0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlássport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Üdvözöllek titeket a stúdiónkban, sziasztok!
3: Üdvözlöm mindenkit!
4: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
2: Túl sok idő nem telt még el a siker óta, viszont hát jó pár média megjelenés is volt, ami talán szokatlan nektek, meg hát azért kicsit gyanítom, hogy ülepedett már az érzés, de hát még mindig az a kérdés, ami leginkább foglalkoztat engem, hogy furcsa még, hogyha valaki ezt így kimondja, hogy Európa bajnokok vagytok?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon furcsa, most már kezdjük felfogni, és ülepedik bennünk ez a siker, de furcsa, nagyon nagy siker számunkra ez a győzelem. Az Európa-bajnokság előtt a célkitűzés a legjobb 8 közé kerülés volt, utána sem álltunk meg, és próbáltunk minden egyes mérkőzést megnyerni, és azt, hogy a végén Európa-bajnokoknak mondhatjuk magunkat, ez rendkívül jó érzés, én azt gondolom.
2: Ádi, neked ülepedett?
5: Erre nehéz válaszolni, mert mikor, hogyan, abszolút még ez mindig ilyen felfoghatatlan, azért nyilván kezdjük realizálni itt a dolgokat, de beszélünk a társakkal, családtagokkal, csapattársakkal, és akkor így mindig fura elhinni, hogy ez tényleg így megtörtént.
2: Említetted most, Peti, hogy ugye a legjobb 8 közé kerülés volt az alapvető célkitűzés. Én is, amikor Sótonyi Lászlóval, aki a szövetségi edzőtök volt, majd erre kitérünk, a szövetségi edzőként vezette ezt a csapatot EB címig, ő is nekem azt mondta, meg hát nyilván ez volt az alapszövetségi kommunikáció is, hogy akkor a legjobb 8 az legyen meg. De hát ebben biztos vagyok, hogy azért egymás között ez picikét máshogy működik, hogy azért szóba jön egy-két dolog, tudtok olyanokról beszélni, hogy azért vannak álmok, vannak célok, ismeritek az ellenfeleket. Bármikor előkerült-e az, hogy az első hely az lehetséges, vagy hogyha bárki ezt említette, akkor azt kinevettétek, vagy hogy nézett ez ki?
5: Abszolút beszélgettük ezt a csapattal, volt egy ilyen kis csapat megbeszélésünk is, és ott is így elmondtuk azt, hogy mindenki éremmel szeretne, azért is ezt a csapat kollektívan gondolta így, úgyhogy a csapatnak ez a része is egységes volt.
2: Ja, itt az előzményeket annyiból jegyezném meg, hogy nagyon fontos, hogy két különböző utat tettetek meg eddig a pontig, eddig az EB győzelemig, már csak a válogatott tekintetében is. Igyekszem röviden összefoglalni a dolgokat, de ugye nagyon fontos, hogy ez a 2006-os és 7-es születésű játékosokból összeállt korosztály vagy csapat, amelyik ugye

0: úgyhogy azt gondolom, hogy ez személy szerint nagy löketet adott nekem, illetve plusz motivációt, de amit ebben a korosztályban kiemelnék, és a srácokban nagyon kiemelnék, az az, hogyha megnézzük, akkor a 2004-5-ös válogatott az ifjúsági Európa-bajnokságon negyedik helyen végzett, majd a juniorban tizenvalahanyadikok lettünk, még ezzel a korosztállyal, akik az ifjúsági Európa-bajnokságon harmadikok lettek, most pedig a junior EB-t megnyertük, úgyhogy ami eddig minta volt, hogy elhaladnak előttünk a különböző skandináv vagy éppen német csapatok, az most nem volt igaz a csapatra, sőt, jobb eredményt tudtunk elérni, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a srácokra.
1: Ugye itt sok szakembert, meg más játékosokat is ki lehetne ugye emelni, most, hogyha a szakembereknél maradunk, ugye ez a 24-es ifjúsági Európa-bajnoki bronzérem, akkor még ugye Gulyás István vezette azt a korosztályt, és egyébként most is ő az IFIK-nek a szövetségi edzője, csak ugye volt egy edzőváltás úgy, hogy ugye a juniorba felléptetek. Ez tavaly elérkezett el ez a pont, amikor Sótonyi László és stábja átvette a nemzeti csapat irányítását. Peti, te akkor tértél vissza tulajdonképpen a saját korosztályodba. Okozott ez bármilyen fajta nehézséget?
0: Okozott, nem is keveset, mert azt gondolom, hogy mikor a serdülő válogatottban ugye egy csapatot alkottunk, akkor arról volt híres ez a csapat, amiről most is, hogy rendkívülően jól összeáll, és mindenki egymásért játszik, és azt gondolom, hogy nagyon jó barátok is vagyunk. Ugye én ebből 2 évig kimaradtam, viszont ez megmaradt a csapatba. Ha lehet ilyet mondani, akkor nekem vissza kellett illeszkedni a srácokhoz. Újra a csapat fontos tagjának kellett lennem, és azt gondolom, hogy ez sok időbe telt. A felkészülési mérkőzéseken nem feltétlen úgy sikerült nekem, ahogy terveztem, illetve az Európa-bajnokságon is voltak nehezebb meccseim, de nagyon örülök neki, hogy a végére, amikor a legfontosabb volt, akkor egy csapat tudtunk lenni.
1: Maradjunk még egy-két mondat erejéig ennél a 24-es EB bronznál. Ádi, ugye, ahogy itt emlegettük, hogy kettőtök közül te voltál ennek a részese. Amikor már eljött a végjátszma ezen a mostani Európa-bajnokságon, ugye itt már a legjobb 4 közé jutás is, azt nem mondanám, hogy sporttörténelmi siker volt, de azt hiszem talán 2-ször fordult elő korábban 20-as Európa-bajnokságon, hogy ezt magyar csapat el tudta érni. A döntő az meg ugye first time, első alkalom volt abszolút. Benne volt ott a fejedben az, hogy egyszer már ti szinte ugyanebben a közegben, csak 2 évvel korábban eredményesek tudtatok lenni, amikor már azért megforogtak kockán?
2: Abszolút megfordult a fejünkben. Főleg amikor a hosszabbításra keletkezett a sor, akkor így sokkal így magabiztosabbnak éreztem a csapatot, vagy hogy tudjuk azt, hogy mit kell csinálnunk, hogyan kell úgymond ezt lemeccselnünk innentől már. Ahogy látszik, abszolút is sikerült ez. Szerintem azt a 2x5 percet erősen látszik, hogy ezt mi domináltuk. Nyilván voltak megingások, de hát az a lényeg, hogy a meccset ki hogy zárja.
3: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök továbbra is az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott 2 tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Itt az imént szakemberekről beszélgettünk már, és Sótonyi László neve is felmerült. Előre is jelzem a hallgatóknak, hogyha véletlenül sóként utalok rá, akkor értsék azt, hogy Sótonyi Lászlóról van szó, csak már nekem is ráállt erre egy picit az elmúlt években a nyelvem. Szóval, hogy ugye ez már aki minimálisan is követi a kézilabdát, vagy lehet, hogy nem is kell ehhez kézilabdát követni, az is tudja, hogy ugye időközben már az Európa-bajnoki győzelem után nem sokkal őt kinevezték a felnőtt válogatott szövetségi kapitányává, ugye Csema Rodriguezt váltotta idézőjelesen. Ti a torna előtt hallottatok már ilyen pletykákat, mert az interneten már azért forogtak erről szóbeszédek, hogy mindenki azt várta, hogy akkor ki lesz majd a felnőtt válogatott vezetője. Hát Sótonyi László neve erősen ott volt azok között, akiket a legtöbbször emlegettek. Ez megfordult a fejetekben, vagy bármikor erre gondoltatok a torna folyamán, vagy itt csak azon volt a fókusz, hogy most megy gőzerővel a közös munka?
2: Szerintem abszolút nem forgott meg senkinek sem ez a fejében. Mindenki azon volt, hogy a torna, a jelenben élünk, és hogy van egy cél, most ezt kell elérni. Úgyhogy mindenki azzal foglalkozott, ami jelen pillanatban a legfontosabb számunkra.
1: Az nem fordult meg senkinek a fejében, hogy mi van, hogyha most dolgozunk vele utoljára utánpótláskorban, aztán majd a folytatásban elválik.
0: És azt gondolom, hogy nem. Nyilvánvalóan mi is láttuk, illetve hallottuk a pletykákat, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy megfordult az ő neve, és nem véletlen, hogy ő lett a szövetségi kapitány, mert abszolút azt gondolom, hogy ő a legmegfelelőbb ember erre, a legjobb szakember. Nem gondoltunk rá. Nem volt a fejünkben, hogy ez lehet az utolsó világversenyünk vele, vagy az utolsó évünk, mint utánpótlás vezetőedző. Én azt gondolom, hogy mindenki egy lehetőséget látott ebben az Európa-bajnokságban, főleg a döntőre gondolok egyébként,

0: Azt gondolom, hogy a csapat és egyébként a stáb is úgy fogta fel, hogy ilyen még nem volt, most egy hatalmas lehetőség van előttünk, és azt gondolom, hogy nem nagyon volt senki fejében B-terv, mindenki Európa-bajnok akart lenni.
1: A torna előtt és után akkor ezen nem gondolkodtatok, és ezt egyébként nagyon is jól tettétek, mutatja az eredmény is. Viszont utána, amikor ez hivatalossá vált, azóta gondolkodtatok-e ezen, vagy egymás között akár beszélgettetek-e róla, hogy már nem ő lesz az, akivel majd jövő év nyarán a világbajnokságnak neki tudtok futni?
2: Nyilván nagyon sajnáljuk, hogy nem Laci Bá lesz velünk a következő évben, az utolsó évünkben, de abszolút, ahogy a Peti is elmondta, abszolút értető, és hogy ő került fel a felnőtt válogatotthoz. Nyilván beszéltük egymás között azt, hogy ki lehet az, aki jövőre átvesz minket, vagy a junior korosztályt. Hallottunk dolgokat, de nem tudjuk azt, hogy most mi igaz és mi nem.
1: Sótonyi László kapcsán nagyon fontos elmondani még azt, hogy egyrészt játékosok irányából is ez megerősítést nyert, de ő maga is elmondta ezt már rögtön a döntő utáni értékelésében, tehát akkor még elég forró lehetett szerintem a feje neki is, meg még a púzusa gyanítom, bár nem egy izgulós fajta szerintem. Fúha, most nagyon érdekesen néztek, na erre majd kíváncsi leszek, hogy elmondta magáról azt, hogy az egyik olyan tulajdonsága talán, ami most sikerre vezette ezt a csapatot, az, hogy hiteles tudott lenni a szemetekben, ami talán az egyik legfontosabb edzői tulajdonság. Ti hogy látjátok ezt, mert jól ismeritek, ugye Peti, te a NEK-ban klubban is vele dolgozol, Ádi, te meg ugye most így a válogatottban közelebbről is megismerted. Tényleg ez az egyik legnagyobb erőssége neki?
0: Én azt gondolom, hogy mögötte vannak az eredmények, mint játékosként, rendkívülően szép pályafutás futott be, és edzőként is rengeteg eredményt ért már el. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívül ilyen hiteles, illetve azt még kiemelném, hogy nagyon jó ember, és bármikor segítségül fordulunk hozzá, akkor elmondja az őszinte véleményét, és tényleg azt mondja el, ami azt gondolja, hogy jó nekünk, mi pedig teljes mértékben megfogadjuk ezt. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon hiteles ember.
1: Folytassuk még a jellemzését azzal, ami miatt most egymásra nézzetek az előbb. Kívülről nyilván úgy tűnik az embernek, hogy ő mindig tudja, hogy mihez kell nyúlni, nagyon magabiztos, nem száll el az agya semmilyen helyzetbe, tehát fókuszál tud maradni, és viszonylag higgadt is. Az utolsó jelző az tényleg így van? Vagy mi volt ez a beszenézés?
2: amit elmond, ez mind abszolút igaz Laci Bára. Ezt én nem is tudom igazából, hogy fogalmazzam meg. Milyen jelzőt használtál? Izgulós?
1: Higgadt, igen, inkább. Vagy izgulós-e, vagy inkább higgadt?
2: Nem, higgadt én nem tűnik. Mondanám azt, hogy izgulós, egyáltalán nem, és nem is ezért nevettünk fel, hanem azt, hogy azt vettük észre, hogy mennyire tud együtt élni a játékkal. És hogy néztük vissza a meccseket még közösen is, és akkor láttuk azt, hogy Laci Bá hogy örült, és hogy tök jó volt végre látni ezt, hogy a csapatkapitányunk, vagy a csapatnak a vezére, ugyanígy él a játékkal, mint mi, és igazából én legalább is ezért nevettem.
0: Izgulósnak semmiképpen sem mondanám, viszont higgadtnak sem.
1: Akkor egy ilyen arany középút valahol.
0: Igen, ahogy Ádi mondta, nagyon beleéli magát a játékba, néha kicsit túl pörgi, de azt gondolom, hogy ez is egy pozitív tulajdonsága, mert ez is azt mutatja, hogy nagyon maximalista, és ő is nagyon győzni akar. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nem plusz teher, hanem inkább egy plusz motiváció, hogy látjuk, hogy a padról is 200%-on pörögnek.
1: Kicsit még jobban fogom simogatni most a idézőjeles egótokat, mert mindenképpen van egy-két olyan pillanat, ami az EB-n történt, és szerintem egyenként nagyon fontos számotokra, és szerintem érdemes rá kitérni. Kezdjük hátulról akkor a kapus szemszögéből. Keresztet is vetett itt Ádi most egyébként, nem látják a hallgatók, de felkészült mindenre. Viccen kívül mondom, hogy szerintem kellemes lesz ezt felidézni, mert a döntőben ugye borzasztóan szorosan alakult az állás. Svédország volt az ellenfél, ezt nem is tudom, hogy említettük-e már, de az a Svédország, amely egyébként 2 évvel ezelőtt az említett ifjúsági Európa-bajnokságon, amelyen ugye bronzérmesek lettetek ebben a korosztályban, a svédek nyertek. Szóval ők egyébként is esélyesként jöttek, és egészen odáig, a fináléig nagyon magabiztosan meneteltek, sőt, hát ugye volt már egy magyar-svéd meccs ugye még a középdöntő szakaszban, amit ugye hát 16 góllal elveszített a magyar csapat. Na, ez nem annyira kellemes emlék, de hát annál nagyobb siker, hogy aztán ugye ebből sikerült felállni. Na most a svédek ellen nagyon szorosan alakult a meccs, és hát azt hiszem, hogy talán az már a hosszabbításban volt, amikor az egyik legjobb játékosuk, akire nagyon lehetett számítani végig, hát ott volt egy, most ezt hagyjuk, hogy jól kivitelezett lövése, jó lövőhelyzet volt, de viszonylag messziről eresztette el, de hát ismerjük a kvalitásait, hát azt Ádi, te megfogtad. De nem kiütötted, hanem mint a legyet, így lekaptad a levegőben. Én ott láttam először rajtad, meg egyébként rajtatok is, mint hogyha ott kapcsolt volna át valami. Úgy örültél után, és ez most is itt van a szemem előtt, hogy először nem tudtad, hogy kiad de magadból egy pillanatig, aztán meg ugye a közönségnek, meg a sok-sok magyar szurkolónak, akik biztattak, már ment is az éjjelzés, és kiszakadt belőled, hogy tényleg az lehetett egy olyan kulcsmomentum a meccsen?
2: Abszolút, ugye ez az első 5 perc a hosszabbításból, a második percnél lehetett nagyjából, és ott volt egy gólos vezetésünk. Itt a hosszabbításban minden, egyes gól, egyes védés nagyon sokat számít. Talán itt volt az a pillanat, hogy hopp, oké, mostantól a magyarok irányítanak, most már a mi kezünkben van az, hogy a mestek a végkimenetele hogy fog alakulni. Ha jól bánunk az idővel, jól játszunk, és nem csinálunk butaságot, akkor ez a meccs a miénk lehet. És talán itt volt tényleg az, hogy itt realizáltuk azt, hogy oké, innentől showtime.
1: A másik meg, hogyha mentális vagy pszichológiai oldalról vizsgáljuk, azért hogyha én képzelem magam bele a svéd srácnak a helyébe, hát kicsikét ilyen demoralizáló is lehet. Azt nem hiszem, hogy az átlövők annyira kedvelik, hogyha egy kapus nem elég, hogy kivédi, kiüti valahogy, hanem egyszer megfogja, és ki sem esik a kezébe.
0: Igen, és ilyet szokott edzésen is csinálni, és akkor kicsit elmegy a kedvem az egésztől. Én is azt gondolom, hogy ez nagyon demoralizáló, főleg egy ilyen kiélezett szituációban, ahol az Ádi is, ahogy mondta, egy-egy védés, egy-egy gól döntő jelentőségű lehet. Úgyhogy nagyon jókor jött az a védés, és nagyon jó, hogy ekkora védés jött, mert azt gondolom, hogy ez nagyban rányomta a bélyegét a mérkőzésre.
1: Pillanatokat emlegettem egyébként, erre a védésre most ki lehetett kanyarodni külön, de hát ezt megelőzte nagyon sok másik, és akár a Váradi Szabó Lászlót is ki kell emelni, a kapustársadat, aki szintén bőven hozzátette a magáét. Tehát itt igazából pillanatról beszéltünk, de egy teljes meccsről, meg teljes tornáról, értsétek ezt így, hogy így értem a dolgokat. És Peti, nálad is igazából nem is biztos, hogy pillanatot akarnék kiemelni, hanem nálad a teljes 60 plusz 10 percet, inkább akkor mondom 70 percet a döntőt, mert hát ugye úgy futottatok neki ennek a finálénak, hogy nem voltál ott a top 3 legeredményesebb játékosban szerintem magyar csapaton belül, azt hiszem, de hogy biztos, hogy nem a legeredményesebb voltál, mielőtt a döntőt lejátszottátok volna. Ez alapján ugye főleg a laikusok arra számítottak, hogy inkább akkor azokra kell majd támaszkodni, akik eddig a gólszórók voltak. Hát 14 gólt szerintem, nem tudom, mondjuk, hogyha VB-n játszottok és Burkina Faso ellen szerepeltek, akkor sem biztos, hogy számít rá bárki is. Hát Svédország ellen az EB döntőben meg még kevésbé, és belőled meg ez így kiszakadt valahogy.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként az egész Európa-bajnokságon szerettem volna felvenni egy vezérszerepet. Ez többé-kevésbé sikerült. Volt olyan mérkőzés, ahol védekezésbe próbáltam sokat hozzátenni. Volt egy-két mérkőzés, ahol támadásba is kivettem a részemet, de ez az Európa-bajnoki döntő is úgy indult, hogy alapvetően az első számú feladatom az volt, hogy védekezésbe cserélik vagy a Fazekas Mátét, vagy pedig a Pintér Koppányt, és a jövök be kettes védőbe, és akkor ott aprítok. Ez volt az első számú feladatom, aztán ugye mikor cseréltünk a Mátéval, akkor kerültem át balátlövőbe, akkor már támadtam is, és bejöttek az elején a lövések. Tényleg minden egyes porcikámmal Európa-bajnok akartam lenni, úgyhogy próbáltam felvenni a vezérszerepet, és tényleg próbáltam irányítani a csapatot védekezésbe és támadásba is. Sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: Tehát az előzmények szerint, ha jól értem, rád inkább védekezésben lett volna szükség ebben a fináléban.
0: Nem feltétlen, a meccsnek az első szakaszában az volt a feladatom, ugye ott nem támadtam, csak védekezésre jöttem becserélve. Utána nyilván a meccsek nagy részén egyébként negyed óránál volt ez a csere Mátéval, és ez a döntőbe is így volt, ott átkerültem védekezés támadásra, úgyhogy nem feltétlen ez volt a fő feladatom, de a meccs elején nekem ez volt a feladatom, igen.
1: Volt olyan pillanat, amikor emlékszel, hogy azt a flow-t így, ezt a flow érzést elkaptad?
0: A flow érzést azt leginkább a bemelegítésnél kaptam el egyébként.
1: Az a legjobb.
0: Nagyon korán, hál' Istennek, tényleg rendkívül motivált voltam, és nagyon-nagyon győzni szerettem volna. Az elején, ugye, hogy bejöttek a lövések, ott 3-at vagy 4-et sikerült egymás után hibátlanul belőnöm, akkor éreztem, hogy akkor én most megpróbálom a terhet magamra vállalni, és megpróbálok eredményes lenni. De természetesen mellettem a társak is, tehát hogy a kapuból is rengeteg segítség jött, illetve mindenki kivette ebből az Európa-bajnokságból a részét minden egyes mérkőzésen, és minden meccsen volt egy ember, aki felvállalta a felelősséget, és mondjuk 10 gólt lőtt, vagy vezérszerepet töltött be védekezésbe, vagy támadásba, a kapuból jött a segítség extra, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg minden mérkőzésen volt egy-egy emberünk, most ez a döntő én voltam, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt egy ilyen csapatként tudtuk megcsinálni.
1: Önök továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Az ünneplésre rá akarok kérdezni, nagyon aljas leszek direkt, mert úgyse tudtok szerintem erről úgy beszélni, hogy megmaradjon a rádióba, de azért kíváncsi vagyok, hogy tudtatok-e már adott esetben a helyszínen ünnepelni, tudtatok-e itthon egy picikét összejönni a srácokkal és beszélgetni egy jót, hogy nézett ki?
2: Hát nyilván keretek között. Azért tudjuk azt, hogy a magyar címeres mezt viseljük, és azt, hogy csak is észre, igen, kimentünk, kicsit összeültünk, beszélgettünk, de semmiféle nagy banzáj nem volt, szolidak voltunk, másnap utaztunk, szóval mindent ennek a fejében csináltunk.
1: Profi hozzáállás, sportemberi, úgy érzem.
0: Nyilván volt egyébként a mérkőzés után, lefújás után az öltözőben is ünneplés, ment a zene, táncolt mindenki, ugráltunk, tényleg nagyon, nagyon örültünk, főleg a Doki egyébként. Amikor visszaértünk a szállásra, utána mindenki szép ruhába öltözött, és benéztünk a városba, ahol egyébként találkoztunk a többi válogatott játékosaival, tehát hogy többen...
1: Ezt akartam is kérdezni, hogy volt-e a pályán kívül esetleg valami fajta interakció?
0: Hát így volt ugye az Európa-bajnokság után, mindenki egy kicsit kiengedte a gőzt, kicsit lazított, de igen, ahogy az Ádi is elmondta, ez egy szolidabb este volt, mert másnap 7 órakor volt talán reggelink, és 7:30-kor már indultunk haza, nem volt rá túl sok időnk.
1: Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy viszont ugye a junior kor, és ez minden sportágban elmondható, hogy az a korosztály, amikor már a legutolsó lépcsőfoknál jártok a felnőtt kézilabdázás, vagy felnőtt sport, de most jelen maradjunk nálatok felnőtt kézilabdázás tekintetében. Nyilván klub szinten ugye van már felnőtt tapasztalatotok bőven, tehát hogy ilyen szempontból az a mezőny nem ismeretlen. Emiatt is kérdezem, hogy közben meg azért így folyamatosan nemzeti csapat szinten, meg még itt ifjúsági, aztán most junior módon kell versenyezni. Mennyire érzitek magatokat felnőtt játékosnak, vagy inkább utánpótlás játékosnak, vagy ezen igazából fölösleges is gondolkodni, mert amikor jön egy akadály, meg egy verseny, azon kell teljesíteni.
2: Szerintem abszolút a legutolsó mondatod az, ami mindenkinek a fejbe benne van, hogy az akadályokat a lehető legjobb módon átküzdeni, és a legtöbbet tanulni belőlük. Az, hogy most igazából milyen címkét használunk magunkra, milyen korosztályba játszunk, nyilván a korosztály azért fontos, hogy minél többet fejlődjünk, minél nehezebb akadályokkal találkozzunk. De nyilván az a lényeg, hogy az akadályokat hogyan tudjuk megugorni.
0: Nyilvánvaló felnőtt játékosok vagyunk, mert elmúltunk 18 évesek, és egyébként, ha megnézzük a különböző ország csapatait, mindenki felnőtt mezőnyben játszik szinte, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy felnőtt kézilabda, nyilván utánpótlás válogatott, de mindenki már felnőtt férfi és felnőtt bajnokságokban játszik, de azt kiemelném, hogy nem vagyunk kész játékosok. Az, hogy felnőtt játékosok vagyunk, az nem azt jelenti, hogy mi kész játékosok vagyunk. Ebből a szempontból hívhatjuk magunkat utánpótlás játékosnak, mert rengeteg dologban kell még fejlődnünk. Úgyhogy nyilván korban már felnőttek vagyunk, de azt gondolom, hogy tudásban még nem vagyunk kész játékosok.
1: Ádi, te a Fradiban játszol, és NB1B-ben például rengeteget tudtál már védeni, és ugye a következő évadban a FTC-s változások, meg átalakulások miatt valószínűleg jóval nagyobb szereped lesz majd az NB1-ben, mint korábban. Hogy tekintesz erre az időszakra, mert emiatt gyanítom, hogy egy kis plusz izgalom és megmotiváció lehet benned?
2: Pozitívan állok hozzá, igazából várom az akadályokat, hogy megugorjam őket, és hogy nyilván minél szebb sikert érjük el, vagy hogy eredményesek legyünk. Nem mondom azt, hogy egyszerű lesz, de én látok a csapatba fantáziát, alapjáraton szerintem jó az összhang, jó ki fogunk jönni egymással, és egy rutinos, illetve egy fiatal gyorsjátékot tudunk majd játszani.
1: Peti, te ugye most már NB1-es szinten is rutinosabbak közé számítasz az utánpótlás játékosok között. Ugye a nekem szerepe ez, ahogy említettem is, Sótonyi Lászlóval együtt dolgoztál. Hatodikok lettetek a legutóbbi évadban, ami ugye hát történelmi siker a NEK a szempontjából, mert ilyen jól még nem szerepelt a férfi együttes, és ebből ugye te is kivetted a részedet. Te mit vársz a folytatástól?
0: Én nagyon kíváncsian várom az elkövetkezendő évet. Én még pihenőn vagyok, én kivettem pluszba egy hetet, de nagyon várom már egyébként a közös munkát a srácokkal. Én azt gondolom, hogy a nekem minden év egy kihívás, minden évben új csapatot kell szinte építeni. Az idei meg különlegesen az lesz, ugyanis ugye Sótonyi Lászlóval már nem fogunk tovább dolgozni, Lehőt Zoltán lesz a vezetőedző. Nagyon várom Zolival is a közös munkát, illetve szeretném megismerni a csapat új tagjait, és nagyon bízom benne, hogy hasonlóan sikeres évünk lesz.
1: Kanyarodjunk vissza így a végén ismét válogatott vizekre. Visszautalnék a szintén Sótonyi László által vezetett 2023-as U21-es világbajnoki ezüstérmes csapatra. Hát olyan nevek játszottak ott, akik most már ugye a felnőtt válogatottnak a törzsét alkotják. Imre Bence, Fazekas Gergő, Palasics Kristóf, Krakowskiék, nem fogok mindenkit végigsorolni, Illich Zorán. Ne, tehát sokan vannak, nem bírtam ki, és mindig jutnak újabb nevek az eszembe. Ezt nagyon sokan elmondták, mert egy borzasztó tehetséges és ritkán látható módon összeállt korosztályról beszéltünk, akik egyébként hasonló eredményt értek el, mint ti. Talán a show is azt mondta nekem, hogy az Európa-bajnokságot nehezebb megnyerni, vagy nehezebb jobb eredményt elérni, mert ott kevésbé vannak olyan senkit nem megbánt a töltelék csapatok, akiknél ugye, vagy amelyeknél a kézilabda az kicsit alacsonyabb szinten áll. Láttátok ezt a példát magatok előtt, hogy ők viszonylag hamar ott át tudtak állni a felnőtt válogatottba. Bennetek ez azon túl, hogy biztos, hogy óriási motivációt adott ez a siker, ott mozgolódik, hogy azért most már nem álltok annyira messze attól a szintől sem.
2: Nyilvánvalóan mindenkinek a fejében ott mozog a felnőtt válogatott. Mindenki ide szeretne szerintem eljutni, aki elkezdi a kézilabdát, illetve komolyabban szeretné űzni. De reálisnak kell lennünk, relatív azért fiatalok vagyunk. Most nem tudjuk azt, hogy Lacibának mi lesz az a koncepciója csapattal. Dolgozunk tovább, abból sose lesz baj. Ha nyilván Lacibá írt nekünk egy üzenetet még így lezárásképpen ennek a korszaknak. Dolgozzunk tovább, ne elégedjünk meg ennyivel. Kondira is figyeljünk oda, és hogyha úgy van, akkor esetleg célba tudunk érni. A csapatból senkiből nem nézem azt ki, hogy megállna ennyivel, illetve megelégedne ennyivel, hogy most nyert egy Európa-bajnokságot. Mindenki dolgozik tovább.
0: Azt gondolom, hogy jó lehetőség van előttünk, ugyanis ez egy nagyon jó korosztály, én azt gondolom, ez a 2006-7-es korosztály, illetve az, hogy a Sótonyi László tudta átvenni a válogatottat. Ez is egy plusz lehetőség előttünk, de nyilvánvaló azt látni kell, hogy még messze vagyunk tőle. Ez most két vízválasztó év, én azt gondolom, ez az Európa-bajnokság, világbajnokság. Az Európa-bajnokság elég jól sikerült, most előttünk van egy világbajnokság, és előttünk van a példa is egyébként, hogyha ilyen jól sikerül a világbajnokság, és abban vannak kiemelkedő egyének, akkor oda lehet érni a felnőtt válogatott szintjére. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki extra motivációval fog dolgozni ebben az egy évben, és tényleg próbálja magából klubszinten is, és válogatott szinten is a maximálisat kihozni. És hát azért dolgozunk, hogy oda tudjunk mi is kerülni, és utánpótlással lehessünk a felnőtt válogatottnak.
1: Az Európa-bajnok junior kézilabda válogatottból Balog Ádám és Gazsó Péter volt az elmúlt szűk fél órában a vendégem. Srácok, további jó munkát kívánok nektek, válogatott és klubszinten is. Nagyon szurkolunk majd a folytatásban is, és akkor érjétek el ezeket az álmokat minél többen, és jussatok el az A válogatottig.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük, sziasztok. Szépen, szia.
1: Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nagy Dániel. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazinnal folytatjuk.
3: Ez volt a Jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Egyelőre megy előre a szerb Márton Viviana, megpróbálja a fejét eltalálni Perisicsnek, ez nem sikerül. Most Perisics lendül előre, 18 másodperc van hátra még a mérkőzésből. 4-2, hát legalábbis remélem, hogy a mérkőzésből. Megy előre nagyon a szerb, és egyelőre 10 másodperc még nem talált ő sem, és Viviana sem. Most már csak 7 másodperc, 5, összerúgnak, ott a közepén nem talál a szerb. 2, 1, még megpróbálkozik, vége, olimpiai bajnok, Márton Viviana! Magyarország! A taekwondo sport első érme, a magyar taekwondo sport első olimpiai érme, egy aranyérem, egy 18 éves Tenerife-n született és Madridban élő hölgy Márton Viviana révén, hihetetlen! És ez a 188. magyar olimpiai aranyérem.

megnyerte meg a magyar taekwondo sport első olimpiai aranyérmét Márton Vivianat Párizsban, mégpedig az UTE színeiben. A szakosztály másik nagy sikere, hogy Viviana Iker testvére, a világbajnok Luana tavaly az év sportolója lett. A 20 éves hagyománnyal rendelkező szakosztály azonban nem csak ezeket a sikereket tudja felmutatni, hiszen korábban is voltak remek eredmények, a hangulat pedig családias és jó. Mindezekről beszélgetünk, hiszen a sporthely mai vendéglátója az UTE taekwondo szakosztálya. Tartsanak velünk, én Berő Emese vagyok.

0: Breznai Ágnes.
1: Szakosztályvezető.
2: És vezetőedző is, hogyha jól tudom, de akkor maradjunk a szakosztályvezetőnél, mert hogy azért az UTE Taekwondo szakosztálya és a klub, lehet azt mondani, hogy az elmúlt másfél évben egy picit más polcra került, nem tudom, hogy ez jó kifejezése?
1: Hát gyakorlatilag azzal, hogy a Márton ikrek ideigazoltak, felkerült a taekwondo a magyar sport térképére, úgyhogy ezáltal nyilván az UTE taekwondo is nagyobb reflektorfénybe került, de ez picit így azért a múltunkról is beszélnék, hogy azért mi a Márton lányok előtt is igen szép eredményeket hoztunk, például Kocsis Edinának felnőtt Európa bajnoki ezüstérem, világbajnoki bronzérem, utánpótlás Európa-bajnokunk volt Füredi Rebeka személyében. Tehát igazából az UTE taekwondo szakosztálya mindig sporttörténelmet írt egymás után. Hát ez pedig, ami így az utóbbi másfél évben történt velünk, az úgy gondolom, hogy maga a csoda.
2: Nyilván nem is kisebbíteni szerettem volna az eddigi eredményeket, csak népszerűség szempontjából egy olimpiai aranyérem nyilván azért előtérbe hozza nem csak a klubot, hanem magát a sportágat is. A sportággal kapcsolatban bármiféle változás, akár hogy több gyerek jön, jobban érdeklődnek a sportág iránt, az megfigyelhető?
1: Teljes mértékben, tehát gyakorlatilag az olimpia utáni szeptemberben sokkal többen jelentkeztek, hiszen eleve hallottak a taekwondóról. Nyilván ez sportági szinten is elképesztő előnyöket hozott a finanszírozás tekintetében, hiszen ugye belekerült a finanszírozásban az egyes kategóriába az olimpiai aranyérem miatt. Ez nagyon sok kaput megnyit a sportág fejlesztésben, rengeteg versenyre fognak tudni eljutni a fiatalok, amire eddig ugye nem volt lehetőségük.
2: A fiatalok az azt jelenti, hogy az utánpótlásra sokkal nagyobb figyelem jut, és sokkal inkább hangsúlyos az utánpótlás, vagy azért az eddigi versenyzők, akik már elértek egy bizonyos szintet, ugyanúgy többet kapnak.
1: Igaziból így ki lett terjesztve ezáltal az utánpótlásra is a finanszírozás, eddig rájuk nagyon kevés jutott, vagy éppenséggel nem, és ilyenkor azért a szülőknek eléggé bele kellett nyúlniuk a zsebükben, hogyha szerették volna mondjuk egy utánpótlás Európa-bajnokságon részt vegyen a gyermekük. Ezt most így a szövetség, ezt a terhet le tudja venni a szülőválláról, egy következő ilyen pillérként ugye besegítenek az egyesületek, és akkor így már tényleg minden család számára ez egy vállalható dolog lesz.
2: Hogyha egy picit magával a sportággal foglalkozunk, azok után, hogy így az olimpia által egy picit jobban megismerték a sportágat az emberek, hogyha idejönnek mondjuk kisgyermekes szülők, akkor azért némi sportágismertetőt kell tartani, vagy eleve úgy jönnek, hogy tudják, hogy mi ez, és szeretnék, hogyha ezt tűznék a gyermekek.
1: Szerencsére most már tudják, hogy mi ez, úgyhogy komolyabb sportágismertetés az folyamatában zajlik ugye a gyerekek által. Ami nagyon fontos, és szeretném kihangsúlyozni, hogy attól, hogy mi olimpiai sport vagyunk, nem csupán ezzel foglalkozunk, attól, hogy nagy egyesület vagyunk, nem vagyunk konkrétan csúnya megfogalmazásban versenyistáló, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy idősebb korban is sportoljanak, mert ugye ez egy harcművészet is, nem csak olimpiai küzdősport, úgyhogy tényleg óvodáskortól egészen ameddig valaki jó szívvel tud itt nálunk mozogni, mindenki megtalálja a maga helyét.
2: Sokan vannak, akik idősebb korban jönnek?
1: Szerencsére igen, itt is ülnek közöttünk, az egyik kolléganőnk is úgy kezdett, hogy először a gyermekeit hozta közénk, aztán ő is elkezdett mozogni, mert javasoltuk neki, hogy nem olyan kényelmes az a pad, és álljon be közénk edzeni, és ma már ott tartunk, hogy ő is a kolléganőnk, és együtt dolgozunk, ő segít az ovis csoportot koordinálni.
2: Hogyha már ovis csoportok, akkor a kicsik nem ijednek meg, vagy mondjuk egy ovis csoportnál azért nem úgy kell elképzelni, mint egy olimpiai sportágat, tehát ott azért valóban, nem tudom, először esni tanulnak meg, vagy először rugni, bizonyos lépcsőfokok biztosan vannak az ilyen piciknél.
1: Természetesen, mint bármelyik sportágban, itt is az ovisoknak rengeteg játék van, és mi nagyon szeretjük a mozgásos fejlesztő gyakorlatokat beépíteni, amit konkrétan mondjuk a TSMT tornából, meg hasonló dolgokból veszünk át, úgyhogy meglehetősen komplex. Aki idehozza mondjuk az óvodás gyermekét, az gyakorlatilag egy kicsit ilyen iskola előkészítő is számára.
2: Mi a legszebb a tékvándóban?
1: Minden. Minden. Nekem ez a szerelem, úgyhogy minden.
2: És akkor nem csak a sport része, hanem a harcművészet része és a művészet, vagy minden olyan dolog, ami mentálisan is ezzel a sportággal együtt jár?
1: Az egész annyira gazdag a mozgásanyaga, hogy tényleg mindenki talál benne valamit, ami számára hasznosítható, vagy tetszik, vagy kellemes mozgásforma. Nyilvánvaló, hozzám nagyon közel állnak mindig ezek a távol-keleti kultúrák, ugye amikor én voltam gyerek, ezeken a filmeken nőttünk föl, úgyhogy van ehhez egy eszmeiség. Én nagyon szeretem azt a fajta mentális kontrollt, amit igényel egy harcművészet, és ezáltal egy küzdősport is.
0: Durásnik, te Zsuzsanna vagyok, és először a három gyermekem közül a két nagy kezdett el az utatékvándóba járni, még akkor a legnagyobb nagy csoportosov is volt, a középső meg középsősov is volt, a legkisebb meg 2 éves, és a judóteremben pelenkáztam őt a padon, és amikor már a legkisebb is annyira hozzászokott a környezethez, meg nagyon megtetszett neki, amit a nagyok csinálnak, és ő is elkezdte ezt 3,5 évesen, akkor Ágnes mester odajött, és mondta, hogy anyuka, kedves, ne csak ücsörögjön itt, hanem legyen szíves beállni, mert most már nincsen olyan kifogás, hogy pelenkázni kell a gyermeket, hiszen ott ugrál, úgyhogy akkor hasznosan töltsem ezt az időt, és hát ennek idén lesz most már a 12. éve, úgyhogy nagyon régen volt. Azt gondolom, hogy fura volt először látni, hogy a gyerekeim után én is elkezdek 30 plusz évnyi korkülönbséggel egy ilyen küzdősportot csinálni, vagy harcművészetet inkább, mert hát magamra nézve nem annyira a küzdősport része az, ami előtérbe kerül. És az volt a szép benne, hogy én is meg tudtam találni azt, amit meg tudok benne csinálni, ami nagyon tetszik, képes is vagyok rá, folyamatosan tudok benne fejlődni, és egy új célkitűzést adott. Gyakorlatilag az életem minden területén. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy bár más sportágban van edzői végzettségem, ez az úszás területe volt, és amikor a COVID miatt bezárt a babaúszoda, ahol én voltam, illetve az összes többi úszoda is, és itt álltam tanácstalanul, akkor jött egy nagyszerű lehetőség, hogy amikor újra nyitunk, akkor mi lenne, hogyha az óvis korosztállyal én tudnék foglalkozni és becsatlakozni hozzájuk. Nyilván nem azon az edzői szinten, ahogy egy kifejezett tekmándó edző, hanem mint egy más sportágnak az edzője, és még 3 gyerekes anyuka is. Hát nagyon nagy élmény. Tehát én nagyon szeretem a kicsiket. Az enyém már nagy lovak, a legnagyobb 18 éves, a középső 17, a legkisebb meg 14. 3 fiú. És nagyon jó, hogy itt van egy csomó kislány, mert ők így folyamatosan pótolják ezt a hiányérzetet otthon a családban, hogy itt vannak pici lányok is, és nagyon jó nézni, ahogy ilyen harci amazonokká válnak. Igazából mindig kihívás, hogyha jön egy új gyerek az óvis csoportba, mert nem ismeri az ember, hogy milyen habitusunk, mit fog hozzászólni. Volt olyan családunk is, akik annyira erősnek érezték a hanghatásokat, vagy esetleg kicsikét agresszívennek a küzdelmeket, hogy végül azt mondták, hogy lehet, hogy nem ez az útja a kislánynak. A fiúszülők még nem mentek el az óvis csoportból, tehát, hogy ott valahogy mindig a bunyó része az úgy megfogja a fiúkat. Nyilván ezt is toleráljuk. A legkisebb gyermek az óvisunknál 2,5 éves volt, és egészen mostanáig most iskolás lett, és ugye költözés meg logisztika miatt nem tudták ők ezt folytatni, járt hozzánk, és nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jó volt nézni, hogy abból a törpéből ilyen ügyes fiúvá cseperedett.
2: Azt hogy kell érteni, hogy nálam nem a küzdősport jelleg dominál?
0: A küzdelmek mellett ugye a formagyakorlat, a pumze, mint egy külön ága a tekvándónak, és versenyszinten is nagy szerepet kap, és bár a gyermekeim szerint is nagyon harcias vagyok, de nekem ez a kontakt és ez a verekedés, ez nem annyira jön be, és viszont a formagyakorlat részében, amit a férjem táncikálásnak hív, ott viszont megtalálom a szépségét ennek, és abban tudok főleg kiteljesedni, és abban tudom nagyon jól érezni magamat.
2: Az nagyon érdekelne, hogy amikor Ágnes azt mondta, hogy most már nincs kifogás, és tessék odaállni, akkor mi volt az első pár lépés?
0: Nagyon jó volt, hogy többen voltunk akkor úgy anyukák, akik ilyen ötyeklubbal ott bontottuk a rendet, amíg a gyerekek a tatamin küzdöttek, és ez egy motiváló erő volt, hogy így ketten-hárman egymásra néztünk, hogy tulajdonképpen a dumálást, bár nem szabad, de ezt folytathatjuk a tatamin is úgy, hogy így hátrálunk, nézzük a többieket, mozgunk, és közben megbeszéljük, hogy miért nem volt jó, hogy a Városligeti műjégpályára mentek a gyerekek korizni. Nyilván szét lettünk ültetve egy idő után, de nagyon jó érzés, hogy még mindig van olyan anyuka, aki csinálja, és azóta is csináljuk együtt. Tehát, hogy barátságok köttettek, egy sportszeretet született meg, és nem utolsó sorban, hát elég nehezen válok le a gyermekeimről, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Nekem nagyon nagy biztonságérzetet ad, hogy itt vagyok velük, látom őket, de mégsem nekem kell velük foglalkozni. És hogyha bármilyen disznóságot csinálnak, és olyanom van, hogy azért most egy ilyen atya így el kellene, akkor elég, hogyha így az edző rászól, és nekem dagad a mellényem, hogy na igen, jól van, akkor én is jól látom, hogy ez most így megért egy leszidást, de nem nekem kellett megcsinálni, ezért én továbbra is jó fej vagy maradok.

0: Jó Attila vagyok, és a kisfiam tékvandózik, én nem. Hát már szerintem körülbelül jó 5 éve tékvandózik, ő most lesz 12 éves, úgyhogy még az általános iskolában kezdte a tékvandót. Itt az Újpestben.
1: Egy szülőnél azért, hogyha a gyermeke küzdősportot választ, akkor lehet, hogy van egy kis félsz, hogy jaj, szegény gyerek, nehogy baja essék. A tékvandóval kapcsolatban van ilyen félsz a szülőkben, vagy ez egyébként személyiségfüggő és szülőfüggő?
0: Szerintem is mindenki fél tőle. Azért nem annyira veszélyes, azt gondolom, mint egy teljesen full kontakt sportág. Itt a pontozásos rendszer, meg a védőfelszerelés talán az, ami segített itt meghozni azt a döntést is, hogy ezt a sportot válasszuk. Tehát nem az van, hogy védőfelszerelés nélkül ütik-vágják egymást a gyerkőcök, hanem megfelelő védelemmel vannak ellátva. Nem kell talán teljes erővel rúgni, mert csak a pontot kell elérni, úgyhogy ez segített.
1: A válasszuk, abból én azt szűröm le, hogy nem csak a gyermek választott, hanem volt némi szülői ráhatás is?
0: Hát nem mondom, hogy ráhatás volt, felkínáltunk különböző sportokat, esetleg kipróbált az iskolába is különböző sportokat, és ezt tetszett neki, úgyhogy mi ebbe támogattuk.
1: Hogyha már a szülőkről beszélünk, akkor mondjuk egy fővárosi gyermek esetében, amikor felajánlunk különböző sportokat, akkor a közelség az mennyire meghatározó, hogy egy-egy klub, az mondjuk a lakóhelytől milyen távol van, vagy milyen közel?
0: Hát ez mindenképpen meghatározó. Azt gondolom, hogy viszonylag rohanós a nap. Amúgy is, ugye reggel iskolába vinni a gyerekeket, általános iskolába értük menni, és akkor az egyik gyereket az egyik edzésre, a másikat a másik edzésre, mert ugye előfordul, hogy nyilván különböző sportokat választanak. Úgyhogy az nyilván mindenképpen szempont volt, hogy mert van, amikor egyszerre kezdődik két edzés ugye két gyermekemnek. Úgyhogy igen.
1: Amikor egy gyermek sportot választ, akkor már az elején eldönti, hogy ő csak mozogni szeretne, sportolni szeretne, vagy esetleg komolyabb céljai vannak, vagy az, ahogy halad az idő, és kiderül róla, hogy esetleg igenis tehetséges, akkor majd eldönti menet közben, hogy ő ezt komolyabban szeretné, és akár EBVB olimpiai cím a cél.
0: Hát nem. Hiszem, hogy ez volna a cél igazából, tehát az elsősorban jó a társaság, jók az edzők, tehát nem a verseny, meg a mindenképpen az olimpiai érem az elsődleges, azt gondolom, és sokkal fontosabb ez a pozitív hozzáadott érték, az önbizalom, ami segíthet, meg a jó társaság, a jó edzők, úgyhogy inkább ez az elsődleges, azt gondolom.
2: Botlik László vagyok, én 2020-ban csatlakoztam az UT-hoz, 96-ban kezdtem tekvandózni Pécsett, aztán egy ilyen budapesti felköltözéssel ez sikerült, hogy ide becsatlakozzak. Főleg alsó tagozatos kisgyerekekkel foglalkozok, és a felnőtt csoporttal. És hogyha már így szóba jött, hogy mikor lehet elkezdeni, akkor nagy büszkeség Laci bácsi, aki most nagyon csúnyán nézne rám, hogy lebácsiztam, de ő 55 évesen kezdett el tekvandózni, most már 60 pluszos, és ha minden igaz, és minden jól megy, akkor idén fekete öves lesz.
1: Hogy lett egyébként éppen az UTE annak idején, Pécs UTE?
2: Hát mi Ágival tinédzserkorunk óta ismerjük egymást, és hát most jön a nevetés része, hogy a Megyeri úti Lidl-ben futottunk össze. És innen indult el a dolog. Rég nem találkoztunk, beszélgettünk egy csomót, és feltett a kérdés, hogy hát én miért nem járok le edzeni ide hozzájuk, hogyha itt lakok én is Újpesten. Aztán ott az egy kicsit úgy elsikadt, megbeszéltük, ha még egyszer találkozunk, akkor jövök. Eltelt, ez a Covid idő alatt eltelt pár hónap, és én már el is felejtettem ezt a beszélgetést, megint találkoztunk az ominózus Lidl-ben, és Ági köszönés helyett csak annyit mondott, hogy kedden 6 órakor van edzés. Én nem szeretek visszafordulni a kihívások elől, úgyhogy itt vagyok.
1: Akkor a tinédzserkor az már a tékvándót magában foglalta? Mert akkor, hogyha ez a kérdés hangzott el, hogy te miért nem jársz le edzeni, akkor gondolom, hogy volt közös tékvándós múlt.
2: Hát csak annyi, hogy nyári edzőtáborokban találkoztunk, szemináriumokon, vizsgákon, ugye akkor meg a magasöves vizsgákat csak itt Budapesten központilag lehetett letenni, innen az ismerettség.
1: Ezekről az övvizsgákról azért beszéljünk, mert szerintem sok hallgató nem tudja, hogy mit is jelent ez pontosan. A karatéval kapcsolatban szerintem tudják, hogy mit jelentenek az övek, a tékvándónál ugyanígy van?
2: Helyek közel, igen. Tehát itt is van 10 övfokozat, mire fekete öves lesz valaki. Ezeken végig kell szépen sétálni, és hát ugye ahogy sötétednek az övek, úgy lesz egyre komolyabb az övvizsga. Tehát itt is fehér övtől indul, itt is van sárga öv, zöld öv, kék öv, piros öv, mindegyikre vannak különböző csíkok. hogy hát a következő színnek a csíkjai, és akkor így lehet eljutni a fekete övig, és hát ugye egyre nehezebbek lesznek a vizsgák.
1: Ez akkor fontos, hogyha valaki versenyzői jövőt tervez magának? Vagy ez egyébként is fontos, vagy ez is személyiségfüggő, hogy kinek mi fontos?
2: Hát nyilván személyiségfüggő is, de hogyha valaki komolyan szeretne versenyezni, akkor elengedhetetlen, hiszen a nemzetközi versenyeken csak feketeövesek indulhatnak.
1: Hogyha próbálunk egy arányt felállítani itt az UT-ban a szabadidős sportolók és a versenyzők között, akkor az nagyjából hogy néz ki?
2: Hát szerintem jó, ha 10% az igazi versenyző, akik tényleg most az igazi versenyző alatt értsük azt, hogy reggeli edzésre is eljárnak, hétvégi edzésre is eljárnak, különböző edzőtáborokba is eljárnak. Ez szerintem a 10%-a talán. Az összes többi hobbiból jár le, mert szeret itt lenni, mert jó a közösség, tetszik neki a mozgásforma, úgyhogy ez inkább szabadidő sport itt, aminek van egy kis százaléka, akik profi versenyzői karrierre törnek.
1: Az, hogy Márton Vivian és Márton Luana neve népszerűbb lett az elmúlt években, az nem hozza meg egy picit jobban a versenyzői kedvet a mostani fiataloknál?
2: De valószínűleg ez így van. Biztos, hogy többen elkezdenek versenyezni. De azért ez nem egy egyszerű gondolat.

0: érzésíteni előttetek itthon Magyarországon. Nagyon büszke vagyok arra, hogy testvéremmel, Viviannával együtt lehetek döntős, és az edzőmmel, Suvi Mikkonennel. Először meg akarom köszönni az újságíróknak a szavazatokat, a Magyar Taekwondo Szövetségnek és az Újpest Klubnak a támogatást. És én azt hiszem, hogy amit szívvel és lélekkel teszünk nap mint nap, az előbb-utóbb valóra válik. Köszönöm szépen!
1: Ágneshez visszafordulok, mint szakosztályvezető és vezetőedző. A Mártonikrek itteni pályafutását azt hogy kell elképzelni? Hiszen azért tudjuk, hogy ők általában külföldön vannak, legfőképp Spanyolországban, de ők milyen sűrűn tűnnek fel itt, illetve az úteszíneit hogy képviselik a világban?
2: Amióta hozzánk igazoltak, azt mondhatom, hogy sokkal többet járnak Magyarországra, mint előtte. Nyilvánvaló egyrészt a madridi lakhelyük miatt, másrészt pedig a felkészülési programjuk miatt nem lehetséges, hogy túl sokat tartózkodjanak itt, de most már egyre sűrűbben. Az, hogy milyen módon képviselik a nagyvilágban az újpesti torna egyletet, ugye van a közösségi média, és ott mindig megjelennek egyébként újpesti ruhába, hál' Istennek nem azért, mert ezt kérjük, vagy mert szerződésbe van foglalva, hanem mert magukénak érzik. Igaziból, ezt csak így halkan mondom, mert biztos mások is hallgatják, de a fociban is most már az Újpestnek drukkolnak. Voltak is kint meccsen, meg nekik a családjuk nagy része egyébként újpesti rajongó, hát leszámítva az édesapjukat, aki szintén halkan mondom, de ő meg a Fradinak drukkol. Úgyhogy igazából szeretik Újpestet, sajátjuknak érzik, és ez amikor itt járnak, akkor mindenki érezheti.
1: Egyébként ez egy előírás, vagy egy szabály, hogy nekik kell, hogy legyen egy magyarországi klubjuk?
2: Igen, mindenféleképpen.
3: Kis Adrián vagyok, edző vagyok, Ágnessel együtt jöttünk ide az UT-ba 20 évvel ezelőtt, most már egy kicsivel több, mint 20 éve, ugye novemberben volt a 20. születésnapunk, ketten, illetve Kis József akkori kollégánkkal csináltunk meg a szakosztályt, mint a taekwondót, és főleg ugye most ugye 20 éves évfordulóra visszagondolva, ilyen kicsit így megmosolyogva gondolunk vissza a kezdeti időkre, amikor ugye volt, hogy többen voltunk edzők, mint tanítvány, de aztán hál' Istennek ugye folyamatosan fejlődött a létszám, és folyamatosan fejlődünk mi is velük együtt. Én általában Lacival ugye felnőtt csoportot viszem, nekem ez a szívem csücske az egyik, azért, mert én is 20 évesen kezdtem a taekwondót egyébként, tehát én nem voltam gyerekként benne, és pont ahogy a többiek is elmondták, tehát, hogy bármikor elkezdhető, és bárki megtalálhatja benne azt, amit úgy gondol, hogy szeret. A versenyzők mellett nyilván nagyon fontos része az is a csapatnak, de a másik fontos célkitűzésünk az, hogy közösséget építsünk itt. Próbáljuk meg úgy, hogy a különböző edzésen kívüli programokkal is egy picit összehozni kicsiket, nagyokat. Hát úgy érezzük, hogy ez azért sikerül is, tehát, hogy tényleg, ahogy Zsuzsa is mondta, hogy barátságok, ismerettségek köttetnek, meg más is. És mert, hogy ahogy László megérkezett ugye az első edzésre, én is akkor, így a Covid után, ugye én is akkor tértem vissza. Nagyjából mi úgy nem ismertük egymást, én amúgy nem voltunk együtt edzőtáborban, mert hogy én ugye fiatal koromban nem taekwondoztam, de az első edzésen így rögtön így egy kicsit így beszóltam neki, és az ott rajta is maradt, tehát mondta nekik ugye az öreg ninzsák, azok egy kicsit lassabban álljanak neki így a mindennek így ennyi kihagyás után, mert hogy azt ugye László elfelejtett elmondani, hogy így a költözés meg a pécsi taekwondo között, meg ezért ilyen, valójának is egy ilyen 20 éves pauzája, vagy egy 15, vagy nem tudom hány év, igen, és úgy jött vissza taekwondozni. Ezen kívül...
1: De bocsánat, ebből azért egy szép történet lett, hogy így indult?
3: Ebből egy olyan történet lett, igen, hogy mi így egy párt alkotunk most már ugye közel több mint 5 éve, együtt csináljuk, ugye. Ezt mindig már megbeszéltük, ha egyszer, nem tudom, összeesünk, azt a Lidli parkolójában fogjuk megtenni. Így együtt csináljuk ugye a felnőtt csoportot, ahova ugye még azért, hál' Istennek. Tényleg sokan járnak, ugye, tehát minden korosztály megtalálható nagyjából 13-tól ugye 60 pluszig, és nagyjából ennyi, ezen kívül ugye igyekszem a csapat erőlétért felállni, kicsikért és nagyoknak az erőlétért is, meg a kollégákért is. Szoktunk olyat is csinálni, úgyhogy ennyi.
1: Itt most ülünk egy kis teremben hatan, és azért az érezhető, hogy igen jó a hangulat. Ez

0: Az egész klubra jellemző? Tehát, hogyha versenyzők itt ülnének, vagy pici javisok, akkor ez a jó hangulat, ez úgy általános, és ez jellemző az utére egyébként?
1: Hát igyekszünk. Nyilván ugye mindenki emberből van, úgyhogy van, amikor nem feltétlenül ilyen kicsattanó jó kedvünk van, de mindenképpen igyekszünk úgy megcsinálni az edzéseket, úgy bejönni ide, hogy nekünk ez igazán az otthonunk. Tehát, hogy amikor ugye Ágnes kapta a kérdést, hogy mit jelent neki a taekwondo, a mindent, nekem is ez az egy szó jutott eszembe rögtön. Ahogy megkaptuk ugye 2020-ban, vagy 19 vége felé ugye ezt a termet, és egy picit így belaktuk, tehát, hogy tényleg ide így hazajárunk, mert ugye elég sok időt töltünk idő délután. Ezt tényleg ilyen otthonunknak tekintjük, tehát próbálunk úgy jönni, hogy akkor, ami mondjuk ugye jön kintről bármiféle stresszforrás, vagy bármilyen szintén megpróbáljuk kizárni. Van, amikor persze ez nem sikerül, de igen, tehát igyekszünk ezt a jó hangulatot megteremteni, nyilván kellő szigorral, főleg, hogyha edzésen vagyunk, de igen, tehát valóban próbálunk úgy foglalkozni a csapatokkal, hogy ez tényleg jó hangulatban teljen.

0: A Sporthely mai házigazdája az UTET tékvándó szakosztálya volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az idézet így hangzik: a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk így szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa-bajnoki aranyérem nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
3: Hát szerintem a kettőt körül külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem. Egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja az elfogult vele szemben mindig. Nem ez dönt, de...
2: De azért az is számít, gondolom,
3: igen,
2: ugye?
3: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől az Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
2: Abszolút, és hát nekem a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hoztál, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrót produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú-hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatával 5-szörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
3: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kín, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, a gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt ügyvénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
2: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
3: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, annak a csapatával, mint edző ott is, azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag elég sok tapasztalatot
2: abszolút
3: adott, és
2: ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
3: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, hogy elérje az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
2: Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám, tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
3: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szükség egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és már második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
2: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
3: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
2: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem föl a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illeti, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motiváció. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál.
3: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogy nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van, hogy ez a struktúra, amiből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
2: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzésmunkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni? Tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell? Mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és van nyilvánvaló sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
3: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
2: Maximálisan egyetértek
3: ezzel. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjáték, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
2: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen akkor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
3: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cseleztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cseleztünk, hát mindenki tudott 2-3 féle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni a cselezésből, a húzást, tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már 2 ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapi információt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
2: Egy vesztett helyzetbe belemegy.
3: Esélytelen, hogy megverje, és azt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
2: Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiválthatóak az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
3: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
2: Az tehát már késő.
3: Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogóztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki. Viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe. Megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
2: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának megszerezi.
3: Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézlabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
2: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokkal magas ember, sokkal nagy darab, bár persze, hogyha a Balkára megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetét is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
3: Biztos, hogy megszületnek.
2: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
3: Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz, hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
2: ez ma nagyon... nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szólja?
3: Én ezt nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókuszt más irányba. szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, és szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
2: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként, de most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnod kell. Ugye tudjuk, Ölcsem a Rodriguez távozásában sok minden szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapat sportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles. Nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
3: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent. Tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal. Tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Ez egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
2: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
3: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
2: Úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
3: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem. Viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
2: Folytatjuk a beszélgetést Soltonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián, tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérnem, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
3: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevőből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában, ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
2: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
3: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
2: De miért?
3: Most.
2: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
3: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
2: Nem, Gazsó egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelkézésen, tehát igen, biztos, hogy van jelentősége.
3: Nagyon, nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
2: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
3: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
3: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
2: Kicsit húzba kötött helyzet, nem könnyű.
3: És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólnám, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klub munkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, uh-huh. hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat.
2: És amikor, ott professzionális munkát végeznek.
3: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
2: De akkor ez szív kérdése?
3: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
2: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
3: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióim nincsenek, az a válogatott, igen. aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető. De ez egy ilyen.
2: Abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság. Tehát, hogy volt benne valami törés, valami, amitől már most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
3: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontból. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény. Uh-huh.
2: Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
3: Igen, ez az igény felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával, ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezeket az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
2: A játékosok megszólításában akkor annak lesz-e jelentősége? Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod, tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa bajnokságra, az U20-as Európa bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
3: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
2: Tehát én is ezt gondolom.
3: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű.
2: És az nem, nemzetközi?
3: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
2: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is ugye eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen, vagy is mondjam, távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy nem, hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához, és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
3: Igen. A számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. amikor VB ezüstöt szereztünk.
2: 2023-as.
3: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktatópontjai, és a saját magunkét is fel volt térképezve.
2: Egyénileg is?
3: Egyénileg is, csapatszinten is, tehát megvolt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár. És ezekre a buktatópontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és

0: az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa Bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy mi jön a következő pillanatban. És ezért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, uh-huh. és hogy van egy struktúránk, de volt a cél, hogy
1: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
0: Igen, abszolút, én ebben hiszek, uh-huh. és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, uh-huh. aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még. Tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk. És hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy ezen a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám uh-huh. így egymás után a Gáncs Pető Máté, a kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
0: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
1: Aha. De valahol meg is ez a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül
0: igen,
1: nem nagyon
0: és,
1: megy.
0: És ugye úgy kérdezik, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
1: Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút. Is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőjel mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
0: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkori játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat uh-huh. adni.
1: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még igen, ők azért befolyásolhatók.
0: Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy

0: akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre, és hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
1: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
0: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről
1: is. Követik ezt szerinted? Tehát,
0: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
1: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya
0: műfajhoz, ugye? Hogy mennyire profi játékos, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoz, az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
1: Hát meg a maximalizmus, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
0: Igen, én a maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
1: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
0: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt, éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, hogy na most ez hogy legyen, na most ezt hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez, amit az elején említettél, hogy az Európa-bajnokság csak rá erősített, most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa-bajnokság előtt.
1: Hallottuk.
0: Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa-bajnokság alatt, de amit kezdtem
1: a hangulatot, mondani. A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
0: Igen. Na mindegy, mert eszembe jut, már öregszem, elfejtettem a lényeget.
1: Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrálhatóak lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? és akár személyekre is lebonthatod.
0: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak egy elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak. Tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jó végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, egy nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában, mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
1: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe vagy a Szegedbe, hiszen más a klub érdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét. És sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
0: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát. Nyilván, ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem. Viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
1: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés. Mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
0: Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, ez nem egy egyszerű feladat.
1: Nagy a verseny,
0: óriási. Nyilván megvan az elképzelésem, hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy az a válogatott akkor mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, a maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
1: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm. Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Another one.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A legnagyobb fogás mikrofonjánál a szerkesztő Bálint Attila. A Magyar Horgászok Országos Szövetsége az idén 80 esztendős. A minap elnököt választottak, aki viszont alig több, mint fele ennyi, 41 éves. Puskás Norbertről van szó, Vas megyéből érkezett, fiatal közgazdász. Nos, a szervezet 80 esztendős, ez a kor egyébként érettséget, megfontoltságot, tapasztaltságot jelent, meg egy kicsit azt hiszem, hogy magán viseli az öregkor gyengülő egészséggel együtt járó jeleit is, már ami az időszerűséget és a rugalmasságot illeti. Erre számítottál, ezt szeretted volna egy ilyen szervezetet?
3: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát semmiképpen nem terveztem az életemben, hogy 41 évesen egy 80 éves szervezet elnöke lehetek társadalmi tisztségben. Ezt erre nem tud készülni az ember, és hát az a megtiszteltetésért, hogy a választmányi tagok jelentős többsége a titkos szavazás keretében nekem adta a bizalmat. Hogy ez a bizalom, ez mivel jár? Ez óriási felelősséggel mindenképpen. Én 6 éves korom óta horgászok. Egyet tudok, hogy mindenképpen a következő 80 évben is szeretnénk egy olyan szervezetet továbbvinni, ahol majd egyszer hasonló fiatalok, vagy középkorúak, vagy idősebb vezetők büszkék arra, hogy a Magyarországos Horgászszövetség vezetői, tagjai lehettek. Úgyhogy ez egy óriási felelősség, és nem számítottam rá, hogy ilyen bizalmat kapok.
2: A minap volt kezemben egy éppen 60 esztendős újság, amiben azt boncolgatták, hogy az emberek, a horgászok nagy része rapsicként kezdi, ugyanis. A kisgyereknek akkor, amikor először zseppecát adnak a kezébe, és fog egy snecit, vagy ha egy barátodnak kölcsönadod a horgászbotodat, hogy megérezze, milyen az érzés, tehát, hogy megtörténjen a beetetés. Na most ez ma szabálytalan.
3: Szerintem a horgászok 99%-a valamilyen módon rapsicként kezdi, és bizonyára, hogy ez is egy olyan jogszabályi történet, amin, hogyha kellő odafigyeléssel vagyunk, akkor lehet ezen finomítani. Több jogszabály alkotási folyamatban majd a MOHOSZ-nak továbbra is részt kell vennie, vagy jogszabály módosításiban, és ott azokkal a illetékes tárcákkal, akik ebbe illetékesek, át fogjuk ezt beszélni. Értem a kezdeményezést, és azt gondolom, hogy úgy nyitott kapuk vannak mellette, mert tényleg, aki nagyon fiatalon megy, és nem a Horgász Egyesületbe kezdi az első pillanatát, annak ez egy valós kockázat, úgyhogy ezt a helyzetet meg kell próbálni kezelni.
2: A horgásztábor gyarapodása, gyarapítása, az nagyjából ezen is múlik. Pillanatnyilag olyan 5-600 ezer körülre lehet becsülni azoknak az aktív horgászoknak a számát, akik az éven legalább egy alkalommal botot fognak a kezükbe. Ők szeretnének jobban beleszólni, jobban belefolyni a szabályalkotásba, és szeretnének jobban részt venni a horgász közéletben. De arra még nem válaszoltál, hogy te hogy kezdted el ezt a horgászatot egész konkrétan? Te is rapsicként kezdted annak idején?
3: Egész konkrétan a nagypapámnak a testvére volt, egy szombathelyi csónakázó tón horgászott, és akkor én ő mellé mentem ki, illetve keresztapukám horgászott, és ő velük kezdtem el így ismerkedni a horgászottal. Én azon kevesek közé tartok, akinek közvetlen az apukája meg a nagypapája az nem volt horgász, viszont én annyira beleszerettem, hogy ők nem váltottak horgászét, de lelkesen vittek, ahova lehetett, és ott voltak velem a vízparton, úgyhogy így ilyen 6-7 éves koromban elkezdtem, egyesületi formában már tag lettem a Spartacus Horgász Egyesületnél, és akkor utána egy év után, vagy kettő év után egy horgássulik indultak az Elektromos Horgász Egyesület, mert egy szombathelyi klasszikus horgász egyesület, és ott horgássulikon keresztül tanultuk meg a télen, hogy miként kell csalizni, szereléket összeállítani, és onnét mentünk ifjúsági vetélkedőkre, így jutottam el megyei döntőkre, országos vetélkedőre, és hát későbbiekben ennek az egyesületnek lettem a 16 évesen már megkértek, hogy legyek ilyen ifjúsági felelőse neki, mert azokat, amit a horgássuliba tanultunk, azt az akkori horgászversenyző társaimmal próbáltuk a következő fiatal generációnak már átadni, és így lettem később a megyei horgászszövetségnél ifjúsági felelős, az országos horgászszövetség ifjúsági táborába is részt vettem, és akkor így hát szépen az életem összeforrott a horgászattal, mert a főiskolás éveim alatt a Vas megyei horgászszövetségnél akkor volt tisztújítás, és akkor az akkori ügyvezető látta a fiatalos lendületet, és teret adott nekem, és azt gondolom, hogy a legfontosabb a horgásztársadalomban, hogy ahogy én kaptam lehetőséget annó, úgy kapjon minél több fiatal lehetőséget abba, aki szeretne a horgászat ügyért tenni, és itt egy kicsit visszacsatolok arra, amiről az előbb szó esett, hogy a horgászok szeretnének beleszólni, a horgászok szeretnének, hogy egy számukra közelebbi mohoszt érezni, mert ehhez kettő fél kell. A mohosznak is kell nyitottságra törekednie, és a mohosznak is kell olyan felületekbe megújulnia, hogy ne az internetes fórumokon, hozzászólásokba tudják a horgászok kifejteni a kommentekbe, adott esetben a negatív vagy a pozitív élményeiket, viszont ahhoz az is kell, hogy a horgászok is legyenek a szervezeti rendszerrel képben. Tehát ennek megvan ma is a formája.
2: Csak ezek a formák, ezek nem elsősorban arra koncentrálnak, hogy milyenek legyenek mondjuk a mérethatárok, hogy milyen halfajokkal kapcsolatban milyen legyen a bánásmód, mindjárt mondok kettőt, kárász, amúr, és addig a pillanatig, amíg a horgász nem érzi azt közvetlenül, hogy ezekbe a dolgokba beleszólhat, addig nem nagyon fog érteklődni egy egyesületi választás iránt.
3: Igen, ezt tapasztaljuk, annyiba visszautalnék rá, hogy nagy különbség van abban is, hogy egy vízhasznosító egyesületnél például, ahol van egy kis tó, vagy egy horotág, vagy bármi, amit ő maga hasznosít az egyesület, és ott beleszólhatnak a horgászok nem az állami szabályozásba, hanem a helyi horgászrendjükbe, ott azért aktívabb a jelenlét, ugye ott maguk döntenek a jegyárakról, a horgászrendi kérdésekről, ami nem állami szintű szabályozás. Én azt gondolom, hogy országosan az országos horgászrendi kérdésben, illetve ha jogszabály változás kerül előtérbe, akár méretek, tilalmak tekintetében, akkor egy kicsit nagyobb társadalmasítás kell a mohosz részéről. 500-600 ezer embernek a véleményét a mai világban nem lehet úgy megtudni, hogy mindenkit egyesével fölkeressünk, és megkérdezzük tőle, hogy ő mit gondol erről. Viszont a digitális technika nyújtotta a lehetőségekbe, hogyha van egy országos horgászrend például, ami egy általános keretet szab a jogszabályok felett, hogy adott esetben adni arra is lehetőséget, hogy bizonyos időtartamba társadalmasítva mondhassanak a horgászok is direktben véleményt, és ne fórumokon kelljen utólag véleményezniük, illetve ha a jogszabályalkotásban jelentősebb vagy módosításban olyan történetek kerülnek előtérbe, ami kihat akár egy amúrra, vagy busára, vagy olyan inváziós fajokra, ami mondjuk adott esetben lehet, hogy horgászatilag pozitív megítélése van, de biológiailag vitatható, ezeket nagyobb nyilvánosság előtt kell majd megtárgyalni, és én azt gondolom, hogy akkor a horgászok is, ha a tagszövetségeken kívül szeretnék kinyilvánítani, meg a tagszervezeteken kívül a véleményüket, akkor ezt meg tudják tenni. A horgászok sokszor érzik magukat távol a Magyarországos Horgászszövetségtől. Nem érzik azt, hogy ők nekik egy érdekképviseleti szerv a mohosz, és valóságban ugye jogi értelemben nekünk a tagszövetségek a tagjaink, meg a tagegyesületek, de a végpont,
2: igen, ám, de hát a horgász horgászkártyát vált,
3: így van,
2: és közvetlen kapcsolatban áll a mohosszal.
3: Így van.
2: Akkor, amikor horgászjegyet
3: vesz. És pont ezt szeretném megvalósítani a közeljövőben, hogy legyen egy olyan internetes felületünk a mohosz oldalán, központi helyen foglaljon teret, ahogy technikailag ez kivitelezhető, hogyha a horgásznak van olyan jellegű problémája, hogy ő még egy adott megyébe vagy egy településen tapasztal egy vízszennyezést, vagy olyan horgászati érdeket sértő cselekményt, lezárnak egy partszakaszt, elveszik a horgászati jogot, vagy bevezetnek olyan horgászati szabályozást, ami mondjuk adott esetben szembe megy a hallgazdálkodási törvénnyel, vagy bármi olyan sérelem, amit úgy érzi a horgász, hogy jogos, ugye mindenki ma a Horinfo rendszerben benne van, és mi dedikáltan azok a horgászok, aki szeretne ezen az online felületen, ott tudjon a Magyarországos Horgászszövetségek direktbe jelezni olyan problémát, ami ő neki probléma.
2: Tehát akkor ezeket a csatornákat, amik eddig eléggé el voltak rekesztő, szeretném mondani, ezeket szeretnétek kitisztítani, és közvetlen kapcsolatot elérni a horgászok és az országos szövetség között, hiszen nem is értettem sokáig, hogy miért lehet egyáltalán horgász érdekvédelmi szervezetnek hívni a MOZ-t, hát kitől kell védeni a horgász érdeket?
3: Hát semmiképpen nem a horgászoktól, tehát a horgászoknak az érdekeit azt, ugye a Magyarországos Horgászszövetségnek azért több rétű a feladata, és a horgászoknak is meg kell érteniük azt, hogy az első az mindig annak kell lenni, hogy a víz legyen rendben, a halállomány legyen rendben, és a horgászközösség utána, mert ugye, hogyha nincs víz, ha nincs halállomány, akkor horgászközösség is nehezen tud lenni. Tehát az én úgymond programom is e köré csoportosult, hogy kellenek egészséges vizek. Most az egészséges alatt azt értjük, hogy ha lehetőség van rá, akkor a következő éveknek a tevékenysége az meg fogja határozni azt, hogy a következő 20 évben hol fogunk horgászni. Ez több szempontból is, mert együtt kell működni még szorosabban a vízügyi ágazattal, a természetvédelemmel, és a MOHOSZ-nak a lehetőségehez mérten mindenbe kell azt segíteni, hogy ahol a halastavaknál, horgásztavaknál, patakoknál a víz megtartását lehet szorgalmazni, ezt elő kell segíteni.
2: Ha már itt a vizeknél tartunk, kétféle horgászvíz van alapvetően. Vannak a természetes vizeink, amelyeknek van élő környezete, van ökológiája, van egyensúlya, és vannak ezek az ásott mesterséges tavak, amiket általában telenyomnak ponttyal, és a szabályok ugyanazok mind a két helyen. Jól van ez így? És akkor már is jutottunk egy másik témához, nevezetesen, hogy milyen halat telepítsünk, azt, amit a horgász fogni akar, gondolom én.
3: Igen, hát ez egy nagyon összetett kérdés, és próbálok rá röviden válaszolni, bár nem az erősségem, mert ezekről órákat tudnék beszélni. Különbséget kell tenni a természetes vizek, meg a mesterséges kavicsbányatavak és lefolyástalan olyan víztestek között, ami mondjuk abszolút nem egy természetes közeg. Én azt gondolom, hogy a természetes vizeken el kell mozdulni egy még zöldebb horgász irányba, így tudnám megfogalmazni, ahol előtérbe kerülnek azok az ősfonos reofil folyóvízi halfajok például, amik mondjuk nem ponty, hanem a márna, padúc, domolykó, tehát ezek a természetes vízfolyásokon, ezeknek a halfajoknak, ahol amelyiknek szerepe van, azokból kell próbálnunk a haltermelőkkel együtt olyan kölcsönösen működő programokat indítani, hogy akkor célzottan ezekből a halfajokból több kerüljön az adott természetes vízbe. Most is vannak már kíméleti területek, de lehetséges, hogy ezeknek a számát növelni kell, meg kell vizsgálni, hogy hol van tényleg olyan halívó hely, amit vagy helyre lehet állítani, vagy pedig akár csak egy védelemmel, vagy egy időszakos védelemmel lehet azzal támogatni, hogy ott jobb legyen a természetes szaporulat. És nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem szabad szerintem sem összekeverni, hogy egy fél hektáros vagy egy két hektáros kavicsbánya tó, ami abszolút mesterségesen jött létre, lehet, hogy előtte még ott egy kavicsbányászat folyt évtizedekig, és most van belőle egy tó, azt nem biztos, hogy keresztre kell azért feszíteni, aki mondjuk egy ilyen vízbe kap állami engedéllyel amúr telepítésre lehetőséget. De nem szabad természetesen a kettőt összekeverni, hogy ez egy természetes vízben már nem egy elfogadható történet. Bizonyára, hogy ezek jogszabályok, szabályt érintő változásokat jelentenének, hogyha különbségeket teszünk a vizek között, hogy kis tó, folyó, halgazdálkodási tervek eltérőek lennének. Ez azért nagyon komoly szakmai vitákat fog kiváltani.
2: Úgyhogy na jó, de hát de meg kell oldani.
3: Így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a történeteket, ha időigényes is, de meg kell nyitni ezeknek a témáját, mert nem szabad összekeverni egy nagy természetes víznek az ökológiai rendszerét egy olyan kis bálvárosi tóval, aminek semmilyen természetes vízi összeköttetése nincs. Nem csak a szabályoknak kell változni, hanem a horgászoknak is azt tudomásul kell venni, hogyha egy természetes vízen vagyunk, ott lehet, hogy szigorúbb szabályok vonatkoznak, jobban oda kell figyelni a természetvédelemre, és adott esetben az olyan helyeken, ahol viszont abszolút mesterséges környezet veszi körbe, ott meg viszont a természetvédelmi szakembereknek kell kevésbé erőteljesnek lenni, mert ott mondhatjuk azt, hogy oda egy betelepített hal, az lehet, hogy csak néhány hétig tartózkodik ott, mert a horgász szabályos keretek között megfogja, és ő azt hazaviszi. Nem tekinthető olyan ökológiai rendszernek, mint egy Duna, vagy egy Tisza, vagy egy Balaton.
2: Ha már itt tartunk a természetes vizeknél, akkor van egy másik kulcspont, a hozzáférés. Ugyanis ami a Balatont illeti, de a Velencei tó nem lenne ilyen állapotban sajnos, amilyenben van, azt is emlegetetném. Szóval azok az építésügyi szabályok egy kalap szamócát nem érnek, amik vannak, abból a szempontból, hogy a vizek partja az közkincs vagy nem. Normális külföldi országokban vízparton közvetlenül építkezni nem lehet. Magyarország miért nem tartozik ezek közé? A MOHOSZ-nak van szándéka arra, hogy éppen a horgász érdekek védelme okán kezdeményezze, hogy az építési szabályzatoknál vegyék figyelembe, hogy legyen közkincs a természetes vizek partja?
3: Szándék az biztosan, hogy van, már azért is gondolom azt, hogy biztosan van, mert a Balaton az elmúlt időszakban is mindig kiemelt téma volt, hogy rengeteg horgásztársunk keresi fel a Balatont, és kevés a hozzáférhető partszakasz. Sokszor ezek a hozzáférhető partszakaszok az én információm szerint nem mindig csak a magántulajdonok miatt van lekorlátozva, hanem adott esetben lehet, hogy egy önkormányzat nem horgászbarát jelleggel tekint a horgászokra. Én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy a új kormányzat részéről többször elhangzott, hogy a Balatonnak a körbejárhatósága a többi nagy állami vízterületnek is egy, hogy ez mindenki számára legyen hozzáférhető. Ha mindenki számára hozzáférhető természetes vizeket fogunk az országba tapasztalni, ha mindenkiben úgy gondolom a horgászoknak elő kell, hogy járjanak, mert nekünk nagyon fontos, hogy odaférjünk a vizekhez. A Magyarországos Horgászszövetségnek mindent meg kell tenni azért, hogy ebbe javulás következzen be, de a jelenlegi állapotok, amikor magántulajdonok belelógnak állami víztestekbe, és ezeket évtizedek alatt rontották el elődeink. Nagyon lassan lehet visszaépíteni, és lesz is, ahol nem lehet visszaépíteni, mert egy Balatonon, ha valakinek ott van egy nagyon nagy értékű ingatlanja, amit már 30 éve mondjuk ő megvásárolt, vagy megörökölt, és az lenyúlik a partig, azt én jelenleg nem látom annak reális esélyt, hogy mondjuk a vízparti 6 méteres parti sávba a kerítését elbontanánk, de az lenne az igazán hathatós válasz arra, hogyha a Balaton meg a nagy vizek mindenkié, akkor nem lehetne ezeket lezárni. Azt gondolom, hogy minden egyes olyan fórumon, ahol jó magam vagy főigazgató úr, vagy az elnökség megnyilvánul, ott mindig az a rendező elv, hogy ahol a horgászatnak tere és szerepe van, azt ne korlátozzák. És hogyha valahol például mondjuk a futók, a gyalogosok, a kirándulók szabadon lehetnek, ott a mi szabadidős tevékenységünknek is legyen tere. Viszont azt is látni kell, hogy azért a természetes vizek, azok több funkciósak, és a több funkcióban a horgászoknak is el kell fogadni, hogy ahogy a világ fejlődik, vannak olyan területek, ahol bejöttek olyan szabadidős sportok, ami meg mondjuk lehet, hogy nekünk nem kedvező. Ezekben mindig azt képviselem, hogy ezt az élni és élni hagyni elvet próbálja meg mindenki követni, tehát a horgászokért élünk, halunk, de azért nem lehet csak a horgászokért minden természetes víz, mert vannak más szabadidős tevékenységek, és hogyha mi nem szeretnénk azt, hogy a mi tevékenységünk mondjuk kitiltsák egy vízről, akkor szerintem azokat se tiltsuk ki, akik egy kicsit más gondolnak. És ezért gondolom azt, hogy szükség van mindenkinek mindig azért a szabályzók mellett a józan belátására is. Az embereknek az együttműködése kell a vizek partján, hogy ne zavarjuk egymást, hagyjuk egymást kikapcsolódni, és ne azzal töltsük az időt, hogy a másiknak a tevékenységét hogy tudjuk feljelenteni, vagy beszüntetni, mert néhányszor találkozok olyan extra szélsőséges zöld álláspontokkal, hogy a horgászoknak nincs helye a vizek partján, vagy jelentősen kevesebb van. Én úgy gondolom, hogy a horgászok nagyon sokat tesznek azért, hogy a magyar hazai vizek állapota olyan, amilyen, jó értelemben mondom ezt, és nagyon sok önkéntesünk, civil közössége dolgozik annak ellenére, hogy elégedetlenkedünk így egymás között, hogy még lehetne jobb a közösség élet, még nyitottabb, még transzparensebb, még jobb, mahoz szeretnénk. És akkor...
2: Most légy egy picit horgász, mint horgász. Mi az a két dolog, amit várnál a mohoztól, amit szeretnél? Mint egyszerű horgász.
3: Én mindenképpen azt szeretném, hogy legyen hol horgásznom egy 15 év múlva is, mert aki horgász, az tudja, hogy az nem olyan, hogy kialakul bennem, és akkor ez nem egy hétköznapi hóbort, hogy ma elkezdem, két nap múlva befejezem. Van ilyen, hogy valakinek csak addig tart a horgászati pályafutása, de a nagy többségünknek szerintem nem. Kinyitjuk a horgászengedélyt, évtizedek vannak benne általában, még nekem is ilyen nagyon fiatalon, vagy most már az online felületeken. Hát én azt gondolom a mohosznak, meg a horgászszervezetektől, amit én várnék, hogy a meglévő horgászvizeinknek az állapotát azt vagy tegye jobbá, de legalább őrizze meg ezen a szinten, mert most jelenleg rengeteg olyan horgászvíz van, kisebbek is, amit az a veszély fenyeget, hogy konkrétan kiszáradnak. És hogyha egy horgászközösségnek a kis tava mondjuk kiszárad, akkor onnantól kezdve nincs miről beszélni, mert lehet, hogy valaki a bicikliével nem tud elmenni máshova horgászni. Kicsit több tudatosságot várnék el a mohosztól, meg magamtól is majd, hogy itt vannak ezek az új klimatikus viszonyok, új helyzetek az életünkben, és el kell tudni azt fogadtatni a horgászokkal, hogy lehetséges, hogy nyáron, augusztusban tökéletes lenne, ha még telepítenének ilyen meg olyan halat. Se a hal jólétet nem tudjuk biztosítani, se a horgász jólétet, hogyha szakmaiatlanul csak akkor is telepítjük, amikor éppen nem ideális hozzá a helyzet.
2: És ha már az előbb arra kértelek, hogy légy egy picit horgász, akkor folytassuk már azzal, mert ennek a műsornak az a cím, hogy a legnagyobb fogás, hogy neked mi az, amivel büszkélkedhetsz?
3: Hogyha az alapján választottak volna a mohosz elnököt, hogy kifogta a legnagyobb halat, akkor én még egyesületi vezető se lehetnék. Jelenleg én nekem, ha jól emlékszek, olyan 9-10 kg körüli ponty volt, amit fogtam. Én nem vagyok kifejezetten nagy halas horgász. Én fiatal korom óta én ez a klasszikus úszós, és abból is a matchbot, illetve a rakósbotozás, egy kicsit ez a finom szerelékes horgászat irányába pecáztam, és mai napig is, ha elmegyek, akkor általában az ilyen módszereket használom. Tehát egy ilyen 9-9,5 kilós ponty volt talán, amit fogtam. Amivel szembesülök, és ez is egy nagyon nagy kihívás, hogy például gyermektáborokat tartunk Vas megyébe, és ilyenkor mindig a fiatalokkal, amikor elkezdődik a tábor elején egy ilyen bemutatkozás jellege, meg szoktam kérdezni, hogy kinek mekkora halat fogott, és akkor mindig elmondom, hogy hát nem kell nagyot mondani azért, mert hogy nem attól lesz valaki kiváló horgász, hogy nagy halat fogott. Maga a horgászat élményét is tapasztalják meg, és nekem az is örömteli, hogy egyre többen választják azokat a természetes vízfolyásokat, ahol sokkal nehezebb megfogni a halat, mint egy agyon telepített mondjuk kavicsbányatóba, vagy egy mesterséges tóba. Viszont ebből a mohosznak is több ilyen edukatív és oktatási tartalmat kell kitenni, mert nagyon abba az irányba mentek a horgász média, a sajtó, hogy ugye mindig az a sikeres horgász, ahogy ön is mondta, hogy mekkora halat fogtam, és nem biztos, hogy a mekkorán van a hangsúly, hanem azokon a pillanatokon, amit szerintem a horgászatnak egy nagyon-nagyon nagy értéke, és lehet, hogy ezt most túl szentimentálisnak fogják gondolni a hallgatók, de hogy rengeteg olyan gyerkőcöt látok, aki ott van az édesapjával és a nagypapájával a vízparton, néhány órát együtt, mert a mai rohanó világban egyébként nem találkoznak, nem beszélgetnek, és a vizek, a horgászat összeköti őket ott, mert akkor nem a mobiltelefon számít, nem a hétköznapi zajok, hanem maga az a horgászatnak az együtt töltött élménye, és én ha valamit így útravalónak, akár így a beszélgetés vége felé mondhatok, akkor én mindenképpen azt szeretném, hogy ezt értse meg mindenki, hogy a horgászat az több, mint arról szól, hogy nagy halat fogok és sok halat fogok, hanem a horgászat az egy olyan jellegű élmény, ami a vízparton összeköt bennünket, különböző iskolai végzettségű embereket, különböző társadalmi funkcióba lévőket, és sokszor még családokat is ott találunk együtt a vizek partján, mert a mai rohanó világban mindenki csak dolgozik, és hajtja a mókuskereket, és a végén nem jut időnk egymásra, és a horgászvizek azt a pici nyugalmat teszik vissza még az ember életébe, amiben ma már legkevesebb van.
0: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Pik-pik-pik van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyei 105-ös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Ezt látnod kell,

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Szoboszlai előtte, Nikolic bent középütt, Könyves, Szoboszlai, Könyves szép helyet csinált neki, Szoboszlai.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, már is 6 óra, hát 3, meg egy pici, mondjuk 6 óra 4. Szóval jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel egy csodálatos nyári augusztus 10-ei napon a 30-asok egy középkorúak társasága lesz ezen a héten. Már ami a hőmérsékletet illeti, mert a 30 plusz lesz egészen vasárnapig, csak hogy riogassunk mindenki, de szerintem ennek mindenki örül, hiszen nyár van. Ma reggel a Pistánál, szia Pisti, jó reggel.
2: Sziasztok, jó reggel.
1: Bene Ferivel, szia Feri, köszöntelek szeretettel, tisztelettel. Mai alázattal és a sport jó iránti reggelt. Őrült rajongással.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Felhozni, gyerekek.
2: Hogy vagy? Akármit mondasz, egyetértek.
1: De remélem jó vagytok, kipihenten.
2: Nagyon jó,
1: és jó barnák is vagytok.
2: Kipihenten, Nemzeti Sportban voltam tegnap este 11-ig.
1: Na de milyen indokkal? Mit tudsz fel a mentségedre, Pisti? Tehát, hogy...
2: eddig tart, ma is oda megyek este 11-ig, ne aggódj.
1: Jó, ha beszélünk ma... sportági főszerkesztővel, Zsombogyi Zsolttal, hogy mi bizony mindent csinálhattatok ott 11-ig. Nyilván ennek volt valami szakmai alapja.
2: Hát mindig akkor addig vagyunk, de például annyi volt. Főszakmai alapja az volt, hogy azon vitatkoztunk, pont a Somával egyébként, a telefonon, ő nem volt benn, hogy minden mindegyik mellett érlek, hogy például a címlapon van egy nagy Kós Hubert interjúnk alapban, mert ugye ma kezdődik a vizes EB, és a Kós eszembe olyan étlapot úszik, mint Michael Phelps legutóbb, mert a Bowman az edzője azt mondta, hogy most megnézzük, mit bírsz, ez Európa, itt az így is nyerni fogsz, ki se jössz a vízből egy hétig, vagy pedig Gyugyi, aki 39 évesen befejelte élete első gólját, 39 évesen fejelt életében először gólt, amivel nyert a Debrecen a Nyíregyháza ellen, és egyébként egy rohadt jó fotó is volt mellé, hogy egy játékostársának az edzője egy a Gyugyi homlokát nyomkodja az ujjával.
1: Tudsz te fejjel is.
3: De olyan nem, szinte,
2: nem,
3: hogy
2: hát nem tudsz, csak most sikerült.
3: Hogy megtörtént a gól, és nálunk az egész család összejött. Tehát mondom, gyerekek, a Gyugyi gólt fejelt, és leszaladt a két fiam az emeletről, a feleségem a konyháról, és azon gondolkodom, én nem emlékszem fejes
1: gólját.
2: Távoli rokonok hívtak fel, nem? Hogy
1: kanadai nagybácsi is írt, hogy
3: kitört a vezúk.
2: Tényleg gólt fejelt a Gyugyi. Egyébként, ha már itt tartunk, merész a párhuzam. De én 187 centi vagyok, egész életemet futballpályán töltöttem, hát ilyen blassz szinten persze például, de egyáltalán nem tudok fejelni. Hát mert kis pályán ugye az ember nem tanul meg fejelni, csak lábban. És életem egy gólt fejeltem, mondom párhuzam, az is egyébként egy eltört mellőmenő lövésbe az ötösön beletettem egy szöglet után kipattalóba, beletette a fejem gólet. Így álltam, úgy álltam utána, hogy néztem, fölnéztem az égre, hogy mi történt.
1: De ha már fejes gólok, nem készültem a történetet, de azért van nálam egy ilyen, hogy valami, nem tudom, milyen válogatott szinten voltunk, de válogatottat nyilván idézőjelbe értendő, hogy nem tudom, ismert, híres, vagy nem, vagy tök mindegy, lényegtelen, hogy Gangsta Zoli barátomat vártuk, én már bent voltam a pályán, és embertelen odaadással játszottam, talán egy kettest vagy hármast kaptam a helyi laptól, és megérkezett a Zoli egy picit késve, hogy honnan, azt most engedjük-e, valahonnan jött.
2: Meg hogy hogyan?
1: De bár nem, rendben volt, meg voltunk, majd beugrott, és egyből egy szöglettel érkezett meg, és csodálatosan ment fel, torony magasan, rábólintott, és a pipába. És mint az, mindenki nézett, anyám, és ő őrült mód futott, persze mi, aki a csapattársai voltunk, néztük rá, de nem őrült, hanem, hogy ki ez az őrült, aki gólt fejel a saját kapujába, az érkezés után egymás, és azt mondja, nagyon szép volt, de az a mi kapunk, nem érdekes. Szóval az fejeseknek van egy ilyen története. Mert ugye, ha már nyár, akkor szerintem azért mindenki, nekem nagyon sok ember nyarát valahol azért átszőtte a két leszúrt karóba. Most már ezt Balatonfenyvesen nem tudom megcsinálni.
2: De a Balatonban.
3: Azért a Balatonban fejegetések, na az igen.
1: Gyerekek, az van, hogy azért be is vettünk, hogy csináltunk ilyen nyári, ilyen olimpiai nem tudom, időszakot, egy hónapot, és akkor öt sportágat mindig kiválasztottunk minden évben.
2: Olimpiai sportág volt a vízben fejelés?
1: Igen, azt is bevettük, igen, és aztán, hogy én is hozzak valamit, akkor betettük a sakkot, ott többen elvéreztek. Ott hoztam egy-két pontszámot, de hogy ez nagyon nagy, tehát ez a fejelés, és az nem nagy, hogy melyik... Ki a legjobban fejelő nemzet van? Ilyen? Erre bármilyen? Tehát angolok voltak sokáig.
2: Hát, ha Varga Barna nemzet lenne, akkor ő.
1: A gyerekek, de most
2: kömmelősödtünk. Vagy meg Kocsis Sanyi. Tehát azért nyíl. Tehát azért a magyar futballban ennek van hagyomány, csak az utóbbi időben ez ugye elfelejtődött, de ezt most Varga visszahozta.
1: Te gyerekek, és ezzel a rövid híre, de nagyon jó híre, hogy Vitális megérkezett Athénba, és azonnal gól.
3: Igen, hát az nagyon nem mindegy.
2: Így kell csinálni. Tehát én arra viszont Miroslav Klose, amikor megérkezett a Lációhoz, az első meccs egy Róma elleni olasz. Római derbi volt, ahol 0-0-nál, amit a 87. perc, ha már fejes, hát a Klose is isten ilyen fejet. 87. fejelte egy gutaszott a Klose, onnantól neki bármit csinált, semmi problémája nem volt. Első meccsen győztes gól.
3: De az milyen lehet, egy Láció-Rómát eldöntesz, akkor utána másnap kimész Rómába, azért az egyik fele az köpködni fog rád. Tehát
2: hát attól függ, szerintem ez a te habitusodtól is függ. A Klose az pont egy olyan típus, akire nem köpködnek.
3: Aha.
2: A Klose egyébként pont a Soma, ha már szóba került, 2006-ban ugye Németországban volt a VB, és ott a Somogyi is a Nemzeti Sport egyik tudósítója volt. És ő írta egy iszonyú jó, elnézem arra a cikkre, ő pedig akkor én nem is voltam már pont a lapnál, hogy a Miroslav Klózéról, aki ott ugye óriási sztárja volt annak a VB-nek is, hogy a Klose valami 4 gyerek Németország szerte, de teljesen elszórva, teljesen random, teljesen hírverés nélkül, tehát akkor derült ki, hogy már évek óta azt csinálja, hogy 4 ilyen árva gyereket, valahogy nem a nevére iratott, de minden kiadását fedezi, tanítatásáról gondoskodik. Úgyhogy nem is, a média nem tudott róla. Akkor egyszer valahogy kiplankolta valaki az egyik gyereknek, aha, ha nem tudom ki-e, és akkor lett belőle persze egy óriási. Tehát azért ez ugye, tehát nem a hírnévér, hanem mert megteheti, belülről jön, csinálja.
1: Ez a ritka, hogy amikor megteheti valaki, akkor segít. Mert ugye általában azt láttam, legalábbis sok esetben azt láttam, hogy egy picit hátrányosabb helyzetű, vagy szegényebb emberek azt a kis pénzüket, vagy amivel tudnak, most nem feltétlen pénz, azt oda teszik és segítenek. Tehát ez egy nagyon dicséretes dolog.
3: Igen.
2: Hát Klózénak ki nagyobb pénze volt, de...
3: És ez hogy válogatta ki a gyerekeket?
2: Én szerintem mondjuk mit, csak mondtam valamit, valami egyházi szervezetet megkért, hogy találjanak neki ilyen gyerekeket. Hát azok
1: de én fura, nem is tudom melyik, szokták csinálni a labdarúgók mostanában, egyre több ilyet látok, legalábbis olvasok, és hogy vagy ahonnan jöttek, ugye nagyon sok olyan színes bőrű játékos van, aki nagyon szegény környezetből jött, hogy oda visszamegy, és például megveszi a falut, és fizeti mindenkinek az iskoláztatását, és sorolhat nem. Szóval járjunk ilyen.
2: Mondjuk az olcsóbb iskoláztatni, mint München mellett, ott gondolom.
1: Ott igazából, igen, ha fél országot meg, ez akkor is jó, de...
2: De a Klose nem is tudna egy várost iskoláztatni, mert annyi pénze meg.
1: Én szerintem szándékot érdemes, hogy igen, figyelni. Na, szóval azért vitális Milán betalált a gyerekek azért az, hogy megérkezik egyébként, nem biztos, hogy bennetek, sőt, persze sokkal nagyobb tapasztalatotok van, hogy megérkezni egy új környezetben. Nagy máz egy ott a Barni, szerintem, igen, de akkor is, tehát Atén gyönyörű.
2: Hát meg az edződ is az NB1-ből jött, a Nikolic. Tehát az sem mindegy.
3: Sőt, ismeri a mezőnyt is, kultúrát is.
2: De még az Upkov is ott van, aki a Fradiba játszott.
1: De igen, az edzőnek is most, de ott is van válveregetés, tehát oda vitte ugye Varga Barnit, kiválóan játszik. Ki legyen még? Hát szerintem jön a Vitális, és egyből első.
2: És ugye ezek európai szinten semmilyen pénzek, mert a Varga volt 3,5 millió, azt hiszem. A Vitális meg 2,5 millió. Most ennyiért a... Angliába egy féllábú balhátvédet sem.
1: Itt most az a gond szerintem, hogyha jó játszol, és pont az Atén legalábbis szerintem egy olyan csapat, amelyik nem is jó, nem is rossz, tehát most nem lenézze a lebecsőbe, de még oda is érhet, de igazából nem annyira számolnak vele nemzetközi szinten, de tudnak róla, hogy ha megérkez egy ilyen csapatba, és most sarkítok, jó a kaja, jó az idő, jó a társaság.
2: Ezek mind meg is vannak
1: még,
2: ráadásul.
1: Azért mondom, még van is azért persze pénz is, de akár lehetne több is, hogy ilyenkor, ha jön egy kicsivel jobb ajánlat, szerintetek ezt őszintén mérlegelnek, vagy inkább hagyjuk? Hát itt olyan jól el vagyunk.
3: De egyszerre még az AEK ajánlata előtt, vagy ha most jönne mondjuk?
1: Nem most, tehát kimész oda. Egyébként a magyarhoz képest szerintem azért jobb körülmények közé, az időást mindent figyelembe véve, mert ez fontos.
2: Hát azért, ha itt volt 38 fok, az lehet, hogy a görögöknél is elő-elő fordul, tehát azért időjárásilag én nem mondanám, hogy feltétlenül.
1: Igen, de
2: akkor ott a tenger.
1: Igen, jó. De akkor mondok valamit, hogy jön egy lipcsei felkérés, lehet egy picivel, nyilván szerintem jobb bajnokság, erősebb bajnokság, talán komolyabb látókörbe kerülhetsz, hogy ilyenkor azt átgondolják komolyan?
3: Hát nyilván, hogyha most nagyon belemegyünk, akkor azért van egy szerződésed, tehát sokszor ilyenkor a klub is irányítja a játékost.
2: Hiába gondolod át.
3: Tehát hiába akarsz te valóban menni, hogyha nem engednek.
1: Bele, nyilván most azt...
3: Jó, hogyha csak rajtad múlik, hát, akkor azért azt is
2: mondjuk lejárt a szerződésed.
1: Köszönöm.
3: Igen, azt is figyelembe kell venni, hogy mennyire érzed jól magad, mennyire támogatok közeg, mennyire fogadnak el szurkolók, mert sokan úgy vannak vele, hogy inkább vagy a kipróbált jó, olyan klubba, ahol jól érzed magad, te vagy az első számú játékos, vagy az első háromba vagy, mint elmész egy idegen környezetbe, egy leszel a sok közül. Tehát azért ez sem mindegy.
2: De egyébként szerintem egy viszonylag jó példa a Gulácsi, ha már Lipcsét hoztad fel, igen, meg ha már melegről beszélgettünk, igen, mert ugye ő most a Villarrealba szerződött.
1: Na, egy, jó tette szerintem.
2: Hát várjál, de egy millió, ráadásul két éve szerződést kapott, azt hiszem, és a Gula is 39, vagy mennyi, vagy
3: 30. 90-es születésű.
2: Igen, 36. igen, igen. Hülye vagyok már, hogy lenne 39.
3: Igen.
2: Lehetne, de jó, de 36, 36.
1: Hát az életet a lehetőség miatt lehetne 39.
3: Hát ugyan jó esélye lesz is.
2: Lesz annyi is, lesz annyi is.
1: Nagyon bizony.
2: Na mindegy, lényeg a lényeg,
1: hogy... Egy plusz egyet írtaná.
2: Igen, de hogy eltöltött ugye Lipcsébe 1000 évet, és ne felejtsük el azt se, hogy ugye családos ember, gyerekei vannak, iskola. Tehát az se normális, hogy valakinek két évente más országban és más iskolában, más nyelven tanulnak a gyerekei, mert lehet, hogy ez jól is el tud sülni, persze, hogy a gyerek megtanul 5 nyelvet, amire felnő.
1: Nem, de az biztos. Hát az egyik Barca meccs után Lewandowski odaállt, és mindig megkérdezik ugye a meccs hősérve meccs emberét, hogy mi van. De olyan folyékonyan beszél spanyolul, hogy ez hogy történik? Hát ügyes.
2: Igen,
1: ügyes,
2: de ellenpélda is van, mert mit tudom én, a Kipri, azt hiszem, Kipri Józsi 7 évet volt Feyenoordban, és semmit nem beszél hollandul.
1: Igen, szövetségkapitányunk felé is azért irányoznék egy gondolatot, hogy nem könnyű a magyar nyelv, de szerintem
2: egyébként nyilván rohadt nehéz a magyar nyelv, tehát valami, neki románul már tudna, mert ugye olasz meg román az latin, de nem ott kapitány szerencsére. Viszont cserébe ellenpéldát is mondok, mert nem arról van szó, hogy szegény Kiprik, ja csak ott akartam mondani, hogy a gyerekeit nem sem perfekt hollandok.
1: Hiszen... Hát ők persze, a gyerekben másodpercet.
2: De a Détári az meg egy nyelvzseni. Tehát az folyékonyan beszél görögül. És úgyhogy valamikor eltöltött 2 évet, 40 évvel ezelőtt Görögországban, beszél olaszul, beszél németül, beszél angolul, a döme. De az minden. Tehát van az az embertípus, aki meg így átmegy egy nyelv, és már...
1: Nem tudom, mi a legnehezebb egy igazolásnál. A nyelvet azonnal...
2: Hát angolul nem baj, ha tudsz eleve.
1: Hát az persze nyilván, de hogy ott a környezet, vagy a társaságba való csatlakozás...
3: De sok függ a környezetem, mert például én, amikor egy évet játszottam ki Finnországban, akkor a sajtóval angolul beszéltem, az edzővel angolul beszéltem, a társakkal angolul beszéltem, de még a pénztáros
1: de
3: nővel is angolul beszéltem.
1: Ők beszéltek angolul, mert ez fontos.
2: Igen.
1: De az fontos, hogy ők beszéltek angolul, mert
2: franciáknál vagy a spanyoloknál, vagy az olaszoknál.
3: Na
2: csak
3: ezt
2: hogy
3: akarom ilyen, mondani, hogy
2: ki beszél angolul senki.
3: Most a pályán belül, ami kellett,
2: igen,
3: hogy
2: akkor meg
3: jobbra,
2: nem
3: balra, érted, jobbra-balra vigyázz, passzolj, középpályás, védő, kapufa, ezeket tudom a mai napig finnül. De amire nincs szükséged, azt nem tanulod
2: de
3: meg.
2: Ha itt egymás köz focizol, akkor ne használd, mert ott nem fogják tudni, hogy miről hablatyoz. Hiába finnugor.
3: Szinte hivatalos nyelv volt már az angol. Hallottál vala fint beszélni, azért ott nagyon kevés.
2: Hallottam én már fint beszélni.
3: A hangsúly az ugyanaz.
2: Semmi közünk hozzájuk.
3: Aki ezt kitalálta, túl sok hasonlót
2: köszönjük.
1: Az a nyelvkutatóval beszélnek, akkor legyenek a finnek.
2: Hát egyébként eredetkutató, mert oké, hogy valami közünk van hozzájuk, de nem speciális.
3: Valami a hangsúly, az tényleg ugyanaz.
2: De ha már itt tartunk például a németeknél, ott a német nyelv kötelező az öltözőbe. Tehát mondjuk a Frank Ribéry, csak mondtam egy viszonylag jó nevű, nem németet, aki volt német öltözőben, azért nem keveset, annak körülbelül 5 perce volt megtanulni németül.
1: Ha jó, de megúszósod a Ribéryre, azért haragszom régen, mert még volt annó arról szó, hogy a Barszával jön, csak ott nem lehetett volna lealibizni, mint a Bayernbe a dolgokat, aztán reális, és azt mondta, hát inkább maradok, és ott el.
2: Ott él.
1: Elballagott.
2: Ott él a mai napig Münchenbe, ugye az annak
1: köszönhető. Nem csodálom.
2: De az ugye az annak köszönhető, hogy amikor volt az ügyük, Benzemával, meg a Govúval, akkor valami fiatalkorú hölgyek voltak az egész mögött, és akkor hát a Ribéryvel mondjuk nem bánta a francia sajtó olyan kesztyűs kézzel, a Hönes meg azt mondta, jó van, majd itt segítünk, és a Ribéry azt azóta nem felejtette el, tehát ő azóta ott is maradt Münchenbe, de ugye abban a történetből az megvan, hogy ott álltak a...
1: Nem is tudom, mi lett annak a vég, mindenkit felmentettek?
2: Úgyis, hát...
1: Jó, hát ezek...
3: Jobb, ha nem tudjuk.
1: Jó, okay.
2: Hát kaptak pénzbüntetést, felfüggesztettek, de nem mindegyik. Tudnék úgy volt, hogy ott ültek a váltottak padján szépen egymás mellett a 3 jóképű gyerek, Ribéry, a Benzema, meg a Govu. És akkor bejött a csaj, aki ránézésre volt 35, de valójában 18. És akkor elkezdték mondani, hogy akkor, amikor a Ribéry, a Benzema, és eljutott odáig a tárgyal, és kiderült, hogy amire a Govuval volt, 2 nappal előtte betöltötte a 18-at. Akkor a Gyagovunak megköszönték, az fölállt, hát akkor szavaztok, srácok. Már ott sem volt, de egy héttel korábban volt a Ribérivel, és két héttel korábban a Benzemával. Azokat meg ott forgatták, lassú tűzön sütötték őket fél évig. A Govu meg ezért úszta meg. Egyik se kért el a nőnek az útlevelét.
1: De igen, szóval. Na.
3: Hát akkor erre Levi egy-két sztori.
1: Lenne, de sajnos az idő rövidsége.
2: Hány éves volt?
1: Gyerekek, és engem nem megyünk be ilyen.
2: Jó.
1: Na mindez, szóval...
2: El sem hangzott. De
1: igen, ha már itt tartunk, és ilyen idejkorán vagyunk, egyébként 0630 55 55 605, ami számunk. Kíváncsi lennék, hogy...
2: Majdnem azt mondtam, hogy csak 0619, mert fölnéztem az órára.
1: Na, hogy gyerekek, hogy mindig van ez az őrült ötlet, bőrze, amikor mindig valamit kitalálnak, annyira jól el vagyunk szerintem úgy általában a világunkban, hogy ami van, ami megvan, ami működik, még valamit csavarjunk rajta, és ez a sportra is igaz, mert úgynevezett foodbox lett, a focisták boxkesztyűben püffelik egymást, az új, nem is tudom, kedvenc, de legalábbis sportág. Az a helyzet, hogy már néhány másodpercek később már ugyanazzal a lendülettel indulnak is gólt szerezzet. Nem tudom, hogy kesztyűben teszik mindezt.
3: Te találtad?
2: Nem az argentinok, mert azok a VB-döntőben is ezt csinál.
3: Annak idején a futball elődje...
1: De te ez meg közösségi oldalakon, ez megy, gyerek.
3: A futball elődje, a kálcsó ez volt. Tehát hasonlított ugye a reneszánsz korba, akkor kicsit hasonlóan futballoztak az olaszok is.
2: Levágott fejekkel. Levágott fejekkel
3: megyek tovább.
2: Hát jó, de ha futgolf van, nem?
3: Hát miért legyen futbox is?
2: Igen. De tulajdonképpen a fötusai, vagy a biatlon is ebből indult.
1: Hát van futball, golf is, most már ez megint más, ugye pont a...
2: Hát miért, ha futás közben lősz, mint a lézerrana az öttusában.
3: Szerintem akkor a közös ismerősünk, a hatalmas újpesszurkol imént említetted, Gangsta Zoli. Én szerintem, ha futboxot kell válogatni, akkor én őt beválogattam a csapatomban.
1: Gyerekek, azt nem tudjátok, ugye én a felkészítő trénere voltam mentálisan.
2: Starbox? Vagy
1: hát akkor igen,
3: megvagyunk.
1: Igen, anno, és még nyilatkoztam is. Mert nekem kellett erősíteni, hogy hidd el, hogy jó lesz ez. Ez a Bunyós Pityú a szakmai részét megoldotta vele, én pedig konkrétan, tehát úgy meg is be is jelölt, mint mentális edző. És meg is kérdezett, nem is tudom, volt, azt hiszem, RTL-en volt.
2: Kaptad volna a járadékot, hogyha olimpiát nyert?
1: Így sajnos nem. És egyébként milyen fura, hogy azért Rékesi Karcsi azért tényleg kipattintva minden.
2: Ne.
1: Ő meg, hát az Zoli meg azért készült, tehát nem mondjuk, hogy nem készült, de azért...
2: Hát, hogy nem mehetsz be a ringbe.
1: De inkább nem, mint igen. És ennek ellenére jól irányzott, és már box is hozzátartozik mondjuk a hallgatóknak, mikor jöttem reggel, egy sötétbe ütetek, és a boxról beszéltetek, hogy indult a sportág iránti rajongásod, meg szeretetet, és bement, és egy pillanatban egy jó ütés.
3: Nem volt egy hosszú menet, én arra emlékszem.
2: Hát az boxban elég az egy ütés, csak az viszonylag ritkán jön, ha csak egy ütésre bazírozok.
1: Kónak ugye a 30 éves.
2: Ne, így van, múlt hét
1: történet. Azért az is gratuláljunk, azért valljuk be, azért utána nem semmi, csak egy madár bronz, ugye?
2: Olimpián. Ja, olimpián, igen. Ez rögtön Sydneybe, de az meg tényleg csak bronzban, a madárnak ugyanúgy nyernie kellett volna, mint a Kovácsnak.
1: Csak de ott... csak amint csúszott el, így utólag visszagondolva, ki tudja, emlékszünk erre?
2: Hát emlékszem, ott is voltam. Ez ugye szeptember-októberben volt Sydney, előtte májusban Európa-bajnok lett Tamperébe, de úgyhogy az csúcsoportoktól függetlenül őt választották. A többi bunyós az EB legjobb boxolójának, hát az ugye a legnagyobb elismerés a világon. Tehát ha abban a formában úgy is nyert volna Sydneybe, ha az egyik kezét, mondjuk a jobbot, mert bal egyenesét azért engedjük el, vagy engedjük meg, hogy üssön, akkor azt lekötözik, de nem. De már olyan tompán volt Sydneybe, tehát jó boxolt, mindenkit simán levert, a legjobb négyig, és ott egy orosz, egy Gajdarbekov nevű orosszal boxolt, akinek egyébként százszor jobb boxoló volt a Zsolti, de megbetegedett. Megbetegedett, és ami nem is jött nyilván, nem is jött ki a nyilvánosságra, és le volt lassulva, volt szovjet a bíró, nem volt rajta semmi, de a madár mondta, hogy mert amikor bevonultak a ringbe, ő nem tudta, ki a bíró, akkor látta, hogy megcsillan az aranyfoga, abból tudta, hogy csak volt szovjet lehet, és egy orosz ellen. És ez azt mondta, hogy csak pszichésen ez őt vissza is vetette.
1: De igen, a Balkán vonal az biztos, máshol nem volt ilyen.
2: Nem, ez a volt szovjet vonal, gyakorlatilag garantált. Na mindegy, úgyhogy rosszul boxolt, gyengén boxolt, elcsúszott. nem lett, soha nem lett olimpiai bajnok így. Ugye bronzért nem kell boxolni.
1: De azért, de hogy mi múlik egy ilyen bronz vagy ezüstön, tehát most érted, akár a klasszik Ungvári Miki vagy bármit mondhatunk, a Gütler Kacsi, szóval, hogy amikor...
2: Hajtós Berci.
1: Igen, szóval, hogy egy pillanat, egy század, egy centi.
2: És akkor kell ott, nekem a Bárdos is annyi, ugyanezen a Sydney hogy olimpián, Bárdos, ahol ezüstérmes lett, ugye, aki azért egy elég, nem egy rossz kedvű gyerek, nem lehet azt mondani, és a Bárdosi jött le a Jerlikai elleni döntőről, ahol 3-0 vezetett a Bárdosi, és tusoltatta a Jerlikaját. Tehát körülbelül konkrétan egy centire volt az olimpiai bajnoki címtől, vagy 4 másodpercre, mert már a hátán volt, csak abból kijött, utána az végül vesztett a Bárdosi. Na lényeg az, hogy jött le, és mondja nekem, mert ugye ő ilyen öntrenírozó ember, azt mondta, hogy nem fogjátok megdumálni, vagy nem fogod megdumálni, hogy én itt vesztettem, ez egy megnyert ezüst, és 4 év múlva majd nyerek. És ott ültem, én teljesen össze voltam omolva, mert ugye láttam a meccset, és mondtam, hogy te is tudod, hogy nem így van. Mondom, lehet, hogy nyert, de nem ezért, tehát azt rohadt nehezen adják, és mindig irigyeltem azokat a sportolókat, mint akiknek, de nem az, hogy egy úszó úszik 2 olimpián, és mindegyik olimpián úszik 6 számot, és abból 1-2-t nyer, hanem mondjuk egy birkózó vagy egy bunyós, akinek adott esetben egy olimpiája van, egyszer jut oda, és egyszer tudja megnyerni. És ha akkor nem sikerül, akkor nem sikerül.
3: És ez milyen
2: akkor meg, ha sikerül, akkor meg az egész életed csinem van.
3: Na de hogy vége is elbuktad, másodperceken múlott, és lejössz a szőnyegről, és úgy fejbever az, hogy 4 éved van a következő esélyre.
2: Akkor ez még nem, akkor ez még nem jut eszébe. Aztán leül, utána eszébe jut.
3: Aztán minden és
2: sok sportoló élete ment tönkre egyébként az ilyen elszalasztott lehetőségek.
3: Hát, vereséget szenvedsz a 95. percbe. Összeomlasz. De egy hét múlva a következő meccsed.
2: Hát kivéve a VB döntőben.
3: Jó, nyilván le.
2: Az is négy. Jó, van, majd négy év múlva.
1: Vagy igen, az, amit a Növényi Nori barátom mondott nekem. Hát ő nyert. 80-ban, de hát nem tudom, szerintem te tudod a sztorit, vagy lehet már fel is, hogy mondtam, hogy konkrétan mondta nekem, hogy 80-ban nyert, és akkor 84-ben nem mentek ki, és bement úgy a Buda István nevű valakihez, aki feltett lábbal, és előtte ráadásul egy népsportot olvasott akkor, csak hogy tízszer érdekösek. Igen, és annyit mondott, hogy és fel sem nézett az újság mögül, hogy nem megyünk. És az a Norbi, akkor szerint a gyereke nem látta az első lépéseknél, nem volt ott, meg stb. Végig készült. És egyébként jó formában, és még nyerhetett, még meg is védhette volna az aranyérmet, és azt mondták, hogy nem. Na, amikor már te nem tudod, tehát a saját hibádon kívül.
2: Hát az meg aztán.
3: Hát egy generáció. Azért,
2: hát a Buda elvtárs volt az, aki amúgy hivatalosan bejelentett, őt az OTS elnöke. Hát persze, akit ugye a Mexikó sodort el, aztán 2 évvel később a hivatalából. Ehhez képest emlékszem, 92-ben a barcelonai olimpián, már a rendszerváltozás után Buda elvtársnak még ott foglalt apartmanja volt a állami költségen, a pár kilométerre

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Fokozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, a Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumokról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Kézzelfogható energetikai eredményeket értek el a MÁV-nál és a GYESEV-nél hozott rendkívül.

0: kívüli intézkedések, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energiafogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 91,5%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a Gyessev hálózatán is szünetelt a villamos vontatású vasúti teherforgalom, kivéve nélkülözhetetlen, valamint az alapellátást biztosító szerelvényeket. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a Budapest-Hév hálózatot is. A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azután írt erről, hogy a Békés vármegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot. Úgy fogalmazott, sajnos az elmúlt 16 év nem arról szólt, hogy a fogyatékossággal élők ügye lett volna a fókuszban. Hozzátette, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés terén a civil szervezeteket folyamatosan arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat a változás érdekében. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés. Holnapig máig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A KESZ-től szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
1: Közlekedés.
0: Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A határ felé vezető oldalon közel 2 kilométeres torlódás alakult ki.
1: Időjárás.
0: Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Másút esőre, szélre nem kell számítani, délután 32-37, este 20-29 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A Debrecen nyerte a keleti rangadót, pontosztoszkodás Pakson a labdarúgó NB1-ben. Aranyérmes a magyar öttusa vegyesváltó az EB-n, és Kós Hubert várja a párizsi úszó Európa-bajnokságot, ahol minden számában harcban lenne az érmekért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Felejthető első félidő után 2-2-es döntetlent játszott a Paks a Honvéddal a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában tegnap. A tolnaiak így az új idényben mind az 5 tétmérkőzésükön kaptak legalább 2 gólt. A Paks 4 ponttal áll 3 forduló után. Bognár György vezetőedző értékel most.
3: Nem sokan múlt a három pont, végül egyet tartottak itthon. Jó mérkőzést várt, és mit kapott?
4: Közepes játékot a mi részünkről. Kicsit jobb játékra számítottam. Azzal azért annyira nem voltam elégedett, ezt a meccset így is megnyerhettük volna. Nem néztem még vissza ezt a 11-es, de hát sok köze nem volt a gólhelyzethez. Furcsálom, de hát már lassan hozzászokhatunk ehhez.
3: A támadó harmadban több pontosságot várt, ezért is cserélt aztán előre fel a félidőben?
4: Igen, az első félidőben passzívak voltunk egy picit, nem volt benne átütő erő, ezért próbáltam kreatívabb játékosokat behozni. Ez azért ült is. A meccs bizonyos részeiben azért fölénybe futballoztunk, voltak lehetőségeink. Megnyerettük volna a meccset, de annyira jól nem játszottunk, hogy az egyértelmű legyen.
3: Mi kell még ehhez, hogy olyan jól játszak, hogy aztán a három pont is
4: tartsuk? Hát szoktunk, majd legközelebb sikerülni fog.
3: De játékban mit lát, mi kell még hozzá?
4: Hát szerintem ugyanezt kell csinálni. Hát kezdeményezni kell, előre fele kell többet játszani a megszerzett labdával, nem passzívan hátra, előre menni, ebbe egy picit még előre léphetnénk.
2: Singer Kocka Henrietta kérdezte az imént Bognár Györgyöt. A kispestiek egymás után harmadik bajnokiukon játszottak döntetlent. Somogyi Tamás 16 évesen szerezte meg az első NB1-es gólját, ezzel olyan legendákhoz csatlakozott, mint például Puskás Ferenc és Bene Ferenc. A Honvéd fiatal játékosa így foglalta össze a mérkőzést.
5: Egy nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, igazából tudtuk nagyjából, hogy a Paksról mire számíthatunk. Rengeteg hosszú labdára, nagyon sok egy-egy jelenik párharcra. Előre tudtuk, hogy ez egy nehéz meccs lesz. Igazából így is készültünk, ez be is igazolódott, őszintén nagyon fárasztó volt, de nagyon örülök neki, hogy a végén X-re tudtuk menteni a mérkőzést, és külön öröm természetesen, hogy én is be tudtam találni. Tudtam, hogy el tudom lőni, szerencsére nagyon jól találtam el a labdát. Utána igazából ünneplésre már annyira nem futott az erőmből, vagyis én inkább a győzelemért szerettem volna menni, azt majd legközelebb szeretném pótolni.
3: Azóta milyen visszajelzéseket kaptál? Azért ilyen fiatalon ekkora gólt lőni.
5: Igazán mindenki gratulált, nagyon pozitívan fogadták a társak, edzők, szurkolók, úgyhogy tényleg fantasztikus érzés, és nagyon örülök neki.
3: Már az első félidőben is voltak nagy helyzeteitek, Kovácsik bravúrokkal a végén, ez mennyire volt dühítő?
5: Azért bosszantó volt, ott nekem is volt az első félidőben egy ígéretes lövés, amit nagyon szépen kivédett. Az egész mérkőzésen ki tudtunk alakítani helyzeteket, ugyanúgy a Paks is, tehát sok helyzetes mérkőzés volt, igazságos a döntetlen. Ez a mérkőzés is, illetve a Kisvárda is egy bravúr pontszerzés volt.
2: A riporter az imént szintén Singer Kocka Henrietta volt. A harmadik forduló záró mérkőzését, a keleti rangadót pedig a DVSC nyerte hazai pályán 1-0-ra a Nyíregyháza ellen az NB1-ben. A találkozó egyetlen gólját a 109-szeres magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs szerezte, akinek ez volt élete első fejes gólja.
6: Van egy fantasztikus közönségünk, akik annak ellenére, hogy nem úgy kezdtük a szezont, ahogy azt elvártuk volna, és elvárták volna ők is, egy fantasztikus hangulatot, egy fantasztikus pozitív hangulatot teremtettek az első perctől az utolsóig, ahogy megbeszéltük velük, és itt nem akarok behódolni senkinek, ezért erős ez a debreceni közösség, ez a debreceni család, mert amikor kell, a legjobban fogunk össze együtt, és ahelyett, hogy tényleg itt mindenki gyűlt volna a vérszagra, megmutattuk, hogy igenis küzdeni akarásból, és mindent a címerért, mindent a csapatért alapon 39 év után Dzsudzsák Balázs fejes góljával életem első fejes gólyával. Mondjuk szépen köszönöm a csapatnak, fantasztikus hozzáállás volt, úgyhogy nehéz heteken vagyunk túl, de kezd beérni az a hit, meg az a csapategység, amit jellemezte a csapatot tavaly is. Nagyon nagy lépést tettünk afelé, hogy a csapat még erősebb legyen, és igenis lássuk a fényt az alagút végén. Hogyha 3-6 pontunk lett volna az előző két meccsen, ez a meccs az ugyanúgy fontos lett volna. Ülök, és ezt próbáltam egész 3 nap alatt, mióta végett a Köbenhában meccsnek, hogy a fiúk ne úgy fogják fel ezt, hogy holnaptól megszűnik az élet, a bajnokság elején lennénk, ezt a meccset ugyanúgy számon kérik rajtunk, ha kikapunk, és nem az a lényeg, hogy eddig mennyi pontot gyűjtöttünk, hanem ez a meccs volt a meccs. A bajnokságon van a fókusz most már.
2: A Debrecen ezzel első győzelmét ünnepelhette az új bajnoki idényben. A Nyíregyháza vezetőedzőjét, Bodog Tamást kiállították a lefújást követően, és feldúltságának az interjúban is hangot adott.
7: Tanulságos, mert szerettünk volna jól szerepelni, a végén nem tudom, hogy a bíró milyen irányba próbálkozta. Attól függetlenül egy-két kérdésem lenne azért, de azért állított ki, mert megkérdeztem, hogy miért nem adott piros lapot tisztaütésért, miért állította ki az emberemet, miért adott neki sárga lapot, amikor őt ütik meg. Szóval Isten ments, hogy azt mondja, a bíró nem miért ne hibázhatna, ő is emberből van. Hát persze, hogy hibázhat. Az első félidőben is meg voltak a lehetőségeink, úgy gondolom, hogy akkor kicsit mélyebben álltunk, és abból indulgattunk, játékban abszolút nem találta a Debrecen rajtunk fogást, úgyhogy ült az, amit terveztünk. A második félidőben persze, hogy ha gólt kapsz, akkor utána kinyílsz és mész az eredmény után. Ez a realitás. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy szintet kell lépni. Nem, neked ebbe az évben ugyanúgy azért kell küzdened, hogy bent maradjál, és lehetőleg egy nyugodt szezon után bent maradjál. Van 7 csatárom, abból 4 használhatatlan, akiket úgy hoztunk vissza, hogy máshova nem kellettek, sérültek. A Bright az szerdán edzett először, és azt mondtuk is neki, hogy ha 20 percre van ereje, akkor 20 percre, utána lecseréljük. Nem azért volt, mert elégedetlenek voltunk vele, hanem egyszerűen elfogyott az ereje. Úgyhogy lehet itt beszélni arról, hogy szépen egyben maradt a keret, de abszolút nem maradt egyben. A kapus, belső védő, középpályás, csatárment, úgyhogy ez a keret pillanatilag azért küzd, hogy ha minden jól működik, és minden kerek, akkor mindenki ellen meglepetést tudunk okozni. De ha ilyen problémáink vannak, ha minket megütnek, azért mi kapunk sárga lapot, amiből utána van ez a kiállítás. Nehéz, így jártunk.
2: 4 góllal kikapott a DVTK Soroksár vendégeként a másodosztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójában. A fővárosi együttes ezzel a tabella élére is ugrott. A találkozó egyébként gól nélküli döntetlenre állt a szünetben, ám a második játék részben lelépte ellenfelét a Soroksár. Ezen kívül pedig még 2 mérkőzést rendeztek tegnap az MB2-ben a Csákvár, a továbbra is pont nélküli Kozár Misleny, a Szent Lőrinc pedig a Nagykanizsa ellen tartotta otthon a 3 pontot. 3-2-es vereséget szenvedett a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen, a Szoboszlai Dominikkal feláll a Liverpool. A magyar válogatott csapatkapitánya összesen 75 percet töltött a pályán, míg Kerkez Milos ezúttal bő félórányi játékidőt kapott Andoni Iraolától.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: A párizsi Európa-bajnokság fogja megalapozni a 2028-as olimpiai programomat. Erről beszélt Kós Hubert, akinek a kísérletezés is fontos lesz a vizes EB-n, amelynek ma kezdődnek a medencés programjai. Az olimpiai bajnoknak nem csak emiatt lesz különleges a kontinens viadal, hiszen 2 évvel ezelőtt pont a francia fővárosban nyert olimpiai aranyérmet 200 méter háton. Kós Hubertet Korsos Kristóf kérdezte.
8: Várom nagyon. Most egyből a 200-száttal kezdünk egy olyan számmal, amin nincsen még Európa-bajnoki címem, de se érmem sincsen. Úgyhogy érdekes lesz, és várom a versenyt, hogy elkezdődjön.
9: Mennyire úgy állsz hozzá ehhez az EB-hez, hogy egy új élmény lehet, amiatt, hogy ilyen sok számban indulsz?
8: Igen, én keresem ezeket az új számokat mindig, mert nekem már unatkoznék, hogy csak ugyanazokat a számokat úsztam folyamatosan minden egyes versenyen, és csatlakozik a 200 pillangó, csatlakozik az 57, csatlakozik a 100 pillangó igazából, de az régen is úsztam, csak nem tudtam a legtöbb versenyen, ugye a világbajnokságon se tavaly, mert ütközött valamivel, szóval várom őket, és ezeket várom igazán, hogy ott vagy megmutathassam magamnak, hogy jó vagyok bennük, vagy kiderüljön, hogy nem vagyok jó, és akkor nem kell ezzel foglalkozni már többet, és szerintem itt már nagyjából ki fog alakulni az olimpiai programom, és ugye a világbajnoki programom, mert ugyanaz lesz majd.
9: Ugye a szombat óta tudjuk, hogy Marsan nem vállalja a vegyes számokat, ez esetleg segített téged a döntésben ott az utolsó napok kapcsán?
8: Nem, mert nyilván tudtam én, hogy realisztikusan ez lesz, hogy nem fog tudni úszni, és 200 vegyesen szerintem alapból nem úszott volna, úgyhogy ez realisztikus volt már, hogy 200 vegyesen ő nem lesz ott. Nyilván ezért készültem vegyesen, mert alapból vegyes edzéseket úsztam, nem az volt, hogy elengedtük a mellúszást, vagy bármi ilyesmi, hanem mindig ott volt, hogy ha kell, akkor majd használjuk, de ez a verseny alatt fog eldőlni, hogy melyiket fogom úszni azzal, mert hogyha nagyon-nagyon jól megy a hát, és érzem, hogy ott valami nagyra lehetek képes, akkor lehet, hogy azt fogom bevállalni, de hogyha 200 vegyes tűnik a jobb opciónak, akkor azt fogom kiválasztani, úgyhogy nyilván ez majd aznap fog eldőlni, és meglátjuk, mert jó lenne egy 3. arany zsinórba 200 vegyesen.
2: Ma kezdődik az úszó Európa-bajnokság Párizsban, ahogy az atléták kontinens bajnoksága is Birminghamben. Mindkét sportág eseményeit például a ma délelőttit is élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Benne pedig öttusa, hiszen a magyar női és a férfi csapat, valamint Guzi Blanka és Koleszer Mihály vegyes váltója is Európa-bajnoki címet szerzett Isztambulban. A férfiaknál ráadásul egyéniben a 21 éves Tamás Botond második lett. Az után még juniorkorú versenyzője ezzel az ezüstéremmel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Csapatban pedig Koleszer Mihállyal és Szép Balázssal kiegészülve Európa-bajnoki aranyérmet ünnepelhetett. Tamás Botond a hazaérkezés után Urbán Ádámnak nyilatkozott.
10: Felnőtt pályafutásod legnagyobb sikerét érted el, második felnőtt Európa-bajnokság. Gondolom azért nem rossz így hazaérkezni Magyarországra.
11: Igen, nagyon örülök ennek az eredménynek, és annak, hogy egy ilyen nehéz szezon után, és sok kevésbé jól sikerült verseny után sikerült végre olyan teljesítmény nyújtanom, amire büszke lehetek.
10: Hogy sikerült szerinted mégis az, hogy most jött ki a lépés, hogy egy világversenyen mutathattad meg végül?
11: Biztos, hogy sokat segített, vagy közrejátszott ebben, hogy tét nélkül versenyezhettem. hiszen még mindig végül is csak juniorként versenyeztem a felnőtt korosztályba, ha idén utoljára is, de ez mindenképpen levette a terhelet a vállamról. Én voltam a legfiatalabb a magyarok közül is, és talán ezt sikerült kihasználnom, és kihozni magamból a legtöbbet.
10: Igen, amikor az ember végig tanulmányozta a magyar, a férfi válogatott névsorát, akkor előzetesen talán nem tőled várták a legnagyobb sikert, de te mégis hogyan utaztál ki, és milyen szakmai elvárások mentén?
11: A vívás az egyetlen, ahol a másik emberrel kell megküzdeni, ott ugye nyilván van egy külső tényező, de a másik négy szám az igazából csak magaddal, az idővel versenyzel, és erre próbáltam figyelni, hogy abban a négy számban, ami csak rajtam múlik, abban kihozzam azt, amit tudok, és amire edzek, és ami bennem van, és hogyha az sikerül, és ha ez sikerül, akkor tudtam, hogy az egy jó eredményre elég lehet. Ami hiányzott a junior világversenyeken, az itt sikerült.
10: És azért valódi arany is került a nyakadba, nyakatokba, erről mesélj egy kicsit, kérlek.
11: A junior éveimet úgy éltem végig, hogy csapatban soha nem sikerült dobogóra állnom. Amikor a felnőttek között versenyeztem, akkor többször volt az, hogy negyedik voltam, és pont nem kerültem be a csapatba, ez volt ugye a tavalyi Európa-bajnokságon is, úgyhogy most nagy örömmel töltött el, hogy nem csak, hogy bekerültem a csapatba, de hogy még a teljesítményemmel felfele is húztam a csapatot, és kivettem a részemet a győzelemben.
2: A férfiak mellett a Bauer Blanka, Erdős Rita, Guzi Blanka alkotta női öttusa csapat is Európa bajnok lett, köszönhetően többek között Guzi bronzérmének és Bauer negyedik helyének. Utóbbi az UTE 21 éves versenyzője kiemelte, számos tényező hátráltatta az idény során, éppen ezért jó szívvel tekint erre az EB-re.
12: Ez egy egyéni sportág, nyilván nagyon jó csapatba ott állni, és jó tényleg, hogy a magyar csapat ilyen erős, de mivel egyéni sportág, ezért azt nagyobb mértékben értékelik. De én nagyon örülök a negyedik helynek, nagyon nehéz volt a felkészülésem, 6 hónapot kihagytam kompressziós csigolyattörés miatt, elkezdtem emellett az állatorvosi egyetemet, úgyhogy igazából úgy gondolom, hogy ezek után, amit sikerült kihoznunk ebből a versenyből, az szerintem egy nagyon-nagyon jó eredmény.
10: Akkor úgy tekintesz erre az EB-re, hogy kimaxoltad?
12: Hát az túlzás, mindig maradnak hibák, de úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest a legjobban jött ki ez a nap.
10: Egyéni sportágról beszélünk, de mégis feltételezem, hogy van otthon egy vitrined, vagy valami, ahová kikerülnek ezek az érmek. Azért ez az aranyérem is, gondolom, hogy oda a legfelső polc környékére fog kerülni, nem?
12: Többi közé hasonlóan.
10: Viszontagságokkal teli volt ez a szezon. Most még van hátra egy világbajnokság, kevesebb holnaphoz számítva, mire ez adásba kerül, 2 hét múlva kezdődik ez a világbajnokság. Mit érzel magadban, mit lehet még ott kihozni, miben lehet fejlődni addig esetleg?
12: Nyilván meglátjuk, hogy mi marad bennem ez a versenyek után. Szeretném tényleg mentálisan feltölteni addigra magamat, meg lelkileg, és úgy oda menni, hogy tényleg egy jót versenyezzek, jól érezzem magam, és ki tudjam hozni azt, ami bennem marad.
10: Hogyan néz ki ez a lelki feltöltődés esetleg? Tehát gondolom, hogy most nem úgy néz ki, hogy hazamész, még lefutsz, nem tudom hány kilit meg leúszol, hanem valami fajta elvonulásra kell itt gondolni?
12: Nem, most kaptam egy pár napot így az EB után, és le fogok menni a családommal Balatonra. Igazából ott együtt töltünk egy pár napot.
2: Ezüstérmes lett az amerikai Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai VB-n a magasugró Báthori Lilianna, a vasas versenyzője 30 év után az első magyar magasugró, aki érmet nyert U20-as VB-n. Báthori első próbálkozásra átugrotta a 190 cm-t, és miután ez a magasság csak két másik ellenfelének lett meg, így már ekkor biztossá vált a magyar érem. Ezt követően az ausztrál Louisen Rowe-val küzdött a VB címért, aki átugrotta a 192 cm-t, míg Báthorinak ez nem sikerült, ahogy aztán a 194 cm sem. Báthori Lilianna így második lett a VB zárónapján, ahol a női kalapácsvetőknél Keserű Mirabella a 12. helyen zárt. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, de maradjanak velünk, hiszen folytatódik a Sportreggel. Viszonthallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
14: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, benne Ferenc és Pap István. Gyurta Gergely Szabó Bencével beszélgetett a nyílt vízi EB-ről, pontosabban a 3 kilométeres távról.
15: Elég sikeresen zárult a mai nap úszó szempontból, és ugye 3 kilométeres számot rendezték meg, amely ugye, ez most már a harmadik alkalom volt, hogy rendeztek ilyenfajta versenyt, és úgy tűnik, hogy ez egészen jól nézett ki magyar szempontból. Te hogyan láttad a mai napot?
16: Igen, valóban 2025 Starigrádi Európa-bajnokságon debütált felnőtt mezőnyben ez a 3 kilométeres kieséses verseny. Azóta a világverseny már csak a 2025-ös szingapúri világbajnokság volt, úgyhogy mind a három alkalommal három magyar érem született, és most is valóban mind az uraknál, mind a hölgyeknél ugye Bethlen Dávid Európa-bajnoki címet szerzett, és Fábián Bettina pedig először ugrott a Szajna folyóba, és lett Európa-bajnoki ezüstérmes. Én azt gondolom, hogy ez is mutatja a nyílt vízi úszóinak az erejét, hogy akár 10 kilométer, akár 3 kilométeres kieséses verseny, mindig ott tudnak lenni, számolni kell velük, és mondhatjuk az egyik legsikeresebb sportágban a magyar válogatott.
15: Úgy tűnt, hogy eléggé ezüstös lesz ez a párizsi Európa-bajnokság. Ugye, ahogy mondtad, Fábián Bettina, vele kezdődött ez a nap, de azért az ezüstérmet is mindenképpen dicséret illeti.
16: Abszolút. Egy kicsit féltünk attól, hogy lesz áttörése ebben az Európa-bajnokságon, és végül ma megtört ez a bizonyos jég, és hát bízunk benne, hogy még a holnapi nap folyamán is ez így folytatódik, hiszen holnap a magyar válogatottat láthatjuk vízbe ugrani a Szajna folyójába, és én azt gondolom, hogy Bethlen Dávidnak óriási szerepe van a magyar válogatott szempontjából, hiszen ő egy húzó ember, ő ugyanúgy most már Rasovszky Kristóf mellé felérve, és hát ne felejtsük el a lányokat se, akik még nagyon fiatalok, és most még mindig úgy tűnik, hogy bontogatják a szárnyaikat, de már ott vannak a világelitbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért picit mindenki kérkedve fogadta azt, hogy 4 darab ezüstérem, ráadásul utána jött Fábián Bettinának a mai nap folyamán az 5., és én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért mégiscsak ez a idei év főversenye, és itt elérni, ráadásul világcsúcstartók, olimpiai érmesek mögött célba érni, sosem kis dolog.
15: Hát főleg nem elsőként, amit Bethlen Dávid csinált, ugye Rasovszky Kristóf 4. lett, hogyha jól mondom, de hát ugye tényleg nagyon izgalmasan alakult ez az utolsó 500 méter. Te láttad ezt benne, hogy gyakorlatilag teljesen más íven úszva, mint a többiek oda fog érni az első helyre?
16: Én nagyon féltem attól, hogy a három német versenyző mit fog tudni nyújtani, hiszen mind 1500 méteren torony magasan, mind pedig a következő fordulóban 1000 méteren is dominálták a német versenyzők az egész futamot, és aztán jött az utolsó 500 méter, ahol a két magyar versenyző, Rasovszky és Bethlen egymás mellett válveltve érték el az első fordulóbóját, ahol egy olyan előnyt tudta kialakítani, ami gyakorlatilag az egész versenyt befolyásolta, és mivel Bethlen Dávid belső íven volt, a második fordulóbóját követően arra a döntésre jutott, hogy inkább a belső íven úszik, és mindenkitől távol szeretné az ő úszás tudását kamatoztatni, és ez be is jött neki. Hát sokszor nagyon aggódtunk, mert nem volt benne a képbe, de tudtuk, hogy ott van és úszik. A kérdés az volt, hogy ő választ jó irányt, vagy éppen az egész mezőny. Végül hát mondhatjuk, hogy torony magasan, hiszen 500 méteren majd 4 másodpercet adni a többieknek. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly különbség.
15: Ez mennyire jellemző rá, hogy ő ilyen különös lenne?
16: Általában magyar versenyzőket ez jellemzi, hogy nem feltétlenül bolyban szeretnek úszni, hiszen az úszás tudásuk az kimagaslóan jó, szép technikával úsznak, jól taktikáznak, és a bolyban való úszás felőröli az összes energiájukat, hiszen ott azért a test-test elleni kontaktok ott vannak, nem feltétlenül az úszás tudás számít, hanem ott felülnek egy víztömegre, és az hajtja őket, és ha megnézzük a nyílt vízi úszás úszóit, a magyarokat főleg, inkább a bolynak mindig a szélén helyezkednek el, hogy mindenkitől távol, hogy ők szépen csak a saját tempójukat tudják úszni, és ez most is bebizonyosodott, hiszen óriási romot úsztak gyakorlatilag végig, és az, hogy 6-ból 6 versenyszámban magyar érem van, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény.
15: Abszolút, talán erről a 3 kilométeres versenyszámról még olyan tekintetben beszélhetnénk, hogy szerinted mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ugye, hogyha most ezt valaki kívülről így figyelten, így nézőként éven keresztül, nekem az volt a benyomásom, hogy azért ez egy izgalmasabb versenyszám, mint amit én korábban láttam.
16: Igen, a 2032-es Brisbane-i olimpián is már gondolkoznak azon, hogy lehetséges, ha már nyílt vízi úszás a 10 kilométer helyett inkább ez a 3 kilométeres kieséses verseny legyen. Itt azt is meg kell említeni, hogy nagyon nagy az átfolyás a medencés úszókkal kapcsolatban, hiszen a legjobban hasonlít ez a versenytáv az 1500-as medencés úszáshoz, tehát nagyon sok úszó, medencés úszó próbálja ki magát ezen a versenytávon, és többé-kevésbé én azt gondolom, hogy sikeresen, és ez is azt mutatja, hogy a két szakág egybefonódott, és most már nincsenek akkora különbségek, most már nem az van, hogy jó, hát nyílt vízi úszás az egy teljesen másik szakág, hanem most már mondhatjuk azt, hogy úszás, akkor ez együtt egy egészet ad, és lehetséges, hogy ha a népszerűséget nézzük, illetve közvetítés szempontjából ez egy sokkal nézhetőbb, sokkal nézőbarátabb versenytáv, mint akár a 10 kilométer, ahol két órán keresztül nézzük azt, hogy ki hol helyezkedik el. Nem feltétlenül a legbiztosabb információkkal, hiszen az időmérő pontonok nem biztos, hogy a valós eredményt mutatják, és emiatt azt gondolom, hogy nagy esélye van annak, hogy ez a versenyszám lesz az olimpián.
15: És az is egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag itt a szám közben kétszer is kiszállnak a vízbe.
16: Így van, van idejük egy kicsit taktikázni, van idejük egy kicsit frissülni, van idejük az edzőkkel beszélni, és mivel folyamatosan változik a versenytáv is, ezáltal az iram is változik, az, hogy hogyan kell úszni, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami be tudja folyásolni az adott versenynek az állását, és tényleg azt tudom mondani, hogy 3-ból 3 világversenyen a magyarok mindig érmet szereztek ezen a versenytávon, ez számunkra nagyon biztató a jövőre nézve.
15: Hát úgy tűnik, hogy akkor ez nekünk állhat ez a versenyszám majd a jövőben, bizakodjunk ebben, és akkor a holnapot már említetted, hogy váltókkal folytatódik, milyen esélyekkel megyünk neki ennek a versenynek?
16: Én azt gondolom, hogy most, hogy megvan az a bizonyos aranyérem, és megvan az áttörés, minden esélye megvan a magyar válogatottnak, hogy Európa-bajnoki címet szerezzen. Ugye 2020 óta minden egyes világversenyen a magyar csapat érmes, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a sorozat most sem fog megtörni, de azért azt látni kell, hogy mind a németek, mind az olaszok és mind a franciák ott vannak, tehát azért ez egy négyes óriási csata várható a négy nemzet közül, de én úgy érzem, hogy magabiztosságot és úszástudást, ha csak kizárólag azt nézzük, akkor a magyar válogatott szerintem arany vagy ezüstérmet tud szerezni. Itt a kérdés az, hogy nyílt víz, bármi megtörténhet, egy eltévedés, egy sapka elvétel, egy szemüveg elhagyás, tehát nagyon sok külső tényező befolyásolhatja, de ha csak kizárólag az úszástudást nézzük, akkor a magyar válogatott talán az egyik, ha nem a legjobb.
14: Az elmúlt percekben Gyurta Gergely beszélgetését hallották Szabó Bencével a 3 kilométeres távról a nyílt vízi EB-ről.
1: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek. 5 perce vagyunk, 7 óra után, augusztus 10-en, most hétfő. Már ilyen 22-23 fok, egész héten nagyon-nagyon meleget, mint egy 30 fok fölötti hőmérséklet. Ígértek azok, akik értenek hozzá. Mindaközben jó reggelt mindenkinek. Elpap Istvánnal, szia, jó reggelt. Sziasztok. Itt van Bene Feri, hello Feri, jó reggelt.
2: Sajnál Levi, jó reggelt mindenkinek.
1: Egy régi mániám, hogy nem folytatom a dal tovább, de hogy én behoznám a tulajdonképpen időjárási jelentést, de másnap, tehát nem előre mondanák, hanem mindig másnap, hát, és gyönyörű hölgyek, hogy milyen idő volt. Mert ezt eltalálni.
2: Na de várjál, nagyon tehát nekem régi mániám, hogy a meteorológiai jelentések, hogy hát ugye abban, hogy milyen idő lesz, abban némi kockázat van. Tehát arról, de te most megnézel egy meteorológiai jelentést, annak ugye 70%-a arról szól, hogy milyen idő van. Hát azt ugye, ha csak nem egy leúzott redőny mögött ülök már egy hete, akkor én is tudom, hogy milyen idő van.
1: Igen.
2: És a végén oda csapják, és milyen lesz gyorsan, mintha így se lennék, hogy az ne legyen számunk.
3: Én egy kálmölgyi félét szeretnék.
1: Hát az szerzetes, igen. A mínusz 5 és plusz 34 fok között
3: várható. Vagy nem.
2: Igen, és igen. Megvan meteorológus Mihály.
1: Hát a minden indő.
2: Aki török dénes, akit én volt szerintem, meghat már szegény, volt szerencsém ismerni, mert a Duna TV-nek volt a meteorológusa, és szinkronizálták.
1: Tehát azt mondom, mi rigyesek, valaki, igen.
2: Ez, hogy a meteorológus Mihály vagyok.
1: Igen,
2: és egy ilyen részek hangon, itt van locsol, Litvániában locsolnak. Imádom.
1: Tessetek megnézni. Nos, 06-30-55-55-605.
2: Meteorológus Mihály vagyok.
1: Azik, de tényleg próbáljuk beadni, de vannak olyan szavak, amiket nem tudunk itt használni. Viszont akkor menjünk egy kicsit, hogy mondjam, sekélyesebb területre, bár sok minden történt a hétvégi NB1-es fordulóban, mert kiváló mérkőzéseket láttunk, ugye hát a Ferencváros nem játszott, de erről majd beszélünk, igen, hiszen ugye fogadta a Real Madrid csapatát, és tisztes helytállás mutatott.
2: A Ferencvárosnál kevésbé már csak a Győr játszott, mert az a Real sem játszott, mert az játszott volna a Fradival.
1: Igen, tehát ők a szenvedő alanyai voltak ennek a bajnokság. Na, úgyhogy akkor nézzük, kezdjük a legelején, Feri, mit szólsz ehhez te?
3: Mint na, aki... hát akkor a péntekkel egy nagy szenzációs MTK Puskás Akadémia mérkőzéssel, és nagyon érdekes, mert ugye nagyon korán vezetés szerzett a Puskás Akadémia, ennek ellenére meggyőződésem, hogy az MTK jól kezdte a találkozót.
1: Így is?
3: Két gólos vezetés, ráadásul mind a kettő hát elég komoly szarvas hibá volt, tehát azért az MTK nem sűrűn adja el a saját térfelének a közepén a labdát, vagy a középső harmadba, és ezt lekontrázva a Puskás vezetett 1-0-ra, aztán ezt még ezzel tetézték, hogy egy szögletgólt kaptak Haratyunyán révén, tehát eléggé meglepő módon 0-2 volt az állás már szünetben, és ami érdekes számomra, hogy legutóbb Bognár György jelentette a megoldást az MTK-nál, és ismételten, és ilyenkor mindig azon gondolkodik az ember,
2: Bognár István
3: jelentette, és Steffi, pontosan.
1: Hát megnéztem volna, a Gyuri bemegy, ott van, de...
2: Hát átételesen azért a Bognár György jelentette a megoldást, nélküle azért Steffi se lenne.
3: Igen, és ugye a Honvéd ellen is így történt, és mindig azon gondolkodok ilyenkor, hogy most nyilván Pinezics Máté rendkívül jó meccset, hiszen megváltott a játékképe, de vajon a kezdőcsapatot jól állította össze? Mert nekem meggyőződésem, bár nem látok bele a mélyébe, hogy azért Bognár Steffinek már ott igencsak kezdőnek kell lenni ebben a csapatban, hiszen látványosan nem működik nélkül az MTK.
2: Hát csak akkor meg lehet, hogy le kéne hozni a 60. percbe, akkor meg a végén meg elmenne a meccs, ami egyébként így is elment a végén. Tehát akkor
3: igen, de úgy, hogy visszajöttek 2-2-re, és tényleg Bognár Pista gyönyörű volt.
2: Én ebben a meccsben az első félidőt nem láttam. A végét láttam.
3: Sokat nem vesztették.
2: És a legvégét se láttam. Tehát én azt a fél órát láttam, amikor az MTK rúghatott van egy ötöst, 2-t rúgott is.
3: De olyan szinten...
2: Én a mai napig nem értem, hogy ezt a meccset az MTK hogy tudta nem megnyerni, vagy elveszteni, igen, hogy tudta nem megnyerni.
3: Van egy olyan oldala is, hogy 2-0-nál is, és 2-1-es Puskás vezetésnél is, azért Babó Levente úgy cserélt, hogy folyamatosan tolta be a támadókat a padról, tehát bejött Colli,
2: ja, hát igen.
3: És ugye ami még lényeges volt, hogy egy nagyon-nagyon fontos cseréje volt, de még a Collira visszatérve 0-2-nél és 1-2-nél is komoly gól helyzeté voltak a Puskásnak, tehát Babó Levente úgy cserélt, hogy el akarta dönteni a meccset, nem pedig kibekelnek
2: a találkozót. Egy teljes egy nyílt kikimes csata volt.
3: Így van, 2-2-nél kapufája volt az MTK-nak. És ami érdekes, hogy pont itt a stúdióban arról beszélgettünk ugye élőadásban, hogy fárad a Puskás középpályája, és ezt nagyon jól észrevette, és a kulcscsere az volt, amikor behozta ugye Duarte helyett Nissilát, és Nissile volt az, aki a gólpaszt adta végül Collinak a 98. percben. És így nyert az a Puskás.
2: De jó így kikapni.
3: Hát, úgyhogy kapufád van az előző akcióban.
2: Nyerni viszont óriási.
3: 96-ban kapufád.
2: Nyerni meg óriási, mert az a meccs első fele át az óriási mosoly, vezetünk 2-0, utána van egy borzalmas fél órát, de a végén mégis te nyersz. Tehát így ott szerintem...
3: De nagy taktikai csata volt, tehát az végül Babu Levi jött ki jobban, de...
1: És a 98-ban, tehát hogy és a végén az a nagy fordítások egyik ugye Premier League meccs, amikor a 11-est hagyja ki a játékos, és kidobja már,
2: nem Premier League meccs volt. Nem, szerintem, amit mondasz, hanem egy championship osztályozó. Ezen múlt a Premier League-be jutás.
3: Bizony. Kiadták a tizit, kontrából gól.
2: Kontrából az ember minden ruhadarabját ledobta, még ki se ért a pályáról. Nem volt olyan 3000 ember a pályán.
3: Annak a kis pac alatt, mint a 20 fő.
2: Persze, így jó nyerni.
1: És Aguero gólja az a szintén.
2: De mondjuk az meg egy bajnoki címet döntött.
1: Azt mondom, az utolsó másodperces gólok tekintetében nem tudom, hogy melyik ülbe a pályánnél.
2: 2001-es Bayern bajnoki cím, amikor a Schalke, amely sose volt Bundesliga bajnok, akkor már majdnem 80 ezer ember benne a pályán, ilyen házilag eszkábált
3: salátástálokkal,
2: én Möller közöttük félmetre vetköző, mert az a kót játszott, és az óriás kivetítő megy a Hamburg-Bayern, amiből még volt hátra 20 másodperc, vezetett a Hamburg, és az jó volt a Schalkénak. És akkor egy hazadás miatt közvetett szabadrugás a 90 ezredik percbe.
3: Igen.
2: Patrick Anderson, azt hiszem
3: egyetlen gólja.
2: Egyetlen Bayern gólja. Legurították, berúgta, nyert a Bayern, szombaton, szerdán a BL-t is megnyerte, így kell befejezni egy idényt.
3: De az milyen, hogy
2: ott még a Hitzfeld az nem volt egy jókedvű, mosolygós edző, de azért ott még a tábornok úr is elmosolyodott.
3: Azért ott, és ez Gelsenkirchenben volt a
2: Schalke, az igen.
3: És persze, akkor ott felhívni a kedves nézők figyelmet, hogy másszanak vissza, mert nincs ünneplés.
2: Amúgy is menjenek ki, és amúgy sejtünk bajnokok.
1: Hát nem, akkor ezt képest a United Bayern München nem volt annyira.
2: Én akkor hadd mondjam még azt, én láttam, ott voltam, egy szinten magasabbat polcot mondok, haladás oroszlány, NB1-es osztályzó, NB1-es osztályzó.
1: Megmondom,
2: oda-vissza vágó.
3: De első, oroszlány, mi, nem is hallottam
2: a tornyi volt az, a tornyi tényleg volt az edző, de nem jutottak
3: 80-as
2: föl.
3: 80-as évek eleje.
2: Legvége, 80-as évek legvége.
3: Vége?
2: Vagy 89, valahogy így. Na várjál, a lényeg a következő volt. Első meccset, mondom, oroszlány, hát a haladás tele volt Illés Bélákkal, Bognár Zolika, jó csapatunk volt, ehhez képest ugye majdnem kiestünk.
3: Lekes István, igen.
2: Attila, Lekes Attila.
3: Marton
2: Robi. Nagyon jó, extra jó haladás volt, szerethető haladás. Első meccset simán 2-0 elvesztettük oroszlányba. Mondom, azért az nem jó volt, idegenbelő gólszabály is. Visszavágon, isteni játék, 2-0, 3-0, közönség énekel, voltunk vagy 15 ezeren. Szarugott egy gólt az oroszlány a 75. percben. Mondtál, hogy hirtelen meleg lett a helyzet, mert konkrétan MB2-esek voltunk. Támad a hali, támad, de nem megy. És a, mit tudom én, 91. percben Bognár Boka 25-ről, dupla kapufás, pipa gól. Azt mondom neked, mindenki befutott a pályára. Tehát a bíró, volt még hátra a meccsből, a bíró az öltöző felé futva lefújta a meccset. Így maradtunk benn. De amire lefújta a meccset, addigra ugye 7000 ember már a pályán volt. Rendőrök is futottak, de égnek dobott karral. Óriási. Így kell nyerni, ezeket szeretjük.
1: Úgyhogy akkor a 98. percben így akkor sikerült.
3: Igen. Hát a Vasas nem így nyert.
2: Ennyit a Puskás győzelmért.
3: A Vasas nem így nyert, hiszen szombaton, én nem tudom, hogy ti láttátok a találkozót, de én ilyet NB1-es szinten nem nagyon láttam még. Gyakorlatilag 6 percet megvert a saját magát az Ete. Először a saját 16-os előtt elpasszolt a labdát, és abból lett 3-2 elleni játékhelyzet zicsergól. Utána meg a kapus kirúgás volt, tehát nem kézből, hanem kapu kirúgásból odapasszolták. Ugye Gunder Takács Bence odapasszolt a Szendreinek, hát Szendreinek kellett volna passzolnia, de ugye őt megelőzték, és gyakorlatilag a 16-oson belül, 16-os vonalnál elpasszolta magát a Zalaegerszeg. Úgy volt 2-0, hogy gyakorlatilag az öltözőben maradt a Zalaegerszeg, elképesztő. Utána nagy nehezen visszajöttek a mérkőzésbe, második fél eleje, gondolom szünetben elhangzik, hogy 2-0, veszélyes eredmény, rúgnunk kell egy gólt.
1: ahogy kell, állítassunk.
3: Igen, támad a Zalaegerszeg, levegőbe lóg a gólja, egyszer csak egy kontratámadás, Peraza, ahogy kell, úgy alárugott Tóth Milánnak, 16-oson kívül kiállítás, és vége volt a találkozónak. Viszont szakmai szempontból
1: azt az is darozták egyébként, így sokáig.
3: Azt darozták, hogyha belül van, és akkor becsúszás, nem piros. Akkor nem piros, akkor mert sárga. A labdára irányult a szándék. Kizárólag
2: de
3: piros...
2: látszott, hogy így is eldönti a meccset.
3: Hát pontosan.
2: Még úgyis valahogy, a szabadrugás
3: valahogyan eldönti, mert ha belül volt, akkor azért dől el a meccs, szóval a piros, akkor meg azért. És ugye a kiállítás 11-es csak abban az esetben van, hogy a szándékos a szabálytalanság jellemző a lerántásnál. Igen. Egyébként, ha labdára irányul, akkor még
1: üres. Nem szándékos, csúszást.
3: Nem, képzeld, mert az labdára irányul,
2: csak nem éri el.
1: És képzeld, Levi, még
2: a VAR.
3: Na jó, hát hogyha most páros...
2: Nem a védőt kérdezik hát meg.
3: Azért, jó, most ha páros lábba derékon rúgod, akkor szándékos nyilván. De
2: meg ha lerántod.
3: A lerántás az egyetlen. Ugye... De képzeld el, hogyha az üres kapura vezeti a támadó, és úgy hátulról fölrúgod, még az se piros lap. Csak 11-es
1: és sárga lap. Beszéltünk, nem csomót. Ez hibás.
3: Na mindegy, Erős Gábor előtt viszont le a kalappal, egyrészt hát nagyon motivált volt a Vasas. Tehát az egész Vasas előtt, de én szakmai szempontból arra gondolok, hogy 2-0-nál is úgy mentek ki a pályára, hogy nem megőrizve az előnyt, nem leülve, nem hitték egy percig se, hogy már megvan a meccs, hanem tényleg egy szemet káprasztató, nagyon komoly futballt.
2: Én aztán az életben nem voltam Vasas szurkoló, meg nem is leszek, de amit ez a... Tehát Vasast jó nézni. Hát ez a Vasas ember hátrányba Győrre ellen játszott egy X-et, Fradi ellen is ülőjúton a legvégén ember átrányban volt, de most ott mindegy.
3: Ez nullára lehozni az
2: ülőjúton. Simán lehozott nullára egy X-et az ülőjúton, most meg gyakorlatilag agyonverte az etét.
3: Pontosan
2: nagyon jó néznek ki. Erős Gábor előtt le a kalappal, mert ehhez, már, ehhez kell edző.
1: És a végén még jött egy bombagól megint csak.
3: Hát úristen, hát úr Józsi, de valami lehet ott a tábor felüli bal felső sarokban.
1: Azt nagyon szereti.
2: Magától oda megy. Hát de most lőtt két fordulóval ezelőtt, lőtt egy ugyanekkora.
3: Hát a gyerek, óriási. És az a kemény, hogy az első gólnál pont ez volt, hogy bemutatta a lőcset, és körülbelül hárman vetődtek bele, mintha lőne, és utána tette tovább Costa Márkelli, aki meg kihasználta az
2: ittet. Szerintem az lecsúszott egyébként, de így akkora gól lett abból is.
3: Hát igen, ezzel hát lehet vitatkozni.
2: Kicsit elcsúszva külsővel, rövid
3: na jó, pipa. De hogyha azt mondod neki, hogy lecsúszott, akkor utána ugyanilyen gólt lett a másik finálé.
2: A másik az nem csúszott, az szándékos volt. Hát, de oda az mutattad, már 4-0 volt, vagy mikor, akkor a Babis húzs 0-0-án.
1: 0-0-án nem jön be.
3: Nem, neked bemutatta a szkeptikusoknak, hogy nem volt lecsúszott. Mert megmutatta még egyszer.
1: Úgyhogy gólgazdag meccsen, akkor így a Vasas ezt könnyedén.
3: Igen, de egy kicsit az etének is köszönhetően.
1: Az ete sokat tett a vereségért, tudod, hogy szokták mondani.
3: Ez egy érdekes téma, mert ugye egy indisponált Paksot végül is elvertek, amelyik olyan védelemmel, amelyen soha nem fog többet pályára lépni, lépett pályára. Egyébként két nagyon-nagyon sima zakó, ugye a Hungária körúton 0-3 az ete szempontjából, meg most egy 5-ös. Hát szerintem bajba lesznek, ha csak nem szedik össze magukat. Arról nem is beszél, hogy ugye Akpe Viktori és Várkonyi távoztával a két kezdő belső védőt eladták, azért ez nem jelent túl jót, ja, és azóta se találják meg a megoldást.
2: Én is az eltét oda számolom most. Bizony. Pedig én nagyon kedveltem őket az elmúlt két évben.
3: Hát a tavalyi szezonban.
2: De előtte is, amikor alig maradtak benne játékban, akkor sem voltak rosszak.
3: Igen.
2: Csak minden meccsük X volt.
3: Hát igen, de két belső idődöt elveszíted, azt persze, nagyon nehéz pótolni, és egy látványosan nem is
1: tudtál. Ha csak nincs másik, jó három.
3: Hát ez igaz?
1: Igen, de általában nem.
2: Vagy nem vagy olyan tökös, mint Jürgen Klopp, amikor kinevezték a Dortmund vezetőedzőjének, onnan pont elmentek a belső védők, és azt mondta, hogy jó, hát én nekem Mainzból idehozom a Subotićot, 18 éves volt, meg itt van kölcsönben a Münchenből valami Hummels nevű gyerek, az is 18 éves, két 18 éves belső védő, már abban az évben bajnokok lettek, tehát a Hummels meg tudjuk, hogy azóta a világbajnok. Ez az amaz.
1: Hát minikárjel, igen.
3: Azt veszed, van Peraza meg Diogo.
2: Hát van.
3: Tehát
2: van.
3: Tehát mennyi az edző, csak
2: hát nem 9 ember, nem 9 emberrel játszanak. Van ott valaki, igen. Csak.
3: Na jó, hát akkor térjünk rá a másik szombati mérkőzésre, Kisvárda-Újpest.
1: Hát
3: Levikém.
1: Bőven adunk teret.
3: Nagyon szépen,
2: mindkét
3: köszönöm.
2: Csapat, hát gól vendég.
3: Először is nézzünk rá a tabellára, mert én ilyet nagyon rég éltem át. Mesélj. Első Újpest. Na mindegy.
1: Fényképezd ki, szoktuk ezt
2: mondani. Na mindegy. Fradi meg kiesett, ugye? Mert ez meg az utolsó.
3: És hatszor annyi pontunk van, mint a Fradinak.
2: Hát.
3: Na jó, na mindegy. Jó, tehát Kisvárda-Újpest
1: egyébként...
3: Ez kicsit odébb van még. Nem, általában így 2-3 fordulóra nézek csak előre.
1: Jó. Na, szóval Kisvárda látogatott az Újpest.
3: Igen, és ugye a Kisvárda arról hát nevezetes, hogy híres, hogy a, tényleg a játékmodelljük, meg az egész klubstratégia arra épül, hogy a másik játékát elrontjuk, egy nagyon szervezett védekezés, ami olykor magas letámadás, olykor visszazárva a saját térfére. Hát pont ez most nem sikerült, hiszen tényleg az Újpest érdekes módon az első fél időben úgy futballozott, hogy igazából a szervező középpályásai, se Maier, se pedig ő is különösebben nem játszott jól, de ami érdekes, hogy átvette a szerepüket Eitor, a belső védő, és szinte a védő harmadból irányította az Újpestet, ragyogó minőségi felpasszokkal, már nem csak középpályán, hanem kifejezetten az ékek számára, és a Kisvárda elkövette azt a hibát, hogy hagyott területet a védelme mögött, ezt használta ki az első gól a Flighter, és Eitor adta a gólpaszt, egy 30 méteres tértől elő gólpaszt adott, aztán pedig ugyan az első fél idő hát további újpesti fölénnyel zárult, de azért egyenlített a Kisvárda, aztán újra megszerezte Eitor a vezetést, tehát még a fél belső védőként gólpassz, így van. Egyébként az egy érdekes, hogy a gól előtti szöglet az úgy alakult ki, hogy a felező vonaltól, tehát gyakorlatilag a félpályától egy haza rugott labdából lett a szöglet, tehát a Kisvárda játékosa nem is tudom, hogy mit gondolt, én ilyet még nem láttam, hogy mi legyenesen az alapvonalon túlra rúgta a labdát a felező vonaltól.
2: De úgy tanították, hogy kapura nem rugod.
3: Mondjuk azt betartottak kétségben. Ebből
2: főleg ma, amikor meg sem foghatja a kapus.
3: Na mindegy, szóval érdekes volt, és ebből lett ugye az Újpest gólja. Na és a másik fél időben tényleg ugye a Kisvárdának egy picit följebb kellett tolni a védekezését, egyre több területet nyert az Újpest, már csapatrészek is
2: volt innentől.
3: Gyakorlatilag vége volt, csak ugye egy olyan mérkőzés alakult ki, amiben az Újpest végre dinamikusan futballozott, tényleg nagyszerűen cserélt, Szélesi Zoltán is, folyamatosan változtatták a helyüket a támadók, tehát tényleg egy szemedgyönyörködtető, igazi Újpest stílusú meccs volt. Ám de a 16-oson belül folyamatosan vagy centikkel lemaradtak, vagy Popovics védte ki az ittszereket, vagy nem találtak kaput, tehát a levegőbe lógott végig a mérkőzésen, hogy sok kiadott helyzet jön, az ellenfél gól, de hát nem így alakult, azért végül Amennyidó révén egyébként olyan lövőcset mutatott be Amennyidó, hogy három ember repült el, az és utána egy pillanatra megállt vigyázba, és azt hittem, hogy lefújták a támadást.
2: De az ötösön.
3: Az ötösön belül így van, és utána az összes fekvő Kisvárdai fölött behelyezt az üres kapuba.
2: De amire megcsinálta a lövőcset, addigra már az egyébként amúgy is földön levő Popovics már tápászkodott,
3: igen.
2: De pont nem ért el.
3: Tehát azért van hidegvér az emberben.
2: Majdnem ráfázott, mert addigra ott volt a kapus.
3: De az így jól nézett ki.
2: Ja.
3: Na minden esetre aztán ugye Matanovics még szépített 3-2, és utána a Jósa Matko egy nagyon szép góllal az összekötőből kisodródva, az ő szokásához híven kilőtte laposan a hosszú sarkot.
2: Tök meccs volt egyébként.
3: Mégis nagyon jó mérkőzés volt.
2: Egyiknek sem szurkoltam, de bármikor ránéztem, mindig történt valami.
3: Ez így van. De tényleg lehetett volna extrém esetben mondjuk 3-3 is, vagy hát nagyon extrémben 4-4 is, de lehetett volna 8-2 is. Persze, tehát az Újpestnek annyi helyzete volt, hogy tényleg rég látott
2: azért a Kisvárda nehezen nyerhette volna meg ezt a meccset.
3: Az már nagyon, nagyon extrém.
2: De hát két gólt így is lőttek, és két lőtt góllal azért lehet meccset nyerni.
3: Ez igaz, de azért ebben az Újpest támadójátékban most azért tényleg benne volt a 4 gól.
1: Mit adni az Újpesttel?
3: Hát nézd, szerintem egy picit kezdenek kifrissülni a játékosok, tehát az első fordulónak az a fáradt, fásult, sprint nélküli játéka az már teljesen eltűnt. Legutóbb a Debrecen ellen is nem volt gördülékeny a játék, de legalább voltak mélységindulások, voltak sprintelő játékosok, most pedig már a játék is megjött mellé, úgyhogy hát ebből a szempontból bizakodóak lehetnek a lidafére.
2: Ezt ne felejtsük el egyébként, hogy azért magas játék minőségű emberek igazoltak, tehát vannak Újpesten, tehát mindent összevetve azért
3: igen, de a Nyíregyháza meccsen is ott voltak ezek, csak akkor ja, még nem működött a játék.
2: Ami ott volt, az, amit ma te mondasz, hogy ólomlábokon
3: ott valószínűleg még ez
2: de jó, de ha nincs meg a játékos minőség, akkor hiába van neked területed, akkor sem tudsz gólt rúgni.
1: Az így van. Én gyerekek, az előző meccs, ugye akkor is 4-2-re nyert, ugye igen, az Újpest, akkor Szélesi Zoli edzőnyilatkozatánál éreztem, de hogy miből és miért, azt nem tudom, egy nyugodt magabiztosságot sugárzott. Tehát, hogy elmondta, hogy igen, van. Menni kell, belőttük a helyzeteket, nem adtuk fel, de a támadójátékot erről. Elmondta, hogy jókedvű volt. Tehát tudod, amikor azt látta, hogy nem feszül az edző.
2: Szerintem óriási teher került le a válláról, mert hogyha az első két fordulóba Újpesten azért van teher a móllal, meg a szurkolói vállalkozásokkal. Így van, és szerintem ott az mint a falat kenyér, úgy kellett a Szélesinek az a második meccs. Ez meg most már bejött mellé, úgyhogy most szerintem most kék igen. Az ég.
3: És most milyen érdekes az élet, hogy a Ferencváros elleni szurkolói atrocitások vagy rendbontás miatt a következő MTK mérkőzés zárt kapus. Pedig most nagyon-nagyon jól jönne az Újpestnek hazépályán az MTK ellen egy komoly szurkolótábor
2: előtt a Ferencváros ellen. Még tavaly, vagy igen, még az előző idejében?
3: Így van, ja, így van. Úgyhogy sajnos Újpesten az MTK ellen legjobb tudomásom szerint nem mehetnek be a szurkolók. Ez egy külön pechszéria, vagy tragédia, egy mini tragédia, de hát mindegy, anélkül is meg kell.
2: Sose legyen nagyobb tragédia
3: ez
2: az ember életében.
3: Ez igaz.
1: Az egyszer biztos. És akkor maradt még ugye kettő meccs, meg még azért beszélünk majd a Fradi Real összecsapásos gáláról. Igen. És igen, pár perc van fél nyolc, úgyhogy mindjárt folytatjuk, hamarosan jövünk. Még a Paks-Kispest derbiről.
2: És a illetve, keleti rangadó.
1: Illetve hát igen.
2: Zsuzsák aranyfejéről.
1: Az aranyfejes gólról is beszélünk, meg persze nyilván Fradi Real mérkőzésről, úgyhogy mindjárt jön vissza, 4 perc múlva lesz fél 8.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Debrecen nyerte a keleti rangadót, pontosztoszkodás Pakson. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Okozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Debrecen nyerte 1-0-ra a keleti rangadót hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó OTP Bankliga a harmadik fordulójában. A találkozó egyetlen gólját Zsuzsák Balázs szerezte. A DVSC ezzel megszerezte az első győzelmét az idényben. A másik tegnapi összecsapáson 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd. A Bognár György vezette hazaiak, hiába vezette kétszer is a mérkőzésen. A vendég fővárosiak mindkét esetben egyenlítettek. A végeredményt Csontos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnak 3 forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán. 3 találkozót rendeztek a magyar másodosztályban. Nagy meglepetésre a Soroksár hazai pályán 4-0-ra győzött a Diósgyőr ellen. Csákvár Kozármisleny 2-0 és Szentlőrinc Nagykanizsa 1-0. Hiába vezetett 2-0-ra a Liverpool, végül 3-2-re kikapott a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen az Anfielden. Az angolok kezdőcsapatában Szoboszlai Dominik is ott volt. A magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le. Kerkez Milos az 59. percben lépett pályára. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyesváltó az isztambuli 5 tusa Európa-bajnokság zárónapján. A magyar páros 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó harmadik fokára Nagy-Britannia 2-s állhatott fel. Ezüstérmes lett az amerikai Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon a magasugró Báthori Lilianna. A vasas versenyzője 30 év után az első magyar magasugró, aki érmet szerzett U20-as VB-n.

0: A női kalapácsvetőknél keserű Mirabella a 12. helyen végzett.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc Andréé teszi le hivatali esküjét. Emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről és a rendészeti feladatok átalakításáról. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Indulhatnak a Baross Gábor vasút fejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. A legfrissebb mérések alapján a határérték alatt alakul a Sziget Fesztivál zajszintje. A rendezvény szervezői szerint a harmadik kerületben elvégzett ellenőrzéseken a kapott adatok mindvégig elmaradtak az 55 decibeles éjszakai korláttól. A szervezők az érintett kerületekkel együttműködve a teljes fesztivál ideje alatt folyamatosan ellenőrzik a hangerőt, és szükség esetén azonnal beavatkoznak.
1: Közlekedés.
0: Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transfer járat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani.
1: Időjárás.
0: Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Másutt esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, 5 perc van, ez 3:48, tulajdonképpen parázsvitában vagyunk, de maradjunk a beszélgetésnél. Mindjárt elemezzük, ugye a Fradi Real Madrid, nem is tudom, felkészülési vagy barátságos mérkőzés, de előtte még azért maradt a hétvégi NB1-es fordulóból, ugye két mérkőzés, leginkább ugye már felvillanyozott van a Kispest, ugye Paksra, hogy hát, hogyha ott majd egy 3 pontot el tud hozni, de hogy 4 gól lesz, abban nagyon sokan bíztak, és végül is hát tulajdonképpen így alakult, de már az utolsó gólról, majd, meg az egész meccsről részletesen majd Beneferiről. Beneferitől szeretnénk hallani, hogy láttad a meccset.
2: Igen, hát érdekes volt, hogy 0-0 zárult a fél idő, és hát csodálkoztunk, hogy mi az, hogy a Paks mérkőzésen nem esnek gólok. Hát a másik fél azért megjöttek. Hát először is Pető Milánnak volt egy nagyszerű átlövése, ami megpattant egy védőfején, és ezért csapódott védhetetlenül a felső sarokba. Ezzel vezetett a Paks, de nem érdemtelenül. Ugyanakkor hát én tényleg nem győzök ámulni-bámulni a Somogyi testvérekkel. Most a 2009-es születésű Somogyi Tamás góljával egyenlített a Honvéd, és hát nem akármilyen gól volt, hogy a Kántor lekészítette mellel a beível is után lekészített a 16-oson, háttal a kapunak, a szemből érkező Somogyinak a labdát, és ő még levegőből, kapásból, egyfajta ilyen bukóból be a jobb alsó sarokba.
3: Gyönyörű
2: tényleg
3: volt.
2: Gyönyörű találat, és ez a klasszikus Teli Rüsztel. Tehát szinte nem is pörgött a labda, csodálatosan szép gól volt. Utána Szalai József újravezetéshez juttatta a Paksot, és úgy nézett ki, hogy a Paks meg tudja nyerni a találkozót.
4: Bocs, Szalai, akire azt mondta Bognár György, hogy hát aki paksra jön csatárnak, az számol azzal, hogy gólkirály lesz. Hát ugye Hán, Ádám Martin, Varga Barna másod, tényleg.
2: Igen, és ugye Jakobacsi csereként behozta a mérkős végére Meggyest és Gyurcsót, ami azért két komoly támadó a padról, és egy picit megfordult a játékképe, és ugye, hát nem azt mondom, hogy levegőbe lógott a Honvéd gól, de azért volt rá esély, de gyakorlatilag Szabó János kezezése miatt 11-eshez jutott a Honvéd, amit Csontos a maga szokásos minőségével értékesített. Ez tényleg a dióhéjban a közvetítése kapcsolatban. De hogy azt kérdezném én tőletek, hogy szerintem a kész szabállyal valamit kell egyszerűen valamit kezdeni, mert én pontosan tudom, hogy egy védőnek, amikor felugrik a 16-oson belül, hát gyakorlatilag, hogy megtartsa az egyensúlyát, nem ugorhat fel hátratett kézzel, mint egy lebilincselt bűnöző, meg vigyázálásba sem. Na most Szabó Jani ugye felugrott úgy, hogy hátrafelé kellett ugrania, hiszen egy fejes fejpárbajt vívott, és ugye az egyensúlyát megtartva oldalra tette ki a kezét, de mint tényleg csak a tehetetlenség törvényei miatt fizikailag, és ezt ugye a Honvéd támadója átszállt Szabó János fölött a labda, és azt vissza akarta fejelni, ami a vállát érintette a labda, tehát fejről vára, nem kapu felé tartó labda, hangsúlyozom, tehát vissza akarta fejelni középre a védő, és hát gyakorlatilag meg se növelte a testfelületét, hiszen csak egyensúlyként kitette oldalra a kezét, és a vállára pattant a labda. Szándékosságról meg aztán végképp szó sem lehetett, de a mai szabály, és a mai gyakorlatilag a szabály szerint meg lehetett adni. Tehát abban kétség nem fér.
4: Igen,
2: annyi a futball ellenes az egész, hogy megőrülök tőle, még nem szurkoltam egyik.
4: Igen, mert ugye annyit a szabály megenged, hogy támadónál bármit, nem mérlegelés nélkül, hogyha a kezet érint, akkor kifelé ez szabad rúgás. Ez rendben is van, azt gondolom.
2: Igen. De régen még gólt is lehetett szerezni kézzel, ha vétlen voltál.
4: Régen mindent lehetett. De sőt, minden jobb volt. De a védőknél úgy, na ott megy ugye a mérlegelés. Ott megy a mérlegelés. Én azt mondom, hogy miután a szögleteknél a dzsumbújban mindenki szabálytalan, és mindig kifelé van szabad rugás, hogy az a tuti, ugye? Tehát a bírók, hogy a legnagyobb tutisták. Akkor innentől kezdve nálam belefér, hogy főleg ha nem is szabályellenes, hogy adott esetben ezért 11-est adnak, de abban igazat adok, hogy ahogy szokták mondani, valahol kell lenni a kezednek.
2: Hát, igen, tehát nem kötözheti le, nem vághatja le.
1: Ha nem adsz meg, Feri, akkor utána a következő, ami csak nem úgy, hogy éppen ráfért a kezére, hanem ahogy fordult a kezével, megütött a labdát, bár nem a kapu felé, nem gólba tartó, és akkor ott van rengeteg ilyen. Hát szinte hát,
2: most jó, csak ha megakadályoz egy lövést, megakadályoz, egy paszt megakadályoz, belekap,
1: hát a Reálból, a klasszikus, a Reál Barca meccs, pontosan, amikor Tchouaméni keze itt volt a teste mellett, és pontosan a gólba tartó, hát levette kézzel a labdát, és mondták, hogy semmi.
4: Torsten Frings a gólvonalon az USA ellen 2002-es VB-n. Ugyanez.
2: Hát, jó, Maradona is ütötte ki a szovjetek ellen 90-ben, senki nem vette észre.
1: Suárez is kiütötte ki, és állították. Ja. Ugye? Utána kivéték a 11-est, és Uruguay tovább jutott.
4: Nem kivéte ki, a fölé rúgta.
2: Mondok jobbat, 78-ba Kempes kiütötte szándékosan vetődve. Igen. Hát, és akkor még sárgalap járt érte, kihagyta Deina a 11-est, Kempes meglőtt kettőt azon a meccset.
4: Igen.
2: Hogy a gyerekeket?
1: Tessék.
2: Ment ez így is.
1: Na, tehát azért, vagy egy rendes szabály, minden kézkéz, azt mondanám, minden kézkéz. De akkor volt egy ilyen időszak, amikor
4: volt olyan, hogy minden kézkéz volt. Az se volt jó.
2: Az se volt
4: jó. Akkor meg ezzel nem tud. Ez olyan, mint a les, azzal se tudsz mit kezdeni.
1: Mi nem veszünk ki?
4: Hiába húzogatod azt a vonalat, hiába egy vonal, hiába nem egy vonal, hiába csak az a testrész, amivel gót lehet szerezni, akkor is vonalat húznak.
1: Igen.
4: És mindenképp vonalat fognak húzni. Ha meg nem lenne les, az meg más sportág lenne.
2: Tehát máshol húznám meg a vonalat, mert már a legfontosabb rugó a 11-es rugó, mert minden másik meccsen 11-es van. Na mindegy, szerintem egy kicsit sok.
1: Elég sok a 11-es, igen, valljuk be.
4: Viszont cserébe szabadrugást egyáltalán tudnak rugni az emberek, mert a szabadrugásokat meg régen sokkal jobb átlag rugó technika volt. Szerintem szabadrugásoknak sokkal nagyobb százaléka volt gól.
2: Hát az Európa-bajnokságon egyetlen egy szabadrugás gól nem volt. A legutóbbi Európa-bajnokságon. Nulla. Tehát azért az példátlan.
4: Hát ha Platini vagy Szoboszlai úgy rúgná a szabadrugást, mint a Ronaldo, C. Ronaldo, aki ugye egész életében rúgott olyan 1 millió szabadrugást, szerintem abban volt 4 gól, más kérdési az a 4 az óriási volt, de az is vagy sorfa, vagy lelátó. De még a Messi is, igen, az se egy fényes szabadrugás lövő.
2: De milyen érdekes, és fel sem erő senki, hogy ne ők rúgják.
4: Há, persze.
2: Hát eltolnak onnan
4: mindenki. Amikor a Ronaldo Reálba játszott, és mondjuk ott volt az Özil. Hát az Özil az iszonyú jó szabadrugás. Ahhoz már tényleg egészen jobbról kellett lenni annak a szabadrugásnak, hogy az Özil odálljon, azok általában gólok lettek. De nem
1: Toni Kroos is jól lőtt azért.
4: Annak néha odatta.
1: Ronaldinho, na Neymar, na szóval.
4: És mindenek előtt Juninho Pernambuco. És tudod, ki volt eszmetlen szabadrugás lövő? Ezt még Szombathelyi gyerekként az osztrák tévét
1: Váradi
4: nézve.
1: Váradi Béla.
4: Ne, hát ott az osztrák tévében viszont ritkán volt. Egy ember, akiről mindenről szó esik, csak arról nem, hogy jól rúgta a szabadrugást, Antonin Panenka, aki a Rapidba volt légiós a 80-as években, akkor, amikor nyíl Ausztriába. A Panenka, most persze ez így nem igaz, de én úgy emlékszem, hogy neki minden szabadrugása gól volt. Tehát, de hogy 5-ből 4, az biztos. Tehát eszméletlen szabadrugás lövő volt.
1: Képesség volt.
4: Tök mindegy volt. Valahol volt hely a kapuba, ugye a sorfal nem zavarta, tehát azt bárhol, bármilyen módon átfirkálta rajtuk alatt.
1: Arra tudunk valamit, azt úgy akarta a híres elhíresült Panenkás 11-est?
4: Hát azt nem máshogy.
2: Nem, azt a döntő előtt mondta a kapusának, hogy ezt így fogom rúgni. Azt mondta, én akkor megverlek, ha ezt így rúgod. Azt mondja, az nem létezik
4: akkor,
2: a németek
4: akkor is, ha sikerül. Mint a Jürgen Röber, vagy a Jürgen Röber, aki a Hertának volt az edzője, amikor a király meg a dárdai gyerekként kikerültek a Hertához. És a király edzésen a szórakozott még nagy elődje, Hegedűs Péter szombathelyi kapustól tanulta, hogy úgy kell odaadni a hátvédnek a labdát, hogy két kézzel rádobom a saját kapufámra, és abból kapja meg a hátvéd. Mert de jó, de a Hegedűs mondjuk még kocka kapufáknál csinálta ezt egyébként a király apjával, mert az volt a hátvédje neki. És a királynak ez tökére fejlesztette, de akkor már hengeres kapufák voltak, és akkor mondta Jürgen Röber, hogy jó, azt mondja, ha a meccsen esetleg kipróbálod, ha ez eszedbe jut, azt mondja 5000 márka, még akkor márka volt. 5000 márka. Azt mondja a Röber, hogy ha nem gól, a gól akkor azonnali szerződéshoz. Tehát ha ki megpróbálod 5000, ki ott már nem próbálta meg a király.
1: Hát ez gondol.
2: Hát igen.
1: Na, úgyhogy igen.
2: Hát akkor a keleti rangadóra térjünk rá. Én úgy gondolom, egy Debrecen Nyíregyháza mérkőzés. Ha valaki azt mondja, hogy Dzsudzsák fejes gólya dönti el, hát akkor lehet furcsa. Dzsudzsák
4: fejes gólyával 1-0.
1: De ezt, hogy itt mondtátok, hogy ő nem fejes életében.
4: Hát ezt honnan tudtuk volna. Ő nyilatkozta. Hát mégis csak 39 éves. Nem lehet elég későn kezdeni.
2: Még edzésen se fejet még soha. Elképes.
1: Igen.
2: Egyébként maga, ahogy Dénes alá löbbölt a labdának, és amilyen ütembe érkezett Gyugyi, és azért valljuk meg őszintén, hogy a kapus mellett nem sok hely volt, tehát olyan brilliáns technikával fejelt ezt be, mint a legnagyobbak.
4: Jó, lehet, hogy
2: pontosan ilyen vékonyan
4: kell megfejelni a labdát. Nem azt mondta, hogy még nem fejelt kapura. Nem lett belőle gól. Hát egyszer bemegy.
2: Hát igen, eddig mindig ő adta be a beadásokat. Saját maga beadom, nem tud. Fejelek is.
4: Szoboszlai apja mondta, ugye mondták, hogy hát a gyerek fejjel, az ugye nem tud a saját szögleteire érkezni.
1: Igen, igen.
4: Mert a Szobi az mindenben jó, de speciál fejedni nem tud. Ez vagy egy gólt fejed talán.
2: Igen, nem az.
1: Viszont kápoltól szerencsére a szabadrugásokkal is.
2: Igen, egyébként összességében nagyon nagy taktikai harcot, kevés helyzettel, még nem is ottan nagyon nagy ritmusra találkozunk, tehát valójában egy picit csalódás keltett a rangadó, de hát a Debrecen, amilyen helyzetben a nullpontosként várta azt a rangadót,
4: itt most arról beszélgetnénk, hogy ki az új edző, szerintem, ha ezt a meccset a Nyíregyháza nyeri.
2: Így van.
4: Hát ugye a konferencia ligából már távozóban vannak, bajnoksággal eddig nulla pont, ez mit a falat kenyér, úgy kellett az
2: és ez látszott is a gólörömökön, vagyunk meg őszintén, mert azért Gyugyi is hát azért szokott gólt lőni, ritkán látom a kerítésre fölmászva, hogy fogadja a csókokat a lelátóról.
4: Az a feje, ez a fejesnek szólt.
2: És hát érdekes, ott volt egy-két szájközeli puszi is a lelátóról.
1: Azok az a baráti, egyébként van ilyen, bizony zenészkörökben is van, tényleg ez nem
2: hát
1: arról
2: szó. Nagy volt a gólöröm.
1: Igen, maradjunk annyiba.
4: Finoman sejtett a Feri. Ne tedd.
2: Ne, hát a szurkolók, tényleg megrontak az első sort, és Gyucsi él.
4: Fél tízre jön Edvi Laci a Debreceni, úgyhogy megöl, hogyha megtudja, hogy itt miket mondasz.
2: És utána még azért lezárhatták volna simábbra is a mérkőzés, mert végén annyira kitámadott a Nyíregyháza, ráadásul emberelőnybe is került a Debrecen, hogy utána akár több is lehetett volna, de minden helyzetet kihagytak.
4: De mitől voltak ennyire idegbetegek a nyíregyháziak a végén? Mert én ott nem láttam minden, csak azt tudom, hogy a végén ott 500 ember volt a pályán, a zsuzsákék puszilkodtak a egyik végében, a boldogék meg benne akartak bírót ölni.
2: Hát érdekes volt, ugye volt egy bizonyos eset, amikor Batik és Temesvári összeakaszkodott a 16-oson belül, és ugye először egy fejpárbajban a két méteres magas játékos összefejelt, és utána Batik került a földre, Temesvári meg felé hajolt, és nem tudtam, hogy egyfajta ilyen pejoratív szándéka hajol-e fölé, vagy nem, de nem is derült ki, mert Batik abban a pillanatban, hogy fölállt, behúzott egyet Temesvárinak. Hát ja. nem olyan szabályos erdei féle ütés volt, hanem csak egy pici lökés, és sárga-sárga mind a kettőnek. Hát ebből is volt
4: a 16-oson belül,
2: de már állt a játék, mert lefújták fejsérülés miatt. Ja. És de lehetett volna akár kiállítás is, Boldogik ezt reklamálták.
4: De ez már nagyon a végén volt.
2: Nem ez még hát olyan, nem is tudom, most pontosan megnézem neked, ilyen 70. perc körül is adszolom, 62. 62. perc 1-0-nál, így van. És utána viszont Temesvári, hát egy nem túl erős szabálytalanság miatt megkapta a második sárgalapját a 92. percben, és utána és pályán ott, kívül és ott még pattant, Boldog Tamás
4: és
2: is kapott.
4: Ott, azt tudom, és ott pattant el a húr akkor.
2: Tudod azért...
4: Gondolom a Boldog azt sérelmezte, hogy most bezzeg itt a második sárga, de mi volt az első sárga, amikor a pirosat kellett volna kapni a Batik.
2: Azért ez az idegek harca volt ez a találkozó. Egyrészt a Debrecen sem állt túl jól nulla ponttal, ugyan Nyíregyháza is az első fordulóban egy győzelem után azért nagy vereséget kapott, és hát keleti rangadó, tehát egy újpestfalun is előfordul, hogy az idegek elpattannak.
4: De majd most akkor a boldog most nem ülhet le a padra.
2: Igen, ez sem egy szerencsés szituáció. Ráadásul a könyvelés szerint 2 sárga lapot kapott a 96-ban, tehát nem is egyből pirosat, hanem sárga, tovább dumált, és második sárga. Hát nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy nyilván nem akarok a játékvezető helyébe kerülni, de van, amikor ezt egy kicsit el kell engedni, vagy kikerülöm ezeket a szitukat, aztán lehet, hogy olyat mondott Boldog Tamás, ami miatt nem lehetett mást ítélni, de nekem ez egy picit mindig visszás, mert én inkább az edzőkkel vagyok. Na mindegy.
1: És hát, egy 1-0-nak hogy tud így örülni?
4: Ó, hát ez amikor 0 pontos
1: vagy? Most nagyon kell.
4: Az 1-0 az játékos mondom, az 1-0 a legszebb. Nem, a legszebb győzelem, ilyen egyszer volt. 40 felett középhátvédet játszottam a Blaszba, és egyszer egy meccset az én gólommal nyertünk meg 1-0-ra. Tehát akkor úgy jöttem le, gyerekek, ti egyrészt hol voltatok? 2 hátul ugye.
1: Bocs, 1-0 úgy jó, 1-0, ha te lövöd.
4: Azt mondom, hogy 1-0, és élődtem. Mondjuk milyen egyszer volt, na akkor milyen arcom volt, amikor bandukoltam le.
2: Nekem egyszer volt egy ilyen 1-0-am, ha most már elévült több mint 20 évvel ezelőtt, én nem tudtam, hogy játékosként egyébként nem fogadható itt-ott, és ugye hát az volt, hogy
4: ez egy elég gyenge védek, tisztelt bíróság.
2: A saját csapatomra, hogy nyerünk, azt fogadtam, és nyerünk.
4: Tisztelt bíróság, én nem tudtam, hogy...
2: És kezdett az volt, hogy jön a szöglet, és előtte...
4: Nem tudtuk.
2: Nem, de abban semmiképp sem azonosult azzal. De 80. perc, és azon gondolkodok, hogy 0-0, bajnokságért megyünk, még meg se tudjuk nyerni, úristen, meg még ez a meccs is, meg még
1: az ki megy a meccs közben?
2: És képzeld, de jön be a szöglet beadás, ráfejelem, és a lábak között elment a kapuba, gól, 1-0-ra nyertünk, bajnokságot is megnyertünk.
4: Így futott a fejű, hogy nyertem!
1: Ez a világ 1-0-ája, szóval ez nem tudtam,
4: hogy nem fogadhatok a saját csapatom.
2: Tényleg, hát ez 90-es évek vége, szálltad ide, ilyen, na mindegy.
1: De most már tud.
2: Hát most már évek óta nem. Jó,
1: Krisztián, azt jelenti nekünk, sziasztok, ha már a szabadrugás gólokat említettétek, akkor jó reggelt. Roberto Carlos azért rugott nem kis szabadrugások.
4: Volt neki egy bal rüsztje.
1: De ő nem lőtt o sok szabadrug, sőt.
4: Azért ott...
2: Látványosakat abban igazán Levinek, hogy jobban megjegyezzük.
4: Jó, de egyet rúgott, az nem szabadrugás volt, de az biztos megvan, hogy gyakorlatilag a baloldali szöglet zászlótól rádőlt külső rüsztel telibe.
2: Bal külsőre beadás helyett.
4: Bal külső rüsztel, hosszú...
2: Szerintem
4: rá akarta. Én a mai napig azt mondom, hogy a Ronaldinho az angoloknak nem kapura akarta lőni. Az beadás akart lenni, bár nagy gól lett.
2: De az úgy állt a lába,
4: hogy az beadás. A Carlosé,
2: így nem lehet beadni labdát.
4: És azt láttátok, amikor Puskás Öcsi bácsi, akinek sok híres gólja van, de a spanyolországi góljai azok ugye a 90-es évekig egyáltalán nem jutottak el a magyar nézőhöz. És egyszer valami, azt hiszem az Atlétikóval játszott a Real, a Puskás letette a labdát a bal szöglethez, nekifutott, és külső rüsztel, ilyet, mint a Carlos, külső rüsztel a szögletet ballal, hosszú dupla kapufás pipa.
2: Őrület.
4: Ilyet senkitől sem láttam soha. Tehát ez teljesen hihetetlen gól volt.
2: Ez megvan ez a felvétel?
4: Kutatni kell, mert nem valami angol nyelvű, vagy mit tudom, de rábukkansz, meg főleg nem magyar, de rábukkansz.
1: Na, keressétek.
4: Azt nem hittem el.
1: Hát, az vissza. Az kevés időnk maradt, de azért mégis sem tegyünk említést, ugyebár a Ferencváros Real Madrid bemutató, felkészülési gála, milyen jelzővel illesünk, de mérkőzésről.
4: Komoly edzés volt, köszönjük a Fradinak, mondta José Mourinho. Ezzel mindent elmondtunk erről a meccsről.
2: Nagyon korrekten viselkedett.
4: Persze.
2: Thank you very much, tehát nagyon megköszönt az egészet, szóval meg elegáns.
1: Megérte a hadakutya, hogy most már megérkezett, most már nyugodtan fogja a második harmadik helyre. Szerintem igen.
4: Nekem semmi bajom a Mourinhoval. A Mourinho az egy szerep, amit a Mourinho a nyilvánosság előtt játszik. Nekem sokkal fontosabb, hogy azok az egyébként hihetetlen nehéz eset játékosai, mint Ibrahimovic, meg ilyenek, azok imádják a mai napig. Én szerintem az sokkal fontosabb.
1: Így van. Hát azt mondja az igazi, igen.
4: Fabregas, aki szívvel, lélekkel barszás volt, de ugye volt neki a Mourinho is edzője, Fabregas beszél róla a teljes szuperlatívuszokban, a nemzeti sportban, mert egy fordítás, Gazettában, vagy hol volt az eredeti.
1: Szerintem biztos, hogy jó, ilyen szempontból jó, hogy megbízható, meg szakmailag egy nagyon magasan jegyzett edzés, azt én adom is. Szerintem
4: hát
1: rossz szerepet.
4: Egy intellektuális figura azért, azt tegyük hozzá.
1: Igen, csak rossz szerepet kapott a színházi.
4: De igen, de ő azt mondja, hogy ő játékosairól veszi ezzel a terhet.
2: Pontosan,
4: és akkor nekik ezzel nem kell foglalkozni, legyen tűz. Én körülöttem. Az tény,
1: hogy elviszi a fókuszt, azt te se egyértelmű.
4: Annak van azért értelme, ha edző vagyok.
1: Na mindeset én örülök, hogy itt volt, és örülök, hogy a Real élére került, de is... hogy ilyen sok új fiatal, reális, ez nem tudom nektek mennyire volt szembe.
4: Hát a Fradi is, hát mind a két csapat 20-at cserélt körülbelül.
2: Hát valljuk meg őszintén, ez egy felkészülési meccs volt. Picit átment gálába is, bár annál azért szervezettebbek voltak a csapatok, tehát nem hagyták egymást futballozni.
4: De nagy Oliver levette a pályáról Vinicius Junior.
2: Na tessék.
1: És Nagy Ádám is milyen fantasztikusan játszott, nem is, hogy megérkezett.
4: Csak előre
1: passzott. A Ferencvárosba. Na, úgyhogy ez így alakult, 2-1-re nyert a Real, ha valaki nem tudta az eredményt, akkor ezt is eláruljuk. 2 perc van, ez 8 óra, mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk, hívjuk Somogyi Zsolt urat, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, 5 perc állunk, 8 óra után ma reggel, ó, egy arany csapattal tulajdonképpen benne. Feri, hello Feri,
2: Elpatti, sziasztok,
3: és Harsányi Levente.
1: És itt van Somogyi Zsolt is velünk, a Nemzeti Sport főszerkesztője, azaz Soma. Halló Soma, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
3: Szia,
5: jó reggelt!
1: Milyen az ébredésed hétfő reggel, tudod, hogy a hétvégén például Somogyi lőtt gólt egy NB1-es, igen, egy NB1-es csapatban.
4: Nagyon kellemes az ébredés, minden oké, volt egy kis áramszünet, úgyhogy újra be kell állítani a meleg vizet, előállított cirkot, illetve a citrónak az óráját.
3: Kell egy kis áramszünet.
5: De nem okozott gondot, nyugtass meg, órabeállítás.
4: Nem, úgy néz ki, hogy nem. Belső energia hagyja az embert, úgyhogy nincs szükség itt áramra.
1: Jó, nem tudom, hogy láttad, hogy nem láttad, voltál a helyszínen, tekintetted meg, mi a véleményed a Ferencváros Real Madrid gála mérkőzéséről, felkészülési mérkőzésnek is hívhatjuk, valahogy így kell lesz szerintem. Több gólost lőtt a Fradi is gólt, és egyébként viszonylag szerintem egy jó meccs volt, bár nagyon hiányoltuk azt a meg nem adott 11-est, amit egyébként most tényleg most, ugye Feri, most valljuk be őszintén.
3: Hát igen.
1: Kezezés volt.
3: Ennyire legyünk vendégszeretőek.
1: Igen. Na, hogy láttad a meccset? Egyáltalán nézted a helyszínen? Milyen volt?
4: Helyszínen nem. Uh-huh. Helyszínen nem, de egyébként figyelemmel követtem a mérkőzést. Hát nyilván ott ez egy gyors szituáció volt, élőben én sem láttam. Hát a lassítás az már sok mindent elárult, ugye a kezezésről beszélünk. Ugye mentő körülmény számomra, hogy Denzel Dumfries az Interből ment a Real Madridba, úgyhogy neki egy kicsit többet
5: hát megszoktátok már, hogy a játékvezetők az Internek.
1: Jó.
5: Egyébként gratulálok, mert edzőmérkőjésen Inter Juventus 2-1, hát ennél nagyobb örömötök sose legyen.
4: Nyilván nem véletlen, hogy ez a bizonyos általad említett torinói csapat rabruhába játszik, és ez tulajdonképpen folyamatos bűncselekmény az egész klubnak az élete. Úgyhogy hát szerintem pont, hogy ez furcsálhatta a Dumfries, hogy nem kapott azonnal egy fél éves eltiltást, és 4-11-es az ellenfél, úgyhogy ő ehhez szokott hozzá. Úgyhogy pont a Juventus ellen adtak ellene egy 11-est, egy láthatatlan szabálytalanságért 92. percben, de nyilván vezetett az Inter 1-0, hogy ezt a játékvezető ezt nem tűhette.
5: Már látom, hogy hibáztam, hogy felhoztam az Intert, kizökkenté teljesen.
4: Régi eset volt, én összességében azt láttam, hogy nagyon jó volt a hangulat, a Real nyilván nem pörgött 1000%-on, de azért a mérkőzést meg akarta nyerni. Voltak azért azt gondolom, hogy olyan sztárok, akik miatt érdemes volt megnézni ezt a mérkőzést, vagy kimenni a stadionba. Én szerintem a Real komolyan vette ezt a mérkőzést, persze nem annyira komolyan, mint hogyha egy bajnoki döntő lett volna a Barcelona ellen, de nem vette annyira látványosan félváról. Szóval én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb a Ferencváros szempontjából, hogy azért tényleg rengeteg játékos pályára lépett, nekik biztos óriási élmény volt Valverde, Güler vagy Vinicius Junior ellen pályára lépni, és azért még lehetne pár nevet mondani. Nyilván volt 4-5-6 olyan fiatal a madridi csapatban is, akikről talán csak a legelfogultabb, legjobban ismerők hallottak, majd még a jövő reménységei lehetnek. Úgyhogy persze, akik a VB-n ott voltak egész végig, és nagyon sokat játszottak, mint Mbappé vagy Bellingham, ők nyilván hiányoztak, de azt gondolom, hogy ez egy jó futballélmény lehetett mindenkinek.
1: És egy szoftvercserés Mourinhót láttunk, erről is beszéltünk, hogy ilyen nagyon nyugodt, tisztelettudónak látszó edző, ez kérdés, hogy tudja tartani teljesen a szezon végéig, vagy lesznek újabb kilengései. Te láttál ilyen típusú változást, vagy érzékeltél, mint hogyha lenyugodott volna?
4: Igen, láttam, de mondom, mivel ez nem tétmérkőzés, vagy nem El Clásico, és nincs ilyen látványos szerinte tévedés vagy elfogultság a csapata ellen, így valóban ez egy ünnepi mérkőzés, ott itt nem is lett volna helye annyira a hisztériának. Szerintem nagyon szimpatikus volt, hogy a nyilatkozat első mondatában megdicsérte a Ferencvárost, és udvarias volt, és diplomatikus volt. Én emlékszem, hogy 2014-ben, amikor a stadionavatás volt, és akkor is kérdezték a Ferencvárosról, ott rögtön visszautasított, és mondta, hogy hát ő egyáltalán nem figyelte a Fradit, csak a saját csapatára koncentrált, és azt nézte, hogy a ő csapata hogy játszik. Nyilván a 2010-ben, amikor az Inter megnyerte a Bajnokok Ligáját, a José Mourinhoval a kispadon, akkor ment át Madridba, ez 16 évvel ezelőtt volt. Nem gondolom egyébként, hogy el tudom képzelni azt a kérdésedre válaszolva, hogy már ebben nem gondolkodott, hogy valaha Real Madrid edzője lesz, és amikor ezt a lehetőséget megkapta, akkor ő is úgy volt, hogy egyrészt 16 évvel idősebb, tapasztaltabb, talán ezeknek a kiruhánásoknak már nincs annyira helye, úgyhogy lehet, hogy megfontoltabb lett, de mondom, elkezdődik a bajnokság, majd akkor derül ki stressz alatt, nyomás alatt, krízis helyzetben, hogy milyen a mostani Mourinho, de én örülnék, hogyha kicsit higgadtabb és visszafogottabb lenne.
5: Szóba került Rodri leigazolása mind a Barcelonánál, mind a Real Madridnál, és úgy tűnik, hogy a Barcelonát választja.
1: Így van, Feri, köszönöm szépen, hogy nem én mondtam.
5: És ahogy kérted a szünetben legyet. És ugye ebben szerepet játszhat vajon Mourinho személye? Tehát vannak bizonyos esetek, amikor vonza a játékos Mourinho, de bizonyos esetek, amikor taszítja, vagy ez kizárólag a két klub közötti, vagy a két játékstílus közötti különbségnek szólt?
4: Ez egy jó kérdés. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a játékosok általában szeretnek vele dolgozni. Már a kezdetén, amikor ő fölbukkant, ugye Sportóból 2004-ben megérkezett a Chelsea-hez, és ott a hangzatos nyilatkozatokkal azonnal a figyelem középpontjába került, akkor is azt mondták a játékosok, és egyébként Mourinho is ilyen nyugodtabb pillanatában, hogy ez egy színjáték, és ő le akarja venni a nyomást a csapatról, a játékosokról, és azt akar, hogy vele foglalkozzanak, ő nem azért akar címlapon lenni, mert szeret ott lenni, de lehet, hogy egy kicsit szeret is, hanem azért, hogy ne a játékosokkal foglalkozzanak, a játékos tudjon nyugodtabban készülni, és azt is elismerte, amit szerintem nagyon kevesen idéznek tőle, hogy minden sajtótájékoztató lehetőség arra, hogy te viszont nyomást helyezzél a játékvezetőre, és nyomást helyezzél az ellenfélre. Ő erre használta, és nem azért, hogy szerepeljen öncélúan. Úgyhogy emiatt a játékosok mindig is nagyon nagy szeretettel beszéltek róla. A Terryt, vagy Lampardot, vagy Drogbát említhetjük. Ők azt mondták mind egybehangzóan, hogy ők ezt nagyon szerették, és egy nagyon jó hangulat volt akkor a csapaton belül. Na ez is azért eltelt 20 év, ebben is változhatott a mester, de én azt gondolom, hogy szerintem a játékosok inkább kíváncsiak és szívesen dolgoznak vele. Én nem hiszem, hogy taszító lenne.
5: Egyetértek.
4: Úgyhogy Di Maria is a Netflixes sorozatban nagyon-nagyon pozitívan beszélt róla. Ugye ott aki látta, akkor tudja, hanem azt szíve, én tényleg azt ajánlom, hogy ha tudja, nézze meg, mert szerintem egészen különleges sorozat az is, hogy ugye amikor Di Mariának, az argentin világsztárnak gyereke született, és ott probléma volt, és kórházban kellett lennie hetekig az újszülöttnek, hogy akkor Mourinho milyen emberséges és normális és pozitív és támogató volt, úgyhogy nyilván ott kiderült, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak, mint a futball, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nincs ilyen, de Di Maria is nagyon úgy mutatta be őt, mint egy kiváló ember, és egyébként remek edző, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mi dönthet, nem tudom, hogy eldőlt-e.
1: Ez már aláért, igen, tehát ez egy Rodri-Pedri középpálya lesz. Erre mondják ezt még Kispest mögött is, ugyebár a kocsma mögötti játszótér, mögötti kutyafutatónál, hogy hát nem egy gyenge.
3: De ott Bodri is van.
1: Ott
3: Rodri, Pedri, Bodri.
1: Ott az már egy hármas, igen.
4: Igen. És hát ez már a M5-ösön vagyunk?
1: Hát már ott vagyunk. És azért hozzátéve, hogy ugye már nagyon ritkán van szeptem, tehát őszi El Clásico, és most idén úgy lesz, hogy ráadásul ugye Barcelonában, ami nem a legjobb emlékeket őrzi a Barca-Real összecsapások sorában, de ennek ellenére biztos, hogy nagyon jó meccs lesz. De így Rodri és Pedri középen a Barcában szerintem az viszonylag erős.
4: Persze, nagyon erős. Hát, világbajnokok, úgyhogy persze, Rodri egyébként nem véletlenül lett aranylabdás, és most a világbajnokság legjobb játékosa. Úgyhogy óriási fogás. Érdekes, hogy a City-ből így mennek el a meghatározó alakok. Úgyhogy de nagyon kíváncsi vagyok. Nyilván szuper jó játékos, mindenféle játékrendszerbe illik. Labda biztos, úgyhogy ebben a labdatartásban, amivel a Barca szenzációs, nagyon nagy segítséget tud adni, és nyilván, hogyha mindig viccelődünk az Interen, akkor az isztambuli BL döntőt is meg kell említeni, ahol ő szerezte a City gólját, és nyerte meg akkor a BL-t Pep csapata az Inter ellen Isztambulban, úgyhogy kiváló futballista, elfért volna a Real Madridban is, de szerintem mind a két csapat erősnek tűnik.
1: Igen, és ha már Isztambul, akkor említsük meg ugye az ALK Athén kiváló újabb magyar igazolását, Vitális Milánt, aki az első meccsén gólt lőtt, hát valami nagyon komoly tettet hajtott végre.
4: Hát róla tudjuk, hogy egy nagyon tehetséges játékos, bekerült a magyar válogatottba, egyre nagyobb szerepet kap, úgyhogy ez várható volt. Ez a búcsú, ez nem sikerült tökéletesen.
1: Na.
4: De az, hogy egy nagyszerű futballista, akiben nagyon, nagyon sok van, az egyértelmű volt. Úgyhogy az AEK Athén is szerintem jó vásárt csinált. Szerintem nagyon nagy szerencsé, hogy ott van egy magyar játékos, aki azért tud neked segíteni, van kitől kérdezni.
1: Edző is.
4: Az edzőt is ismerheted, igen, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ez egy pozitív sztori, és én abban bízom hosszabb távon, hogy olyan teljesítményt tud nyújtani akár a görög bajnokságban, akár a nemzetközi kupában. Ugye egy kört kell menni az AEK-nak, és benn van a bajnokok ligájában, hogy még erősebb bajnokságban és még erősebb csapatban is láthatjuk őt majd futballozni.
1: Hát ebben nagyon bízom, és azért még egy apró gondot mondhat el Pap István, bocs, hogy ezt mondom, csak említést tett róla, hogy nyugodtan bátran. Nagyon sokáig beszélgettetek tegnap.
3: Kós vagy Zsuzsák
1: témában. És egyébként akkor említsük Zsuzsák Balázs fejes gólját is, amit megtudtunk, hogy eznek az első fejes gólya volt, ez is mérföldgő, ráadásul egy nem fiatal, de még fiatal, de a játékos szinte nem fiatal játékos életében.
4: Hát ugye karácsonykor lesz 40 éves, és látjuk, hogy milyen elképesztő energia és belső tűz hajtja, és mennyire fontos neki a Loki. Nagyon érdekes egyébként, amit a mérkőzés után nyilatkozott, hogy a mérkőzést megelőző éjszaka tartott egy csapat összetartó...
3: Ja, az se rossz, tényleg.
4: Ami nem tudom, hogy meddig tartott. Nyilván nem egy ilyen tivornyázásról volt, hanem sokkal inkább egy Nem tudom, tehát mondjuk a italozásról biztos nem lehetett szó, de hogy megvolt a pozitív hatás, az teljesen egyértelmű. Nyilván két meccs után nem volt pontja a Lokinak, egyetlen két a mezőnyben. Ráadásul múlt héten beszéltünk róla, hogy Újpesten kimondottan jól kezdték a mérkőzést. Hát a nemzetközi kupa mérkőzés az nem sikerült, de hát az eredménytől függetlenül arra lehetett számítani, hogy a dán csapat sokkal erősebb és sokkal esélyesebb a továbbításra. Ez sajnos az első mérkőzésen nagyjából el is dőlt és beigazolódott, de Balázs szerintem egy nagyon különleges egyénisége a magyar futballnak, nyilván azzal, hogy jelenleg még vezeti a magyar válogatottsági örök rangsort, 109 mérkőzéssel, ez egyáltalán nem véletlen, és ebben a 190-esben is benne van az, hogy ő soha nem mondta le, soha nem hivatkozott mással, hogyha nyári szünet eleje volt, vagy nehéznek tűnő mérkőzés, vagy pupa hátra felkészülésű mérkőzés, ő soha nem vonta ki magát, neki a válogatott és a Loki mindig is kulcskérdés volt, és ezt tényleg jó látni. Úgyhogy igen, Pistivel abban maradtunk, hogy Kors Hubert, biztosak vagyunk benne, hogy lesz a címlapon.
6: Még a héten néhányszor.
4: És de Gyugyi fejes góllal viszont kevésbé. Ráadásul talán megemlítettem itt, hogy kiváló kolléganőnk Cinege Melinda a szenzációs képeket küld Debrecenből és Nyíregyházáról. Általában onnan ott dolgozik, ott él, úgyhogy kiváló fotós, és természetesen a gólt is lefényképezte, a gólörömöt is, és ugye a címlapon látható, hogy ott a fejére mutogat az edző és az egyik játékostársa, mert hogy ez akkora esemény, hogy gólt fejelt. Úgyhogy, és még zárójelben megemlíteném Lang Ádámot, aki...
1: Pont róla is beszéltünk.
4: Hogy nem zavarta senki, nyíregyháziak közül pont annyira zavarták őt az indításban, mint én. Zavartam volna őt, de ettől függetlenül egy 50-60 méteres parádés indítása elindította a szélsőt, aki aztán Gyugyi fejére rakta a labdát, úgyhogy nyilván sok előzmény kellett ehhez a gólhoz, de én nagyon örültem, és örülök, hogy még Balázs még mindig látjuk a pályán.
1: Igen, és azért tegyük hozzá, lehet, hogy ilyen szempontból korszakalkotó mellett elsős egyben utolsó fejese is egyben, az is nagyon ritka, de és nem az a nagy csukafejese, amit Beneferi fiatalunk ugye oly sokat kihagyott, hanem csak egy kicsit úgy egy vál felé mutató, és mégis gólt ért, és erről beszéltünk, hogy az 1-0-ás gólok és győzelmek tekintetében hát Epa Pisti is elmondta, hogy egyszer életében...
6: Az 1-0 a legszebb győzelem.
1: Az ő góljában nyert. Most nem azt kérem, hogy idéz fel 1-0-ás győzelmet, mert szerintem az Inter esetében sok ilyen lehet.
4: Egy van, egy Károli csatornázás. Csatornázás Károli 0-1 utolsó pillanatban.
6: Gólsomogy.
1: Gólsomogy.
4: És ez 15 évvel ezelőtt volt, de ma is minden pillanatát fel tudom idézni, úgyhogy mínusz egy néző volt, és teljesen egy öreg fiú bajnoki teljesen érdektelenségbe fulladt, csak a pályán lévőket érdekelte, ugyahogy, és mindenki elfelejtette, csak én emlékszem rá, de innen tudom, hogy az annyira jó érzés tud lenni, hogy tényleg egy 1-0-es mérkőzés, és tényleg nem az udvariasság, vagy a diplomácia, hanem az egy nagyon küzdős
1: mérkőzés. Az egy értékes, na.
4: Csapattársaim rengeteget futottak és küzdöttek, és játszottunk egy kiegyenlített meccset.
6: Az öreg fiúk meccsen általában feltúrják a pályát, igen, az lehetett.
4: De egyébként azt kell mondanom, hogy a Suhajda Sugar páros ott a szűrő pozícióban, ők rengeteget melóztak, és az ő munkájuk végül értelmet nyert azzal, hogy véletlenül valahogy elém keveredett a labda, és olyan szerencsésen találtam el rosszul, hogy az becsapta a kapust, úgyhogy az óriási boldogság tud lenni. Úgyhogy tépmeccsen, televíziós meccsen, bajnoki pontokért
1: Bocsás, úgyhogy ha ezt nem szerzi, és akkor 0-0, vagy mondjuk kikapná adott esetben, a Debrecen, akkor most nagy baj lenne.
6: Hát most arra beszélgetnénk, hogy ki az új jel. Most Dombi Tibi ülne a padon. Gyakorlatilag.
4: Egy is ül a padon, de
6: a következő meccs.
4: Igen, nagyon szimpatikus ez a kis matifejű bácsi, de még nem tudjuk, hogy milyen edző.
6: Maci fejű
4: bácsi. Gondolkoztam, hogy Gyugyinak egy kicsit a frizurája újszerű, egy kicsit megnőtt a haja, nem tudom ebben a nagy melegben, hogy bírja, de lehet, hogy ez kellett.
6: Ez jót tesz a fejeseknél.
4: Hát meg vékonyan ért bele a labdába, lehet, hogyha rövidebb a haja, akkor nem éri el, de lehet, hogy ennek azért mégsem volt akkora szerepe.
6: Kukureja nem fejelte volna be.
1: Hát ott ő leveszi hajjal, tehát az nem lett volna. Jó, mi az, amit már ki tudnál emelni a nemzeti sportból, akár címlap, mert ugye azt már megtudtuk, hogy mi lett végül is a döntés, amit ajánlunk is a hallgatók figyelmébe.
6: Ezt én is tudom.
4: Nagyon gazdag és színes lapszámmal készültünk természetesen ma is. Beszámolunk ugye a Debrecen mérkőzéséről, még visszatekintünk az utolsó oldalon a Real Madrid budapesti fellépésére, kiváló anyag, gyönyörű képekkel érkezett Birminghamből, a Atletica VB-ről, és hát ugye az exkluzív Kós Hubert, EB-ről, igen, Kós Hubert, és a Kós Hubert exkluzív interjúja is szerintem mindenki számára érdekes lehet.
1: Ajánljuk azt is, meg önmagunkat is, és veled való beszélgetést, meg köszönjük szépen, Soma, további szép napot és hetet kívánunk neked, nektek, az egész szerkesztőségnek. Köszönjük szépen, szevasz!
5: Köszönjük, szia Zsolt!
1: Köszönjük szépen, Soma Zsolt, a Beszélünk a Nemzeti Sport főszerkesztőjével, 5 perc múlva lesz 8:30, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: eseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Debrecen nyerte a keleti rangadót, pontosztoszkodás Pakson. Hamarosan kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülése. Fokozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
3: A Debrecen nyerte 1-0 a keleti rangadót hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulójában. A találkozó egyetlen gólját Dzsuzsák Balázs szerezte. A DVSC ezzel megszerezte az első győzelmét az idényben. A mások tegnapi összecsapáson 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd. A Bognár György vezette hazaiak, hiába vezettek kétszer is a mérkőzésen. A vendég fővárosiak mindkét esetben egyenlítettek. A végeredményt Csontos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnak 3 forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán. 3 találkozót rendeztek a magyar másodosztályban. Nagy meglepetésre a Soroksár hazai pályán 4-0-ra győzött a Diós Győr ellen. Csákvár, Kozár Mislány 2-0 és Szent Lőrinc Nagykanizsa 1-0. Hiába vezetett 2-0-ra a Liverpool, végül 3-2-re kikapott a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen az Anfielden. Az angolok kezdőcsapatában Szoboszlai Dominik is ott volt. A magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le. Kerkez Milos az 59. percben lépett pályára. Aranyérmet szerzett a Koleszár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyesváltó az isztambuli öttusa Európa-bajnokság zárónapján. A magyar páros 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó harmadik fokára Nagy-Britannia 2-se állhatott fel. Ezüstérmes lett az amerikai Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon a magasugró Bátori Lilianna. A vasas versenyzője 30 év után az első magyar magasugró, aki érmet szerzett U20-as VB-n. A női kalapácsvetőknél Keserű Mirabella a 12. helyen végzett.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz 2 új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumokról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Emellett napirendre kerül a pedagógusok sztrájk jogának rendezése, az akkumulátorüzemek helyszín kijelölési szabályainak módosítása, továbbá az agrárkamarai tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenség szigorítása is. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára,

0: Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermekeket vagy házi állatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván, Esszéknél és a Dunán, Batinánál új negatív rekordot mértek a szakemberek. Az Orjava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal, 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók egy csaknem 50 kilométeres szakadt próbálnak körülhatárolni. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol mintegy 400 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok.
1: Közlekedés.
0: Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták. Mostanra már közel 2 kilométeres a dugó, és visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén ezen az oldalon, de távolabb az autóút keleti szektorán Gyál közelében is baleset történt. A 35-ös kilométernél már a lállósávon állnak a sérült járművek, de a 8 kilométeres torlódás lassan oszlik fel.
1: Időjárás.
0: Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Másutt esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne ez a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Bene Ferenc és Elpap István. Régi csibészek Bánki Dodival, magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan történetek, sztorik, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Mátyus Jánossal beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnere Mátyus János, az egykori 34-szeres magyar válogatott labdarúgó. Szia Matyek, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervuszok!
2: Szia! Figyelj, sok mindent lehet rólad tudni, meg sok interjú is készült veled. Azt viszont kevesen tudják, hogy hogy telt a gyerekkorod. Győrben születtél, mikor kerültél föl Pestre, milyen gyerekkorod volt? Mesélnél elő, röviden?
3: Hát hogyne, persze, még egyszer köszöntöm a hallgatókat. Valóban én Győrön születtem 70-es évek gyermekeként, és talán a legutolsó generáció, tehát legutolsó generáció tagja vagyok, amelyik még tényleg az utcán nőtt olyan szempontból, hogy gyakorlatilag reggeltől estig futballoztunk, de ezt te is jól tudod, hogy ez hogy nézett ki, hiszen picivel nálam is még idősebb vagy, ugye Tudikám?
2: Igen.
3: A következő helyzet, ahogy elképzelitek, egy klasszikus lakótelepen nőttem föl, Győrött a Nádorvárosban, a szüleimmel és nővéremmel, és egészen 8 éves koromig éltem Győrben, aztán volt családi döntés után felkerültünk Budapestre, de igazából azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon szép és meghitt gyerekkorom volt, futballal, kis tanulással és sok-sok csibészséggel.
2: És a pesti felköltözés után hogy alakult a sorsod? Hol kezdtél el futballozni?
3: Ahogy előbb mondtam, 74-ben születtem, és 82-83-ban felkerültem Budapestre, és a KSZ-ben kezdtem el futballozni 83-ban.
2: Ökrös Sanyi bácsiéknál? Vagy ki volt az edződő?
3: Pontosan így van. Isten nyugosztalja a Sanyi bácsánkat.
2: Bizony.
3: Hozzá kerültem iskolomban, aztán a KSZ megszüntével, hogy a rendszerváltás környéken a KSZ megszűnt, az egész szakosztályunk átkerült a BVSZ-hez. Uh-huh. A BVSZ-hez kerültem a 80-as évek vége felé, és 89-90 környékén a akkori kispesti utánpótlás szakemberek azt vették észre, hogy milyen tehetséges vagyok, és átkerültem a Honvédhoz. A 90-es évek elejétől Kispesten futballoztam, ott volt a mitlista.
2: Ki szúrt ki, a Longa Feri bácsi, vagy a Kácsor Béla bácsi?
3: Vági Pista bácsi,
2: igen, ő is legendás.
3: Igen. Hozzákerültem, aztán pedig hát az akkori, ugye, kirak a csapatról volt a Honvédot illetően, uh-huh. és 93. november 1-én az első N1-es meccsen is lejátszottam. Igazából, hát most így elmondom, ez könnyű lett, de rengeteg munkával, nyilvánvalóan sok-sok csalódással, sok-sok sikerrel, de összességében haladtam a szamárvétlen. 93-ban, ahogy mondtam az előbb, első osztályfutballista lettem, 90-es évek közepe után, 98-ban lettem válogatott, és 99 tavaszán kerültem át a Ferencvároshoz.
2: Na,
3: ami... Igen?
2: Ez jó, hogy említed, mert azon kevesek közé tartozol, akik a mai napig jó kapcsolatot ápolnak a Kispesten, mert nem felejtettek el, honnan indultak, és ritka, hogy a kispestiek is elfogadták ezt a döntésedet, persze eleinte nem olyan könnyen, de hogy érted ezt meg akkor, és hogy éled meg ma?
3: Ez pontosan, így utólag most már ez nagyon szép emlék volt, de 98-99 környékén ez elég nagy feltudulást okozott annak, hogy ilyen Honvéd táborban, olyannyira, hogy még a lakásomhoz is kértek Honvéd szurkolók, és nem voltak túlságosan boldogok a döntésem miatt. De aztán szépen lassan, én mindig ezt elmondtam mindenhol, és ezt most is tartom, hogy soha nem fog se a Ferencváros, se a Honvéd felé igazából pálcát törni. Ez a két klub nekem talán egyetlen az országban egyforma arányban van meg a szívemben.
2: Hát ez nagyon szép dolog egyébként, és nagyon ritka a mai eldurvult világban. Aztán utána vándorbotot vettél a kezedbe, ahogy mondani szokás, mentél Németországba, a Cottbusba játszottál, aztán Skóciában, aztán Ausztriában. Aztán milyen az élet, hazatértél Győrbe is. Hogy emlékszel a németországi meg a skóciai időszakodra?
3: Pontosan így van, azért a mi időnkben, bármennyire szerettünk Magyarországon futballozni, talán a legnagyobb kihívás, legnagyobb esély arra, hogy igazán komoly karriert csinálásunk, az abban jelentkezett, hogy kimentünk külföldre. Nekem ez 2000 januárjában sikerült, az akkor még másodosztályú Energie Cottbushoz kerültem, amely csapat aztán történelmet írva 2000 nyarán fölkerült az első osztályba, és hát ez mai életem meghatározó emléke, élmény igazából 3 éven keresztül játszottunk első osztályban, hétről hétre fantasztikus.
2: Sok magyar játékossal a soraitokban.
3: Igen, azt tudni kell, hogy Cottbusz az egy talán a legkeletibb német város. Ez egy háború után, ezt teljesen lebombáztak háborúban, és igazából ez egy igazi klasszikus kelet-német kisváros. Igazából egyetlen egy látványosság volt annak idején. Ez a futballcsapat volt, és valóban hát fantasztikus élményeket gazdagodtam.
2: Bocsáss meg, de Angela Merkelnek, az egykori kancellárnak a kedvenc csapata, bérletes is volt a Muti.
3: Pontosan így van. Egy igazi klasszok, ilyen repszók is keletnémes város volt, és fantasztikus élményeket értünk el. Előbb talán mondtam azt, hogy először kerültünk fel a Cottbus történetben az első osztályban, bemaradtunk kétszer. Hazai pályán igazi oroszlán barlang volt a kis stadionunk, hiszen legyőztük a Bayern Münchent is, a Dortmundot is,
2: Travolta fejes góljával, nem a Sebők Vili fejelte azt.
3: Jó barátunk, nem
2: fejes, haj.
3: Jó barátunk góljával legyőztük még a bajorokat is. Igazából azt kell mondjam, hogy játszottam Magyarországon kívül még három országban, de a Bundesliga az meghatározó az életemben, nyilvánvalóan.
2: És a győri visszatérés, meg aztán a Fradiban való visszatérés, az milyen emlék?
3: Kicsit előre szaladtam Németországban, mivel elkerültem
2: Skóciába, így van.
3: Edinburgh-ban, aztán játszottam még 2 éven keresztül Admiral Wackerben is Bécsben, és valóban, ahogy mondtad az előbb, a szülővárosom 2005-ben megkeresett, és visszaigazoltam Győrbe a csapatához. Nyilvánvalóan ez egy akár lelkileg is, meg hát minden szempontból meghatározó élmény volt számomra, és 2005-ben pedig a Ferencvároson, akkor nehéz helyzetben lévő Ferencváros megkeresett, és próbáltam segíteni a klubot.
2: Így van, a legnehezebb időszakban. Edzőségre, hogy gondolsz vissza? Mert voltak nagyon szép sikereid, de sokszor nem töltötted ki az idődet. Összességében hogy emlékszel rá?
3: Ez így van, foci után nyilvánvalóan én igazából csak ezért tettünk, és én már a labdarúgó pályafutásom alatt is készültem az edzői karrierre, az összes létező licencet megszereztem, aztán pedig 2010-ben, hát egy elég furcsa módon, egyik hétvégén még majdnem meccset játszottam, aztán következő hétvégén már a kispadon ültem, a Real kispadján ültem, szegény megboldogult Kutasi Robert invitálására kezdtem az edzői karrieremet, igazából voltam. Hát most nem is nagyon dolgoztam Rákospalotán, aztán dolgoztam Nyíregyházán, dolgoztam Pápán, dolgoztam Szombathelyen. Igazából egy picit besokatulásztam magam arra, hogy...
2: De Budafok volt a legnagyobb siker.
3: Nagyon nehéz.
2: Nem? Budafok volt a legnagyobb siker, nem a kupa döntővel.
3: Így van. Budafok az egy meghatározó csapat a számomra, hiszen a klub történelmének talán a legnagyobb sikerét elérve 2022-ben kupadöntőt játszottunk a Budafokkal, amely akkor olyan fájó remény zárult, hiszen 2-0-es vereséget szemeztünk a Zalaegerszegtől, de összességében, ahogy mondtam, egy csodálatos tavasz volt, és hát mindenki szívesen emlékszik rá, aki a Budafokot szerette.
2: A játékos pályafutásodra visszatérve, melyik volt életed legjobb meccse, meg a legemlékezetesebb gólja?
3: Hát ez jó kérdés, és szerintem a választ tetszeni fog neked. 1999-ben játszottunk májusban az Újpesttel, otthon fogadtuk a Lilákat a Ferencvárossal, az én gólom nyerettünk 1-0-ra. Elég nagy balhé volt a mérkőzés előtt, közben, után, de igazából nekem ezért meghatározó mérkőzés volt az életemben.
2: És hogy telnek a napjaid, jársz velünk a Fradi öreg fiúkkal, várod már a túrákat?
3: Hát hogyne, 2026 januárjában elkerültem a német Belgiumba, az olimpik sellelőlás sportigazgatója lettem, de most Magyarországon vagyok, és nagyon várom már azt, hogy újra mehessek a Ferencváros turné csapatával. Hát nézd, azt kell, mondjam, hogy már nem tudunk olyan gyorsan futni, nem tudunk annyira gyorsan szaladni, nem bírunk olyan keményen játszani, és nem bírunk olyan minőségben futballozni, de összességében amilyen elképesztő szeretet, tisztelet kísér, minket bárhol megyünk, ez egészen felemelő.
2: Így is lesz. Köszönöm a beszélgetést, Matyák, egészséget!
3: Én köszönöm szépen, minden jót!
2: Szia! Köszi! Szia!
3: Legjobbakat! Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Egyenként jönnek, de

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt egy picivel, 9 óra 3 van konkrétan, hogy jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sport reggel, Pap István, Szia Pisti, Bene Feri, és Edvi Laci is itt van, beúszott ide egyes pályán közénk. Szevasz Laci, jó reggelt!
2: Sziasztok, tiszteltel köszöntöm
3: surranó pályán.
2: Korán kerül hallgatókat.
1: Igen, ne, egy kis Cene Attilás módon, de jól megtetted, így, jó, hogy ezt tetted, hogy örülünk neki.
2: Jó, jó tudok úszni, tehát én már van úgy, hogy 100-150 métert is le tudok úszni. Jó, egy húzamban. Jó, nem szoktam belefulladni a medencébe.
1: Ez már jó hír, hiszen ugye te magad ugye vár, és Katona Laci segítségével fogjátok ugye a vizes EB-t innen a rádión keresztül a hallgatók elé tárni. Ez számomra megnyugtató, hogy egy olyan 150 métert is le tudsz úszni.
2: Igen, de hát is, hogy nem nekem kell produkálnom.
3: Ilyen táv nincs az EB-n.
2: Igen, lesznek, akik ma produkálhatnak, például akár Milák Kristóf is rajthoz állhat, Pádár Nikolett, Ugrai Panna női 100 gyorson, ugye férfi 50 pillangó, aztán Kokasvanni, Szabó Feltóti Eszter 200 háton. A 4x200 méteres női gyorsváltónk is ott lesz a selejtezőben, illetve női 800 gyorson Jakül Vivien. Ez azt jelenti, hogy 8 előfutamból 5-ben is szurkolhatunk magyaroknak, úgyhogy természetesen ezeket Katona László a helyszínről közvetíti.
3: De egy pont 400 vegyesen nem, aminél nincs magyarabb szám. Hát, Hargitaival, Darnyival.
2: Igen, nekem is fáj a szívem. Igen.
1: Hogy múlnak ezek a nagy távok, ezek a klasszikus jelenlétek úgy kiesnek. De nyilván felkészülnek a fiatalok, majd az lesz, hogy tovább viszik. Most ez akkor kimarad.
3: Régen sprinterünk nem volt, most meg sprinterből van 1000.
1: Hát igaz, folyamatosan. Várod már a vizes EB-t, Laci? Mennyire vagy így benne?
2: Én minden világeseményt várok. Tehát minden olyan világeseményt, ahol magyaroknak lehet szurkolni, sőt olyanokat is, amelyeken sajnos nem lehet magyaroknak szurkolni.
1: Mert ilyen is
2: nyilván érdekes a történet, mert az ember szívesen lenne mondjuk egy strandon ilyen időben, ilyen elképesztő kánikulában, de hogyha itt ülhet jó társaságban, és azt mondom, és vizes EB-ről beszélgettetünk meg vizes sportokról, akkor is jól érzem.
3: De ne felejtsük el, hogy az atlétika is ugye ma kezdődik, igen, hogy nem menjünk messzebb, szépen harmonizálva a vizessel, tehát ahogy itt véget érnek, igen, az előfutamok, ott kezdődik a délutáni program.
2: Hát ott az igazán kevesebb...
3: Hát EB, tehát itt egy Molnár Attila egy éremért fut, meg a halász mondjuk az VB-n is éremért dob, de Kozák Luca, Takács Bogi, vagyogatunk.
1: Az ide jó, hogy jól szervezték össze, hogy ezt te mondtad, hogy végre egy olyan stratégiai...
3: Igen, hát az EB azért akár úszásba, akár atlétikába, az ott elég nagy távolság van a VB meg az EB között, és akkor ezek fölmérték, hogy ezek a multisport EB-kkel próbálkoztak 4-5-6-8 évvel ezelőtt. Nem volt itt teljesen érdektelen, inkább ilyen kuriózum számba ment, hogy egy helyen egy csomó sportág EB-je, és a torna is a héten lesz egyébként, tehát az végül is ez a három abszolút alapsportág az olimpiának is, atlétika, úszás, torna, és ezek szépen ezek a szövetségek egymással megbeszélték, közvetítési jogok, ne ütközzenek a prémium események. Pontosan, de nagyon különleg, vagy nagyon meglepő, hogy gondolkoznak emberek, és végzik a munkájukat, ez nagyon bejött.
1: Bárcsak a FIFA és az UEFA lenne ilyen.
3: Azok nagy cimborák.
2: Ezt ne is mondjátok, még mindig nem tudok napi rendet élni.
3: Ha FIFA hozna egy ilyen szabályt, hogy mostantól soha sem lehet megváltoztatni a kapu méretét, az UEFA másnap megváltoztatná. Tehát ez ilyen a nexus közöttük pillanatnyilag.
4: Nem, mert Infantino szék egyre jobban inog. Én ebbe bízom.
2: Hát én abban reménykedtem, hogy már a döntő utáni napon lemond. Tehát nyilván, amikor a Belagánnak az eltiltását eltörölték, akkor kellett volna azonnal lemondani, de mégsem mondjon le azért a FIFA elnöke világbajnokság közben. De azért azt vártam, hogy a döntő után 3 órával bejelenti a lemondását, mert ilyen nincs.
3: Közölte, hogy
4: a sikeres 48 csapatos VB után 64-et
2: így van, aztán 128, és végül 212 is lesz, és
3: azok az országok választják meg, tehát Tonga fogja megválasztani, nem Németország és Brazília.
1: Hát gyerekek, ne fejtsük el a szavazásnál, mindegy, hogy miről beszélünk. Szavazásnál mindenkinek van egy szavazata.
3: És mindenkinek csak egy.
1: Ez nagyon fontos. Tehát a Togo-Togo szigetektől is fog kapni.
4: A Szváziföld ugyanannyit ér, mint Olaszország.
3: Bizonyos szempontból többet. Azért, mert Szváziföldből több van. Már több ilyen van, mint Szváziföld.
1: De jó mondja, Pisti, pontosan erről
3: hát van. Ez az egész futball irányítás az ott ment tönkre, ebből a szempontból, amikor Sir Stanley Rouse-t, az angol urat 1974-ben a Havelange féle, hát nyugodtan nevezhetjük ilyen félmaffiának megpucsolták, ugye abból nőtt ki a Blatter, abból nőtt ki az Infantino, tehát azóta persze nem jelenti ezt, hogy pénzbe, marketingbe a FIFA mondjuk azóta nem nőtte az egymilliószorosára, mint 74-ben volt, de a fair play, meg a szép játék, meg a futball tisztasága.
4: De 2006-ig azért még tudtak normális VB-ket rendezni, ja. Azóta nem mindegy.
3: Hát igen, mert utána elvitték a Vuvuzela hazájába, hát a 2010-es. Aztán olyan volt, mint egy méhkaptárba ült volna az ember. Nem?
4: Hát pontosan.
3: Az összes meg.
4: Teljesen a labdarúgás kultúrájától.
1: A foci teljesen háttérbe szorult. Tehát, de pontosan. Itt, idén aztán meg pláne.
3: Szükséges rossz.
1: Tehát én akkor éreztem, hogy nagyban van, amikor
3: Hinduszoknál bevonult a gyúró is, meg az egész keret.
1: Az egyik ilyen futárszolgát behozott egy csalburgert, nem ide kérte valaki? Tehát akkor mondanom, hogy itt valami baj lett, meg amikor a Pickford integetett a bírónak, az emlékeztek, hogy mennénk inni, és a bíró azt mondja, jó, és akkor emeltek ki. Tehát ez egy klimatizált stadionban, Laci. Igen, nem az van.
2: Meg esőben is, meg minden körülmények között, nem, ez vállalhatatlan. Én egyetértek, tehát a Blatternél már borzalmas nagy baj volt. Tudom, Avalanche-nál is igen, akit leginkább a brazilok támadtak, tehát pont a honfitársait támadták.
3: Hát ezek nemzetközi emberek.
2: De azért, amikor Blatter annyi butaságot csinált, de most jön ez a... Hát nem, akkor tényleg nem akarok semmit mondani rá, mert nyilván nem hallgat minket, de perc akkor se akarok.
3: Igen, de az Infantino, mert a Blatter az egy simlis úriember volt. Az Infantino az egy proli. Az egy simlis proli.
2: Egy megfékezhetetlen ember.
4: Hát 104 meccsből gyakorlatilag 60 vagy 70 nézhetetlen volt. Tehát akárki akármit mond, hogy így az afrikaiak, meg úgy a...
3: Főleg azért volt nézhetetlen, amikor reggel 4-kó.
4: Tehát az játék egyoldalúsága is. Most rendben van, hogy nagyon kevés volt a nagy gólos győzelem, de maga a játék izgalma, változatossága az óriási.
2: Még a 32 között is szörnyű mérkőzéseket láttunk. De tényleg a legjobb 8 között voltak azok a találkozók, amelyekre emlékezni fogunk évek múlva. Már a legjobb 16 közötti találkozókon is el kellene gondolkozni, hogy mondjunk emlékezetes momentumot, és akkor itt vannak talán együtt közvetítők.
3: Legyen az Ausztria-Algériát,
2: amire én mindig nem tudok napirendet élni. Tehát ilyen ordas, üvöltő bundát, és azóta mindenki azt mondja nekem, hogy ez nem olyan volt, mint a 82-es. Nem, ez randább volt. Tehát ez randább volt, mint a 82-es Németország, NSK, Ausztria, mert
3: ott legalább két jó csapat bundázott.
2: De tényleg elképesztő volt.
4: De azok legalább tudtak bundázni.
2: Így van, nem tudtázni se tudtak. Bundázni se tudtak, mert a szerencsétlen
3: hát ott a Rummenigge meg a Krákül bundázott. Ezek mégiscsak világklasszisok voltak.
4: Én azt a pánikot, amikor 89-ben 3-2. Most hogy kapu még egyet?
2: Ott áll az Algérő srác a kapuval szemben, hát csatár, meg mit csinálják? Ide kerültem, hát
3: és ott már egyáltalán nem volt kőbevés, vagy abból gól lesz. Csak egy kicsit lecsúszik az osztrák beadás, és már vége, 3-2 járt Algérő.
2: Elsőre az osztrákok elhibázták az egyenlítési lehetőséget, lejárt az idő. A bíró még mindig hosszabbított.
4: De szerintem meg a játékvezető is benne volt, mert rátett még 2
2: percet. És tényleg az algériaiak már tényleg hátra vonultak, hogy gyertek már, te szerencsétlenek.
1: Jó, hogy nem előre. Nem megnézem ezt a meccset.
2: Nem látod? Csak az utolsó negyed órát, az utolsó 75. perctől nézd meg, zseniális. Mi a Ferivel itt ültünk, néztük egymást is, mikor 3-2, nem mondom, egyenlíteni fognak.
3: De hogy lesz ebből 3-3?
2: És meg lett. És a világ átlépett fölötte, minden rendben van. Jó működik a rendszer.
1: Látjátok, ezért szép az úszás, és ugye mondjuk el még ezt, hogy utána hamarosan kezditek.
3: Ügyes, ügyes átkötésnek tűnik.
4: Ott nincs X legalább.
1: Nem,
3: van ott verseny.
1: Ja, hát. Nem látom, hogy aki beúr és visszafelé kezd gyors úszni, mert ugye ott akkor úgy lehet egy
3: erős átkötés.
2: Muszambali.
3: Jó, hát ő álva úszott. Kis sodrás lett volna, visszafelé úszott volt.
2: És álva és hátrafele.
3: Nem, az úszás a szuper.
1: Jó. Esélyek még mindig ugye viszonylag erősek, magasak nálunk, tehát bár a 400 versenyen ugye nem klasszikus számban nem vagyunk ott, de szinte mindegyikben komoly esélyek vannak.
2: Ez nagyon érdekes történet, mert ugye Risto évig nem nagyon foglalkoztunk ugye ezzel a szabadtéri úszással.
3: Mert a medencést is szabadtére rendezték.
2: Igen, de ugye addig ugye hosszú távúszás, ami nem foglalkoztunk, és ugye túl vagyunk a hosszú távúszáson, hogy is van az, hogy 7 érmet szereztünk, 1 arany, 1 bronz, illetve 5 ezüst érmet szereztünk. Érdekes, hogy ugye eltolódott a hangsúly, ez a 4 úszónk, akik hosszú távúszók, elképesztő, hogy milyen sikereket érnek el. Nyilván Európa-bajnokságon nagyon nehéz beszélni esélyekről, mert egészen más a történet, mint ahogy akárcsak atlétikában, itt is ugye már óriás a szakadék a világbajnokság és az Európa-bajnokság közt. Mert futballban az EB-t jobban szeretjük például, igen, talán, mint a világbajnokságot, mert magasabb a színvonal.
3: Futballban nem tud 64 csapatos lenni az EB-t.
2: Igen, ott 55 tud lenni maximum.
4: Hát 21 vagy 32 volt, szerettük a VB-ket is.
2: Igen, igen.
3: Na de vissza az
2: úszáshoz. Vissza az úszáshoz, amihez én természetesen nem értek. Úgyhogy gratulálom, mindent elmond az esélyekről. Hát nyilvánvalóan, hogyha szereznénk 7 érmet a medencébe, akkor azt hiszem, hogy az.
3: Hát annyit a Kós fog szerezni. Nem, annyit nem tudhatok.
2: Annyit nem fog.
3: De ugye Bob Bowman, Kósnak az edzője, aki Michael Phelps edzője volt valamikor, most meg a Leon Marchand, meg a Kósé. Azért Marchand, aki mégis hazai medencébe úszik, de azt hiszem, az nincs egészen jól a Marchand, úgyhogy csak 1-2 számot vállal. De a Kósnak azt mondta a Bowman, hogy hát mikor próbáljuk meg, nem a jövő évi budapesti VB, mert itt lesz ugye megint a vizes VB, meg főleg nem Los Angeles, most próbáljuk meg, hogy mennyit bírsz. Ússzál egy teljes étlapot, úgyhogy a Kós ha mindig tovább jut, már pedig azért tovább jut.
1: Hát, az biztos.
3: Most 6 egyéni számban nevezett, de már most megmondta, hogy 5-ben indul, de még nem tudja, hogy azon az utolsó napon az a 201-es lesz.
1: Nem?
3: Még nem, hát maga kezdődik.
1: Ja.
2: De hát 200 háton fog először bedöntsél.
3: Igen, de majd utolsó nap 200 vegyes van, és 100 hát, azt hiszem, ott majd eldönti, biztos, hogy csak az egyikbe fog indulni, csak még nem tudja, melyik az, majd menet közben meglátja, de ha egyébként meg ha bejutunk döntőbe, váltóba, akkor ott is úszik. Az 16 úszást jelent, hogy 15 biztos, hogyha a döntős, ez a Phelpsi szint. Tehát most megnézik, hogy mi, ez egy emberkísérlet, most megnézik, hogy a Kós mit bír, de a Kós azt mondta, hogy ő csak úgy nem úszkál. Ő azt mondta, hogy éremért megy minden számban. 56, 106, 207, 100 kila.
1: Hát hogy? Hát úgyis kell, persze. Másképp nem tudsz hozzájönni.
3: És EB-ről beszélgetünk, és a Kós egy VB-n is éremér menne. A számok nagy részében ott azért nem menne mindegyikbe éremér. De a Kós az ugye hát olimpiai bajnok, tehát ő VB-t is nyerne adott esetben, de itt neki egy 4-5 érem az...
2: A hetet akkor te kevest ez a magyar csapat.
3: Hát fiai, világ se tud nem nyerni érmet, mert a világnál sose tudjuk, hát, hogy mire képes.
2: Soha nem tudjuk. Az se biztos, hogy például néhány óra múlva rajtkőre fog állni, ugye? Említettem már, hogy a mai nap során a harmadik előfutamban indulna, pontosabban ugye a harmadik számon férfi 500 méter pillangón...
3: 50.
2: Bocsánat, 500, a szép szám lenne. Igen. Ilyen férfi 50 méter pillangón. Azért az egy ember próbáló szám lenne 500 pillangón.
3: Edzésen azért ússzák.
2: Igen. 50 méter pillangón, hát reménykedjünk benne, hogy hallhatjuk, már ez is érdemes lesz velünk tartani.
1: Nem próbálkoztál az egy pillangóval, se sehol, mondjuk a Palatinuszon, vagy valami.
2: De hogy ne, csillagkegyen. Annak ide néhány hossz tudtam pillangóba, tehát tényleg tudtam.
3: Néhány hossz.
2: Csak ő gyorsan csinálta, tehát én úgy túlélésre, meg gyorsan. Nem, valamikor tudtam minden úszást, nem, mert azóta vállalomban is gondolom minden síbaleset hasonló, tehát most már azért egy pillangót nem vállalok. Csillaghegyre jártam egyébként. Nekem a Csillaghegy volt a kedvencem, imádtam a régi Csillaghegyi strandot, jéghideg medence.
1: Régen az is jobb volt, nem?
3: Régen jéghideg volt, most biztos nem jéghideg.
2: Nem, most is jéghideg, csak nem olyan elegáns. Annak volt egy olyan kedves bája a 80-as, 90-es években, azokkal a gyönyörű szobrokkal, a gyönyörű virágágyások. Nem olyan szép. Tehát nem olyan szép.
1: Ma már tele van száradó fürdőnadrágokkal.
2: Csináltak egy 5 emeletes kiszolgáló létesítményt, tehát szaunákkal.
3: 5 emelet?
2: 5 emelet. Igen, 5 emelet. 5 emelet, ami nem mutat rossz.
3: Lift van.
2: Hát olyan 21-e, ez jó kérdés, azt hiszem van. Hát
3: legyen, hát van. 4 fölött kötelező, csak az beugrató kérdés volt.
2: 21. századévá vált Csillaghegy, nekem az a 80-as, 90-es évek Csillaghegye.
3: De a szobrok, milyen szobrok voltak?
4: Nagy hatást gyakorolt rá.
2: Pufók gyermekek. Hát amilyen pufók gyermekek szoktak lenni.
4: Erre nem számít.
2: Szoktak.
4: Olyan szoktak. Erre nem számít.
3: Edvilásznak hiányoznak a pufók gyermekek.
4: Még sose láttam szobrot medenceparton.
2: Pufók gyerekek szoktak.
1: De lehet szoktak ilyen békát, meg ilyeneket, ha talán láttam.
2: Békáról nem emlékszem.
1: Más típus. más típus. Na mindegy, is, szóval így kell felvezetni egy úszó EB-t, hogy pufog gyerek.
2: Szombró. Pufog gyerek, szombró. Nagyon jó mutató.
3: De hova vitték őket?
2: Ott vannak, szerintem jó, most vannak. Is ott vannak.
3: Csak ugye... Kit akarja őket az ötemeletes
2: épület? Ugye még egy medence volt Csillaghegyen gyakorlatilag. Volt egy nagy, volt egy úszómedence, meg egy nagyon hideg medence, ahol pancsikolni lehetett. A hideg medencét vették körül a szobrok, és nyilvánvalóan a néhány szobor ma is ott van nyilvánvalóan, csak nincs olyan hangsúlya már ennek a medencének, mert egyrészt emberek nem szeretnek hideg vízben üldögélni, inkább langyosabba, elmennek a fedett részekre, ahol mondom, szauna van, különböző, mik ezek, minek hívják ezt mostanában?
3: Jacuzzi?
2: Hát nem, ezek, jacuzzi is van, meg egyáltalán ilyen, amik a wellnessekben vannak.
4: Te Laci, nem lehet, hogy minden ott van valójában, csak a 20-as éveit hiányoznak?
2: A 20-as éveit mindenképp hiányoznak. Minden ott, még egyszer mondom, minden ott van, csak más a helyre került a hangsúly, tehát a fókusz. És én se járok már oda. Tehát
3: megtekinthető nyilván... Edvi Laci nem őszülő szakállal, csinak egy pufog gyerekszobrok árnyékában.
4: És a kempesz haja.
1: Vagy a rólad készült egyik szobor, amire nem is tudsz, hogy ott van.
2: Nem, sajnos.
1: De hogy mégis hiány van.
2: Török Lászlóval találkoztam egyébként annak idején rengeteget, amik még a 80-as, 90-es években ott rengeteget.
3: A te pillanatban hosszaidon gyakorolta a közvetítéseket.
4: Ilyen nincs, és mégis van.
2: Igen, Török László is oda járt úszkálgatni.
3: Meglátod Lacit úszni, akkor ott eljössz.
2: Ilyen nincs, és mégis. Hát ilyen nincs. Megfúlanod a dürgeit.
1: Aztán később róla a fürdőt is neveztek el, tehát akkor ezért
3: később.
1: Nem is tudom oda járni.
3: Nem lehet, hogy a Török Lacit nevezték el a fürdőről?
1: Ezen is érdemes elgondolkodni. És mit szólsz a Debrecen csodálatos győzelméhez? Meg egy picit azért vissza más sportákkal, és szívednek nagyon kedves.
2: Kezdjem akkor onnan, hogy csütörtökön, ugyebár a Nemzetközi Kupában csúnya vereséget szenvedett.
1: Ezt nem akartam felhozni.
2: Nem csak azt akartam, azért akartam úgy felvezetni a mérkőzést, mert a találkozó után ugye 0-3 hazai pályán a Kopenhágával szemben, amelyik egyébként egy örök BL csapat, tehát nem itt van a helye. Nem is tudom, mit keres itt, mindegy. A mérkőzés után a szurkolók odahívták a csapattagokat, és a következőt énekelték nekik, illetve a következő rigmus volt, hogy a Nyíregyházát meg kell verni, hely-hely, ezt kiabálták. Nyilvánvalóan, akik nem tudtak magyarul, azoknak majd lefordították a többiek. De nyilvánvalóan már a Nemzetközi Kupa mérkőzés után, amikor így köszön el a közönség egy csapattól, hogy a 4 nap múlva, vagy 3 nap múlva Nyíregyházát meg kell verni, hely-hely, akkor ez egy nagyon fontos. Én voltam annak idején MB2-es Debrecen-Nyíregyháza találkozón 79-ben, amikor 30 ezeren voltunk, MB2-es mérkőzés.
3: A Nagy Erdei stadionban. Ugyanitt
2: volt a stadion, csak még régi volt. Mellette a Kötszínház helyén még csónakázó tó volt, és akkor még úgy nem voltak annyira szétválasztva a szurkolók egymást, és a Debrecen szurkolók úgy behaigálták a nyíregyháziakat a csónakázó tóba, olyan a barátság, hát a szomszéd barátság jegyében. Egy szerencse volt az utolsó.
1: Régi hagyomány ez?
2: Igen, ez régi hagyomány. De 30 ezer embernél ez előfordul. Egyetlen nagy szerencse volt, mármint a nyíregyháziak részéről, hogy ez a mérkőzés májusban volt. Tehát azért nyilvánvalóan, hogyha januárban haigálják be őket a csónakázó tóvára, akkor be volt még fagyva.
3: Arról olvastunk volna, hogyha januárban dobják őket.
2: Meg akkor csónakázó tó helyén jégpálya volt. Tehát akkor...
3: Szobrok voltak?
2: Szobrok nem voltak. Viszont tényleg elképesztő hangulatú meccsek voltak, mondom, én nagyon sok ilyen nem voltam, tehát másodosztályban 30 ezer ember.
3: De egyet még te se láttál Dzsudzsákot gótfejen.
2: Igen, ilyet senki nem látott a tegnapi napig. Dzsudzsák gótfejen, és még milyen okos volt, tehát csúsztatott fejes.
1: Igen,
2: pont
1: nem
2: úgy,
1: nagy, nem bomba gólt,
2: nem,
1: csak
2: nem, ez zseniális
3: de
2: volt.
3: De azt a Dzsudzsák sem mondta, hogy sose próbált fejjel gólt szerezni, nem sikerült.
2: Tehát ez nem is kérdezte tőle, szerintem majd egyszer megkérdezik.
3: Innen onnan gondolom már próbált fejelni, csak most ment be először.
2: Nyilvánvalóan Dzsudzsákot nem elsősorban így is mondjuk, mint aki gólokat fejel, mondjuk csukafejessel, vagy felhőfejessel Kocsi Sándor módjára. Tehát
1: ő inkább szögletett beadó játékos, nem?
3: Hát az ő labdájából fejjel már született néhány gól, néhány száz,
2: néhány fél tucat bajnokságban, nyilvánvalóan körülbelül több tucat játékos fejelt nyilván. Az ő beadásából.
1: De csak örültél, ez fontos egy nulla.
2: Fontos volt.
1: Előbb beszéltünk, hogy fontos egy nullás meccsek. Azért mik jutnak eszünkbe, milyen meccsek. Neked van olyan fontos egy nullás meccs, ami felsejlik?
2: Az úgy hogy 90-es világbajnoki döntő.
3: Akartam mondani, néhány VB. 2014-es
2: VB döntő, azért mondom, tehát persze.
3: Csak a németeket tartjuk számon, nem?
2: Igen. Amiket így hír. Hát világbajnoki döntő. Igen. Sajnos a magyar válogatott nem tudott nyerni, nem ugye 1-0, de semmilyen arányban.
3: Mi legalább ilyen gólszegény VB döntőket nem játszottunk meg, mert a két döntőn 11 igen. gól volt összesen.
1: Hát amikor a Priskin a norvégoknak ott, az nem 1-0?
3: Nem, az 2-1. A Schleinhester,
2: az 1-0,
3: ami az első meccs volt.
2: Hát persze, nyilván a magyar válogatott életéből is az ember elgondolkodik rengeteg.
3: Mondjuk például, amikor a Fazekas góljával a románokat mindmáig utoljára megvertük a románokat, az a 82-es selejtezőben volt, az 1-0 volt. Az egy őrült fontos meccs volt, mert tulajdonképpen kis túlzással azzal jutottunk ki, vagy azzal alapoztuk meg a kijutásunkat.
1: Szóval jó az 1-0-ás győzelem. Na főleg, ha ezt nem éritek meg, akkor 0 ponttal, akkor szerintem itt most a fekete ruhában lennél.
2: De nem lennék fekete ruhában, de még mindig nem értem.
3: De az edzőbá nem sok, utána még Kopenhágába elmennek kikapni, jövő hétvégén már, pont már mondtam, hogy ha ez nincs meg ez a meccs, nehogy Isten, ne radjunk egyház, akkor jövő hétvégén a Dombi ül a padon.
2: Én is biztos voltam. Én már így is úgy azt vettem észre, hogy időkérésnél, vagy nem tudom, hogy kell ezt most hívni. Hogy volt kellett hívni. A Dombi TV magyarázott, azért többnyire Dombi TV magyarázott. Én értetlen állok kezelőt. Tehát tényleg, hogy gyakorlatilag Európa egyik legkisebb futballkultúrájával rendelkező országából, Észtországból hoznak egy edzőt, aki eddig a lengyel másodosztályban, meg a lengyel első osztály középcsapatainál segédedző volt. Hogy ilyet hogy sikerül megtalálni, miközben szuper edzők vannak Magyarországon szabadon, ez egyszer értetetlen.
1: Itt a Bene Feri.
2: Hát ráhívattam a Feri.
3: Szabadon. Hát itt ül. Mint egy rab.
2: Foglalt vagyok. De nyilván szívesen lenne a Debrecen edzője, meg rengeteg edző lenne szívesen, aki magyar edző. De nem értem, hogy ilyen edzőt hol sikerül találni, majd miért kell 14 játékost elküldeni a tavalyi keretből, miért kell 10 újat hozni, hát nyilván a kettő egymásból következik, a 14-et elküldtek, 10-nek jönnie kell, ez teljesen egyértelmű. Ezeket végképp nem értem, tehát ez így nem tudom, hogy a szurkolókat nagyon nehéz.
3: Ezért hát a Dzsudzsák fejeli a gólt, mert nincs így akinek van, beadja.
2: Hát Dzsudzsák a
3: Debrecen. Várány elment például.
2: Dzsudzsák a Debrecen, meg a Szűcs. Hát, meg jó,
3: hát jó, Szűcs kinőtt fejet szerintem.
2: Ez a Szűcs kinőtte ugye a Loki.
3: A Szűcs az egyértelmű, ott nincs vita.
2: Igen, de Várány Dodót esetleg meg lehetett volna tartani, ahogy a Navarro edzőt is meg lehetett volna tartani. Olyan csendbe ment a Navarro, annyi volt a kommuniké, hogy sokat kért. De szerettük volna tudni, hogy mennyivel többet, mert ha mondjuk másfélszer annyit kért, akkor sokkal jobb lett volna megtartani a Navarrót, mint sem ezeket a...
1: De nem az többet valaki meg, aki jó, mint kevesebbet annak, aki rossz? Csak kérdezem. Tehát tudom, hogy én nem sajnálom mondjuk arra a pénzt, ha valami minőségi étel, terméket
2: állítására. Ezt mondom én is.
1: Viszont sokkal...
2: Hozzak egy középcsatát a francia negyed osztályból.
3: Ezt akartam mondani. Jó,
2: egyszer bejött már, tudom, Koulibaly esetében.
3: Ez hol volt Targoncás? Peugeot gyárban
2: volt. Ez a fiú nem tudom hol.
3: De Valdon itt látta valaki futballozni, mielőtt leigazoltam? Mert szerintem a mozgása sincs rendben.
2: Igen, hát nem fut, nem emlékezt, hogy fut. Így van.
3: Nem néz ki így.
2: Pont a francia negyed
3: osztályba való.
2: Igen, ez egész a nevetséget. Egy Baldonit miért hoznak ide? Tehát olyan
3: az keveset kért.
2: Igen, hát lehet, hogy ez. De akkor tényleg megint itt tartunk, akkor mi a cél? Tehát tényleg a Debrecen az a cél, hogy a 8 és a 10. hely között legyen a csapat, vagy tényleg, hogy legalább a nemzetközi kupában legalább egy Köbenhávenig eljusson. Nyilván egy Köbenhávenen, egy Torinón, meg egy Rapidon nem tud keresztül jutni a csapat. Pehje volt az elmúlt 3 évben. Nyilván a konferencia ligában nehéz a selejtezőn végigmenni. A BL ágon,
3: ha nem vagy bajnok.
2: Bajnoki ágon.
3: De a Pjunik ellen is már az Andrejev jutatta tovább őket. Tehát most ez a 0-0-1-0, ez azért nem volt annyira meggyőző.
2: A Cibla csodálatos gólya.
3: Az gyönyörű volt, az le a kalappal. De egy Pjunik erre vannak, 2x90 perc alatt azért ne egy gólt lőjön egy csapat.
4: És 3-szor volt a Pjuniknak, mint a
3: Debrecen. Persze.
4: Két mérkőzés.
1: Mindegy, a dolog lényeg, hogy a konklúzió, hogy akkor megvan a 3 pont.
2: Megvan 3 pont, erre lehet építkezni, véget ér a konferencia és szerdán, nem is csütörtökön, szerdán.
1: Az nagy valószínűséggel ott egy filmforgatás végét látjuk majd, de nem baj, de lehet előre haladni. Új játékosok, a minden rendben. Jó, hát akkor viszont egyrészt örülünk neked, meg készülünk fel itt szárazon. Hát de nem a vizes EB-re, hiszen ez következik. Ennyi volt a ma reggel itt a Sportrádióban, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Bükkfalvi Tamás, a társműsorvezető Bene Ferenc, és Elpap István nevében a műsorvezető jó magam Harsányi Levente. Hamarosan érkezik tehát a folytatásban a Visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Úgyhogy szép napot mindenkinek. Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülése. Holnap választhatja meg az országgyűlés az új államfőt. Fokozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumokról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10 és 16 között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóc-Szentmártoni járásban a nagyvar egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
0: Közlekedés.
2: A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es, 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
0: Időjárás.
2: Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kilakulhatnak. Másút esőre, szélre nem kell számítani, délután 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Szomjas a föld és éhesek a fák, add már, uram, az esőt. Sárga a zöld és száraz a világ, add már, uram, az esőt. Kókad a búza, meghal a virág, add már, uram, az esőt.

0: Őt. Hozd el a csúnya időt, add már, uram, az esőt, énekelte valamelyik 60-as évekbeli táncdal fesztiválon Kovács Kati, és hát ahogy hallhatták, és ahogy tudjuk is, a következő napokban is pusztító meleg, pusztító hőség lesz, úgyhogy igazából csak így az éter hullámain keresztül tudunk hűsítést kínálni azoknak, akik a délelőttöket velünk tartják, de érdemes lesz a délelőttöket velünk tartani, ugyanis a visszajátszás ezen a héten már 9 óra 30 perckor elkezdődik, akár csak ma. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, a párizsi kommentátorunk Katona László, és hangmérnök Antal Rihárd nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit. A szerkesztő műsorvezető Edvi László, és ahogy szóba került már korábban, ezen a mai nap során elkezdődnek a medencés számok a párizsi úszó Európa-bajnokságon, vagy mondjuk így, hogy a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A mai nap során 8 előfutamot rendeznek, ezek közül 5-ben is érdekeltek vagyunk mi magyarok, természetesen ezen 5 futamot közvetíteni fogjuk élő egyenesben önöknek, és a futamok között régi nagy-nagy sikerek közül úszó sikerek közül fogunk szemezgetni a visszajátszás hagyományainak megfelelően. Hát elkezdődött már ez a bizonyos vizes világbajnokság július utolsó napján egy forró pénteken, és Magyarország eddig már szerzett 1 aranyérmet, 5 ezüstérmet, és 1 bronzérmet a nyílt vízi, vagyis a hosszú távú úszásban, és hát arról beszélgettünk itt néhány perccel ezelőtt, hogy vajon ennél a termésnél, már mint a 7 érmes termésnél többet várhatunk a medencében szereplő versenyzőinktől. Hát a legilletékesebb, hogy erre választ adjon, a Párizsban lévő kommentátorunk Katona László, akit szeretettel köszöntök. Szervusz Laci, hát te hogy gondolkozol így a medencés számok kezdete előtt? 7 éremnél több lehet Magyarországnak?
1: Szervusz, szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Én azt mondom, azért a 7-et megugorja a magyar csapat, még akkor is, hogyha kicsivel több mint 20 fővel van jelen itt Párizsban a kontingensünk. Hát az ok hallottam korábban, de a lényeg tényleg az, hogy Milák Kristóf és Kós Hubert rosszabb napján is az aranyérmet behúzza, saját magukkal versenyeznek sok esetben, meg az időeredményekkel. Ők ketten együtt lehet összehozzák ezt a 7 érmet, de én amondó vagyok, hogyha tényleg csak a 2024-es Európa-bajnokságból kiindulunk, amelyen 10 aranyat nyert a magyar csapat a medencés úszásban, 9 ezüst, 8 bronz, bár itt hozzá kell tenni, hogy nem voltak a hollandok, az olaszok és a franciák, és ez egy ilyen Covid utáni átmeneti Európa bajnokság volt, egyfajta felkészülés az olimpiára, szóval most már azért más a helyzet. Franciaországban vagyunk, vannak hollandok, és lesznek olaszok is majd a medencében, illetve nagyon nagy az a fajta erő, ami Hubertben, vagy éppen Kristóban is meglehet, bár utóbbi esetében csak gondoljuk, hogy jó formában van, az eredményei azt mutatják, hogy kifejezetten ereje teljében van. Az más dolog, hogy Kós Hubert pedig tényleg egyfajta hát nagyon komoly fizikai és egyben lelki-mentális hétnek néz elébe. Minél többet akar úszni, 19 versenyszám is összejöhet számára, hogyha úgy adódik, tehát 19-szer ugorhatna a vízbe, de nagy valószínűsége majd itt a váltóval kapcsolatban lesznek kérdések, hogy ő mikor kezdi el valójában majd, mert az előfutamban nem ő fog úszni, ha minden igaz. A testvére Oliver ellenben igen, de ez egy teljesen másik történet. Szóval én a mondó vagyok, hogy egy ilyen 5 aranyérem akár még lehetséges. Főleg azért vagyok ennyire optimista, mert az elmúlt Európa-bajnokságok is azt mutatták, főleg az éremtáblázatok, hogy mindig az első 5 hely valamelyikén volt a magyar csapat. Összességében van 134 aranyérme a magyaroknak, 116 ezüst és 91 bronz, ez a negyedik helyre elegendő, mivel van 2 Németország, NDK, illetve Németország vagy NSK és az oroszok, de itt jelen esetben már csak a németek tudnak gyarapítani az aranyérmeik számán, az oroszok így speciál nem, de ott vannak, vagy itt vannak ezen az Európa-bajnokságon, ők is bár nem hivatalosan orosz színekben, hanem seblegesként. De például most zajlik a 400 vegyes, ahol meg nem lesz magyar aranyérem, pedig az elmúlt évek, illetve évtizedek azt mutatják, hogy ez igazán magyaros szám. Még 2018-ban is Verasztó Dávid nyert, ő 3-szor, 16-ban és 14-ben, előtte pedig 5-ször Cseh László, 2012, 10, 2008, 2006 és 2004, de hát korábban például 2000-ben Batházi István is tudott aranyérmet nyerni, de Dargi Tamás is egymás után 3-szor és 74-ben Hargitai András. Szóval múltja van a 401-esnek, amely elrajtolt, illetve maga a Párizsi Európa bajnokság is, ami vasárnapig fog tartani.
0: Laci, számolgassunk egy picit, mikor érdemes a magyarokra figyelnünk, tehát az időbeosztás hogy néz ki jelenleg? Tehát ugye most megy a 400 vegyes, mint említetted, mikor lesz először magyar versenyző körülbelül időben?
1: Ma délelőtt 10 óra 3 percre van kiírva Pádár Nikoletta 100 méteres gyorsúszással. Fontos hozzátenni, egy utolsó előfutam, tehát itt majd ezek után kiderül, hogy tényleg Niki, ha úgy adódik, akkor a legjobb 16 közé kerül-e vagy sem. Az ő esetében is egy ilyen nagy kérdője, mert már Amerikában van, ott készül, tanul, de hogy tényleg milyen erőben van. Időeredmények vannak, amik jönnek, de ott ugye Jardos medencéről van néha szó, tehát ezt át kell konvertálni. De Pádár Nikolett 10 óra 3 perc, aztán 10 óra 18 perckor az utolsó előtti előfutamban, 50 méteres pillangóúszásban Milák Kristóf, úgyhogy olimpiai bajnokunk megmutatja magát, aki most már egyre rövidebb távokon próbálkozik, ami azt jelenti, hogy a pillangóúszásból is csak a 100, illetve 50 méter, illetve gyorsúszásban is 50-100-on próbálkozik. Most 50 pillangó lesz a mai nap folyamán, egy hossz mindössze, utolsó előtti futam, tehát majd azért az utána lévőket is figyelni kell, hogy a továbbjutását illetően majd hányas pályára kerülhet a délutánban, hiszen itt az előfutamok után jönnek majd az elődöntők délután, de hát ez még képlékeny, hogy ki, mikor, hol. 200 méteres hátúszásban, női 200 háton 10 óra 30 perctől Kokas Fanni, illetve Szabó Feltóti Eszter utóbbi esetében kérdőjeles volt, hogy elindul-e vagy sem. Ez az egyik ilyen veszőparipája az úszósportágnak, hogy a hölgyek, urak előtte lévő nap még nyugodt szívvel lemondhatják, illetve hát aznap is természetesen, hogyha betegséggel küszködnek, de nem tudni, hogy a rajtkőre odaállnak-e a versenyzők vagy sem. Utolsó előtti futamban Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 háton, ráadásul egymás mellől, ugye erre is mindenféleképpen érdemes figyelni. 100 mellen a férfiaknál nem vagyunk jelen, de alapjában véve a 100 mét vagy a mellúszás az egy problémás kör a magyar úszósportban. Gyurta Dániel óta nem volt jelen olyan, aki nemzetközi szinten is el tudott volna érni eredményeket. Aztán 11 óra 14 perckor a női 4x200-as gyorsváltóban Ugrai Panna Ábrahám, Minna Késejajna, valamint Pádár Nikolett. Ugrai Panna egyébként 100 gyorsan is indult, vagy indulhatott volna, végül aztán ez nem valósult meg, mert inkább a váltóra helyezi a hangsúlyt. Aztán a férfi 4x200-as gyorsváltó nem fog elindulni, pedig akár lehetett volna ez is egy lehetőség, és 12 óra 8 perckor zárul a délelőtti futam, vagy a délelőtti program. Jakl Vivien 800 gyorson, ez egy körülbelül olyan 12 óra 22 percre lehet majd vége, szóval ez az egyik, hanem a leghosszabb napja az úszó Európa bajnokságnak, rögtön a kezdés az első nap.
0: Nos, hát közben akkor elrajtolt, mint hallották Katona Lászlótól, a férfi 400 vegyesnek az előfutamai sorozata. Sajnos itt nem vagyunk érdekeltek, 10 óra 3-kor, ahogy említette Katona László, majd visszakapcsolunk a helyszíne. Viszont addig idézzünk régi 400 vegyeseket, hiszen, ahogy beszélgettünk is néhány perccel ezelőtt róla, azért a 400 vegyes egy nagyon-nagyon magyar szám volt a múltban. Most először idézzük Darnyi Tamás 1988-as szöuli olimpiai bajnoki címét.
2: És a második rajtjó vakuk villannak, kezdődik a pillangóutás. Az a szám, amely David Wartonnak erőssége. David Wharton pillangón és gyorsan jó. Tehát nem kell nagyon megijednünk, amikor most azt mondom, hogy a hatos pályán úszó David Wharton vezet második külsőt, talán még az egyes pályán úszó Bermel is valamivel előbbre van Darnyinál. Darnyi és Szabó teljesen együtt, első helyen szerintem Wharton fordult második helyen kül, harmadikon Darnyi és Szabó talán együtt. Így van. De ez nem baj, ez így alakulhat, ez így történhet. David Warton vezet továbbra is. De most már csak egy gondolattal vezet, mert Patrick Küller rettenetesen rájött. Darnyi Tamás jelen pillanatban maga biztosan a harmadikon, Szabó József a negyedik helyen fekszik. Rövidesen vége lesz a pillangó úszásnak, rövidesen letudják a 100 métert. Warton fog elsőként fordulni. Nagyon kíváncsi vagyok Warton idejére, amely 58,17 század másodperc. Ez bizony jobb idő, sokkal jobb idő, majdnem egy teljes másodperccel jobb idő, mint az előfutamban. Darnyi 59.04-et úszott, ez viszont jobb Darnyinál, mint amikor a világcsúcsot úszta, és most jön a hátúszás. Az a hátúszás, amely viszont Darnyi erőssége. Darnyi már ráúszott Patrick Küllre, David Warton még egy gondolattal vezet. Talán ebben a pillanatban Darnyi Tamás átveszi a vezetést, vagy együtt vannak David Wartonnal. Szabó Józsefet a 4-5. Helyen látom jelen pillanatban. Darnyi fordul elsőként 150 méternél, kitűnően jön el a faltól. Kitűnően jön el a faltól Darnyi Tamás. A elrugaszkodása a faltól kitűnő volt, hiszen most már majdnem egy test hoz Darnyi Tamás előnye. A második helyen följött Kül, a harmadikon David Warton, és továbbra is az ötödik, nem most már a 6. helyen van Szabó József, de neki jön majd a megváltó mellúzás. Semmi baj. Darnyi Tamás nagyon magabiztosan vezet. Egy test hoz Darnyi előnye. Darnyi egy pillanatra hátra néz. Ne nézz hátra, Tamás. Erőt adnék neked, Tamás, de neked nem kell erő. Kitűnően fordul el. Az időeredmény pedig 2 perc 1,76 század másodperc. Kérem, több mint 2 teljes másodperccel jobb, mint amikor a világrekordot úszta Strasbourgban. Következik a mellúszás. Szabó Zsónak szurkolunk, hogy jöjjön föl, jöjjön föl. Darnyi egyébként magabiztosan vezet. Egy test hoz az előnye Patrick Küllel szemben. Wartonra azért vigyázni kell, mert Warton szédületes hajráember, neki még a gyorsúszás az erőssége, a hátat utálja, de hát le is maradt. Le is maradt, és Szabó ebben a pillanatban az 5. helyen látom, Darnyi Tamás az első helyen. Darnyi most fordul 250 méternél, aztán következik az újabb forduló Patrick Kühl, David Warton, és szerintem a kettes pálya fordul talán negyediknek. Így van, gyere Joe, te is gyere Joe, mind a ketten, gyertek magyar fiúk, Darnyinál nagyon magabiztos az előny. Nagyon magabiztos az előny, hiszen most már legalább másfél test hosszal vezet Patrick Kühl előtt. És lassan-lassan talán a harmadik, nem még a negyedik Szabó József. Második helyen továbbra is Patrick Kühl, de Szabó szerintem rövidesen befogja David Warton. Azt a David Wartont, aki az viszont félelmetes hajráember. Megtették rögtön a harmadik 100 méter, Darnyi Tamás most fordul, nézzük az időt. 3 perc 15,96 század, félelmetes idő. 3 perc 17,31 volt akkor, amikor a világrekordot úszta. És második helyen fordult természetesen Patrick Kühl, harmadikon Szabó József, Darnyi. Utcahosszal vezet Tamás, utcahosszal vezet Tomi. Jaj, de ragyogóan megy el, kitűnően kétszeres hozta az előnye. A második helyen még mindig Kühlt látom, de a harmadik helyért nagyon nagy csatában van Szabó József. Darnyi megfordul az utolsó 50 méterre, ezt most már nem lehet ülve nézni. Gyerünk Tamás, a harmadik helyen fordul Szabó József, nem a második helyen. Oj, de szépek vagytok gyerekek, de remekül csináljátok. Darnyi Tamás, az ő tőle már nem lehet elvenni az aranyérmet. Kizárt dolog, hogy el lehessen. A második helyért nagyon nagy csata Warton és Szabó József között. Darnyi félelmetes előnnyel vezet, ezt nem gondoltam volna, csodálatosan vezet. Most még két tartsapás, még egy, és olimpiai bajnok Darnyi Tamás. 4 perc 14,75 század. És a második helyre följött Warton, a harmadik Battistelli, és negyedik Szabó József. Fölállnak az emberek, és mindenki egy fiúnak tapsol. Darnyi Tamás, olimpiai bajnok. 4 perc 14,75 század másodperces időeredménnyel. Tamás mutatja a kamera, és csak azért könyörgöm, Tomi, mosolyog, neves, tombolj, örülj! Olimpiai bajnok, megvan az első aranyérem! Szabó József egyébként negyedik, Szabó Zsónak is nagyon-nagyon szívből gratulál az ember, hiszen 4 perc 18,15 századdal, és most mosolyog Tamás, de nem mosolyog, neves, tombolj, Tamás! Jaj, Istenem! 4 perc 14,75 század mától kezdve a világrekord, amelyet egy magyar legény tart, egy 21 esztendős magyar legény, Darnyi Tamás. Jó reggelt, Magyarország! Jó reggelt, aranyérem!
0: Ez volt Darnyi Tamás győzelme az 1988-as szőuli olimpián, ugyebár jó reggeltet mondott Török László, hiszen az időeltolódás miatt Magyarországon akkor éppen reggel volt. Akkor 400 méter vegyesen szerzett olimpiai bajnoki címet Darnyi Tamás, halmanosan felidézzük a 4 évvel később szerzett olimpiai bajnoki címét, szintén 400 vegyesre. Annak apropóján, hogy jelenleg a Párizsban az úszó Európa bajnokságon a 400 férfi vegyesnek vannak az előfutamai, sajnos magyar érdekeltség nincs. 10 óra 3 perckor, vagy talán 10 óra 5 perckor majd női 100 gyorson ugrik medencébe az első két magyar medencés úszók, Pádár Nikolett, illetve Ugrai Panna. Addig, mint említettem, majd fel fogjuk eleveníteni, hiszen mégiscsak visszajátszás a műsor, és egy nosztalgia műsor, szóval felelevenítjük majd a barcelonai győzelmét Darnyi Tamásnak 400 vegyesről. Előtte azonban hallgassunk egy kis muzsikát attól a Ruzsa Magditól, aki nem hogy énekelni, de még csak beszélni is éppen, hogy csak tudott akkor, amikor 1988-ban Darnyi Tamás először lett olimpiai bajnok 400 vegyesen.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Érezd!

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2026. augusztus 10-én hétfőn, 7 perc múlva lesz 10 óra, és már elkezdődött a visszajátszás, ennek az az oka. Az egész héten egyébként 9:30-kor fog kezdődni, hogy ilyenkor vannak az előfutamok Párizsban a vizes Európa-bajnokság medencés számai során. Délután pedig a középdöntők, illetve a döntők, természetesen ezekkel is kiemelten foglalkozunk. Jelenleg magyar még nem ugrott a medencébe, ha jól számolunk, akkor 10 óra 5 perc táján lesz az első két magyar, Pádár Nikolett és Ugrai Panna, akik női 100 méter gyorson majd a medencébe ugranak, természetesen akkor már kapcsolunk Párizsba. Előtte azon ismételten múlt idézés, hiszen néhány perccel ezelőtt felidéztük Tarnyi Tamás 1988-ban Szöulban 400 méter vegyesen aratott olimpiai győzelmét. Tarnyi Tamás egyébként Szöulban két olimpiai bajnoki címet szerzett úszásban, 200 vegyesen és 400 vegyesen. Aztán Barcelonában mind a két távon megvédte a címét, így aztán összesen négyszeres olimpiai bajnok Tarnyi Tamás. Most idézzük a barcelonai úszását a döntőből, tehát Tarnyi Tamás 400 vegyes.
2: A rajt jó. A második rajt jó, és természetesen pillangóúszás. Ebben némi előnyt kellene szerezni, Tamás. Az lenne igazán jó, ha itt némi előnyt tudnál szerezni. A délelőtti előfutamok során itt 500 másodperce, nem mintha ez valami sokat számítana, de 500 másodperccel jobb időt úszott Tarnyi, mint a nagy ellenfél Eric Namesnick. Eric Namesnick, aki egyébként Butlerben, Pennsylvania állam egyik kisvárosában él. 50-nél Wharton-t mutatja a tábla elsőnek, Wharton-t, aki ugyancsak kitűnő pillangózó. Gessnert másodiknak, de én 100-ra vagyok kíváncsi. És tulajdonképpen semmi másra, mint az idő eredménye. Abból már sok mindenre lehet következtetni. Még akkor is, ha Wharton előnye meglehetősen soknak tűnik. Egy testhosszú szinte Wharton előnye, aki ott a surranó pályán veszett módon úszik. A szöuli olimpia ezüstérmese. Tarnyit keresem a szememmel, szerintem ugye a harmadik helyen fordulhat, vagy talán a negyediken inkább. Az első helyen Wharton, a másodikon Gessner, a harmadikon Patrick Kühl, és a negyediken Tarnyi Tamás. 59-82. Egy picit elkeserít az időeredmény, tekintettel arra, hogy 58-95-öt úszott a délelőtti előfutamok során. A hátúszásban azonban föl kell jönni, Tamás. Föl kell jönni, keresem a szememmel az ötös pályát, és az ötös pálya jelen pillanatban akkor, amikor a hátúszásból megtettek 40 métert, a második helyen fekszik. Csak a Wharton előzi most már meg. Csak Wharton, de Wharton jó hátúszó is többek között. Wharton az első, Tarnyi a második. A tábla is jól látja, mert hogy én jól láttam, abban most cseppet sem kételkedtem. Pedig tőlem elfelé úsztak, de akkora a különbség, hogy ezt nem lehet nem észrevenni. Legalábbis olyannak, aki már évek óta járja az úszodákat. És azt sem lehet nem észrevenni, hogy jön föl Namesnick, Wharton pedig lemaradóban van, Namesnick pedig szerintem átveszi a vezetést. Tarnyi ugyanúgy a második helyen, mert Wharton a harmadikra szorul. Szerintem Namesnick fordul elsőnek, másodiknak Tarnyi, harmadiknak Wharton. Az időeredmények pedig 2 perc 4,6 század másodperc Namesnick ideje. Ez is rosszabb, mint amit a délelőtti előfutamban úszott Namesnick. És 2 perc 4,15 század másodperc Tarnyi ideje. Tarnyinál viszont a 200 méteres részidő jobb, mint amit délelőtt úszott. Mellúszás. Küzdjetek meg, fiúk. Tarnyi egy gondolattal vezet. Namesnick a második, Wharton a harmadik, Szakkit látom a negyedik helyen, de kit érdekel a negyedik hely. Tarnyi akkor, amikor lassan-lassan az 50. métert érik el mellúszásban, szerintem vezet, szerintem ő érte elsőnek a táblát, a medencefalát. Másodiknak pedig Namesnick. Tarnyi tehát vezet, a harmadik helyen Wharton. Tarnyi és Namesnick elhúztak a többiektől, sőt, Szakki följön. Szakki szerintem megelőzte már Wharton-t, és csak azt nézem, hogy az első és a második csatája egy gondolattal, lehet, hogy csak a szívem mondja, lehet, hogy az eszem mondja, Tarnyi mintha vezetne, aztán Tarnyi kikapja a fejét, oldalra néz, balra néz, aztán belehúz egy nagyot. Egy gondolattal most, amikor velem együtt vannak, szerintem teljesen együtt a két legény, csak a benyúlás dönthet. Tarnyi oldalra néz, és első elsőnek fordul szerintem Darnyi. Darnyi elsőnek fordul az utolsó 100 méterre. Ez most már jó kell, hogy legyen, hiszen a gyors úszás következik. 3 perc 16,43 század másodperc volt Darnyi részideje. Ez sokkal, de sokkal jobb, mint amit délelőtt úszott. És valamivel rosszabb csak, mint amit a világcsúcsnál úszott. Csak valamivel rosszabb. Darnyi jön tehát előre. Darnyi most már biztosan vezet. Mellette a második helyen Némszlik, a harmadikon Szakki, de a harmadik helyért még Vartol is küzd. Darnyi elsőként fordul akkor, amikor 350 méternél vagyunk. Darnyi ragyogó forduló volt. Ragyogó forduló, 3 perc 45,48 század másodperc. Ez azt jelenti, hogy több mint egy másodperc az előnye. Darnyit ilyenkor már nem szokott veszteni. Ilyenkor már nem szokott, de az ördög nem alszik. 25 méter van hátra, hogy meglegyen a második magyar olimpiai bajnokság. Most már nem lehet elveszíteni. Most már 20 méter van hátra, de kijelenthetem, itt a második magyar olimpiai bajnokság. Egy test hossz az előnye. Darnyi Tamásnak még van hátra 5 karcsapás. 4, 3, 2, 1 és olimpiai bajnok Darnyi Tamás, Magyarország! Én mondtam, hogy a kabala bejön. Az idő nálam másodlagos, de azért oldalra néz az ember. 4 perc 14,23 század másodperc. Új olimpiai rekord, de ez másodlagos. Darnyi úgy látom kiúszta magát. Darnyi Tamás, olimpiai bajnok. Jó ezt elmondani. Ízlelgeti az ember a szót. Még akkor is, hogyha én sokszor mondtam, nem hiszek az esélyességben, nem hiszek az abszolút esélyességben. És higgyék el, ezek után talán még jobb egy picit ízlelgetni ezt a szót. Megvan a második magyar aranyérem. Jó kiabálni is ezt, és jó halkan mondani is ezt. Ez az a pillanat, amikor otthon lehet örülni. És Darnyi nevet, ennek aztán még jobban örülök. A morózus bajnok, a mindig komoly bajnok, most nevet. Darnyi Tamás 4 perc 14,23 század másodperccel olimpiai bajnok. Második Erik Némszék, Egyesült Államok 4 perc 15,57 század. Harmadik Luca Sacchi, Olaszország 4 perc 16,34 század másodperc.
1: Ez volt Darnyi Tamás olimpiai bajnoki címet érő úszása 400 méter vegyesen 1992-ben a barcelonai olimpián, és mielőtt visszakapcsolnánk Párizsba, hogy élő közvetítésekkel szórakoztassuk önöket a vizes Európa bajnokságról, és mielőtt elkezdődnének a varázslatok a medencében, egy dal varázslat a levegőben, a Magic Systemet hallják itt a visszajátszásban.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ez volt a Varázslat a levegőben a Magic Systemtől 4 perccel 10 óra után, és akkor várjuk a varázslatot a párizsi medencéből. Kapcsolunk a vizes Európa-bajnokság helyszínére Katona Lászlóhoz.
2: Köszönöm szépen, és most már a 100 méteres gyorsúszás a hölgyektől érkezik, ami azt jelenti, hogy valójában a 6. előfutamban majd lesz magyar érdekeltség. Pádár Nikoletta a nullás pályán fog úszni, úgyhogy ott a súranon kell neki valahogy tovább jutnia. Van Wijknek van kereken 53 másodperces ideje, Curtis 53-76-tal, Szémanová az előző Európa-bajnokság győztese, illetve a francia Fattel is biztosan ott lesz már a legjobb 16 között az elődöntőben, valamint a francia Gastald előtt, amivel a hollandok esetében De Jongnak van 54-02-es ideje. Itt még kérdés, hogy a világcsúcs tartó Maris Steenbergen ennél jobb lesz-e? Valószínűleg igen. 51-68 a világrekord, Rómában úszta egy másfél hónappal ezelőtt, és megdöntötte Sarah Sjöström rekordját. Nincsen a svéd, ő most babázik, ellenben a nullás pályán Pádár Nikolett. Azért mehet, hogy éppen meglegyen majd az elődöntő. Freya Anderson a hetesen nincs ott, a brit versenyző. Ettől függetlenül jó lenne legalább az elődöntőbe bekerülni. Tényleg Nikki most Amerikában, a Texas Egyetemen versenyez, általában, ha úgy adódik, akkor a váltó tagjaként tud a többieknek segíteni. És az, hogy éppen most Jardos medencében milyen idejei vannak, az azért kevésbé érdekes, vagy azért fontos, mert kicsit rövidebb ugye a Jardos medence, tehát itt most többet kell úsznia. Pádár Nikolett 8.-ként fordult az első 50 métert követően, 54-45-ös idővel kvalifikált, de ennél neki jobb az egyéni legjobbja. Minimum ehhez közeli időt kell, 54 perc, vagy másodperc közeli időt kell neki úsznia, hát 54-17 a legjobb ideje. Egyelőre megbújik a mezőny közepében, inkább a végén, megnyeri a futamot Maris Steenbergen nagyon könnyedén, 52-62-vel, ugye Európa-bajnoki csúcs, Pádár Nikolett 55-30-al 9. Nem fog tovább jutni nagy valószínűséggel, de Maris Steenbergen a négyesen, a holland, a világcsúcstartó egyből egy Európa-bajnoki rekorddal, azt is Sarah Sjöström tartotta 52-67-tel Berlinből, az már a múlt, Maris Steenbergen a jelen, hát ebből látszik, hogyha visszatérnek a hollandok, akkor bizony azért már itt a gyorsúszó számokat tekintve nehezebb feladata lesz mindenkinek. És mivel megvan most már az, hogy Pádár Nikolett 55,3-es idejével jelenleg a 28. egyben a 28. helyen is zár, így nem jut tovább. Neki még lesz lehetősége azért egy kicsit kozmetikázni az eredményeit, főleg a mai nap, mert majd a váltó tagjaként ott lesz a magyar csapattal, a 4x200-as gyorsváltó tagjaként. A női 100 gyorsan nem sikerült neki, bár az ő esetében inkább a 200, ami erőteljesebb volt az elmúlt időszakban. Az pedig már más kérdés, hogy szerdán, amikor lesz erre lehetősége, hogy tud változtatni, hogy tud egy kicsit azért jobbat mutatni, de legalább megmutatta magát, a 28. helyen zárt Pádár Nikolett, mégpedig a 100 méteres gyorsúszás előfutamai után. Hamarosan jön 50 pillangón Milák Kristóf, de még 8 futamot rendeznek, ennek a 8.-nak lesz majd a tagja, nem is a 7.-nek lesz a tagja Milák Kristóf, de hát első körben általában mindig a szerényebb időeredményekkel rendelkező versenyzők azok, akik megjelennek az előfutamok elején. Milák Kristóf majd az 5.-ben fog úszni, ha nem is a 7.-ben fog úszni, ha minden igaz, igen, mert 8 van ebből, bár eleinte 6-ot írtak ki, de mindig voltak, vagy vannak változások. Egy kicsit a 400 vegyesről még csak annyit, hogy ott az, hogy nincs magyar, az annak is mutató be, hogy a legutóbbi eseménynek a 8. időeredményét állapította meg Sós Csaba szövetség kapitány, a legutóbbi Európa-bajnokság a 8. időeredményét, aminek következtében el kellene azt, vagy meg kellene úsznia azt a magyar versenyzőknek, és például Holló Balázsnak, vagy Zombori Gábornak nem sikerült, így aztán ezért nincsenek itt, ha már csak a 4 vegyes legjobbjait kell említeni. Egyébként ennek köszönhető az, hogy egy kicsit foghíjasabbnak tűnik a magyar mezőny. A 4 vegyes győztese egyébként 2 évvel ezelőttről Apastopoulos, Papastamos tovább jutott, tehát a görögök alapjával éve egy erősebb csapattal érkeztek, de még van egy körülbelül 10 perc, hogy egy újabb magyar csobbanjon a vízbe. Név szerint Milák Kristóf 10 óra 18 perckor jön majd az 50 méteres pillangóúszás előfutamával a Szóval stúdiói.
1: Addig pedig természetesen múlt idézés Milák Kristófról. Idézzük fel az első olimpiai győzelmét 2021-ből, Tokióból.
3: És Milák azt mondja, hogy most már nem fürdik, nem edz, ez már véresen komoly. Chad Leclos mellette, aki nagyon jól elkapja a rajtot, de Milák, amikor 25 méterhez érnek, már átveszi a vezetést. Kenderesi Tamás kettővel, Milák mellett a kettes pályán teát. Miláki a négyes, és Chad Leclos-val egyelőre vezetik a mezőnyt. Milák Kristóf az első helyen, amikor 50 méternél erélik a falat, 24-66 a világcsúcs részidő, az övé 18 század másodperccel jobb. Tehát Milák 24-48, Kenderesi Tamás a hatodik helyen 25,57 század másodperccel. Gyerünk Tamás a kettesen, tudom, hogy az utolsó 50-ed nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon veszélyes. Chad Leclos pedig egyelőre ott Milák mellett, sőt egy icipicivel a dél-afrikai vezet Milák Kristóf előtt. Közelednek a falhoz, erős iramot diktálnak mindannyian, Federica Burdisso, az olasz is ott van az első háromban. Nézzük tehát, most már kívül a világcsúcs részidőn Leclos, Burdisso, Milák a sorrend. Kenderesi pillanatban a hetedik helyen. Gyerünk, Kristóf, most már menni kell, most már nincsen mese, most már kell szárnyalni a víz fölött. És Milák meg is teszi, meg is fogadja, tudja ő nagyon jól, hát ő tudja legjobban, hogy mit kell csinálni a vízben. Most már Leclos előtt, az olasz is egy kicsit lemaradt, Kenderesi pedig elkezd hajrázni. Gyerünk, Tamás ott a kettes pályán, lehet menni, Tomikám. Eléri a falat Milák Kristóf pillanatokon belül, most rátett egy lapáttal, most följebb kapcsolt két sebességgel legalább, és Milák most már vezet, Burdisso előtt egy másodperccel, Leclos előtt másfél másodperccel, és Milák növeli az előnyét. Egy testhossz most már, egy testhossz, és ez most már majdnem szökési sebesség. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, nem érdekel bennünket semmiféle világrekord, olimpiai rekord. Milák Kristóf utcahossza, óriási, még ki kell mérni azt a 10 métert, azt a 12-t, és ön Kenderes is az éremért. Milák Kristóf megnyeri az olimpiai bajnoki címet. Ebben a pillanatban olimpiai bajnok Milák Kristóf. 1 perc 51,25 század másodperccel Kenderesi a negyedik helyen. Milák Kristóf olimpiai bajnok, megdolgozott érte, nagyon kemény volt, kicsit nem gondterhelt, csak fáradt, és tudja, hogy miről van szó. Újra zsebre vágta a világot, miközben persze lenyűgözte, elkápráztatta, és mosolyra fakasztotta, hát főleg minket, úgyhogy kedves világ, legalább egy másodperce hajolj meg, mert Tokióban egy magyar úszózseni csodát csinált. Milák Kristóf, olimpiai bajnok, barátkozzunk meg ezzel a mondattal. Kenderesi Tamás 1.54.52-vel közel az egyéni csúcsához negyedik lett. Igen, hát Milák már 2017-ben odaköszönt a felnőtt úszótársadalomnak. 17 évesen Budapesten ugye világbajnoki ezüstérmes lett 100 pillangon, aztán egy évvel később óriási világcsúccsal győzött a Kwangjui VB-n. Selmeci Attila tanítványa most pedig a csúcsra ért. És most tessék, itt van ez a vagány, ez a csupa mosoly fiú, újra pillangóiskolát nyitott. Repült a vízen, mi pedig vele szárnyaltunk. Hát, hogy nem nyert világcsúccsal, mondom, nem érdekes, hát nem számít. Azért mégiscsak van hab az olimpiai tortán enélkül is. És aztán itt van Kenderesi a negyedik helyen, becsüljük meg ezt a negyedik helyet is. Úgyhogy igazán méltók vagytok a elődökhöz, Cselacihoz, és persze hát már önmagatok vagytok a saját sikereitek kovácsa. Milák Kristóf, olimpiai bajnok, barátkozzunk a gondolattal, és olimpiai rekorddal 1 perc 51,25 század másodperccel nyer Milák a 200 méteres pillangó úszásban.
1: Ez volt Milák Kristóf első olimpiai győzelme 2021-ben Tokióban, aztán 3 évvel később Párizsban jött a második 100 pillangón.
2: Változott egy kicsit a felhozatal, ami a döntőt illeti. hiszen majd az egyesen úszik az ausztrál Matthew Temple, aki 3 éve ötödik volt, tavaly úszott 50-25-öt is. Fukuokában a VB negyedik volt, 2 váltó bronzérme van egyébként a tokiói olimpiáról. Veszélyes lehet, azért tudja milyen döntőben úszni. A kettesen Noé Ponti, a svájci, aki az idei bajnokságon repesztett egy 50-16-ot, 200 méteren ötödik lett 3 éve, ő is ott volt a fináléban, és akkor Milák mögött a 3. helyen zárt. Pontinak egyelőre még nem jött ki a lépés, ebből a szempontból nehogy most legyen ez a nap. A hármason Josh Liendo, a kanadai, aki a válogatón úszott egy 50-06-ot, Párizsban 50 gyorson pedig itt a 4. helyen zárt, és 1 éve Fukuokában ő volt az ezüstérmes, 3 éve az elődöntőben búcsúzott. Majd a 4-esen a legjobb idővel Milák Kristófról egy kicsit később, az 5-ösön pedig Maxim Grusé. No de inkább menjünk tovább, a 6-oson a holland Niels Korstanje, aki tegnap úszta egyéni legjobbját, csak 50-59, ő sem volt ott az EB-n egyébként azon a megnyerte a Settecoli úszó verseny, Dohában a VB 4., Japánban az 5. a világbajnokságon. Ia Karun, a kanadai, aki Bob Bowman tanítványa, 200-on bronzérmes lett, ő is tegnap úszta a legjobbját. A 8-ason egy japán versenyző, Naoki Mizunuma, Tokióban a 10. helyen zárt ebben a versenyszámban. Inkább az 51 másodperchez közelít az ő ideje, mint sem az 50-hez. Az 5-ösön majd talán a legnagyobb kihívó, Maxim Grusé, a franciák versenyzője. Hamarosan felrobban majd az aréna, értelemszerűen miatta. 50-41-jel jutott ide a fináléba, Fukuokában ő nyert, de azért, mert nem volt Milák Kristóf, akkor 50-14-et repesztett. És a 4-es majd, Milák Kristófé, a 24 éves honvéd versenyzőjé, mindjárt mondják a nevét is. Semmiféle érzelem az arcán, bandukol a 4-es rajtkő felé, lassan kimérve. Ez az utolsó úszása itt az olimpián, és hát a magyarok számára pedig az utolsó előtti, mert majd holnap Betlehem Dávid 1500 gyorson lesz döntős. Szóval Kristóf, a honvéd versenyzője, Virt Balással készül, vagy nem készül, de valószínűleg valamilyen módon edzett, mert aki ilyen világszínvonalú teljesítményt tud nyújtani, az bizony nagyon komoly teljesítményre is képes, mint ahogy ugye a 200 pillangón az ezüstérme ezt bizonyítja. Hát nagyon érdekes lesz ez a finálé, hogy egyáltalán most akkor erősen fog kezdeni Kristóf, vagy inkább egy kicsit visszafogja magát. Bár hozzá kell tenni, a 200 pillangón mutatott első száza az mindig kiemelkedő volt Féltesos előny általában. Az más kérdés, hogy Marsan ellen ott a 200 döntőjében sajnos lehajrázta a francia. 49-68 az országos csúcs Milák Kristóftól. Olimpiai, 3-szoros világ, 8-szoros Európa és 3-szoros ifjúsági olimpiai bajnok ma megduphászhatja az olimpiai bajnoki címeinek számát. Szóval az egyesen az ausztrál Matthew Temple, a 2-esen a svájci Noé Ponti, a 3-ason a kanadai Josh Liendo, a 4-esen Milák Kristóf, az 5-ösön az egyik nagy esélyes, a kihívó Maxim Grusé a franciáktól, a 6-oson a holland Niels Korstanje, a 7-esen a kanadai Ilja Karun, rá is figyelni kell, no meg a 8-ason a japán Naoki Mizunuma. Ami az első 25 métert illeti, Kristóf egyelőre a mezőnyben, ott a 3-ason a kanadai Josh Liendo jól tartja magát, szerintem ő az, aki vezet, valamint Grusé is a 2. hely környékén. 50 métert követően pedig Kristóf ott a 4. hely környékén lehet bizony, vezet Korstanje, Liendo a 2., Grusé a 3. Na akkor most kell, ez az utolsó 50 méter Milák Kristóf számára, de úgy látszik felette Liendo a kanadai, mintha elmenne. Ettől függetlenül begyújtja a rakétákat. Milák Kristóf megkezdi a hajrát. Nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni, meg fogja nyerni, meg fogja nyerni Milák Kristóf. Még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok! Josh Liendo a 2., Ilja Karud megint csak a 3. 49-90! Aj, és megint semmi érzelem Milák Kristóftól, mint hogyha leúszta volna az országos bajnokságon az első előfutamot. Megvan az olimpiai bajnoki cím Milák Kristófnak. Magyar úszó 100 pillangón még nem nyert, de most már igen, most már megvan. 49-90, Nem találta el Gyurta Gergely, de én sem, a kettő között. De az aranyérmet azt mondjuk mind a ketten eltaláltuk, Gege. És 49-99-el Josh Liendo a kanadaiaknak hoz egy ezüstérmet. Ia Karun szintén a kanadaiaknak egy bronzérmet. És Ponti a negyedik, Grusé az ötödik. Hatodik Korsztányi a hollandoktól, a hetedik az ausztrál Temple, a nyolcadik pedig a japán Mizunuma. Megvan az olimpiai bajnoki cím 100 pillangón. Egészen elképesztő volt az úszás. A második 50 méteren érződött, hogy kellett azért a hajrá, és bizony, hogyha a részidőket nézem, akkor egyébként 9 századdal nyert Milák Kristóf. Hát erősebb volt értelemszerűen a második 50 méterre, pedig Liendo 16 századdal előbb fordult, mint mondjuk Milák Kristóf.
1: Katona László közvetítette Milák Kristóf győzelmét a párizsi olimpiáról, most pedig Katona László közvetíti Milák Kristófot Párizsból az Európa-bajnokság elődöntőjéből.
2: Előfutam, és a hármas pályán Milák Kristóf már a vízben, egyelőre az első helyen, mégpedig 25 métert követően, de mellette ott van Egor Kornyev, az oroszok versenyzője, mert hát semleges színűként van jelen ebben a pillanatban, de Milák Kristóf nem fogja megnyerni a futamát, pedig övé a négyes pálya. Első Kornyev 22,7, 22,96-tal második Milák Kristóf, és a harmadik helyen Diogo Matos Ribeiro, a portugál 23,04-jel. A lényeg az, hogy valójában megvan legalább a második hely 23 másodperc alatt, 22.86 az országos csúcs, tehát igenis erőteljeset kellett mennie Milák Kristófnak, hogy egyáltalán ez a második hely meg legyen ebben a futamban, még kettő van hátra, mert mint kiderült, akkor 8 futamot rendeznek a leírás szerint, és ebből ez volt a hatodik, tehát még kettő 50 méteres pillangóúszó szám van az előfutamokat tekintve. Kornyev 22,7, ez azért eléggé erősnek tűnik, olyannyira, hogy azért itt majd vele biztos számolni kell a folytatásban is. Ugye itt az oroszok, vagy éppen fehér oroszok, nevezzük bármilyen nemzetiségűnek a versenyzőket, szóval az ő esetükben azért mindig egy nagy kérdőjel, hogy milyen erősek valójában. A világcsúcs Govorové, az ukráné 22-27, de ez 2018-as még Rómában úszta. Ettől azért messze vannak egyelőre még a versenyzők, de az Európa-bajnoki csúcs 22-48 Glasgow-ból, 2018-ból, akár ez még meg is lehet a délután folyamán, hiszen értelemszerűen akik tovább jutnak 16-an, ők délután még esélyesként a fináléba kerülhetnek. Egyelőre második helyen Milák Kristóf 22.96-tal, de jön a következő futam az utolsó előtti, mégpedig a svájci Noé Pontival, a holland Nivoldal, vagy Simon Bucherrel, az osztrákkal, ők az esélyesei, ha csak nem, a német Armbruster éppen a hármas pályán úszik. De középen nagyon kiemelkedik Noé Ponti, aki évről évre egyre erősebb, egyre jobb és egyre kiemelkedőbb, és a futamot a négyes pályán meg fogja nyerni a hetediket 22.69-en, egy századdal erősebb, mint Kornyevé, de meg értelemszerűen jobb, mint Milák Kristófé. A második helyzet Pekárszki pedig 23.13-mal nem jön be Kristóf elé, így nagy valószínűséggel ő már akkor tovább jutott, ott lesz a legjobb 16 között, ez a nagy valószínűsége ennek bizony. Most harmadik idővel, de ott van a legjobb 16 között Milák Kristóf. Kornyev esetében nem biztos a továbbjutás, ez azért, mert az utolsó előfutamban van két semleges színekben induló, mondjuk azt, hogy orosz versenyző, de természetesen, ha úgy adódik, akkor majd Kornyevnek is meg lesz a lehetősége elődöntőben úszni. Noé Ponti 22.69-e, neki 22.51-es ideje volt, amivel ide az Európa-bajnokságra kijutott. Hát ez jóval erősebb kezdés, mint amire valószínűleg ő maga is, vagy bárki más számított. De majd a négyesen Maxime Grusé, a francia, nem csak 200-on meg 100-on, de 50-en is nagyon erőteljes ellenfele mindenkinek. Illetve Csekkon az ötösön az olaszoktól, azért ő inkább hátúszónak mondható, de most pillangón próbálkozik annak érdekében, hogy tovább kerüljön. Azzal, hogy az olaszok is visszakerültek a mezőnybe, a franciák mellett, na meg a hollandok, így már ez egy erőteljesebb, erős Európa-bajnokságnak mondható. Hribár a nulláson a horvátoktól, Báez a franciáktól az egyesen, a kettesen Bilász, az a Bilász, aki egyébként ennek a versenyszámnak az 50 méteres pillangóúszásnak 2 évvel ezelőtt Európa bajnoka volt, 23-15-tel nyert. Sok mindent elárul, hogy milyen EB volt, abból a szempontból, hogy igaz, utána jött az olimpia, de nem volt akkora forma még egyik versenyzőnél sem. Kosztyin a hármason, Maxim Ruszi a négyesen, az ötösen Csekkon, Sevliakov, Cseruti, Gargani és Sovaniec, ez a további sorrend. De ott a négyesen most felrobban a párizsi közönség, Maxim Ruszi az, akit nagyon űznek hajtanak, de meg ez az egyesen, de Ruszi meg fogja nyerni nagy valószínűséggel az utolsó előfutamot. Az időeredménye 22-49, azt a mindenit! Közel az Európa bajnoki rekordhoz, 1/100-ra és 2/1-re, kicsivel több mint 2/1-re van a világrekord. Hú, de nehéz lesz ebben a versenyszámban akár érmet is nyernie Milák Kristófnak, mert most jelen a lesz szerint 5. helyjel, 5. idővel, ott van a legjobb 16 között. Grusé, Ponti, Kornyev az első három sorrendje, Bilász a 4. és 5. idővel 22,96 másodperces időeredménnyel Milák Kristóf ott lesz a délutáni elődöntők során. De lesznek még magyarok itt a délelőtt folyamán, 200 háton Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter, ha minden igaz, akkor 10 óra 30 perc környékén csobban a vízbe. Lesz majd 4x200-as gyorsváltó 11 óra 14 perctől a hölgyektől, illetve női 800 gyorson, majd Jakl Vivien 12 óra 8 perctől. A lényeg, Pádár Nikolett 28. 100 gyorson, 50 pillangón pedig Milák Kristóf 5. idővel elődöntős. Budapest.
1: Természetesen, amint kezdődik a női 200 méter hátnak az előfutam sorozat, akkor kapcsolunk vissza Párizsba, most azonban kicsikét kitekintünk az úszás világából. A sporthírek mindenhonnan és a közélet hírei is itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Bátori Lilianna ezüstérmes lett magasugrásban az U20-as VB-n. Megindul az egyik paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Fokozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Debrecen nyerte 1-0-ra a keleti rangadót hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó OTP Bankig a harmadik fordulójában. A találkozó egyetlen gólját Zsuzsák Balázs szerezte. A DVSC ezzel megszerezte az első győzelmét az idényben. A másik tegnapi összecsapáson 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd. A Bognár György vezette hazaiak, hiába vezette 2-szer is a mérkőzésen. A vendég fővárosiak mindkét esetben egyenlítettek. A végeredményt Csontos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnál 3 forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán. Hiába vezetett 2-0-ra, a Liverpool végül 3-2-re kikapott a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen az Anfielden. Az angolok kezdőcsapatában Szoboszlai Dominik is ott volt, a magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le. Kerkez Milos az 59. percben lépett pályára. Ezüstérmes lett az amerikai Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon a magasugró Bátori Lilianna. A vasas versenyzője 30 év után az első magyar magasugró, aki érmet szerzett az U20-as VB-n. A női kalapácsvetőknél keserű Mirabella a 12. helyen végzett. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 103-90-re legyőzte a Dallas Wings együttesét az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban. Ezzel pedig elsőként bejutott a rájátszásba. A magyar válogatott játékos 9 percet játszott. Kiélezett holland-lengyel csatát hozott a női kerékpáros Tour de France záró szakasza. Demi Follering az utolsó emelkedőn indított mindent eldöntő támadást. És ezzel a verseny 2022 óta íródó történelme során az első kétszeres összetett győztesnek mondhatja magát.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét. Emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnök jelölési folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsapás.

0: 90 a Nemzeti Sport.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: És már is megyünk vissza Párizsba, a Szókatona Lászlói.
2: Köszönöm szépen, 200 méteres hátúszás. A második előfutamban két magyar, Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter a 2-es-3-as pályán. Egyelőre a negyedik helyen fordult 50 métert követően Kokas, a 3-ason pedig Szabó Feltóti 9-dik, de együtt még a mezőny, bár a bosnyák Avdic lemaradva mindenkitől. 100 métert követően pedig 5. helyre úszta fel magát Szabó Feltóti, és 6. helyre esett vissza Kokas Fanni. Szabó Feltóti Eszter kedveli az Európa-bajnokságokat, vagy hát leginkább az előző EB-t nagyon is, mert akkor ebben a versenyszámban ő a 3. helyen zárt bronzérmes lett, Molnár Dóra lett az ezüstérmes, de ő jelenleg nincs itt az EB mezőnyében. Ugye itt nagyon sokan vannak, akik nem vállalták, sérültek, vagy éppen a szintidőkkel kapcsolatban voltak problémáik, de Molnár Dóra is Amerikában tanult, tehát ilyenkor el kell gondolkodni azon, hogy egy Európa-bajnokságra beneveznek, elindulnak-e vagy sem, de így megadatik például a lehetőség. Annak a Kokas Fanninak, aki junior Európa-bajnoknak mondhatja magát, ráadásul ezt nem is oly rég érte el, mégpedig Berlinben, vagy a Németországban, jövő SC 17 éves versenyzője, 2:10.76-os idővel lett Európa-bajnok, junior Európa-bajnok, ami azért nagy dolog, mert mégiscsak általában ez már egy felnőttes időeredménynek mondható. 3. helyen mégpedig Szabó Feltóti Eszter, egyelőre úgy néz ki, hogy így is zár, 2:10.74 és 2:12.16 Kokas Fannitól, ő 5. talán elegendő lesz a legjobb 16 közé kerülésre. Megnyerte Lide Seidel 2:10.02-vel ezt a futamot, és második a spanyol Tonrát Nolgen, ő is 2:10.22-es idővel, tehát a lényeg az, hogy kell az a 2:10 környéki idő. Szabó Feltóti Eszter a 3., neki azért nagy valószínűséggel meg lesz majd a továbbjutás. Fanninál azért egy kicsit még rezeg a léc ezzel a 2:12.16-tal, nem tudta megúszni a legjobbját, még a korábbi egyéni csúcsa is jobb volt ennél, ettől függetlenül az is nagy dolog, hogy már itt van az Európa-bajnokságon, és Ós Csaba azért megadta neki a egyik lehetőségként, mégiscsak ifjúsági Európa-bajnokként megadatik így a lehetőség, hogy úszhasson. De jön még egy 3. futam, és majd utána derül ki, hogy valójában lesz magyar a legjobb 16 között 200 háton, de még az is lehet, hogy valamit nagyon figyelnek, hogy volt-e megfelelő érintés, rossz fordulás. Szabó Feltóti Eszter jelenleg 5. idejével biztos továbbjutó, Kokas Fanni a 9. a 2:12.16-tal, de jön a záró 200 hátas utam. Itt is 10 vannak a sávok előtt, úgyhogy itt kellene legalább úgy végezni, hogy ne jöjjenek be Fanni elé többen. Hát nagy valószínűséggel azért Rodríguez Ribeiro a 3-ason a szám címvédője esélyes, Kurdája 4-esen a fehér orosz, ő is azért a jobbak közé tartozik 2 perc 10 másodpercen belüli idővel, Küsszon az 5-ös a franciáknál, és a bolgár Georgievának is jobb ideje van itt a 200 hátas mezőnyben, aztán majd meglátjuk, hogy tényleg mi is sikerül valójában a jövőt illetően, mert még egyet, ha úszhatnak Kokas Fanni, az jó lenne a délután folyamán. Szabó Feltóti Eszternél meg lehet azért egy kicsit elvárás is lehet a döntőbe kerülés, bár pár nappal ezelőtt még az is kérdőjeles volt, hogy ő elindul-e vagy sem, de végül is a rajtkőn ott volt, rajtkőn is beállt, leúszta a 200 hátat, és biztosan délután is majd jelen lesz itt Párizsban. Kicsit erről a létesítményről, itt 2 évvel ezelőtt a párizsi olimpiai központban, vagy hát vízi központban vízilabda mérkőzéseket rendeztek 2 évvel ezelőtt, de még a csoportmérkőzéseket utána ment át a La Défense arénába.

0: Teljes mezőny, mármint a vízilabda mezőny, de már átépítették igazából, és most már egy 4-5 ezer fő befogadására alkalmas, ha minden igaz, akkor a létesítmény. 100 méterhez érve a harmadik 200 méteres hátúszó számban Küsszon vezet, és csak negyedik Skurdály, ötödik az Európa-bajnoki címvédő Rodriguez Rebelo, messze a világ csúcstól azért Kelly McEwen tartja, 2.03.14, miközben itt ilyen 2.10-es időkről van szó, szóval azért egyelőre nem a délelőttökben fog mondjuk a hátúszó számokat tekintve megdőlni egy-egy csúcs. Az utolsó 50 méterre fordulnak hamarosan a hölgyek, és Georgieva valamint Küsszon nagyon jól ott az első két pozícióban, a bolgár vezet, amikor az utolsó 50 méterre fordulnak, és akkor majd kiderül, hogy Kokas Fanninak hamarosan lesz-e lehetősége még délután úszni. Négyen eljönnek mindenkitől, ami azt jelenti, hogy Rodriguez Rebelo, Skurdály, Küsszon és Georgieva több mint egy testhossz a hátránya a mellettük érkező Costa de Vicentének és Bianchinak. Ez azért jó hír, mert hatan, ha minden igaz, akkor még bejöhetnek Kokas Fanni elé, de az időeredmény a lényeges, hogy az vajon milyen valójában, és ebben a pillanatban megnyeri 2.10.67 Rodriguez Rebelo, ez a biztosan szerintem továbbjutó Kokas Fanni a legjobb 16 közé, hiszen az ötödik Bianchinak is 2.13-as ideje van, úgyhogy a 17 éves jövő SC versenyzőnek egy délutáni lehetősége biztosan adatik még 200 háton, hogy majd akár a döntőbe is kerülhessen. Senehené a legjobb idő, 2.09.29 erő, még az első előfutamban úszta ezt, Zeidel a második, 2.10.02-vel, de még Tonrát Nolgren is bejön elé, hatodik idővel elődöntős Szabó Feltóti Eszter, és 13. idővel Kokas Fanni, Küsszon 12. franciaként, nem tudott lenni a folytatásban, hiszen ő a harmadik legjobb francia, úgy zárójelben hozzáteszem, hogy elindulhat 4 azonos országbéli úszó, de ebből csak 2 lehet ott a legjobb 16 között, illetve a döntőben. A lényeg, 200 háton jól jöttek ki a hölgyek a versenyből, ráadásul ugye egymást is húzták, mégiscsak egymás mellett voltak egy futamban. A lényeg, hogy 6. illetve 13. idővel ott van Szabó Feltóti Eszter és Kokas Fanni is, majd az esti programban 200 méteres hátúszásban. Most egy kisebb szünet magyar oldalról, ami azt jelenti, jön majd a 100 méteres hátúsz, vagy a 100 méteres mellúszás a férfiaktól 8 előfutammal, magyar nélkül, és majd a 4x200-as gyorsváltóban Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kése Ajna és Pádár Nikolett lesz a csapat tagja, akár a döntőbe kerülés is meg lehet, de talán elvárás is ezzel a négyessel szemben. Férfi 4x200-as gyorsváltónk nem indul, női 800 gyorson pedig majd Jakl Vivien 12 óra 8 perctől. Szóval egy kisebb szünet, de egyelőre a magyarok szemszögéből nem alakul annyira rosszul ez az Európa-bajnokság. Stúdió.
1: Ez a kisebb szünet számításaim szerint olyan 35 perces lesz. Most 2026. augusztus 10-én 6 perccel vagyunk 3-4-11 előtt, és nagyjából 4-12 körül lesz ismét magyar érdekeltség Párizsban. Addig viszont a visszajátszás hagyományainak megfelelően idézünk egy régebbi beszélgetést, természetesen úszással kapcsolatos beszélgetést. Az idén 70 éves Hargitai András volt az első, aki Magyarországnak úszó világbajnoki címet szerzett, egyébként olimpián bronzérmes volt, háromszoros világ és Európa bajnok úszó, aki egyébként civilben állatorvos, az idén, mint említettem, március 17-én ünnepelte Hargitai András a 70. születésnapját, és évtizedekkel ezelőtt, valamikor az ezredfordulón, tehát több mint 25 évvel ezelőtt Molnár Dániel beszélgetett Hargitai Andrással, ezt hallgathatják meg most itt a visszajátszásban a következő fél órában.
2: Egerszegi Kriszta mesélte, hogy ő az érmeit egy nagy hajókoferbe elrejtette, hogy ne lássa, Botond micsoda hihetetlen mennyiségű érmet szerzett, mert akkor esetleg így különbséget tesz a papa meg a mama között. Na most én elolvastam, hogy 1970-ben, 71-ben és 72-ben körülbelül 60 darab aranyérmet nyertél, vagy még annál is többet. Mit csinálsz ezzel a mérhetetlen mennyiségű éremmel?
3: Amikor az első aranyérmet megnyertem, azt kiraktam a vitrénbe. Még kivágtuk az újságcikket is, ami megjelent, hogy 1965 decemberi, nem tudom, Dózsa versenyen Hargitay András 33 méter egyharmad gyorsúszásban első helyezett lett, és gondoltam, hogy akkor elkezdem gyűjteni a rólam szóló újságcikkeket természetesen, hogy ez a hír az, ha ez volt. Aztán a második érmet is kitettem a vitrínbe, és amikor körülbelül olyan 30. érrenél tartottam, akkor át kellett rendezni a vitrínt. Most egy bizonyos idő után ezek állandóan rendeződtek, és akkor végül is az értékesebb érmeket, vagy a nagyobb súlyú érmeket, tehát a világbajnokság, Európa-bajnokság, ifjúsági Európa-bajnokság, ezek kerültek a főhelyre, a többiek azok lassan bekerültek egy dobozba, és aztán be a kamrába. A cikkeket mondom se kell, hogy nem kezdtem el gyűjteni, viszont anyukám igen. Tehát anyukám az rendszeresen járatta az újságokat, és összeszedte ezeket az újságokat. Nincsenek kivágva és kiszedve, de elég tetemes újságmennyiség van fölhalmozva.
2: Még mindig megvan a mamának?
3: Még mindig megvan.
2: Én azt hiszem, hogy az országos Széchenyi könyvtár is kevés lenne most már, hogyha ezt mindegyiket meg kellene őrizni.
3: Hát majd, ha nyugdíjas leszek, akkor persze le fogom majd rendezgetni őket.
2: Soha nem fogod.
3: De ez, igen, valószínűleg
2: nem. Maradjunk annyi, hogy soha nem fogod, mert amikor nyugdíjas leszel, akkor már jönnek a, ugye, a gyerekek, meg az unokák, meg amellett még ott vannak az állatok, soha nem fogod az embernek, a sírig nem lesz sohasem ideje. Legalábbis egy ilyen.
3: Meg rendszerezi, azt gondolom. Tehát végül is azok az érmek, amiket tényleg tucatjával nyertem. Akkoriban értékek voltak, tehát értékesek voltak a megszerzésük, tehát nem akarom én ezzel őket lebecsülni, de egyszerűen azt gondolom, hogy egy állomásnak gondoltam ezt majd a következő versenyre, és ez a következő verseny mindig annak az évnek a nagy versenye volt. Tehát nem becsültem őket le, de azt gondolom, a helyükre tettem meg.
2: András, ti hányan voltatok testvérek?
3: Én egyedüli gyerek voltam.
2: Szóló.
3: Úgyhogy ebből a szempontból, tehát családilag egyedüli gyerek voltam, de az úszodában, hát ott tulajdonképpen olyan sokat voltunk egymás mellett, hogy azt mondjuk akár testvérekként is kezelhettük volna egymást, és tulajdonképpen kezeltük is.
2: Úgy is értetek?
3: Tulajdonképpen igen. Hát végül is naponta 8 órás edzések voltak, tehát 8 órát töltöttünk le az úszodába, plusz jöttünk, mentünk. Óhatatlan, hogy minden gondja baja az ember levészi az uszodába, és megbeszéli a társaival. Együtt jártunk iskolába, ráadásul még, hogyha edzőtáborra mentünk, akkor még egy szobában is laktunk. Tehát például nekem hosszú időn keresztül a Verasztó Zoli már csak így rám nézett, már tudtam, mit akarsz. Tehát ez mindent az ég adta világon ismertünk egymásról. Aztán, amikor fölnőttünk, és abba hagytuk a sportot, és mindenki elment a saját pályájára, akkor egy kicsit megszakadt, de jellemző módon, amikor egy alkalommal találkoztunk a Verasztó Zolival, akkor lent úsztunk, hát egy úszodába találkoztunk véletlenszerűen. Természetesen két szám között beszélgettünk, utána kiültünk a Brückben, egész végig beszélgettünk, akkor szóltak, hogy most már bezár az uszoda, akkor utána fölöltöztünk, majd kint még az utcán még körülbelül egy másfél órán keresztül, tehát azért élnek ezek a kapcsolatok.
2: A mama oltatatlan szerelme hogy tudta feloldani ezt az ellentmondást, hogy Andriska egyke, és ugyanakkor pedig Andriskát 5 évesen? Minden 9. nap hajnalban hány?
3: 9.
2: 9
3: voltál? 9 évesen kezdtem el úszni.
2: Te nem ilyen korai kezdő voltál?
3: Nem.
2: Aha, akkor te az egy kék boldog életét élted 9 éves korodig.
3: Kicsit haszontalan is voltam, és utána én magamtól kezdtem el úszni, tehát olyan szempontból, hogy amikor a központi sportiskolából jöttek toborozni, és kérdezték, hogy ki akar a központi sportiskola vízilabda szakosztályába kerülni, akkor tettem én fel a kezem, holott se a vízilabdához semmi közöm nem volt, a labdát kifejezetten nem is nagyon szeretem, azóta se vagyok egy nagy labda zsonglőr, és úszni sem tudtam. Valamifajta ilyen sorszerűséget vélek itt ebbe felfedezni. Gondolták azt, hogy az Andris most úszni akar, hát akkor lemegy.
2: Ez, hogy úszni nem tudtál, ez azt jelenti, hogy 9 éves korodig nem voltál a Balatonon például?
3: De nem voltam a Balatonon, minden éve mentünk le a vállalati üdülőbe a Balaton, csak én ott nem a Balatonban fűröztem, hanem béreltünk egy biciklit, én abban voltam szerelmes, biciklista szerettem volna lenni, meg lovas. Úgyhogy természetesen úszó lettem.
2: Ültél is lovon?
3: Igen, igen, akkor nem ültem. Nem. Mindig ilyen oldhatatlan vágyat éreztem, hogy lovagolni. Ha láttam egy szép tájt, akkor minden arra gondolom, hogy itt lovagolni milyen nagyon klassz lehet. És amikor aztán lehetőségem adódott, ez 1976-ban volt már, amikor Szabácsi István a ötusásoknak a lovas edzője megkérdezte, hogy te Haress, nem akarsz lenni egy kicsit lovagolni? Hát onnantól kezdve mindig lejártam lovagolni, hiszen ötusásokkal együtt lovagoltam sokáig, úgyhogy megtanultam.
2: Akkor ez ugyanolyan sorszerűség, nem? Mert hát később meg az állatok lettek ugye életed központi témái.
3: Én akkor az egyetemre, már az állatorvostudományi egyetemre jártam, tehát tulajdonképpen így tudtam ezt a kettőt összehozni. Az állatok mindig közel álltak hozzám, nem csak az állatok, hanem a természet. És ebbe azt gondoltam, hogy természetesen beletartozik a ló is, az a fajta romantikus élet, amit a Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lapulási című film címében véltem felfedezni, és én hosszú időn keresztül erdész szerettem volna emiatt lenni, mert ott, hát ha valaki látta ezt a filmet, az emlékszik talán, amikor az erdész lovon ülve, sólyom a kézen, kutyája mellette, felesége integet a gyerekekkel, és akkor így, hát ez egy olyan kép, hogy hát azt mondom, ez mindenki, legalábbis én ezt nagyon szerettem volna. Úgyhogy nagyon hosszú időn keresztül én Sopronba az Erdészeti és Faipari Egyetemre szerettem volna menni, és úgy is készültem. A legenda szerint az uszoda azért épült, mert hogy oda vártak. Hogy ez igaz, vagy nem igaz, nem tudom, de minden esetre azt gondolom, mindenképpen nyertek.
2: Akkor vissza az uszodába, 9 évesen vagy 10 évesen. Tamás bácsi volt rögtön az elején az edzőtök?
3: Olyannyira az elején volt, hogy uszodában történő felvételi, azt hiszem, hogy 2 órára volt meghirdetve, de lehet, hogy 3-ra.
2: 1965,
3: Régi Császár uszoda. Hát mi sem természetesen, mint korábban mentünk le, és arra való hivatkozás, hogy nekünk itt felvételi van, elkezdtünk ott úszkálni, majd aztán így körbenéztem, hogy hát hány óra van, most már kéne jelentkezni. Oda mentem egy piros köppenyes, fehér ilyen simléderes sapkás emberhez a parton, hogy én a Széchenyi Tamás bácsit keresem. Abban a pillanatban rögtön lesz ott, hogy hogy képzelem azt, hogy én már itt vagyok, amikor 2-re volt kiírva, stb. Úristen, csak nagy ez legyen, hát ő volt az. Úgyhogy rögtön az első találkozásunk egy ilyen volt. Engem a Tamás bácsi tanított meg úszni, ő választott ki, ő látta meg bennem a tehetséget. És tulajdonképpen, mert az elején kérdezted, ugye, hogy az anyuka az egy-két gyereket hogy adta így oda az úszáshoz, hát rendkívül egyszerűen, ugyanis meglátta Tamás bácsiban azt az embert, aki nem csak az edzője, hanem apja helyett apja is a gyereknek. Azt kell még tudni, hogy az én édesapám meghalt, amikor én 6 éves voltam. Tehát olyan embert látott meg Széchenyi Tamásban az én anyukám, aki nem csak egy versenyzőt akar faragni az ő egyetlen fiából, hanem aki embert akar faragni.
2: Én emlékszem rá, hogy magam is voltam a császárban, mármint újdondász, valamikor 1972-73-ban, olyan, mint egy ilyen kültelki mosókonyva, ahogy úgy visszaemlékszem rá, alig lehetett látni a gőzben, szűk volt a folyosó, omladozott falak, nem volt igazán kifestve, szóval nem olyan, mint mondjuk most a Spari uszodája. Tehát nektek hát olyan körülmények között kellett jó egy évtizeden keresztül dolgozni?
3: Hosszú időn keresztül, tehát 65-től 76-ig.
2: Ami nem éppen egy kifejezetten többszörös világbajnoknak, meg világsikereket elért úszónak dukál, és hát azért akkor Széchenyi Tamás keze alatt gombamód nőttek fel ezek az úszók.
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez mennyire így van, amit mondtál, ez jellemzi azt, hogy az NDK-sok, akik annak idején sűrűn látogattak, hogy akartak látogatni Magyarországra, egyszerűen nem akarták elhinni, hogy milyen körülmények között úszunk. Akkor 118 éves volt a kis császár, mert a császár 25-ös medencéje, és azt gondolták, hogy amikor ők megérkeztek, akkor a határról telefonálnak nekünk, és gyorsan átvonulunk ebbe a szörnyűségbe, mert ez képtelenség ilyen helyen fölkészülni. Úgyhogy a végén valóban megtörtént az, hogy inkognitóval jöttek be az országba, és nézték, és akkor is ott voltunk, hiszen hát valóban ott készültünk föl. Ennek megvan az előnye, megvan a hátránya. Az előnye az volt, hogy valóban nagyon rossz körülmények között készültünk föl, de elzárva a világtól. Tehát minket aztán ott nem zavart meg senki se, majdnem, hogy laboratóriumi körülményeket tudtunk ott teremteni, és a miénk volt az egész uszoda. A hátránya az ott, hogy valóban korszerűtlen volt, de igazából ebből a hullámos, korszerűtlen medencéből átmenni egy jó medencébe, hát ez rögtön előnyé vált.
2: Mint Ron Clark, amikor a nedves homokon mezítláb futott, majd utána már a tartánon egy jó futócipőben valósággal röpült.
3: Ez így van. Ettől függetlenül ma már ezek nyilván nem azt jelenti, hogy akkor valakinek rossz körülmények között kell készüljön ahhoz, hogy aztán jó eredményeket érjen el, hiszen az egésznek a magja a Széchenyi Tamás volt, aki az egészet tudta, és az egészet fölkészített bennünket, és a szakmai háttér hát azért az ő volt.
2: Ő majdnem, hogy bennélt az uszodában. Ahogy én visszaemlékszem rá, az akkori képből, meg az ő elmesélése alapján is, ő már hajnali 16:30 táblázatokat írt, állított össze, és valamikor este 9-10-11 óra tájban hagyta el, mint ahogy ő magányos farkasként is élte le az életét.
3: Megpróbáltunk ezzel olyan korán lemenni az uszodába, hogy őt meglepjük, hogy ő ne legyen ott, nem tudtunk olyan korán lemenni. Nem 16:30, hanem 15:45 már ott volt. Most ennek az is a háttere, hogy ő hosszú időn keresztül Istvántelken, Szentendrétől nem messze, lakott egy egészen pici kis házikóba az édesanyjával. Én azt gondolom, hogy hát egyszerűen nem voltak meg azok a körülmények, hogy ő normális munkát tudjon végezni, ezért lement az uszodába, ahol volt egy saját irodája, és ahol tudott dolgozni. Rendkívül alaposan készült fel ezekre a versenyekre, és minden egyes edzésre hosszú-hosszú időn keresztül írogatta az edzésterveket, és hosszú időn keresztül megvannak még most is azok az edzőtervek, és amikor nekem mindenféle ilyen felkészülésről, meg különböző tervekről és mindenféle dolgokról beszélgetnek, akkor én azt mondtam, hogy igen, jó, rendben, én ezt elhiszem, akkor azt kérem neked, hogy ne az egy év múlva levő edzéstervet, a jövő heti edzéstervet mutasd meg, légy szíves. Ugyanis nincs. Tehát nincs meg. Az öregnek 4 évre előre meg volt tervezve az edzésterv. Tehát ott lehet mondani, hogy volt egy edzésterv.
2: Azért, ahogy elhallgatlak téged, eddig csupa szépet és jót hallottunk Szécsi Tamásról, már pedig tudom azt, hogy ő egy rendkívül szigorú ember volt. De vajon azokkal az úszókkal, akikből tudta, hogy világklasszis lesz később, Hargitay András, Verasztó Zoltán, Sós Csaba, Vladár Sándor, és akkor a többit nem is említem, mert hát még emellett is rengeteg volt, kegyeletteljesebben bánté, mint a többiekkel, akik például nem lettek később világklasszisok.
3: Nem. Sőt, velünk sokkal szigorúbban bánt. Mondjuk a legszigorúbban velem bánt, ez nyilvánvaló.
2: Igen?
3: Hát ez természetes dolog. Tudta azt, hogy kiket kell legyőznünk. Tehát azt akkor nem lehet engedményeket tenni, ugyanis ott nincs engedmény. Tehát, hogyha kiállok egy olimpiára, egy világbajnokságra, vagy a korosztályonnak a legjobbjai közé, akkor nem azt mondják, hogy ja, hát te olyan aranyos fiú vagy, akkor te indulhatsz egy kicsit előbb. Nem, sokkal szigorúbbak a feltételek. Viszont azok, akik nem voltak olyan tehetségesek, az igazi edző mindig meglátja a más sportágban lévő tehetséget. Így aztán például nagyon sok olyan sportoló került ki a keze körül, aki más sportágban kezdett. Fábián László például, öttusás, vízilabdások tömkelege ment ki. Egerszegi Krisztinával kezdtük a beszélgetést. Egerszegi Krisztina gyorsúszó volt. És akkor mondta a Tamási a kis Lacinak, hogy Lacikám, fordítsd hátra, mert ez hátúszó. És onnantól kezdve hátra úszott. Nagyon sok embernek az életét befolyásolta, biztos, hogy lehet rá sok rosszat is mondani. Én beszéltem olyan gyerekkel, aki nem hogy versenyző nem lett belőle, semmi nem lett belőle. És mégis most, amikor a mostani életében azt mondja, hogy hálával tartozik az öregnek, mert embert faragott belőle, mert volt egy mérce, volt egy igazságosság ebben, és onnantól kezdve az életét ez megkönnyebbítette.
2: Milyen érdekes, hogy most így öreg fejjel, bölcs emberként mennyi szeretettel beszélsz róla, akkor, amikor a keze alatt dolgoztál, akkor ugyanígy éreztél?
3: Amikor következő edzés feladatot, amikor felolvast, akkor arra gondoltunk, hogy de jó ember, Isten. Hát nyilvánvaló, hogy nem. Ugyanakkor mindig mélyen tudtuk azt, hogy a mi érdekünkben cselekszik. Ezt tudtuk. Azt is tudtuk, és ez nagyon jó volt érezni, hogy minket nem hagyod úszodába sehol. Senki nem bánthat, csak ő. Tehát volt egyszer olyan, amikor ott az úszómester ott próbálkozott, és az oda ment, az öreg, hát ez hihetetlen kemény tudott lenni. Nagyon-nagyon megvédett bennünket mindenféle szinten, de még az iskolába is, tehát tulajdonképpen mi a tanároktól nem féltünk, de amikor az öreg egyszer bejött, volt egy ilyen úgynevezett szülői értekezet, hát akkor már magántanulók voltunk, voltak a gondolatok, hogy most ebből nagy baj lesz, mert ugye mindig késtünk, hát nyilván mindig késtünk. Abszolút átlátta, fogott bennünket, de mindenféle oldalról. Ő neki egyetlen egy dolog volt a cél, hogy a versenyzők azok eredmények érjenek el. A másik pedig az, hogy aki viszont érezhető módon nem tudott olyan eredményeket elérni, annak talált egy olyan elfoglaltságot, vagy egy olyan lehetőséget, hogy vagy egy másik sportágra irányította át, vagy pedig sportágon belül. Például Széles Sanyi volt jelen pillanatban is edző. Hát több edző is van, aki az ő keze alatt dolgozott, és azt mondta, hogy szerintem tehetséges edző, és akkor inkább kezdje el az edzést
2: csak. Te még csak 14 éves vagy, amikor már 4-szeres bajnok, 7-szeres ifjúsági bajnok és 9-szeres erdőlő bajnok leszel. Mondd azt, hogy ennyi számban elindultál, aztán ez 71-ben, majd 72-ben is folytatódik. Ez minek volt köszönhető? Tamás bácsi mondta neked, hogy induljál el ennyi számban, vagy pedig te magad élvezted azt, hogy halmozod az élvezeteket meg a győzelmeket?
3: Én teljesen ráhagyatkoztam. Egyrészt én vegyes úszó lettem, nem azért úsztam ilyen sokféleképpen, hogy vegyes úszó felkészülést folytassak, hanem egyszerűen gyakorlatilag a hátúszás kivételével a pillangó mell és a gyorsúszás azok nagyon jól mentek. Készült is egy film egyébként, Rajki Béla bácsi csinálta, melyiket választom, ez a filmnek a címe, ami tulajdonképpen, hát igazából rólam szól, de bemutatja a központi sportiskolának az akkori gyerekeit. Ez dolgozza föl, hogy ebben is jó, abban is jó, abban is, akkor most melyiket választom, és akkor aztán így lett belőle a vegyes úszás. Sok választás nem volt abban, hogy melyik számba szeretnék indulni, vagy nem. Amikor a későbbiekben, amikor már volt eredmény, például mondjuk egy Darnyinak, aki mondjuk pillangón is nagyon jó úszott volna, de a hátúszás és a vegyes úszás között volt, akkor nem akart pillangón úszni, tiszteletben tartotta.
2: A 76-os Müncheni olimpia az első, ahol olimpiánnal indulsz. Hány olimpián vettél részt? 76-ban igen, 72-ben Münchenben igen, 80-ban szintén Moszkvában, a moszkvai olimpián, igen. 84-ben szerintem bele se esett volna.
3: Éppen beleesett volna. 1968-ban a mexikói olimpiára már érkeztek olyan hírek, hogy már engem ki akartak vinni, de az öreg nem engedett. Azt mondta, hogy túl fiatal vagyok, nem engedi.
2: 12 évesen?
3: Igen.
2: Olyan zseniálisan úsztál.
3: olyanok voltak az eredmények.
2: Tehát az öreg akkor... neked nehéz kimondani, de hát azért, hogyha valaki négyszeres bajnok 14 évesen, akkor azért az nem kutya, te 70-ben 14 évesen négyszeres országos bajnok voltál.
3: Sőt, 1970-ben már voltam Európa-bajnokságon, és ott döntős voltam. 1500 méteres gyorsúszásban is indultam, sőt, a vegyesen is úsztam, azt hiszem, hetedik is lettem, ezt most ezt pontosan nem tudom. 68-an már majdnem bekerültem, de az öreg azt mondta, hogy ne. 72 volt az első komoly megmérettetés, ahol igazából azt hiszem, hogy csak a kisítőségem miatt nem tudtam nyerni. Tehát egyszerűen a hitetlenségem volt az, ami...
2: Münchenben?
3: Münchenben, igen. Hogyha ott egy kicsit hiszek abban, hogy nyerhetnék, akkor most visszapörgetve az eseményeket, sőt, filmen is meg lehet látni, akkor igen. 1976-ban viszont úgy mentünk ki, nem csak én, hanem a csapatásom is, hogy viszont ott még több aranyérem is lesz. Sajnos az ott nem sikerült. Ennek nagyon sok oka volt, hosszú műsorokat lehetne ezekkel megtölteni, hogy mi lehet az. És 1980-ban volt még egy lehetőség, tehát a moszkvai olimpia, emiatt is halasztottam az egyetemen egy évet, hogy oda föl tudjak készülni. És utána, amikor ott sem sikerült jól szerepelni, pedig azt gondolom, hogy az életem egyik legjobb felkészülése volt az azt megelőző, de egy nagyon buta betegség hátráltatott, és így aztán megint csak negyedik lettem. Fölmerült az a kérdés, hogy nem hagyom annyiban, hanem igenis fel fogok készülni a Los Angeles-i 1984-es olimpiára. Igen, csak közben elvégeztem az egyetemet, már egy állatorvosi állásom amiatt, hogy úgy mondjam, ugrott, mert egy évet halasztottam. És akkor arra gondoltam, hogy most még 2 évet kellene halasztani, tehát azt hogy fogom tudni megoldani. És valami elképesztő marcangolással arra jutottam, hogy hát igen, abba kell hagynom az úszást, és el kell kezdenem dolgozni. A tudomásul kell venni, elérkezett az idő, lejárt az idő, abba kell hagyni. És emlékszem, sose felejtem el, egy tanulmányúton voltam kint Svájcban, amikor bejelentette a svájci televízió, hogy a magyar csapat is visszamondta a részvételét az olimpiáról. Én nem tudom leírni ezt az érzést. Tehát egyszerűen ami olyan mélységes bánat töltött el, amiatt, hogy a magyar csapat nem utazik ki az olimpiára. Tehát ez volt az első érzésem, és a másik pedig arra gondoltam, hogy most én ráadoztam volna ezt a 2 évet, és most visszamondják ezt, hogy nagyon megkeseredett volna az életem. És azt gondolom, hogy mindazoknak a versenyzőknek, akik ezt a hihetetlen kudarcot ezt átélték, ezeknek mind. Tehát a Vladásanyit beleértve, Vermes Almán, meg hát a többieket is. Más sportágokból is. Ez egy nagy törés az életükben.
2: Az előbb úgy fogalmaztál, hogy rettenetes önmarcangolással kellett amellett döntened, hogy most már akkor inkább az állatorvosi pálya. Ez azt jelenti, hogy szerettél úszni?
3: Úszni is szerettem, mondjuk az edzéseket azt igazából nem. Tehát mondjuk azért az butaság lenne azt mondani, hogy én nagyon szerettem az edzéseket. A versenyzést. Tehát azért el kell képzelni, hogy 1980-as évek. Tehát a Hargitay András kimegy külföldre, akkor ott már akkor nevem volt. Valahol a legjobbnak lenni, valahol elismertnek lenni, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És ezt a pozíciót feladni a nagy semmire. Tehát gyakorlatilag egy újrakezdés. Azért ez egy nagyon nehéz dolog, ráadásul 1980-ban, én 24 éves voltam, és 1982-ben 26. Tehát még, hát azt mondjam, hogy fiatal ember, és már nyugdíjba vonulok. Ezt én úgy szoktam fogalmazni, hogy szociológiailag kiöregettem. Ez azt jelenti, hogy nekem este 8 órakor fel kellett volna állni bármilyen társaságba, és el kellett volna menni aludni. Ezt azért úgy nehezen bírja az ember. Egyáltalán a közeg. Tehát egyszerűen már ugyanakkor belefárad az ember. Abban is belefárad, hogy kimegyek egy versenyre, és hogyha nem ugye nem állok a dobogon, ha nem győzök, akkor az már kudarc.
2: Hány világbajnokságot nyertél? Tudom, hogy 73-ban Belgrádban volt az első, aztán jön az újabb világbajnokság.
3: Kaliban
2: 3-at.
3: 3-at összesen, igen.
2: Amellett egy halom Európa-bajnoki címet.
3: Az is 3-at.
2: Amellett 400 vegyesen világrekorder voltál, amellette voltál az első úszó, aki 800-on 9 percen belül, illetve 1500-on 17 percen belül úsztál. Ma már megmosolyogni való eredmények, nem haragszol.
3: Ma már minden eredmény megmosolyogni való. Emlékszem, 92-ben kint voltunk Barcelonába, és arra gondoltam, hogy na most a 4-28-al, most mit, tehát na azért döntőben nem kerültem volna, ami elképesztő, hogy mennyire változott a világ. Hihetetlen.
2: Melyik ezek közül a legértékesebb? A világrekord a 17 percen belül, a 8-9 percen belül?
3: Azok felkészülési eredmények voltak tulajdonképpen a 17 percesben, a 8 és a 9 percen belül.
2: Vagy a világbajnokság, például a 73-as világbajnokság, ami azt gondolom, hogy elég fiatalon ért.
3: 17 éves voltam, a világbajnokság. Egyrészt azért, mert az ott a sportágnak az első világbajnoksága. Elmondhatom azt magamról, hogy a magyar úszósport első világbajnoka én vagyok. Ez egy nagyon szép, és azt gondolom, hogy ez egy olyan, amit nem lehet bepótolni.
2: Pályaudvarai fogadtatásra. Tudom azt, hogy én voltam akkor kinn a rádió ifjúsági osztályától, jöttek haza Csapó Dudiék, és aztán az ember ugye szakadt ezer felé.
3: Igen.
2: és hát óriási tömeg volt kint a Nyugatiban.
3: Hihetetlen tömeg volt, olyan hangulat volt, hogy egyszerűen
2: vonattal jöttünk,
3: igen, és ez talán azért is volt fontos, mert addigi külföldi szerepléseinktől általában inkább repülővel mentünk, a repülőtéren nem jöttek ki annyian. Majdnem azt mondom, hogy az első igazán olyan nagy szeretetet akkor éreztem, hogy az emberek kijöttek, és hogy hát miattunk jöttek ki az emberek, és a többek között azért én miattam.
2: Egy harmadik gimnazistáért.
3: Igen, szóval fantasztikus.
2: Hát édesanyját gondolom, hogy vödörnyi könnyet hullajtott, amikor megjött édes kisfia.
3: Egyébként is ő mindig a háttérben áll, egyébként mind a mai napig is ott áll a háttérben, hál' Istennek, és segíti azt a munkámat, ahol csak lehet ott. Soha nem furakszik előre, tehát ő nem az a sportmama, amit azért a televízióból ismerünk jó néhányat, hanem ő mindig a háttérben áll, és abban a pillanatban, hogyha felé fordul a figyelem, akkor inkább még elvonul, és onnan próbál engem segíteni. Hát ott is rettentő boldog volt, de természetesen nem az első sorban volt, hanem valahol hátul.
2: Gyerünk vissza még mindig a müncheni olimpia utáni időszakra, azt hiszem, hogy 1975-re vagy 76-ra, amikor az amerikai úszóbajnokságon talán a világ akkori legjobb három eredményével a sorrend 400 vegyesen, első Hargitai András, második Verasztó Zoltán, harmadik Sós Csaba.
3: Az első Verasztó, második Hargitai, harmadik Sós.
2: Igen, Verasztó nyerte?
3: A Verasztó nyerte, tehát az előbb, amikor kérdezted, hogy mennyi ideig élt ez a világrekord a 400 vegyesen, amit 74-ben állítottam föl, hát ez kb. 2 évet, mert 76-ban tavasszal az amerikai bajnokságon Verasztó Zoli 4 perc 26 másodperce megjavította. És akkor gondoltuk azt, hogy az olimpián megelőzően, akkor gondoltuk azt, hogy az olimpián is majd három magyar dobogós lesz. És erre meg is lett volna a lehetőség. Csak aztán sok minden közbeszólt.
2: Miért nem lett olimpiai bajnokság belőle? És mennyire bosszant ez téged? Fájni nem hinném, hogy fáj, mert annál bölcsebb ember vagy, ráadásul abszolút kiegyensúlyozott, harmonikus életet élsz, neked már ilyen fájdalmaid nincsenek, de bosszantani ezért bosszanthat.
3: Én azt gondolom, hogy hát, hogyha újra kezdhetném, akkor többszörös olimpiai bajnok lehetnék, mert mind visszapörgetve ezeket az eseményeket, és az olimpia előtt megelőzően, akkor tudnám, hogy mi az, amit elrontottam, és mi az, amit kellene változtatni. A 76-os olimpia előtt azt gondolom, az első sorban az volt, hogy talán túlságosan nagy volt az a teher, hogy azt várták, hogy olimpiai bajnokok legyünk. Második az, hogy ugyanakkor 20 éves voltam, azt gondoltam, hogy már felnőtt ember, és nem feltétlen fontos megfogadnom mindent, amit a Széchenyi Tamás mond. Megszakadt az a fajta kapcsolat, ami addig olyan módon jellemző volt ránk, hogy
2: egyszerűen elsőtte. Mindenkor az ő szavát követted.
3: Igen.
2: Feltétel
3: igen,
2: nélkül.
3: Igen. A harmadik rész pedig azt gondolom, hogy megdöbbentette az ellenfeleinket is ez a fajta erősség, és ők is sokkal jobban odafigyeltek. Tehát korán adtuk. Elsősorban én nem is a körülményekre hárítanám ezeket az okokat, vagy a felelősséget, hanem a saját magamat változtatnám meg. Tehát talán nem lennék annyira nyitott, talán sokkal céltudatosabb lennék, és a felkészülésben is változnék. Azt hiszem, hogy a 76-os év az egy nagyon rossz év volt ebből a szempontból az egész úszósport számára.
2: Lehet azt mondani, hogy nagy volt a mellény?
3: Talán még azt is lehet mondani, hogy nagy volt a mellény. Az elvégzett munkában való hit talán az nem volt meg. Csináltunk olyan feladatokat, amire azt mondtam, hogy ez hülyeség, ez minek kell. Tehát a munkában nem hittem olyan, mert abban a munkában, amit elvégeztem, abban nem hittem. Ezzel együtt, amikor bekerültem a döntőbe, betegség is volt. Én azért nem hivatkoznék, mert én nem voltam beteg. A többieknél volt betegség. Amikor én döntőbe kerültem, sose felejtem el, mentünk haza.
2: Hányas pályán?
3: Hármas pályán. Mentünk haza, Kausz Pista bácsi, valaki a csapat orvosa volt, és kérdezte, hogy Haraskám, hogy érzed? És mondom, Pista bácsi, ezt meg fogom nyerni, ezt mondja ide. Mondom, figyelj, de aki bent van a döntőben, mindenkinek jobb vagyok. Külön-külön is, meg összességében is. Rastrán volt az egyik, akkor volt egy Tim Mackie, aki 72-ben azt az emlékezetes 2000 másodperces második helyet, azóta nem is lehetett hallani róla, volt egy Smirnov nevű orosz, akit eddig mindig megvertem. Most akkor ki az, akit engem meg tud verni? És hát volt.
2: Hárman is
3: vertek meg, igen. A kettő, tehát azt jelenti, hogy a Tim Mackie, ezek volt a két amerikai. Amikor én az utolsó 25 méternél, amikor rádöbbentem, hogy nem fogom megnyerni ezt az olimpiai bajnokságot, én annyira, egy olyan 3-4 másodperce úgy összezuhantam, hogy a Smirnov akkor úszott el mellettem, és a végén még ő is leszorított a dobogóról, úgyhogy ezért aztán hárman is megvertek.
2: Akkor érezted már különben, hogy ezzel elérkeztél ahhoz a ponthoz, amikortól kezdve már a szinten tartás is nehéz? Bár ugye aztán ezt követően Montreal után még Jönköpingben Európa-bajnokságot nyersz.
3: Hát ez úgy volt, hogy 1976-ig addig terveztem az életemet. Abszolút nem érdekelt, hogy azután mi lesz, hogy most majd mit fogunk csinálni. Nem, engem csak, és addig az olimpia, a 400 vegyesig érdekelt minden. Most ezért, amikor a célba értem, hátat fordultam, a szó szerint láttam összedőlni az egész úszodát és az egész életemet. Úgy estek le ott minden, a világ dőlt össze. Elképesztő volt.
2: Apokalipszis.
3: Abszolút az volt. kimásztam ott, tulajdonképpen igazán nem is tudtam felfogni, hogy mi történt. Foggal nem volt, hogy hogyan tovább. Elég hosszú ideig tartott, olyan körülbelül 2-3 hétig tartott. Ráadásul az itthoni fogadtatás is olyan volt. A vereség ízét nem szoktam meg, ahogy az embereknek egy része fogadta ezt az egész dolgot, de mégis tovább akartam folytatni, annak ellenére, hogy elkezdtem az állattartostudományi egyetemet, mert azt éreztem, hogy az úszásból nem lehet megélni.
2: Ekkor kezdted el, ugye?
3: Akkor kezdtem
2: el. Tehát tulajdonképpen a 76-os montreali olimpia után kihagyva.
3: Készültem az Európa-bajnokságra, hogy megmutassam, hogy én azért még azért ott vagyok. Ez félig meddig sikerült, azért mondom, hogy félig meddig, mert 400 vegyesen ott nem álltam dobogóra, viszont 200 vegyesen pedig győztes lettem.
2: Elvégzed az egyetemet, már az állatorvosi egyetemet, hogy öröm volt egyetemre járni?
3: Én imádtam egyetemre járni. Nekem az egy akkora élmény volt, hogy én minden órán ott voltam, én nem lógtam, ez föl is tűnt másoknak is.
2: Felírtam itt magamnak egyébként az állatvilágból egy-két olyan érdekes szerzőt nevet, amiből örülnék, hogyha választaná: Maugli, Tarzán, Jack London, éneklő, beszélő kutya, Darrell, Konrád Lorenz, Balogh János akadémikus, csak egyet most, aki mondjuk, hogy nagy élmény volt az életedben.
3: Fekete István.
2: Nagyon tehát jó.
3: Én azt gondolom, hogy Fekete István az, aki, hát szóval egyszerűen már az megközelíthetetlen. Tehát nekem a Fekete István művek, a VUK, a Tüskevár, a Téliberek, olyan élmények, amik azt gondolom, hogy meghatározták az akkori gondolkodásomat is, sőt ezzel kapcsolatban hagyd mondjak el egy kis történetet, hogy amikor az Olivér kötelező olvasmányként a Tüskevárat kellett olvassa, és hát ott nyüglődött, mert hát amikor kötelező, akkor már nem annyira édes a szőlő, tehát nyilvánvaló, hogy akkor egy kicsit mellett annál ez, és akkor, hogy mit mondott Matula bácsi, és akkor ott kezdte, és akkor én mondtam, mit mondott Matula bácsi, mert én ezeket tudtam, hát én nagyon sokszor elolvastam, hihetetlen élmény, nem csak a természethez való viszony, nem csak az állatokhoz való viszony, hanem az emberek közötti viszonyt is valami fantasztikus módon tudja leírni és érzékeltetni, úgyhogy én
2: meg
3: azt gondolom...
2: Meg az emberi tulajdonságokkal való fölruházás.
3: Igen.
2: Tehát minden
3: igen.
2: Állatnak emberi tulajdonsága
3: igen.
2: van.
3: Igen. Mind a mai napig nagyon szerettem.
2: Tisztelettel tölt el mindig, ahogy a gyermekeiddel együtt óriási harmóniában élsz. Feleségeddel is hasonló harmóniában élsz?
3: Feleségemmel is igyekszünk óriási harmóniában együtt élni. Ez azért nem megy már azért annyira simán, mert azt gondolom, hogy egy férfi és egy nő kapcsolata óhatatlanul az már csúrlódásokat vet föl.
2: Mi a legjobb tulajdonsága? Süt, főz?
3: Süt, főz. Tehát nagyon jó
2: kicsit.
3: És azt gondolom, és ő is
2: állatorvos.
3: Mondjuk ez nem a legjobb tulajdonság.
2: Együtt is vagytok egyébként?
3: Nem vagyunk együtt. Nem is jó egyébként, hogyha szerintem, hogy a férfi és feleség különösen ilyen helyzetben együtt dolgozik. Úgyhogy van egy rendelő, az ő rendelője, ahol időnként én szoktam segíteni, de a munkahelyünk azért az más. Ezt szoktam azzal példálozni, hogy akkor, amikor a férfi neki lendül, szárnyakat növesz, és akkor elkezdi a rakétát tervezni, akkor a nő oda jön és levágja a szárnyat és lerántja a földre. De azt talán egy kicsit azért mégis szükséges, hogy ne repüljön azért el. Tehát azért kellenek ezek a visszafogások, de azért a gyerekekkel szoktunk szárnyalni.
2: Fekete István mellett a művészet, a költészet, a zene világában ki az, aki még szárnyakat ad neked?
3: Hát itt most nagyon meg tudsz ezzel fogni, mert nagyon sokan vannak, és igazából megnevezni nagyon keveseket tudok név szerint. Mégpedig azért, mert amikor én gyermek voltam, akkor az anyukám énekelt, apukám még orgonán játszott. Annak idején, amikor mi a templomba jártunk, nekem az ott az egyik kitüntetés, amikor az orgonista mellé oda lehetett ülni, és én néztem, hogy a lábával, a kezével hoz játszik. Tehát a zene az mindig bennem élt. Nagyon jó volt a hallásom. Szerették is volna, hogyha valamilyen hangszert megtanulok, és szerettem is volna játszani.
2: Szépen is énekeltél, gondolom.
3: Énekeltem, én szépen.
2: Hívő ember vagy, ugye, és hívő volt a család.
3: Igen. Ennek ellenére, amikor már elkezdtem sportolni, akkor elég kevés volt ez a templomjárási lehetőség, és azt gondolom, hogy nem is ez jelzi egyértelműen azt, hogyha valakinek van valami hite, mert azt meg lehet találni templomon kívül is. A templomnak a csendje és a templom archaikus környezet az még jobban ráhangolja az embert erre az érzésre, de ha valakiben megvan az érzés, akkor kimegy egy erdőbe, vagy egyszerűen csak leül magában, és meg tudja találni ezt a közelséget Istenhez. A zene az nagyon sokat számított nekem, mert a ritmus nagyon sokat adott. Természetesen, és ez nagyon jó volt akkoriban átélni, hogy nem csak a klasszikusok, hanem hát ugye fiataloként a rock és a beat zene is nagyon sok olyan számot adott nekem, amire be tudtam építeni az úszásban, mert az úszás is egy monitor, de gyakorlatilag egy ritmikus van, és ez a ritmus adta meg.
2: Melyik volt a kedvenced, a Beatles vagy a Rolling Stones?
3: Egyése. Én a magyar szerzőket szerettem.
2: Szörényi Leventét?
3: Illés. Metro, Illés, Omega, és akkor volt egy ilyen, hogy te most akkor kinek szurkolsz. Na most hát én az ülést szerettem, de ugyanakkor rácsodálkoztam arra, hogy hát az Omegának is jó számai vannak. Az egyik kedvencem, amit mondjuk speciál pont az Orán énekelt, a Szerelemnek múlnia kell, abban benne van minden. Azt gondolom, hogy ha az nem magyar nyelven íródik, és nem ebben a környezetben, mint ami most vagyunk, hát az olyan világsláger lett volna, mert abban benne van minden, ami szükséges, és azt hiszem, hogy ez jellemzi egyébként az egész világunkat, ami most körülvesz bennünket. De például, hogyha zenét említünk, most csak az archaikus magyar népzene. Az az, ami igazán megfog. Tehát annak a dallamvilága, benne van minden olyan, amit
2: azért a mai... ebben benne van ám a gondolkodásod.
3: Biztos.
2: Is. Tehát az, hogy a magyar nemzethez, néphez, történelméhez, kultúrájához, hagyományaihoz rendkívüli mértékben vonzott.
3: Öntudatlanul, és utána egyszer az ember ráismer. És hogyha az ember valóban a mélyére ás ennek a dolognak, amit persze én nem tudok, hanem hát nyilván vannak vezetők, akik ebben segítenek, akkor tényleg valami egészen hihetetlen emberi, az emberiség kultúrájának a kincse az, amelyik itt gyökeret tudott ereszteni a magból, ami ugye a mag és a magyarság az egy kicsit összefüggő, nem csak szóképletekben is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a viselet, ahhoz hozzátartozik a viselkedés is. Ez a magyar nyelven egyértelmű. Nem véletlenül születtünk mi ide. Amikor az ember megvilágosodik abban a kérdésben, hogy tulajdonképpen mi végre vagyok én, és miért itt vagyok. És erre a kérdésre elkezdi keresni a választ, akkor előbb-utóbb meg fogja találni, és rájön arra, hogy itt feladata van.
1: Az úszóvilágbajnokságok történetében az első magyar aranyérmet szerző Hargitay Andrással, aki egyébként idén 70 éves, Molnár Dániel az ezredfordulón beszélgetett, és hát zajlik Párizsban a vízes Európa-bajnokság medencés első napja, a mai nap során előfutamokat rendeztek. A medencés számokban a múlt héten ugyebár a hosszú távú úszás, a szabadtéri úszásban mérték össze erejüket a versenyzők, és a magyar küldöttség fantasztikus teljesítményt nyújtva egy aranyérmet, 5 ezüstérmet, illetve egy bronzérmet szerzett. Aztán elkezdődtek a mai nap során, mint említettem, a medencés számokban is az előfutamok. 400 méter férfi vegyesen nem volt magyar induló, női 100 méteres gyorson pedig futamában Pádár Nikoletta 9. időt érte el, ezzel nem jutott tovább, ellenben bemutatkozott az Európa-bajnokságon kétszeres olimpiai bajnokunk Milák Kristóf is, aki 50 méter pillangón az 5. legjobb idővel ért a középdöntőbe. Természetesen ennek nincs jelentősége már, mint annak, hogy milyen időeredménnyel és hanyadik helyen került a középfutamba, hiszen ott majd folytathatja, és hát nyilvánvalóan onnan is aranyérmet lehet szerezni, mint ahogy nyilvánvalóan Milák Kristóftól, kétszeres olimpiai bajnokunktól mindenki aranyérmet is vár. Ezt követően jöttek a 200 méteres női hátnak az előfutamai. Itt Kokas Fanni, illetve Szabó Feltóti Eszter révén voltunk érdekeltek. Kokas Fanni a 13. legjobb időt érte el, Szabó Feltóti Eszter pedig a 6. legjobb időt. Ezt követően, amíg önök hallgatták Hargitay Andrással az ezredfordulón készült beszélgetést, férfi 100 méter mellen voltak előfutamok, de ezen számban mi nem voltunk érdekeltek, viszont érdekeltek vagyunk a női 4x200 méteres gyorsváltóban, és ha minden igaz, már megy is az első futam, ebben nincs Magyarország, a másodikban viszont lesz, úgyhogy kapcsolunk is vissza Párizsba, Katona Lászlóhoz.
0: Köszönöm szépen, az első futam, vagy az első elődöntőit, ugye egyből a legjobb 8 már ott lesz a fináléban, szóval mindjárt véget ér, hiszen egyelőre még a beúszással próbálkoznak a moldávok, ha minden igaz, igen, az ő utolsó emberük az, aki épp a záró 50 méterét hajtja végre. Megnyerte az első futamot a semlegesként induló orosz csapat, a második pedig Spanyolország, Lengyelország a harmadik, és a hollandok a negyedik helyen csak mindössze, de ők azért egy kicsit visszafogottabb csapattal érkeztek erre az Európa-bajnokságra, ami a váltókat illeti, erre a 4x200-as gyorsváltóra. Majd még a hölgyek 4x100-an is vízbe csobbannak, illetve a férfi 4x100-as váltóra is oda lehet figyelni ezen az Európa-bajnokságon. 2 évvel ezelőtt az izraeliek nyerték meg az EB-t, akkor megelőzték a magyar csapatot. Ábrahám Minna, Késhely Ajna, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, korábban még Jakabos Zsuzsanna és Ugrai Panna is tagja volt annak a 4-esnek, 6-osnak váltónak. Szóval a lényeg az, hogy egy EB ezüstérmes magyar csapat érkezik hamarosan a párizsi medence vizébe, és akár meg lehet a döntőbe kerülés. Elvárás is azért ezzel a csapattal szemben mégiscsak a névsor, amely hamarosan elkezdi majd ezt a váltót. Ugrai Panna Ábrahám, Mina Késéajna és Pádár Nikolett ott voltak a legutóbbi EB-n is. Ajna ráadásul egyéniben is nyert Európa-bajnoki címet. Milyen érdekes az ő esete, mert nem fog majd ott lenni, azaz nem lesz tagja egyéni számnak Kései Ajna, őt a váltóra hozta ki Sós Csaba szövetségi kapitány, így aztán itt neki csak a váltók során kell oda tennie magát, pedig azért az ő esetében tényleg majdnem egy évtizedről lehet már beszélni, amikor is különböző versenyszámokban odaállhatott a rajtkőre, de ez az EB számára a váltókra összpontosul. Az egyesen a portugálok, kettesen Olaszország, hármasan a német csapat, a négyesen majd a brit négyes. Freya Anderson itt már jelen van, Abby Wooddal ráadásul, úgyhogy erősnek tűnik a brit csapat. Az ötösen az osztrákok, a hatoson tehát majd Magyarország, és a hetesen a svédek. A magyaroknál majd Ugrai fogja elkezdeni, Ugrai Panna a maga első 200 méterét. Nem volt ott a 100 gyorson, ő nem vállalta, miközben ugye Pádár Nikolett majd utolsó emberként eltelik legalább majdnem másfél óra, hogy az első úszását letudta Pádár Nikolett. De akkor a hatosom, a magyar váltó, ebben a pillanatban a vízben már Ugrai Panna. Oda kell majd figyelni mindenféleképpen a váltásokra, egyfajta ilyen biztonsági váltásokra. Az a legbiztosabb, hogy legalább úgy legyen meg a végén az időeredmény, hogy ne legyen semmilyen kizárás. Mert a 4x200-as váltók esetében, vagy 4x100-as váltók esetében is általában ez az egyik ilyen nehézkés pont. Másodikként fordul Ugrai Panna, vezetnek egyelőre a németek, Maja Toben révén. Ővé tehát az első 50 méter, és amikor már 75-ön túl vannak, akkor lehet egy pillanatra úgy nézett ki, hogy Ugrai Panna az élen, mellette a svéd lemaradva, illetve az osztrák Iris Berger sem feltétlenül az erősebb osztrák úszók közé tartozik, de egyelőre a hármason Maja Toben tartja az első helyet, és vezetnek tehát a németek, negyedik Ugrai Panna révén a magyar váltó, a portugálok igazából az élen, hiszen 200-addal, de megelőzi Tobent Soares Martins, úgyhogy a portugálok fordulnak elsőként. 7:48.04 az országos csúcs, ezt a római világbajnokságon úszta a Mutina Ágnes, Verra Stoevelin, Dara Eszter, Jakabó Zsuzsanna négyes. Talán Jakabó Zsuzsanna még lehetne ennek a váltónak a tagja, ugye két évvel ezelőtt ott volt, de értelemszerűen már azért az idő előre haladtával inkább a fiataloknak adja meg a lehetőséget az aktuális szövetségi kapitány. Harmadik helyen Ugrai Panna, és a versenyt vezetik a portugálok, Németország pedig a második helyen, jön az utolsó 25 méterre Pannának, és aztán jön a váltás, mégpedig Ábrahám Minna személyében, aki az előző Európa-bajnokságon, csak úgy zárójelben hozzáteszem, 200 gyorson második helyen ért célba, de egyéni versenyszámoktól ő is visszalépett, ami azt jelenti valójában a váltás megfelelő volt, jócskán hagyott benne Minna, de a harmadik helyen a magyar váltó, szóval sérülése, új sérüléssel küszködött, így aztán az amerikai létét illetően a versenyeken elindult, de ha nem muszáj, akkor főleg a fordulóknál fájdalmas lehet azért, vagy a benyúlásnál leginkább a hozzáérni azzal a sérült kézzel, ujjal a falhoz. Minna elég jól kezdett, ami azt jelenti, hogy erősebb az ő első 50 méterre, mint volt Ugraié, 27:01-el, majdnem az egész mezőny legerősebbje, bár Linda Róta németeknél egyelőre a második helyen, és övé volt az első 50, ami a legerősebb. Vezetnek továbbra is a portugálok Anna Fomina révén, akik épp hogy sikerült úgy váltaniuk, hogy az ne a küszöb alatt vagy felett legyen leginkább, tehát nehogy kiugrásról legyen szó. A második 100 méterét a harmadik helyen kezdi meg Ábrahám Minnát, összességében pedig egyelőre úgy néz ki, hogy azért a németek ellógnak, annyira, hogy 56-51-es időt sikerült 50 méteren úszni a Linda Rothnak, úgyhogy erősnek tűnik egyelőre a német váltó, de a magyar csapat pedig ott a második hely környékén jön fel. Ábrahám Minna Amerikában tanul, így aztán őt se lehet nagyon sokszor látni, ebből a szempontból azért nehézkés általában a magyar úszók javarészéről bármi nemű információt kinyerni, de úgy néz ki, hogy semmiféle problémája nincs. Egy kora reggeli vagy délelőtti úszásnak tökéletesen beillik a mostani. Negyedik helyre visszaszorul Ábrahám Minna. Úgy néz ki, hogy egy kicsit azért a felette lévő hármas, vagy inkább most már négyes, mert az olaszok is jönnek Biagiotti révén, kezdenek elúszni mellőle. Lehet, hogy Minnának valamiféle problémája is van. Jön az újabb váltás, vezetnek, meglepetés vagy sem, de most már a németeknél az előnye, második helyen pedig a brit váltó, Abby Wood, illetve Freya Anderson letudta a magáét, Theodora Taylor az ő esetükben negyedikként fordult Ábrahám Minna, 1.59.16-os idővel, ez gyengébb, mint Ugrai Pannáé volt, fél másodperccel, jön Kései Ajna. Hát neki aztán tényleg mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy legalább a döntőbe bejusson a magyar csapat. Egyelőre a negyedik helyen 8.01.67-es ideje van a hollandoknak. Ennél jobbat kéne legalább úszni, és a negyedik hely is legyen meg minimum. Mert egyelőre úgy néz ki, hogy az olaszok az ötödik pozícióban, de mire ezt kimondom, már Kései Ajnán túl, és valójában az ötödik helyen a magyar csapat. Ajnáé egyelőre a leggyengébb 50 méter, de a teljes mezőn tekintve a leggyengébb első 50 méter a leggyengébb, de majd aztán jön Pádár Nikolett, talán sikerül egy kicsit feljebb úsznia. Nagyon magabiztosan vezetnek a németek, itt Nina Jén Holt a vízben, és a második helyen hozzák a brit váltót, egészen pontosan Theodora Taylor. Kiemelkedik ez a két váltó, és egyelőre a harmadik, negyedik helyen pedig úgy néz ki, hogy a portugálok, illetve az olaszok, a magyar csapat pedig egyelőre az ötödik, és Ajna hozza magával egyelőre a magyar váltót, mögötte az osztrákok és a svédek már kiszálltak, ők nem fognak nagy valószínűséggel beleszólni a mostani ügymenetbe. Az utolsó 50 méterre jön Kései Ajnának, egyelőre az ötödik helyen a magyar váltó, de ott mellette talán valahogy fel lehetne zárkózni a középen úszó britre, aki egyelőre a második. Nagyon jól jönnek az olaszok a kettes pályán, Manucci egészen pontosan, és úgy néz ki, hogy sikerül a negyedik helyre felúszni, mert a portugáloknál Conceição elfáradni látszik. A váltás megvan a németeknél, Nicole Mayer az első helyen, a második egyelőre az olasz váltó, remekül jött Manucci, és a britek a harmadik helyen, Kései Ajna negyedikként átadja Pádár Nikolettnek a lehetőséget. 2 perc, 23 század másodperces időt úszott Kései Ajna. Nem erős, de Theodora Taylor a brité ennél még gyengébb. Meg volt a váltás, ami azt jelenti, hogy most már Pádár Nikolett a vízben, az első 50 méterre után pedig már a harmadik helyen 26-93-as első 50-nel, ez messze a legjobb itt a mezőnyben, lehet az egész mezőnyben a legjobb első 50 méter, bizony, úgyhogy Pádár Nikolettben lehet azért még bizakodni, hogy akár a második helyre is felhozza a magyar váltót, olyannyira, hogy mellette ott vannak a britek, Amelie Smith, egyelőre ő a negyedik, mert a második helyen pedig Alessandra Mau a olaszoktól, de amikor az utolsó 100 méteréhez érkezik Pádár Nikolett, akkor a második helyen a magyar váltó, bizony, nagyon jól úszik egyelőre Niki, kellett ez a 100 méter még egy pár perccel, másfél órával, vagy egy órával ezelőtt, 56-91-es 100 métert úszott, hát 3 másodperccel jobb, mint éppen volt az Kései Ajnáé, úgyhogy nem meglepő, hogy jó sokat hozott a hátrányon Pádár Nikolett. Egyelőre úgy néz ki, hogy a magyar csapat be fog jutni a döntőbe. Kérdés az, hogy milyen időeredménye, hiszen az utolsó 50 méterére készül Pádár Nikolett, a második helyen fordul, és egyre magabiztosabbnak tűnik az előnye, de nem kellene valahogy kiengedni, bár ettől függetlenül majd lehet meg lesz a második hely. A kérdés az, hogy az valójában mit eredményez, hiszen az időt tekintve az ugye majd a sávbeosztást befolyásolja. Megnyeri a futamot a német csapat, a német váltó, több mint egytes hossz előnnyel, ebben a pillanatban pedig Mayer már a célban. 7.54.57 és 7.56.75-tel a magyar csapat pedig a második. Tehát messze azért az országos csúcstól, ez ugye 7.48, de ez azt jelenti, hogy a második legjobb idővel döntős a magyar 4x200-as női gyorsváltó, Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett. Harmadik idővel igazából, mert a oroszoknak van egy 7.54.17-es idejük, ez a legjobb, és akkor a német után jön a magyar váltó, Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Lengyelország és Portugália a további sorrend. A hollandok nem lesznek ott a döntőben, kiesnek, illetve a litvánok, a svédek, az osztrákok és a moldávok sem. A lényeg, hogy sikerült a magyar csapatnak a fináléba kerülni, majd este jön természetesen a döntő, de lesz még ma magyar érdekeltség, 12 óra 8 perckor Jakő Vivien 800 méteres gyorsúszásban lesz érdekelt. De a férfi 4x200-as gyorsváltóban nincs magyar érdekeltség, összességében pedig eddig, tehát a magyarok úgy néz ki, hogy egy félig meddig jó teljesítmény nyújtottak. Pádár Nikolett 100 gyorson a 28. helyen zárt, Milák Krisztóf 5. idővel elődöntős, 50 pillangón, 200 háton Kokas van, és Szabó Feltóti Eszter is elődöntős. Előbbi 12. utóbbi 6. idővel és a 4x200-as gyorsváltó Ugrai Pannával, Ábrahám Minnával, Kése Ajnával és Pádár Nikolettel 3. idővel döntős. Ennyit röviden, tömören a Szó Budapestét.
1: 5 perc múlva lesz 11:30, és mint Katona László is említette, hogy nagyjából 8 perccel dél után lesznek ismételten magyar érdekeltségű események Párizsban, ekkor a női 800 méteres gyors előfutamában Jekyll Vivien révén leszünk érdekeltek. Én már most mondom, hogy a bajnokok műsora a mai nap során elmarad, ugyanis a visszajátszás természetesen folyamatosan foglalkozik a vizes Európa bajnoksággal, és mint említettem, délután nagyjából 8 perccel lesz legközelebb magyar érdekeltségű esemény, viszont nem csak vizes Európa-bajnokság van, amelyben a medencés számok a bajin nap során kezdődtek, előtte már egyébként nyílt vízi úszásban szerzett Magyarország 1 aranyérmet, 5 ezüstérmet és 1 bronzérmet, szóval nem csak az úszó Európa-bajnokság zajlik, hanem a mai nap során kezdődik Birminghamben az atlétikai Európa-bajnokság is. Ugyebár úszásban és atlétikában azért érdekes az Európa-bajnokság, mert azért óriási különbség van a világbajnokság és az Európa-bajnokság mezőnye között, vagyis Európa-bajnokságon azért több éremre számíthatunk, mind úszásban, mind atlétikában, de hogy milyen versenyszámok lesznek a mai nap során, és úgy egyáltalán miben reménykedhet a magyar küldöttség Birminghamben az atlétikai jelben, ezt elmondja a helyszínről Regős László Pál. Szervusz Laca, tiéd a szó.
4: Szia Laci, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyjából 10 perc múlva kezdődik meg az Európa-bajnokság itt a birminghami Alexander Stadionban. Egyelőre nincsen telt ház, de hát nyilván hétköznap délelőtt azért kevesebben lesznek, mint mondjuk majd hétvégén az esti programokon, vagy akár ma este már az első esti programon, ahol érmeket is osztanak. Ami a magyar szereplést illeti, 51 magyar atléta van itt Birminghamben, 51-en állhatnak rajthoz, vagy dobókörbe, vagy ugorhatnak majd különböző versenyszámokban, és ahogy az lenni szokott, most is a kalapácsvetésben bizakodhatunk leginkább, hiszen Halász Bence révén, ugye Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai ezüstérmes és többszörös világbajnoki bronzérmes kalapácsvetőnk itt van Birminghamben. Ő egyébként már ma 10 óra 40-kor helyi idő szerint, tehát otthoni idő szerint 11 óra 40-kor kezdi meg a szereplését. A selejtezőben 78 méteres eredménnyel lehet bejutni a fináléba, reméljük, hogy ez akár elsőre sikerül majd Halász Bencének. Mellett egyébként még két kalapácsvetőnk itt van, ők a második csoportban, a B csoportban állnak majd dobókörbe, Szabados Ármin és Celler Gábor révén, mind a ketten első felnőtt Európa-bajnokságukon indulnak, de Szabados Árminnak már van 80 méter feletti dobása, úgyhogy akár ő is döntőbe juthat, nem lenne meglepetés, hogyha a tokiói VB után itt a birminghami EB-n is bent lenne a legjobb 12 között. Az első magyar atléta, aki megkezdi a szereplését, az majd Beregszászi Renáta lesz női súlylökésben, a selejtezőben, de még ma délelőtt rajthoz áll női 100 méterem Takács Boglárka, az ő továbbjutásában is bizakodhatunk. Aztán férfi távolugrásban Pap Kristóf, míg 400 méteren Enyingi Patrik az előfutamban. Molnár Attila is itt van természetesen Birminghamben, de ő erőnyerő itt az első futamban, az előfutamban nem kell rajthoz állnia, már egyből a középdöntőbe jutott, azt majd holnap az esti programban rendezik, és reméljük, hogy a döntőben is ott lesz Molnár Attila, erre minden esélye megvan, azt pedig majd szerda este rendezik itt az Alexander Stadionban. A mai délelőtt utolsó magyar érdekeltsége majd a női 400 gáton Mátó Sára lesz, aki hazai idő szerint 13.35 korára egyhoz a 400 méteres gátfutás előfutamában, tehát már ma délelőtt az első programban 8 magyar versenyzőért, 8 magyar atlétáért szoríthatunk, minél jobb eredmények a továbbjutásokban bízva, aztán természetesen az esti programmal folytatódik, majd akkor is élőben jelentkezem minden Birminghamből, akkor is lesz több érdekeltség. Például Kozák Luca és Tóth Anna női 100 gáton már rajthoz áll, valamint Takács Boglárka, reméljük, hogy az elődöntőben ott lesz majd a 100 méteres síkfutáson. A mai nap zárószáma egyébként a női 100 döntője, hát az nagyon szép eredmény lenne Takács Boglárkától, ha ott is ott lenne. A lényeg, hogy nagyjából 5 perc múlva kezdődik a női súlylökéssel, a selejtezőkkel a birminghami Európa-bajnokság, aztán rá 5 percre pedig érkezik majd Halász Bence is a dobókörbe, és akkor a legfőbb éremesélyesünk is bemutatkozik az Európa-bajnokságon. Stúdió.
1: Természetesen Regős László Pál folyamatosan tájékoztatja majd önöket, de még mielőtt elkezdődnének a versenyek, egy kérdés Lacához Birminghamben. Valamikor 2 órával ezelőtt, hiszen most van 11:30, azzal kezdtem a visszajátszást, hogy felidéztem Kovács Katinak egy régi slágerét egy táncdalfesztiválról, az Add már uram az esőt című dalt. Birminghamben milyen idő van a ködös Albionban?
4: Most épp ma reggelre kicsit lehűlt a levegő, én is kabátban vagyok itt a lelátón és az égbolt, de esőnek egyelőre nyoma sincsen, és ez bizonyítja itt a stadion környéki mező is, ahol hát nem az Angliától elvárt zöld színű a fű, hanem inkább a magyar alföldön az igazi száraz napokban, hónapokban található sárgás gyepszőnyeg teríti, borítja a földet.

0: Uram, az esőd, bőg a sok állat eledel után, add már, Uram, az esőt, könnyeik öntözik csak a legelőt, add már, Uram, az esőt, fújd el a gonosz időt, add már, Uram, az esőt. Ez egy nagyon nagy sláger volt akkor, és azt mondták, hogy Kovács Kati még Jósnak is jó, hiszen miután elénekelte ezt a dalt a Táncdal Fesztiválon, azt hiszem két nappal később tényleg megváltozott az időjárás, és az a rekkenő kánikula kicsit átment egy szolidabb, elviselhetőbb időjárásba. Ez a 60-as évek vége fele volt, akkor voltak ezek a bizonyos nagy sikerű táncdalfesztiválok, amelyek uralták a nyarat. Hát régi idők, úgy hallottam itt ugye a meteorológiai jelentésből, hogy azért a következő napokban nemhogy esőt nem várhatunk, de még enyhülés sem. Úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni mondjuk a hűvös szobában, vagy a légkondicionált autóban, hiszen délelőttönként már 9 óra 30 perckor elkezdődnek a visszajátszásnak a bejátszói, pontosabban elkezdődik a visszajátszás műsora, és időről időre kapcsoljuk természetesen Párizst, ahol zajlik a vizes Európa-bajnokság, és időről időre kapcsoljuk Birminghamet, ahol pedig a mai nap során elkezdődött az atlétikai EB is. Most azonban egyik helyszínen sincs magyar érdekeltségű esemény, úgyhogy hamarosan egy kicsikét visszatekintünk a visszajátszás hagyományainak megfelelően, egy kis múltidézés lesz. Előtte azonban Phil Collins énekel önöknek.
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Mai délőtt során elkezdődtek a medencés küzdelmek a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokságon, és túl vagyunk már a női 200 méteres hát előfutamain. Kokas Fanni összesítésben a 13. helyen végzett, Szabó Feltóti Eszter pedig a 6. helyen. Ebben a számban lesznek majd még középdöntők is, ezt követően lesznek majd még döntők is. Női 200 méter hátról beszélek. A mai nap során lesznek egyébként a középdöntők. A középdöntők fél hétkor kezdődnek. Férfi 50 méter pillangóval, aztán női 100 méter gyors. Szintén középdöntő, aztán lesz a nap első döntője, férfi 400 méter vegyes döntő, ezt követően jön majd a női 200 méteres hát középdöntője. És ha már szóba került ez a bizonyos női 200 méteres hát, akkor idézünk egy régi, nagyon-nagyon kedves, nagyon nagy sikert. Az olimpiák történetében 1988-ban egy esélytelen, a magyarok által is alig ismert kicsi lány fantasztikusat alkotott. Következzen ez a bizonyos 1988-as szőuli úszódöntő 200 hát, természetesen Egerszegi Krisztinával.
2: Rögtön az első rajt jó. Egerszegi Kriszta a víz alatt, nézem a piros fürdőruhát, egyelőre együtt a mezőny. Mondanám, hogy egy gondolattal Kriszta feje előbb van, de talán a szívem látja csak, nem is a szemem, az eszemről nem is beszélve. Egerszegi Krisztina 30 méter megtétele után viszont most már egészen biztos, hogy tartja a lépést Cornelia Zirchel. Cornelia Zirch és Egerszegi Krisztina a 45. méternél elől, és Egerszegi egy gondolattal talán előbb érinti a falat. Mondom én, a tábla egész más mutat, és az órának hinni kell. Zirch érintette előbb a falat, és a faltól sokkal jobban jött el Cornelia Zirch. Most már az előnye vagy fél testhoz, akkor, amikor 75 méter szedtek meg. A harmadik helyen a hármas pályán úszó Zimmermann található. És Cornelia Zirch még mindig vezet, akkor, amikor a versenyzők most már úgy 85 méter tájékán járnak, de az előnyek Egerszegi Krisztinával szemben mint egy fejhossznyi csak, és Egerszegi nagyon szépen jön föl, jaj, de szépen, egyszerre érintik a falat, olyannyira egyszerre, hogy 1 perc 2,79 század másodperc, Zirch 1 perc 2,99 század másodperc, Egerszegi Krisztina ideje, és ez sokkal, de sokkal jobb, mint a délelőtti időfutamban úszott idő. Egerszegi Krisztina, hogy tartja magát ez a kislány az NDK vízitorpedókkal szemben? Hogy tartja magát? És még mindig együtt Cornelia Zirchel. Katerin Zimmermann a harmadik helyen, és most szerintem, vagy megint csak a szívem mondja, nem merem mondani, hiszen a túloldalon vannak, de szerintem vezet a pici lány, vezet, elsőként fordul, 1 perc 35,88 századdal. A műsorközlő emeli a hangját, a riporter is emeli a hangját, hiszen jön Egerszegi Krisztina. Előnye fél test volt, és most már, mintha Cornelia Zirch leszakadni látszana. A második helyre Zimmermann jön föl, és Egerszegi Krisztina. A legszebb, a legnagyobb reményeinket talán túlnövi ez a pici lány, gyerek kislány. Egy test volt az előnye Egerszegi Krisztinának. Ez meg fogja nyerni. Egy csapás, még egy csapás. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok. Hát ilyen nincs, és mégis van. Hát ez fantasztikus!
1: Ez volt Egerszegi Krisztina első olimpiai győzelme, 1988-ból, Szőulból, 200 méter háton diadalmaskodott, akkor még kicsi lány volt, aztán később Krisztina királynő lett belőle, a mai délelőtt során még idézünk Egerszegi Krisztina közvetítés, most azon egy picikét zenélünk, 3 perccel, 3:12 előtt.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: 2026. augusztus 10-én, egy perc múlva lesz 3:12, és a saját magánszámításom szerint nagyjából ilyen 20-22 perc múlva lesz ismét magyar érdekeltségű sportesemény a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Birminghamben pedig elkezdődött az atlétikai Európa-bajnokság, természetesen hamarosan foglalkozunk ezekkel az eseményekkel, de amíg elrajtol a női 800 méteres gyorsnak az az előfutam, amelyben Jakl Vivien révén is érdekeltek vagyunk, idézünk régi magyar úszó sikereket, az előbb már meghallgathatták Egelszei Krisztina 200 háton aratott 1988-as szőuli győzelmét, akkor még kicsi lány volt, 1992-ben pedig már Krisztina királynő volt, és királynőként él át fel ismételten a dobogó tetejére, következzen az 1992-es barcelonai 200 méteres hát döntő Egelszei Krisztinával.
2: Megszólalt a duda, és elindul a 200 méteres női hátúszás mezőnye. Amikor kijönnek a víz alól, akkor mintha az ötös pályát. Lawless látnám egy fokkal elő, mint Egelszegi Krisztát, de érdemes nézni a hatos pályát is, hiszen Szilvia Pol kisasszony is nagyon jól jön. De jól jön a mi két lányunk is. Egerszegi, sőt a surranó pályán, a nyolcas pályán Szabó Tünde is. Egerszegi már vezet. Egerszegi már vezet, amikor a falhoz érnek, és most fordul. Az időt szeretném látni. 30,43 század másodperc az idő eredmény. Egerszegi ennél valamivel jobbat úszott, 3:35-öt, amikor a világrekordot úszta. De kit érdekel a világrekord? Nem érdekel a világrekord. Nem érdekel, egyszerűen nem hagyom magam befolyásolni, csak a verseny érdekel. A verseny, amelyben egy testhosszal vezet, most már 80 méter tájékán. Egyedül Lawless tart vele némileg tempót a hatos pályán. Szilvia Pol kisé leszakadni látszik, Egér de szépen fordult, és azt hiszem a hetedik helyen fordult Szabó Tünde. Így van, az óra 1 perc 5,39-et mutat Tündénél, 1 perc 2,39-et mutat Egerszegi Krisztánál. Ez a részidő pedig jobb, méghozzá sokkal jobb, mint a világcsúcs részidő. De nem hagyja magát Lawless lerázni. Lawless jön, és Egerszeginek körülbelül egy test hozta az előnye. Hangsúlyozni szeretném, jobb az eredménye, mint a világcsúcs részidő volt. Jön előre tehát most Egerszegi Krisztina. 150 méterre fordul, természetesen elsőként. Összehasonlításul nézzük az eredményt. 1 perc 35,10 század, valamivel rosszabb, mint a világcsúcs részidő. De Kriszta csak az érdekel, hogy az első helyen legyél. Hetedik helyen fordul Szabó Tünde. Még 30 méter van, és Egerszegi nagyon magabiztosan vezet. A második helyért Dagmar Háze csatázik Lawless-szal. Egerszegi az első, Szabó Tünde továbbra is a hetedik helyen. Egerszeginek az előnye most már 2,5 testhoz. Ezt nem lehet elveszteni, ezt már semmiképpen nem lehet elveszteni. Itt az újabb magyar aranyérem, a 8. magyar aranyérem ebben a szent pillanatban most született meg. 2 perc 7,6 század másodperc. És Szabó Tünde hatodik. Jól van Tünde, 2 perc 12,94 század másodperccel. Tehát az újabb olimpiai aranyérem, immár a 8. újabb olimpiai rekord. Egerszegit nézem, aki most hátrafordul, úszik néhány tempót, leveszi a sapkát, véget ért a verseny kislánya részedre. Az időeredmény még egyszer, 2 perc 7,6 század másodperc, amelyért olimpiai aranyérmet adnak. Kiinteget oda, ahol a legtöbb magyar van, ahol elkezdik lengetni a magyar zászlókat. Szabó Tünde kinéz, mosolyog Tünde, hiszen 2 perc 12,94 század másodperccel a rövidebbik táv az 100 méter ezüstérme mellé most egy hatodik helyezést szereztél. Azt mondtam, szép nap ez a mai. Nem, ez nem szép, ez csodálatos.
1: Ez történt 1992-ben Barcelonában, most pedig visszarepülünk a jelenbe 2026-ba, egészen pontosan 2026. augusztus 10-ére is Birminghambe kapcsolunk. Hát azt hiszem, hogy a zenerajongók egészen pontosan tudják, hogy az angol rockzenének, a heavy metalnak a hazája az Birmingham, hiszen innen származik a Led Zeppelin, illetve a Black Sabbath együttes is. A Black Sabbathra egyébként egy híd is el van nevezve Birminghamben, és hát a leghíresebb lakóját, Ozzy Osbourne-t, azt hiszem, hogy senkinek nem kell bemutatni, aki ismeri a rockzenét. Sajnos idén július 22-én veszítette el a világ, hát Ozzy Osbourne maga volt a sátán, a hangja viszont egészen fantasztikus volt, és hát ezt a bizonyos Black Sabbath hidat azóta is virág özön lepibe, és különböző kiállításokkal emlékeznek, nem is akár mekkora kiállítások emlékeznek Birmingham leghíresebb lakosára, Ozzy Osbourne az ott lakók, hogy Regős László Pál látta-e már ezt a hidet, illetve látta-e már ezt a bizonyos kiállítást, ezt vagy elmondja nekünk, vagy nem, azt viszont egészen biztosan el fogja nekünk mondani, hogy az elmúlt percek során mi történt a ma kezdődött birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Szia, Laca! És László Pál, ezek szerint ő most jelenleg, lehet, hogy éppen elment a Black Sabbath Múzeumba, vagy az Ozzy Osbourne kiállítást megnézni, vagy a Black Sabbath hidat, amint visszaérkezik természetesen, majd elmondja nekünk, hogy mi történt a birminghami Európa-bajnokságon az elmúlt percek során, most azonban foglalkozunk egy párizsi eseménnyel, hiszen Párizsban pedig elkezdődtek a medencei számok az úszó, illetve vizes Európa-bajnokságon, és a magyar 4x200 méteres női gyorsváltónk a harmadik legjobb idővel került tovább az előfutamból a döntőbe. A futamot követően Katona László beszélgetett a hölgyekkel.
3: Gratulálok, hölgyek, a döntőbe kerültetek. A 4x200-as női gyorsváltó Ugrai Panna kezdésként milyen volt? Lehetett volna ebből 100 méteres gyorsúszás is, de nem vállaltad. Mi az oka?
4: Hát igazából ott láttuk az időket, meg tudom a saját egyéni csúcsomat is, úgyhogy nem gondoltam volna reálisnak esetleg a középdöntőbe-döntőbe jutást, és tényleg 100%-osan a 200-as gyorsváltóra akartam fókuszálni, úgyhogy emiatt történt a visszalépés, és remélem, hogy ez majd egy kicsi plusz hozzá fog adni a délutánhoz.
3: Kellemes volt a délelőtt?
4: Igen, meglepően, pedig egy 200 gyors nem nagyon szokott délelőtt jól esni, és az idő se volt vészes, úgyhogy igen, bizakodó vagyok a délutánra nézve.
3: A hangoskodó németek mennek el, akik megnyerték a futamot, Ábrahám, Minna. Jól vagy? Minden rendben van?
5: Igen, igen, eddig is nyilván volt egy kis kiesés az év elején, de hát azóta hát beláltam a munkába, és nyilván ez a EB volt a cél, úgyhogy erre készültem fel, és ahogy a Panna mondta, hogy vagyok maximálisan a váltókért, aztán kihozunk ebből, amit lehet. Nyilván nagyon erős a mezőny, de mi is erősek vagyunk, úgyhogy.
3: Ugye a te esetedben is felmerül a kérdés, hogy nem indulsz egyéniben?
5: Hát szerintem a nyilván a sérüléssel és a több hetes kieséssel a felkészülésem nem volt az igazi, úgyhogy azt éreztem, hogy most csak is a váltókra szeretnék fókuszálni, és akkor kicsit így majd az új szezon nyilván lesz egy a hazai VB, meg lesz egy olimpia a következő években, úgyhogy arra szeretnék majd így hosszú távon készülni, úgyhogy arra is számítottam, meg gondoltam, úgyhogy ez most így alakult.
3: Késely Ajna a váltó harmadik tagjaként. Tudod, hogy van egy kis hátrányod, de lehet, hogy előnyt is kellene kovácsolni belőle. Milyen érzés ez?
6: Igen, a harmadik, azt nem tudom, hogy valahol nem tudják az emberek néhova rakni, hogy neki pontosan így. Jó, nyilván tudjuk, hogy mi a feladat, tehát hogy minél erősebben úszni. Az első száz egész jól esett, nekem picit még nyilván így a 200 az annyiból fura, hogy soha nem tudom úgy belülni, hogy is mondjam, nem az iramot, hanem hogy nem tudom érzésügyileg, hogy milyen lesz a vége. Tehát hogy mindig az van, hogy vagy nagyon rossz, vagy nagyon jó. Úgyhogy összességében nagyon jó volt megint így úgy úszni a váltóban, hogy ez a csapat felállt a 2024-es olimpián, úgyhogy mindig egy nagyon jó érzés. Úgyhogy pontosan már 10 év vagy képviselem így a 4x200-es női gyorsátót, ami elég fura kimondani. Úgyhogy örültem, hogy megint itt lehettem, és hogy most csak így erre tudtam, vagy erre kellett fókuszáljak.
3: Délután Európa bajnok akarsz lenni, és lesztek a váltóval, szerinted?
6: Nem tudom, hogy csajokra így ránézek. Én mindent megteszek, vagy mindent megteszünk nyilvánvalóan, úgyhogy remélem, hogy az én személyemmel is hozzá tudok rakni így eredményügyileg a váltóhoz. Úgyhogy nagyon jó érzés, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy itt lehetek, és jó lesz a délután.
3: Pádár Nikolett az egyetlen, aki kétszer is beugrott már a vízbe. Milyen volt az első, a 100 gyors?
7: A 100 gyors az azért ott volt a madarálóban a nulláspályán, úgyhogy annyira nem is esett jól, meg első szám is volt, úgyhogy meg el is kapartam, és ez a második szám, ez a 200, ez arra, azon arra próbálkoztam, hogy, hogy tényleg nyújtsam a tempóimat, hogy, hogy minél lazábban, minél gyorsabban menjek, és aztán majd délután elsőnek megyek, és robbantok egy nagyot.
3: Lazának mondod, de elég erős idő volt itt délelőtt, ha én megnéztem. Tehát, hogy bele kellett tenned azért apait, anyait, vagy ez volt a laza?
7: Próbáltam így az első százat jól megcsinálni, hogy azért mégis, hogyha beugrok a vízbe, akkor valami jó legyen benne, de nyilván rengeteg van még ebben.
1: Párizsban az úszó Európa-bajnokság első medencés napján a 4x200 méteres női gyorsváltónk a harmadik legjobb idővel került be a döntőbe. Ez azt jelenti, hogy a medencés számok közül a hölgyek szerezhetik az első érmünket, ugyanis az első döntőt férfi 400 méter vegyesen rendezik majd a délután során, fél hétkor kezdődnek a döntők, illetve középdöntők, ott azonban nincs magyar érdekeltség. A második döntő viszont a 4x200 méteres női gyorsváltó döntő lesz, hát ez nagyjából egy olyan 7:45-8 tájban lesz, természetesen beszámolunk róla. Még egyszer mondom, a hölgyek a harmadik legjobb idővel kerültek be a döntőbe, tehát minden esélyük megvan arra, hogy érmet szerezzenek, de akár a legfényesebb medáliát is megszerezhetik. Na most Párizs után pedig kapcsolunk a Led Zeppelin és a Black Sabbath városába, Birminghambe, és hát az ott lévő Regős László Pál az atlétikai Európa-bajnokság eseményeit követi, és nem ment el az Ozzy Osbourne kiállításra még Birminghamben, de feltétlenül menj el, viszont mondd el nekünk addig is, hogy mi történt az atlétikai Európa bajnokságon eddig.
8: Jó híreim vannak Birminghamből, mert hogy Halász Bence első kísérletre 79 méter 58 cm dobott, a 78 méteres döntős szintet ezzel azonnal könnyedén abszolválta a magyar kalapácsvető, az egyik fő esélyese ennek a számnak. Riválisai közül egyelőre még nem mutatkoztak be sokan. Idén, aki nála jobb eredménnyel bír, Jan Sossinan például a francia, ő elsőre kevesebb, mint 75 méter dobott. Úgyhogy jelen pillanatban egyelőre csak Halász Bence áll nagy Q betűvel, azaz döntős szinttel a férfi kalapácsvető között az A csoportban, de hát még az első kör megy, most lép pont dobókörbe, az a Mellin Hummel, aki a világbajnokságon Tokióban második helyen végzett, Halász Bencét megelőzve kisebb meglepetésre. Ezt meg is nézem gyorsan, hogy hova dobja a kalapácsot a német, mert ez sem kicsi, és érvénytelen kísérlet, úgyhogy továbbra is Halász Bence az egyedüli, aki már biztosan ott van a döntőben. Ami pedig a női súlylökőket illeti, Berek Szászi Renáta egy érvénytelen kísérlettel kezdett, második próbálkozásra 16 méter 9 centis eredményt ért el a magyar versenyző. Azért az nagyon nagy szó lenne, hogyha neki sikerülne a döntőbe jutás, mert hogy 17 méter 10 centi az egyéni legjobbja Berek Szászi Renátának, a döntős szint pedig 18 méter 20, úgyhogy ez egy óriási teljesítmény kéne tőle. Jelen pillanatban a 10. helyen áll már, ami a saját csoportját illeti, és nézem, hogy összesítésben hányadik pozíciót foglalja el Berek Szászi Renáta, a 18-at, 12-en jutnak döntőbe, tehát bravúr lenne természetesen, de ahhoz még nagyot kéne javítania itt a mai nap a magyar súlylökőnek. Egyelőre Birminghamből ennyi, egy örömhír tehát már van, Halász Bence biztosan ott lesz a holnap esti döntőben, férfi kalapácsvetésben, stúdió.
1: Természetesen néhány perc van, ismételten kapcsolunk majd Birminghambe Regős László Pálhoz, hiszen már most mondom, hogy a bajnokok helyett is a visszajátszást hallhatják fél egyig, és az egész héten mindig fél tízkor fog kezdődni a visszajátszás, és folyamatosan kapcsoljuk Birminghamet, illetve Párizst, és több olyan alkalom lesz, amikor a bajnokok helyett is a visszajátszás van, hiszen élő események vannak mindkét helyszínen, például Párizsban azt mondja, hogy pont 10 perc múlva, ha minden igaz, női 800 méter gyorson Jakül Vivien fog rajtkőre állni, azt közvetíti majd önöknek Katona László, reméljük, hogy sikerül valami jó időeredményt elérni, mint ahogy női 200 méter háton is két versenyzőnk ért el viszonylag jó időeredményt. Szabó Feltóti Eszter a futamában harmadik helyen végezve összesen a 6. legjobb időt úszta, mi Kokas Fanni a futamában 5. helyen végzett, és összesen a 13. legjobb időt úszta. Egyébként ebben a számban a mai nap során lesznek a középdöntők. Kokas Fannival az úszása után a helyszínen Katona László beszélgetett.
3: Gratulálok, az első szint teljesítve, kezdésnek ez tökéletes?
9: Igen, ez teljesen megfelelt így az elvárásoknak.
3: Az időeredménye mennyire vagy elégedett? Délelőtt van, 2:12-es idő.
9: Igen, ez így délelőtt teljesen jó, az IFIAB-n kicsit rosszabbat úsztam menni, úgyhogy most ez így jobban jött ki, hogy kicsit jobb. Ez a 12. hely, ez így teljesen így be van biztosítva, úgyhogy várom a délutánt.
3: Milyen a mezőny? Tied volt a 2-es futam, ott melletted pedig Eszti, Szabó Feltóti Eszter, szóval felmérted már az erőt, mert itt most már a felnőttekről kell beszélni.
9: Igen, még itt annyira nem ismerem így, hogy ússzák le a többiek, így az 50-eket hogy osztják be. Teljesen más, így ilyen környezetben úszni, de egyébként szerintem ez is kell egy kis változás is.
3: Van taktikád, vagy csak szimplán úszol, ahogy tudsz?
9: A taktikám az, hogy ne halljak meg a 3. 50-en. Mert
3: az kritikus?
9: Az ott a holdpont, lehet így fogalmazni, de egyébként minél közelebb szeretnék a legjobb időmhez úszni, ugye, ha nem megjavítani.
3: De ha kritikus a 3. 50 méter, akkor hogy lesz abból 4.?
9: Egyébként a 4.-en valahogy így mindig feléledek, és ezt még én sem tudom, hogy csinálom.
3: Ez a fordulóból eredő erő?
9: Nem, azon is van mit megjavítani, de szerintem így fejbe valahogy tartalékolok így az 4. 50-re, 3. 50-en, és ezt kell kicsit megváltoztatnom, hogy ne tartalékoljak, hanem még több erőm legyen.
3: Az jó, hogy melletted úszik egy magyar az előfutamban, az segít, vagy ilyenkor te ezzel nem foglalkozol?
9: Alapvetően nem foglalkozom, de mivel így, hogy ez volt így az első felnőtt Európa-bajnokságon, megnyugtatott, hogy volt valaki, akit ismerek.
1: Katona László beszélgetett Kokas Fannival, aki női 200 méter háton mutatkozott be a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Ez egyébként az első medencés nap, és ennek a bizonyos női 200 méter hátnak a középdöntője ma kora este lesz, nagyjából egy olyan 7 óra 10 perc környékén szurkolhatunk Kokas Fanninak, illetve Szabó Feltóti Eszternek. Hamarosan pedig szurkolhatunk Jekyll Viviennek, aki női 800 méter gyorsan ugrik a medencébe az előfutamok során. Azonban mielőtt kapcsolnánk Párizsba, egy nagyon-nagyon régi és nagyon-nagyon kedves emlék, egészen pontosan egy 30 évvel ezelőtti emlék, az atlantai olimpián fantasztikus úszással Rózsa Norbert olimpiai bajnoki címet szerzett 200 mellett. Ezt idézzük most fel a következő percekben.
10: Kérlek szépen, éppen Kurt Grothét mutatják be, akit gondolom Grothnak kell ejteni, amerikai, tehát fergeteges a taps, és rögtön utána a délelőtti időfutamban legjobb időt úszó Güttler Károly következik övé, a legjobb pálya a 4-es pálya. Az egyesen Marek Kravcsik, lengyel 20 esztendős, élete legjobbját úszta a délelőtti előfutamban. A 2-esen Nick Gillingham, a nagy öreg, a legidősebb, Kravcsik a legfiatalabb, a brit fiú 29 esztendős, háromszoros Európa-bajnok. A 3-ason Groth, a csodaúszó, legalábbis gondoljuk mi, hiszen az olimpián most 6. volt százon, és rajta van a világranglistán igen előkelő helyen, hogy egészen pontos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a 2. Güttler Károly a 4-esen, aki a 200 méteres mellúszásban 4 esztendővel ezelőtt 5. volt az olimpián, de volt 2. például 100 méteren, és volt ugyanúgy 2. Európa-bajnokságon Kornyejev mögött, aki az 5-ös pálya, és azt hiszem a legnagyobb ellenfél, legalábbis én annak ítélem. A 6-oson Rózsa Norbert. Rózsa Norbert, aki 1994-ben ezen a távon világbajnokságot nyert Rómában. Akkor Güttler 3. volt. Rózsa nagyon jól úszott akkor mondjuk a 100 és 150 méter között, de utána egy kissé nem figyelt a 8-ason a surranon úszó Wunderlichre, aki majdnem meglepte őt. A 7-es pálya Philip Rogersi, már 91-ben ott volt versenyen a 25 éves ausztrál. A 92-es olimpián pedig bronzérmet nyert, és a 8-ason Erik Wunderlich. Gondolom kitalálták, hogy a közönség miért ilyen fergeteges ünnepléssel köszönti őt, hiszen Wunderlich azon a római világbajnokságon 2. lett, úgyhogy a világ végéről tört föl, mint hogy most az előfutamok során is. Egy gyors kérdés, hiszen a rajtig legalább 20 másodperc van, lehet, hogy csak 10. Hogy áll a vívódöntő?
11: Egyelőre 35-20 arányban vezetnek az oroszok, és nézem a következő találatot is. Ők érik el 36-20, és mellettem Gedővári Imre szeretné az úszást is nézni, így aztán megkapja hangban is mindazt, amire kíváncsi. Mi pedig itt szenvedünk tovább, és úgy rákészültem lélekben, hogy valami szenzációs nagy döntőről lehet itt most beszámolni, mert szikrázni fog a levegő, szikráznak a fegyverek, csak hát időközben elrontották a játékot.
10: A versenyzők, a
12: feszültség szinte tapintható, pattanásig, előrehajlás. Jó lesz-e a rajt? Groth még megigazítja a szemüvegét. Rózsa lazítja a karjait. Előrelépés, és e pillanatban jó az első rajt. Vajon kinek sikerül legjobban ez a rajt? Ki halad? Kinek a feje bukkan föl elsőnek? A hármas pályán Grothot látom, úgy látszik, hogy ő rugaszkodott el a legjobban mellette. Ott van Gütler. Gütlerről el kell mondani, hogy ő elsősorban százas mellúszó. És nagyon félni kell az Európa-bajnok Kornyejevtől, aki lehet, hogy délelőtt nem adott ki mindent magából. Lehet, hogy a többiek sem adtak ki mindent magukból. Egyelőre Groth, Kornyejev, Gütler véleményem szerint a sorrend, ha csak a hetesen Rodgers nem lep meg bennünket. E pillanatban Kornyejev fordul elsőnek, és nézem a magyarokat, Gütler Karcsi harmadik, Rózsa negyedik egyelőre. A fordulás után viszont egyre jobban beleerősít, Kornyejev, de jön föl Rózsa Norbert is. Rózsa most már véleményem szerint a második helyen áll, nem lehet ezt kérem ülve nézni, föl kell állni és úgy figyelni, hogy Kornyejev dugattyúként veti előre magát, az előnye legalább fél testhossz, és nagyon jól jön mellette Gütler és Rózsa. Amolyan varjak V betűjére hasonlít lassanként a mezőny, Kornyejev a vezér varjú, és utána jönnek a mieink, a két magyar. Első helyen fordul 100 méternél is Kornyejev, második helyen most már Rózsa, és harmadikon még Gütler. Norbikán tartani kell a különbség, a részidőket gyorsan elkapták, nem tudom összehasonlítani sem a bécsivel, sem a rómaival, sem a korábbival. Minden esetre Kornyejev a nagy favorit, és ezt úgy látszik egyre inkább igazolni akarja, mert növelni látszik előnyét. Bár most Gütlert látom megint beleerősíteni, Gütlert és Rózsát. A többiek közül ezúttal a kettes pályán Gillinghamet, a nagyöreget vélem felfelé törni. Közelítenek a 150 méterhez, és utána következhet a mindent eldöntő óriási hajrá. 150-nél a falat elsőnek még mindig Kornyejev éri, másodiknak Rózsa és harmadiknak Gütler. Ők hárman, negyedik Rodgers Ausztráliából. Az amerikai közönség most kezdi biztatni az amerikaiakat. Figyelni kell a surranó pályán Wunderlichre, mert félelmetes a hajrája a 8-as pályán a kopasznak. Még Kornyejev vezet, de nagyon jól jön Rózsa Norbert is. Rózsa Norbert, gyere Norbi. Még vagy 20 méter van hátra, és most véleményem szerint már Rózsa Norbert van az élen. Rózsa az első, második Kornyejev és Gütler is nagyon jön Kornyejevre. Rózsa vezette pillanatban 5 méter, 4 méter. Norbert meg kell ezt nyerni. Két csapás, egy és első Rózsa Norbert. És második Gütler Karcsi. Kettős magyar győzelem. Hát kérem szépen, sok mindenre számítottunk erre az olimpián. Csak nem arra, hogy a hatodik napon nyerjük az első aranyat. Arra viszont igen, hogy a Rózsa Gütler mellúszó kettős meglep bennünket valamivel, és Norbi hihetetlenül boldog, mutatja a győzelem V betűjét. Madarat lehet fogadni vele. Igen, igen. Érdekes módon azt mondta az olimpia előtt, hogy a legnagyobb riválisa meg Debül Frávot tartja, aki nincs is itt a döntőben. Igaz, hogy előtte megnyerte a 100 méteres mellúszást előfutamban, időfutamban világcsúccsal. Mondják, hogy jól beitalozott utána, ezért nem ment neki ma a 200 vella selejtezőn. És aztán ott együtt a nagy hármas Gütler Karcsi, aki hol második, hol harmadik volt a versenyben, és végül kitűnő hajrával följött a harmadikra, és akitől én tartottam a surranó Wunderlichtől, csak hetedik. A sorrend első Rózsa Norbert, 2 perc 12,57 század másodperc, kitűnő idő, második Gütler Károly, 2.13.03, harmadik Kornyejev, 2.13.17, negyedik a brit Gillingham, tehát az öreget se lehet leírni, ötödik az ausztrál Rodgers, akit titkos esélyesnek tartottunk, hatodik Kravcsik, a jövő embere, hiszen a lengyel mindössze 20 esztendős, hetedik Wunderlich, és nyolcadik Groth, tehát a két amerikai a végén, két amerikai az elején, kell ennél több? Rózsa Norbert olimpiai bajnok, Gütler Károly ezüstérmes.
1: Ez volt 30 évvel ezelőtt az atlantai olimpián, és most ugrunk előre 30 évet, egészen pontosan 2026. augusztus 10-éhez. Egészen pontosan 8 perc elmúlt dél, és az előzetes számítások szerint pont 8 percet dél után ugrik medencében női 800 méter gyorson a párizsi vizes Európa-bajnokságon Jacques Vivien, hogy valóban vízbe ugrott-e már, vagy csak még készülődik, ezt elmondja a helyszínről Katona László.
13: Egyelőre még csak készülődik, de hamarosan majd ott lesz a rajtkövön. Megnyerte a második 800 méteres gyorsúszó előfutamot, elődöntőt, itt a 2-1-ben van, valójában egyből a fináléba jutnak. Isabel Gosse, aki a 3 kilométeres kieséses verseny nyerte nyílt vizen, 8:26:01, elővé a legjobb idő egyelőre, és a másik német, Maja Werner pedig a második. úgyhogy hát Gosse esetében azért esélyes, hogy majd az egyik nagy aranyvárományosa ennek a versenyszámnak. Jakö Vivien pedig már ott van a rajtkő környékén, annak érdekében, hogy ő is a döntőbe juthasson, mert megvan erre az esély értelemszerűen. Más kérdés, hogy majd hogy sikerül neki ezt az egészet menedzselnie. Nem egyszerű, azért 800 méterről van szó. Van, aki általában az elején szokta megnyomni, és akkor az előnye vagy megmarad, vagy éppen még növelni is tudja. De majd meglátjuk, hogy Jakö Viviennek mi sikerül. 1500-on két évvel ezelőtt Európa bajnok lett, mindössze 16 évesen. Most már azért nagykorúként akár még nagyobb álmokat is szövegethet. Nagyon furcsa az ő története, hiszen volt Shane Tessap mellett is, mint tanítvány, de most már ismét visszatért a gyökerekhez, Kocsis Mártával készülődik továbbra is, de most már Honvéd színekben, nem a tatabányaként, vagy tatabányaiként. Szóval az ötös sáv lesz majd Jakö Viviennél, és ebben a pillanatban ő már a vízen. 8:26:97-es idővel, ha ezt meg tudná úszni, akkor talán meg lenne a döntő. A nulláson Gyakovics a svájciaktól, a holland Van der Kamp az egyesen, a kettesen a semlegesként induló Pantina, a hármasen a belga Dumont, a négyesen Quadarella az olaszoktól, az ötösen tehát Jakö Vivien, a hetesen, vagy a hatoson Vasilaki, Görögország, Hol, a svédektől a hetesen, és a nyolcason a georgiai Kalandadze. Vezet egyelőre Vasilaki, a görög, és második Jakö Vivien, aki egyébként bitorolhatja a trónt, ami azt jelenti valójában, hogy két évvel ezelőtt Kése Ajna nyerte a 800 méteres gyorsúszást az Európa-bajnokságon Belgrádban, de 400-on is Ajna győzött. Ő most egyéni versenyszámban nem indul, Jakö Vivien ellenben igen. Ráadásul Vivien esetében még egy kicsi halmozásról is beszélhetünk, hiszen nem csak 800 gyorson, hanem majd 1500-on is elindul, valamint a 4 vegyesen, illetve 200 pillangon. Hát tényleg most már felnőttes ebből a szempontból az ő pályafutása. Itt még azért jócskán hátra van, második helyen 100 méter után Jakö Vivien, irány Birmingham, Regős László Pál.
8: Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat. Itt áll velem szemben Halász Bence, aki első dobására megdobta a döntő szintet, 79 méter, 58 centiméter. Milyen volt ez az egyetlen dobás itt a selejtezőben?
14: Nagyon jól éreztem magam igazából, már a melegítésnél is jó laza voltam, és igazából nekem ez számít a jó eredmény eléréséhez. Ugye 78 méter volt a szint, ami az utóbbi évekhez képest erősebb elvárás. Természetesen nekem az volt ettől a cél, hogy ezt első dobásra teljesítsem, hogy minél több energiát tudjak átmenteni holnapra, ne kelljen idegeskedni azon, hogy fú, nem sikerült az első dobás, és utána már ott van az abszem, ahol kell neki. Tehát ezeket elkerülni mindig sokkal jobb, szóval összességében örülök, hogy teljesítettem a szintet ilyen hamar. Jó dobás volt, összeszedett dobás volt, volt benne kellő keménység is, ahol kellett, már így lehet igazából jó dobást elérni. A körnek van egy kicsit furcsa része az induláskor, ahova én teszem a jobb lábam, ott, hogyha nem figyelek, ott akár el is lehet csúszni, de most igazából ezzel az három dobással, amit ugye ma itt tudtam dobni a melegítéssel együtt, rá kitapasztaltam, hogy hogy lehet ezt kiköszönülni, és így jó lett minden.
8: Ilyenkor nem probléma, hogy elsőre megdobod, és nincsen még két plusz dobásod esetleg a holnapi döntő előtt?
14: Örülök neki, hogy nem kell még kettőt dobni, azért, mert ott már a selejtezőben semmit nem lehet nyerni, de mindent el lehet veszteni. Ez egy olyan harc, ahol gyakorlatilag egy olyan feladat, ami rossz, de kötelező teljesíteni. Mert természetesen sokkal jobb lenne, meg kevésbé lenne, tehát ideges az ember, hogyha egyből a döntőbe kellene menni, de hát ez nem így van. Itt ezt teljesíteni kell, örülök, hogy nem kell tovább izgulni, elsőre sikerült, tényleg egy technikálisan jó dobás, magabiztos, és még tovább növeli az önbizalmat az, hogy korán reggel azért ekkora dobást elérni, ez szerintem mindenképp jó, ezt több méterrel meg lehet fejelni holnap.
8: Akkor most nyugodtan készülsz a holnap esti döntőre?
14: Így van, nyugodtan készülök, most itt gyakorlatilag már megvan beszélve a szakmai stábból, hogy a csapat sátornál várnak, ülünk fel a buszra és már megyünk is haza. Lassan kezdek éhes lenni, hiszen a megszokottnál azért korábban kellett kelni, de nem volt semmi gond, csak szeretnék már lepihenni.
8: Akkor el is engedlek, köszönöm szépen, és jó pihenést, jó étvágyat kívánok! Köszönöm. Halász Bence, tehát 79 méter 58 centis eredménnyel bejutott a holnap esti döntőbe, ami pedig a mai másik magyar indulót, vagy aki eddig bemutatkozott azok közül, Beregszászi Renátát illeti. Sajnos a harmadik kísérlete is érvénytelen lett, úgyhogy 16 méter 9 centi az ő hivatalos eredménye itt a birminghami Európa-bajnokságon, ez pedig nem fog döntőbe jutást ígérni. Nézem, hogy jelen pillanatban hányadik helyen áll, hiszen még nincsen vége a selejtezőnek, most épp a 20. helyen áll, de ez már nem változhat, mert már csak olyanok dobnak, akik előtte vannak. Közben itt a 800 méteres síkfutás selejtezői is elkezdtek, ennek szólt itt az üdvrivalgás a lelátón, hogy Max Börgin, a hazaiak versenyzője, futamgyőztesként jutott tovább a következő körbe. Itt egyébként még nagy meglepetés nem született, de hát még csak most kezdődött ugye az Európa-bajnokság. Mi pedig kapcsoljunk vissza Párizsba, Katona Lászlóhoz.
13: Köszönöm szépen. Quadarella vezet a 800 méteres gyorsúszás harmadik előfutamában, ami azt jelenti, hogy a második helyen Jakl Vivien pedig ott van mellette. A négyes, illetve az ötös pálya kiemelkedik. Quadarella előnye majdnem három test hossz, úgyhogy az biztos, hogy az olasz megnyeri a futamot, de Jakl Vivien pedig erőteljesen megy abba az irányba, hogy a döntőbe kerülhessen. Isabel Gosse az előző futamot 8.26.01-jel nyerte meg. Hát egyéni legjobbja környékén kellene teljesítenie Viviennek, hogy biztosan meglegyen majd a döntős szereplés, bár hozzá kell tenni, hogy 8.30-on túl többen is vannak, úgyhogy lehet nem is kell annyira megerőltetnie magát Viviennek. Jakl Vivien úgy zárójelben csak az országos bajnokságon nyert 4 aranyérmet, 400 vegyesen, 800 gyorson, tehát ebben a versenyszámban is ő volt a legjobb, 1500 gyorson, valamint 200 pillangón is, úgyhogy most már tényleg úgy néz ki, hogy ereje teljében van, de hát 2-3 éve lett felfedezve, ott volt az olimpián Párizsban is, úgyhogy tudja, milyen itt a francia fővárosban teljesíteni. 550 méternél Quadarella vezet, a második helyen Jakl Vivien, olyan 3-4 másodperc a hátránya, ami nagyjából 3-4 testhosszt is jelent az ő esetében. Vasilaki, a görög, pedig a harmadik helyen. Ez az utolsó délelőtti úszás, mármint magyar oldalról, és ezzel véget ér a mai nap. Már egy szétúszás lesz majd 100 gyorsan a hölgyeknél, de az nem érdekes magyar szempontból. Összegezve Pádár Nikolett 28-ként zárt 100 gyorsan, itt zárójelben Marit Steenbergen Európa csúcsot úszott. Férfi 50 pillangó Milák Kristóf az 5. idővel elődöntős. Magyar idő szerint, ha minden igaz, akkor 18 óra 30 perc környékén csobban majd a vízbe a délután folyamán. 200 háton Kokasfanné, Szabó Feltóti Eszter is tovább jutott az előfutamából. Szabó Feltóti 6. idővel, 12. idővel Kokasfanné. Ő nekik majd magyar idő szerint 18 óra 55 perckor lesz lehetőségük az elődöntőben tovább menni. De a magyar idő szerint ez valójában nem tudom, hogy miért mondom, mert ugyanabban az időzónában van Párizs és Budapest is. De ami még a magyarokat illeti, a 4x200-as gyorsváltó Ugrai Panna, Ábrám Mina, Kése Ajna és Pádár Nikolett döntős. A harmadik legjobb idővel 19 óra 20 percre van írva az esti finálé, és majd lesz egy harmadik döntő, a férfi 4x200-as gyorsváltó, de a harmadik valójában az a kezdet, a férfi 400 méteres vegyes úszás, de itt nincs magyar érdekeltség, se Leo Marchand, aki a vegyes úszó számokat kihagyja, a 200, illetve a 400 vegyest, és marad számára egyébként két versenyszám, amiben még indul, szóval annyira nem aggódnak a franciák, de azért a közönség most már annyira nem feltétlenül mutatja magát oly sok személy formájában, talán egy ezren maradhattak, kicsit azért kevesebben, mint amikor elkezdődött az egész egy két és fél, majdnem három órával ezelőtt. Jön az utolsó 100 méter, ami azt jelenti, hogy Jakl Vivien egyelőre a második helyen, Quadarella az élen, ő pedig az utolsó 50 méterét kezdi meg, illetve ugyanígy tesz majd Jakl Vivien, aki a második, magabiztosan a görög Vasilaki mellette, de ő is le van maradva legalább 2-3 test hosszal. Quadarella megnyeri a 800 méteres gyorsúszás harmadik futamát, így jövő a legjobb idő nagy valószínűséggel majd a döntőt illetően, ha csak nem, Gosse 8.26-os ideje a legjobb, most csapat célban 8.23.17, Jakl Vivien pedig ebben a pillanatban most már ott a célban 8.28.87, nem egyéni legjobbja, de a második helyen, ez azt jelenti, hogy ő a harmadik idővel döntős, és így várhatja majd a holnap esti döntőt, valójában a holnap esti finálét, hiszen értelemszerűen nem úsztatják meg a hölgyeket, de még az urakat sem kétszer 800 méteren, de 1500-on sem. Jakül Vivien tehát harmadik idővel döntős 800 méteres gyorsúszásban a hölgyeknél, még a hivatalos eredményre azért várjunk, biztos, ami biztos, bármi előfordulhat kizárás címszó alatt, de úgy néz ki, hogy Jakül Viviennek sikerült a döntőbe kerülnie, és bizony ebben a futamban a második helyen zár, összességében pedig a harmadik. Quadarella a legjobb idővel finalista, Gosse a második, Jakül Vivien a harmadik, Werner, Hall, Vasilaki, Soares, Martins és a spanyol De Valdes még bekerül, a belga Dumont nem lesz ott, illetve az orosz Pantina sem, úgyhogy így alakul ki az, hogy a magyar csapat számára egy kifejezetten erős délelőttöt tudhat magának ez a magyar csapat. Mindössze Pádár Nikoletnek nem sikerült 100 gyorson bejutnia, vagy tovább jutnia. Igaz, az egyfajta bemelegítés volt számára. Párizs egyelőre búcsúzik, délután este 18 óra 30 perctől természetesen majd jönnek a elődöntők, döntők. Várom önöket a Szó a stúdiói.
1: A középdöntők, illetve a döntők programjával majd hamarosan, most azonban Keep the Face a Bon Jovitól.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 5,5 perc múlva lesz 00:30, hamarosan búcsúzik a mai 3 órás visszajátszás. Előtte azonban még elmondom, hogy Párizsban a Vizes Európa Bajnokságon a mai nap során 3 döntőt rendeznek, 18:30-tól kezdődnek a középdöntők és a döntők. A férfi 400 méter vegyes döntőjében, illetve a 4x200 méteres férfi gyorsváltó döntőjében nem érdekelt Magyarország, ellenben a női 200 méteres gyorsváltó döntőjében ott lesz a 4 magyar hölgy, ráadásul a 3. legjobb idővel kerültek be a fináléba, az azt jelenti, hogy dobogó esélyesek. A Birminghamben zajló, pontosabban mai nap során kezdődött atlétika Európa bajnokságon pedig női súlylökés döntő lesz 20 órától, reméljük, hogy ott lesz Beregszászi Renáta, illetve női 100 méteres döntő 22:50-től magyar idő szerint, ugye Angliában akkor még csak 21:50 lesz, szóval reméljük, hogy Takács Boglárka ott lesz a női 100 méter döntőjébe, ez természetesen jövő zenéje, de hogyha velünk tartanak a folytatásban is az egész nap során, akkor mindent megtudhatnak Párizsból, illetve Birminghamből is, hiszen mindkét helyszínen ott van kommentátorunk. A visszajátszás pedig holnap ismételten 9:30-kor kezdődik, hiszen jönnek az előfutamok Párizsban. Először női 50 méter pillangót nem vagyunk érdekeltek, aztán viszont jön a férfi 100 méteres gyors. Milák Kristóffal és Német Nándorral is holnap délelőtt bemutatkozik, még a medencés számok során Kós Hubert is, úgyhogy lesz kinek szurkolni holnap délelőtt is, és holnap délelőtt is. Még egyszer mondom, 9:30-tól visszajátszás, mára viszont ez a program búcsúzik. A két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, a párizsi kommentátor Katona László, a birminghami kommentátor Regős László Pál, továbbá a két hangmérnök Antal Rihárd és Nagy Máté nevében is megköszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
0: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22:35 perckor.

0: éves női gyorsváltó pedig már az éremért harcolhat a Párizsban zajló Vizes Európa Bajnokság medencés úszóversenyének helyszínén. Az olimpiai hatodik női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kéza Jajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került az esti fináléba. Egyéniben három magyar, Milák Kristóf 50 méter pillangón, valamint Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter lett középdöntős a nők 200 méteres hátúszó számában. A Debrecen nyerte 1-0-ra a keleti rangadót hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulójában. A találkozó egyetlen gólját Zsuzsák Balázs szerezte. A DVSC ezzel megszerezte az első győzelmét az idényben. A másik tegnapi összecsapáson 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd. A Bognár György vezette hazaiak, hiába vezettek kétszer is a mérkőzésen. A vendég fővárosiak mindkét esetben egyenlítettek. A végeredményt Csontos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnak három forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Benyújtotta a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. A Fidesz, valamint a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sólyog Tamás korábbi államfő eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhet az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Nem volt tartós a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél. Csernavodánál a hétvégén kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el egy közeli elágazásnál. Így több víz jutott az erőmű felé vezető öreg Dunába. De a javuló tendencia nem volt tartós. Fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le kell állítania a romániai atomerőművet, jelentette be a román energetikai államtitkár. Amennyiben le kell állítani a kettes blokkot is, várhatóan 10-30%-os korlátozást kell bevezetni a nagyipari fogyasztóknak az esti csúcsidőben Romániában. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el.
1: Közlekedés.
0: Korábban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható. Már 10 kilométeres a torlódás.
1: Időjárás.
0: Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Másút esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elkezdődött a medencés úszók és az atléták számára is az Európa-bajnoksága. Debrecen nyerte a keleti rangadót, pontosztózkodás Paksun a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ahogy a délelőtt folyamán élő közvetítésünkben is hallhatták, elrajtolt a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság, és már a nyitónap első részében érdekeltek voltunk, és vagyunk több számban is. Jelenleg is szurkolhatunk magyar indulóknak. A helyszínen ott van a kollégánk, a kommentátor Regős László Pál. Szervusz, Laca! Mi történt eddig az EB-n, és kikre figyelhetünk ma még?
2: Szia Viki, köszöntöm a kedves hallgatókat. Jó híreim vannak, nem is akármennyire jók, mert hogy már van két továbbjutónk rögtön itt az első nap első programjában az Európa-bajnokságon. Férfi kalapácsvetésben Halász Bence első próbálkozására megdobta a 78 méteres döntős szintet, egészen pontosan 79 méter 58 centis eredményt ért el a dobóese atlétája, ezzel biztosította a helyét a döntőben. Egyébként az első csoportban, itt a selejtezős A csoportban, amelyben Halász Bence indult, csak neki sikerült a szintet, a 78 méteres szintet elérnie, tehát úgy tűnik, hogy jobb formában van, mint ellenfelé. Nyilván a B csoport még nem lépett dobókörbe, egyébként majd Szabados Ármin és Celler Gábor is a B csoportban lesz érdekelt. Ami a női 100 méteres síkfutást illeti, ez a másik remek hír. Takács Boglárka futamgyőztesként jutott tovább az elődöntőbe, ráadásul 10,93 század másodperces idővel. Hozzá kell tenni, hogy hátszeles idő volt, tehát ez nem számít országos csúcsnak, de ha azt vesszük, hogy 11,6 század másodperc Takács Boglárkának az egyéni legjobbja, ahhoz képest ez még hátszélel is egy fantasztikus eredmény, ez a 10,93. Ő is természetesen nagyon boldog volt, és nagyon várja már az esti programot, hiszen még ma rajt hozzá majd az elődöntőben, és hát ha így fut, akkor nem kizárt, hogy esetleg a döntőben is. Elsőként Beregszászi Renáta mutatkozott be női súlylökésben, ő 16 méter 9 centis eredménnyel a 20. helyen végzett összesítésben, így nem jutott döntőbe, és most zajlik a férfi távolugrók selejtezője is Pap Kristóffal a mezőnyben. Az első ugrása a TFS-e atlétájának sajnos eredménytelen volt, de hát ugrott ő idén már 8 méter felett itt, úgyhogy bizakodhatunk abban, hogy esetleg valami hasonlót mutat majd. Legközelebb Enyingi Patriká majd rajthoz férfi 400 méteren az előfutamban, magyar idő szerint 12 óra 55 perckor. Molnár Attila is itt van ebben a számban, de neki nem kell selejtezőt futnia, ő egyből elődöntő. És aztán majd jön a kalapácsvetés B csoportja a selejtezőben, délelőtti programjának zárásaként magyar szempontból Mátó Sára a 400 méteres gátfutás előfutamaiban áll rajthoz. Két továbbjutónk tehát már van, rögtön az első délelőtt, bizakodunk abban, hogy még többen követik Halász Bencét és Takács Boglárkát. Stúdió.
1: Regős László Pálnak köszönjük szépen az összefoglalót és a jó híreket is. És ahogy hallhattuk, Lacától is elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt Halász Bence az EB-n, ahol a dobóese olimpiai ezüstérmes háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 centiméteres teljesítménye jutott tovább, és készülhet a holnap esti fináléra. Most pedig következzen vele egy interjú, amelyet Regős László Pál készített.
2: Itt áll velem szemben Halász Bence, aki első dobására megdobta a döntő szintet, 79 méter 58 centiméter. Milyen volt ez az egyetlen dobás itt a selejtezőben?
3: Nagyon jól éreztem magam igazából, már a melegítésnél is jó laza voltam, és igazából nekem ez számít a jó eredmény eléréséhez. Ugye 78 méter volt a szint, ami az utóbbi évekhez képest erősebb elvárás. Természetesen nekem az volt ettől a cél, hogy ezt első dobásra teljesítsem, hogy minél több energiát tudjak átmenteni holnapra, ne kelljen idegeskedni azon, hogy fú, nem sikerült az első dobás, és utána már ott van az abszem, ahol kell neki. Tehát ezeket elkerülni mindig sokkal jobb, szóval összességében örülök, hogy teljesítettem a szintet ilyen hamar. Jó dobás volt, összeszedett dobás volt, volt benne kellő keménység is, ahol kellett, mert így lehet igazából jó dobást elérni. A körnek van egy kicsit furcsa része az induláskor, ahova én teszem a jobb lábam, ott, hogyha nem figyelek, ott akár el is lehet csúszni, de most igazából ezzel az három dobással, amit ugye mai tudtam dobni a melegítéssel együtt, rá kitapasztaltam, hogy hogy lehet ezt kiköszönülni, és így jó lett minden.
2: Ilyenkor nem probléma, hogy elsőre megdobod, és nincsen még két plusz dobásod esetleg a holnapi döntő előtt?
3: Örülök neki, hogy nem kell még kettőt dobni, azért, mert ott már a selejtezőben semmit nem lehet nyerni, de mindent el lehet veszteni. Ez egy olyan harc, ahol gyakorlatilag egy olyan feladat, ami rossz, de kötelező teljesíteni. Mert természetesen sokkal jobb lenne, meg kevésbé lenne, tehát ideges az ember, hogyha egyből a döntőbe kellene menni, de hát ez nem így van. Itt ezt teljesíteni kell, örülök, hogy nem kell tovább izgulni, elsőre sikerült, ez tényleg egy technikálisan jó dobás, magabiztos, és még tovább növeli az önbizalmat az, hogy korán reggel azért ekkora dobást elérni, ez szerintem mindenképp jó. Ezt több méterrel meg lehet fejelni holnap.
2: Akkor most nyugodtan készülsz a holnap esti döntőre?
3: Így van, nyugodtan készülök. Most itt gyakorlatilag már meg van beszélve a szakmai stábból, hogy a csapat sátornál várnak, ülünk fel a buszra és már megyünk is haza. Lassan kezdek éhes lenni, hiszen a megszokottnál azért korábban kellett kelni, de nem volt semmi gond, csak szeretnék már lepihenni.
1: Jó pihenést kívánunk Halász Bencének, a szám másik két magyarja, a VB 8. Szabados Ármin, illetve az EB újon Steller Gábor pedig magyar idő szerint a 13 óra 20 perckor kezdődő B csoportban szerepel majd. És most következzen Takács Boglárka, aki szintén fantasztikus teljesítményt nyújtott a délelőtt kora délután folyamán az Európa bajnokságon az atlétáknál, hiszen a női 100 méteres síkfutás előfutamából futamgyőztesként jutott tovább, és Regős László Pál őt is megszólaltatta.
2: Takács Boglárka 10,93 század másodperc, 11 másodpercen belül futamgyőzelem. Mit tudsz mondani ilyenkor?
4: Nagyon semmit. Első kör megcsinálva a feladat teljesítve, de abszolút túlszányoltam azt, amit elképzeltem, mert őszintén nem annyira volt most egy számbeli cél a fejemben. Egy Európa-bajnokságon nyerni kell és lépdelni tovább a következő fordulókba, és nyilván majd a döntőbe. Igazából sem számít az időt is nyerni kell, úgyhogy... De azért nyilván, amikor az ember a szezon főversenyében, akkor szeretné időben is viszont látni azt, hogy amire egész szépen dolgozott, az kifizetődik, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok ezzel az időeredménye, akkor is, hogyha hátszéles, soha nem tettem még se hátszéles anélkül tizennyel belül, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon motiváló és nagyon jó kezdés, úgyhogy nagyon várom ma az estét.
2: Maga a futás milyen volt? Hogy épült fel, nyilván 100 méteren ez nem olyan, mint mondjuk 1500-ön lenne erről beszélni, de milyen volt?
4: Én belülről nagyon lazának éreztem, és mondhatni tökéletes futásnak érzékeltem én belülről. Kíváncsi vagyok, hogy kívülről ez hogy látszott, meg hogy az edzőm majd hogyan értékeli, de én belülről azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nyugodt vagyok. Egyébként kicsit talán indokolatlan is van a szezonom, egyáltalán nem volt olyan biztató, hogy úgy jöjjek ide, hogy hátra tölve is minden szuper lesz, mert hát azzal itt azt az eredményt, amit szeretnék elérni, azt nem lehet, de már most reggel bizonyítottam magamnak, hogy a mentális felkészültség, a hit, az csodálatra képes, és tényleg minden főversenyemen tudom hozni azt, amit várnak tőlem, meg amit én is magamtól várok, úgyhogy ez eddig egy csodálatos kezdés, és kíváncsi vagyok, mi van még ebben.
2: Hát legyen még szabad a folytatás. Köszönöm. Jó pihenést, szia!
1: Az atlétikai Európa-bajnokság eseményeit élőben követhetik természetesen a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Másik élő közvetítési helyszínünk pedig Párizs, hiszen mától a medencés úszókra koncentrálhatunk a vizes Európa-bajnokságon. A délelőtt és kora délután folyamán 5 számban voltak érdekeltek a magyar versenyzők, akiknek teljesítményét a helyszínen közvetítette, kommentált a Katona László kollégánk. Szervusz Laci, hogyan szerepeltek eddig Milák Kristófék?
5: Szervusz, szia, köszöntöm a kedves hallgatókat. Érdekes, hogy azt mondod, hogy Milák Kristófék. 50 méteres pillangó úszásban ő 5. idővel elődöntős, de továbbra sem akar természetesen beszélgetni az újságírókkal. Ettől függetlenül ott lesz majd a délutáni elődöntőben, úgyhogy rá lehet számítani, illetve másokra is. 200 háton például Kokas Panni, valamint Szabó Feltóti Eszter is ott lesz majd az elődöntőben, vagy középdöntőben, kinek hogy tetszik. Szabó Feltóti a 6. idővel elődöntős, 12. idővel Kokas Panni. Mégiscsak egy fiatal, 17 éves hölgyről van szó, nagy dolog az, hogy már tovább tudott menni Kokas a legjobb 16 közé. A női 4x200 méteres gyorsváltó pedig finalista, ami azt jelenti, hogy az ugrai Panna Ábrahámina, Késehajna, Pádár Nikolett alkotta csapat a harmadik idővel döntős, este értük lehet majd szorítani. No meg, az előbb felsorolt Szabó Fetóti, Eszter Kokasvanni, illetve Milák Kristóf hármasnak is. 800 gyorsan Jakö Vivien is zárta a napot, harmadik idővel döntős, azt a finálét majd holnap rendezik meg. Összességében jól szerepeltek a magyarok, hát mindössze egy 100 méteres gyorsúszást van Pádár Nikolett esetében, ami nem sikerült jól, bár lehet, hogy Niki se akarta annyira ezt erőltetni. Futamában a 9. helyen zárt, összesítésben pedig a 28. de például férfi 400 vegyese meg nem is indult magyar versenyző, úgyhogy összességében jó a szájíz, az első délelőtt megvolt, délután majd jön, magyar idő szerint 18 óra 30 perc után egy kicsivel Milák Kristóf 50 pillangón elődöntővel, 18.55-től a 200 hát elődöntője, mindkét magyar egyfutamban, Szabó Feltóti Eszter, valamint Kokasvanni, és 19 óra 20 perctől pedig a női 4x200 méteres gyorsváltó fináléja. Budapest.
1: Katona Lászlónak köszönjük szépen az összefoglalót, és azt is mondhattam volna, hogy Kokasvanniék, hiszen női 200 méter hátul az egy hónappal ezelőtti ifjúsági EB-n aranyérmes Kokasvanni, valamint Szabó Feltóti Eszter volt érdekelt. Mindketten tovább jutottak, ahogy Katona László is elmondta. Kokas a 13., Szabó Feltóti a 6. helyen. Most a 17 éves Kokasvannit hallják, akit Katona László kérdezett az úszását követően.
5: Az idő eredménye mennyire vagy elégedett? Délelőtt van, 2:12-es idő.
4: Igen, ez így délelőtt teljesen jó, az ifi EB-n kicsit rosszabbat úszom menni, úgyhogy most ez így jobban jött ki, egy kicsit jobb. Ez a 12. hely, ez így teljesen így be van biztosítva, úgyhogy várom a délutánt.
5: Milyen a mezőny? Tied volt a 2. futam, ott melletted pedig Eszti, Szabó Feltóti Eszter, szóval felmérted már az erőt, mert itt most már a felnőttekről kell beszélni.
4: Igen, még itt annyira nem ismerem így, hogy ússzák le a többiek, így az 50-eket. Hogy osztják be. Teljesen más így ilyen környezetben úszni, de egyébként szerintem ez is kell egy kis változás is.
5: Van taktikád, vagy csak szimplán úszol, ahogy tudsz?
4: A taktikám az, hogy ne halljak meg a 3. 50-en.
5: Kritikus?
4: Az ott a holdpont, de egyébként minél közelebb szeretnék a legjobb időmhez úszni, ugye, ha nem megjavítani.
5: De ha kritikus a 3. 50 méter, akkor hogy lesz abból 4.?
4: Egyébként a 4.-en valahogy így mindig feléledek, és ezt még én sem tudom, hogy csinálom.
5: Ez a fordulóból eredő erő?
4: Nem, azon is van mit még javítani, de szerintem így fejbe valahogy tartalékolok így az 4.-50-re, 3. 50-en, és ezt kell kicsit megváltoztatnom, hogy ne tartalékoljak, hanem még több erőm legyen.
5: Az jó, hogy melletted úszik egy magyar az előfutamban, az segít, vagy ilyenkor te ezzel nem foglalkozol?
4: Alapvetően nem foglalkozom, de mivel így, hogy ez volt így az első felnőtt Európa-bajnokságon, megnyugtatott, hogy volt valaki, akit ismerek.
1: És Kokasvanni mellett többek között jól szerepelt a 4x200 méteres női gyorsváltó is, akiknek a tagjai éremért úszhatnak. Az olimpiai 6. staféta ugrai Panna Ábrahámina és a Jajna Pádár Nikolett összeállításban a 3. idővel került az esti fináléba, és kollégám őket is megszólaltatta.
5: Gratulálok, hölgyek, a döntőbe kerültetek, a 4x200-as női gyorsváltó ugrai Panna. Kezdésként milyen volt? Lehetett volna ebből 100 méteres gyorsúszás is, de nem vállaltad. Mi az oka?
6: Igazából ott láttuk az időket, meg tudom a saját egyéni csúcsomat is, úgyhogy nem gondoltam volna reálisnak esetleg a középdöntőbe jutást, és tényleg 100%-osan a 200-as gyorsváltóra akartam fókuszálni, úgyhogy emiatt történt a visszalépés, és remélem, hogy ez majd egy kicsi plusz hozzá fog adni a délutánhoz.
5: Kellemes volt a délelőtt?
6: Igen, meglepően, pedig egy 200 gyors nem nagyon szokott délelőtt jól esni, és az idő se volt vészes, úgyhogy igen, bizakodó vagyok a délutánra nézve.
5: A hangoskodó németek mennek el, akik megnyerték a futamot, Ábrahámina. Jól vagy? Minden rendben van?
7: Igen, eddig is nyilván volt egy kis kiesés az év elején, de hát azóta hát beláltam munkába, és nyilván ez a EB volt a cél, úgyhogy erre készültem fel, és ahogy a Panna mondta, hogy vagyok maximálisan a váltókért, aztán kihozzuk ebből, amit lehet. Nyilván nagyon erős a mezőny, de mi is erősek vagyunk, úgyhogy.
5: Ugye te esetedben is felmerül a kérdés, hogy nem indulsz egyéniben?
7: Nyilván a sérüléssel és a több hetes kieséssel a felkészülésem nem volt az igazi, úgyhogy azt éreztem, hogy most csak is a váltókra szeretnék fókuszálni, és akkor kicsit így így majd az új szezon nyilván lesz egy a hazai VB, meg lesz egy olimpia a következő években, úgyhogy arra szeretnék majd így hosszú távon készülni, úgyhogy számítottam, meg gondoltam, úgyhogy ez most így alakult.
8: Késely Ajna a váltó harmadik tagjaként. Tudod, hogy van egy kis hátrányod, de lehet, hogy előnyt is kellene kovácsolni belőle. Milyen érzés ez?
9: Igen, a harmadik, azt nem tudom, hogy valahol nem tudják az embereknél hova rakni, hogy neki pontosan így. Jó, nyilván tudjuk, hogy mi a feladat, tehát hogy minél erősebben úszni. Az első száz egész jól esett, nekem picit még nyilván így a 200 az annyiból fura, hogy soha nem tudom úgy belőni, nem az iramot, hanem hogy nem tudom érzésügyileg, hogy milyen lesz a vége. Tehát hogy mindig az van, hogy vagy nagyon rossz, vagy nagyon jó. Úgyhogy összességében nagyon jó volt megint így úgy úszni a váltóban, hogy ez a csapat felállt a 2024-es olimpián, úgyhogy mindig egy nagyon jó érzés. Úgyhogy pontosan már 10 év vagy képviselem így a 4x200-es női gyorsátot, ami elég fura kimondani. Úgyhogy örültem, hogy megint itt lehettem, és hogy most csak így erre tudtam, vagy erre kellett fókuszáljak.
8: Délután Európa bajnok akarsz lenni, és lesztek a váltóval, szerinted?
9: Nem tudom, hogy csajokra így ránézek. Én mindent megteszek, vagy mindent megteszünk nyilvánvalóan, úgyhogy remélem, hogy az én személyemmel is hozzá tudok rakni így eredményügyileg a váltóhoz. Úgyhogy nagyon jó érzés, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy itt lehetek. Ja, és jó lesz a délután.
8: Pádár Nikolett az egyetlen, aki kétszer is beugrott már a vízbe. Milyen volt az első, a 100 gyors?
10: A 100 gyors azért ott voltam a darálóban a nulláspályán, úgyhogy annyira nem is esett jól, meg első szám is volt, úgyhogy meg el is kapartam, és ez a második szám, ez a 200, ez arra próbálkoztam, hogy tényleg nyújtsam a tempóimat, hogy minél lazábban, minél gyorsabban menjek, és aztán majd délután elsőnek megyek, és robbantok egy nagyot.
8: Lazának mondott, de elég erős idő volt itt délelőtt, ha én megnéztem, tehát hogy bele kellett tenned azért apait, anyait, vagy ez volt a laza?
10: Próbáltam így az első százat jól megcsinálni, hogy azért mégis, hogyha beugrok a vízbe, akkor valami jó legyen benne, de nyilván rengeteg van még ebben.
1: A 4x200 méteres női gyorsváltó tagjait hallhatták értékelni, akik az éremért úszhatnak majd a párizsi vízes Európa-bajnokságon, amelynek középdöntői döntőit így ma este fél héttől is élőben közvetíti a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is. Befejezésül pedig labdarúgás röviden, hiszen felejthető első félidő után 2-2-es döntetlent játszott a Paksa Honvéddal a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában tegnap. A tolnaiak így az új idényben mind az 5 tétmérkőzésükön kaptak legalább 2 gólt, a Paks 4 ponttal áll 3 forduló után. A harmadik forduló zárómérkőzését a keleti rangadót pedig a DVSC nyerte hazai pályán 1-0-ra a Nyíregyháza ellen az NB1-ben. A találkozó egyetlen gólját a 109-szeres magyar válogatottsági rekorder Dzsuzsák Balázs szerezte, akinek ez volt élete első fejes gólja. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, de maradjanak továbbra is velünk, hiszen a zene után 13 órától a Söprögető kocsi következik, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mikrofonnál, Várhegyi Benjamin és Székely Dávid. Túl vagyunk a női Tour de France-on is. Vasárnap este vesszük föl ezt a mostani adást, úgyhogy nem sokkal ezelőtt ért véget, és még viszonylag frissek az élmények. Hát kezdjük azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon jó Tour de France volt szerintem. A változatossága, az útvonal, amit előre is már beszéltünk, hogy minden valószínűség szerint ilyen lesz, és akkor még a drámák, amikből bőven-bőven akadt tegnap, azaz nekünk szombaton, amikor ezt ti önök hallgatják, akkor már ugye az tegnap előtt. Ott azért voltak érdekességek, hogy Niedema hogy akadt ki, aztán utána egy nappal később vasárnap már bocsánatot kért. Szóval mennyire építette szerinted a női kerékpársportot ez a Tour de France?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, biztos építette, tehát tényleg egy jó verseny volt. És gyakorlatilag oké, az első két nap azért egy sprinttel ért véget, még a múlt hétvégén, de igazából minden nap volt verseny, minden nap voltak sztorik. Szóval minden napra igazából érdemes volt figyelni. És nyilván, aki mondjuk kevesebbet néz női kerékpársportot, vagy most kezd ismerkedni vele, olyan szempontból pedig mindenképpen hasznos volt. Mindenképpen gyümölcsöző szerintem a jövőre nézve. Tehát ezt azért nagyon-nagyon jól kitalálta szerintem az ASO, és nem is tudom, most 5., 6.
2: 22 óta van, igen.
3: 22 óta, igen, akkor... Igen, 5., tehát most gyorsan itt kiszámoltam. És ez azóta folyamatosan nő. Nem tudom, hogy mondjuk ilyen, hogy meghosszabbítani picit, vagy ilyesmi, ez hát valós-e, vagy egyáltalán fontos-e, vagy ez a formátum, ami most van, ugye ez megfelelő-e? Én azt gondolom egyébként, hogy igen. Talán picit annyit lehetett volna még beletenni, hogy nem egy ilyen hegyi befutós szakaszt látni, tehát ugye a Vantus nap még pénteken, hanem mondjuk még egyet. Tehát nem azt mondom, hogy akkor az egész verseny így nézzen ki, de mondjuk egynél több kiemelt kategóriás hegy szerintem egyébként belefért volna. De hát kis dolog, mert igazából csak izgalmasabbá tette ez gyakorlatilag valószínűleg a verseny. Tehát itt, ha belegondolunk, hogy az elmúlt egy hétben mi történt, tehát tényleg azt a múlt hétvégét leszámítva, akkor először az a 90-es szóló, utána az időfutam, utána már egy összetett nap, egy nagyon-nagyon izgalmas összetett nap, és nagyon-nagyon jól épült fel végig a verseny. Azt azért látni kell, azt gondolom, hogy szerintem azért sokkal nagyobb a különbség a nagy csapatok és a kis csapatok között a hölgyeknél, mint a fiúknál. Tehát ezért lehet, hogy a fiúknál is nagy a különbség, de azért én azt gondolom, hogy nem ekkora, mint itt tényleg a kontinentális csapatok, vagy ehhez hasonlók, akik indulnak ezen a versenyen. Tehát mondjuk ilyen szempontból az, hogy hosszabb legyen a verseny, az szerintem nem reális, mert csak még nagyobb lenne a különbség. De azt gondolom, hogy tényleg hát ezt 5-ösre lehet nagyjából értékelni, 5-ös skálán szerintem ezt a női Tour de France, hogyha mindent egybevetünk. A hölgyeknek meg amiről múlt héten is beszéltünk, hogy azért a lányok kicsit szókimondóbban nyilatkoznak, mint a fiúk, ezt még köszönjük nekik, mert itt az elmúlt 24 órára azért ez egy nagyon komoly sztorit, tehát szombat estétől vasárnap estig, amikor ugye veszük, ahogy mondtad is, nagyon komoly sztorit és beszédtémát szolgáltatott.
2: Igen, ugye itt a Szélia Zséri féle megmozdulásra és a célban megkapott támadásra gondolunk, hogy Niedema azt mondta, hogy ez szándékos volt, és hogy be akarta fejezni a versenyt, és a többi, és a többi. Hát hogy fogalmazzak, mivel maga a lengyel kért bocsánatot 24 órával később, ezért azt gondolom, hogy nagyjából itt minden eldőlt, és mindenki most már hideg fejjel látja, hogy azért szó nincsen, hogy bármilyen szándékosság, ki akarták őt lökni, ilyesmi. Meg nem ezen múlt. Tehát végerősebb volt Follering, ott a Vantus szakasz volt az, ami egy picit bekavart, mert ott annyira csak Reusserre figyelt, hogy egész egyszerűen onnantól kezdve már elengedték úgy a lengyelt, hogy a végén visszajött Follering, de annyira már nem tudod, hogy rákerüljön a sárga, aztán ez egy nappal később megtörtént, egy 500 méteres szakaszon tudott úgy indítani, és aztán utána bírta végig. Nagyon, nagyon erős volt, tehát egyértelműen a legerősebbnek tűnik szerintem a mostani mezőben, és nagyon megérdemelt. Amit mondtál előtte, ugye szó van arról, Lapártyán is mondta, hogy szerintem majd még növekszik a szakaszok száma. Igen ám, de ugye most vagyunk ott, hogy 2 hétvége van, és azon kívül még 5 nap. Tehát a kimaximalizálása ennek az nem tudna sokkal többet hozni ezen túl. Tehát, hogy ahhoz, hogy még inkább benne legyél, ahhoz, amit tényleg 3 hétvége kellene, az meg már nyilván azért egy
3: az meg már
2: eléggé
3: túl sok,
2: combos
3: tehát igen.
2: történet lenne, mert azt lehetne csinálni, hogy akkor még ráteszel egy komplet hetet egy pihenő nappal, mondjuk, ami egy hétfő. Azt még ugye elfogadom, hogy esetleg az úgy tud működni, mert a hétvégén nézik nyilván sokkal többen, akkor vannak otthon. De amit beszéltünk múlt héten is, hogy az útvonal, akár a nehézség, akár a változatosság, akár az, hogy merre mennek, mert fantasztikus, ez a Sisteron és környéke is elképesztő volt szombaton. Tehát, hogy annyira tökéletesen végig vitt történet, annyira jól kitalálták, hogy egész egyszerűen nem lehet belekötni. Nyilván a szívünk fáj, hogy Vasbrankáért nem szorítottunk, mert egy pár olyan szakasz volt, ahol ha ő mehetett volna, mondjuk, mert Vibes nem szól bele, és hát azért összetett menőnek sem állt senki itt a legvégén a csapaton belül, mert mindenki beteg volt, vagy sérült, vagy ilyesmi. De hogy azért az úgy sokszor eszembe jutott, miközben közvetítettük Jenővel, hogy hát azért az még egy sokkal, de sokkal más szintebb, vagy már igen, más szint lenne, hogyha ha még láthattuk volna a honfitársnőnket, de hát remélhetőleg jövőre majd ez is megadatik. De ez a női túra szerintem most így nagyon-nagyon rendben van. Hát nyilván a franciák azt sajnálják, hogy Ferran Prévost nem volt sehol idén, mert azért ha az van, akkor nyilván többen is figyelik, de ez egy jó irány, és én nagyon örülök, hogy tudtuk mutatni, mert hát, ha vannak olyan fiatal lányok, akik azt mondják, hogy fú, én ezt szeretném, mert amúgy ez mennyire menő már.
3: Igen, hát egyértelműen ez a lényege, és nyilván Blanka, ahogy mondta, ilyen szempontból egyértelműen inspiráció igazából minden kislány számára. És igen, ami ott sajnálatos, hogy tényleg itt voltak olyan napok, ami neki jó lett volna, és ez elmúlt években, de gyakorlatilag még azon a napon sem, amikor ugye nyert 2 évvel ezelőtt egy szakaszt, akkor sem mehetett magáért, csak rossz volt a rádiója, ugye erre szerintem azért sokan emlékeznek, tehát nem tudta, hogy pont akkor a csapattársa Wollering volt, aki ugye bukott. De hát nyilván már kicsit más a szezonja így Blankának, és ami talán még érdekes kérdés szerintem, hogy ugye pont az Alpecin férfi csapatának, meg hát igazából az egész Alpecinnek a vezetője, Christoph Rothoff beszélt arról, hogy szerint a női naptárat át kellene alakítani. És úgy értette, hogy igazából mostantól megnézzük, ugye a szezon októberig tart, hogy a nőknek, hát a világbajnokságon, meg mondjuk az Európa-bajnokságon kívül azért olyan igazán fontos versenye már nincs. Tehát az, hogy te a klasszikusokat lenyomod, amikor azokat le kell nyomni egyértelműen, tehát az tavasz, azt nem kell sehova mozgatni. Viszont
2: Biztos vagy benne egyébként?
3: szerintem igen, és nem emlékszem már a nézettségi adatokra egyébként mondjuk a Rubéról, hogy mennyit hozott az, mert biztos, hogy hozott, hogy a férfi után volt. Ugye, mint hogyha másik napon van, de igazából én azért gondolom, mert azoknak a versenyeknek így tradicionálisan ott van a helye. Én sokkal inkább a Giro-t vagy a Vuelta-t mozgatnám egyébként. Tehát az, hogy gyakorlatilag ezek a versenyek tavasszal megvan minden, és akkor marad még egy túrod egyébként nyárra, és itt tartunk. És értem, tudom, hogy a svájci kör is milyen újításokat hozott be például ebben a szezonban már a női verseny kapcsán, tehát hogy egy nap van igazából majdhogy nem a férfival, és az útvonal is akkor majdhogy nem ugyanaz, sok esetben ugyanaz. Tehát próbálják nyilván ezzel a nézettséget, de én nem gondolom, hogy a klasszikusokat, ha már szóba került, hogy változtatni kéne. Bár egyébként nyilván elgondolkodható, hogy mi lenne, hogyha a nők kb. Egy fordított naptárat
2: Én nekem
3: vennének.
2: ugyanez jutott eszembe,
3: Igen,
2: hogy azért
3: gondoltam,
2: megnéznék
3: hogy
2: egy rubét mondjuk akkor, amikor a férfiaknál nincsen jelentősebb verseny, vagy elfér a kettő egymás mellett. Tehát, hogy szerintem ez nem lenne egy olyan ördögtől való történet, hogy oké, tavasszal a férfiak, és akkor amikor eltelik 3-4 hónap, és már hiányzik, már azért csak megnézni, hogy akkor jönnek a lányok.
3: Igen, ebben is van valami nyilván, erről leginkább nem tudom a csapatokat kellene, vagy lehetne megkérdezni, hogy mondjuk ez felkészülés szempontjából, vagy az egész modellt hogyan alakítaná át, mert azért lehet, de hát nyilván ugye nagyon fontos ebben a dologban, hogy a szervezők egyébként ők mit mondanak, egyáltalán van erre. Nem is feltétlenül igény, mert az ugyanúgy, mint mondjuk nálad is, hogy most így beugrott, hogy szóba került, hogy lenne. Szerintem ez azért elég sokaknak eszükbe jut, meg ugye folyamatosan panaszkodnak arra is, hogy neki a csapatok nem szeretik ezt, hogy egy nap van a férfiakkal, mert hát most, hogyha úgy alakul a verseny, akkor egy órát látsz a másikból, és nyilván az azért nem elég. Viszont tehát, hogy a szervezők egyáltalán tudnak-e akár két teljesen különböző időpontban ugyanúgy mindent elintézni, és nyilván ennek pénzügyi, költségvetési dolgai is lehetnek, de nem egyszerű dolog, de én tehát valamit muszáj szerintem őszre egyébként tenni, tehát akár, vagy nyár végére, tehát most azt mondom, hogy nem tudom, akkor augusztus végén lenne a Vuelta, és mit nem tudom, egy hétig körülbelül, vagy akár szeptember végén. Ugye a világbajnokságnál azért ez nem teljesen megoldható, de azért át lehet szerintem szintén picit gondolni, tehát Rothoff túrral egyetértek, hogy át lehet gondolni ezt a női naptárat, mert hát nincs kiegyenlítve így az egész évet tekintve szerintem.
2: Ebben egyetértünk. Minden esetre jó, hogy láttuk, és tényleg szerintem egy kifejezetten jó versenyt hozott. És akkor foglalkozunk a férfiakkal is, mert nyilván nekik sem volt pihenő, volt például egy lengyel kör, ami hát idén sem került be a, nem tudom, öt legjobb verseny közé, amit idén láttunk, de azt azért láttuk, hogy Jonathan Milan erős, tehát ez mindenképpen egy fontos történet volt, és mennyi, nem mondom, hogy beárazódott, de azért kicsit talán most más megvilágításba került, mint ahol a Giron volt.
3: Hát Jasper Stuyven hiányzik picit, de
2: ez egyértelműnek tűnik.
3: Ez ugrott be nagyon, és őt mondjuk a túron is láttuk, hogy Tim Merlienek is valószínűleg azért hiányozna, de azért voltak olyan is szituációk, amikor hiányzott volna Stuyven. Annyi volt a lengyel körben, ami pozitív, hogy izgalmas volt. Tehát, hogy tényleg itt az időfutam előtt megnézted, hogy ki hogy áll, és azt mondtad, hát nem tudom, a legjobb tízből gyakorlatilag bárki kerülhet dobogóra, vagy nyerhet. Viszont igen, tehát megint nem maradt mentes a lengyel kör a veszélyes befutóktól, a nagy bukásoktól, tehát ezek, amik minden évben visszatérnek a verseny kapcsán, az most sem volt másképp. Egyébként annyi, az azért örömteli volt egy kicsit, hogy így bejárták viszonylag Lengyelországot, az egyik felét mindenképp. Tehát nem az volt, amikor mi két éve ugye az M4 Sport közvetítette azt a versenyt, hogy gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, sziléziai turisztikai buli volt kicsit, tehát most nyilván nem a versenyszők szempontjából mondom, de hogy Szilézia volt végig. Tehát, és az Lengyelország elég nagy ország, ahhoz, hogy be tudja járni az ember egy egyhetes verseny során. De igen, mindig furcsa ez a lengyel kör egyébként, mert ugye az UCI-hoz nagyon, és Lápártyán úrhoz nagyon kötődik a verseny olyan szempontból, hogy azért családtagok vannak a szervezőbizottságban, és ehhez hasonló dolgok. Viszont olyan szempontból, hogy nyilván nagyon nehéz, hogy azért itt a legtöbben a szezon második felét kezdik meg, és emiatt olyan eredmények tudnak kijönni szakaszokon, hogy eléggé meglepődik az ember, és aztán a végén meg igazából egy időfutam dönt, ami ugye, nem tudom, én nem szeretem azt, amikor egy egyhetes verseny utolsó szakasza egyébként időfutam, és ennyire befolyásolja, mert ugye svájci körön szokott még lenni, csak ott meg olyan hegyekre mennek föl, hogy ott azért vannak különbségek, tehát ott azért nem ezen múlik. Itt is tényleg ugye három nap volt, ami hát igazából semmi nem történt, tehát a sprint napok, és
2: azon kívül. És egész napos tévés közvetítés van.
3: Igen, de ez így volt két éve is, nem, ha jól emlékszem, mert gondolkoztam rajta, hogy igen, igen, és ezért ez a 2:34-es teljesen sík szakasz, ez azért nagyon erős.
2: Semmi értelme.
3: Erre kis túlzással azt is lehet mondani, hogy teljes pénzkidobás. Tehát, hogy nem az, hogy a szervezők, tehát általában azért csinálják ezek a versenyek, hogy az utolsó két óra, mert a helikopter úgy olcsóbb, a stb. Olcsóbb, tehát azért megy nyilván a spórolás, de itt a Császlav
2: Lengyeleknél
3: Langyurék.
2: volt pénz erre, hát.
3: Igen, a lengyelek ezt pár éve most már így közvetítik.
2: Mert ugye most már nálunk is egész napos van, tehát most már jó néhány éve ezt sikerül vinni, de legalább ott azért néha előfordul, hogy legalább a szakasz elején is történik valami, és látható valami.
3: Igen, hát itt nem nagyon volt ilyen, tehát most visszaemlékezve, és tényleg itt úgy Jonathan Milan a szökésben van 10 kilométeren át, és van még 160 a szakaszból, és akkor
2: igen.
3: Jó, és itt nagyjából ennyi. Hát érdekes verseny a lengyel verseny, a lengyel kör mindig, minden évben el lehet kezdeni arról vitatkozni, vagy érveket egymással szembeállítani, hogy ez World Tour, vagy nem World Tour kellene, hogy legyen. Azért nem tudom, tehát a Tour de France után ezt egy héttel megtartani, és egy World Tour egy hetest, az azért nem ugyanolyan, mint egy Párizs-Nizza, egy Tirreno, egy Dauphiné, egy katalán kör, vagy tényleg a tavaszi, a nagy egyhetes versenyek.
2: Igen, ez időpontilag is szerintem rettenetes, amit te is mondasz. Tehát egész egyszerűen ez így. És azt mondom, hogy valószínűleg telítődve is vannak a férfi kerékpársporttal a szurkolók jobban. Tehát ha valamikor, akkor 3 hét túr után, és úgyhogy egyből gyakorlatilag jön. Nem
3: hát ez
2: biztos,
3: most egy hét volt tényleg, igen. Nem? Vagy, ja, igen.
2: Tehát, és jó, most magunknak mondunk ellent, mert a női túr meg jó volt, de hogy az ugye túr, és minden más, ami az után jön, az már nem feltétlenül ugyanaz. Úgyhogy ezt érdemes lenne végig gondolni, nem tudom, mi a taktika, meg hát azért nagy neveket most nem sikerült elhívni erre.
3: Tehát... Hát nem volt egy Jonas Vingegaard, tehát nem ott tartott a dolog. Ugye Joao Almeida volt kb. A legnagyobb név, aki után ki is lehet térni, mert ez az év, ez teljes kuka. Tehát igazából nem tudom, hogy egyáltalán, nem tudom, hogy milyenek a sérülései, mert semmit nem mondott az UL, csak hogy nincs törés, és rendben van, haza kell menni pihenni, de most, hogy milyen formában lesz ő a Vueltán, vagy egyáltalán ott lesz a Vueltán, mert ugye az a csapat már be van jelentve, de azért ott lehet módosítgatni. Nyilván meg szükség is lehet rá, tehát Jay Vine meg Burgosban bukott egy elég nagyot, és akkor nagyjából ugyanott tartunk, hogy akkor milyen formában van, és úgy kell összeolózni a csapatot, mint a túrra, tehát igen, ki lehet találni 2 hónappal előtte is, hogy akkor ez lesz a csapat, de hát, hogyha nem úgy alakul. Almeidának igen, ez nem egy túl jó szezon.
2: Spicosz ahhoz, hogy Pogácsár hogy készült a Vueltára, szerintem ezt azért most itt be lehet, hogy állandóan főszurkolóként ott volt a női túron.
3: Igen,
2: óriási.
3: Jó, igen, de Deltúrolga nem a Vueltára készül. Igen, Deltúrolga nem a Vueltára készül, ugye ő is ott volt, tegnap nem tudom, de ma biztosan.
2: Tegnap is,
3: ja. Hát ott a Nizza környéke, gondolom, ott azért közel élnek, tehát mindenki gondolom Monaco, és akkor persze. Igazából az azért nem egy nagy távolság. Hát nem tudom, Pogácsár előtte meg azt láttam a Stráván, hogy 50-60 kilométeres Szlovéniába gravelözgetett, és akkor ő így...
2: A videót is töltött fel,
3: igen,
2: amúgy.
3: Igen, arra gondolok, igen, de is láttad, ja, tehát nem a szokványos, miközben a papíron riválisai szenvednek éppen bukások miatt, emiatt, tehát Roglic is ugye elütötték edzés közben még egy másfél-két héttel ezelőtt, még talán a túr utolsó napjaiban jöhetett ki a hír, vagy valahogy a körül. Férfi túra gondoltam most, de ma pedig már az a hír volt, hogy 50-50 egyáltalán az indulása is. Tehát, hogy ilyen dolgokkal szenvednek a rivális, a Pogácsár pedig, hát gondolom neki most azért nem volt itt tervben, hogy akkor most magaslatozzunk, meg ilyesmik. Tehát most csak képzeljük el, hogyha 15-20%-kal, tehát sokkal a túros formája alatt van, azért akkor is elég nehéz itt a Vuelta rajtlistát nézve olyat találni, akik bármi esélye lenne papíron ellene. Szóval ez így necces. Ezt nem hiszem, hogy ő nagyon túlagúdja a Vuelta-t, vagy hát nem úgy tűnik, de azért nyilván egy másfél hét keményebb edzésblokkot még ő nyugodtan tud otthon teljesíteni. Ugye szombathoz, tehát 8-ához 2 hétre kezdődik a Vuelta, tehát már igazából teljesen a célegyenesben vagyunk.
2: Aki majd jó lehet ezen a verseny, az Félix Gál, és szerintem azért rá még itt kitérhetünk a vége felé, mert nekem ő egy nagyon-nagyon pozitív szereplője ennek az egész szezonnak gyakorlatilag.
3: Hát igen, a Giron abszolút ő volt a második legerősebb, Jonas Vingegaard mögött, és hát nyilván úgy tűnik, hogy jól jött vissza, tehát ugye mindenkinek egy ilyen visszatérő verseny a túr alatt, az mindig mondjuk, hogy nem igazán vannak párhuzamosan versenyek, ellentétben a Giroval, nekünk szerencsére,
2: így.
3: Ugye, és a Vuelta alatt is azért bőven vannak versenyek, nagy versenyek.
2: Lásd Tour de Hongrie.
3: Igen. És tehát Félix Gál ugye nagyon jól tért vissza Burgosban, ugye nem volt egyszerű pálya egyáltalán, tehát sajnos Hát lehetett ilyen-olyan szinten nézni, tehát amikor elkapott az ember valami, nem tudom, YouTube-on valaki a spanyol tévét, és akkor ott figyelni a versenyt, vagy VPN-nel, stb. Azért lehetett figyelni, és voltak tényleg jó szakaszok. És Gál úgy néz ki, hogy a Vuelta-n is ő azért egy dobogóra bejelentkezhet szerintem, mert hát, hogy amit láttunk a Giro-n, amit látunk most, az mindenképp biztató, és azért a Vuelta egy olyan pálya egyébként, vagy egy olyan verseny általában, ami egy olyan pályát rak össze, ami kedvez Félix Gálnak. Tehát igen, Félix Gál azt annyira nem szereti, mikor mondjuk lefele kell menni, de felfele azt annál inkább.
2: És ha jól emlékszem, akkor ő az, aki jövőre viszont már nem a Decathlonnál lesz. Mert őt nagyon erősen
3: igen,
2: mondják
3: ugye...
2: a időtrekket, még ha nincs is bejelentve.
3: Igen, és ez egyébként érdekes, mert most meg kell gondolkoznom, tényleg már májusban ez volt, a Giro
2: Igen.
3: alatt ezek a pletykák voltak. És ami egyébként furcsa, hogy most már azért tizedike lesz, vagy hát amikor a hallgatók hallgatják, akkor már tizedike van, és azért nem tudom, lehet, hogy csak én emlékszem rá, de alig jelentettek be
2: Nagyon
3: igazolást.
2: kevés,
3: Tehát, hogy
2: nagyon kevés.
3: ez nem így szokott lenni, hanem augusztus 1-től 3-áig, hát tudsz 80 nevet, hogy ki hova fog menni, szóval érdekes. Nyilván már ezek azért le vannak ütve a legtöbb, de tény, hogy furcsa. Gál sorsa meg érdekes, mert most Lidl-trek értem, hogy azért ez egy ezt a Németország vonalat próbálja erősíteni egyértelműen a csapat, de a Decathlon részéről is kicsit ilyen furcsa, hogy nem tudom, az egyik legerősebb versenyződet engeded el úgy egyébként, hogy minél erősebb csapatot szeretnél most építeni, ugye Paul Sexas köré, de hát nyilvánvalóan nem minden versenyen Paul Sexas lesz ott, meg lesz a kapitány, tehát hogy azért ezt látjuk, hogy azért elfér jó néhány erős vezető versenyző egy csapatban.
2: Az
3: szóval
2: egészen biztos.
3: Ez kicsit furcsa. A Lidl-treknél meg ebből van, nem tudom, hát 10 körülbelül, vagy 8, tehát hogy igen.
2: Hozzáteszem, a Lidl-trek idén is a túron nagyon jól ment, tehát hogy értjük, de igen, meg hát kérdés ott is, hogy azért az új igazolások majd mennyire jönnek be, meg tehát nem egyszerű, tehát azért
3: nem.
2: Láttunk olyat, aki azt gondolta, hogy ő neki csak az a baj, hogy rossz csapatban teker, aztán átment egy másik csapatba, és egy komplet hetet rontott el a legvégén a túrnak. Na mindegy, jövő héten viszont lesz Arctic rész, lesz Hamburg, nem mondom, hogy kiemelkedően erős hét, ami nem is baj így az atlétika meg a úszó ebé alatt, de ettől függetlenül azért nem áll meg az élet, és az Arctic az minden évben egy annyira, de annyira szép verseny, hogy már csak azért is tényleg érdemes megnézni, hogy milyen irányba viszik el az egész viadalt.
3: Abszolút, hát igazából azt azért érdemes nézni. Nyilván vannak nehéz befutók, azért ezt el tudjuk képzelni, de ott is általában azért a utolsó kilométereken történnek a lényegi dolgok, addig pedig nagyon szépen el lehet nézelődni, hogy ha az ember el szeretne látogatni majd valamikor oda, mert azért hát szerintem sokaknak ez az első gondolata, hogy azért ide ilyen helyre jól lenne elmenni, mert nem sok van belőle a világon, ami így néz ki. És hát nyilván ugye a norvég kör például megszűnt az idén, tehát vagy hát egész pontosan úgy mondanám, hogy nem rendezték meg, ugye Alexander Kristoff beszélt erről még a szezon előtt sokat, mert ugye a norvég körverseny az a norvég állam finanszírozásból lehetett megszervezni, és ott is még nem tudom, talán tavaly előtt választások voltak, máshogy alakult a dolog, és azért elvettek picit pénzt, és így nem tudták ilyen szinten megrendezni. Az Arctic Race of Norway pedig ezzel szemben ugye egy ASO verseny, tehát az azért független elég nagy részt magától Norvégiától. Még lesz egy csekkör is, amin azért szoktak magyarok indulni. Nem tudom, most nem néztem én meg, megmondom őszintén a rajtlistát, hogy mondjuk a Tus ott lesz-e, mert a Tusnak azért vannak például cseh versenyzői, vagy akár az MBH.
2: Ott van az MBH, sajnos magyar nélkül egyébként.
3: Ja, hát igen, ugye Dina Márton szerintem még piheni ki azt a bukását ugye a Dán körversenyről, múlt hétről.
2: És ott van a Tus is, Andridi Mátéval és Palombi Zsomborral többek között. És egyébként az Arctic Race of Norway-on meg bemutatkozik Árvanító az Asztánában.
3: Ó, igen, tehát az is egy fontos dolog, igen, mert ugye ez úgy néz ki, hogy ugye kapnak ilyenkor egy ilyen augusztus 1-től szóló gyakornoki szerződést igazából, tehát ebben a pár hónapban bizonyíthatsz te a csapatnak, hogy oké, akkor bekerülsz a keretbe, tehát Árvanitónak mindenképp fontos, meg valamilyen szinten a Tusnak is, tehát azért, hogyha nem tudom, neked 2 év alatt elmegy egy versenyződ egy World Tour csapatnak az utánpótlás sorához, meg elmegy egyébként egy sprintered egy World Tour sorba, az azért ugye elég komoly jelzésérték szerintem, és vannak olyan csapatok, hát magasabb szinten, mint a túls, akik nem tudnak ilyen utánpótlás nevelést ennyire gyorsan, meg ennyire hatékonyan megoldani, tehát azért ilyen szemszögből is jól nézni, és azért a túls bejelentései az elmúlt időszakban azért azt sugallják, hogy a csapat egyébként hosszú távra tervez mindenképpen, tehát hogy ugye
2: És
3: Prosor,
2: egyébként a nőknél nagyon hamar oda lehet kerülni
3: és
2: a
3: ez pedig
2: Tour
3: a
2: de
3: másik, hogy női
2: France-ra.
3: csapat is lesz, és abszolút, tehát a női mezőnybe, pont amiről beszéltünk egy 20 perccel ezelőtt, hogy hatalmas azért a
2: A
3: differencia
2: szakadék.
3: az akadék a legjobb csapatok és a kevésbé jó csapatok között, és pont emiatt az tényleg női csapatot felépítesz, 2-3 év múlva el tudsz indulni a túron. Tehát, hogy ez nem túlzó, tehát ilyen szempontból is fontos, meg nyilván
2: És
3: egyébként
2: képzeld el, milyen
3: valami.
2: érdekes lenne, bocsánat, hogyha
3: Mondj csak.
2: lenne magyar csapat, és az M4 Sporton tudnánk mutatni a magyar csapatot is a Tour de France-on,
3: Igen,
2: amit
3: igen.
2: ugye csak most lehetett leszerződni egészen hosszú időszakon
3: Igen,
2: keresztül.
3: tehát ezek nem úgy van, hogy akkor te gondolsz egyet,
2: Két nap múlva adod.
3: és két nap, oké, okay, jövőre mi is adnám, mert ez, igen, tehát hogy azért ez,
2: Ezt csak
3: igen,
2: egy
3: ez
2: közbeszúrtam.
3: logikus, igen.
2: Jó, hát nagyjából megvagyunk szerintem erre a hétre. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk egy hét múlva is. Reméljük, hogy több magyar sikerről is be tudunk számolni, meg jó néhány versenyről, és aztán utána majd már ráfordulunk a Vuelta-ra. Hát szerintem nem veszünk össze azon, hogy ki lesz majd a verseny legjobb esélyese. Köszönjük szépen a figyelmet, jó hetet mindenkinek, sziasztok!
3: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Üdvözöllek titeket a stúdiónkban, sziasztok!
5: Üdvözlünk mindenkit!
6: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
4: Túl sok idő nem telt még el a siker óta, viszont hát jó pár média megjelenés is volt, ami talán szokatlan nektek, meg hát azért kicsit gyanítom, hogy ülepedett már az érzés, de hát még mindig az a kérdés, ami leginkább foglalkoztat engem, hogy furcsa még, hogyha valaki ezt így kimondja, hogy Európa bajnokok vagytok?
6: Én azt gondolom, hogy nagyon furcsa, most már kezdjük felfogni, és ülepedik bennünk ez a siker, de furcsa, nagyon nagy siker számunkra ez a győzelem. Az Európa-bajnokság előtt a célkitűzés a legjobb 8 közé kerülés volt, utána sem álltunk meg, és próbáltunk minden egyes mérkőzést megnyerni, és azt, hogy a végén Európa-bajnokoknak mondhatjuk magunkat, ez rendkívül jó érzés, én azt gondolom.
4: Ádi, neked ülepedett?
7: Erre nehéz válaszolni, mert mikor, hogyan, abszolút még ez mindig ilyen felfoghatatlan, azért nyilván kezdjük realizálni itt a dolgokat, de beszélünk a társakkal, családtagokkal, csapattársakkal, és akkor mindig így nagyon így fura elhinni, hogy ez tényleg így megtörtént.
4: Említetted most, Peti, hogy ugye a legjobb 8 közé kerülés volt az alapvető célkitűzés. Én is, amikor Sótonyi Lászlóval, aki a szövetségi edzőtök volt, majd erre kitérünk, szövetségi edzőként vezette ezt a csapatot EB címig. Ő is nekem azt mondta, meg hát nyilván ez volt az alapszövetségi kommunikáció is, hogy akkor a legjobb 8 az legyen meg. De hát ebben biztos vagyok, hogy azért egymás között ez picikét máshogy működik, hogy azért szóba jön egy-két dolog, tudtok olyanokról beszélni, hogy azért vannak álmok, vannak célok, ismeritek az ellenfelek. Bármikor előkerült az, hogy az első hely az lehetséges, vagy hogyha bárki ezt említette, akkor azt kinevettétek, vagy hogy nézett ez ki?
7: Abszolút beszélgettük ezt a csapattal, volt egy ilyen kis csapat megbeszélésünk is, és ott is így elmondtuk azt, hogy mindenki éremmel szeretne az én is, ezt a csapat kollektívan gondolta így, úgyhogy a csapatnak ez a része is egységes volt.
4: Ja, itt az előzményeket annyiból jegyezném meg, hogy nagyon fontos, hogy két különböző utat tettetek meg eddig a pontig, eddig az EB győzelemig, már csak a válogatott tekintetében is. Igyekszem röviden összefoglalni a dolgokat, de ugye nagyon fontos, hogy ez a 2006-os és 7-es születésű játékosokból összeállt korosztály vagy csapat, amelyik ugye most a juniorokat alkotja, ez 2024-ben Európa-bajnoki bronzérmes lett még ifjúsági korosztályban. Ugye nagyon emlékezetes torna volt az is, volt szerencsém követni és tudósítani, és emlékszem, ahogy Izland ellen a bronzmeccsen borzasztóan egy izgalma közepette harcoltátok ki azt, hogy meg legyen a dobogó. Ádi, te abban a csapatban fontos szereplő voltál, ott voltál. Peti, te hiányoztál abból az együttesből, de hát azt hiszem igazoltan, hiszen ugye a juniorokhoz te már akkor feljátszottál a négyesek, ötösök közé. Tehát így emiatt is mondom, hogy két különböző előmeneteletek volt a torna előtt. Ádi, először hozzád fordulok, mert akkor neked egy ilyen kontinens viadal sikerben már volt részed. Mennyire volt ez a te fejedben ott, hogy egyszer már sikerült a dobogóra odaérni?
7: Nyilván mindenkinek benne volt ez a fejében, hogy akkor meg tudtuk ezt csinálni, de eltelt azóta 2 év. Mindenki változott, a játékstílus, a játékosok ügyesebbek lettek, jobbak lettek, nagyobbak, gyorsabbak, megváltozhatott esetleg a csapatnak a koncepciója, úgyhogy nyilván ezzel így már nem lehetett számolni, hogy ki milyen erős, így berangsorolni a másokat, vagy a többi csapatot, és mindenki tud meglepetést okozni, mert már szűkebb lett a mezőny.
4: Peti, neked ez, hogy akkor már a juniorok között számítottak rád, volt-e benned egy kis hiányérzet vagy csalódottság, hogy erről ugye lemaradtál, mondjuk ki, bár egy elég jó dolog jött be helyette, hiszen azért nem sokaknak adatik meg, hogy válogatott szinten felfelé versenyeztessék őket. Ilyen vegyes érzések voltak ott benned?
6: Megmondom őszintén, hogy nagyobb csalódottság nem volt bennem, mert nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy az idősebbi korosztályban versenyezhetek, bár mondjuk hozzátenném, hogy abban a korosztályban sok sikerélményünk nem volt, de azt gondolom, hogy személy szerint én rengeteget tudtam fejlődni, fizikailag erősebb és technikailag képzettebb játékosok ellen léptem pályára,

0: Európa-bajnoki bronzérem, akkor még ugye Gulyás István vezette azt a korosztályt, és egyébként most is ő az IFIK-nek a szövetségi edzője, csak ugye volt egy edzőváltás, úgyhogy ugye juniorba felléptetek. Ez tavaly ősszel érkezett el ez a pont, amikor Sótonyi László és stábja átvette a nemzeti csapat irányítását. Peti, te akkor tértél vissza tulajdonképpen a saját korosztályodba. Okozott ez bármilyen fajta nehézséget?
1: Okozott, nem is keveset, mert azt gondolom, hogy mikor a serdülő válogatottba ugye egy csapatot alkottunk, akkor arról volt híres ez a csapat, amiről most is, hogy rendkívülően jól összeáll, és mindenki egymásért játszik, és azt gondolom, hogy nagyon jó barátok is vagyunk. Ugye én ebből 2 évig kimaradtam, viszont ez megmaradt a csapatba. Ha lehet ilyet mondani, akkor nekem vissza kellett illeszkedni a srácokhoz. Újra a csapat fontos tagjának kellett lennem, és azt gondolom, hogy ez sok időbe telt. A felkészülési mérkőzéseken nem feltétlen úgy sikerült nekem, ahogy terveztem, illetve az Európa-bajnokságon is voltak nehezebb meccseim, de nagyon örülök neki, hogy a végére, amikor a legfontosabb volt, akkor egy csapat tudtunk lenni.
0: Maradjunk még egy-két mondat erejéig ennél a 24-es EB bronznál. Ádi, ugye, ahogy itt emlegettük, hogy kettőtök közül te voltál ennek a részese. Amikor már eljött a végjátszma ezen a mostani Európa-bajnokságon, ugye itt már a legjobb 4 közé jutás is, azt nem mondanám, hogy sporttörténelmi siker volt, de azt hiszem talán 2-ször fordult elő korábban 20-as Európa-bajnokságon, hogy ezt magyar csapat el tudta érni. A döntő az meg ugye first time, első alkalom volt abszolút. Benne volt ott a fejedben az, hogy egyszer már ti szinte ugyanebben a közegben, csak 2 évvel korábban eredményesek tudtatok lenni, amikor már azért megforogtak kockán?
2: Abszolút megfordult a fejünkben. Főleg amikor a hosszabbításra keletkezett a sor, akkor így sokkal így magabiztosabbnak éreztem a csapatot, vagy hogy tudjuk azt, hogy mit kell csinálnunk, hogyan kell úgymond ezt lemeccselnünk innentől már. Ahogy látszik, abszolút is sikerült ez. Szerintem azt a 2x5 percet erősen látszik, hogy ezt mi domináltuk. Nyilván voltak megingások, de hát az a lényeg, hogy a meccset ki hogy zárja.
3: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Önök továbbra is az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott 2 tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Itt az imént szakemberekről beszélgettünk már, és Sótonyi László neve is felmerült. Előre is jelzem a hallgatóknak, hogyha véletlenül sóként utalok rá, akkor értsék azt, hogy Sótonyi Lászlóról van szó, csak már nekem is ráállt erre egy picit az elmúlt években a nyelvem. Szóval, hogy ugye ez már aki minimálisan is követi a kézilabdát, vagy lehet, hogy nem is kell ehhez kézilabdát követni, az is tudja, hogy ugye időközben már az Európa-bajnoki győzelem után nem sokkal őt kinevezték a felnőtt válogatott szövetségi kapitányává, ugye Csema Rodriguezt váltotta idézőjelesen. Ti a torna előtt hallottatok már ilyen pletykákat, mert az interneten már azért forogtak erről szóbeszédek, hogy mindenki azt várta, hogy akkor ki lesz majd a felnőtt válogatott vezetője. Hát Sótonyi László neve erősen ott volt azok között, akiket a legtöbbször emlegettek. Ez megfordult a fejetekben, vagy bármikor erre gondoltatok a torna folyamán, vagy itt csak azon volt a fókusz, hogy most megy gőzerővel a közös munka?
2: Szerintem abszolút nem forgott meg senkinek sem ez a fejében. Mindenki azon volt, hogy a torna, a jelenben élünk, és hogy van egy cél, most ezt kell elérni. Úgyhogy mindenki azzal foglalkozott, ami jelen pillanatban a legfontosabb számunkra.
0: Az nem fordult meg senkinek a fejében, hogy mi van, hogyha most dolgozunk vele utoljára utánpótláskorban, aztán majd a folytatásban elválik.
1: És azt gondolom, hogy nem. Nyilvánvalóan mi is láttuk, illetve hallottuk a pletykákat, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy megfordult az ő neve, és nem véletlen, hogy ő lett a szövetségi kapitány, mert abszolút azt gondolom, hogy ő a legmegfelelőbb ember erre, a legjobb szakember. Nem gondoltunk rá. Nem volt a fejünkben, hogy ez lehet az utolsó világversenyünk vele, vagy az utolsó évünk, mint utánpótlás vezetőedző. Én azt gondolom, hogy mindenki egy lehetőséget látott ebben az Európa-bajnokságban, főleg a döntőre gondolok egyébként. Azt gondolom, hogy a csapat és egyébként a stáb is úgy fogta fel, hogy ilyen még nem volt, most egy hatalmas lehetőség van előttünk, és azt gondolom, hogy nem nagyon volt senki fejében B-terv. Mindenki Európa-bajnok akar lenni.
0: A torna előtt és után akkor ezen nem gondolkodtatok, és ezt egyébként nagyon is jól tettétek, mutatja az eredmény is. Viszont utána, amikor ez hivatalossá vált, azóta gondolkodtatok-e ezen, vagy egymás között akár beszélgettetek-e róla, hogy már nem ő lesz az, akivel majd jövő év nyarán a világbajnokságnak neki tudtok futni?
2: Nyilván nagyon sajnáljuk, hogy nem Laci Bá lesz velünk a következő évben, vagy az utolsó évünkben, de abszolút, ahogy a Peti is elmondta, abszolút értető, és hogy ő került fel a felnőtt válogatotthoz. Nyilván beszéltük egymás között azt, hogy ki lehet az, aki

0: kívülre átvesz minket, vagy a junior korosztályt. Hallottunk dolgokat, de nem tudjuk azt, hogy most mi igaz és mi nem.
1: Sótonyi László kapcsán nagyon fontos elmondani még azt, hogy egyrészt játékosok irányából is ez megerősítést nyert, de ő maga is elmondta ezt már rögtön a döntő utáni értékelésében, tehát akkor még elég forró lehetett szerintem a feje neki is, meg még a púzusa gyanítom, bár nem egy izgulós fajta szerintem. Fú, ha most nagyon érdekesen néztek, na erre majd kíváncsi leszek, hogy elmondta magáról azt, hogy az egyik olyan tulajdonsága talán, ami most sikerre vezette ezt a csapatot, az, hogy hiteles tudott lenni a szemetekben, ami talán az egyik legfontosabb edzői tulajdonság. Ti hogy látjátok ezt, mert jól ismeritek, ugye Peti, te a NEK-ában klubban is vele dolgozol, Ádi, te meg ugye most így a válogatottban közelebbről is megismerted, tényleg ez az egyik legnagyobb erőssége neki?
2: Én azt gondolom, hogy mögötte vannak az eredmények, mint játékosként, rendkívülően szép pályafutás futott be, és edzőként is rengeteg eredményt ért már el, úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívülően hiteles, illetve azt még kiemelném, hogy nagyon jó ember, és bármikor segítségül fordulunk hozzá, akkor elmondja az őszinte véleményét, és tényleg azt mondja el, ami azt gondolja, hogy jó nekünk, mi pedig teljes mértékben megfogadjuk ezt. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon hiteles ember.
1: Folytassuk még a jellemzését azzal, ami miatt most egymásra nézzetek az előbb. Kívülről nyilván úgy tűnik az embernek, hogy ő mindig tudja, hogy mihez kell nyúlni, nagyon magabiztos, nem száll el az agya semmilyen helyzetbe, tehát fókuszál tud maradni, és viszonylag higgadt is. Az utolsó jelző az tényleg így van, vagy mi volt ez a nézés?
0: Amit elmond, ez mind abszolút igaz Lacibára. Ezt én nem is tudom igazából, hogy fogalmazzam meg. Milyen jelzőt használtál? Izgulós?
1: Higgadt, igen, inkább. Vagy izgulós-e, vagy inkább higgadt?
0: Nem, higgadt én nem mondanám azt, hogy izgulós, egyáltalán nem, és nem is ezért nevettünk fel, hanem azt, hogy azt vettük észre, hogy mennyire tud együtt élni a játékkal, és hogy néztük vissza a meccseket még közösen is, és akkor láttuk azt, hogy Lacival hogy örült, és hogy tök jó volt végre látni ezt, hogy a csapatkapitányunk, vagy a csapatnak a vezére, ugyanígy él a játékkal, mint mi, és igazából én legalább is ezért nevettem.
2: Izgulósnak semmiképpen sem mondanám, viszont higgadtnak sem.
1: Akkor egy ilyen arany középút valahol.
2: Igen, ahogy Ádi mondta, nagyon beleéli magát a játékba, néha kicsit túlpörgi, de azt gondolom, hogy ez is egy pozitív tulajdonsága, mert ez is azt mutatja, hogy nagyon maximalista, és ő is nagyon győzni akar. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nem plusz teher, hanem inkább egy plusz motiváció, hogy látjuk, hogy a padról is 200%-on pörögnek.
1: Kicsit még jobban fogom simogatni most a idézőjeles egótokat, mert mindenképpen van egy-két olyan pillanat, ami az EB-n történt, és szerintem egyenként nagyon fontos számotokra, és szerintem érdemes rá kitérni. Kezdjük hátulról akkor, a kapus szemszögéből. Keresztet is vetett itt Ádi most egyébként, nem látják a hallgatók, de felkészült mindenre. Viccen kívül mondom, hogy szerintem kellemes lesz ezt felidézni, mert a döntőben ugye borzasztóan szorosan alakult az állás. Svédország volt az ellenfél, ezt nem is tudom, hogy említettük-e már, de az a Svédország, amely egyébként két évvel ezelőtt az említett ifjúsági Európa-bajnokságon, amelyen ugye bronzérmesek lettetek ebben a korosztályban, a svédek nyertek. Szóval ők egyébként is esélyesként jöttek, és egészen odáig, a fináléig nagyon magabiztosan meneteltek, sőt, hát ugye volt már egy magyar-svéd meccs ugye még a középdöntő szakaszban, amit ugye hát 16 góllal elveszített a magyar csapat. Na, ez nem annyira kellemes emlék, de hát annál nagyobb siker, hogy aztán ugye ebből sikerült felállni. Na most a svédek ellen nagyon szorosan alakult a meccs, és hát azt hiszem, hogy talán az már a hosszabbításban volt, amikor az egyik legjobb játékosuk, akire nagyon lehetett számítani végig, hát ott volt egy, most ez hagyjuk, hogy jól kivitelezett lövése, jó lövőhelyzet volt, de viszonylag messziről eresztette el, de hát ismerjük a kvalitásait, hát azt Ádi, te megfogtad. De nem kiütötted, hanem mint a legyet, így lekaptad a levegőben. Én ott láttam először rajtad, meg egyébként rajtatok is, mint hogyha ott kapcsolt volna át valami. Úgy örültél utána, és ez most is itt van a szemem előtt, hogy először nem tudtad, hogy kiad de magadból egy pillanatig, aztán meg ugye a közönségnek, meg a sok-sok magyar szurkolónak, akik biztattak, már ment is az éjjelzés, és kiszakadt belőled, hogy tényleg az lehetett egy olyan kulcsmomentum a meccsen?
0: Abszolút, ugye ez a első 5 perc a hosszabbításból, a második percnél lehetett nagyjából, és ott volt egy gólos vezetésünk, itt a hosszabbításban minden, egyes gól, egyes védés nagyon sokat számít. Talán itt volt az a pillanat, hogy hopp, oké, mostantól a magyarok irányítanak, most már a mi kezünkben van az, hogy a mestek a végkimenetele hogy fog alakulni, ha jól bánunk az idővel, jól játszunk, és nem csinálunk butaságot, akkor ez a meccs a miénk lehet. És talán itt volt tényleg az, hogy itt realizáltuk azt, hogy oké, innentől showtime.
1: A másik meg, hogyha mentális vagy pszichológiai oldalról vizsgáljuk, azért, hogyha én képzelem magam bele a svéd srácnak a helyébe, hát kicsikét ilyen demoralizáló is lehet. Azt nem hiszem, hogy az átlövők annyira kedvelik, hogyha egy kapus nem elég, hogy kivédi, kiüti valahogy, hanem egyszer megfogja, és ki sem esik a kezébe.
2: Igen, és ilyet szokott edzésen is csinálni, és akkor kicsit elmegy a kedvem az egésztől. Én is azt gondolom, hogy ez nagyon demoralizáló, főleg egy ilyen kiélezett szituációban, ahol az Ádi is, ahogy mondta, egy-egy védés, egy-egy gól döntő jelentőségű lehet. Úgyhogy nagyon jókor jött az a védés, és nagyon jó, hogy ekkora védés jött, mert azt gondolom, hogy ez nagyban rányomta a bélyegét a mérkőzésre.
1: Pillanatokat emlegettem egyébként, erre a védésre most ki lehetett kanyarodni külön, de hát ezt megelőzte nagyon sok másik, és akár a Váradi Szabó Lászlót is ki kell emelni, a kapustársadat, aki szintén bőven hozzátette a magáét. Tehát itt igazából pillanatról beszéltünk, de egy teljes meccsről, meg teljes tornáról, értsétek ezt így, hogy így értem a dolgokat. És Peti, nálad is igazából nem is biztos, hogy pillanatot akarnék kiemelni, hanem nálad a teljes 60 plusz 10 percet, inkább akkor mondom 70 percet a döntőt, mert hát ugye úgy futottatok neki ennek a finálénak, hogy nem volt állott a top 3 legeredményesebb játékosban szerintem magyar csapaton belül, azt hiszem, de hogy biztos, hogy nem a legeredményesebb voltál, mielőtt a döntőt lejátszottátok volna. Ez alapján ugye főleg a laikusok arra számítottak, hogy inkább akkor azokra kell majd támaszkodni, akik eddig a gólszórók voltak. Hát 14 gólt szerintem, nem tudom, mondjuk, hogyha VB-n játszottok és Burkina Faso ellen szerepeltek, akkor sem biztos, hogy számít rá bárki is. Hát Svédország ellen az EB döntőben meg még kevésbé, és belőled meg ez így kiszakadt valahogy.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként az egész Európa-bajnokságon szerettem volna felvenni egy vezérszerepet. Ez többé-kevésbé sikerült. Volt olyan mérkőzés, ahol védekezésbe próbáltam sokat hozzátenni. Volt egy-két mérkőzés, ahol támadásba is kivettem a részemet, de ez az Európa-bajnoki döntés úgy indult, hogy alapvetően az első számú feladatom az volt, hogy védekezésbe cserélik vagy a Fazekas Mátét, vagy pedig a Pintér Koppányt, és a jövök be kettes védőbe, és akkor ott aprítok. Ez volt az első számú feladatom, aztán ugye mikor cseréltünk a Mátéval, akkor kerültem át bal átlövőbe, akkor már támadtam is, és bejöttek az elején a lövések. Tényleg minden egyes porcikámmal Európa-bajnok akartam lenni, úgyhogy próbáltam felvenni a vezérszerepet, és tényleg próbáltam irányítani a csapatot védekezésbe és támadásba is. Sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: Tehát az előzmények szerint, ha jól értem, rád inkább védekezésben lett volna szükség ebben a fináléban.
2: Nem feltétlen, a meccsnek az első szakaszában az volt a feladatom, ugye ott nem támadtam, csak védekezésre jöttem becserélve. Utána nyilván a meccsek nagy részén egyébként negyed óránál volt ez a csere Mátéval, és ez a döntőben is így volt, ott átkerültem védekezés támadásra, úgyhogy nem feltétlen ez volt a fő feladatom, de a meccs elején nekem ez volt a feladatom, igen.
1: Volt olyan pillanat, amikor emlékszel, hogy azt a flow-t így, ezt a flow érzést elkaptad?
2: A flow érzést azt leginkább a bemelegítésnél kaptam el egyébként.
1: Az a legjobb.
2: Nagyon korán, hál' Istennek, tényleg rendkívül motivált voltam, és nagyon-nagyon győzni szerettem volna. Az elején, ugye, hogy bejöttek a lövések, ott hármat vagy négyet sikerült egymás után hibátlanul belőnöm, akkor éreztem, hogy akkor én most megpróbálom a terhet magamra vállalni, és megpróbálok eredményes lenni. De természetesen mellettem a társak is, tehát hogy a kapuból is rengeteg segítség jött, illetve mindenki kivette ebből az Európa-bajnokságból a részét minden egyes mérkőzésen, és minden meccsen volt egy ember, aki felvállalta a felelősséget, és mondjuk 10 gólt lőtt, vagy vezérszerepet töltött be védekezésbe, vagy támadásba, a kapuból jött a segítség extra, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg minden mérkőzésen volt egy-egy emberünk. Most ez a döntőn én voltam, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt egy ilyen csapatként tudtuk megcsinálni.
1: Önök továbbra is az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Az ünneplésre rá akarok kérdezni, nagyon aljas leszek direkt, mert úgyse tudtok szerintem erről úgy beszélni, hogy megmaradjon a rádióba, de azért kíváncsi vagyok, hogy tudtatok-e már adott esetben a helyszínen ünnepelni, tudtatok-e itthon egy picikét összejönni a srácokkal és beszélgetni egy jót, hogy nézett ki?
0: Hát nyilván keretek között. Azért tudjuk azt, hogy a magyar címeres mezt viseljük, és az, hogy, hogy csak is észre, igen, kimentünk, kicsit összeültünk, beszélgettünk, de semmiféle nagy banzáj nem volt, szolidak voltunk, másnap utaztunk, szóval mindent ennek a fejében csináltunk.
1: Profi hozzáállás, sportemberi, úgy érzem.
2: Nyilván volt egyébként a mérkőzés után, lefújás után az öltözőben is ünneplés, ment a zene, táncolt mindenki, ugráltunk, tényleg nagyon, nagyon örültünk, főleg a Doki egyébként. Amikor visszaértünk a szállásra, utána mindenki szép ruhába öltözött, és benéztünk a városba, ahol egyébként találkoztunk a többi válogatott játékosaival, tehát hogy többen...
1: Ezt akartam is kérdezni, hogy volt-e a pályán kívül esetleg valami fajta interakció?
2: Hát így volt ugye az Európa-bajnokság után, mindenki egy kicsit kiengedte a gőzt, kicsit lazított, de igen, ahogy az Ádi is elmondta, ez egy szolidabb este volt, mert másnap 7 órakor volt talán reggelink, és 7:30-kor már indultunk haza, nem volt rá túl sok időnk.
1: Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy viszont ugye a junior kor, és ez minden sportágban elmondható, hogy az a korosztály, amikor már a legutolsó lépcsőfoknál jártok a felnőtt kézilabdázás, vagy felnőtt sport, de most jelen maradjunk nálatok felnőtt kézilabdázás tekintetében. Nyilván klubszinten ugye van már felnőtt tapasztalatotok bőven, tehát hogy ilyen szempontból az a mezőny nem ismeretlen. Emiatt is kérdezem, hogy közben meg azért így folyamatosan nemzeti csapatszinten, meg még itt ifjúsági, aztán most junior módon kell versenyezni. Mennyire érzitek magatokat felnőtt játékosnak, vagy inkább utánpótlás játékosnak, vagy ezen igazából fölösleges is gondolkodni, mert amikor jön egy akadály, meg egy verseny, azon kell teljesíteni.
0: Szerintem abszolút a legutolsó mondatod az, ami mindenkinek a fejbe benne van, hogy az akadályokat a lehető legjobb módon átküzdeni, és a legtöbbet tanulni belőlük. Az, hogy most igazából milyen címkét használunk magunkra, milyen korosztályba játszunk, nyilván a korosztály azért fontos, hogy minél többet fejlődjünk, minél nehezebb akadályokat találkozzunk, de nyilván az a lényeg, hogy az akadályokat hogyan tudjuk megugorni.
2: Nyilvánvaló felnőtt játékosok vagyunk, mert elmúltunk 18 évesek, és egyébként, ha megnézzük a különböző ország csapatait, mindenki felnőtt mezőnyben játszik szinte, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy felnőtt kézilabda, nyilván utánpótlás válogatott, de mindenki már felnőtt férfi és felnőtt bajnokságokban játszik, de azt kiemelném, hogy nem vagyunk készjátékosok. Az, hogy felnőtt játékosok vagyunk, az nem azt jelenti, hogy mi készjátékosok vagyunk. Ebből a szempontból hívhatjuk magunkat utánpótlás játékosnak, mert rengeteg dologban kell még fejlődnünk. Úgyhogy nyilván korban már felnőttek vagyunk, de azt gondolom, hogy tudásban még nem vagyunk készjátékosok.
1: Ádi, te a Fradiban játszol, és NB1B-ben például rengeteget tudtál már védeni, és ugye a következő évadban a FTC-s változások, meg átalakulások miatt valószínűleg jóval nagyobb szereped lesz majd az NB1-ben, mint korábban. Hogy tekintesz erre az időszakra, mert emiatt gyanítom, hogy egy kis plusz izgalom és megmotiváció lehet benned?
0: Pozitívan állok hozzá, igazából várom az akadályokat, hogy megugorjam őket, és hogy nyilván egy minél szebb sikert érjük el, vagy hogy eredményesek legyünk. Nem mondom azt, hogy egyszerű lesz, de én látok a csapatba fantáziát, alapjáraton szerintem jó az összhang, jó ki fogunk jönni egymással, és egy rutinos, illetve egy fiatal gyorsjátékot tudunk majd játszani.
1: Peti, te ugye most már NB1-es szinten is rutinosabbak közé számítasz az utánpótlás játékosok között. Ugye a nekem szerepelsz, ahogy említettem is, Sótonyi Lászlóval együtt dolgoztál. Hatodikok lettetek a legutóbbi évadban, ami ugye hát történelmi siker a NEK a szempontjából, mert ilyen jól még nem szerepelt a férfi együttes, és ebből ugye te is kivetted a részedet. Te mit vársz a folytatástól?
2: Én nagyon kíváncsian várom az elkövetkezendő évet. Én még pihenőn vagyok, én kivettem pluszba egy hetet, de nagyon várom már egyébként a közös munkát a srácokkal. Én azt gondolom, hogy a nekem minden év egy kihívás, minden évben új csapatot kell szinte építeni. Az idei meg különlegesen az lesz, ugyanis ugye Sótonyi Lászlóval már nem fogunk tovább dolgozni, Lehőt Zoltán lesz a vezetőedző. Nagyon várom Zolival is a közös munkát, illetve szeretném megismerni a csapat új tagjait, és nagyon bízom benne, hogy hasonlóan sikeres évünk lesz.
1: Kanyarodjunk vissza így a végén ismét válogatott vizekre. Visszautalnék a szintén Sótonyi László által vezetett 2023-as U21-es világbajnoki ezüstérmes csapatra. Hát olyan nevek játszottak ott, akik most már ugye a felnőtt válogatottnak a törzsét alkotják. Imre Bence, Fazekas Gergő, Palasics Kristóf, Krakowskiék, nem fogok mindenkit végsorolni, Ilis Zorán, de, tehát sokan vannak, nem bírtam ki, és mindig jutnak újabb nevek az eszembe. Ezt nagyon sokan elmondták, mert egy borzasztó tehetséges és ritkán látható módon összeállt korosztályról beszéltünk, akik egyébként hasonló eredményt értek el, mint ti. Talán a show is azt mondta nekem, hogy az Európa-bajnokságot nehezebb megnyerni, vagy nehezebb jobb eredményt elérni, mert ott kevésbé vannak olyan senkit nem megbánt a töltelék csapatok, akiknél ugye, vagy amelyeknél a kézilabda az kicsit alacsonyabb szinten áll. Láttátok ezt a példát magatok előtt, hogy ők viszonylag hamar ott át tudtak állni a felnőtt válogatottba. Bennetek ez azon túl, hogy biztos, hogy óriási motivációt adott ez a siker, ott mozgolódik, hogy azért most már nem álltok annyira messze attól a szintől sem.
0: Nyilvánvalóan mindenkinek a fejében ott mozog a felnőtt válogatott. Mindenki ide szeretne szerintem eljutni, aki elkezdi a kézilabdát, illetve komolyabban szeretné űzni. De reálisnak kell lennünk, relatív azért fiatalok vagyunk. Most nem tudjuk azt, hogy Lacibának mi lesz az a koncepciója csapattal. Dolgozunk tovább, abból sose lesz baj. Ha nyilván Lacibá írt nekünk egy üzenetet még így lezárásképpen ennek a korszaknak. Dolgozzunk tovább, ne elégedjünk meg ennyivel, kondira is figyeljünk oda, és hogyha úgy van, akkor esetleg célba tudunk érni. A csapatból senkiből nem nézem azt ki, hogy megállna ennyivel, illetve megelégedne ennyivel, hogy most nyert egy Európa-bajnokságot, mindenki dolgozik tovább.
2: Azt gondolom, hogy jó lehetőség van előttünk, ugyanis ez egy nagyon jó korosztály, én azt gondolom, ez a 2006-7-es korosztály, illetve az, hogy a Sótonyi László tudta átvenni a válogatottat, ez is egy plusz lehetőség előttünk, de nyilvánvaló azt látni kell, hogy még messze vagyunk tőle. Ez most két vízválasztó év, én azt gondolom, ez az Európa-bajnokság, világbajnokság. Az Európa-bajnokság elég jól sikerült, most előttünk van egy világbajnokság, és előttünk van a példa is egyébként, hogyha ilyen jól sikerül a világbajnokság, és abban vannak kiemelkedő egyének, akkor oda lehet érni a felnőtt válogatott szintjére. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki extra motivációval fog dolgozni ebben az egy évben, és tényleg próbálja magából klubszinten is, és válogatott szinten is a maximálisat kihozni. És hát azért dolgozunk, hogy oda tudjunk mi is kerülni, és utánpótlásra lehessünk a felnőtt válogatottnak.
1: Az Európa-bajnok junior kézilabda válogatottból Balog Ádám és Gazsó Péter volt az elmúlt szűk fél órában a vendégem. Srácok, további jó munkát kívánok nektek, válogatott és klubszinten is. Nagyon szurkolunk majd a folytatásban is, és akkor érjétek el ezeket az álmokat minél többen, és jussatok el az A-válogatottig.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük,
0: sziasztok.
2: Szépen, szia.
1: Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nagy Dániel. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazinnal folytatjuk.
3: Ez volt a jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió után

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 33. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke, Lőrinc Tamás, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
4: Szia, köszönjük a meghívást.
5: Köszönjük.
3: Másodszor vagy itt a Karfiol Fül magazinban, az első vendég is te voltál, és most a 33. is. Péntek óta, két hete péntek óta az idei Polyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny második felét már a Magyar Birkózók Szövetsége elnökeként követted, és akkor javultak is a magyar csapat eredményei. Ugye végül egy arany, egy ezüst és négy bronzéremmel zárt a magyar válogatott. Ebben már benne van a te kezed is?
4: Mennyi minden változott az előző beszélgetésünk óta, igen, gyorsan változnak a dolgok. Hát erős lenne ezt kifejezni, ha bár én azért jeleztem a hozzám közel álló szövetségkapitányoknak, hogy innentől már nem csak azokért a dolgokért küzdötök, amik nagyon fontosak, hanem már innentől kezdve értem is, úgyhogy egy picit még tettem a vállukra. De hát hál' Istennek kikerekedett a végére, hiszen 6 éremmel zártuk ezt az irgalmatlanul erős ranking versenyt, ahol olimpiai bajnokok, olimpiai érmesek, világbajnokok vettek részt, és hát mondhatom, hogy nem igazán egyik szakák se ide hegyezte ki a csúcsformát, hanem tényleg kőkemény felkészülésből jöttek a kötött fogásúak, ugye Amerikában magaslaton edzőtáboroztak, szóval ez tényleg csak egy ilyen megálló volt itt az idei világbajnokság és az U23-as világbajnokság előtt. Hát ehhez képest láttunk azért nagyon szép dolgokat, nagyon pozitív eredményeket, nagyon stabil birkózásokat, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett voltam a csapattal.
3: Máshogy nézted már magát a versenyt? Mondjuk az első 3 napját és a második 3 napot, 2-3 napot?
4: Abszolút nem néztem máshogy, ugyanolyan kőkemény kritikával, nem, hát, tehát azért nem volt még olyan rég, mikor én is a szőnyegen küzdöttem, úgyhogy még élnek bennem az emlékek, hogy vannak jobb versenyek, vannak kevésbé jó versenyek, van, ami jobban sikerül itt igazából, minden egyes hét, minden egyes ilyen állomás azért van, hogy az év végén a lehető legerősebb és legjobban felkészült csapattal tudjuk képviselni Magyarországot a világbajnokságon, hiszen az lesz az utolsó olyan nagy megmérettetés, aminek még nincsen tétje úgymond az olimpiai kvalifikáció részéről, de hát azért csak egy világbajnokság, ugye egy ilyen sportolónak a top 1-be vagy 2-be van az a cél, hogy világbajnoki címet szerezzen, úgyhogy egy nagyon fontos állomás lesz, és hát itt már azért látjuk az erőket, hogy nagyjából hova tudjuk sorolni bizonyos súlycsoportokba a versenyzőinket, hiszen januárban megkezdődik egy teljesen új kvalifikációs rendszer, amiben hát nem sok tapasztalatunk van, nem volt ilyen még a nemzetközi birkózásban. annyi a szerencse, hogy szoktam mondani, hogy ehhez másnak sincs ebbe tapasztalata, úgyhogy aki leggyorsabban aklimatizálódik, az tud majd eredményes tenni. Nyilván ez egy összetett dolog lesz, hiszen majd pontokat kell számolni, továbbra is a világbajnokságra egyenes úton lehet kijutni, úgyhogy csak a legjobb formában oda kéne érkezni, de közben most elengedni ezeket a kvalifikációs versenyeket, ahol pontokat lehet gyűjteni, viszont minden nemzetből két versenyző indulhat, hát ezt csak képzeljük el, hogy itt milyen mezőnyök lesznek. Úgyhogy sok a kérdője lesz, majd menet közben fogjuk látni, és akkor lesznek úgy gondolom a lehető legjobb szakmai döntések meghozva, ami ahhoz kell, hogy minél több kvótát szerezzünk.
5: Egy kicsit modellesztés akkor ez a verseny végül is, mert ugye mondott, hogy több ember indulhat egy nemzettől, tehát most nyilván most arról beszélgetünk, hogy oroszok, irániak, mit tudom én, japánok, akárkik, tehát akik eszeveszett jók, azoknak valószínűleg eszeveszett jó két versenyzőjük is van. Sajnos. Van egy csúcscsoport, ahol nekünk is, de nyilván van, ahol esetleg egy se, de az biztos, hogy mondjuk egy ilyen ranking, Az egy ilyen gyakorlatilag kvalifikációs versenyt is, hát hogy mondjam, leképez, modellez, igen.
3: Beszélünk majd még a jövőről, de picit kanyarodjunk vissza az elnök választási folyamatra. Mennyire számítottál arra, hogy ennyire komoly támogatásod lesz elnök jelöltként, és aztán az elnök választáson is?
4: Hát nehéz kérdés. Igazából amióta ugye abba hagytam az élsportot, azóta az akadémia szakmai igazgatójaként dolgozok, így azért kapcsolatban vagyok nagyon sok egyesülettel. Ugye tavaly csináltunk egy nagy országjárást is, pont azért, hogy egy kicsit a szülőkhöz is közelebb vigyük azt a programot és azt a gondolkodásmódot, amit mi az akadémián képviselünk, úgyhogy azért volt egy képem az egyesületekről. De nyilván egy nagyon pozitív visszajelzés volt számomra, hogy tényleg egy emberként mögém álltak, és látták, vagy látják bennem azt, hogy alkalmas vagyok arra a feladatra, hogy képviseljem a magyar birkózást az egyik legmagasabb szinten. Ez egy nagyon pozitív visszacsatolás nekem, és emellett egy nagy felelősség is, tehát ezt a feladatot úgy kell ellátni, hogy nem igazán van arra lehetőség, hogy hibázzunk, vagy rossz döntéseket hozzunk, vagy nem megfelelő szinten képviseljük az érdekeinket, már csak azért sem, mert, mint ahogy az előbb mondtam, két évvel az olimpia előtt felgyorsulnak az események, és nagyon fontos az, hogy az egyesületeknek a stabilitása is meglegyen, továbbá a válogatottnak is minden lehetőséget meg tudjunk ahhoz adni, hogy a lehető legtöbb kvalifikációt és a legjobb csapattal tudjunk kimenni Los Angelesbe.
5: Nyilván nem szorul rá, Tomi, hogy így szembe vagy fülbe dicsérjem, nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Ugye nagy bajnokok, legendák, hála jó Istennek vannak bőven a magyar birkózásban, különböző generációkban. Mondjuk olyan nincs, aki 15 év alatt 15 világversenysérmet szerzett, de csak zárójel bezárva. De pont ez a lényege ennek az iszonyatos bizalomnak, hogy amikor a szakmai meg az emberi kvalitás összeér, mert különben nem lett volna ilyen elsőprő a támogatottság. Tehát ez nem véletlen. Tehát ez most tényleg nem azért mondom, mert nekem az elnökkel ilyen gazsulánom kéne. Jól jön az időnként, de most talán nem ezért mondom, hanem egyébként, ha jobban belegondolunk, az élet semmilyen területén nincsen ilyen jellegű nagy támogatottság, hogyha egyébként nincsenek meg ez az emberi és szakmai háttér, és hát ugye itt nem is arról volt szó, hogy fölül jött, vagy oldalról jött valaki, hanem hát szerve a magyar birkóza családból, tehát annak az egyik leg hogy mondjam, kiemelkedőbb tagja, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogyha fele olyan jó elnök lesz Tomi, mint amilyen versenyző volt, akkor szerintem a magyar birkózás elég jól járt vele.
3: Az egyértelmű volt, hogy indulsz a posztert?
4: Elég gyorsan zajlottak ott is az események. Nyilván ezt ahogy korábban nyilatkoztam is, azért az ambícióim között szerepelt ez majd egyszer. Aztán az élet úgy hozta, hogy az egyszer ez most jött el. Így természetesen voltak előtte egyeztetések, de úgy gondoltam, hogy ha az élet így hozta, akkor nekem ezt meg kell lépnem magamért is, és a magyar birkózásért is, hiszen hiszen azért ez az egység, ami mögöttem áll, ez azért nagyban annak is köszönhető, hogy az elmúlt években egy olyan rend volt a magyar birkózásban, ami egy olyan működés volt, ami az egyesületek felé is nagyon pozitív volt, a versenyzőknek is megvoltak azok a lehetőségek, hogy fejlődjenek, és hát az elmúlt 5 évben az akadémia mellett azért beleláttam a magyar birkózás munkájába, több szakmai program elindításánál ott voltam, részt vettem benne, szóval láttam belülről, hogy az a csapat, akikkel én is a továbbiakban kívánok dolgozni, hogy mennyi mindent tett a magyar birkózásért az elmúlt években, hogy ott tényleg szinte minden ott dolgozó embernek ez az élete, vagy évtizedek óta van ott, vagy a birkózásból jött, vagy egy olyan fiatal, aki tele ambícióval akarja jobbá tenni ezt a sportágat, úgyhogy ez nagyban az ő érdemük is, ez az egység, ami beállt mögém.
3: Mivel telnek most a napok? Átadás, átvétel?
4: Így van, abszolút megkezdtem felvenni a fonalat, ami azért nem nulláról indul, hál' Istennek, de azért vannak olyan területek, amik számomra is újak, úgyhogy szépen folyamatosan elkezdem átlátni azt a rendszert, amiben a magyar birkózás van, és amivel együtt dolgozik. Nyilván azért vannak kérdések a jövővel kapcsolatban, de én pozitívan látom. Nyilván nekünk tennünk kell, ami a mi feladatunk, a versenyzőknek tenni kell, ami az ő feladatuk, és mutatni azt, hogy nálunk egy erős rendszer van, egy egységes birkózó család, és tovább vinni azt az eredményességet, ami az előző éveket képviselte.
3: Említetted, hogy volt elnöki ambíciót korábban, de picit gyorsan történt itt az egész változás. Mennyire voltak konkrét vízióid már korábban az elnökségeddel kapcsolatban, és hogy állsz most ehhez, mi az, amit megtartanál a jelenlegi működésből, és folytatnál, és van esetleg olyan, amin változtatnál?
4: Hát, ahogy mondtam, korábban voltak olyan, vagy meg vannak is olyan szakmai programok, amikben én is részt vettem itt, ha egyet szeretnék kiemelni, vagy kiemelnék, akkor azok az edzői programok, amiket nagyon hasznosnak látok. Továbbá az a támogatási rendszer, hogy közel 50%-ot továbbadunk az egyesületeknek, amiknek 40%-a edzői programokon és béreken keresztül történik, és 60% a műhelytámogatás. Nyilván ez a tervem a jövőben is, hiszen ennek van egy olyan komoly kritérium rendszere, ami azt hivatott megvalósítani, hogy a lehető legjobb legyen ezeknek az összegeknek a felhasználása. Ezt az egyesületek is már értik és tesznek is érte, hiszen nem csak a számok terén kell hozniuk az elvárásokat, hanem a minőségbe is kell előre lépnünk. Nyilván ezeket a kritériumrendszereket lehet még a közeljövőből finomítani, de szerintem egy nagyon jó rendszer alakult ki. Továbbá beszéltem itt korábban, vagy talán nyilatkoztam is róla, hogy gondolkoztunk regionális központok létrehozásán, ami még így az akadémiai éveim alatt fogalmazódott meg bennem, látva azokat a gyerekeket, akik becsatlakoznak 14 éves kortól az akadémiai programjába. Én úgy gondolom, és ez szerintem elvárás is tőlünk, hogy ezt a központosított rendszert ezt tovább vigyük, mind utánpótlás, mind felnőtt szinten, hiszen így tudjuk a legtöbbet kihozni a versenyzőinkből, így tudjuk a legtöbb szakmai támogatást megadni, meg talán így tudjuk a legjobban benne tartani őket a birkózásba, de talán ezzel a regionális központ megalakításával egy kicsit még mélyebbre le tudnánk nyúlni itt az U15-ös korosztály alá is, ahol egy kicsit talán arra ösztönöznénk az egyesületeket, hogy egy kicsit jobban összedolgozzanak, talán többször találkozzanak ezek a versenyzők éves szinten. Ez még abszolút egy nagyon nyers dolog a fejembe, de nagyon elszánt vagyok, hogy ezt kidolgozzuk, hiszen ebben látok sok potenciált, ez nagyon sok sportágban eredményesen működik. Nyilván ezeket is meg kell vizsgálnunk, szeretnék egyeztetni azokkal a szövetségekkel, ahol már kialakult rendszerek vannak, és hát ennek fényében szeretném ha mi is be tudnánk indítani a sajátunkat.
5: Ha megengeditek, akkor egy párhuzamot vonnék egy társsportággal, az ökölvívással, ahol egy pár évtizedet újságíróként elég mélyen benne voltam én is, és azt láttam, hogy ott pont ez az általad említett edzőképzés volt, amit a Kokóék, Bazsai Karcsiék, Erdei Zsolték kirepülése után Nagy Jani, Kótai Misi, nem volt akkor a hangsúly. És egy nagyon mély gödörbe került az ökölvívás, mert olyan van, hogy egy világverseny, ahogy mondtad, is nem úgy sikerül. De ha megvan egy szakmai háttér, egy szakmai edzőképzés, akkor a következő az viszont automatikusan jól fog sikerülni, és megvan tehát megvan a lehetőség annak a színvonal folytatásának, és a Bunyónak volt egy nagy, most már én úgy látom, hogy újra jönnek fölfele az olimpia, akár az olimpiai eredményességbe, egyebekbe, de nagyon az évtizedekben mérhető háttér, illetve egy aktualitás, Szántó Imre öcsi bácsi most hunyt el, most volt a temetése nemrég, aki járt a Kimban, emlékszel talán te is, Tomi.
4: Igen, én is
5: pár éve ott voltál te is, Bacsa Péterrel fogadtuk őt, és elájult. Tehát ő azért sok mindent látott, amit nem szerencsére nem
4: szó szerint.
5: Konkrétan így van. De azt mondta, hogy ez fantasztikus, ez a szakmai, még azt is mondta, hogy intellektuális háttér, hogy a birkozók milyen jól csinálják, milyen okosan. Mindegy, nem magunkat kell dicsérni, de a lényeg az, hogy ez nagyon fontos, amit Tomi mond, hogy ezeket nem kell lehúzni a budim elnézést, hanem nyilván, ha ezt kívülről így látják, tehát nem mi dicsérjük magunkat, hanem valaki, aki évtizedeket töltött egy másik hasonló sportágba, és azt mondja, hogy ez jó, akkor szerintem ez jó, és akkor ezt tartsuk is meg.
3: Ha már szóba került a Kimba, mi lesz az akadémiával, amelynek eddig szakmai igazgatója voltál?
4: Igen, hát ugye most, hogy elnöknek választottak, így összeférhetetlenség miatt nem tudok az akadémián tovább maradni, viszont ameddig nem látjuk a jövő évet, vagy az esetleges változásokat, addig társadalmi munkába segíteném az ottani folyamatokat is, ahogy viszont kialakul az, hogy milyen formában fog tovább működni, mert én abban nagyon bízok, és nagyon remélem, hogy ez a rendszer tovább fog menni, hiszen ez az egyik fő bástyája a magyar birkózásnak, ez az utánpótlás központ, ami nem egy egyesületként, hanem egy képző központként működik, amire több helyről és dicséretet kaptunk, hogy így életbe tudjuk tartani a vidéki műhelyeket, hogy nem eligazoljuk a versenyzőket, hanem plusz lehetőségeket, plusz szakmai képzést nyújtva nekik, neveljük őket azért, hogy aztán az eredményeket, a dicsőséget a nevelőegyesületbe, a szülővárosába vigye, és mellette ugye a magyar birkózásnak. Én úgy gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol nem több 10 000 vagy akár 100 000 versenyzővel rendelkezünk, ezt nagyon nehéz máshogy menedzselni, és én úgy gondolom, hogy ez a legjobb módja ennek. De nyilván hozhat a jövő változásokat, ahogy ezt látni fogjuk, és látjuk a jövő év irányokat, úgy fogjuk a megfelelő embert kiválasztani erre a pozícióra, addig viszont ugyanazzal a lendülettel dolgozunk tovább. Ugye most közel 20 új versenyző fog szeptembertől csatlakozni az akadémiára, ott a legfontosabb lesz az ő mindennapjaik elindítása, beintegrálása, és hát a többieknek, akik ugye ott vannak, és most az utánpótlás világversenyekre készülnek a magyar válogatottakkal, azoknak pedig a továbbfejlesztése a fő cél.
3: Hogy tekintesz vissza egyébként a Kimban eltöltött évekre? Hiányozni fog az ottani munka?
4: Hát én nagyon szerettem minden egyes percét, úgyhogy a szemem mindenképpen rajtuk lesz a továbbiakban, és biztos, hogy sűrűn meg fogok ott fordulni, hiszen én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 év, amit ott felépítettünk közösen a szakmai stábbal, a vezetőséggel, az mindenképpen példaértékű. Ez azért eredményekben is megmutatkozik, de talán fontosabb az elhivatottság, amit minden ott dolgozó ember megértett, és ami szerint végzi ott a mindennapjait, az tényleg egy olyan környezet, ami abszolút inspirálja az embert. Én nagyon sokat tanultam abban az elmúlt 5 évben, hál' Istennek nagyon jó mentoraim is voltak ezen a téren, de nagyon sokat tanultam saját magamról is, ott váltam igazán sportvezetővé, láttam az edzőknek a mindennapjait, a nehézségeit, ugye a gyerekeknél viszont azt láttam, hogy ugyanazokon mennek keresztül, mint amin én annak idején 14-15 évesen felkerülni vidékről a nagyvárosba, ott beleilleszkedni egy olyan közösségbe, egy olyan munkába, ami hál' Istennek tényleg azt bizonyította, hogy mindenki egy irányba húz. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az ott eltöltött éveimre, büszke vagyok arra a csapatra, ami ott kialakult, és én bízom benne, hogy a folytatás is ugyanilyen lesz.
3: Bízunk abban, hogy ezek a gyerekek is úgy fogják folytatni, ahogy aztán te folytattad. Így
5: van. Igen, azt nem ártani, és nagyon fontosat mondott Tomi megint, hogy amikor bele van egy valamilyen belejező képességed, vagy belegondolsz, hogy annak idején te mit csináltál akkor, mert senki se hibátlan, ahogy mondod, hogy most tanultál bele a sportvezetésbe, mert embereket kell irányítanod, eddig magadat kellett kvázi irányítanod, igaz? Tehát a versenyzőként aztán hirtelen sorsokról kell döntened. És ha nem gondolsz bele abba, hogy akkor, amikor te ebbe a szakaszba voltál az életednek, akkor milyen volt, és te mit hibáztál, és esetleg mit lehet más segítene. Tehát nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy azt mondják, hogy hát akkor tehát főnökként ismerszik meg igazán az ember, de szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy akár a gyerekek, akár az edzők, akár bárkinek a helyzetében belegondolom, nem azt mondom, hogy megbocsátasz állandóan, vagy nem kér számon, hanem azt, hogy ők is emberek, ők is hibáznak, neked az a legfontosabb, hogy többet ilyet ne tegyenek.
3: Ezek a tapasztalatok, meg akár a Kimben eltöltött évek elnökként is gondolom hasznosak lesznek.
4: Én ezt mindig mondtam, hogy ahogy egy birkózó sincs sose kész, mindig lehet hozzátenni, mindig lehet finomítani, mindig lehet új dolgokat megtanulni. Én így élem a mindennapjaimat, és tehát sokszor azért nehéz volt annak idején 35 évesen beülni az iskolapadba újra, de ezeket meg kell lépni, hiszen ezekkel csak többek vagyunk. Én erre ösztönzöm a munkatársakat és az edzőket is. Az akadémián kivétel nélkül mindenki a testnevelési egyetemen végzett, vagy éppen most oda jár, szakedzőnek tanul, tehát ez egy alapelvárás a részünkről. Igyekszem ezzel példát mutatni én is, hogy fejlesztem magam a mindennapokban, úgyhogy sosincs vége a tanulásnak, mindig lehet egy kicsit jobban csinálni a dolgokat.
3: Szó esett itt már dicséretről korábban a adás alatt, és hogyha minden igaz, akkor az új sportért felelős államtitkár is ezeket a szavakat mondta, hogy nálatok szerencsére rendben van minden. Valóban így van?
4: Hát az szerintem túlzás, hogy minden rendben van, de volt már kötetlen beszélgetésünk államtitkár úrral, ilyen véletlen találkozásokban, úgyhogy hivatalos egyeztetés még nem történt korábban sem, és hát a választás óta se, habár azóta nem túl sok nap telt el, de szeretnénk ezt minél hamarabb megejteni. Viszont nagyon jól látja a magyar sport helyzetét, főleg a birkózás. Látja a szövetség munkáját, érti, hogy az akadémiánk miért így működik, és miért ragaszkodunk ehhez, hogy így tudjuk életbe tartani a magyar birkózást. Én ezeket a rövid beszélgetéseket pozitívnak értékeltem, nyilván kell majd nekünk is változtatni, hiszen jobban kell nyitnunk nekünk is a piac felé, jobban eladhatóvá kell tennünk a sportágunkat, ezen azért dolgozunk már az elmúlt években is, hiszen azon nem tudunk változtatni, hogy több gyerek szülessen, ha bár én kivettem a részemet ebből a feladatból, úgy gondolom, két gyerkőccsel, de ezen szerintem mi nagyon többet nem tudunk tenni, viszont azon dolgozunk szinte minden nap, hogy a social media felületeken megjelenjünk, hogy emészthető tartalmakat gyártsunk olyan embereknek is, akik nem értik, nem találkoztak a birkózással, az esetleges kialakult sztereotípiákat lebontsuk egy-egy vicces videóval, vagy egy-egy olyan jelenettel, ami megfogja az embereket. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is nagyot léptünk előre, van egy fantasztikus média csapatunk, akik birkózók is voltak, akik értik is a birkózást, akik értik azt, hogy milyen tartalmakat kell ahhoz gyártani, hogy eljussunk az emberekhez. Továbbá vannak olyan programjaink, amikkel kicsit közelebb hozzuk a birkózást a gyerekekhez, ilyen a grundbirkózó program, Úgyhogy ezen a területen továbbra is nagyon kell erősíteni, hiszen nagyon, vagy hát egyre kevesebb az a gyerek, akiket elérhetnek a sportágak. A sportágak egyre többek, egyre nagyobb harcok vannak a gyerekekért már az óvodai időszakban is, ezt végigkövettem én mind a két gyerekemen. Úgyhogy készen kell állnunk arra, hiszen nagyon kell az, hogy minél több gyerekkel megismertessük ezt a sportágat, és hova tovább, tehát az se egy hátrány, hogyha abból a gyerekből nem lesz birkózó, vagy éppen nem marad meg a birkózásba, de az első években megtanul úgy esni, megtanítjuk, vagy fejlesztjük úgy a mozgás koordinációját, hogy egy egészséges életre való gyerek legyen, hiszen ha te sétálsz az utcán, már nem nagyon látsz gyerekeket kint focizni a pályán, vagy éppen fára mászni, kergetni egymást, vagy stb. Tehát ez látszik azokon a gyerekeken, akik bejönnek az edzőterembe. Szerintem ez más sportágban is így van, úgyhogy ezzel a dologgal is foglalkozni kell. Én úgy gondolom, ebbe is léptünk előre egy jó nagyot, hiszen nagyon sok fiatal edző jár a testnevelési egyetemre. Ha jól tudom, most 55-en végzik olyan birkózók, akik a birkózásból jöttek, és szakedzői végzettséget fognak szerezni, és hát ennek a jó együttműködésnek köszönhetően a testnevelési egyetemmel egyre több fiatal tudunk integrálni, motiválni, hogy tanuljon, és hát egy ilyen átképzéses rendszerrel, ugye testnevelő tanári diplomát is tudnak szerezni, és ez lesz majd a jövőben szerintem az egyik nagy erőnk, hogyha olyan testnevelő tanárok lesznek az iskolákban minél többen, akik a birkózásból jöttek, és ők esetlegesen tudják úgy terelni az arra érdemes gyerekeket, hogy megismerjék a birkózást, eljöjjenek, kipróbálják, úgyhogy minden területen igyekszünk ott lenni és fejlődni. Én nagyon bízom benne, hogy ez majd a számokban is mutatkozni fog a jövőben.
3: Az elnöki választásodkor bejelentetted, hogy jövőre 2027-ben itt lesz Budapesten az Európa-bajnokság. Ezzel most hogy állunk? Van-e időpont, helyszín, kormánygarancia?
4: Hát ezzel úgy állunk, hogy az elmúlt években ugye Bacsa Péter, aki a Nemzetközi Birkózó Bizottság bürójának a tagja, azért nagyon sokat dolgozott azért az elmúlt időszakban is, és a jövőben is fog, hogy ilyen események kerüljenek Magyarországra, mint mondjuk ez a ranking series verseny volt. Én azért voltam az elmúlt 5 évben, előtte meg hagyjuk, hogy hány világversenyen, de tényleg ilyen szervezést, ilyen minden, tehát minden olyan olajozottan történt, maga a csarnok, maga a hotelek, tehát minden nagyon-nagyon magas szintű, ezt azért a Nemzetközi Birkózó Szövetség is értékeli, és azért, ha pályázunk világversenyre, azért ezeket a dolgokat mérlegelni szokták, úgyhogy Péter sokat dolgozott azért, hogy az Európa-bajnokság ide kerüljön. Ez úgy gondolom, hogy ismét egy lépcsőfok azok felé, a dolgok felé, amiket korábban említettem, hiszen kell, hogy legyen itthon olyan esemény, amire ki tudnak jönni az emberek szurkolni, amit a médiában is el tudunk helyezni, kell egy olyan rendezés, amiben jó a Magyar Birkózó Szövetség, és hát kellenek olyan eredmények is, amit utána a zsigáék és a média csapat el tud juttatni minden egyes háztartásba, úgyhogy nekik nagyon sok munkájuk van ebbe. Egyelőre az UVV-től ugye megkaptuk a rendezésre a jogot, majd ezután lesz még úgy gondolom, hogy egyeztetés a sportvezetéssel, hogy ez megrendezésre is kerüljön.
5: Nagyon fontos, hogy hazai világverseny legyen, tehát amit mondtál, hogy nekünk népszerűvé tennünk, illetve a birkózást a média minden szegletébe, közösségi médiában is. Bacsa Petivel mindig mondta, hogy nekünk nehéz dolgunk van legalábbis vele szemben, mert ő mindig mondja, hogy még ennél is lehet jobban. Tehát most a Tomi megnyeri az aranyérmet, akkor oké, kösz, és akkor megnyerte, annál a feljebb már nincsen. Nálunk mert mindig van feljebb. Sajnos ezt Péter mindig említi is, de ehhez nagyon fontos a hazai világverseny, tehát ezt akartam csak elmondani, hogy szignifikáns a különbség egy külföldi, akár világbajnokságról van szó, de mondjuk egy hazai EB, az biztos, hogy sokkal inkább megmozgatja a nem csak a birkózókat, hanem a birkózáson kívüli közvéleményt, sportszerető közvéleményt is, bármilyen hazai verseny.
3: Mit tenne elégedetté az elnöki munkád során? Vannak-e kitűzött célok? Nyilván az olimpia az, ami a fő minden sportágban, olimpiai sportágban, de vannak-e bármi konkrétumok megfogalmazva?
4: Hát én úgy gondolom, hogy ha ez az egység, ami mögöttem áll, meg lesz 5 év múlva is, akkor úgy gondolom, hogy jól végeztük a munkánkat, hiszen mindaz, amit az előző közel, nem is tudom, 30 percben itt említettem, felsoroltam, akkor minden működik, és afelé haladunk, azok felé, a célok felé, amit itt korábban megfogalmaztunk. Nyilván a sportág csúcsa az olimpia. Egy sportág minőségét és működését sok egyéb kritérium mellett, de talán legjobban az olimpiai szereplés határozza meg, az olimpiai érmek száma, úgyhogy az az egyik legfontosabb része a munkánknak, de ugyanennyire fontos az utánpótlás, hogy az utánpótlás száma, minősége, az utánpótlás eredmények, az az infrastruktúra, amik kellenek ahhoz, hogy oda 2026-ban egy szülőt el tudjunk vinni, az már nem működik egy olyan lepukkant épületben, vagy egy olyan tornacsarnokban, hanem meg kell, hogy legyenek azok a megfelelő infrastruktúrák, amikben nagyon sokat léptünk előre az elmúlt években. Én bízom benne, hogy ezek a fejlesztések a jövőben is meg fognak történni, főleg olyan helyeken, ahol évtizedek óta kimagasló utánpótlás munka folyik, és nagyon sok eredményes birkózót adott a magyar birkózásnak. Nagyjából szerintem mindent említettünk. Több birkózót szeretnénk, több érmet szeretnénk, nagy népszerűséget szeretnénk, úgyhogy ezen dolgozunk mi minden nap, hogy ezekbe tudjunk előrelépni.
5: Mondhatom azt, hogyha az elnök mondjuk gyakorlatilag a legnépszerűbb birkózó manapság Magyarországon, akkor mondjuk ez egy jó hogy mondjam, kiindulási alap.
3: Sok sikert és jó munkát kívánunk.
4: Köszönjük szépen.
3: És köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Lőrinc Tamás, az MBS elnöke volt a vendégünk, és itt volt velünk Deák Zsigmond is, a médiabizottság elnöke. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk, viszont hallásra.
0: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: EB-re miért úszhat a női gyorsváltó? Baka András az egyetlen államfőjelölt. Marad a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Halász Bence után Szabados Ármin is bejutott a férfi kalapácsvetés döntőjébe. A birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság nyitónapján. A dobóese olimpiai ezüstérmes háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 cm-es teljesítménnyel jutott tovább. Szabados Ármin pedig a B csoportban 77 méter 0,8 cm-es eredménnyel a negyedik lett. Összesítésben a 6. legjobb eredménnyel biztosította helyét a holnapi fináléban. A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel lett elődöntős, a férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat Párizsban, a vizes Európa-bajnokságon. Az olimpiai 6. női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban 3.-ként került az esti fináléba. Női 800 méter gyorson Jakel Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva 3. helyen jutott a holnapi döntőbe. Milák Kristóf 50 méter pillangón, Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter pedig 200 méter háton lett középdöntős. Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx 103-90-re legyőzte a Dallas Wings együttesét az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságon. Ezzel pedig elsőként bejutott a rájátszásba. A magyar válogatott játékos 9 percet töltött a pályán. Egy év múlva kezdődik Szegeden a kajakkenu világbajnokság, amelyet 5-5-ször rendeznek meg a Matyéren. A szervezés már elkezdődött, szeptemberben pedig összeáll és megkezdi munkáját a szervezőbizottság. Szeged 1998, 2006, 2011 és 2019 után 5. alkalommal ad otthont VB-nek, amely a Los Angeles-i ötkarikás játékok utolsó kvóta szerző eseménye lesz.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: frakció pedig közölte, nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról, vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében.
1: Közlekedés.
0: Hajnalban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leálló sáv járható, a torlódás 20 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, ott 3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Marad a napos idő, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Augusztus 9-e különleges nap a magyar sportban. Ezen a napon több olimpiai aranyérmet is szereztek ugyanis sportolóink. A sporttörténelem mostani adásában Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával idézzük fel a múlt sikereit, én Virányi Zsolt vagyok. Szia, Gábor!
4: Köszöntelek téged és a hallgatókat is. Igen, augusztus 9-e különleges dátum a magyar sport történetében. Ezen a napon lett olimpiai bajnok karcsapatunk 1928-ban, Amsterdamban Risto Véva, 2012-ben Londonban aranyérmes a 10 kilométeres nyíltvízi úszásban. Kardozóink Olaszországot győzték le a fináléban 9-7-re. A csapat tagjai Garai János, Glikaes Gyula, Gombos Sándor, Csavel Attila, Rádi József, Terszcsánszki Ödöm. Utóbbi nyerte meg egyébként a kard egyéni versenyt a fegyvernemi magyar hegemóniát erősítve.
3: Annyira erősítette, hogy még tovább is gondolhatjuk ezt a szálat most itt az adásban, hiszen Berlinben ezen a napon augusztus 9-én három magyar olimpiai bajnoki cím is született, volt ott birkózó, boxoló, de hát majd mondod a részleteket.
4: Igen, három aranyérmet is szereztünk, és ezekkel fogunk most foglalkozni ebben az adásban. Kisebb fajta szenzációként apostrofáljuk ezt a három olimpiai bajnoki címet. Tudnélik, a legenda szerint Budapesten az utcán így köszöntötték egymást az emberek, Csík, Csák, Lőrinc.
3: Tény, a Nemzeti Sport címlapján is ezált 10-én, 1936. augusztus 10-éről beszélünk, tehát Csík, Csák és Lőrinc három olimpiai győzelem.
4: Csík Ferenc a 100 méteres gyorsúszásban szerzett aranyérmet, Csáki Bolya magasugrásban, az atlétika első magyar női aranyérmese is lett egyben, míg a korondi születésű Lőrinc Márton a kötöttfogású birkózás légsúlyú kategóriájában nyerte el a babér koszorút, a szó konkrét és átvitt értelmében is, mert Berlinben a győzteseknek ez járt.
3: Utólag megállapítható mozgalmas nap volt.
4: Persze ezt lehetett egyébként sejteni, 9-én a Nemzeti Sport a címlapon főcímben hozta, idézem, ma az olimpia legmozgalmasabb napja. A magyar közvélemény Csík Ferenc versenyére fókuszált, ez érthető volt, hiszen az úszás klasszikusának számító 100 méteres gyorsúszásban volt éremesélyes.
3: Igaz, hogy a reális cél a bronzérem volt?
4: Igen, a bronzérem lehetett a

0: Valós cél, a szombati középfutamok után a döntő napján a Nemzeti Sport a 7. oldalon ezt írta, csak a japánok úsztak jobb időt a középfutamban Csík Ferencnél, és azt is írta, Csík Taguchi mögött 58,1 tizede második az első középfutamban maga mögött hagyta Fikket és Fischert. A mihez tartás véget, Fick volt a világcsúcstartó 56,4 tized másodperccel, Fischer pedig a németek üdvöskéje. Ám a magyar úszó mellett mindketten ott voltak a másnapi fináléban, arról nem beszélve, hogy a három japán Yusa, Ara és Taguchi Csík Ferkónál jobb idővel került be. Ezért is mondták, hiába érkezett Csík Berlinbe a szám 1934-es Európa bajnokaként, és hiába lett Budapesten főiskolai világbajnok rá egy évre, és úszott Európa csúcsot a Fradi nemzetközi versenyén 1935-ben, már a harmadik helyezés is szép lenne tőle, arról nem beszélve, hogy meg is sérült a karja. Ő maga az ezüstérem megszerzésében bízott, emiatt növelte edzéseinek intenzitását, meg azért, mert Arai és Yusa 57 másodpercen belül úszott, Taguchi pedig ostromolta ezt a határt. Ráadásul a német Fischer megjavította az Európa rekordot 56,9 tized másodpercre. Egyébként a magyarországi szurkolók úgy vélték, az Európa bajnok Ferkó nagy valószínűséggel döntőbe jut, ahol nagy küzdelmet folytat a némettel és a két amerikaival, no de nem a dobogóért, hanem az ötödik helyért.
1: A sportnapilap kiemelten foglalkozott a Beac sportolójával.
0: Igen, mint hogyha manapság lennénk bulvárszerűen, a Nemzeti Sport végigkísérte a napját, idézem, ma 3 óra 20 perc, mi lesz Csíkkel, továbbá reggel 6:30 kellett kelnie, hogy le ne késse a közös autóbusz. Sportolónk megnyugtatta szurkolóit, ezt mondta, friss vagyok, úgy látszik, bírom délelőtt és délután a megerőltető úszást. Már az előcsatározásokra kiérkezett Vitéz Csík László, a magyar klasszis nevelőapja, aki egyébként fogadott fia edzéseit is ellenőrizni szokta. Noha a mérleg nyelve az esélyességet illetően a soklú disznó győz alapon a japánok felé billent, a Nemzeti Sport feltette a kérdést, sikerül-e Csíknek hajós, halmai és bárány nyomába lépnie. Köztudott, előbbi kettő olimpiai bajnok utóbbi ezüstérmes volt.
1: Milyen volt a hangulat az úszó döntő idején?
0: Jó kérdés, hiszen 1936-ot írunk, hogy a politikai légkört némiképp érzékeltessük, idézzük a Nemzeti Sportot. Göring tábornagy, miniszterelnök és Goebbels birodalmi miniszter csütörtökön este fényes fogadóestet rendezett az olimpiai játékokon megjelent előkelőségek tiszteletére. A magyarok közül ott volt Kelemen Kornél doktor, a magyar királyi kormány képviseletében ifjabb Vitéz Horthy Miklós, a Magyar Úszószövetség elnöke, továbbá Betlen István gróf nyugalmazott miniszterelnök.
1: Csík Ferkó hányas pályán ugrott a vízbe 1936-ban Berlinben, hiszen a sporttörténelem adásában Turi Gáborral most erről beszélünk.
0: A hetesen, akkoriban a pályabeosztás nem az időeredmény döntött el, hanem sorsolás. A fináléban tartani lehetett attól, hogy a hetes pályán rajtoló Csík két japánt nem is lát úszás közben, míg a harmadik ügyes taktikával fékezheti is úszon kiramát. Arai az egyes, Yusa a kettes pályát kapta, Taguchi a hatost.
1: Aggódhattunk, tehát voltok az aggodalomra?
0: Szerencsére ez végül nem történt meg, nem kellett aggódni, idézzük a korabeli tudósítás végét, drámai. 90 méternél Csíknek biztos fél méter előnye van a japánok előtt. A japánok azonban irtózatosan dolgoznak, és minden csapásnál centiméterről centiméterre közelegnek Csíkhez. De az előnyből még mindig telik, és a kétségbe esett japán erőfeszítések céltalanok lesznek akkor, amikor Csík keze megvillan a célban. Talán egy gondolattal, talán többel előbb, mint Yusáé. Győzött. Nem tudjuk, vagy inkább nem merjük hinni, még mindig nem tudni semmit. Ekkor azonban Bárány István felugrik célbírói emelvényéről, beugrik a hetes pályához, lehajol a medencére és megcsókolja Csíket.
1: Mit írta a sportlap a siker másnapján, hogy az Arcanum segítségével idézzük a korszakot?
0: Nem fukarkodott a patetikus tiráddáktól. Ma, amikor annyit beszélünk a magyar akarásról és a tervszerű munkáról, ennek a magyar fiúnak az eredményét, munkájának felépítését kell odaállítani példaképpül nagy alkotók és nagy tervezgetők elé. Mindazt, amit összegyűjtött magában az évek hosszú során lemondó, önmegtartóztató munkájával, azt mind bele tudta adni ebbe az egyperces, csodálatos, gigantikus harcba. Csík Ferenc, büszkék vagyunk rád! Boldog ország, boldog fia lettél. Ha az ország boldogságát percek, talán napok múlva el is söprik az események zivatarjai, mi azt kívánjuk neked, hogy kísérjen utadon egész életeden át ennek a délutánnak az emléke, ennek az országnak öröme és áldása.
1: Van még egy ember, méghozzá egykori tanítómesterünk, egy legendás rádiós, akinek szintén az egész életét meghatározta ez a közvetítés. Persze akkor nem tudhatta, hogy mondjuk 100 évvel később is majd lehet, hogy ez az egyetlen hangfoszlány, illetve ez egy komoly hangközvetítés, illetve közvetítés, ami megmaradt a hangarchívum segítségével, szóval ezt fogják hallgatni, mert 36-ból a Berlin olimpiáról kevés maradt, tehát beszélnünk kell Pluhár István rádió közvetítéséről is.
0: Ez több szempontból is megkerülhetetlen. Egyrészt Csík győzelmét a korábban szintén Beacban sportoló Pluhár hangja repítette világá, hogy említetted. Másfelől ez volt az első olyan rádió közvetítés, amely attól legendás, hogy világra szóló magyar sikert örökített meg. Gyere Ferkó, gyere harsogta Pluhár az éterbe olyan átéléssel, hogy az emberek napokig erről beszéltek, mi több meghallgatva szuggesztív közvetítését 9 évtized távlatából is a megdicsült pillanatok részesei lehetünk, és még egy dolgot szeretnék mondani. Székely Éva egyébként a csillaghegyi Árpád fürdőben hallotta ezt a közvetítést, és ugye erre szokták mondani, hogy példaképe lett Csík Ferenc, és hát Székely Éváról is tudjuk, hogy olimpiai bajnok lett később.
1: Idézzük is fel ezt a közvetítést. Pluhár István így közvetítette a berlini olimpián Csík Ferenc aranyérmét.
2: Csík nevének hallatára a magyar tábor kezdett tapsba és húj-húj hajrázott. Mellettem és mögöttem 15 mikrofon előtt körülbelül 12 nyelven pereg a beszélőknek a nyelve. A világ minden táján tudni fogják ennek az úszásnak a történetét, mert japánul, spanyolul, németül, magyarul, angolul és még hollandul és még egy néhány nyelven mondják a beszélők pergő nyelvvel ezeknek a pillanatoknak a történetét. Donát Leo doktor Int csendet kér, Gédeke az indító már fent áll az asztalon, de a nézőtér nem akar elcsitulni. Olyan nagy az izgalom, hogy nem tudják az emberek a szájukat befogni. Újra meg újra csendet kér a hangszóró, de ez a csend nem akar teljes lenni. A legnagyobb lármát mi magunk csapjuk, rádió beszélők, felénk is folytonosan piszegnek, mert hiszen itt vagyunk a közönséghez. Audi Plecce, elhangzott az ezénszó, 7 test előre görbül, Ferkó jobbra néz, figyeli, ellenfelejt, nagy ugrással bent van a vízbe. Nem volt olyan jó a startja, mint tegnap volt, de Taguchi előtt van valamivel, és ott fekszik az élcsoportban. Legelől megy a 4-es és az 5-ös pályán úszó Fick és Fischer, de amikor már 35 méternél vannak, a két japán, Yusa és Arai tör előre. Ferkó az amerikaiakkal tartja az iramot, és Taguchival van egy vonalban, akit talán egy hajszálon megelőz. Yusa most érintette a falat, Arai most, Ferkó is ott volt harmadiknak fordulva jön előre. Gyere Ferkó, gyere, gyere, még egyelőre harmadik helyén van, pompásan küzd, a két amerikai rettenetes erővel jön föl, Fischer is szeli a vizet, úgy, mint valami motor, de Ferkó gyönyörűen tartja, majdnem vezető helyen van, egy vonalban van a japánnal, úgy látom, hogy talán még Yushát is megelőzi. Ferkó, Ferkó, most bele, az utolsó métereken van, és ebben a pillanatban ő ütött be elsőnek. Én úgy láttam, hogy első volt, de lehet, hogy második, mert a túloldalon lévő japánok, a japánokat nem láttam egész teljesen. Egy lengyel nő, a lengyel rádió beszélőnek a felesége azt mondja, hogy győztünk. Bárány István rohanad a Csíkhoz, ölelik, csókolják, húzzák ki őt a vízből, Bárány lehajol, majdnem beleesik a medencébe. Ebből azt következtetem, hogy megnyerte a versenyt. A magyarok túláradó lelkesedéssel, örömmel és boldogsággal fogadják ezt az eredményt. Most ugrik ki Ferkó a vízből, de még visszamegy. Megöleli Fischert, a németet, aki gratulál neki mosolyogva, és megöleli szintén. Egyik kézről a másikra adják. Kelemén Kornél doktor a vizes Csíket magához öleli, jobbról, balról hatalmas csókot nyom rá. Ahogy körül jön az uszodában és a medencét megkerülve, ide igyekszik hozzám a mikrofon elé, minden lépésnél megállítják a fotográfusok, minden lépésnél autogramot kérnek, minden lépésnél rázzák a kezit, boldogan szorongatják és ölelik őt, magyarok, németek, franciák és mások. Itt ül most már mellettem végre a padon, és megkérdezhetem őt, hogy érezte magát a verseny előtt, a verseny alatt és a verseny után.
3: A verseny előtt, mint minden máskor is, kellemetlenül éreztem természetesen magamat, kicsit rukkoltam. Hála Isten nem jobban, mint más versenyek előtt, úgyhogy mondhatnám egész a startnál már nyugodtan álltam. A verseny alatt figyeltem a többieket, és a fordulóig arra vigyáztam csak, hogy el ne maradjak tőlük, azután meg mindent beleadtam, és hát hála Isten jól ment, az utolsó métereken is még tudtam erősíteni kicsit, úgyhogy a japánok előtt ütöttem télbe, és a verseny után természetesen a világ legboldogabb embere voltam, és maradok most egy jó darabig.
2: Minden jó azonban, ha a vége jó, és Csíkszerit öleljük meg mi is, szeretettel és boldogsággal, hogy olimpiai babérral kotorúzta a magyar zászlót, és a nagy magyar sikert kiharcolta.
1: Kevésbé ismert tény, hogy az újdonsült olimpiai bajnok sportszerűségből is jelesre vizsgázott.
0: Igen, Csík még Berlinben visszavágót ígért legyőzött japán ellenfeleinek, akiket még abban az évben augusztus 22-én a császár uszadában ugyanúgy megelőzött, mint a német fővárosban.
1: Menjünk tovább, Csík Ferkó nyert, tehát 100 gyorson, következett Csáki Bolya, tehát a medencéből megyünk az atlétikai stadionba. Magasugrunk, milyen esélyekkel vágott a versenynek?
0: Ibolyát elsősorban rutintalansága miatt féltette a honi közvéleménye, a sportlap azt is hozzátette a női magasugrásról szóló részben, idézem, ez az utolsó szám, amelyben komoly magyar sikerről ábrándozhatunk, miután a férfiak eljátszották kis játékukat egy gyenge nő árki nemzeti mezben, hogy megvédje a magyar atlétika becsületét.
1: Mit kell ez alatt pontosan érteni?
0: Egyedül Bácsalmási Péter hozott egy hatodik helyet rúdugrásban, például Várszegi József úgy lett nyolcadik gerelyhajtásban, hogy a selejtezőben majd 3 méterrel nagyobbat dobott, Szabó Miklós 1500 méteren nem végzett pontszerző helyen, hetediknek ért célba, Sír József 10,9 másodperces idővel a 11. lett 100 méteres síkfutásban, pedig a középfutatban 10-7-et futott. Folytatva a Nemzeti Sport szövegét idézem, ha ez a súlyos és nyomasztó teher nem nehezedne Csáki Bolyára, ha nem szegeződne rá minden szem, s reménykedve mindenki abban, hogy majd ő kivágja a rezet, jobban tudnánk bízni a sikerben. Így azonban kérdés, nem roppan-e össze a felelősség súlya alatt az ő gyenge válla, az alatt a felelősség alatt, amelyet a férfiak sem bírtak elviselni. Ezért csak titkon bizakodunk abban, hogy valami nagy sikerrel ajándékozz meg bennünket a kedves, csinos pesti asszony, és szerényen csak helyezést várunk tőle.
1: Ez még mindig a sporttörténelem, és benne Turi Gáborral beszélgetek, én Virányi Zsolt vagyok, Gábor pedig a Nemzeti Sport főmunkatársa. Témánk az 1936-os berlini olimpia, nyári olimpia magyar sikerei. Egy bizonyos nap, augusztus 9-e, amikor 3 magyar aranyérmet tapsoltak össze a magyar szurkolók a helyszínen. Kiket tartott a sportlap esélyesnek, visszatérve Csáki Bolyához és ugye az atlétika pályához, meg a magasugráshoz?
0: A sportlap jóslata a német Dora Ratjen tette az első helyre, akiről egyébként néhány évvel később kiderült, hogy nem is hölgy, hanem férfi. Az ausztrál Carter előtt Csákot a 3. helyre várta a sportlap, mindhármuknak 160 cm-es eredményt prognosztizált. A magyar csúcsot egyéni legjobbjával 161 centivel Csáki Bolya tartotta, ám a nemzeti tornaegylet atlétája mellett az olimpiai stadionban 17-en álltak rajta, a kezdőmagasság 130 centi volt.
1: Most ugye a világcsúcs az már 2 méter fölött van jócskán a női magasugrásban. Melyik magasság bizonyult akkor vízválasztónak 1936-ban?
0: 160 cm-en csak 3-an maradtak. Csáki Bolya a 3. kísérletére jutott át a magasságon a német Elfriede Kaun és a brit Dorothy Odem társaságában 162 centin folytathatta a versenyzést. Egyikük sem ugrotta át, ám a holtverseny eldöntésére ismét 162-re került a léc, ekkor egyedül a magyar versenyző Libbentát felette.
1: Vajon Pluhár István, akit ugye szóba hoztunk, mint rádiós kommentátor, speaker, reporter, az ő győzelmét, tehát Csáki Bolya győzelmét is közvetíthette Berlinből?
0: Igen, idézem, mikor Csáki Bolya karcsú teste átröppent a 160 cm-es magasság fölött a stadion egyik részén, a maraton kapunál harsányan zengett föl a kiáltás, húj, húj, hajrá! Ebbe a kiáltásba reszketett bele a magyar nézősereg reménye, még élő vágya, hogy a berlini olimpia atlétikai versenyei nem újjanak el magyar siker nélkül. Csáki Bolya nyugodt, hosszú léptekkel megy neki az utolsó kísérletnek, a 162 cm-es magasságnak, és átugrotta. Győzött!
1: Nyilvánvaló, hogy a nemzeti sport szintén nem fukarkodott a dicsérő szavakkal.
0: Nem csoda, hogy vele kapcsolatban is áradozott a sportlap. Ezt az olimpiai bajnokságunkat nem egy gyökeret vert évtizedes sikerekre visszatekintő sportágunk teremtette meg, hanem a minden hátráltató körülménnyel dacoló szív és akaraterő. Az ő olimpiai győzelmét a törekvő tanulni vágyás és az Isten adta tehetség szülte. Csák később elmondta, hogy Csík Ferenc győzelme mekkora erőt adott neki.
1: Nagy erőt adott neki, az biztos, végezetül beszéljünk a birkozó Lőrinc Márton berlini sikeréről.
0: Igen, a birkózásról az augusztus 9-i számban ezt írta a Nemzeti Sport, a görög-római birkózás döntői. Ja, és az első oldalon még azt, légsúlyban a magyar Lőrinc vereséget szenvedett, de még mindig az első öt között foglal helyet. Nem is a vereség ténye volt ijesztő, inkább az aránya, az észt sik 5-1-re gyűrte le a MAFS birkózóját.
1: Lőrinccel kapcsolatban klubja változtatott egy addig bevett szabályán. Mi volt pontosan ez?
0: Igen, a MAC korábban miatta és sportása zombori ödöm miatt módosított alapvető szabályán, nevezetesen azon, hogy csak úriemberek, ez azt jelentette akkoriban, legalább érettségizettek lehetnek az egyesület tagjai.
1: Térjünk vissza a versenyre.
0: A tárgyilagosság kedvéért tegyük hozzá, Lőrinc Márton az első napon svájci, belga és norvég ellenfelét legyőzte. Az észt ellenféltől, Siktől elszenvedett pontozásos veresége nem jelentette a világ végét, csupán azt, hogy az aranyéremhez mindenképpen le kellett győznie a svéd Svenssont.
1: Csáki Bolyával kapcsolatban elmondtuk, Csík Ferenc győzelme mekkora erőt adott neki. Mi a helyzet Lőrinc Mártonnal?
0: Hát erőre neki is szüksége volt, a Deutschland Halléban öldöklő küzdelemben telt el a 10 perc, a pontozók egyik birkózó javára sem döntöttek. A hosszabbításban a magyar pehelysű tusveszélyes helyzetbe kergette Svenssont, de a svéd kikecmergett nehéz helyzetéből, igaz, ez az akció gyakorlatilag a magyar kötöttfogású győzelmét jelentette. Idézem a Nemzeti Sportot, a vezetőbíró sípol és egyszerre gyulladt fel, három zöld lámpa, Lőrinc színe, egyhangú pontozással győztünk. A jelenlévő magyarok berohannak, ölelik, csókolják Lőrincet, majd szétszedik. Ez a nap is jól végződött, írta Pálfai János a tudósításában.
1: Az újságírónak sikerült megszólaltatni a Lőrinc Mártont is.
0: Ezt nyilatkozta a győztes, boldog vagyok, mi az, hogy boldog, az nem is kifejezés. Ma csodálatos napunk volt, ennek is menni kellett. Egész nap tele beszélték a fejem Csákkal, Csíkkel. Nyugodtan léptem a szőnyegre, sőt éreztem, hogy ha tussal kellene győznöm, akkor is bajnok lennék. Hagytam a svédet, hogy egy kicsit kidolgozza magát, aztán rámentem. 5 éve versenyzem, ez volt az első olimpiám, kezdetnek nem rossz. Mi az, hogy kezdetnek, maradjunk annyiban, ami augusztus 10-én a Nemzeti Sport reggeli kiadásában állt. Lőrinc is bajnok, mert 3 a magyar igazság.
1: Augusztus 9-e, tehát különleges nap a magyar sportban, a sporttörténelem mostani adásában a 90 évvel ezelőtti 1936-os berlini olimpiai eseményeket elevintettük fel Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Virányi Zsolt búcsúzik.
4: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió múltidéző magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 1 perc van, kezdődik a mai Hazafutás, a szerkesztő Kreisz Bálint és munkatársaim nevében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Tegnap véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és egy bronzérmet mondhat magáért. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
4: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
3: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyíltvízi úszásé egyértelműen a főszerep.
4: Igen, ez így van. Jelenleg a nyíltvízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült kiharcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyíltvíz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
3: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutottál ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyíltvizes úszása, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
4: Igen, igen, sajnos még benne van, ez így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
3: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
4: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt, és igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
3: Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az EB-n ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem, ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam. Tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
4: Igen. Tehát 10 kilométeren ben vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és Igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más íven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
5: megesik így, az emberre két óra alatt.
4: Igen, tehát megesik az emberre, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy...
5: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
4: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
5: az etetni. Az eddigi 6 helyett most 8-at, ugye, ha jól emlékszem? Tehát még számolnod is kellett,
4: igen,
5: gondolom.
4: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Úgyhogy fárasztó egyébként.
5: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
4: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy... Ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
5: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás mondjuk.
4: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
5: Ezt így belegondolva. Viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb? Tehát, hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt. És akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
4: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, És azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy...
5: Minél több szituációban.
4: Hogy, igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntöm.
5: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
4: Nagyjából igen.
5: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasovszky Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
4: Igen, tudtam. Ugye én Rasovszky Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulóknál, hogy hogyan kell rámenni.
5: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
4: Igen, és azért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben, és ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
5: igen, ez elég jó motiváció.
4: Igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon, nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így kvázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
5: Amikor Rasovszky Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
4: Igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és még most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, mármint előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-el kaptam ki, de akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor én mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy...
5: úgyhogy ez egy jó omen a gyerdé előtt azért.
4: Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
5: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
4: Igen, igen, és én egyébként inkább az a versenyző vagyok voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
5: Motivációt gondolom, igen. Hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
4: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és amikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem meg. Volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél így teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túra ösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor a mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő. Igen.
5: Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést, tehát az, ami edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, az zokszó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni, mert ahogy említetted, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
4: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát, hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
5: nagy
4: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, ezért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
5: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen ívet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
4: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen kell átúsznunk, tehát, hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát, hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
5: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
4: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
3: Viki, innen folytatjuk a hírek után. Mihályvári Farkas Viktória, Ferencváros válogatott úszója a vendégünk.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magyar sikerek az atlétikai és az úszó EB délelőtti programjában. Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál. Marad a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Halász Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 centiméteres teljesítménnyel elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szintet, és készülhet a holnap esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin 77 méter 9 centiméterrel ugyancsak döntős, az EB újonc Szeller Gábor a 26. helyen végzett. A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel lett elődöntős. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik ugyancsak kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat Párizsban a vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek helyszínén. Az olimpiai 6. női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került az esti fináléba. Női 800 méter gyorson, Jakül Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva, harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe. Milák Kristóf 50 méter pillangón, míg Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 méter háton lett középdöntős. Az NB1-ben szereplő Zalaegerszeg labdarúgó csapata megszerezte az argentin Thiago Panalba játékjogát. A 21 éves ballábas középső védő az argentin másodosztályú San Martín de Tucumán csapatától érkezik a Zalaegerszeghez.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolása, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk hármas

0: alázatosságot kér a fürdőzőktől. Korlettal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten, a Szent Gellért rakparton. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósát helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
1: Közlekedés.
0: Hajnalban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leálló sáv járható, a torlódás 20 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, ott 3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Marad a napos idő, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy száll ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után megvolt benned ez?
4: Igen, megvolt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa-bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő, úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa bajnokságra készültek, úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről, egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majd, hogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
3: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg, amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
4: Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál

0: Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vízen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vízen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én, és jobb helyen, mint mondjuk tavaly. Úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
1: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy 2 éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
0: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már itt úszás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízben mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához. Igen. Tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát. Igen. Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk. Igen. De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak. Van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
1: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
0: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese. Úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett. El tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
1: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
0: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkba, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
1: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
0: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
1: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
0: Igen, tehát egy kicsit nehéz. Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Formagini László. Hát nálam Csutak. És Forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Formagini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a Csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek. És
1: akkor tudsz tervezni.
0: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
1: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
0: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralunk, úgyhogy Sarudan, oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téli esített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
1: Sokan ez milyen egyetem?
0: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg azt, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda-amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni. És ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
1: Egyébként mindenki azt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy tudsz belőle táplálkozni.
0: Igen. Én kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté. Úgyhogy, igen, nekem ezt kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
1: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a váltó, a szép bronzérmet szerző váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristóffal ti Pesten edzetek, Betty és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban. Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
0: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurkaszerű ilyen bója, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most 10 másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor 4-en egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
1: Azt hiszem azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrend, nem?
0: Igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
1: Például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
0: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vízen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
1: A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged. Kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
0: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből a na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
1: Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
0: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika. Azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom, bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyezhetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokba, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
1: Mik, egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
0: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a test elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni. És elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
1: tele
0: nem
1: van
0: leszek.
1: A naptárad.
0: Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
1: Mi is szurkolunk, és jó pihenést kívánunk neked, Viki, és nagyon köszönjük, hogy bejöttél így a megterhelő Európa-bajnokság után, és szívből gratulálunk az eredményekhez, várunk majd legközelebb is, a 2027-es vizes VB előtt még biztos tudunk majd beszélgetni, hogy azt milyen reményekkel várod. Mihályvári Farkas Viktória volt a vendégünk, a Ferencváros válogatott úszója, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kezdődik tehát a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Bitman Emilt, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztőjét, Bobori Balást, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok! Természetesen labdarúgás lesz a főszereplő itt a Nemzeti Sportkörben, de kezdjünk úszással. Egyrészt azért, mert Mihályvári Farkas Viktória volt az elmúlt órában a vendégünk, másrészt a nyílt vízi válogatott teljesítményéről is érdemes beszélgetnünk. Egy arany, 5 ezüst és 1 bronzérem volt a magyar válogatott termése, ráadásul a medencés úszók is elkezdték mai szereplésüket, többek között Milák Kristóf, Pádár Nikolás, Szabó Feltóti Eszter és 800 gyorson Jakül Vivian a harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe. Szóval nyílt vízi úszás, medencés úszás, amivel szeretnétek kezdeni, Pisti?
3: Mind a kettő jó. Nyílt vízi úszás ugye főleg jó. Nyilván tudjuk, hogy 10 kilométer az olimpiai szám, de ezzel nem kell keseregni, mert az előző 4 olimpiából ugye 2 arany, 1 ezüstünk van csak nyílt vízről. Én szerintem előbb-utóbb biztos, hogy ezt a 3 kilométeres KO számot fogják az olimpiai programba rakni, mert
2: közvetíthetőbb,
3: látványosabb, megszakítások vannak benne, mondjuk a 10 kilométerben is akkor szakítanak meg, amikor akarnak, de mindent összevetve ez egy nem egy maratoni program, és az minden sportág felé tart, tehát kajakkenuba is egyre rövidebbek ugye a távok. De jók vagyunk mi abban is, mindenben jók vagyunk, tehát én azt mondom, hogy mindegy milyen szám, Los Angelesben még 10 kilométer lesz ugye, biztosan, és bármi történik, oda Betlehem Dávid például arany eséllyel fog utazni, aztán nem garantált, hogy meg is nyeri, bár ő elég magabiztos, és jó értelemben magabiztos, mert a teljesítmény is ott van mögötte. Medencés úszásban meg, hát Milákot is várom, de Kóstén jobban várom, tehát szóval most, ő most följebb van, mint Milák, ugye azt azért tudjuk, vagy látjuk, és ugye ő azt nyilatkozta, hogy 6 egyéni számba nevezett, de ebből 5-be fog indulni, csak még nem tudja, hogy az utolsó nap a 200 vegyes, vagy a nem is tudom már 100 hát melyikkel üti egymást, abból csak az egyiket fogja bevállalni, és jó esetben egy váltót is, ha bejutunk a döntőbe, és akkor ez így lenne 16 rajt, az már majdnem Michael Phelps.
2: Magassága.
3: Sors Csaba még csütörtökön azt hiszem azt mondta, hogy Michael Phelps, meg talán 16 vagy 17 volt a plafon, amennyit úszott olimpián, vagy VB-n, és ha elindulna a Kós mind a két utolsó egyéni számba, akkor ez neki 19 lenne, de nem most kell itt Phelps rekordokat döntögetni, ezzel együtt ugye Bobó, mert azt mondta, hogy most egy emberkísérlet zajlik, megnézzük, Hubi mit bír, viszont Kós ezt nem rendült meg, mert azt mondta, hogy mind az 5 számba dobogóra hajt, az se lenne rossz.
4: Az látszik, hogy a magyar úszó hagyományoknak megfelelően megvannak azok az emberek, akik kitartóak, rengeteget melóznak, meg a monotonitást tűrő képességük, az ugye nagyon jó, hát a nyílt vízi úszáson ez látszik, és tényleg óriási esélyek lesznek majd Los Angelesben, és nagyon bízom benne, hogy valaki majd ugyanúgy odaír a végén, mint Rasó odaír Párizsban. Aztán hát a rövid, illetve a normál medencés versenyekben pedig, hát én azt gondolom, az Európa bajnokság az mindig jó terep a magyaroknak, és itt azért várható az, hogy több érmünk lesz, akár sok érmünk lesz, és az is biztos, amit Pista említett, hogy Kós Hubert Los Angelesben nem csak egy szemben szeretne aranyérmet nyerni, hanem én azt gondolom, hogy itt duplázna, akár triplázna is. És én nagyon kíváncsi vagyok természetesen Milák Kristófra, hogy ő most milyen állapotban van, és melyik távokon lehet erős, akár nyerhet is, mert többen nem mindig benne van az, hogy nyer. Meglátjuk.
2: Emil?
5: Pénteken itt a szerkesztőségben együtt néztük azt, hogy mit csinál a Betlehem Dávid a Szajna közepén. ugye a közvetítésben is sokszor nem is láttuk, illetve Tóth Bálintnak volt nagyon nehéz dolga megmondani, hogy éppen hol áll Dávid, mert hogy a kísérő hajó mögött úszott Dávid, de aztán ez a taktika bejött, elképesztő győzelem volt, úgyhogy hát a következő két évben, hogyha csak egy nagyon picit lép előre minden héten és minden hónapban, akkor szerintem neki ez egy szuper olimpia lesz. Egyébként gratulálunk a teljes nyíltvízi csapatnak, mert elképesztő, amit csináltak újra egy világversenyen, és hát ugye a csapat majdnem fele még mindig ott van Párizsban, hiszen Dávid, illetve Rasó is úszik majd még a medencében.
3: Ami pedig és azt se felejtsük el, hogy nyílt vízen ott viszont Európa az erős, tehát ott egy majdani olimpiai erőviszonyt jobban modellez egy EB szereplés, mint medencében.
5: Sőt, főleg a férfiaknál, tehát ott konkrétan tényleg a kiszámít az európai. A medencében szerintem már ma lesz érmünk, mert hogy 4x200-as női gyorsváltó nagyon szépen úszott egyébként.
2: Harmadik idővel.
5: Így van, erről a csapatról két éve mondogatja Sós Csaba, hogy majd nézzük meg, hogy milyen ügyesek, úgyhogy szerintem már ma este is látni fogjuk, mert ebben a számban tényleg van négy nagyon jó úszunk, sőt, akár öt is lehetne, de szerencsére négy is van. Belenéztem az 50 pillangónak az előfutamaiba, ugye Milák Kristóf ott mutatkozott be ezen az EB-n, elképesztően erős mezőny, úgyhogy ma este is fel kell kötni a gatyát, úgyhogy itt tudjuk először lemérni, hogy Kristóf milyen formában van, úgyhogy az estét emiatt is nagyon várom, meg a női döntők miatt is. Illetve jó látni Jákló Vőjent, hogy úgy, mint újra, visszatért volna arra az útra, amelyet másfél-két éve, vagy amelyről letért másfél-két éve, de az már történelem, úgyhogy nagyon szurkolunk neki is. Úgyhogy ez egy jó hét lesz atlétikával, úszással, európai foci kupa visszavágókkal, szóval egy magyar sportújságűrös sportriporter sosem unatkozik, mindig van szerencsére.
3: És még torna ebbe is lesz.
2: Hát az...
5: Ergéről nem is beszélve.
3: De arról tényleg nem beszélve.
2: És nyári uborka szezon. Egyrészt Gellért Gábor kimondta azt, hogy 4 éremesélyes versenyzőnk van Los Angelesre, talán ez a legfontosabb. Másrészt az, hogy Kós Hubert kimondta azt, hogy 6-szor akár dobogóra is szeretne állni, az egyértelműen az amerikai mentalitásnak köszönhető, amit ő ott felvett. Tehát azért nem ezt szoktuk meg az úszóknál, főleg ugye ez a szeretnék mindent megtenni, amit tudok, vagy a maximumot kihozni magamból, körülbelül ezzel intézi el mindenki. Szóval ez, hogy így kimeri bátran mondani, ez már ennek köszönhető?
3: Hát ez nem csak mentalitás, hát azért ő pontosan tudja, hogy melyik műhelyből jött. Ott ezt kimondani egy teljesen átlagos mondat. Tehát ott olyanok úsznak Bowmannél, meg olyanok úsztak Bowmannél, olyanok úszhatnak Bowmannél.
5: Ez a jó kifejezés.
3: Nem az van, hogy én bekopogok, és akkor utána a jövőre 5 számba indulok a VB-n, hanem a Kós hát már eleve Európa bajnokként ment ki. Az más kérdés, hogy óriási szinteket lépett ugye Bowman irányításával. Simán megteheti. Szóval ez egy teljes, és nem egy nagyképű gyerek egyáltalán, hanem a realitás. Először is az úszás mérhető sport, tehát ő pontosan tudja, hogy milyen időket úszott eddig. Azt is tudja, hogy, mert nyilván a Bowman megmondta neki, most ezt ennyit és ennyit fogsz úszni, akkor ugye most magas terhelés mellett ezt és ezt fogod elérni, azt meg tudja, hogy a többi mennyit tud, és ebből ő nagyjából ki tudja számolni, hogy akkor ő ott bárhol ugrik, vagy hát háton nem is nagyon kell ugrani, tehát bárhol van vízben, ott ő neki teljesen reális éremesélye van. Más kérdés, hogy lehet, hogy ha itthon van, akkor ezt így nem jelentené ki, meg lehet, hogy ide el se jut, nem tudom.
5: Vagy kijelentés szólnak neki, hogy Hubi, ezt nem kellett volna mondani.
2: Számon fogják kérni.
5: Egyébként érdemes meghallgatni azt a beszélgetést, amit Berkes Judit készített vele, azt hiszem, egy 8-9 napja került fel az M4 Sport YouTube oldalára, mert többek között erről is beszél, hogy mennyi mindenen változtatott ott az Egyesült Államokban, illetve hát amikor minden pályán olimpiai és világbajnok úszik, akkor igazából ott nem is teheted meg azt, hogy te kis hitű vagy, mert ott olyanokkal csatnázgatsz, mint Leon Marchand edzés körülmények között, úgyhogy ez egy egészséges önbizalom, és nagyon jó, hogy van egy ilyen versenyzőnk, aki ezt felvállalja. Mi van ebben? Semmi. És egyébként, ha nem nyer 5 érmet, csak mondjuk 4-et, akkor mi van? Semmi. Ez a srác olyan csodákra képes, meg már láttunk tőle a csodát Párizsban is, hogy öröm nézni minden egyes megszólalását, pontosan tudja, hogy mit akar, és szerintem meg is csinálja.
3: És egyébként hiába van Párizsban, vagy hát Szent-Denisben az úszó EB, ahol persze Marchand elindul, de Marchand nem százas, már nem,
2: abban az
3: felkészültségi értelemben mondom, hogy azt hiszem van valami sérülése, úgyhogy ő most kevés számot vállal.
5: A mellúszás az gyakorlatilag nem megy neki, úgyhogy vegyeseket nem vállal, hogy talán két egyéni száma lesz, illetve talán a váltók.
3: Úgyhogy így lehet, hogy a Kós amúgy kedvelt 200 vegyesét meg fogja reszkírozni mégiscsak utolsó nap, nagyobb rá az esély, de a legjobban a 100 pillangót várom, ahol Milák ellen fog úszni Kós. Ott azért úgy, ahogy Csurka Gergő szokta írni, elválik a tüdő a májtól. Mindegy, hogy milyen értelemben, de az egy komoly ütközet lesz. Ott simán benne van az aranyezüst, de az ugye egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sorrendben.
5: Bár nekünk magyaroknak mindegy egyébként.
4: Kinek nem mindegy.
3: Hát a Kósnak meg a Miláknak.
5: Nekik nem.
3: Ja, persze.
2: Ahhoz egyébként mit szóltatok, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány úgy döntött, hogy most csak olyan versenyzőket visz ki, akiknek reális esélyük van a döntőbe jutni. Tehát két évvel az olimpia előtt ez így egy tiszta sor, kockáztatva azt, hogy kisebb számú versenyzői gárda vagy csapat indul, tehát ez jó döntése. És esetleg majd a 2027-es VB lesz az, ahol bővebb csapat fog rajthozálni.
5: Azért a kiskapukat megtalálta a kapitány, de ezt a pozitív értelemben mondom, ugye bekerült olyan fiatal versenyző, aki az elmúlt hetekben korosztályos világversenyeken villogott, illetve azt hiszem, hogy egy-két számban még olyan versenyző is bekerült, akinek egyébként nem volt szintje, de egyébként az olyan rendben van, hogy egy komoly időeredmény volt meghatározva, azt hiszem, hogy a tavalyi világbajnokság 8. ideje,
3: persze.
5: Hogy most mindenki értse jól, nem turistákat akart kivinni Sós Csaba, hanem olyanokat, akik valóban tudnak döntőt úszni, illetve olyan fiatalok kaptak még lehetőséget, akik most bele tudnak kóstolni abba, hogy milyen egy világverseny, hogy amikor már érettebbek lesznek, akkor ne csodálkozzanak arra rá, hogyha mondjuk Leon Marchand van mellettük, vagy éppen Kós Hubert. Szóval szerintem ez egy jó döntés.
3: Például a saját öccse, kóstolásról van szó.
5: Igen. Szép. Úgyhogy szerintem ez egy jó döntés, illetve az is, hogy ki lett egészítve ez a magyar csapat még néhány versenyzővel.
3: Hát meg váltók is vannak ugye a világon, tehát ha más nem, akkor ezért.
2: És azt is mondta Sós Csaba, hogy ne a 27-es budapesti VB legyen az első olyan tét verseny, ahol ezek a fiatalok mondjuk megmérhetetnek.
5: Hát Kokas Fanni, aki például ma bemutatkozott, ő pont egy olyan versenyző, aki itt most bele tud kóstolni abba, hogy milyen egy felnőtt világverseny, és Budapesten az MVM Domban már kevésbé csodálkozik majd rá talán a teltházas lelátókra.
2: És még egy mondat, Sós Csaba ugye az említett interjúban elmondta, és megvédte Milák Kristófot, hogy 4 számban indul, ez jó eséllyel 4x3, tehát 12 vízbeugrást jelent, nem biztos, hogy neki most erre másra kellett volna koncentrálnia, fókuszálnia.
3: Hát igen, meg ugye az azért üzenetérték, hogy ebben nincsen 200-as szám, tehát Miláknak is teljesen máson van a fókusz, nem az állóképességi számban vagy számokban méreti meg magát, hanem abszolút sprintben, mert abban jó olimpiát is abban nyert, ugye, nem az eredeti, bár mi az eredeti, hát 100-on tűnt fel a 2017-es VB-n, de 200-on írt történelmet, úgyhogy most 200-on nem írt történelmet, most remélhetőleg 50-en meg 100-on majd írogat.
2: Na hát figyeljük természetesen egész héten a magyar úszók teljesítményet, illetve az egész EB eseményeit. Katona László kollégánk van kint a helyszínen, mai 18 óra 30 perckor kezdődő döntőket már, középdöntőket élőben közvetíti Laci. Szóval érdemes bennünket hallgatni, térjünk át labdarúgásra, hiszen lezajlott az NB1-es bajnokság harmadik fordulója hétvégén, ugye a Ferencváros-Győr találkozót elhalasztották, de a másik 5 találkozót megrendezték. Nem tudom, kezdjük talán a Vasassal, amely 5-0-ra győzött a Zalaegerszeg ellen. Az újonc csapat azt a teljesítményt nyújtja-e, amire számítottatok, vagy meglepett benneteket, ők-e az egyértelmű bravúr csapat eddig?
4: Szerintem én többet kapok tőlük, mint amire számítottam, és nem is elsősorban a pontszámra gondolok itt, hanem játékban. És azt gondolom, hogy azért szenvedett eleget a Vasas, és évekig rossz volt a játékos politikája, hát folyamatosan ugye aktív válogatottakat igazoltak a másodosztályra, meg gólkirályokat, tehát is irgalmatlan pénzeket elköltöttek.
3: És nem jutottak fel egyik ilyen
4: csapattal. És most pedig egy...
5: Sőt, hát játékos temető volt szerintem, igen. Ez nem túlzás. Tehát aki oda ment akkor az NB2-be, azok...
4: Bocsát, mondjuk csak Pátkaira gondolok, aki a Videótonban játszott, mit tudom még, Európa Liga környékén, válogatottban
5: alapember volt a válogatottban,
4: Horvátoknak, Velsznek. Aztán pár hónappal ezután meg eligazolt a másodosztályi Vasasba. Hát most nyilván nem azért, mert hogy gyerekkorától Vasas játékos akart lenni, hanem olyan feltételeket kínáltak neki, és aztán Pátka így nagyon gyorsan is tűnt a magyar futball színpadáról. De így azért vannak még ilyen nevek, akit mondhatnánk, hogy
3: Pradó még mindig ott van például.
4: Igen, igen, vagy például Barát Botton, aki évekig volt a stabil védője a válogatottnak Marco Rossi kezdeti időszakában, tehát hogy itt azért tényleg sok játékosnak úgy azért elindult lefelé a karrierje a Vasasnál.
3: De a mai Vasasban már nem ők a kulcsemberek.
4: Hát hogyne, hanem rengeteg fiatal van, szerencsére több saját nevelési játékost bevetettek, és nagyon szimpatikus, hogy magyar játékosokban gondolkodnak. És Erős Gábor szemében pedig megtalálták azt a szakvezetőt, aki egy nagyon modern játékfelfogásban küldi őket pályára, és ezt meg is valósítja a Vasas pályán, tehát egy nagyon-nagyon hatékony agresszív letámadás, és a szerzett labdákból villámgyorsan befejezik az akciókat. És úgy látom, hogy meg is vannak ehhez az emberek. Tehát Urblik válogatott formában focizik, az szerintem nem kérdés, hogy szerintem a következő kerethirdetésre neki ott kell, hogy legyen a neve a válogatottnál, és hát sajnálom, hogy ő 30 éves egyébként, mert azt gondolom, hogy a jelenlegi formájában egy iszonyatos értéke a magyar futballnak, és szerintem Kosztala igazolása is teli találat volt a csatárként, ugye Tóth Milán ezzel ugye kikerült a bal oldalra, de nagyon jól néz ki szerkezetileg is ez a Vasas, rengeteget futnak, gyorsak, kombinatív játékban is erősek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők lehetnek az a meglepetés csapat, aki akár a dobogó környékére odaszagolhat.
3: És nem tudom elképzelni, hogy kiesési gondjaik lehetnek.
4: Az egészen biztos, ilyen, hogy ez óriási fordulatnak kéne.
5: Most jelentkező, mert az Ete viszont a Vasas aktuális ellenfele. Tavaly is kapkodtuk a fejünket, hogy micsoda változások voltak, egy új irány, új játékosok, az bejött. Aztán a vezetőedző Romániába távozott, jött egy új szakvezető, egy pár új játékos, de mintha a gépezet most nagyon csikorognak.
4: Hát, minden évben beletrafálsz, mondjuk, ez a kérdés.
5: Nem tudsz. Ez amit egy a kosárlabdában, hogy mindig találsz olyan amerikai légióst, aki hozza a 25 pontos átlagot, igen, vagy nem. Hát itt most Zalaegerszegen ott alaposan körbe kell nézni az öltözőben, hogy elegendő ez a keret ahhoz, hogy benn maradjanak, vagy még igazolni kell, de számomra most ők a másik véglet. Az angyalföldieknél viszont az építkezés, ez tényleg az elmúlt másfél évben gyökeresen megváltozott, és valóban a kispadra is egy olyan mester érkezett, aki úgy megtalálta a kirakósokat. Hát Urblik nevét, ha pedig beírjuk most bármelyik videó megosztóba, akkor az elmúlt két hétből két olyan gólt látunk, hogy valakinek egy sejn össze egy pályafutás alatt, most is az egyik gólja, azt hiszem 20-ról lőttek ugyanúgy a szú felsőt.
3: De akkor az elsőt lőtte, akkor itt több helyen megjelent, hogy na megvan az év gólja, ez egy év volt egy ugyanakkor, hát ugyanő.
4: Igen, és ezt pont mondani is akartam, hogy itt nem csak a góljai miatt mondanám azt, hogy válogatottba kell, tehát hogy annyira erős egyéniség ebben a Vasasban, és annyira meghatározója most a Vasas játékának, hogy
3: egy csaló közisrácról beszélgetünk.
4: Igen. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez Marco Rossinak is feltűnik. Nagyon meg lennék.
2: Ott volt egyébként Vasas meccsen.
4: Igen, láttam.
3: Szerintem hogy... Barát Botton miatt ment.
4: Vagy Radót mi megnézi át egyszer. Hát. Ugye,
3: igen. De egyébként az Urblikot mondod, a Kosztának volt az, szerintem egy kicsit lecsúszott, de az már aztán rúgott egy olyat.
4: Hát kétszer kirúgta ugyanúgy.
3: Igen, de az első, a másodiknál az egy teljesen tudatos telirűz, de az elsőnél lökték, és meg is csúszott, pont bement, tehát szuper gól lett belőle, de az a gól úgy lett, hogy az Urbliknál igen, volt a labda, szépen, gyönyörűen, 20-20-ról három védő röpült rá. De passzolt. Így meg lett belőle egy még nagyobb zicser. Tehát az Urbiknak mondjuk ezek, ugye hát az ellenfelek is nézik, hogy milyen gólokat rúg az ember. Úgyhogy abból még a Vasas tud majd profitálni, hogyha Urblik ilyenkor észnél van, és adott esetben valaki üres lesz, hogyha rajta hárman vannak.
4: Hát az a kemény, hogy egy átmeneti állapot, de Ferencváros az utolsó jelleg a bajnokságban.
5: Ezt nem fura látni egyébként.
4: Igen, és... Én azért kíváncsi vagyok arra, hogy mikor lábolnak ki ebből a betegségből, hogy itthon nem megy nekik annyira, mert egyébként azt sem mondható az első fordulók alapján, hogy mindkét ellenfele, tehát a Paks meg a Vasas beállt volna védekezni, mert mindig panaszkodnak, hogy ellenünk mindenki beáll védekezni. Hát egyik
3: sem. Vasas azért ott óvatosabban játszott.
4: Hát óvatosabban, de nem
3: de
4: az volt, hogy
3: óvatosabban,
4: csak az utolsó 10 percben
3: egykapuzott.
2: De egyébként Urblik nyilatkozta az első forduló után, hogy sokkal könnyebb dolgok van az NB1-ben, mert az NB2-ben mindenki betömörült.
3: Ott ellenünk állt be mindenki, persze.
5: Hát az FTC-nek hasonló, ugye a nemzetközi kupaporondon te vagy az, aki kivár és védekezik és indulsz, NB1-ben viszont...
3: És arra van a kereted.
4: Jó, csak én ezt mondom, hogy most az első két meccsen nem ez volt, és Ündi sznobált volna a két ellenfél, és mégse, tehát, hogy én már kíváncsi vagyok.
3: Hát ezzel együtt ugye nyilván, mert ez magyar kérdés, ez semmi más, mert ha Fradi az Európa Liga csapatával játszott volna végig tavaly, akkor azért vélhetően megnyerte volna ezt a bajnokságot, de azt ugye nem tehette meg, és most megjött, ugye most megjött Nagy Ádám, azért az NB1-ben én úgy gondolom, hogy egy lényeges pontja lesz a Fradinak. Nyilván majd meggyógyul Ötvös, aki ez mégiscsak egy válogatott játékos, tehát egy kicsit a... És mondjuk például a Real ellen, ami tudom, hogy egy uli-buli meccs volt, de azért mégis a Real ellen, meg a Fradi játszott. Ott ugye Morbé Balázs mindenkit becserélt, aki az első csapat környékén volt, NB1-es percek nélkül adott esetben. És ott volt
4: aki másnap a Soroksárban játszott.
3: Hogyne, és ott volt egy-két ember, aki nagyon ügyesen mozgott. Tudom, hogy nem volt semmi tétje, de azért mégiscsak a Real ellen. Tehát minden esetben nem tűnt úgy, hogy különösebben megijedtek volna. Én azt gondolom, hogy a Fradi is nyugodtan NB1-be, tudom, hogy kapott már egy-két pofont ilyenek miatt, amikor egy kicsit túl magyarította a csapatát, meg túl távol került az Európa Ligás önmagától, de most még, mert ugye akár is nézzük, most a Fradinak van egy pontja, de már két forduló után se volt senkinek négynél több. Tehát mondjuk Fradinak egyáltalán nincs különösebb hátránya, tehát most még azért ezek a dolgok beleférnek, viszont hogyha bajnok akar lenni újra, a Fradi már pedig nyilván az akar lenni, és tavasszal már egyenes legyen, ahhoz meg most kell mindent megtenni, most kell, össze kell rendbe rakni a dolgokat.
4: Csak én olvasom ezeket a komment szekciókat, és minden Ferencváros érzelmi szurkoló, hogy bezzeg ez a magyar szabály, ezzel tönkretettek minket. Hát ott van a Vasas, csak magyarok, ott van a Paks. A Paksba játszott legalább négy olyan gyerek ellenük a kezdőcsapatban, aki lehet, hogy csak két hetente borotválkozik meg, mert nem erősödik meg annyira az arcszőrzete. Tehát, hogy bocsánat, de így tűnt egyébként.
2: És a Honvéd pedig pályára léptet egy 16 éves játékost, aki gólt szerezett, lehet így is hozzáállni, és persze. Úgy is.
5: Múlt héten meg a 18 éves testvére előtt egy gólt. Még egy gondolat a Ferencvároshoz, egy dolgot nem felejtsünk el, másfél hónapja van új edzője, aki kapott 35 játékost, abból aztán lett 30, meg 28, még mindig változni fog a keret, és tétmeccseken keresztül kell kialakítani egy csapatot, amely adott esetben az NB1-ben is tud játszani. Meg...
3: És az Európa Ligában 4 győzelem, 1 döntetlen.
5: Igen, szóval én azért várnék itt a bizonyítvány osztással, két meccset játszottak le, lehetett volna 3 is, hogyha ha megrendezik a Győr elleni rangadót, úgyhogy szerintem ez még egy épülő csapat, Borbé Balázs pedig Győrben bebizonyította, hogyha kap türelmet. Mert emlékezzünk vissza, hogy indult a Győr, amikor ő oda került, vagy amikor följutottak NB1-be, ha ő kap türelmet, akkor abból valami jó dolog fog kisülni. Szerintem a Népligetben is ezt vallják, hogy meg lesz a türelem, és ebből egy jó Ferencváros lesz. És hát reméljük, hogy azzal fog majd küzdeni végig ősszel a Ferencváros, hogy kettős front, tehát hogy játszik nemzetközi kupát is, mert akkor az azt jelenti, hogy vagy konferencia, vagy Európa Liga, de van újabb futballősz.
2: Amikor azt boncolgattátok a múlt héten, hogy a két Európa Liga mérkőzés között egy Real Madrid elleni meccs milyen szerepet tölthet be, mennyire lehet mondjuk púpa hátán, gondolhatta volna ezt Borbé Balázs, lejátszották a meccset, ezek után miről lehet beszélni, milyen pozitívumok voltak?
3: Hát szerintem csak pozitívum volt, most egy góllal kikapsz a Realtól, úgyhogy még szerzel is gólt, mindenkit be tudsz dobni, talán Keita se sérült meg. Rengeteg fiatal játszott, maga Mourinho mondta, hogy egy nagyon remek edzés volt, köszönjük a Fradinak, miközben egyébként a dolognak az érzelmi vagy a mentális töltete az meg vitathatatlan, hát teltház előtt, a Real ellen, saját szurkolók előtt, úgyhogy szerintem ez úgy nagyjából bejött. Ugyanakkor a Győr például ugye meg nem játszott, tehát a Győr megköszönte szépen, pihenhetett, mert azért ne felejtsük el, a Győrnek is úgy van visszavágója, hogy azért neki is van esélye tovább jutni, mert nyilván a Debrecennek van túl sok nincs. Úgyhogy hát nyilván elsülhet ez úgy is, hogy mindkét magyar csapat tovább jut a playoff körbe, a rájátszásba. Nyilván rosszul is elsülhet, most bízzunk egy előre, főleg meccs előtt, akkor ne károgjunk, tehát bízzunk a jóba. Természetesen nem ez a csapat fog játszani majd, meg főleg nem ilyen cserékkel a visszavágón a lengyelek ellen Zsebrében. Én bizakodom, tehát a Fradinak azért az a fajta meccskép, amit elvileg a visszavágó hozhat, az úgy feküdni szokott. Tehát most a Fradinak azt nem kell támadnia, nem kell mennie, be kell állni, a szervezetnek kell lennie, aztán várni. A Zsabzsénak meg annak se kell rögtön, de előbb vagy utóbb, tehát hogyha szépen elcsordogál szünetig ez a meccs ilyen 0-0 környékén, akkor a második félidőben már szerintem a Fradinak nagyon jó esélyei lesznek. Hát nyilván azt kell, nem szabad itt az elején csinálni valami hülyeséget, mint amikor Bragába elmentek 2-0-val, aztán ott pillanatok alatt bebénáztak két gólt, vagy hármat, és elment a továbbítás, de azért a Górnik Zsabja nem is Braga. Tehát ilyen értelemben azért most kevésbé féltem a Fradit. Európa Ligába jól néztek ki eddig.
5: Ha jól tudom, akkor itt a Real keresett ellenfelet is találta meg a Ferencvárost. Ebben a helyzetben én sem mondtam volna nemet egy Real meccsre. Nagyon sok pozitív hozadéka van. Az igazi válaszokat csütörtökön este fogjuk megkapni, hogy ez a lengyel meccsre milyen hatással volt. De nem is akarom folytatni ezt a mondatot, én bízom abban, hogy mindenki azzal a pozitív töltettel tud majd elutazni Lengyelországba, hogy volt egy Real meccs, teljesen vállalható volt, tehát szerintem ilyen értelemben ez egy kisebb sikertörténet, tegyük idézőjelbe, hogy sikertörténet. Az, hogy Kejta játszott, szerintem az egy fontos dolog, mert ő nagyon hiányzik a Ferencváros középpályáról, ha ez a Real elleni, nem tudom, fél órát, 25 percet játszott, ha ez kell ahhoz, hogy a visszavágón ott legyen majd Lengyelországban, mert szerintem kell Kejta
3: a mondjuk az a fél óra, az Kejtánál már határeset.
2: Akkor felhozó meccse volt igen, a Real
5: hát ellen. Igen, mert Kejta nagyon kell a Fradiba szerintem, akkor ez még jól is elsület.
2: Balázs, ne feledd szavad, hírek után veled kezdünk, innen folytatjuk.
0: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
7: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Magyar sikerek az atlétikai és az úszó EB délelőtti programjában. Baka András az egyetlen államfőjelölt. Marad a hőség. Jó napot kívánok. Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
8: Halász Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 centiméteres teljesítménnyel elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szintet, és készülhet a holnap esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin 77 méter 8 centiméterrel ugyancsak döntős. Az EB újonc Celler Gábor a 26. helyen végzett. A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces idővel lett elődöntős. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik ugyancsak kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Mátósára a női 400 gát előfutamában még Pap Kristóf a távolugrás selejtezőjében befejezte szereplését. A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat Párizsban a vizes Európa-bajnokságon. Az olimpiai hatodik női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került az esti fináléba. Női 800 méter gyorson Jaköl Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe. Milák Kristóf 50 méter pillangón, míg Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 méter háton lett középdöntős. Az esti program fél héttől indul a párizsi úszó EB-n, 8 óra után pedig a birminghami magyar érdekeltségű futamokat és a döntőket is élőben követhetik majd a Nemzeti Sport Rádióban. Az NB1-ben szereplő Zalaegerszeg labdarúgó csapata megszerezte az argentin Thiago Peñalba játékjogát. A 21 éves ballábas középső védő az argentin másodosztályú San Martín de Tucumán csapatától érkezik a Zalaegerszeghez.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolása, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termeli az áramot. A paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani.

0: akció, közölte a belügyminisztérium. Az ellenőrzéseket a rendőrség bevonásával azután indították, hogy önkormányzati vezetők és lakosok is jelezték, Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt jelentősen romlott a közbiztonság. Az akció során több mint 150 embert elfogtak, 80 szabálysértési, valamint több mint 70 büntető feljelentést tettek.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Mogyoródnál, a 19-es kilométernél csak egy sáv járható. A torlódás 1-2 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Marad a napos idő, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jól úszok.
4: 16 óra 37 perckor folytatódik a Nemzeti Sportkör. Bitman Emillel, Bobori Balázssal és Elpa Istvánnal. És a hírek előtt ott tartottunk, hogy a Ferencváros Real Madrid meccsből milyen pozitívumokra építhet esetleg Borbé Balázs. Bobori Balázsé a szó.
3: Igen. Egy biztos, hogy ez az a meccs, amikor nem lehet azt mondani, hogy elfáradtak volna a játékosok, mert hát így Borbé Balázs megfelelően adagolt a terhelést. Én azt láttam. És nem tudom, hogy mondjuk milyen anyagi vonzata van, hogy a Real ide jön, vagy van-e, vagy ezen csak nyerni lehet, de azt el kell ismerni, hogy a Real Madrid nem ment Amerikába turnézni, nem ment Ausztráliába, vagy Szingapúrba turnézni, hogy egyébként az európai nagycsapatok most már rendszeresen csinálják, és az elmúlt hetekben is nagyon sok nagycsapat volt ilyen túrákon, van, aki még most is ott van, hanem úgy gondolt, hogy akkor itt Európában játszik ilyen mérkőzést. Óriási elismerés ez, és most jó értelemben jövő meg volt a cirkusz, meg a kenyér a népnek. Ezt így kell elkönyvelni. Én azt gondolom, hogy nyilván van, aki megmutathatta magát, és extra bizonyítási, bár mondjuk egy Real Madrid, remélem a legidősebb játékos extra bizonyítási vágyal lép pályára. Ettől függetlenül én nagyon nem szeretném ezt szakmailag értékelni, ezt a mérkőzést. Tényleg itt a csütörtöki meccs az sokkal fontosabb a Fradinak, ha nem nyernek, akkor is nagyon nehéz dolguk van. Sajnos a playoffban, jól tudom, a Monaco jöhet a konferenciáli, ha kiesnek.
5: Ez és a Trabzon.
6: Trabzon vagy Monaco, igen.
3: Igen, tehát úgyhogy bízunk abban, hogy lelkileg esetleg feldobta ez a meccs a játékosokat, de nem gondolom, hogy igazán hatással lenne a csütörtöki mérkőzésre.
4: A kupavisszavágók előtt álló csapatainktól mire számítotok, melyiknek van a legnagyobb vagy a legkevesebb esély a továbbjutásra? Ugye a Zsabzsa elleni visszavágót a Fradi 1-0-ás előnyből várja, a Győr 1-0-ra kikapott a Riga otthonában, és a Debrecen 3-0-ás vereséget szenvedett itthon a Köbenhaven ellen.
6: Hát a legnagyobb tisztelettel, de a Debrecennek gyakorlatilag 1% esélye van, úgyhogy nem is szaporítanám a szót velük kapcsolatban tovább. Szerintem a Győr képes arra, hogy ledolgozza a hátrányát, de eléggé kétarcú ez a csapat, mert láttunk már tőlük egy fura hétközi közjáték után egy parádés hétvégi teljesítményt a Nyíregyháza ellen, aztán a Riga ellen idegenbeli mérkőzés megint felejthető volt, de ugyanígy az előző körben a visszavágó a luxemburgiak ellen, de a Győrben benne van a továbbjutás lehetősége, remélem, hogy meg is csinálják. A Ferencvárosnak nagyon nehéz dolga lesz. Ezt bemutatták azért a lengyelek, itt az első fél idő végén ott volt 2-3 helyzet, amit megúszott a Ferencváros. Erről talán múlt héten beszélgettünk, hogyha valaki a szünetben azt mondja, hogy kapott gól nélkül zár az FTC, akkor azt ehhezben hisszük el, de megcsinálták. Ezt most nehéz lesz kapott gól nélkül megcsinálni, szerintem az idegenbeli találkozót, úgyhogy mindenképpen
5: bárha
6: kell.
5: Bárha sikerül, akkor már ott is
6: akkor
5: van a
6: Fradia. Meg is van.

0: akkor megvan. Gólt, legalább egy gólt biztosan kellene rúgni, vagy még akár kettőt a továbbjutáshoz. Azért 55-45 szerintem a Ferencvárosnak. Én nagyon bízom abban, hogy két csapatunk lesz ott a rájátszás körben.
1: Azért csak matematikailag nézzük, a Fradi az pont úgy áll, mint a Riga. És a Győr pont úgy áll, mint a Górnik Zsabzse.
2: Tehát
1: innentől az, hogy mindkét meccsen úgy alakulnak a dolgok, ami nekünk kedvező, az persze annak örülünk, de legyen meg egy. Egyelőre induljunk ki abból, aztán legyen meg kettő, hogyha úgy áll a dolgok. De szerintem itt a Fradit már azért túlbeszéltük, ott azért nagyjából látszik, hogy mind múlhatnak majd a dolgok. Szerintem a Győrnél, és ezért jó talán, hogy elmaradt ez a Győr-Fradi mérkőzés, mert Győrben rengeteg a hiányzó, meg rengeteg a sérült, és talán így, hogy hétvégén nem volt meccs, így persze mondjuk, aki félkész vagy sérült, az úgysem nagyon játszott volna, gondolom, a Fradi ellen, mert a Győrnek is azért persze fontos ez a konferencia liga. Hát majd meglátjuk, hogy azok közül az emberek közül, akik hiányoznak, de itt Ben Buali, Steffui, Csinger, sok Anton, rengetegen, akik ezek komoly emberek és stabil alapemberei voltak, a Tóth Rajmund, stabil Gavrics, így van, akik alapemberei voltak a bajnok csapatnak. A bajnok csapatból alig van valaki a pályán. Tehát és aki van, az is mondjuk a kapus, például Petrás, de tényleg Sőn, aki a pályán van, Krüppics, aki a pályán
3: Bomba,
1: van. Bomba, aki nem volt alapember, de őt szívba nélkülbe rakott, tehát azzal nincsen semmi probléma. Aztán körülbelül kész, Steffui kapott azt hiszem 10 percet legutóbb. Ez szóval nagyon fontos lenne, hogy minél többen felgyógyuljanak, mert van tehetséges fiatalok vannak Győrben, de csak ők nem feltétlenül tudják megfordítani ezt a Riga elleni párharcot.
0: Jó nagy levegőt vettél.
3: Igen, mert szerintem valamit Győrben elmértek itt a nyáron, és itt nagyon-nagyon fontos lett volna a Bajnokok Ligájába az első fordulót venni, de erről azért már sokat beszéltünk, már sokat keseregtünk rajta. Én nagyon nem értettem itt az átigazolási politikát, tehát hogyha látod, hogy ott leszel valamelyik nemzetközi kupában, és nagyon nagy eséllyel akár ez a BL is lehet, akkor például azt hiszem elképzelhetetlen, hogy az a csatár, akire egyébként az egész támadójáték épült a bajnokcsapatban, és látszott, hogy amikor Ben Buari nincs a pályán az előző idényben, hogy mennyivel másabb az Eto'o játéka, mint vele, azt valahogy kezelni kellett volna, és ezt nem tudta kezelni valahogy júniusban már az Eto'o vezetőség, lehet, hogy nem is akarta.
0: Nem is tudta ki. Hmm. Belegondoltok, elment a vezetőedző, lemondott a sportigazgató, nem volt edző sem, mert sportigazgató
4: sem. Nem?
0: Az a luxus, itt, hogy két hétig senki azért, nem csinált semmit. Nem?
3: Igen. A tulajdonos és a fia azért ott dolgozik a székházba. Tehát, hogyha ezt ők nem érezték ennek a veszélyt, hogy ezek a folyamatok hova vezethetnek, akkor viszont ott nagyon nagy baj van. És azt látom...
1: És még Piscsút is eladták amúgy.
3: Aki egyébként ezzel a termetével, meg egyébként nem volt játékügyetlen, de ezzel a termetével egy iszonyatosan kemény fegyver. Nem véletlenül vitték őt el Spanyolországba, úgyhogy a magyar bajnokságban alig játszott, vagy ilyen epizód szerepeket kapott, mert látják a benne rejlő lehetőséget a méretei miatt, meg az erősségei miatt. Ami nagyon fontos, hogy az is látszik, hogy pár játékos fejben nagyon másra készült már, mint mert például Vitális, aki tényleg az évjátékos és elképesztő idényt futott az előző, az előző bajnokságban, ő meg se közelített a teljesítménye itt se az izlandiak ellen, se a luxemburgiak ellen.
1: De már kivirult Athénban, ahogy megérkezett.
3: Most gondold el, hogy folyamatosan beszélnek, hív a menedzsered, ő keresett, és akkor erre én egy általános megoldást javasolnék, akár UEFA, vagy akár FIFA szinten, hogy gyerekek, amint elkezdik az első nemzetközi kupasorozat, vagy a őszi-tavaszi idényű bajnokság, ott vége van az átigazolási időszaknak. Már is máshogy lennének a tárgyalások, és nem lenne az, hogy lemegy, mit tudom én, három selejtező már a Bajnokok Ligájába, meg az Európa Ligába, aztán még utána is el tudsz igazolni. Tehát, hogy mert így nyilván az Eto'o gondolkodik abban, hogy megtartja a legjobbjait, de a legjobbjai igazából már össze-vissza azon gondolkodnak. Tóth Rajmunddal ugyanez a helyzet.
0: Hát ott a Nürnbergi vonal május óta él, gyakorlatilag nem volt egy szabad pillanat a srácnak, persze, hogy ne duruzsoljanak a fülébe, és miközben jön egy új edző, aki csapatot építene, megvéde egy picit a mexikói trénert, és fogalmat sincs, hogy amúgy ki lesz itt a jövő heti visszavágón, uh-huh. most kivel számolhatsz, ez nem egy egészséges helyzet, hát ezért kellett volna talán egy picit tényleg előre gondolkodni, és mondjuk 2-3 embert már júniusban szerződtetni, úgy, ahogy a Bob is mondta, mert akkor bátrabban el tudsz engedni valakit egy 30 fős keretből, de amikor a kezdőcsapatod fele-kifelé áll,
2: de az, hogyha tovább mennek a BL-ben, akkor is eligazolt volna például Itális Milán? Biztos vagy azzal, benne. Hogy...
1: Én uh-huh. szerintem az ott már csak az részletkérdés már volt.
3: Itt azért, és akkor gondoljunk bele, hogy Borbély Balázs hogy távozhatott az Etótól, hogy amikor tárgyalt a folytatásról esetleg a tulajdonossal, meg a akkor még ott lévő sportigazgatóval, vagy nem tudom, és akkor mondták azt, hogy te figyelj, a Vitális, a Tóth Rajmund, a Bembo Ali, a Csinger, hát hogy aki jó ajánlat jön, az mehet, és akkor gondolkodik a Borbély Balázs, hogy basszus, eladjátok a fél csapatot alólam.
1: Közben... Amit 2 év alatt szisztematikus igen. munkával mm-hmm. fölépített.
0: Bajnok lettél, a BL főtábla esélye azért mégiscsak megvan egy picit.
1: És azt, lehet, hogy azt kell most, azt a munkát elvégeznem, és lesz rá 2 hét.
3: És közben azt mondják a Fradinak, hogy figyelj, itt a teljes keret, 1-2 posztra erősítünk, ezeket el fogjuk adni, de egyébként a Fradi nem alakult át, tehát ott nem
1: volt jelentős. Visszajött 5 ember kölcsönből, igen, tehát, szerintem megmondták a Borbénak, most nem biztos, hogy így volt, vagy miért, hogy ebből nyugodtan nézd meg, ki az, akit tudsz használni, ez történik
0: biztos most. Biztos kapott szabad kezet egyébként.
1: Csirkovic, Szevikian, Kódró, sokan persze, vannak, persze. Árzáni, sokan vannak ezek közül, és belsik, nem is néznek ki olyan nagyon rosszul.
3: Egy nagy Ádám, ja. Tehát hogy miről
0: aki
3: beszél?
0: Magyar, igen, tehát tudod igen. a bajnokságban is használni.
3: És akármilyen, akár hogy kötődsz az Etóhoz, mert bajnok lettél, főjutottál az NB2-ből, óriási eredmény, hogy gondolkodik az ember, hogy basszus, az, mégiscsak Ferencváros, mégiscsak ott nemzetközi kupaszereplés, nagyobb eséllyel mész tovább, lehet, hogy a fizetés is valamivel nagyobb volt, az ajánlat, és onnantól kezdve azt mondja a Borbély Balázs, hogy gyerünk, belevágunk. Mert itt érzi biztosítottnak azt, hogy ő is tovább tud lépni szakmailag, mert nyilván sikeres szeretne lenni.
1: Ráadásul a közeget azért ismeri, mert ugye onnan jött korosztályos igen. futballból, tehát még az se egy, nem is egy ugrás a sötétben.
3: És most, amit a Pista mondott, hogy beszállnak olyan fiatalok, akik tavaly Szentlőrincen játszottak ebben az együttműködés, vagy hogy hívják, ez a kooperációs szerződés keretében, meg Somorján voltak a szlovák másodosztályba, és akkor nekik kell kiharcolni, mondjuk, hogy most a konferencialigába, hogy eljussanak a csoportkörig.
1: Az egy más kérdés, hogy ugye bajnoki ágon van a Győr, ezért összesen lehet hasonlítani a várható ellenfelek, tehát a Klaksvík jönne, igen, tudjuk, igen. hogy Klaksvík, de azért mindent összevetve.
3: Most, hogyha egy olyan dráma. Erősségű csapat lenne, mint az előző időnek, megnyert, nem, nekem nem lenne kérdés.
0: Simán. Akkor simán.
2: És most?
1: Akkor egy Európa
3: Liga. Nekem most nagyon főleg sajnos, hogy ligába kinézett megint az a mérkőzés, és én kim voltam személyesen a visszavágon, amikor a luxemburgiak ellen játszott.
1: Az jól lehetett, azt nem láttam.
3: Tényleg, tehát, hogy ott sírva fakadt az ember a lelátón, ahogy a közönség ki is fejezte nem tetszését, és a nagyon jellemző kép volt, hogy a meccs végén a játékosok gondolkodtak, hogy egyáltalán oda menjenek-e a maradék szurkoló, aki volt azért egy 200 ember, aki lement volna pacsizni, és a Petrás könyörgött a csapat többi tagjának, hogy gyertek már oda pacsizni, mert köszönjük meg, igaz, hogy nem voltak annyira önfelettek a 30. perc után a szurkolóink, de mégiscsak kijöttek oda.
2: És végigülték ezt,
3: és végigülték, és
1: de nem szóval vetették le a mezt.
3: Nem vetették még le a mezt, de ugye nem volt még. Jó hangulata, hiába volt egy nagyon magabiztos továbbjutás, de nem volt jó hangulata annak a visszavágónak, és ilyen szemüvegen keresztül, meg ahogy Rigába kinézett az a meccs, én mondanám, hogy persze nyilván le lehet dolgozni, de hogy nem lesz ez egyszerű, az egészen biztos, és főleg amilyen gondokra küzdenek, mert nyilván arra sem lehet számítani, hogy ekkora sérülés hullám lesz.
1: Szerintem abból kell előtt meríteni, hogy ezzel a teljesítménnyel csak egy góllal kaptak ki Rigába, mert minden lehet. Egyébként minden esély megmaradt a továbbításra, csak most már mellé kell rakni.
3: A Vikingur ellen is ez volt, hogy egy nagyon rossz teljesítménnyel 1-0 hazajöttek, aztán
1: ezt itt nem tudtak megoldani. De ott nem kellett volna már a végén olyan hatalmas mázli ahhoz, hogy döntetlenre jöjjenek haza, és ott szerintem inkább rossz volt a szájt, mert a végén kapták azt a szerencsétlen gólt, ami egyébként, mint kiderült, mindent eldöntött a visszavágón.
0: Meg az tényleg az első két meccse volt az edzőnek a csapattal, szóval...
1: De még volt Vitális.
0: Igen.
2: Egy kicsit nemzetközi futballozzunk. Egyrészt Vitális Milán az Alkaténban már bemutatkozott, méghozzá gólt is szerzett. Amikor Varga Barnabással kapcsolatban azt feszegettétek, hogy jó döntés volt-e az Alkatén az igazolni, talán kimondhatjuk, hogy jó, tehát azóta már eldőlt. Vitális Milánnal kapcsolatban milyen előérzetetek van?
0: Hát ez egy jó kérdés. ha azt a Vitálist nézzük, aki a tavasz végén a magyar válogatottban is futballozott, akkor nincs félnivalója. Tehát, hogyha el tud jutni arra a szintre nagyon gyorsan, és onnan még tovább tud lépni, mert a beszélgetésben azért utaltunk arra, hogy nyilván itt az első néhány győri meccsén nem tudta még azt a teljesítményt nyújtani, amit mondjuk április-májusban. Szerintem jó döntés volt, és hogyha mondjuk BL főtáblát tudna játszani az EAKT-n, és akkor lenne ott két magyar egy ilyen csapatban, illetve ott is két magyar lenne a csapatban, abból még a magyar futball is sokat tud profitálni. Vitális egy jó karakterű játékos, egy szimpatikus srác, akinek nyilván a pályán kell, hogy elfogadtassa magát majd a görögökkel, az első lépést megtette ezzel a felkészülési meccsen lőtt góllal.
3: Én mindig azt mondom, hogy a fokozatosság elvét egy magyar futballistának be kell tartania.
1: Kerkez-Szoboszlai.
3: Kerkez-Szoboszlai, és van a, hát nekem például Tóth Alex, hogy ezt mindig elmondom, hogy nekem ő ez rossz példa, ott szerintem kimaradt egy lépcsőfok, de hogy nagyon-nagyon jó döntés volt Vitális Milánnak Athénba szerződnie. Valamivel erősebb bajnokságban, nem tartom a görög bajnokságot olyan extrán erősebbnek, mint a magyarnak, de valamivel erősebb bajnokságban szerepel, nemzetközi kupában fog szerepelni, és Győrben megmutatta, hogy ő vezér tud lenni. Én nem vagyok benne biztos, hogy Athénban ugyanezt várják tőle, de szerintem neki nagyon jól fog állni az a szerep, hogy a középen összeszedi a labdát, rengeteget fut, jó lövője van, és én szerintem ő alá tud játszani majd annak a pár játékosnak, aki megszabja a fazonját ennek az athéni játéknak, és ezért nagyon fogják szeretni. Hát és én benne van az, hogy 2-3 éven belül neki tud még egyet lépni.
1: Korban még jó.
3: Igen.
1: Meg hát azt nem felejtsük el, Görögországban is egyfajta vallás a futball, tehát ott nagyon jót, most nem mondom, hogy jót húzott ezzel, mert jól alakult az, hogy rögtön az első meccsen ott, mert most olyanokat írnak róla a görögök, hogy el se hiszem. Úgyhogy könnyen szerelmesednek bele valakibe, hogyha az elején leteszi a névjegyét. Én mindig erre azt szoktam mondani, én teljesen véletlenül Görögországba hátizsákkal stoppal ott nyaratom, amikor Détári odaigazolt, nem hasonlítom Vitális Détárihoz, de úgy, hogy a Détári még pályára se lépett, tehát egyáltalán nem látták még játszani, mert az alatt lépett aztán pályára, amíg ott voltunk, ott valahol mondtam, hogy magyar vagyok, 3 napig nem engedtek fizetni. Pusztán ezért, mert hogy magyar vagyok, és Lajos Détári. Úgyhogy még nem is látták játszani, és akkor még internet sem volt, meg semmi ilyen. Hát azt látták, hogy rúgott egy gólt a német kupadöntőbe, láthatták, és kb. Ennyi. Most ehhez képest ebben a mai világban megjött Vitális, rögtön rúgott egy szép kis gólt, Varga ott van, tehát jó közegben, ő mindig jobb nyilván úgy, hogy van már ott magyar, lásd Kerkez Liverpoolba érkezését, hát ennek is akkor megszületni volt nehéz, mert Szoboszlai egyből szárnyai alá vette, és hogyha a Varga és Vitális között is ez a jó nexus megmarad, akkor szerintem képességei tudjuk, Bob részletesen ecsetelte, erről van szó, egy nagyon jó alany, és ráadásul Nikolic kifejezett kérésére ment oda, Nikolicsére, aki a mai napig nexusban van a magyar NB1-jel, vagy a magyar csapatokkal, tehát még csak az edző sem egy zsákba macskát vett Vitális személybe, úgyhogy egész jó kis, nem is sérülékeny Vitális, nem, tehát egész jó kis karrierív néz ki. Itt egy jó stabil két idényt, ha le tud nyomni, abból bármikor kisülhet egy Bundesliga vagy egy Serie A szerződés szerintem.
2: És ahogy annó említettétek, hogy Szoboszlai Dominik jó szereplése megágyazhat a többi magyar labdarúgónak, mondjuk nem csak a Premier League-ben, de Varga Barrabás teljesítménye is adhat egyfajta hitelességet vagy garanciát a többi magyar játékos számára, lehet, hogy ezzel is egy kicsit megnyílt az út. Athénban
0: biztos, hogy a Varga szereplése az erősítette azt a tényt, hogy érdemes körbenézni az NB1-ben, úgyhogy...
1: És tuti meg is kérdezték Vitálisról. Miért ne kérdezték volna meg?
0: Én is megkérdezném, hogyha persze. Van egy olyan ember, aki közelről ismer, és ott már nyilván az embert akarták megismerni, és egyébként a Milán is egy olyan karakter, legalábbis én úgy képzelem el a maga szerénységével, hogy ha kell, akkor bárkinek alájátszik a középpályán, de ha kell, és megkérdezik, hogy elrúgod ezt a szabadot, akkor azt akkor odáll és elrúgja, és azért azt láttuk itt az elmúlt fél évben, hogy ahhoz képest, amilyen a szerepköre, ő szerintem gólerősebb, mint a posztján egyébként egy hasonló profilű játékos, És egy középpályásnak a meló mellett még a gólpasszok meg a gólok, amik segítenek az elismertségben, és neki jó rúgója van, úgyhogy én nem bízom benne, hogy ott ősszel lesz lehetősége majd egyszer-kétszer kapira durrantani a labdát.
3: Amilyen szerény a magánéletben, egy istenhívő fiatalember, nagyon korán nősült, de egy nagyon komolyan gondolkodó 24 éves fiatalember, olyan vagány a pályán, tehát, hogy amit mondasz, hogy nincsen, nem nézi azt, hogy most a Fradi ellen játszik, Kisvárda játszik, vagy Szlovénia ellen játszik a válogatottban, és ez a jó mentalitás, mert mindenhol ugyanolyan vagány a pályán, amíg egy elképesztő szerény srác a magánéletben.
1: Ha meg cserélik fölül a VIP-be. Hát, hogy mutassa, hogy azért van véra.
3: De bocsánat.
0: De az is elegáns volt.
1: Semmi gondod nincs vele.
3: Nem tudom, hogy ez egy műbalhé, mert a világon...
1: Cseszegi Balázs szerint műbalhé volt.
0: Múlt héten pénteken
3: ezt mondta. Én pontosan azt gondolom, hogy a mexikói edző megmutatta, tudta, hogy elmegy a vitális, és megmutatta az öltözőbe, hogy itt én vagyok a főnök.
1: Nálam ez nem játszik. Nem hát, mert elmegy az AEK-ba.
3: Hierarchia, megvan.
1: Hát ez másnál se játszana.
3: Sok ilyen edző volt a világon, aki ezt így Mourinhótól elkezdett Verebes Józsi bácsi, mindenki meg tudta ezeket csinálni. Persze.
2: 4 percünk marad, egy kicsit a Liverpoolról is beszéljünk, hogy az elmúlt idényben sokszor láttuk azt, hogy egy gólos, két gólos előnyben volt a csapat, és mégsem tudták megtartani. Mindenki azt találgatta, hogy mi változik itt a második félidőben. Most a Monaco ellen történt az, hogy 2-0-ás vezetés után 3-2-re kikaptak, és Iraola vezetőedző azt mondta, hogy az erőlét még nem elegendő 90 percre. Nyilván lehet abban bízni, hogy ez majd az idényre, mondjuk 2 hét múlva már jobb lesz, de...
1: Iraola lecserélte a csapat 90%-át, tehát az, hogy erőlét elége 90 percre, az kiné derülhetett ki. Még Szobi se játszott. Nem is volt már a pályán, amikor a harmadik gólt kapták. Most persze nyilván nincsenek készen, de én szóval ebből olyan túlzott következtetéseket szerintem nem kell levonni az idei Liverpoolra nézve, meg Iraola meg azért már bizonyította, hogy az ő csapatai össze vannak rakva, hogy ilyen szépen fogalmazzak, amit mondjuk Slot esetében azért még a bajnoki címet eredményező évadban is kevésbé lehetett mondani.
0: Szerintem Liverpooli szempontból az égadt a világon semmi jelentősége nem volt ennek a meccsnek, meg nem is vonnék le semmilyen következtetést. Egyet viszont igen, hogy a Ferencvárosnak nagyon tovább kellene jutni a csütörtökön, mert különben ezzel a Monakóval fog találkozni a konferenciáligában, ha a konferenciáliga playoff körébe kerül, úgyhogy csütörtökön kell minimum az X Lengyelországban. Egyébként pedig ami pozitívum, hogy Szoboszlai játszik, és Iraola komolyan gondolja azt, amiről beszél.
1: Azt pedig majd nyilván.
2: Hát a posztján játszik.
0: Majd a Premier League első poszton. Fordulója, majd utána lehet szerintem arról beszélgetni, hogy az első néhány forduló után, hogy hogyan az a Liverpool. Iraola szerintem ő már bizonyított a Premier League-ben azt, hogy kikaptak a Monakótól, na bum, hát ő tudta, hogy mi volt a terv ezzel a meccsel, és szerintem okosabb lett.
1: Az Arsenal az pont így kapott ki mondjuk attól a Dortmundtól, én aztán tényleg nagyon kedvelem a Dortmundot, de a pályán lévő emberek feléről még nem is hallottam. Azok simán megverték az Arsenalt ugyanezen a napon.
2: Balázs téd a végszó, igen.
3: Jó. Csak hogy ugye Iraoláról az a legfontosabb tudni, hogy iszonyatosan intenzív játékot kér. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon erős és hatékony letámadást, és labdaszerzés után pedig úgy kell sprintelni az ellenfél kapuja felé, hogy nem is nézel vissza. És,
1: az a mi fiaink
3: az első fél óra a Monaco ellen az úgy nézett ki, mint hogyha Liverpool egy kazak első osztályú csapat ellen játszik, mert a Monaco nem tud 2-t passzolni, tehát nem nagyon tudott eljutni a kapuig. Aztán, ahogy tehát így lépcsőzetesen érkeztek vissza Liverpoolba a játékosok, hogy követi a honlapot, meg a Facebookot, az látja, hogy például Munoz az a múlt héten a meccs előtt egy 4 nappal érkezett, McAllister ma csatlakozott be a munkába.
1: Nem játszott, mert ma
3: érkezett vissza, tehát hogy olyan egyenlőtlenségek vannak valószínűleg edzettségi szinten, hogy Iraola ezt teljesen jól látja, első fordulóba az a dolga, hogy most azon a szintre hozza ezeket a játékosokat, és neki mennek az ellenfélnek. Ez jó Liverpool lesz szerintem.
2: Meglátjuk, köszönjük szépen. Bitma nem élnek Bobori Balázsnak és Elpap Istvánnak. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a mai Hazafutást, 17 óra 4 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A nyíltvízi úszók után a medencés versenyszámok is elkezdődtek ma a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A helyszínen dolgozó kollégán Katona László összeállítását hallhatjuk most.
4: Remekül kezdte a párizsi úszó Európa-bajnokságot a magyar küldöttség. Köszöntöm a hallgatókat Párizsból. Száz gyorsan a hölgyeknél Ugrai Panna nem vállalta az indulást, Páda Nikolett azonban igen, futamában a 9. összesítésben a 28. helyen zárt ebben a versenyszámban, a holland Marit Steenbergen Európa csúcsot úszott. 50 pillangón Milák Kristóf is bemutatkozott. A kétszeres olimpiai bajnok 5. idővel elődöntős, ott lesz az esti programban. Csak úgy, mint 200 háton a hölgyeknél Szabó Feltóti Eszter és a 17 éves ifjúsági Európa bajnok Kokas Fanni. Előbbi 6., utóbbi 12. idővel elődöntős. Szabó Feltóti Eszter nyilatkozik.
5: Izgatott voltam és beletettem sokat, mert első nap első úszás, nekem az első és utolsó számom is egyben. Nyilván ez a legfontosabb, amiért jöttem. Úgyhogy beletettem sok mindent, de azért szerintem van még délutánnak tartalék, és hát látszik, hogy iszonyatosan szoros lesz, úgyhogy megpróbálok egy jó helyen helyezkedni délután is. Az a lényeg, hogy mindig lépdeljek előre, de persze, hogyha döntőbe jutok, és remélem döntőbe jutok, az ugye egy új nap lesz, új verseny lesz, ott nem időért megy már az ember, ugye? De az alapvető elképzelés az az, hogy jó lenne időben lépdelni lefelé.
4: Az elégedett Kokas Fanni is elmondta a véleményét.
6: Délelőtt teljesen jó, az IFIAB-n kicsit rosszabbat úsztam menni, úgyhogy most ez így jobban jött ki, egy kicsit jobb. Ez a 12. hely, ez így teljesen így be van biztosítva, úgyhogy várom a délutánt.
4: Milyen a mezőny? Tied volt a 2. futam, ott melletted pedig Eszti, Szabó Feltóti Eszter, szóval felmérted már az erőt, mert itt most már a felnőttekről kell beszélni.
6: Igen, még itt annyira nem ismerem így, hogy ússzák le a többiek, így az 50-eket hogy osztják be. Teljesen más így ilyen környezetben úszni. De egyébként szerintem ez is kell egy kis változás is.
4: Van taktikád, vagy csak szimplán úszol, ahogy tudsz?
6: A taktikám az, hogy ne halljak meg a 3. ötvenen. Mert
4: az kritikus?
6: Az ott a holdpont, lehet így fogalmazni, de egyébként minél közelebb szeretnék a legjobb időmhöz úszni, ugye, ha nem megjavítani.
4: De ha kritikus a 3. 50 méter, akkor hogy lesz abból 4.?
6: Egyébként a 4.-en valahogy így mindig feléledek, és ezt még én sem tudom, hogy csinálom.
4: Ez a fordulóból eredő erő?
6: Nem, azon is van még javítani, de szerintem így fejbe valahogy tartalékolok így az 4. 50-re, 3. 50-en, és ezt kell kicsit megváltoztatnom, hogy ne tartalékoljak, hanem még több erőm legyen.
4: Az Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kése Ajna, Pádár Nikolett összetételű 4x200-as gyorsváltó a 3. idővel döntős. A csapat tagjai közül először Ugrai Panna nyilatkozik.
7: 200 gyors nem nagyon szokott délelőtt jól esni, és az idő se volt vészes, úgyhogy igen, bizakodó vagyok a délutánra nézve.
4: A hangoskodó németek mennek el, akik megnyerték a futamot, Ábrahám Minna. Jól vagy, minden rendben van?
8: Igen, eddig is nyilván volt egy kis kiesés az év elején, de hát azóta hát beláltam a munkába, és nyilván ez a EB volt a cél, úgyhogy erre készültem fel, és ahogy a Panna mondta, hogy vagyok maximálisan a váltókért, aztán kihozzuk ebből, amit lehet. Nyilván nagyon erős a mezőny, de mi is erősek vagyunk, úgyhogy.
4: Ugye te esetedben is felmerül a kérdés, hogy nem indulsz egyéniben?
8: Nyilván a sérüléssel és a több hetes kieséssel a felkészülésem nem volt az igazi, úgyhogy azt éreztem, hogy most csak is a váltókra szeretnék fókuszálni, és akkor így majd az új szezon nyilván lesz egy a hazai VB, meg lesz egy olimpia a következő években, úgyhogy arra szeretnék majd így hosszú távon készülni, úgyhogy arra is számítottam, meg gondoltam, úgyhogy ez most így alakult.
4: Kése Ajna a váltó 3. tagjaként. Tudod, hogy van egy kis hátrányod, de lehet, hogy előnyt is kellene kovácsolni belőle. Milyen érzés ez?
9: Igen, a harmadik, azt nem tudom, hogy valahol nem tudják az emberek néhova rakni, hogy neki pontosan így. Jó, nyilván tudjuk, hogy mi a feladat, tehát hogy minél erősebben úszni. Az első száz egész jól esett, nekem picit még nyilván így a 200 az annyiból fura, hogy soha nem tudom úgy belőni, hogy is mondjam, nem az iramot, hanem hogy nem tudom érzésügyileg, hogy milyen lesz a vége. Tehát mindig az van, hogy vagy nagyon rossz, vagy nagyon jó. Úgyhogy összességében nagyon jó volt megint így úgy úszni a váltóban, hogy ez a csapat felállt a 2024-es olimpián, úgyhogy mindig egy nagyon jó érzés. Úgyhogy pontosan már 10 éve képviselem így a 4x200-as női gyorsan, tudtam elég fura kimondani. Úgyhogy örültem, hogy megint itt láttam, és hogy most csak így erre tudtam, vagy erre kellett fókuszáljak.
4: Délután Európa bajnok akarsz lenni, és lesztek a váltóval, szerinted?
9: Nem tudom, hogy csajokra így ránézek. Én mindent megteszek, vagy mindent megteszünk nyilvánvalóan, úgyhogy remélem, hogy az én személyemmel is hozzá tudok rakni így eredményügyileg a váltóhoz. Úgyhogy nagyon jó érzés, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy itt lehetek. Ja, és jó lesz a délután.
4: Pádár Nikolett az egyetlen, aki kétszer is beugrott már a vízbe. Milyen volt az első, a százgyors?
10: A százgyors azért ott volt a madarálóban, a nulláspályán, úgyhogy annyira nem is esett jól, meg első szám is volt, úgyhogy meg el is kapartam, és ez a második szám, ez a 200, ez arra próbálkoztam, hogy tényleg nyújtsam a tempóimat, hogy lazábban, minél gyorsabban menjek, és aztán majd délután elsőnek megyek, és robbantok egy nagyot.
4: Lazának mondod, de elég erős idő volt itt délelőtt. Bele kellett tenned azért apait, anyait, vagy ez volt a laza?
10: Próbáltam így az első százat jól megcsinálni, hogy azért mégis, hogyha beugrok a vízbe, akkor valami jó legyen benne, de nyilván rengeteg van még ebben.
4: 4 éve ezüstérmes lett a váltó az izraeliek mögött. El kell mondani, hogy a mostani párizsi EB abban különbözik a 2 évvel ezelőtti belgrádihoz képest, hogy jelen vannak a franciák, az olaszok és a hollandok. A délelőtt zárásaként 800 gyorsan a 17 éves Jakel Vivien csobbant a vízbe, harmadik idővel döntős a honvéd úszója. Jakel Vivien.
11: Próbáltam nem úgy tekinteni rá, hogy elvárás, hanem azért mégis csak egy célkitűzés inkább. Azért mégis csak 17 éves vagyok, még ifjúkorú ebbe az évbe, úgyhogy örülök, ha tudok így a felnőttek között is döntőzni.
4: De már Európa bajnok ugye korábbról, 2 évvel ezelőttről, most már belerázottál a mezőnybe?
11: Hát azért igen, így van pár felnőtt korú verseny a hátam mögött. Azért még így tényleg más feelingje van, mint egy ifjú Európa bajnokságnak, vagy egy ifjú VB-nek, úgyhogy szerintem még hozzá kell szoknom, hogy tényleg így felnőttek és ilyen világhírű versenyzők között úszok.
4: Harmadik idővel vagy döntős, akkor a bronzérem minimum? Van valami elvárás?
11: Nincsen. Tehát, hogy inkább egyéni csúcsot szeretnék úszni esetleg, ha sikerül. Most ezzel a délelőtti úszással nagyon meg vagyok elégedve, ez szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy nem érem le meg a szemem előtt, hanem tényleg a saját képességeim legyőzése vagy fejlesztése.
4: Az esti programban 6:30 után 50 pillangón Milák Kristóf a döntőért úszhat, hasonló teljesítményre lehet képes Szabó Feltóti Eszter és Kokas Fanni, 200 méteres hátúszás, elődöntő 18:55-től. A 400 vegyes döntőjében nem lesz magyar érdekeltség, csak úgy, mint a 4x200-as férfi gyorsváltó küzdelmeiben. A hölgyek 4x200-as döntőjéért azonban izgulhatunk, 19:20-től jön a finálé. A magyar érdekeltségű futamokat, illetve a döntőket a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
12: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
13: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milák Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Balázs Bence és Szabados Ármin döntőbe jutott, Takács Boglárka és Enyingi Patrik elődöntős. EB éremért úszhat Párizsban a női gyorsváltó. A hangmérnök Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokság medencés úszó versenyeinek helyszínén. Az olimpiai hatodik váltónk Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került a ma esti fináléba. Milák Kristóf 50 méter pillangón, míg Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 méter háton lett középdöntős. Női 800 méter gyorson Jakl Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe. Katona László kérdezte.
2: Próbáltam nem úgy tekinteni rá, hogy elvárás, hanem azért mégis csak egy célkitűzés inkább. Mégis csak 17 éves vagyok, még ifikorú ebbe az évbe, úgyhogy örülök, ha tudok így a felnőttek között is döntőzni.
3: De már Európa-bajnok ugye korábbról, 2 évvel ezelőttről, most már belerázottál a mezőnybe?
2: Hát azért igen, így van pár felnőtt korú verseny a hátam mögött, azért még így tényleg más feelingje van, mint egy ifi Európa-bajnokságnak, vagy egy ifi VB-nek, úgyhogy szerintem még hozzá kell szoknom, hogy tényleg így a felnőttek és ilyen világhírű versenyzők között úszok.
3: Harmadik idővel vagy döntős, akkor a bronzérem minimum? Van valami elvárás?
2: Nincsen. Tehát, hogy inkább egyéni csúcsot szeretnék úszni esetleg, ha sikerül. Most ezzel a délelőtti úszással nagyon meg vagyok elégedve, ez szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy nem érem le meg a szemem előtt, hanem tényleg a saját képességeim legyőzése vagy fejlesztése.
1: A nyitónap esti programjában 6:30 után a magyar érdekeltségű futamokat és a döntőket élőben követhetik majd nyomon itt a Nemzeti Sportrádióban. Balázs Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 centiméteres teljesítményével elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szintet, így készülhet a holnap esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin 77.08-al ugyancsak döntős, az EB újonc Szeller Gábor 70,47 méterrel a 26. helyen végzett. Regős László Pál a két döntős magyar fiúval beszélgetett, elsőként Halász Bencét hallják.
4: Nagyon jól éreztem magam igazából, már a melegítésnél is jó laza voltam, és igazából nekem ez számít a jó eredmény eléréséhez. Ugye 78 méter volt a szint, ami az utóbbi évekhez képest erősebb elvárás. Természetesen nekem az volt ettől a cél, hogy ezt első dobásra teljesítsem, hogy minél több energiát tudjak átmenteni holnapra, ne kelljen idegeskedni azon, hogy nem sikerült az első dobás, és utána már ott van az abszem, ahol kell neki. Szóval ezeket elkerülni mindig sokkal jobb, szóval összességében örülök, hogy teljesítettem a szintet ilyen hamar. Jó dobás volt, összeszedett dobás volt, volt benne kellő keménység is, ahol kellett, mert így lehet igazából jó dobást elérni. A körnek van egy kicsit furcsa része az induláskor, ahova én teszem a jobb lábam, ott, hogyha nem figyelek, ott akár el is lehet csúszni, de most igazából ezzel a három dobással, amit ugye mai tudtam dobni a melegítéssel együtt, kitapasztaltam, hogy lehet ezt kiköszönülni, és így jó lett minden.
5: Ilyenkor nem probléma, hogy elsőre megdobod, és nincsen még két plusz dobásod esetleg a holnapi döntő előtt?
4: Örülök neki, hogy nem kell még kettő dobni, azért, mert ott már a selejtezőben semmit nem lehet nyerni, de mindent el lehet veszteni. Ez egy olyan harc, ahol gyakorlatilag egy olyan feladat, ami rossz, de kötelező teljesíteni. Mert természetesen sokkal jobb lenne, meg kevésbé lenne, tehát ideges az ember, hogy egyből a döntőbe kellene menni, de hát ez nem így van. Itt ezt teljesíteni kell, örülök, hogy nem kell tovább izgulni, elsőre sikerült. Ez tényleg egy technikálisan jó dobás, magabiztos, és még tovább növeli az önbizalmat az, hogy korán reggel azért ekkora dobást elérni. Ezt szerintem mindenképp jó, ezt több méterrel meg lehet fejelni holnap.
5: Akkor most nyugodtan készülsz a holnap esti döntőre?
4: Így van, nyugodtan készülök. Most itt gyakorlatilag már meg van beszélve a szakmai stábból, hogy a csapat sátornál várnak, ülünk fel a buszra és már megyünk is haza. Lassan kezdek éhes lenni, hiszen a megszokottnál azért korábban kellett kelni, de nem volt semmi gond, csak szeretnék már lepihenni.
5: Szabados Ármin 77-08-al 6. helyen jutottál a döntőbe. Milyen volt ez a selejtező? Első dobásra meg volt egy olyan biztató eredmény, amivel talán te is érezted, hogy meg lesz a döntő.
6: Előre tudtuk, hogy meg lesz. A második dobásom az ugye hálóba ért, az azért 75 valami. Azt nem mertük megcsinálni, hogy nem dobom végig, de senki nem csinálja meg. Aztán második után, amikor láttuk, tudtuk, hogy senki nem fog tudni engem kiejteni, de egy második dobás után, amikor láttam már, hogy ez az 5.-6. hely ez reális, akkor a harmadikat ugye már ki is húzattam. Én azt gondolom, hogy csak előre kell menni.
5: Akkor semmi sérülés, vagy ilyesmi a harmadik dobás, ez csak a...
6: Nem, az csak kihúzattam magam, semmi értelme nem volt tovább. A selejtezőt nem lehet megnyerni, úgyhogy én azt gondolom, hogy értelme nagyon nem lett volna.
5: Milyen a dobókör körülmények?
6: Fura egyébként, gyorsnak tűnik a kör, de mégsem az. Fura, nem véletlenül német se. Neki idén van közel 82-je, de nekem csak 81-em közel, majdnem. Senki se szárnyalt most selejtezőbe, két emberek kívül, a Mészítsük meg a Halászbencén kívül. Én azt gondolom, hogy így az első hatban ott mindenkivel benne van az, hogy holnap pirítson egy nagyot.
5: Eredményben van benned valami?
6: Felesleges terhet nem akarok magamra tenni, mert 20 éves vagyok, de ahogy mondtam, az első hat az tud lenni dobogós. De ott mindenkivel benne van az, hogy egy 80 fölötti. És azt gondolom, hogy 80 fölötti dobással az a dobogóra lehet kerülni.
1: A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Ennyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Mátósára a női 400 gát előfutamában, míg Papp Kristóf a távolugrás selejtezőjében fejezte be szereplését. Az esti program itt 20 óra után kezdődik, Takács Boglárka a 4:10 előtt kezdődő elődöntőben joggal bízhat a döntőbe jutásban.
7: Első kör megcsinálva, feladat teljesítve, túlszányoltam azt, amit elképzeltem, mert őszintén nem annyira volt most egy számbeli cél a fejemben, egy Európa-bajnokságon nyerni kell és lépdelni tovább a következő fordulókba, és nyilván majd a döntőbe. Igazából se számít az időt is nyerni kell. De azért nyilván, amikor az ember a szezon főversenyén van, akkor szeretné időben is viszont látni azt, hogy amire egész évben dolgozott, az kifizetődik, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok ezzel az eredménnyel, akkor is, hogyha a hátszéles, soha nem tettem még se hátszéles anélkül 10-en belül, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon motiváló és nagyon jó kezdés, úgyhogy nagyon várom ma az estét.
5: Maga a futás milyen volt, hogy épült fel, nyilván 100 méteren, ez nem olyan, mint mondjuk 1500 lenne erről beszélni, de milyen volt?
7: Én belülről nagyon lazának éreztem, és mondhatni tökéletes futásnak érzékeltem én belülről. Kíváncsi vagyok, hogy kívülről ez hogy látszott, meg hogy az edzőm majd hogyan értékeli, de én belülről azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nyugodt vagyok. Kicsit talán indokolatlan is, mert azt mondom, hogy egyáltalán nem volt olyan biztató, hogy úgy jöjjek ide, hogy hátra törve is minden szuper lesz. Mert hát azzal itt azt az eredményt, amit szeretnék elérni, azt nem lehet, de már most reggel bizonyítottam magamnak, hogy a mentális felkészültség, a hit, az csodálatosan képes, és tényleg minden főversenyben tudom hozni azt, amit várnak tőlem, meg amit én is magamtól várok. És ez eddig egy csodálatos kezdés, és kíváncsi vagyok, mi van még ebben.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az NB1-ben szereplő Zalaegerszeg labdarúgó csapata megszerezte az argentin Thiago Penalba játékjogát. A 21 éves ballábas középsővédő az argentin másodosztályú San Martín de Tucumán csapatától érkezik az ETH-hez. Kedves hallgatóink, ez volt mostanra a Nemzeti Sportkronika. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Rövidesen folytatódik a hazafutás. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Egy év múlva kezdődik a kajakkenu világbajnokság. Jövő augusztusban immár 5. alkalommal rendezheti meg Magyarország a VB-t. 1998, 2006, 2011 és 2019 után ismét Szeged. A legendás Matyér lesz a házigazda, és a 2027-es világbajnokság az olimpiai és a paralimpiai kvalifikáció szempontjából is kulcsfontosságú jelentőséggel bír. A hazai szövetség ez alkalomból ma sajtótájékoztatót tartott, a helyszínen készített interjúkat Szilágyi Dóra.
10: Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke minden év világbajnokságon ott lehetett a szervező bizottságában. Hogyan látta egyébként ennek a rendezvénynek, illetve a létesítménynek a fejlődését az elmúlt években, hogy 2027-re milyen rendezvényre számíthatunk majd?
11: Hát fantasztikus az a fejlődés, amin a Matyér, a szegedi pálya végig ment 1998 óta is. Én nagyon örültem, hogy már részes lehettem akkor is, hogy az akkori egyébként olasz elnök, Sergio Orsi, azt mondta az záró ünnepség, hogy ez volt minden idők legjobb világbajnokság, és akkor ez még egy nagyon-nagyon nagy kuriózum volt Szegednek, hiszen a Duisburg, a McHellen, ezek a helyszínek voltak nagyon erősek, és aztán természetesen mi következő VB-ken mindig túlszárnyalni akartuk saját magunkat valami újdonsággal, és hát ez sikerült 2006-ban is, 2011-ben is, ahol elsősorban a televízió közvetítés révén hoztunk újakat, a sportprezentáció kapcsán hoztunk újakat, és én mindig nagyon örültem annak, hogy az aktuális sportkormányzat is mindig partner volt abban, hogy a Matyér tovább fejlődjön. És hát mára el lehet mondani azt, hogy ez tényleg a világ legjobb pályája, és ezt nem mi mondjuk, ezt a nemzetközi kajakkenu élet minden egyes tagja elmondja, sportvezetők, a versenyzők, az edzők, hogy nagyon-nagyon szeretnek Szegedre jönni, mert ezen a pályán minden adott ahhoz, hogy csak a sport teljesítményre kelljen figyelni. Szerintem a sportban ez a legfontosabb, úgyhogy egyébként most 27-re már nagy fejlesztésben nem is gondolkozunk a Nemzeti Sportügynökséggel közösen, hiszen 19-re én azt hiszem, hogy ez a pályafejlesztés ez befejeződött, ezt minden évben csak korszerűsíteni kell, de innen is hagy emeljem ki, hogy milyen fantasztikus munkát végeznek az ott lévő kollégák, hiszen minden a helyén van, most rendeztünk a TIFI U23 Európa bajnokságot, és a fiatal versenyzők, akik először voltak a Matyéren, nem csak magyar versenyzők, hanem a külföldi ország versenyzői is teljesen odáig voltak, hogy egy olyan környezetben versenyezhettek, ahol egyébként a legnagyobbak versenyeztek az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy 27-ben természetesen arra készülünk, hogy megint fokozzuk a nézői élményt a helyszínen, a televízió előtt, hiszen ma már látjuk azt, hogy egy élmény maximalizáló verseny zajlik az online térben. Mindenki szeretne minél több élményt megosztani másokkal, amit ő átélt. Mi azt szeretnénk, hogy abban az 5 napban rengeteg olyan élmény érjen mindenkit, és én most nem csak a versenyzőkre és az edzőkre gondolok, nem csak a nézőkre gondolok, hanem akár az ott dolgozókra is, sajtóképviselőire is, hogy olyan sok-sok élmény érje őket, amelyek meg szeretnének osztani másokkal, és vigyék egyrészt a jó hírnevét az eseménynek, másrészt pedig szeretnénk mindenkinek elmondani, hogy a kajakkenu sport az nem egy egyszerű mozgásforma, egy sportág, hanem ez egy életérzés. Ott lenne a vízen, megnézni egy naplementét, akár csak itt Magyarországon, bármelyik gyönyörű vízpartokon. Ez azt hiszem, hogy egy olyan egyedülálló érzés, egy olyan lelki feltöltődés, amellett, hogy természetesen a sporttal, az egészségünknek is áldozunk, hogy igenis ez ott kell legyen a mindennapjainkban, az életünk részévé válni. Én nagyon örülök annak, hogy a professzionális sport mellett nagyon nagy tömegeket tudunk megmozgatni a Balaton áttevezésen, rengetegen járják a vizeket abban a programban, amelyben megújítottuk a víziturisztikai hálózatot szerte Magyarországon. Én azt hiszem, hogy ez egy igazi szabadidősport, a mi sportágunk, hogy ebben is szeretnénk még a következő években még inkább előrelépni, de hát most azért a legfontosabb a poznáni világbajnokság 2 hét múlva, hiszen ez az 5. állomás, ahol erősítenünk kell a kvalifikációs pontjainkat, és hát pontosan 1 év múlva pedig megnyitó ünnepség a Matyéren, úgyhogy én már most azt kérem mindenkitől, hogy ezt a programot úgy rögzítse a naptárjába, és legyen ott velünk, és szurkoljon a magyar csapatnak.
10: Említette a szabadidős sportágakat, és lehet, hogy most nagyon előre szaladok, de azt tudom, hogy a szegedi versenyeken jellemző, hogy valamilyen betétfutamokat is terveznek, tehát itt olimpiai bajnokokkal leveztek korábbi években a gyerekek, vagy amikor a szakák bejött, akkor is volt bemutató futam. Most terveznek-e valami ilyesmit?
11: Egyértelműen szeretnénk bevonni a teljes sportágat az eseménybe. Minden világbajnokságon rendeztünk 10-11 éves gyerekeknek olyan betétfutamot, ahol regionális szinten választottak ki a versenyzők, és ez kedvenc történetem, hogy 2011-ben ezen a gyerekversenyen az akkor 10 éves Gazsó Alida Dóra indult az egyik 4-esben, megnyerte a kis versenyző társaival azt a futamot, ott fölállt a dobogóra 11-ben a világbajnokságon, ebben a betétfutam, és utána 19-ben pedig ő sztrókolta azt a női 4-est, ami világbajnokságot nyert. úgyhogy hát ilyen betétfutamot biztos tervezünk. Én nagyon remélem, hogy még sok-sok-sok ilyen fiatal versenyzőnek lesz ez egy ilyen indulási pont, ahogy Dorkának is volt ez. Hát emellett biztos, hogy lesz SUP verseny, biztos, hogy megmozgatjuk a régi versenyzőinket, hiszen ők is mindig ott vannak minden világbajnokságon velünk együtt, hogy most is itt láttuk a képernyőn Kőbálitát, Kucsera Gábort, Kovács Katit, Kammerer Zolit, Horváth Csabát, és még sorolhatnám a versenyzőket. Sajnos Koronis Gyuri már nincs velünk, de ő is többször fölbukkant itt a képeken, úgyhogy hát várjuk őket, várjuk a fiatal sztárjainkat. Azt nem ígérem meg, hogy Kopasz Bálint egy drótkötélen fog beereszkedni a rajthoz, mint ahogy most azt az egyik koncerten láttuk, de én azt hiszem, hogy fogunk olyan meghöttentő élmény morzsákat adni mindenkinek, ami felejthetetlen lesz.
10: Ez a világbajnokság már kiemelt fontossággal mér majd az olimpiai kvalifikáció szempontjából, és tudom azt is, hogy idéntől már új rendszer van, és világranglista pontokat gyűjtenek a versenyzők. Eddig mit lehet leszűrni, mit hozott a sportágban ez az új rendszer? Én, aki a sportágból kívülálló, én csak szeretem a kajakkenut, azt látom, hogy mondjuk bizonyos számok, amelyek az utóbbi időben kicsit voltak, mert mondjuk nem olimpiai számok, vagy lekerültek az olimpia programjáról, felértékelődtek, hiszen pontokkal bír a világranglistában.
11: Egy biztos, ahogy most ön is mondta, hogy nagyon telítettek a mezőnyök, rengeteg előfutam van, én szerintem ez nagyon jót tett a sportágnak. Természetesen nehézséget okoz az, hogy rengeteg versenyre el kell menni, ami rendkívül költséges, de én azt hiszem, hogy az a cél, hogy ne csak Európában, hanem más kontinenseken is legyenek színvonalas versenyek. Az a cél, hogy minél többet legyünk a képernyőkön, ez megvalósult, és ez volt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség célja, nem is lehet más, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egyértelműen siker, amit az elmúlt időszakban látunk. Ugye 4 versenyen vagyunk túl, azt örömmel mondhatom, hogy mi nagyon jól állunk, ugye minden kvalifikációs helyen ott vagyunk, tehát ha most hirdetnének végeredmény 4 verseny után, akkor minden kvalifikációs helyünk meg lenne, de nem most hirdetnek végeredményt, és még nem is jövőre Szegeden egy évre, hanem rá következő hónap végén, hiszen még a szegedi verseny az a 7. lesz, bocsánat, a 8. lesz a 10-es sorozatban, mert utána még 2 japán világkupa verseny lesz, és ott fog zárulni a kvalifikáció. Úgyhogy addig erős menetelésben vagyunk, ugye jövő utáni héten Poznán világbajnokság, és aztán utána pedig jövőre is világkupa.

0: felpörgött média világába látni a bálványainkat, és adott esetben autogramot kapni tőlük. Nyilván olyan szinten meghatározta akkor a csapat, amiben én kerültem, a csapat mozgását, hogy hát utána hónapokig erről beszéltünk, itt voltak, kivágtuk a nemzeti sportból a képeket, ragasztottuk a szekrényre.
1: Autogramot kitől kapott? Megvan, emlékszik rá?
0: Egyébként megvan, egy baseball sapkára kértem, ugye hát nyilván a világbajnokságnak a föllogozott baseball sapkájára. Buzámigitől, Végatillától, Kolonis Győrtől, Horváth Csabától, Szuszkó Lacitól, Hüttner Csabától.
1: Akkor ezért ez a gyerekje?
0: Ja, abszolút. Hát nem mondom, hogy nem fakult meg az alkoholos filc, de ott megvan egyébként a szobában, a gyerekkori szobámban ott van a polcon. Nyilván én még felismerem a neveket rajta. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes jó élmény volt. Nyilván csináltuk tovább a dolgunkat a magunk korosztályos szintjén, és aztán a 2006-os világbajnokság ideje alatt én már Gyuri csapattársaként Csepelen Ludasi Robinál kenusztam. Akkor egy szétlövéssel nekem a BB kiutás 201-esbe Bozsik Attilával szembe eltört a lapátom, így többet úsztam a adott futamba, mint sajnos amennyit lekenúztam. Akkor az a döntés született, hogy Attila megy így a BB-re, így nézőként néztem azt is végig, de ugyanakkor, mivel hogy a saját csapattársaim indultak már, úgyhogy előtte a bálványaim voltak, és akkor utána már a barátaim, nyilván a szívemhez közel álló eredmények születtek ott, és nagyon örültem az ő sikerüknek. Abszolút együtt ünnepelni Gyurikkal, ugye Kolonis György Kozman Gyurival. Tényleg azt mondom, hogy egy nagyon nagy boldogság volt az egész csapatunkon akkor. Ezt majd utána 2011-ben, sajnos ugye Gyuri már nem volt Kolonis Gyuri köztünk, de már versenyzőként tudtam odállni a rajtvonalra. Átélhettem én is azt a, mondjuk úgy, kiszolgálást, amit a Magyar Kölkönű Szövetség ebbe a világbajnoki szervezésben megteremt, mert versenyzőként nagyon kényelmes életünk van ott, szóval tényleg minden a fenekünk alá van téve, minden kiszolgálást megkapunk, könnyen ott vagyunk a versenyeken, külön busz jön értünk, és a többi, és a többi, és a többi. Persze azért, hogy a teljesítményt meg le tudjuk adni, de ami elmondható szerintem, és ami a legfontosabb, hogy magyar közönség előtt versenyezni, megélni azt a hangulatot, azt a hangorkánt, amit valószínűleg egy focista nemzetközi meccsen mindig megkap, meg átél, de azért a kajakkenuban nyilván, hogy nem is egy stadionban van, nem annyira népszerű. Ugyanakkor a szegedi VB-ken rendre óriási közönség előtt versenyezhetnek a magyar versenyzők, és egyébként a külföldi versenyzők is elmondják, hogy nagyon szeretnek itt világbajnokságon indulni, pontosan ezért, mert attól függetlenül, hogy a magyarok a magyaroknak szurkolnak, ők is egy hangorkánba érkeznek bele, a frenetikus átélni, ami akkor ott van. És adott esetben, ha érmet is nyer az ember, akkor aztán tényleg felrobban mindenki még a befutó után is, vagy adott esetben az eredmény hirdetésen, a magyar himnusznál. Ugye 98-ban volt pont az, hogy nem tudták lejátszani a himnuszokat, mert még ment a himnusz, amikor már elkezdett örjöngeni a közönség, sőt a legvégén még be is törtek a kordonon egyébként, és az utolsó eredmény hirdetésnél a K4 200 méter volt, azt hiszem a fehérvári vincéjéknek, beözönlött a tömeg a dobogóhoz konkrétan, és ott ünnepeltek a akkori K4-essel. Most ilyen pillanatok nyilván csak itthon adódhatnak egy magyar versenyzőnek. 19-ben meg hát egy szabadidős sportszakág vezetőként 300 gyerekkel, nagyjából olyan idősekkel, mint amilyen én is voltam 98-ban, mentünk és vizitúra után, látogattunk ki minden nap a VB-re, és szurkoltunk a beöltözve. Meg volt mindenkinek, hogy ki melyik nap veszi fel a piros pólóját, a fehér pólóját, a zöld pólóját, és úgy ültek 300-an a leláton, hogy ugye az látszik a felvételeken, hogy a nagy leláton ott van egy nagy piros fehér zöld zászló gyerekekből gyakorlatilag kirakva, és ott szurkoltak, meg hát nyilván ők is gyűjtötték az autogramokat, meg egyéb dolgokat, meg élményekkel gazdagodtak, és a sors fura fintora, hogy ma meg sokan abból a korosztályból benn vannak a felnőtt válogatottban, vagy az 23-as válogatottban, de jelenleg én vagyok a kapitányuk, akkor együtt vizitúráztunk, most meg legfeljebb elzavartam őket a sátorba aludni, hogy takarodó van, most meg már abszolút élversenyzők, és hozzák azokat az eredményeket, amiket annó a legnagyobb bálványaink.
1: Erre majd mindjárt kitérek én is, de nem véletlenül mondják, és nem csak a magyar versenyzők és szakvezetők, hanem külföldről is, hogy a Matyéri versenypálya a világ egyik legjobb pályája, és például a Vajda Attila mondta a 40 éves születésnapon, hogy minden bólyát már névről ismer szinte. De mit tud ez a pálya? Miért szeretik ennyire? Egyébként a külföldi versenyzők is.
0: Hát ugye maga a kialakítása, hogy a céltorony mögött van a csűr, mi csak csűrnek hívjuk, ugye, ahol a hajókat lehet tárolni.

0: mindenkinek mondjuk úgy az istálója, ahogy a kormányban is van, föl van szerelve megfelelő infrastruktúrával, és mindenki tudja hozni a maga kütyüjeit, egyéb dolgait, legyen az egy IK-d, vagy bármi más, ami szükséges egy csapat hátterének a működéséhez, és ezt jól föl tudják installálni ott, és megfelelő körülményeket tudnak teremteni a saját versenyzőiknek. Még vannak olyan pályák, ahol egyszerűen ki vagyunk téve a prérire, aztán mold meg, ahogy tudod. Ezért szeretnek idejönni, mert tudnak készülni, tudják, mivel rájuk. Ha esik az eső, hasutana, bármi kánikula van, megfelelő minden versenyző számára az infrastruktúra. Ugyanakkor meg felevező sávval rendelkezik, így a maga a verseny futamokban nem zavar be az, hogy valaki melegít esetleg a osztósziget túloldalán, vagy föleveznek, vagy a motorcsónakok, ahogy ugye visszamennek a rajtra, hogy lekísérjék a futamokat a bírók, és nem utolsó sorra, amiről már beszéltünk, hogy a közönségnek a buzdítása és hangulata, amit átad, az egyébként nem nagyon van meg más pályákon. A moszkvai pálya egyébként még ezt tudja. Duisburg nyilván, mert németeknél is ez a tradicionális sportág, egy-két ilyen létesítmény van, ahol ez a hangulat elérhető, amit nálunk.
1: Már utalta arra, hogy amikor szabadidős vezetőként ott volt a 2019-es világbajnokságon, akkor ott nem néhány gyerek már, vagy az U23-as, vagy egyébként a felnőtt válogatottban él versenyző. Hogy lehet eligazodni ebben az új kvalifikációs rendszerben, mert ugye idéntől már, remélem, hogy jól mondom, ranglista pontok vannak, és úgy lehet majd kijutni az olimpiára 2028-ban. És ennek egy fontos mérföldköve lesz majd a jövő évi világbajnokság, de még szokni kell ezt az új kvalifikációs rendszert? Hogy lehet ebben eligazodni? És egyébként hogy áll a felkészülés a világbajnokságra?
0: Szerintem nekem meg a vezetőknek már nem kell szokni, mert már átlátjuk. Hozzáteszem, ahogy egyeztetek a munkacsoporttal, aki ezt megalkotta. Nyilván azért, mert döntéseket kell hoznunk a válogatott körül, amivel mondjuk úgy double checkben le akarom ellenőrizni, hogy valóban jól tudom. Inkább a problémával küzdünk az, hogy ez teljesen új az egész sportágunk számára, az összes edző számára, az összes versenyző számára, az összes egyesületi vezető számára, akik szocializálódtak egy múlt 40 évben valami mihez. És hirtelen változás jött, és nem látják az összefüggéseket, hogy mit miért kell csinálni. De nekem egy feladatom van, hogy a magyar csapat eredményességét nézzem, és a magyar csapat maximális kvóta megszerzését nézzem. Nyilván beszélgetünk, ez van, hogy vitákat szül, de én nem dönthetek másképp, mint hogy meglegyen az a 3-3 kvóta, és a lehető legeredményesebben zárjunk egy világbajnokságon. Úgyhogy nálam mindenki piros-fehér-zöld melegítőben van, és pont. Az út, amin megyünk, az én szerintem jól látjuk, és jól ki van kövezve, de bizonyos fokú rugalmasságra kell törekednünk, mert ahogy alakulnak a versenyek, most 17,5%-os ponton vagyunk a 100%-hoz képest, tehát a 27-es lezáráshoz képest, majd a 27 évig lezáráshoz képest, ugye még annyi verseny van hátra, hogy még nagyon az elején vagyunk, de egyszerűen úgy tudnak alakulni a dolgok, hogy néha el kell tekergetnünk a kormányt jobbra vagy balra, hogy az a megfelelő kvótát, vagy kvótapontot meg tudjuk szerezni a következő eseményen, mert itt egy 5000-es futam. Beborulnak az emberek, kilukadnak a hajók, kiforgatják egymást. Adolf Balázs az egyik legnagyobb zsenéje ennek a távnak a férfiaknál, de bármi történhet vele. Tehát pont a spanyoloknál is van egy hasonló típusú versenyző, mint a Balázs, és a montreali világkupán beborították. Nyilván nem tudott dobogóra állni, egyből látszik a pontjaikon, hogy mennyire vetette őket vissza. Szóval picit úgy kell állnunk, hogy bármi történhet, és bármire föl kell készülnünk. Kell biztonsági játékokat is játszanunk, és kell valahol kockáztatnunk. Szóval, de szerintem látjuk az utunkat, látjuk azt, hogy merre kell mennünk, és milyen stratégiákat kell alkalmaznunk. Reméljük, a szerencse is velünk lesz.
1: Hajdú Botond, a paraválogatott szövetségi kapitánya. Volt szó itt emlékekről, és tudom, hogy a paraválogatottnak 2011-ben volt lehetősége először szerepelni a világbajnokságon, de említett, hogy videókazettára vette fel a 98-as világbajnokság eseményeit. Az megvan-e még, hogy le lehet-e játszani, vagy át lehet-e konvertálni, hogy a mai világban is meg lehessen nézni ezeket a futamokat?
2: Én azt gondolom, hogy megvan, mert ezeket én elraktam, tehát azért nagyon sok ilyen régi videókazetta van, ezeket nyilván lehet digitalizálni. Amúgy itt a elején is a rendezvényünknek ugye azok gyakorlatilag VHS kazettáról digitalizált felvételek, úgyhogy én is pont gondolkodtam rajta, hogy ez egyre nagyobb kincsé válik, hiszen közel 30 év lesz a következő szegedi VB és az első között.
1: Mindegyiket felvette, vagy kik vannak rajta?
2: 98-as VB-t vettem föl, mert a többi már ott voltam nézőként. A 98 2019-es VB-nek pedig a, hát igazából az utolsó döntő nap van meg teljes mértékben, de ott meg visszaállított, akkor még olyan volt, hogy szombaton és vasárnap voltak a döntők. Szombaton 1000 méteres döntők, vasárnap délelőtt 500, délután 200, és a 200-as döntők során visszajátszották a magyar érdekeltségű 500-as döntőket is, úgyhogy ez van meg.
1: Sokat fejlődött ez a pálya az elmúlt, egyébként több mint 40 évben, mert emlékszem, amikor a 40. születésnapját ünnepeltük a Matyéri pályának, de milyen mérföldkövei voltak ennek, illetve milyen ma már versenyzőként ezen végig menni?
2: 2011-ben már edzősködtem a sportágban, tehát így volt összehasonlítási alapom. Egy világszínvonalú létesítmény lett belőle, tehát korábban igazából ez egy olyan szempontból ideális pálya volt, hogy nem volt uralkodó olyan szélirány, ami mondjuk ideális versenyhelyzetet teremtett volna, tehát nincs egy uralkodó oldalszél például, hanem ugye teljesen változó, hogy melyik irányból van szél, ha esetleg van. Ugye a felevezősáv az minden pályánál, amelyik rendelkezik felevezősávval, az óriási segítség, hogy nem lötyög a víz, így mondjuk, tehát a felevező versenyzők, kísérő motorosok, versenybírói motorosok, azok ugye egy teljesen elkülönített részen tudnak fölmenni, és a versenypályát tényleg egy gyakorlatilag feszített víztükörrel tudnak versenyezni. Ugye a rajtgép technológia rengeteget fejlődött, ugye, tehát hogy van lehetőség, akár már amikor most is a válogatott a világbajnoki felkészülést végzi, akkor ugye azokból a rajtgépekből lehet a rajtot gyakorolni, ami ugye a mi rövid versenytávunkon a 200 méteren különösen fontos, tehát ugyanabból a technológiából, amit a világversenyeken is használunk, és ez van lehetőség edzés szintjén folyamatosan használni. Emellett maga a létesítmény, és itt megint para szempontjából gondolok arra, hogy akadálymentes vízreszállási lehetőségek vannak, ugye azok a stégek nagyon jó minőségűek, amiről a vízreszállást végre tudjuk hajtani, illetve maga a hajótároló egység is, és a fölött elhelyezkedő szobák, ugye, ami az edzőtábor során, illetve a para csapattal általában a világversenyeken is ezeket használjuk. Mind olyan körülményeket adnak, hogy azt gondolom, hogy nagyon elősegíti az, hogy kizárólag csak a teljesítményre kelljen fókuszálnunk.
1: Említette azt is, hogy a sportközvetítésekben már elérték azt, hogy a para számok is ott legyenek az élő közvetítésben. Egyébként ez mekkora előrehaladás?
2: Én azt gondolom, hogy hatalmas előrehaladás, hiszen lépten nyomon hallunk olyan információkat, hogy az olimpia, Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság is a nézettségi adatokat azt nagyon figyeli. És amikor az élő közvetítésben tud szerepelni egy esemény, akkor az ugye sokkal nagyobb reklámértékkel bír, sokkal több emberhez eljut, ami pedig egyrészt a szponzorok szempontjából, másrészt a sport tömegbázisa szempontjából, illetve az egész társadalomra kifejtett hatás szempontjából sokkal jobb, úgyhogy én nagyon örülök neki. Illetve az egész parakajakken ura jellemző, hogy aki abszolút nem ért a mi sportágunkhoz, és mondjuk bekapcsol egy ilyen közvetítést, adott esetben még azt sem érzékeli, hogy éppen mozgássérült versenyző, vagy épp versenyző indul, hiszen tényleg egymást követik ezek a futamok, és szerencsére azért olyan színvonalú már a parakajakken ura mezőny is, hogy egy nemzetközi versenyt végignéz valaki, akkor tényleg egy valódi sportverseny követhet.
1: És azért ebből a mezőnyből a magyar versenyzők kiemelkednek. Ugye azt is említett, hogy a 2019-es világbajnokság volt Kiss Péter Pál első aranyérme világbajnokságról, de hát azért gondolom, itt más éremesélyekre is lehet majd jövőre számítani. Tudom, hogy előre haladunk, de azért vannak már kiemelkedő parasportolók is.
2: Így van, vannak kiemelkedők, ami nagyon pozitív, hogy ugye Kiss Péter még nem volt 18 éves, a 2000, sőt, egészen pontosan 16 éves volt a 2019-es világbajnokságon, úgyhogy ő most is oszlopos tagja a válogatottnak, azt gondolom, hogy egyértelmű éremeséllyel. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években stabilá vált, hogy kettő, adott esetben három érmet is tudunk szerezni egy világverseny. Nyilván egy világbajnokságon ez sokkal nehezebb, de azon leszünk, hogy tényleg minél több átöntős helyezésünk legyen, és lehetőség szerint több érmet is tudjunk szerezni.
3: Válogatott labdarúgónk Vitális Milán a Győrtől az AEK Athénhoz igazolt, és már be is mutatkozott új görög csapatában, méghozzá góllal. Arról, hogy vajon hogy válhat be a magyar játékos a görög csapatban, az AEK Athén korábbi játékosa Eszterházy Márton beszélt Szabó Bencének.
4: Az elmúlt napoknak a híre volt, hogy Vitális Milán az AEK Athén csapatában folytatja, így most már két magyar labdarúgó is szerepelhet az athéni együttesben. Ráadásul Vitális góllal mutatkozott be. Te mit szóltál ezekhez, mint egykori athéni játékos?
5: Igen, én elég régen voltam az AEK Athénban, 84 decemberben igazoltam oda, de hát nem túl sok magyar játékos volt az igaz azóta az AEK-ban, de hát még rá mindig emlékeznek, sőt a múzeumban is kint van egy-két fényképem a stadionban. Ez egy nagyon nagy dolog, mert komoly pénzt fizettek a Vitálisért az AEK nagyon komoly pénzt fizetett a Győrnek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség mind a két játékosnak, mert ismerik egymást, mégiscsak mind a kettő magyar, tehát jobban tudják segíteni egymást, jobban megértik egymást, nincsenek nyelvi nehézségek. Én azt gondolom, mivel nagyon jó játékosról beszélünk, hogy biztos megéri az árát, és biztos jól fog játszani.
4: Így egyébként a játék stílusára vonatkozóan szerinted beleélhet majd az AEK-nek a játékába, vagy nem tudom, mennyire néztél adott esetben Barni miatt is külön mérkőzésüket, tudsz erről valami esetleg mondani?
5: Tudod, egy csapatnak a stílusa, most láttam őket egyszer, most hogy idén voltak igazolások, mennyit változnak, fogalmam nincs, hogy most zárt védekezés, vagy letámadás, vagy lesre játszanak, tehát nem tudok erről mit mondani, hogy biztos fog játszani, biztos, hogy beleillik a bármilyen szerkezetben játszik az AEK. Egy nagyon jó támadó középpályás, tehát nem gondolnám, hogy problémája lesz a beilleszkedéssel.
4: És hát ugye ez azért válogatott szempontból is elég jó lehet a Rossi mesternek, hogy azért két olyan játékos hívhat majd be a válogatottba, akik ugye adott esetben magas szinten játszanak, másfelől pedig azért, ez a, te is mondtál, ez a kettős kapcsolat, ez mindenképpen jónak tűnik majd.
5: Igen, utóbbi időben kevés görög bajnokit néztem, egy-két magyar bajnokit néztem, hát annál a magyarnál biztos erősebb a görög, mert sokkal nívósabb külföldi játékosok vannak, van vagy 4-5 csapat, amelyik hajt a bajnokságért, majdnem minden mérkőzés teltházas, tehát 3000 nézős mérkőzéseket nem lehet elképzelni. De erre most csak mondott példát, amikor annak idején az AEK-ba játszottam, és a Honvéddal játszottunk egy nyári edzőmeccset, és a srácok kérdezték meccselőt, hogy hány néző lesz. Mondom, hát mennyi, hát eltálsz, hát az hogy lehet? Hát, és az Olimpiai Stadionban játszottunk, és 70 000 néző volt egy augusztusi AEK Honvéd barátságos meccsen.
4: Hasonló volt egyébként most is, hogy a Vitális játszott, ahogy bemutatkozott, ott is egy teltház fogadta őt.
5: Igen, most azt hiszem néztem is, igen, az AEK stadion is tele volt. Tehát jó, ilyenkor mindig fölhájpolják, hogy az első hazai mérkőzés a bajnokság előtt, a felkészülés után, tehát ilyenkor a szurkolók ki vannak éhezve, és szerintem még egyszer ennyi megtelt volna.
4: Hogyha jól emlékszem, ugye te beszélsz görögül.
5: Én beszélek.
4: Igen, milyenek voltak a visszhangok?
5: Hát ugye most ez nagy vagánykodás, de többek között görögül is. A nyelvben egy kicsit elvetettem a súlykot, mert így ráálltam a nyelvekre. Német, angol, francia, görög, és most tanulok olaszul, mert hát még ez mindig kevés. Jókat olvastam így az újságokban, meg beszélgettem haverokkal. Mondjuk te vagy az első magyar orgánum, aki fölhív engem, mert engem 2 vagy 3 görög újság is hívott. Mondom úgy, hogy 40 éve jöttem el, hogy mi a véleményem a Vitálisról. Sőt, amikor a Paks játszott a Panathinaikosszal, akkor is hívtak az újságírók, hát egy magyar újságíró nem hívott föl, hogy mit várok, mivel hogy játszottam a Panathinaikosban, de hát mindegy, ez az ő dolguk. Jókat írnak róla, de hát nyilván most játszott a külföldi alapozásnál egy-egy meccset, vagy lehet, hogy nem is most játszott egy mérkőzést, de mindenképp sokat várnak tőle azért. Tudod, amikor egy válogatott játékost igazolnak, akkor az egy nagyon komoly nívó, tudod, tehát annál magasabb nincsen, és hát magyar válogatott, tehát nagy az elvárás. Hát nézd, én azt tudom az én időmben, itt nem lehet lazsálni, tehát itt edzésen is oda kell tenni magadat, mérkőzéseken is. Az én időmben csak 2 külföldi lehetett. Nekem volt olyan élményem, hogy odajött hozzám egy görög szurkoló, és megkérdezte, hogy nincs a lelkiismeret furdalásom, hogy én játszom, a görög játékos meg nem játszik. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, de hát a görög jobb lenne nálam, akkor ő játszana, mert nem idióta az edző. Nyilván azért játszom én, mert jobb vagyok. Hát majd, hogyha ő jobb lesz nálam, akkor majd én ülök a kispadon, de hát ilyen nem volt.
4: Meglátjuk, hogy a Barna vagy éppen a Vitális esetében ez hogy lesz majd a következő idényben. Karrier szempontból szerinted mennyire jó döntés egy 24 éves magyar középpályás, vagyis egy magyar válogatott középpályásnak odaigazolni, hogyha majd a hátralévő éveit nézzük, ami a pályafutásából hátra van, mennyire jól beilleszthető egy ilyen tervbe, amit elképzel magának szerinted?
5: Ha segítesz, hogy hány évet írt alá?
4: Hát én úgy emlékszem, hogy 2030-ig írt alá.
5: Hát akkor 4 évet írt alá. Nézd, ez egy komoly bajnokság, bajnokok ligájában játszanak. Nyilván, hogyha játszik a nemzetközi porondon, és ha jól játszik, akkor arra felfigyelnek esetleg nívosabb országokból is. De én azt mondom, hogy ez, akiért ennyi pénzt fizettek, akkor azt gondolom, hogy az ő szerződés is nagyon komoly. Fogalmam nincs, hogy mennyit keres, nem is érdekel, de nyilván akiért több millió eurót kifizetnek, annak nem 10 000 euró a havi fizetése. Tehát úgy anyagilag szerintem, mint sportszakmailag is, szerintem ez egy jó döntés volt. Mindenképp erősebb bajnokságban, és erősebb csapatban, és jobb játékos társakkal játszik, mint itt Magyarországon. Tehát szerintem ez a válogatottnak is előnyére válik. Ezt majd ő is el fogja mondani, hogy mennyivel intenzívebbek az edzések és a mérkőzések. Tehát ennek megfelelően lényegesen jobb kondícióba fog majd hazajönni a magyar válogatotthoz.
4: Ha már ugye a társakat említetted, akkor Zubkov, aki a Ferencvárosban játszott, ugye rá szerintem sokan emlékeznek Magyarországhoz.
5: Igen.
4: Magyarországról, ő is azért most igazolt az AEK-ba, és rajtuk kívül is azért van ebbe a csapatban jó pár név. Ugye Luka Jovicot nagyon nem kell említeni, hogy BL győztes játékosról van szó. Szerinted mire mehet majd az AEK ebben a szezonban? Ugye bajnokként vág neki, ennek az idején neki rögtön játszik majd most egy szuperkupát, ahogy láttam. Szerinted mennyire van esély a címvédésre?
5: Esélye van, de a görög bajnokság nagyon kiegyensúlyozott, hiszen ott van a PAOK, itt van az Olympiakos, Panathinaikos, AEK, néha jön egy-egy meglepetés csapat, tehát azért itt simán 3-4 csapat tud küzdeni a bajnokságért, ami nyilván élesebbé teszi, sok a rangadó, ezek mind teltházas mérkőzések, tehát majd meg fogja érezni, hogy nem 3 meg 5 ezer ember előtt fog játszani, hanem majdnem mindig 30-40-70 ezer ember előtt, és az egy plusz motiváció, tehát amikor az ember kimegy egy ilyen délutáni mérkőzésre, ahol 3-4 ezer ember van, az egy óriási különbség, mint amikor egy teltházas stadionba kimegy, és kiabálják a nevedet, értetik a csapatot, olyan hangorkán van, hogy őrület, hát nyilván jönnek a görög tüzek, meg a petárdák, meg minden. Hát ott olyan hangulat van az összes bajnoki mérkőzésen, hogy ezt majd meg fogja tapasztalni a Milán, és hát ez egy hihetetlen motivációt ad. Még akkor is fog hajtani, amikor már fáradt és görcsöl, és a 80. percben se fogja feladni, mert hát ott van a közönség, és hát a srácok, a társak is mind megy az utolsó bírói sípszóig. Szerintem ez egy jó döntés volt, meg hát tudod, ez olyan, hogy amiatt a piac kínál, tehát lehet, hogy ő a Milánba akart volna menni, mint hogy a neve is mondja, de hát hogyha nem hívják, akkor innen meghívták, és egy nagyon komoly pénzt is fizettek érte, tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
4: Hát akkor úgy látszik, hogy ez a magyar vonal remélhetőleg beválik majd az AEK-nál. Egy kicsit a Barnáról is kérdeznélek, hogy igen, szerinted ő mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és majd mit vársz tőle a folytatásba?
5: Nagyon beváltotta, és nagyon meg vannak vele elégedve, imádják. Olyan feljátéka van, amit utoljára talán a Torres produkált, és ez egy akkora előny neki, mert ugye aki cselez, azt el lehet lökni, be lehet csúszni, stb. De hát ő olyan magasra ugrik, hogy a legmagasabb ugró védő éppen a köldökéig ér. Tehát ezt lefogni, nagyon jó a ritmusérzékel, nagyon jól érkezik kapu elé, lábbal is jó. Ő egy nagyon veszélyes center, tehát, és azt meg imádják. Tehát a góllövőket, meg az előkészítőket nagyon szeretik. Most nem akarok én magamról beszélni, de nekem volt egy olyan társam, mint a Tomás Mavros, az egy óriási név, ezüstcipős volt, imádtam vele játszani. Kicsit önző volt, én annyi gólpaszt adtam neki, hogy az őrület, rúgdossam én is a gólokat, de nyilván nem annyit, de amikor elmentem, csak fölnéztem, és már tudtam, hogy a Tomás rövidre jön, vagy hosszúra jön, vagy visszapasz, tehát nagyon könnyű volt megjátszani, ilyen ad Barna is, hogy mindig megy be a résekbe, jön egy beívelés, fölugrik a védő a kezénél magasabbra ugrik, mint ahogy a védő keze kinyújtva, tehát ezt nagyon nehéz kontrollálni is, meg lefogni, és én jókat olvastam róla. Én mondjuk lényegtelen, hogy én meg vagyok vele elégedve, az a lényeg, hogy a edző, meg a társak, meg a szurkolók meg legyenek elégedve, de jó szezonja volt, és szerintem idén is egy jó felkészülés után szerintem jól fog játszani. Nyilván ez csapatjáték, tehát minden csapat életében van hullámvölgy, bele kerülhet az AEK is ilyenbe, de nem gondol, mert ugyanaz az edző, ugyanaz a stílus, tehát nem olyan túl sok játékos nem jött, nem gondolnám, hogy túl sok helyen fog változni a csapat összeállítás, akkor már egy megjárt utat fognak újra bejárni, tehát tudod, van a járt utat a járatlanért, vagy fordítva, de én azt gondolom, hogy mind a ketten jól fognak játszani, hát és ebben is bízom.
3: Ez volt már a Hazafutás, búcsúzik a szerkesztő Kreisz Bálint nevében is, a műsorvezető Szabó Szilvia, adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás Tóth Béla műsorvezetésével. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
6: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
7: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
9: Kellemes hétfőesti rádiózást kívánok a mikrofonnál Tóth Béla. 2 perccel múlt 18 óra augusztus 10-én kezdődik a körkapcsolás, a szerkesztő Szabó Szilvia. Úszással foglalkozunk a körkapcsolás első órájában, ugyanis megkezdődik, illetve ma már délelőtt megkezdődött Párizsban az úszó Európa-bajnokság, méghozzá a medencés versenyszámokat illetően. Most azért az esti programban szurkolhatunk majd több magyar versenyzőnek is. Többek között vízbe ugrik Milák Kristóf 50 pillangón, ott lesz majd természetesen női 200 háton a középdöntőkben Szabó Feltóti Eszter és Kokas Fanni, és döntőben is lesz magyar résztvevő, méghozzá a női 4x200-as gyorsváltó. Ezeket a futamokat mind közvetítjük majd. Az első futam az 18 óra 30 perckor, tehát egy szűk fél óra múlva rajtol el. Úszáson kívül itt a körkapcsolásban természetesen 19 órától foci óra, érkezik majd a stúdióba megszokott társaság, Elbert Gábor és Simon Zoltán, és telefonon kapcsoljuk majd a Vasas sportigazgatóját, Nagy Miklóst is. Jó néhány további sportági kitekintőnk lesz majd itt még a körkapcsolásban, de minden szépen sorrendjében. Először tehát úszás, és ott van már a helyszínen Katona László Párizsban, az olimpiai központban, de nem ott, ahol a párizsi úszódöntőket rendezték. Szia, Laci!
10: Szervusz, szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Bizony itt a vízilabda mérkőzések voltak valójában.
9: Elfogyott a levegőd.
10: Meg lehet, igen, egy kicsit, egy pillanatra, pedig igazából nagyon nedves itt a környezet ettől függetlenül. Szóval a lényeg az, hogy itt vízilabda mérkőzéseket rendeztek első körben, a csoportmérkőzéseket 2 évvel ezelőtt, és utána meg elköltöztek a versenyzők a La Défense arénába, ott aztán egy kicsit nagyobb közönség előtt, olyan 15-18 ezer néző előtt tudtak úszni. Itt jelenleg olyan 4-5 ezer fősre bővítették most már az úszodát, hiszen átépítették. A teteje egy kicsit más lett, illetve úgy összességében rendezettebbnek tűnik, bár meglepetés vagy sem, de tényleg az olimpiára egy kicsit azért visszafogottabb volt ez az úszoda, és nem az olimpiára újították fel, hanem utána egy évet restaurálták, vagy rekonstruálták, vagy mindent egybe annak érdekében, hogy erre az Európa bajnokságra jó házigazdája legyen az úszóknak, úgyhogy már bevették, egyébként a délelőtt folyamán volt lehetőségük úszni mindenkinek, meg tegnap is, meg igazából most is vannak a vízben versenyzők, úgyhogy most már gyülekeznek is a szurkolók szépen lassan, de hát nem lesz Leo Marsan, mert ő visszalépett a 400 vegyestől, meg a 200 vegyestől is, úgyhogy egy kicsit, ha nem is cserbe hagyta a övéit, a négyszeres olimpiai bajnok, de az biztos, hogy azért ezzel nem számoltak a helyszínen lévők, nem lehetett már nagyon jegyeket kapni, se délelőtt, se délután, főleg előző héten, de oda kellett figyelnie, akinek éppen erre az EB-re akart valamilyen formában jegyet szerezni, hogy hetekkel, hónapokkal előre, de tudjon, főleg a döntős napokra már egy hónapja nem lehetett kapni jegyet, még a délelőttökre talán, de ha minden igaz, akkor teltház lesz majd itt a Stade France mellett
9: elhelyezkedő. Mennyire félnek be a csarnokba?
10: 4-5 ezer néző, ha minden igaz, de igazából nem akarták mondjuk a nagyobb medencébe vinni, ez a biztosabb, de hát a belgrádi Európa-bajnokságot is talán 1-2-3 ezer néző ember előtt rendezték meg. Inkább arra mennek a szervezők, hogy azt a látszatot keltsék, hogy tele van az uszoda, mert lehet, hogy egy 10-20 ezeres arénában azért már nem lennének annyian a helyszíneken.
9: Laci, kortyolj 1-2-3-at, aztán majd kapcsolunk hozzád a középdöntőkre. Milán Kristóf ugrik majd először medencébe a magyarok közül. Itt a stúdióban pedig itt van velem Gyurta Gergely, állandó szakértőnk. Szia, Gege!
11: Szép napot kívánok, sziasztok!
9: Veled beszéljük most át akkor a délelőtti tanulságokat, a magyarok szereplését illetően. Azt mondom, hogy akkor kezdjük Milán Kristóffal, aki férfi 50 méteres pillangóúszásban lesz ott majd a középdöntőben. Ide ebbe 5. helyen jutott be 22,96 század másodperces idejével. Ezt mennyire látod jónak, ezt az idő eredményt és az ő délelőtti úszását tekintve mit vársz tőle ma este?
11: Én azt gondolom, hogy az ő 22,86-os ideje, amit Szetekoli versenyen úszott pontosan 5,5 héttel ezelőtt, ehhez képest 1/10 másodperccel úszott csak rosszabbat, úgyhogy ez mindenképpen bíztató így a délelőtti úszására tekintve, főleg úgy, hogy az első úszás mindig egy picit nehezebb, ott mindenkinek egy kicsit úgy be kell, hozzá kell szokni a medencéhez, a rajthoz, a rajtból való kijövetelhez, hiába gyakorolják ezt a versenyek előtt, de azért a versenyszituáció az mindig más. Én azt gondolom, hogy az ő teljesítménye az egyelőre kiváló, és megnéztem egyébként, hogy Kristóf a bemelegítést hogyan úszta, illetve milyen testalkata van. Hát elég jó formában tűnik, tehát le van szálkásodva, le van fogyva, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden rendben. Bízunk benne, hogy a forma is, illetve a felkészülés is jól sikerült neki, mert akkor nem lennék az ellenfelek helyébe.
9: Hát ez az, hogy az ő felkészüléséből, a forma élezéséből keveset láttunk, illetve nem nagyon engedett betekintést abba, hogy ő hogyan készült erre az Európa-bajnokságra, de akkor az elsőleges jelek azok jók. És itt említetted te is, hogy a délelőtti programok során a vízbeugrott, medencébe ugrott versenyzőknek hozzá kell szokni a körülményekhez. Laci is említette, hogy ez egy kisebb csarnok, nem az, amin az olimpián úsztak, és a versenyzők is mondtak olyanokat, hogy nem elég levegős a tér, vagy szűkösek a körülmények. Te ezt hogy látod, vagy mennyire gondolod azt, hogy ez hátrány lehet a versenyzőknek?
11: Minden olyan szituáció és olyan tulajdonság, ami mondjuk egy úszodában esetleg zavaró, az mindenképpen befolyásoló tényező. A sosem jó, hogy egy kis légtérben kerül megrendezésre egy verseny. Egyébként a 2018-as, azt hiszem, glasgowi Európa-bajnokság is hasonló volt, ahol szinte az ember fölállt a rajtkőre, és majdnem, hogy hozzáért a tetőhöz, most egy kicsit költői túlzás, de hogy nagyon közel volt, és az is nagyon befolyásolott az úszókat, illetve a hátúszó versenyszámokban, akár a 400 vegyes, akár a hátúszó versenyszámokban, ez még inkább kijön, hiszen ott majdnem a versenyző úgy érzi, hogy ráesik a tető, és egy picit olyan nem komfortos érzés úszni, úgyhogy ezeket mind-mind be kell gyakorolni, és szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, úgyhogy ezekkel is meg kell küzdeni. Egyébként sajnos azt nem tudom, hogy milyen mély a medence, ezt majd remélem, hát ha a Laci Katona László a helyszínen fogja tudni nekünk ezt az információt elmondani, de hogy...
9: Akár most is szerintem itt van a vonalban, ő elárulhatja, hogyha vannak róla információi. Laci, itt vagy-e velünk?
10: Itt igen, hát biztos vagyok benne, hogy 2 méternél mélyebb, tehát nem ér le a lábuk a versenyzőknek, de 3 méteren belül, nem tudom őszintén megvalva, ez egy nagyon jó kérdés, de nem tűnik olyannak a körülmény, mint korábban volt éppen, talán ugye Párizsban 2 évvel ezelőtt, sekélyebbnek tűnt a víz, úgyhogy szerintem ezzel nem lehet bajuk, illetve problémájuk a hölgyeknek, uraknak. Marit Steenbergen 100 gyorson például Európa csúcsot úszott, tehát akkor nagy valószínűsége nem lehet akkora gond.
11: Akkor gyors medencéről beszélhetünk, ez mindenképpen bíztató a jövőre nézve, illetve a 8 napos versenyprogramot, ha tekintjük, akkor hát ha és bízunk benne, hogy minél több Európa csúcs, országos csúcs, és hát akár világcsúcs is születhet, bár e fölül azért van egy-két kétségem, de bízunk benne, tényleg jó versenyeket láthatunk, és a magyaroknak a szereplése kiváló lesz.
9: Ma este 18 óra 55 perctől rendezik majd a női 200 hátnak a középdöntőit. Egy futamban Szabó Feltóti Eszterrel és Kokas Vannival. Két olyan versenyző, aki, hát Szabó Feltóti Esztert mondom először, ő 6. helyen jutott tovább, a délelőtti programból 13. lett Kokas Vanni. Mind a két versenyzőnek megvan a maga története, Kokas Vanni mindössze 17 esztendős, Szabó Feltóti Eszter pedig ebben az egyetlen versenyszámban ugrik medencébe Párizsban. Az ő szereplésüket látva mire lehetnek képesek a középdöntőben? Szabó Feltóti Eszter a maga 6. helyével, a délelőtti úszásával oda kerülhetne a döntőbe, de mint tudjuk azért egy esti úszás teljesen más.
11: Abszolút, tényleg teljesen más versenyt láthatunk majd a délelőtthöz képest. Ugye itt már a legjobb 16 európai versenyző kvalifikálta magát a középdöntőbe, amiből majd a legjobb 8 versenyző jut tovább a holnap esti döntőre. Hát kezdjük a fiatalabbal, az újdönsült junior Európa bajnoka Kokas Fanni valaki, pontosan egy hónappal ezelőtt junior Európa bajnoki címet szerzett, egyébként 2 perc 10,76 tizedes időeredményt úszott, ez azt jelenti, hogy ennél majd másfél másodperccel úszott rosszabbat. Egyébként a szövetségi kapitány, dr. Sós Csaba szövetségi kapitány úr őt kifejezetten tapasztalatszerzésnek hozta ki, hogy egy kicsit érezze, hogy milyen egy felnőtt mezőnyben úszni, milyen a körülmény, hogyan kell a kórumban összekészülni, tehát hogy minden olyan szituációt gyakoroljon, ami később majd őt pozitívan tudja majd a jövőjét építeni. És hát Szabó Feltóti Eszterről pedig azért neki a 2023-as évről van a legjobb időeredménye, az 2.08.85, és a 2026-os évben 2.10.74-et úszott, vagyis most úgy 2.10.74-et úszott, tehát durván olyan 2 másodperccel maradt el a legjobb időeredményétől. Neki is javulnia kell, mert én azt gondolom, hogy pont azon a határon úszik most, és úszott ez a 2.10.7, ami akár a döntőt is érhet, de ennél én azt gondolom, hogy sokkal biztosabb, hogyha 2.10-en belül tud úszni, mert az akár a döntőt is érheti, és szerintem egyértelmű cél az, hogy kvalifikálja magát a holnap délutáni programra.
9: Nekik tehát még csak a fináléba jutás a tét, viszont már a döntőben áll majd rajtkőre Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kése Jajna és Pádár Nikolett a női 4x200-as gyorsváltóban 3. idővel jutottak be a ma esti programba, és azért ez egy olyan négyes, amely gyűjtött már értékes métereket világbajnokságon és Európa-bajnokságon is. Itt, ezen a kontinens viadalon ők milyen reményekkel szállhatnak harcba az éremért? Mert a 3. idő délelőtről azt mondatja velünk, hogy a dobogóra azért ők mindenképpen esélyesek.
11: Hát olyannyira, hogy 2008 óta, az Eindhoveni Európa-bajnokság óta minden egyes Európa-bajnokságon érmet szerzett a 4x200-as női válogatott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztosan ez a céljuk, de sajnos rengeteg úszónknak, például Ábrahám Minnát sérülés hátráltatta, tehát ő sem úszik
9: ez az, igen,
11: olyan jó formában, egyébként egyéni versenyszámot nem is vállal sajnos. Kése Jajnának sem sikerült úgy a felkészülés, tehát azért azt gondolom, hogy a 2 percen belüli időeredmények kötelezőek, inkább az 1.57-1.56-os időeredmény lenne a legoptimálisabb, egyébként még 2009-es szuperdresszes időszakból van az országos csúcs, az 7.48-as időeredmény. Egyébként a Smutina, Ágnes, Verasztó, Dara és Jakabos fölállításban úszták. Hát bízunk benne, hogy ez a tendencia és ez a kiváló teljesítmény folytatódik, de talán most érzem úgy, hogy ez a széria megszakadhat, de remélem, hogy a lányok ránk cáfolnak, és ezt a 2008 óta fennálló sorozatot továbbra is folytatni fogják.
9: Beszéljünk egy picit arról a sérülésről, amit említettél Ábrahám Minna esetében, ugye róla jöttek ki hírek még tavasszal, ha jól emlékszem, hogy neki egy új törés hátráltatta a szezonját, na de hogy egy úszónál az új törés az mennyire hátráltató tényező, tehát mennyire lehet befolyásoló tényező az, hogyha neked az ujjad eltörött, és hát nem csak az a gond, hogy 2 hónapig te vízbe sem tehetted, vagy hát láttuk nála, hogy milyen érdekes praktikákkal érte el azt, hogy védve legyen valahogy az ujja és tudjon úszni. Tehát a 2 hónap kiesésen túl még miben befolyásoló tényező az, hogy egy most már törés után felhipült ujjal tud úszni Ábrahám Minna.
11: Egyébként olyan nagy probléma nem lehetne ebből, de sajnos az ő sérülése az annél egy picit komolyabb volt, mert ugyanis nem csak egy törés volt, hanem a bőr is egy kicsit így leszakadt az ujjáról, tehát egy kicsit ez egy komolyabb dolog, tehát hogy emiatt sem tehette be az ujját a vízbe, tehát alapvetően, ha eltörik az ember ujja, összefogja a másikkal, és akkor lábazni tud. Itt azért a fertőzés veszély is fennáll, tehát ebből a szempontból neki sokkal hosszabb tartott az a felépülés, ami egy átlagtöréshez kell, vagy hozzá képes kellene. Emiatt is sajnos ez az idei év számára egy picit ilyen lyukas év, és pont jókor jött, én azt mondom, mert most vagyunk a két olimpia közötti időszakban, tehát ezek a dolgok beleférnek, de jövőre ez egy ilyen fajta sérülés már nem férhet bele, hiszen már nagyon közeledünk az olimpiához, és a jövő év már olimpiai válogató, de én azt gondolom, hogy bízunk benne, hogy valamennyire azért tudott formába jönni, de sajnos nem láthatjuk egyéni versenyszámokban, és egyébként nem tudom, hogy mire lesz képes, mert azért kétszer leúszni egy teljes erőből 200 métert, a 200 méter eleve nagyon nehéz versenyszám, és ilyen rövid időn belül kétszer nagyon jól teljesíteni, az kihívás, főleg akkor, hogyha nincs jó formában a versenyző.
9: Pádár Nicolett és Jakul Vivien is ott volt még a délelőtti programban. Pádár egyfajta bemelegítő úszásként gondolt a 100 gyorsra, 28. lett összesítésben, nem jutott tovább, míg 800 gyorsan Jakul Vivien a harmadik idővel jutott be a holnapi döntőbe, tehát ő 800 gyorsan majd holnap fog a fináléban versenyezni. Még röviden erről a két versenyzőről beszéljünk, hogy az ő délelőtti teljesítményük miről árulkodott. Pádár ugye elsősorban azért érdekes, mert ő itt lesz majd a 4x200-as gyorsváltóban is.
11: Talán a 800 női gyorssal kezdeném a hosszabb versenyszámmal. Ugye Jakul Vivien junior Európa bajnokságon úszott időeredményéhez képest 2 másodperccel úszott rosszabbat, tehát egy hónap alatt nagyjából ugyanazt a teljesítményt tudta hozni, és ahogy korábban is említettem, délelőtt folyamán leúszni egy ilyen hosszú versenyszámot, az mindig kihívás. És egyébként megnéztem a részidejét, és összesen 0,5 másodpercen belül teljesítette az 50-eket. Ez azt jelenti, hogy durván ugyanazokat az 50-eket tudta végig az első 50-től az utolsó 50-ig hozni. Ez is azt mutatja, hogy kiváló formában érkezett ide az Európa-bajnokságra. És itt ez az igazi kérdés, hogy kétszer ilyen jó formába kerülni, ilyen rövid időn belül, ezt hogyan tudja, de hát nyilván meg is válaszolom a kérdést, mert mivel fiatal versenyzőről van szó, ezért ő nagyjából tudja ezt a formát fenntartani, és ha még egyéni csúcsot is úszik, én azt gondolom, hogy neki ezzel az idővel nagyon nagy esélye lesz az érmekért harcolni. Sajnos Isabella Góze és Quadarella egy picit másligát képvisel, de a bronzérem sorsa még ott van. Hát Pádár Nikinél más a kérdés, ugye ő 55-ös időeredményt úszott és lett 28-dik, és egyébként igaz, hogy a gyengébbik versenyszáma ez, de azért az óva kell, hogy intse, hogy nem úszott igazán jól. A részideje sem volt jó, a reakció ideje sem volt jó, hogyha ez bemelegítésnek szánta, arra tökéletes volt, de ugye az ő fő versenyszáma 200 méteres gyorsúszás, és egyébként nagyon sok hír arról szólt, hogy elképesztő sok izom került Nikire, 6 kiló plusz izom került rá, és ez a Magyar Úszó Szövetség.
9: Az Egyesült Államokban készül már egy ideje.
11: Bob Bowman kezei alatt, ugyanott, ahol egyébként Kós Hubert is. Tehát teljesen másik edzésmódszert teljesítenek, és ez látszódott is a Magyar Úszó Szövetség hivatalos közösségi médián, látszódott egy videó, ahol Niki melegít, és tényleg elképesztő izomzattal rendelkezik. Itt a nagy kérdés az, hogy ezt a fajta izomzatot ezt elbírja el 200 méteren, és hogyha igen, akkor ez mire lesz elegendő. Megint csak azt tudom mondani, hogy jó időszakban vagyunk, ez egy átmeneti időszak, és ebből lehet szépen majd fejlődni.
9: Az első magyar érdekeltségű futam tehát majd 18 óra 30-kor következik. Minák Kristóf a második futamban lesz majd érdekelt a férfiak 50 méteres pillangóúszásának középdöntőjében. Erre jövünk majd vissza, és megyünk ki azonnal majd Párizsba Katona Lászlóhoz. 20 perccel múlt 18 óra, tehát 10 perc múlva úszás. Akkor folytatjuk majd Gyurta Gergellyel, most viszont a hírek következnek.
12: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
13: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
12: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Feljelentést tettek a gondos óra programmal kapcsolatban. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Marad a hőség. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
12: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
14: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, kiváló szakértők dolgoznak idehaza a kritikus infrastruktúráknál, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányzati intézkedéseket bírálták az ellenzéki frakciók az országgyűlésben. A Fidesz szerint az energiaválságot nem a kormány, hanem a magyar emberek és vállalkozások oldották meg azzal, hogy visszafogták a fogyasztásukat. A KDNP rémhír terjesztéssel vádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Mi Hazánk szerint a kormány dilettáns hibákat követett el, például a külügyminiszter csak azután beszélt szlovák kollégájával a Duna vízhozamáról, hogy a Mi Hazánk erről kérdést tett fel a parlamentben. Hőtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ezt a tárca vezető Tanács Zoltán jelentette be az országgyűlésben. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdték a társadalmi egyeztetést. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológia gazdálkodási szakot. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést. A fazekasság lesz fókuszban az idén 40. alkalommal megrendezendő mesterségek ünnepén, augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az eseményen ezúttal is a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ számos országából érkező alkotók vesznek részt. A díszvendég az Amerikai Egyesült Államok.
12: Közlekedés.
14: Több jármű ütközött az M0-áson Vecsésnél az M3-as felé vezető oldalon, a 41-es kilométernél. Az M4-es csomópont előtt 4 kilométeres a torlódás. Az ellenkező M1-es felé vezető oldalon a Ráckevei Dunaág hídjánál is baleset történt. A torlódás 5 kilométeres. Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. A 23-as kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, de a torlódás továbbra is jelentős, 8-10 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
12: Időjárás.
14: Marad a napos idő, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
12: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál Tóth Béla, 2 perc múlva kereken 19:30, és a Körkapcsolás első fél óráját követően is úszással foglalkozunk a következőkben. Jön ugyanis Minák Kristófnak a középdöntője 50 méteres pillangóúszásban. Megyünk a helyszínre Katona Lászlóhoz.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elkezdődik az Európa-bajnokság Párizsban. Hamarosan tehát jönnek majd a főszereplők, 50 méteres pillangóúszással kezdünk, de hát lesz itt még bőven lehetősége a versenyzőknek megmutatniuk magukat, de ez az 50 pillangó azért roppant érdekes, mert 2 évvel ezelőtt a győztes Bilász ott van az elődöntőben, 23-15-ös idővel tudott diadalmaskodni, miközben a mai előfutamban a legjobb időt úszó Maxim Grusset 22-49-el tudott a 4-es pályára kapitulálni, kis túlzás, vagy katapultálni. Szóval a lényeg az, hogy egy több mint fél másodperces, vagy fél másodperces javulás látható több mint 1 év leforgása, vagy 2 év leforgása alatt, és akkor abban már ne is menjünk bele, hogy a tavalyi világbajnokságon mi történt, hiszen ott, amikor Grusset nyert, akkor 22-48-al francia rekorddal tudott diadalmaskodni, 1-tól 1 századra van mindössze a franciák nagysága, de az első elődöntőben csak egy francia lesz, Nikita Baez a 8-as pályán, ennek a hangorkán emiatt, hiszen jönnek be az úszók, és milyen érdekes, hogy most igazából mindenki egyszerre, a bemutatás nem úgy történik, hogy egyesével jönnek be éppen a küzdőtérre. Szóval a 8-ason Nikita Baez egy 23-31-es idővel, ezzel biztosan nem fog a döntőbe kerülni, ennél jobbat kell neki teljesítenie, de inkább akkor sorrendben az 1-es pályán Ralf Tribuncov, az észtek úszója, az egyik legidősebb ebben a versenyszámban, ami az életkorokat illeti, hiszen 94-es születésű, 32 esztendős, 23-24-je lövi az 1-es pálya. 2-esen Armbruster, akinek már majdnem megvan a 23 másodpercen belüli ideje, de az egyéni legjobbját kell mindenféleképpen megúszni annak érdekében, hogy akár előnye, vagy valamiféle hozománya legyen az ő úszásának. A 3-ason Grigori Pekarski, aki semleges színekben indul, de belarusz versenyző, akár még meglepheti a többieket. Igaz, hozzá kell tenni, hogy a 2 orosz, aki igazából az egyik nagy esélyese, Jurchenko, illetve Kornyev, ők majd a 2-es futamban fognak úszni a másik elődöntőbe. Olyan érzése van az embernek, mintha ez lenne a könnyebb, de a 4-esen Loé Ponti a svájciaktól, akinek még nincs egyelőre olyan nagy eredménye a hosszú távú, azaz a nagymedencés úszók között, bár rövid távokon, vagyis 25 méteres medencében vannak aranyérmei Európa-bajnokság, illetve világbajnokság címszó alatt, de egyelőre neki még nagymedencében nincs nagy eredménye. Bilász az 5-ösön, a 6-oson a holland Nivold, a 7-esen az olasz Gargani, és Baez a 8-ason. Egy hossz mindössze, ennyi, és elkezdődik a 2026-os Európa-bajnokság, 50 méteres pillangóúszás elődöntőjével a délutáni futamokat tekintve. Középen remekül jön, ott Noé Ponti lehet megnyeri az első elődöntőt, az időeredmény ez egy nagyon fontos dolog lenne, a benyúláson sok minden múlik, Noé Ponti 22-53-mal megnyeri ezt a futamot, ez bizony erőteljes, a második helyezett pedig a német Armbruster 22-74, Pekarski 22-75-tel, Nivold még 23 másodpercen belül, aki 6. helyen zárt, ráadásul Bilász 22-79-el és Tribuncov 22-92-vel. Egy valami azért egészen biztosra mondható, Milák Kristóftól egyéni csúcs, egyben országos csúcs is szükségeltetik annak érdekében, hogy a fináléba kerülhessen. Rómában úszta másfél hónappal ezelőtt a 22-86-ot. Ha ez megvan, akkor hát jelen állás szerint mondjuk egy 5. idővel, vagy 5. lenne, de hát értelemszerűen ennél mások is jobbat fognak úszni, mert 4 számban indul Milák Kristóf, és talán ez az 50 pillangó tűnik az egyik, hát legkevésbé erőteljesnek az ő szemszögéből, de hát ki tudja, hogy tényleg milyen formában van, ránézése jól néz ki, minden szempontból Milák Kristóf, nem kell félreérteni, itt az úszásról van szó, szóval az a lényeg, hogy lehet, hogy vannak rejtett tartalékai is. De jönnek a többiek, ami azt jelenti, hogy a kettes futamban ez a nagy morajlás, örömforrás, ez Maxim Grusénak szól, aki a négyes pályán fog majd úszni. A román Mihálás az egyesen, a kettesen Tomás Csekkon, a hármason lesz majd Milák Kristóf, 22.96 a délelőtt folyamán, tehát egy tizedre volt mindössze az országos csúcstól. Maxim Grusé pedig a négyesen, 22.49, elképesztően erőteljes idő az ő neve mellett. A világcsúcs 22.27, Andriy Govorov tartja egy ukrán, Kornyev az ötösön, a hatoson a portugál Diogo Matos Ribeiro, a hetesen pedig egy másik orosz Jurcsenko, és az ész Zajcev a nyolcason. Milák Kristóf tehát, mindig félelemmel nézem ilyenkor azt a rajtkövet, ahol a magyarnak kell úszni, hogy ott van-e, ott van Milák Kristóf, úgyhogy ő biztosan el fog indulni és rajtolni fog. Úgyhogy erre kell most igazán figyelnie, mármint Kristófnak leginkább arra, hogy jól sikerüljön a rajtja, mert ennyi mindössze. Egy hossz, és Milák Kristóf már a vízben, övé a hármas pálya, mellette a kettesen, ott van Csekkon, és amikor jönnek fel a víz felszínére, akkor Milák Kristóf, minthogyha előnyben lenne, bár mellette Grusé lemaradva, Kornyev vezet, egészen biztos, hogy az orosz vezet, akkor, amikor már csak 15 méter van hátra, de nagyon jön Maxim Grusé, Kornyev lehet megnyeri ezt a futamot, de nagyon jól jön, ha minden igaz, akkor Milák Kristóf a benyúlás nagyon fontos, 22.36-tal megnyeri Kornyev ezt a futamot, Milák Kristóf 22.75-tel új országos csúcsot úszik. Ötödik az idő eredménye. Úha, na vajon meg lesz-e a döntőbe kerülés? Azt talán nem mondtam, az első kettő helyezett, az mindenféleképpen döntős a futamokat tekintve, és hetedik idővel, vagy nyolcadikként, vagy megosztva a hetedik hely. A lényeg, hogy Milák Kristóf finalista 22.36 Kornyevtől. Ez Európa bajnoki csúcs, és egy tizedre van mindössze Govorov világrekordjától. Grusej a második, Ponti a harmadik, Matos Ribeiro a negyedik, ötödik Armbruster, Csekkon szintén ötödik, mert 22.71-et úszik Armbrusterrel együtt, és a hetedik helyen vagy nyolcadikként 22.75 Pekárszkival holt versenyben, de Milák Kristóf döntős, és az Európa bajnoki címvédő 2024 győztese Bilász 22.79-el kiesik, úgyhogy nem lesz címvédés. Új győztest avatnak majd holnap. A kérdés, hogy ki lesz az, borzalmasan erős a mezőny, és ennek tagja Milák Kristóf, aki tehát döntős 50 méteres pillangó úszásban új országos csúccsal, és több mint hát egy tizedet tudott ezen faragni. Nagyon-nagyon jó, amit Kristóf mutatott, és ez csak idézőjelben az 50 méteres pillangó úszás. 400 vegyes majd, 18 óra 46 perctől döntő magyar versenyző nélkül, 18 óra 55 perc

0: 8-as pályára, a lényeg finalista 50 méteres pillangóúszásban Milák Kristóf a Szó Budapestén.
1: Katona Lászlónak köszönjük. Milák Kristóf tehát itt 22-75-ös idejével új országos csúcsot állított fel, és bejutott a döntőbe férfi pillangóúszásban 50 méteren. Izgultunk, mert valóban szinte egyszerre zúdultak be a rajtba a versenyzők, és nagyon szoros volt maga a verseny, tényleg tizedek döntenek egy ilyen döntőben. Most már két úszás alapján, hogy látod Milák Kristófnak a formáját, és itt hát szélső pályáról fog indulni, ez szinte biztos a döntőben, ez mennyire lehet akár előny?
2: Ez sokszor előny is tud lenni, például a 2016-os Riói olimpián, ugye aki szélen úszott a szélső pályákon, annak volt egy pici sodrása és előnybe került, ott elfelejtették kikapcsolni a vízforgatót. Most ez nem tudom, hogy mennyire opcionális, de én azt gondolom, hogy sokszor hátrány, mert ugye az összes hullám, amit a középső pályák generálnak, az mind a szélső pályán csúcsosodik ki, és ott megy le nyilván ugye a vízforgatás, illetve a víznek az elvezetése miatt. De hogyha Kristóf elől lesz, és a rajtot követően jól el tudja kapni a vizet, akkor nem fogja ez a hátrány őt befolyásolni, de egyébként nagyon szépen úszott, tehát jól kijött a vízből, nagyon szépen elkapta az első pár tempót, meg volt a gyorsasága, de sajnos itt egy picit kijön az a különbség, hogy valaki igazán sprinter, és látszódik az is, hogy az olimpiai programba bekerült ez a versenyszám is, elképesztő módon összesűrűsödött, és látszik, hogy igen komolyan veszik a már az Európa bajnokságon is ezt a versenyszámot.
1: Ugye az erősebb futamit Kristófé volt, mert ő ötödikként, tehát abban a futamban ötödikként végezve jutott be a döntőbe, úgyhogy egyébként az első futam harmadik helyezettjével századra pontos időt ment, úszott, és említetted te is azt, hogy itt azért 50 pillangón az teljesen speciális, hogy kinek testhez álló ez a táv, és az, hogy ez gyakorlatilag egy olyan versenyszám, ahol vesznek levegőt a versenyzők úszás közben?
2: Nagyon érdekes volt, és én is ezt figyeltem. Például Noé Ponti nem vett levegőt 50 méteren keresztül. Hát most nyilván ez egy 22-23 másodperces teljesítmény. Hogyha az ember azt gondolná, hogy hát ez egy jó, hát ez 22 másodperc, hát én is kibírok levegő nélkül. Igen, nem csak itt ugye az a teljesítmény az, amit beletesznek, és hát ugye mind a láb munka, mind a kézmunka elképesztő sok oxigént éget, és hát ilyenkor azért olyan oxigén hiányos állapotba kerül a versenyző, amit hiába próbál gyakorolni, ez azért mindig a versenyen derül ki igazán, hogy mennyire tudja. Szóval Kristóf egyébként vett levegőt, kettőt is, de általánosságban az a jellemző, hogy maximum egy levegőt szoktak venni így 50 méteren. Az igazán jók, az igazán legjobbak, az igazán nagy sprinterek egyet sem, de hát tényleg én azt gondolom, hogy ez hosszú-hosszú éveket kell áldozni arra, hogy ezt a fajta erőbedobást levegő nélkül tudja teljesíteni a versenyző.
1: A riválisokat hogy látod, mert itt a saját futamát nyerte Ponti, valamint Jegor Kornyev is, ráadásul ő Európa-bajnoki csúccsal 22,36 másodperc, ez tehát most már a legjobb idő Európa-bajnokságon egy úszótól 50 pillangón. Grusset ott van még a franciáktól, tehát a hazai versenyzők közül szintén az élbajban. Ki lehet itt joggal esélyes a győzelemre?
2: Hát bárcsak meg tudnám mondani, ugye 50 méterről van szó, itt bármi megtörténhet, és századok fognak dönteni. Az mindenképpen meglepő, hogy ha nem is orosz színekben indul Kornyev, de 2004-es születésű, tehát 22 éves versenyzőről van szó, roppant fiatal, és ennek ellenére hihetetlen gyors, és látszódott is egyébként, hogy a rajtot követően a víz alatti munkából úgy jött ki, hogy majdnem féltesthossz előnnyel, egy picit túlzás, de előnnyel jött ki a vízből. Ez azért mindenkinek óvaintő és figyelmeztető jel, hogyha ő a végén egy picit tudott tartalékolni, amennyit látott a többiekből, akkor azért ebből még tud fejlődni, és akár a világ csúcs is megdőlhet. Hát korábban kérdeztük azt, hogy mennyire gyors a medence, úgy tűnik, hogy megvan a gyorsasága, hiszen Európa bajnoki csúcsot úszni, azt lassú medencében nem lehet, főleg 50 méteren, de úgy tűnik, hogy a medencével sincs semmi probléma.
1: Ezekben a pillanatokban is zajlanak a középdöntők a nők 100 méteres gyorsúszásában. Ugye itt nincsen magyar érdekeltség, de most már készüljünk arra, illetve kanyarodjunk rá témában arra a döntőre, ami

0: majd 18 óra 46 perckor, tehát kevesebb, mint 4 perc múlva startol. A férfiak 400 méteres vegyesúszó döntőjében nincsen magyar szereplő, és te említetted itt már korábban még a stúdión kívüli beszélgetésben, hogy azért ez magyar szempontból a Darnyi Tamások, Cseh Lászlók, Hargitai Andrások országában igencsak furcsa, hogy nincsen egy vegyesúszó döntőben férfi úszó.
1: Igen, hát ez sajnos egy nagyon szomorú hír, egészen pontosan 1999-ig kell visszamenni, ugyanis 2000-es Európa-bajnokságon Batthyány Tamás Európa-bajnoki címet szerzett, és azóta minden egyes Európa-bajnokságon érem született, kivéve a 2020-as Covid-os EB-t, amikor volt két magyar indulónk, ott sajnos nem sikerült az érem, de minden egyes Európa-bajnokságon volt döntősünk, és volt legalább arany vagy ezüst érmünk. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú hír. Hát bízunk benne, hogy ez most csak egy átmeneti időszak, és sajnos minden széria egyszer megszakad. Hát bíztunk benne, hogy, és én nagyon bíztam benne, hogy nem pont a 400 méteres vegyesúszás lesz az első, ami ezt a szériát megtöri. De sajnos eljött ez a pillanat is, hát én nagyon reménykedem benne, hogy akár a 2028-as olimpia előtti Európa-bajnokságon már lesz indulónk, de hát sajnos ezzel együtt kell élni.
0: Na, hogy mi lesz ebben a magyar mentes döntőben, az majd kiderül hamarosan. Gyurta Gergellyel majd még beszélgetünk természetesen az úszó EB további programjáról. Most viszont akkor kapcsolunk Katona Lászlóhoz. Egyrészt véget értek a középdöntők női 100 gyorsan, és jön tehát a fináléja a férfiak 400 vegyes döntőjének.
2: Bizony így van, a hölgyek tehát letudták a 100 gyors elődöntőit, ami valójában azt jelenti, hogy Marit Steenbergen 52-44-et úszott, tehát ismét egy Európa-bajnoki csúcs a neve mellett. Elképesztő formában van, övé egyébként a világrekord is. Sara Curtis, Klepikova, Van Wijk, Szémanova, Fattel, Gastadello és Janickova jutott be a döntőbe. Úgyhogy itt érződik azért, hogy ha visszatérhetnek a franciák, a hollandok és az olaszok a mezőnybe, akkor, mint ahogy az 2024-ben Belgrádban nem volt, akkor itt már uralják a versenyszámot. Bejön a 400 vegyes az uraktól, és itt azért a múltba elmélyedve, mondjuk 1974-ben Hargitai András még 4.28.89-es idővel nyert. Manapság ez azért már értelemszerűen nem elegendő sok mindenre, de Darnyi Tamás 85-ben, 87-ben és 89-ben, meg 93-ban is tudott diadalmaskodni. Egy 4.20.70-nel indított, és amikor még 93-ban diadalmaskodott, akkor 5 másodperccel erősebb idővel tudott nyerni. Cseh László pedig egymás után 5-ször is tudott Európa-bajnok lenni 2004 és 2012 között, de a stafétát átadta valójában Verrasztó Dávidnak, aki 2014, 16 és 18-ban is tudott diadalmaskodni. Úgyhogy, de most nincs magyar. Nincs magyar versenyző, de például a 21-es Európa-bajnok Ilja Borodin akkor még orosz színekben győzött. 18 évesen, most már 23 esztendősen. Egy kicsit idősebb formájában, de majd a négyes pályán fog úszni, övé volt a legjobb idő, 4.13.10-es könnyed délelőtti úszás. Egyébként magyar oldalról még annyi, hogy Holló Balázs, illetve Zombori Gábor volt az elmúlt években a rendszeres indulja az EB-knek, illetve a VB-knek. Ha Balázs bejutott a fináléba, akkor általában a 8. helyen beúszott, nagyon sok erejét elvette már a délelőtt, és délutára sok minden nem maradt neki, úgyhogy emiatt is egy kicsit azért fájó lehet, hogy egy magyar sincs itt, most jelenleg a 400 méteres vegyesúszás döntőjében, de hát alapból nem is állt rajthoz egy magyar sem, ettől függetlenül a jövő azért talán, mégiscsak ez egy magyaros versenyszám hozhatja majd magával a jó eredményeket, lehet ez csak egy átmeneti állapot, bár az is sok mindent elárulhatna, hogy például mellúszásban miért nincs egyetlen egy magyar sem, aki a nemzetközi szintet megütné, de hát majd valószínűleg annak is eljön az ideje, hogy új gyurták, gütlerek, vagy más versenyzőkre jelen lenjenek. Jön a bemutatás, az egyesen majd a holland Janssen lesz az, aki úszik, a kettesen egy német, ketten vannak, Cedric Bussing az, aki majd a kettesen úszhat, Alberto Razzettié a hármas pálya, ő az egyik nagy esélyese ennek a versenyszámnak. Ez más kérdés, hogy majd itt mi is lesz valójában a forgatókönyv az ő esetében, ő esetükben, mert a négyesen Ilja Borodin egy visszatérője ennek a versenyszámnak az Európa-bajnokságokat tekintve, úgyhogy ő azért az első számú esélyese itt most a párizsi Európa-bajnokságnak. Jövő a négyes pálya, az ötösön Finn Hammer, a németektől a brit Max Litchfield a hatoson, és a hetes, nyolcas két görögé, Apostolos Papastamos, illetve Panagiotis Vlahogiannakos. A lényeg az, hogy Papastamos ennek a versenyszámnak azért is lehet egyben esélyese, mert mégiscsak a 400 vegyest két évvel ezelőtt ő nyerte meg. 4-10-83-mal ugye Holló Balázs akkor ezüstérmes lett, Zombori Gábor pedig bronzérmes, de nagyot változott a világ, meg valójában az úszókat tekintve is, hiszen ahogy említettem korábban, visszatértek a hollandok, a franciák, illetve az olaszok is, Belgrádban ők nem voltak, most minden versenyszámon kis túlzással ott vannak. Az első 50 méter pillangó úszás értelemszerűen, Razetti az élen, Baragyin a második helyen, Litchfield a harmadik, így fordulnak rá a második pillangójukra. Egyelőre kiemelkedik a hármas, illetve a négyes pálya, na meg kifejezetten jól tartja magát a holland Janssen, talán övé a harmadik hely egyelőre, de nagyon jól jön Razetti, aki alapból egy jó pillangóúszónak mondható, majd a mellúszás lehet az, ami igazán vízválasztó lesz az összes versenyzőnél, ki az, aki a lehető legjobb. Hát hogyha jelen lenne most, és nagy örömmel venné, gondolom, a francia közönség is Leon Marchand jelenlétét, akkor már nem lenne kérdés a mellúszásnál. 100 méter után Alberto Razetti az éren, Baragyin a második, a harmadik helyen Max Litchfield, ugyanaz a sorrend, tehát Finn Hammer a németektől az ötösön pedig a negyedik helyre úszott fel, de jön éppen a átúszás. Most ha nem is az eget kémlelik, mert Belgrádban ez volt a lehetőség, akkor nyitott medencében úsztak a sportolók, itt fedett értelemszerűen, nézhetik a tetőszerkezetet, és Baragyin már átvette a vezetést, Razetti a második, harmadik helyen Litchfield, változott tehát a leosztás, Papastamos pedig az Európa-bajnokság címvédője, feljött a negyedik helyre, ővé a hetes pálya, és egy kicsit így megbújva, de jön előre a többieket is figyelve, illetve a német Hammer nagyon jól jön. Az más kérdés, hogy amikor majd 200 méternél fordulnak a féltávnál, akkor lehet övé lesz majd az első hely. Itt a lehetőség ugye az uraknál az, hogy az első aranyérmet szerezzék meg, hiszen erre még nem volt itt a párizsi Európa-bajnokságon példa, és Hammer már átvette a vezetést, jön a mellúszás, a második helyen Borodin, harmadik rá Zetti. De nagyon jól felzárkózott ott a hatoson Litchfield, olyannyira, hogy övé volt az első hely valójában, és ő fordult elsőként, de Hammer is nagyon jól megy az ötösön. Jön a mellúszás, ebből már megkettek majdnem 30-40 méter, úgyhogy nagy valószínűséggel ezen túl kell esni sok versenyző esetében, de úgy néz ki, hogy Borodin az, aki a legjobban jön ki, a falhoz élve övé az első hely, a második helyre Zetti, és most már Litchfield csak a harmadik, kissé visszaesett a brit versenyző. Baragyin pedig most már féltest rossz előnnyel, de zúg éppen a fal felé, hogy jöjjön az utolsó 100 méter, a gyorsúszás vár majd a versenyzőkre, de Razetti egyelőre még mindig tartja magát, de ha úgy nézem, akkor Litchfield pedig leszakadóban, majdnem két testosz már a hátránya az előn lévő Borodinnal szemben, sőt az orosznak sikerül egy testoszt összehoznia Razettivel szemben. Jön az utolsó 100 méter, Borodin az élen, Razetti a második, a harmadik helyen pedig Litchfield. Cselászló tartja az Európa-bajnoki rekordja 2008 Eindhoven, az sem a volt, 4:09.59, hát egyszerű a képlet, aki bejön 4 perc, 10 másodperc alá, az új Európa-bajnoki csúcsot fog majd repeszteni. Baragyin megy az Európa-bajnoki címet, és az utolsó 50 méterre fordulva több mint egy test hossz az előnye, a fordulója jól jön ki, és bizonyövé az első hely, Razetti a második, és Litchfield a harmadik helyen. Hát legalább már 150 méteren keresztül ez a helyzet, Baragyin érkezik, És a kérdés, hogy bejön-e 4 perc, 10 másodperc belül, ami elég valószínű, ez kellene úsznia egy 30 másodperces utolsó 50 métert, úgyhogy Cseh László Európa bajnoki rekordja egy kicsit, mintha veszélyben lenne, ettől függetlenül az órát is figyelni kell, azt nem, hogy Ija Borodin megszerzi az első aranyérmet, az ideje pedig 4.08.17, új Európa bajnoki csúcs, Alberto Razzetti Olaszország a második 4.10.40, és a harmadik helyen Max Nitschfield 4.11.58. Ezek azért nem egy ilyen világverő eredmények, időeredmények. Holló Balázs két évvel ezelőtt 4.11.51-el tudott ezüstérmes lenni. Hát jelen esetben most bronzérmes tudna, és Zombori Gábornak, amikor bronzérmes lett, 4.11.70, tehát jóskán megvan, vagy meg lett volna arra a lehetősége a két magyarnak, hogy igenis ott legyen a dobogón. Borodin bejelentkezik, hogy ő már visszatért, az azt jelenti, hogy Európa bajnoki csúccsal megnyeri a 400 méteres vegyesúszás döntőjét, és így aztán a semlegesként induló oroszoknak az első aranyérmét. 4.08.17, Ija Borodin az Európa bajnok, Radzetti a második, Litchfield pedig a harmadik. Az első arany tehát az oroszoké, vagy inkább a semlegesként induló oroszoké. A szó Budapesté.
0: Katona Lászlónak köszönjük egyelőre, és Gurta Gergely felé fordulva kérdezem, hogy meglepetés történt-e, és mit gondolsz arról, hogy az oroszok visszatérése, hát azonnal mondjuk úgy, hogy berúgták az ajtót?
1: Hát olyannyira, hogy ugye az 50 méteres férfi pillangúszásban is egy semleges színekben induló orosz versenyző került elsőként a döntőbe. Hát Borodin azért jó vegyes úszó, és hát számított, lehetett rá számítani, hogy ő nyeri ezt a versenyszámot, így, hogy Leon Marchand visszamondta a 400 méteres vegyes úszást. Egyébként megnéztem volna a kettőjük csatáját, összehasonlításképpen Leon Marchand a francia bajnokságon 4.04-es időeredményt úszott, tehát ennél is 4 másodperccel jobb időeredmény, tehát azért toronymagas esélyesként érkezett ide a hazai versenyző. Végül a sérülésére hivatkozva visszamondta ezt a versenyszámot, úgyhogy megnyílt a lehetőség a döntőbe 28 versenyzőnek, hogy Európa bajnoki érmet szerezzen. Úgyhogy ez Borodinnak sikerült ma a legjobban. Egyébként egy jó időeredményt úszott, általában amikor már 4-10-en belül tud egy úszó úszni, az nagy valószínűség szerint érem esély, és hát ebben ez aranynak számít. Úgyhogy igen, nagyon sajnáljuk, hogy a magyar versenyzők itt nem lehettek, de hát elkezdődött ez az EB, és eddig elég jó időeredményeket láthatunk.
0: Menjünk is vissza a helyszínre, a francia fővárosba, ugyanis következik a nők 200 méteres hátúszó középdöntője két magyarral a mezőnyben.
2: Bizony, és két franciával, úgyhogy emiatt örjöngenek itt a párizsiak, Mahieu, illetve Le Chevalier, majd az 5-ös-6-os pályán, de hát a 3-as-7-esre kell figyelni, hiszen ott vannak a magyarok. Az egyesen, valamint a kettesen két izraeli, Tom Mienis, valamint Avi Barzelay, a 3-ason Szabó Feltóti Eszter, 2.10.74-es idő az ő esetében még a délelőttből. Jónak mondható az ő olvasatában. Ez az egyetlen versenyszáma, úgyhogy neki, ha úgy adódik, akkor még lesz lehetősége ezen kívül egyet úszni, ami azt jelenti, hogy bejut a döntőbe. Ugye az első kettő majd egyből a döntőbe kerül, úgyhogy akár a helyezést is figyelni kell, nem csak az időeredmény. A négyesen Lisa Seidel, az ötösen Pauline Mahieu a franciáktól, négyesen német versenyző van, a hatoson Jean Le Chevalier, és a hetesen Coca Svanino, meg a nyolcason Alessia Bianchi, ők alkotják az első elődöntőt, vagy középdöntőt, kinek hogy tetszik. 200 méteres hátúszás a hölgyektől, a hármas, valamint a hetes pálya a két magyar versenyzői. Coca Svanni már egyből felkapaszkodott, amint megmondták neki, hogy megvan erre a lehetőség. Hát a víz alatti munkáját illetően azért ebben sok maradt még, a mellette lévő Le Chevalier azért szépen elment már féltest hosszal mellette, de lehet, amikor úszni kell, tehát technikailag kell valójában megmutatnia valakinek magát, abban most úgy a friss ifjúsági Európa bajnok 200 háton elég jónak mondható. 2.10.76 az egyéni legjobbja Coca Svanninak. Az első 50 métert követően az élen Mahieu a francia, Le Chevalier a második, a másik francia, hatodik Szabó Feltóti Eszter, ötödik Coca Svanni. nagy az üdvillagás értelemszerűen, mert mégiscsak a franciáknál van az előny. Szóval Kokas Vanni 2.10.76-os ideje Németországban úszta ezt egy hónappal ezelőtt kereken. Ez tökéletes volt arra, hogy Sós Csaba kivigye őt az Európa-bajnokságra, miközben a magyar bajnokságban a harmadik helyen zárt a jövő SC versenyzője Kokas Vanni. 2.11.48-a Burján Katalin volt akkor a második, 2.11.03-mal. Szóval lehetett volna az is, hogy Burján Katalin a debreceniek versenyzője jön éppen, és ő úszik, csak Kokas Vanni beelőzte, vagyis hát inkább neki adta meg a lehetőséget Sós Csaba. 100 méter után a hetedik Kokas, negyedik Szabó Feltóti Eszter, ő kettő pozíciót felzárkózott, és bizony akár arra is lehetne figyelni, hogy a mellette úszó német Elize Seiderre kellene valamilyen módon egy kicsit tapadni. Nagyon elmegy az ötösön Mahieu, övé az első hely, 150 méternél egyértelműen ő az élen, a második helyen pedig Zeidel, Szabó Feltóti a negyedik, Kokas Vanni elfáradt, ő a nyolcadik. Jön az utolsó, hát most már csak 25 méter, mert ennyi van hátra a versenyzőknek, Kokas elfárad, valószínűleg nem fogja megjavítani egyéni legjobbját, ellenben Szabó Feltóti Eszternek még figyelnie kell, hiszen egy jó benyúlással, egy nagy hajrával meg lehet a döntő, és egyelőre úgy néz ki, hogy a második, harmadik helyen itt az első elődöntőben Le Chevalier, illetve ha minden igaz, akkor Mahieu fogja inkább megnyerni ezt a futamot, és lehet, hogy Szabó Feltóti Eszternek meg lesz a harmadik hely, 2.09.84. Az jó, hát nem egyéni csúcs, attól azért el van maradva kereken egy másodperccel, majdnem, de a lényeg, hogy ez a harmadik hely, ez akár még időeredménnyel meg lehet a fináléba kerül, és Kokas Vanni 2 perc 15 másodperc kereken, ez jóval gyengébb, mint a délelőtti úszása, de lehet, hogy azért kétszer jól úszni, az még így a felnőtt mezőnyben kevésbé megy. Mahieu nyerte ezt a futamot, Zeidel a második, ő ketten már biztosan a döntőben. Szabó Feltóti Eszter 2 perc 10 másodpercen belül, 2.09.84-jel, mögötte a negyedik, ötödik helyen a két izraeli, Barzalai, valamint Mienis, és Le Chevalier teljesen elkészült, 2.11.15-tel, pedig még az elején ő ott volt az élen, de hát úgy látszik, hogy ez bőven nem lesz elegendő, nagy valószínűséggel majd a fináléba kerülésre. Kokas Vanni 2.15-tel a nyolcadik helyen zár, de Szabó Feltóti Eszter még akár a döntőbe is kerülhet, de van még egy elődöntő, ami bizony megmutatja azt, hogy mire számíthatunk akár a folytatásban. De mit szól ehhez a mostani úszáshoz? Kérdezem Budapesten Gyurta Gergelyt.
1: Ez egy gyönyörű úszás volt szerintem Szabó Feltóti Esztertől. Majdnem egyéni csúcs, de azért az idei legjobbja az országos bajnokságon úszott 2.09.38-as időeredményhez képest már azért javuló félben van, tehát szépen közelíti azt az időeredményt. Én azt gondolom, hogy ez elegendő lehet a döntőre, sőt én úgy gondolom, hogy ez elég lesz, de a döntőben még azért ennél egy picit kell javulni, de szépen fokozatosan lépésről lépésre lehet majd haladni.
2: Jön majd a második elődöntő is, most már a hölgyek ott vannak, készülődnek a rajtkövön, Piszkorska az egyesen, majd a lengyelektől a bolgár Georgieva a kettesen, hármason az a Camille Rodriguez Rebelo, aki csak úgy zárójelben még két évvel ezelőtt megnyerte ezt a versenyszámot, tehát ő az Európa bajnok, és Szabó Feltóti Eszter még bronzérmes volt két évvel ezelőtt, de nincs Molnár Dóra, aki ugye Amerikában készülődik, ővé volt akkor az ezüstérem, Piszkorska csak úgy, aki az egyesen úszik, a hatodik helyen zárt a fináléban, tehát itt is egy kicsit vannak változások, bár annyira a franciák visszajövetelével látszódik az, hogy egy kicsit más a mezőny összetétele, de például holland az nincs itt a legjobb 16 között, van olasz is, de hát Bianchi nem lesz döntős, Toma pedig majd a hetesen úszhat. A lényeg az, hogy a hármason tehát a regnáló Európa bajnok, a négyesen pedig Kéti Senehen a legjobb idővel került be az elődöntőbe, 2.09.29-el. Ez bőven elegendő lenne a fináléba kerülésre. Az ötösön a spanyol Tonrát Nolgen, a hatoson Skurdáj, Fehér Oroszország, ők is semleges színekben indulnak, a hetesen Toma, a nyolcason pedig az ír Kalen, ők nyolcan tehát ostromolhatják leginkább Szabó Feltóti Eszter időeredményét. Az első kettő biztosan döntős. Na elrajtól az egyébként magyarmentes 200 méteres hátúszás második elődöntője, de azért lehet leginkább nem is aggodalmaskodni, hanem szorítani, hogy egy kicsit gyengébb legyen ez a futam, mint az előző volt. Kokas Fanni 8. helye azért bárhogy lehet számolni, mivel az első kettő ebből a futamból tovább nem lesz finalista, tehát ez már a lehetetlen kategória, de Le Chevalier az előző futam 6. helyezettje se gondolhatja, hogy neki igazából sok babért teremhet. Az első 50 méter után Kéti Senehen az élen, a második helyen Georgieva és Tonrád Nolgen pedig a 3. helyen. Úgyhogy ebből érződik, hogy megnézve az első 50 méter gyengébbnek tűnik, mint az előző futam, úgyhogy emiatt nem kell annyira lehet aggodalmaskodni, hogy mit is hoz majd valójában a hátralévő 150 méter. A világbajnokságon csak az időeredmények mihez tartása véget. Kelly McEwen 2:03:33-at úszott 200 háton, azok, hogy világbajnoki csúcs volt, de úgy összességében az egész VB-n kettő, mindössze, inkább úgy mondom, hogy két európai versenyző volt a fináléban, Szingapurban. Molnár Dóra, ő a 7. helyen zárt, 2:10 belüli idővel, és Liza Zeidel, aki majd ott lesz a holnapi döntőben, 2:10:01-el. Ebből is látszik, hogy azért a 200 hát, az már nem arról szól első körben, hogy itt az európaiak annyira meg tudnák mutatni magukat, bár javítom magam, mert Skurdály 5. zárt, de ausztrál, illetve kínai fölény, meg két amerikai is volt, Regan Smith, valamint Claire Curzon, illetve a kínaiak is két fővel mutatták meg magukat, hogy milyenek is valójában. 150 métert követően Senehen vezet, a második helyen pedig Tonrád Nolgen, szóval semmi változás. Ugyanúgy mentek végig a hölgyek, mint ahogy azt valójában elkezdték, és Senehen meg fogja nyerni majd ezt a futamot. Bizony, az ő ideje pedig 2:07:61, ez kicsit erősebbnek tűnik, úgy látszik ez a futam, mert a második helyen lévő Rodriguez Rebelo is jobb időt úszik, meg a harmadik helyen lévő spanyol is, 2:08:99, és mivel a negyedik Skurdály 2:10 kívül, így biztosan Szabó Feltóti Eszter majd a döntőbe fog kerülni. Még egy gyors összegzés, hogy akkor majd valójában hányadik helyen zárva fog a fináléba kerülni Szabó Feltóti Eszter, a 6. idővel. Tehát döntős Szabó Feltóti Eszter 200 méteres hátúszásban, Kokas Fanni pedig 16. zárt. 15 perc múlva, ha minden igaz, jön a 4x200 méteres női gyorsváltó fináléja a magyarokkal. A szó a budapesti stúdióé.
0: Katona Lászlónak köszönjük, és a medencéből a szárazföldre lépünk, úszást követően labdarúgással folytatjuk. 4 perccel múlt 19 óra, a mikrofonnál Tóth Béla, itt a stúdióban pedig vendégünk a Foci órában Elbert Gábor és Simon Zoltán, állandó vendégeink, és itt van velünk a vonalban a Vasas FC sportigazgatója Nagy Miklós is. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Jó estét mindenkinek!
0: És első sorban üdvözöljük Nagy Miklóst, és köszönjük szépen, hogy fogadta hívásunkat. A Vasassal foglalkozunk az első bő negyed órában, mert hogy amellett, hogy 5-5 gurított az Angyalföldi Együttes az Zalaegerszegnek a 3. fordulóban, újonc létére veretlenül 3 kört követően, ott van 5 ponttal a tabellán a 3. helyen. Úgyhogy sportigazgatóként azt hiszem, hogy ilyen kezdésről álmodik mindenki.
5: Igen, azt gondolom, hogy jó volt a kezdés, és nagyon örülünk annak, hogy le tudtuk tenni a nevünket, a névjegyünket az élvonalban, úgyhogy valóban nagyon boldogok vagyunk ezzel a kezdéssel.
0: Köszönhető ez annak is, hogy a keret az hamar összeállt, a felkészülés már nagyjából azokkal az erősítésekkel kezdődött meg, akiket tervezett a klub?
5: Igen, én úgy gondolom, hogy az ideális helyzet az természetesen mindig az, amikor ezek az érkező erősítések a felkészülés kezdetére csatlakozni tudnak a csapathoz, és a szakmai stáb egy teljes kerettel kezdheti meg a felkészülést. Ebben a szezonban ez valóban sikerült nekünk, ez egy elég ritka dolog, elég ritkán következik be. Korábban szerintem sem nálunk, sem más csapatoknál nem nagyon tudtunk mostanában erre példát találni, de most ebben a szezonban szerintem ez egész jól alakult, a keret, az erősítéseknek a 90%-a csatlakozni tudott hozzánk ugye, a felkészülésnek a kezdetére.
0: Ugye, hogy a hallgatók is képben legyenek, Engedi Márka kapuban szintén nyáron érkezett a Vasas keretéhez, Koszta Márka legutóbbi fordulóban duplázott, Kovács Réti Márkra is szintén a kezdőcsapat tagjaként számít Erős Gábor vezetőedző, csak úgy, mint a védelemben Csóka Dánielre. Tehát itt rögtön 4 olyan játékos mondtam, akik a kezdőcsapat tagjaiként vannak ott folyamatosan a pályán, és ők mind a négyen nyáron érkeztek. Tehát ez viszonylag ritka, hogy négy alapember azonnal be tud építeni egy szakvezető a csapatba.
5: Igen, én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy ezek az erősítések valóban erősítések, tehát nem feltétlen a keretet mélyítettük, hanem igyekeztünk tudatosan erősíteni, olyan érkezőink jöttek, akiket jóval korábban kiszemeltünk, és időben le tudtuk folytatni ezeket a megbeszéléseket, és hát valóban az említett játékosok mind a felkészülés első napjára már velünk voltak. Ez fontos lehet abból a szempontból, hogy be tudnak illeszkedni a csapatba, el tudják sajátítani az alapjátékunkat, azonos terhelést kapnak, meg tudja őket ismerni a stáb, ők is meg tudják ismerni a játékos társakat, úgyhogy azt gondolom, ez mindenképpen egy szakmai előny volt, igen.
3: Szia Miklós, Simon Zoltán, mb1.hu. Két kérdésem lenne, az egyik doktori Csáronnal kapcsolatban, ugye most már az mb1-ben is bebizonyította, hogy abszolút alapember a Vasasnak, ugye ő is átigazolási díj nélkül került Angyalföldre, és a mostani átigazolási szezont úgy kezdtétek, hogy az ő vele történő szerződés hosszabbítást jelentettétek be, hogy ennek akkor ott mi volt az üzenete, vagy így alakultak a tárgyalások. És a másik ugye, hogy Mezei Szabolcs érkezett a múlt héten, aki tud Urblik Józseffel párban játszani, őt is tudja helyettesíteni, ha kell, hogy ő milyen állapotban van, mert ugye még nem lépett pályára a hétvégén. Köszönöm szépen!
5: Igen, kezdeni Máronnal, ugye ő a nálunk töltött időszakban hát az egyik legmeghatározóbb, leghasznosabb tagjává vált a csapatnak. Baloldali szélsővédő poszton játszik, ugye elmondhatjuk, hogy ez egy országos hiányposzt, de különösen a mi csapatunkra igaz ez, hogy ez egy hiányposztot képezett eddig, hiszen az előző szezonban gyakorlatilag az egyetlen ballábas védőnk volt. Az ő teljesítményére felfigyeltek más klubok is, és elég sokan hívtak engem a tavaszi szezonban, több élvonalbeli riválistól megkerestek, szerették volna őt szerződtetni. Ennek ellenére én nem is bocsátkoztam tárgyalásokba az értékesítéséről, hanem egyértelműen inkább a megtartásán, a szerződés hosszabbításán dolgoztam. Szerintem ennek a legfőbb üzenete talán az volt, hogy a legjobb erősítés az legtöbbször szerintem az igazi értékeinknek a megtartása, az állandóság biztosítása, úgyhogy szerintem nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy eljussunk ide az élvonalba, nagyon sok energia van ebben, és hát szerettünk volna lehetőségeink szerint a legelősebb kerettel megmérettetni, ehhez pedig egyértelműen szükségünk van Áronra is. Mezei ő gyakorlatilag ugye ő volt az, aki most csatlakozott hozzánk, szerettünk volna egy klasszikus 8-as középpályást igazolni, korábban volt is erre kísérletünk, ugye Szordovszki Somával tárgyaltunk, ez meg is jelent a sajtóban, ez nem jött akkor össze, ugye nem minket választott, és hát Mezeivel úgy gondoltuk, hogy ezt az űrt, amit úgy éreztünk, hogy szükséges lenne betölteni, vagy legalábbis szükségünk lenne egy ilyen erősítésre, mint ő, ezt most tudtuk abszolválni. Az első edzések alapján úgy látszik, hogy ő megfelelő erőállapotban és talán megfelelő formában is van. Ő végigcsinálta a felkészülést a Topolyával. Az utolsó edzőmérkőzésen gyakorlatilag azért nem játszott, mert akkor már eléggé előre haladott tárgyalásokat folytattunk, és szerettük volna a sérülés veszélyt elkerülni. Úgyhogy ő keretben is volt már, pályára még nem lépett, hiszen az elmúlt hét közepén csatlakozott hozzánk, de úgy gondolom, hogy hamarosan sor kerülhet arra, hogy pályára lép.
0: Várható még erősítés egyébként, vagy ezzel, hogy Mezei Szabolcs érkezett, ezzel lezárult a keret, tehát ezzel a játékos állománnyal vághat neki most már a szezon hátra lévő részének Erős Gábor?
5: Én úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel Mezei volt az utolsó nyári érkezőnk. Ugye 3 hét még hátra van az átigazolási szezonból, de hát nekünk a keret alakítás során nagyon sok szempontot figyelembe kell vennünk. Ezek elsősorban szakmai szempontok, emellett figyelnünk kell az optimális keretlétszámra, rendelkezésünkre álló bérkeretre, költségvetésre, igyekszünk odafigyelni a csapategységre, emberi tulajdonságokra, tehát nagyon sok olyan összetevőre, ami alapján szerintem optimális a keretünk a lehetőségeinkhez képest, nem szeretnénk több változást. Ezek az érkező erősítések, ezek a változások is azért voltak szükségesek, mert osztályt váltottunk, és mindenképpen szükség volt erősítésre, de emellett mi szeretnénk alapozni az állandóságra, arra az állandóságra, ami kialakult az előző szezonban, úgyhogy minden bizony a mezei volt az utolsó nyári érkezünk.
3: Miklós, ugye a Vasasnak most Turblik József az egyik vezére, nagyon látványos gólokat lő, említetted az emberi kapcsolatokat. Ő milyen a pályán kívül, ugye, amikor mi nem látjuk őt, és nem szembesülünk a teljesítményével, vagy a nyilatkozataival? A másik ugye, hogy a feljutásban is fontos szerepe volt a Kubala Akadémia növendékeinek. Ott vannak ugye a kezdőcsapatban is, a kispadon is. 8 éve vetted át az akadémiát, ugye valahogy ugyanígy nyáron, hogy az akadémiával elérted erre a periódusra azt, amit terveztél volna, és ott mi a legkövetkezettesebb és legfontosabb következő terve célkitűzésed?
5: Hát Józsi, én úgy gondolom, hogy egy kiváló ember, kiváló emberi és szakmai kapcsolatban vagyunk, és azt gondolom, hogy ezt elmondhatja a szakmai stáb minden tagjáról, és a játékos keret többi tagjáról is. Én szerintem szeretnétek őt, hogyha ismernétek a pályán kívüli Ublik Józsefet. Szerintem mind a nem csak kivételes képességű játékos, hanem az emberi kvalitása is predesztinálják arra, hogy a pályán belül és pályán kívül is vezére legyen ennek a jelenkori Vasasnak. Az akadémiával kapcsolatban, hát igen, nekem ez szívügyem, úgyhogy nekem ez egy külön öröm, hogy a feljutás elérése és az eredményesség mellett azért az első keretnek nagy részét immáron saját nevelésű játékosok alkotják. Én amikor elvállaltam az akadémia vezetését, ugye ez valóban több mint 8 évvel ezelőtt történt, akkor én 10 évet szántam arra, hogy legyen eredménye ennek az utánpótlás nevelés. Hát áldozatos és nem mindig látványos hosszú távú alázatos munkájának. Jelenleg az NB1-es keretünkben 8 saját nevelésű fiatal szerepel, és hát további 7 játékosunk kölcsönben pallérozódik a másodosztályban. Szerintem ez már egy jelentős szám, és valóban én ezt tartom igazi hosszú távú értékteremtésnek, és hát ezért dolgozunk a kollégákkal, hogy ez a tendencia fennmaradjon, és a Vasas egy megfelelő jövőképpen rendelkező, szimpatikus, szerethető klub legyen. Ebben a saját nevelésű fiataloknak nagyon jelentős szerepe van, úgyhogy bízom benne, hogy ez a tendencia ez a jövőben is fennmarad.
3: Miklós, ugye pénteken Kispestre látogat a Vasas, ez egy ősrégi évtizedekre visszanyúló rivalizálás, az elmúlt években is szinte ugye együtt mozgott a két csapat. Van miért visszavágni, hogyan látod az esélyeket, és számíthat-e a közvélemény továbbra is arra, hogy a Vasas ilyen vagányan letámadásra és támadásra épülő játékot szeretne bemutatni?
5: Szeretnénk, igen, ezt a játékstílust a jövőben is megmutatni a szurkolóinknak, és valóban igyekszünk ebben a stílusban játszani az elkövetkezendő mérkőzéseken is. Nyilvánvalóan ez nem csak rajtunk múlik, hanem azon is, hogy az ellenfelek ezt mennyire hagyják, de tőlünk mindenképpen számíthatnak a szurkolók arra, hogy igyekszünk majd látványos támadó futballal és agresszív az elmúlt fordulókban látható bátor magánjátékkal előrukkolni. Hát a hétvégén valóban egy tradicionális rangadó vár ránk. Ezt a szurkolók is mindig nagy figyelemmel várják, és mi is, független attól, hogy milyen osztályban csap össze ez a két klub, ez mindig egy presztízs mérkőzés. Hát nagyon örülök annak, hogy ez idén végre ismét az élvonalban tud megtörténni, úgyhogy nagy várakozásokkal állunk a pénteki mérkőzés elé, és hát bízom benne, hogy folytatjuk majd a sikeres szereplést.
0: várjuk azt a mérkőzést és azt a rangadót. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, mert mozgatja az én fantáziámat is, mert a szurkolók is azért elkezdték már ezzel kapcsolatban a fantáziálást. Urblik József az eddig mutatott teljesítmény alapján a válogatottba behívható játékos lenne-e? Kíváncsi vagyok először a sportigazgató véleményére, aztán meghallgatjuk itt Zoliékat, hogy ők hogyan látják.
5: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát szerintem ő a képességei alapján szerintem feltétlenül, mind a szakmai, mind az már említett emberi kvalitásai alapján igen, tudom, van erre mód. Marco Rossi az előző mérkőzést egyébként mellőlem tekintette meg az előző hazai mérkőzésünket, úgyhogy testközelből láthatta Urbik Józsinak a teljesítményét, bízom benne. Nem
0: mondott valamit a kapitány?
5: Semmit. Hát nem mondott ezzel kapcsolatban semmit, de és hogyha mondott volna se, sárulnám el, de egyébként én azt gondolom, néha összenéztünk, és én azt gondolom, hogy ő is látta Urbiknak a teljesítményét, és egyébként hétről hétre nyomon követi a hazai mérkőzésünket, rendszeres vendége a SAS hazai mérkőzéseinek. Én bízom benne, és csak javasolni tudom neki, hogy adja meg neki a lehetőséget. Szerintem Józsi megérdemli, és biztos vagyok benne, hogy élne vele.
0: Gábor, Zoli, röviden egy-egy pro vagy kontra, hogy Urblik József legyen válogatott?
4: Megpróbálok rövid lenni. Nyilván ez mindig a mindenkori kapitánnak joga és felelősség, hogy kit hív meg. A sugásunk például Szűcs Tamással kapcsolatban beérett. Én azt gondolom, hogy Urblik József a magyar labdarúgásban egy olyan kivételes karakterű futbalista, aki nem csak a játék tudásával, hanem az öltözőben gyakorolt hatásával is jó volna a magyar válogatottba. Szoktunk erről beszélni hétről hétre, hogy ugyanez igaz mondjuk 10 éve Papp Kristófra, meg mondjuk Windecker József, tehát vannak sokan, de Urblik József, ahogy most ezt a bajnokságot kezd, és amilyen hosszú ideje példamutatóan működik pályán, öltözőben és pályán kívül, szerintem ez egy nagyon jó gondolat.
3: Szerintem Urblik József olyan, mint Nikola Jokic, ugye a Denver NBA kosárlabda csapatának a sztárja és a szerb kosárlabda válogatott csapatkapitánya. Nem csak, hogy mérkőzéseket tud eldönteni, hosszú heteken, hónapokon keresztül tudja fenntartani a kiváló formáját, de jobbá teszi a vele egy csapatban játszókat is, egyénileg is.
0: Nagyon szépen köszönöm. Ahogy a Nagy Miklósnak is, a Vasas FC sportigazgatójának, hogy a rendelkezésünkre állt, köszönöm szépen, és további sok sikert a Vasasnak.
5: Köszönjük szépen, és köszönöm a lehetőséget.
0: Innen folytatjuk majd az urakkal, Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, de majd csak az úszó EB következő magyar érdekeltségi döntőjét követően.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Mert hogy perceken, sőt pillanatokon belül kezdődik a döntő, a nők 4x200 méteres gyorsváltója, magyar érdekeltség a szó Katona Lászlóé.
2: Köszönöm szépen, hamarosan jön a bemutatás. Aztán majd utána tényleg eldől, hogy meg lesz-e az első érem, de a múlt azt mutatja, hogy azért lehet egy kicsit a magyar 4x200-as női gyorsváltó igenis bizakodott. 2010-ben aranyérem, 2016-ban szintén aranyérem, tavaly pedig, vagyis két évvel ezelőtt pedig egy ezüstérem a magyar csapat neve mellett. Ugye az az Európa-bajnokság egy kicsit máshogy nézett ki, mert akkor nem volt például ugye a francia, a holland, illetve az olasz váltó. Hát most jelen állás szerint csak az olaszok vannak jelen a három másik nemzetből, a franciák el se indultak, a hollandok meg be se jutottak a döntőbe. A lengyelek az egyesen, Kozán, Famulok, Lesznyevszki és Knop összetételben. A kettesen a britek egy kicsit már változtatnak, mert Freya Kolber nem volt ott még délelőtt, Abby Wood igen, illetve Freya Anderson is, Lea Schlossen a harmadik emberük, akik majd harmadikként ugrik a vízbe, de ő is új, hiszen délelőtt ő sem volt. A magyar csapaté a 3-as pálya. Itt egy apró változtatás, ami valójában egy teljes felforgatást is jelenthetne. Pádár Nikolett rögtön kezdésként fog a vízbe csobbadni. Ábrahám Minda megmaradt a második helyen. Késely Ajna a harmadik, és Ugrai Panna, aki kezdte még a délelőttöt, utolsóként fog majd beúszni, ővé a negyedik lehetőség. A négyesen az oroszok, Miserina, Gyakova, Suruskina és Klepikova, az ötösen a németek, Tobennel, Rotta, Holtal és Mayerrel, elég jók voltak a délelőtt folyamán. Na, hatosan az olaszok, Mao, illetve Quadarella, most már új név, ő 800 gyorsan indult, és ott sikerült neki a legjobb idővel fináléba kerülnie. Itt most csak 200-at kell úsznia, úgyhogy ez lehet egyfajta levezetés neki. Biagiotti és Nannucci még mellette, vagy mellettük. A spanyolok, Campadabal, Daza Garcia, Galve, illetve Herrero Lazaro összetételben, és a portugálok, Suárez Martins, Conceição Fomina és Pacheco Cunha, ők négyen alkotják a lusitánokat. Olyan igazán nagy név, talán ott a briteknél Freya Kolber és Freya Anderson, vagy Abby Wood, illetve Simona Quadarella, de ettől függetlenül azért erősnek tűnő a mezőny. A magyar csapatnak pedig talán megadatik a lehetősége, hogy meglegyen mondjuk az Európa bajnoki cím. Két évvel ezelőtt majdnem ugyanebben az összetételben akkor Molnár Dóra volt ott a négyes tagjaként, miközben Ugrai Panna pedig nem volt ott a döntőben, szóval 752-92-vel ezüstérem, az izraeliek akkor diadalmaskodtak, Izrael itt sincs, mármint úgy az Európa bajnokságon, hogy itt a 4x200-as váltóban nem indultak el. Az egyes a lengyeleké, a kettes pálya, a briteké, a hármason a magyar csapat, az oroszok a négyesen, Németország, Olaszország, Spanyolország és Portugália a további sorrend, a rajtot illetően Pádár Nikolett az első ember a vízben, de eszméletlen jól kezdett például a német Tobben, ővé az ötös pálya, már féltest hossz az előnye, de nagy valószínűséggel Pádár Nikolett tartja majd a magyar csapatot ott az élmezőnyben, ő a legerősebb gyorsúszója jelenleg most a magyar mezőnynek. Ábrahám Minna új sérülése, új törése, vagy bőrleválása, minek nevezzük, a lényeg az, hogy az minthogyha egy kicsit azért úgy visszavetné őt, de azért nem kell annyira aggodalmaskodni, bár hozzáteszem, hogy Minna ideje délelőtt 1:59.16, Nikitől elmaradt majdnem fél másodperccel. Az első 50 méter után a németek vezetnek, a magyar csapat a harmadik helyen, és 100 méterhez érve úgy néz ki, hogy talán a második helyen fordul majd a magyar váltó, magyar tagja bizony. Pádár Nikolett a második, a britek vezetnek Freya Kolber személyében, a németek a harmadik helyre visszacsúsztak. A forduló után kifejezetten jól jött el a faltól Pádár Nikolett, és most már Freya Kolbert üldözi, azért még egy féltes rossz hátránya van a balján, ettől függetlenül azt nézi, igen, Niki ott a baloldalt, hogy hol van éppen a brit, tehát arra veszi a levegőt, hogy nehogy szem elől tévessze. A jobbján egyébként az orosz nem is kell annyira figyelni, mert csak a hatodik helyen vannak. 150 méternél pedig továbbra is a második helyen Pádár Nikolett, vezetnek a britek, a harmadik helyen a spanyolok, Campadabal meglepő módon most ő már felzárkózott, de Freya Kolber pedig lassan egy testosz előnnyel, de átadja majd a stafétát Abby Woodnak. Magyar oldalon pedig majd Ábrahám Minna érkezhet a vízbe. A váltás fontos, hogy legalább biztonsági legyen. Hát úgy néz ki, hogy egy kicsit elkészült az erejével Pádár Nikolett, mert mellette az orosz nagyon ráúszik, és bizony már meg is előzi. 1:57.31-el kezd Pádár Nikolett, ez majdnem másfél másodperccel jobb, mint a délelőtti volt. A britek vezetnek, 1:55.65-öt úszott Freya Kolber, pokolian gyors a második helyen, tehát az oroszok, a harmadik helyen pedig a magyar váltó. Ábrahám Minna még határon belül, de a lényeg az, hogy jó volt a váltás, és akkor, amikor neki megvan az első 50 méterre, úgy néz ki, hogy talán a második helyre feljött most már a magyar váltó. Bizony, Ábrahám Minna remekül kezdett, az egyik legerősebb kezdés az övé az egész mezőnyben, bár a németeknél Linda Roth az, aki bár csak a hatodik, de ővé volt a legerősebb 50 méter a most vízben lévőknél. A britek vezetnek, Abby Wood, ő az, aki hozza a váltót, továbbra is tartja az egytest hossz előnyét. Ábrahám Minna nem tud ebből nagyon faragni, de ettől függetlenül nagyon jól jönnek a spanyolok, de ez a Garciával ott a hetes pályám, úgy aztán úgy néz ki, hogy ez a hármas biztosra mondható, hogy tartja a pozícióját. Nagy-Britannia, Magyarország, illetve Spanyolország az első három sorrendje. így aztán nincs nagy változás, bár most úgy néz ki, hogy Minna mintha egy kicsit azért fáradna, illetve az ötös pályán a németektől Linda Roth megnyomná, és nagyon erőteljesen zárkózik, most már egy 150 méterhez érve, már mint az ő 150 méterükhöz élve, úgy néz ki egy pillanatra azért, hogy már változik a helyzet, azaz valójában továbbra is Abby Wood révén a britek az élen, Ábrahám Minna tartja a második pozíciót, és kifejezetten jól úszik, erőset úszik, ami azt jelenti, hogy azért nincs elmaradva Pádár Nicolet idejétől. A harmadik helyen pedig a spanyolok, de úgy néz ki, hogy azért Abby Wood megtartja több mint egy test hosszas előnyét, és Ábrahám Minna pedig tartja a második helyet, és jön majd a váltás, megtörténik, ami azt jelenti valójában Kései Ajna a vízben, 1.57.22-es idő Ábrahám Minnától, ő még jobbat és erősebbet és gyorsabbat úszott, mint Pádár Nicolet. Kései Ajna már a vízben, és a magyar csapat pedig egyelőre, mire kimondanám, hogy második helyen valójában ötödik, a stúdióban Gyurta Gergely mit lát, mit tapasztal eddig?
1: Eddig konstansan jól úszott Pádár Niki és Ábrahám Minna, ugye 1.57-es időeredmény. Azt beszéltük itt a stúdióban, hogy jó lenne 2 percen belül úszni a minden egyes úszónak. Ez eddig megvan, jó volt a váltás, és hát sajnos a két erős versenyzők már leúszta, úgyhogy most Kései Ajnának kellene valamit egy picit gyorsulnia, mert úgy tűnik, hogy lemaradta az ezüst, illetve a bronzérem mögött, de hát ha még Ugrai Pannának lesz egy kicsi tartalék a legvégén.
2: Ne adjuk fel, mármint abból a szempontból, hogy lehet Ajna is tud változtatni, bár most féltestosz már a hátránya a mellette úszó orosszal szemben, Suruskina a vízben, a britek nagyon magabiztosan, Lea Sosen révén az élen, a második helyen, hát most már nem a magyar váltó, hiszen a németeknél Holt az, aki úszik, egyébként 1.56.33-at repesztett Linda Roth a németektől, hát ez messze azért az egyik legjobbnak tűnő, de az Freya Kolber adta meg az alaphangot a britek előnyét illetően. Jelenleg Kései Ajna az ötödik helyen hozza a magyar váltót, majdnem egy másodpercet gyengébb első száza volt, mint éppen Ábrahám Minnának, vagy éppen Pádár Nicoletnek. A saját 150 méteréhez érve egyelőre úgy néz ki, hogy Kései Ajna most már a negyedik helyen, de a magyar csapatot tudja feljebb hozni, olyannyira, hogy mellette ott az orosz egy kicsit most már kezd, ha nem is elfáradni, de Kései Ajna begyújtja a rakétákat, és bizony a negyedik hely egészen biztos, és az a féltesthossz hátrány, az lehet, hogy valójában holtverseny mutathat majd, amikor Kései Ajna átadja a lehetőséget Ugrai Pannának, az utolsó embernek. A britek valószínűleg Európa bajnokok, végül a második helyen a németek jönnek, és negyedik, sőt harmadik most már Kései Ajna. Remek volt az úszás, 1.58.56, nem is annyira gyenge. Ugrai Panna pedig jön, az utolsó 200 méter az övé, ő pedig hát reménykedjük abban, hogy egy kicsit tud változtatni majd azzal kapcsolatban, hogy akár érmes reményei is lesznek a magyar csapatnak a világbajnokságon. Ez a 4x200-as váltó a negyedik helyen zárt, akkor is volt még Molnár Dóra, de Ugrai Panna ott volt, illetve Pádár Nicolet is, meg Ábrahám Minna, akkor 7.54.69-el zárt a magyar csapat, hát nem is a döntőben, mert ott igazából 7.49.66-tal lett negyedik. Szóval a lényeg az, hogy ezek a hölgyek tudják, milyen az, hogy a fináléba kell kerülni az elmúlt időszakban, és ott jót kell úszni, és jelenleg úgy néz ki, hogy a bronzéremért megy Ugrai Panna, de még ezüst is lehet belőle. Az szinte bizonyos, hogy Freya Anderson a britekkel megnyereti majd ezt az Európa-bajnokságot, Nicole Meyer pedig hozza a németeket a második helyre, és most már egészen biztosan tisztán harmadik Ugrai Panna révén a magyar váltó. Az oroszok pedig Klepikovát dobták a vízbe, a forduló után egy kicsit jobban jön ki az orosz, de ebből meg lehet az érem. Freya Anderson nagy valószínűséggel, amikor 150 méterhez érnek, vagy valójában 750 méterhez ér, akkor ő meg fogja az utolsóhoz úgy nyomni, hogy Európa bajnok lesz majd a brit váltó. De magyar oldalról Ugrai Panna sikerül-e jól kijönni a falton? Ez a kérdés. Elég jónak tűnt a váltás. Harmadik helyen egyelőre a magyar váltó. És bizony jön az utolsó 25 méter. A britek Európa bajnokok, de lehet ebből egy ezüstérem is akár, vagy akár országos csúcs, 7.48.04, 2009-ből, az lehet eléggé messze van, ettől függetlenül a második helyen Ugrai Panna, meg lehet az ezüstérem, fej-fej mellett, az orosz, valamint a némettel együtt, csak a benyúlás fog dönteni, talán egy kicsit a német előrébb, Ugrai Panna múlik, lesz-e érem a magyar úszóknál 4x200-on, lehet lesz! Van, bizony, második, 7.49.09! Európa bajnoki csúccsal a brit váltó, második Magyarország és a harmadik helyen az oroszok, 400-addal de sikerül legyőzni az oroszokat, és hiába a nagy úszás a németektől, az elejét elrontották, ők a negyedik helyen zárnak, és a második, valamint a negyedik között 500-ad mindössze, 7.49.09-el a magyarok, 7.49.14-el a németek. Ezüstérmes, a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késehajna, Ugrai Panna összetételű magyar csapat. Kereken 1 perc, 56 másodpercet úszik Ugrai Panna az utolsó záró, vagy a saját 200 méterén. Ez egészen elképesztő. Európa-bajnoki rekordon nyertek egyébként a britek, szóval nehéz lett volna őket legyőzni, de ez az időeredmény, amit a hölgyek most repesztettek, ez a 7.49.09, ez közel volt, hát mondjuk egy másodpercre a 2009-es országos csúcs. Megvan az ezüstérem, bravo! Még egyszer Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késehajna és Ugrai Panna. Nagy dolog ez, de azért én Budapestre úgy adnám a szót, hogy mit szól mindehez Gyurta Gergely, ha még fellelhető vagy a stúdióban.
1: Hú, nagyon izgultam a legvégén, tényleg körömhegynyi különbségek döntöttek az érmekről, és hát hál' Istennek ez a magyar csapatnak kedvezett, és óriási időeredményt úszott Ugrai Panna, 1.56-os időeredmény. Tényleg kihozta ez a váltó mindenkiből azt a pici pluszt, ami kellett ahhoz, hogy meglegyen a magyar küldöttség első medencés érme, és ez gyönyörű szép ezüstérem. Én azt gondolom, hogy ennél jobban nem is teljesítettek volna, és hát tényleg egy másodperccel maradtak el még a szuperdresszes időeredménytől. Óriási teljesítmény, úgyhogy ebből lehet építkezni, és megvan az a bizonyos áttörés, ami mindig kell egy világversenyen ahhoz, hogy a magyar csapat innentől kezdve szállítsa az érmeket.
0: És a körömhegyinyi különbségek azok tényleg szó szerint értendőek, mert hogy a magyar csapat, a magyar váltó 400 másodperccel előzte meg a bronzérmet elérő oroszokat, akik meg 100-addal előzték meg a dobogóról lecsúszó németeket. Hogyha valakiknek tényleg savanyú a szőlő, azok a németek, mert nagyon sokáig ott haladtak a második helyen. Tehát ez egy szenzációs versenyzés volt, kiválóan felépített 800 méter, és már itt a Késehajna Ugra Panna párostól tartottunk egy picit, hogy ott talán elmaradunk majd az élmezőnytől, de ők lettek a nyerő emberek.
1: Így van, én is egy picit féltem, hiszen őnekik még nem láttuk a teljesítményét, és korábban Ábrahám Minna, illetve Pádár Niki szépen teljesített, és legvégén azon dőlt el a verseny, hogy Késehajna egy óriásit hajrázott, és úgy adta át a stafétát a negyedik ember Ugrai Pannának, hogy nem volt pici hátránnyal, hiszen ilyenkor, a korábban beszéltünk a hullámokról, ilyenkor hatványozottan hátráltatja a versenyzőt, hogyha hullámban kell úsznia. Hát ez hál' Istennek nem így történt, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek az ezüstérenek, és szerintem a lányok is. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fognak nyilatkozni, de biztos vagyok benne, hogy 4 nagyon mosolygós lányt fogunk látni.
0: Kíváncsian várjuk. Gyurta Gergelynek, állandó szakértőnknek nagyon szépen köszönöm nagyon a szakértő segítséget. Még egyszer tehát a szenzációs eredmény. Európa bajnoki ezüstérmes a női 4x200-as gyorsváltó, méghozzá Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késehajna, Ugrai Panna összetételben. Gratulálunk nekik, bravó csajok, és folytatjuk majd természetesen foci órával, mert hogy a pontos idő 19 óra 35 perc, előtte viszont következnek a hírek.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
8: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
9: Ez überelhetetlen.
7: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
9: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
8: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
7: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Baka András az egyetlen államfőjelölt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Marad a hőség. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: A roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik holnap az országgyűlés plenáris ülése. Ez a döntés született a ház bizottság rendkívüli ülésén, amelyet a kérdésben kibontakozott vita miatt hívtak össze. Gyöngyösi István Tiszás képviselő napirend előtti felszólalása közben megemlékezést kezdeményezett a roma holokauszt áldozatairól. A Tisza, a Fidesz és a KDNP képviselői állva tisztelegtek, a Mi Hazánk politikusai azonban ülve maradtak. Az ellenzéki frakció arra hivatkozott, hogy a Tisza megsértette a házszabályt, azzal, hogy előzetes egyeztetés nélkül kérte a képviselőket a felállásra. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A

0: 5-6 kilométeres. Az M0-ás keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon Gyál térségében baleset történt. A 33-as kilométernél sávzárás nehezíti a haladást, 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Marad a napos idő, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy záporzivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 20 perc múlva 20 óra a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a körkapcsolást még röviden úszással, tart ugyanis a mai döntős program utolsó száma Párizsban az úszók Európa bajnokságán. Férfiak a vízben 4x200-as gyorsváltó, a szó Katona Lászlóé.
5: Köszönöm szépen, 400 méter után már az urak, tehát a felén túl vannak már a döntős résztvevők. Litvánia az élen, Navikonis révén, ő az, aki átadja a stafétát, láthat a Trepocskának. Kisebb meglepetés, talán a második helyen az olaszok, és a harmadik helyen pedig a németek. De hát a franciák ott vannak az egyesen, már letudta Leo Marchand a saját maga 200 méteres gyorsúszó távját. Első helyen adta át, így zárójelben hozzáteszem a lehetőséget Pierre Lagéronnak. Hát rajta kívül Cristofini és Fuchs azért kevésbé nagy név itt az úszósportban, a franciák természetesen megőrülve, hiszen egyelőre a harmadik helyen, akkor amikor Cristofini úgy néz ki, hogy 500 métert követően tartja a lépést a nagyobbakkal. Az oroszok a kettesen, tőlük most Girev az, aki megy, majd Akimov lesz az utolsó ember, a litvánok pedig Trepocskával tartják a második pozíciókat, a németek pedig majd Lukasz Martenszel kezdtek, Sorgius Basnit és Jan a befejező emberük, a britek pedig itt is jól mennek, olyan James Guy az első helyen egyelőre, akkor amikor saját maga utolsó 50 méterét fogja megtenni, és akkor amikor hátra lesz még 200 méter, akkor jön Duncan Scott, nagyon erősek ők ebből a szempontból, Izrael majd a hatoson, vagy hát van a hatoson, ők azért kiszálltak a versenyből a 8. helyen egyelőre, Olaszország a 7-esen, majd jön Mei, illetve a 8-oson a görögök Vazályosza majd az utolsó emberükkel. Jönnek az utolsó váltások, illetve az utolsó emberek is, egyelőre élen nem más, mint a brit váltó Duncan Scott most a vízben, a második helyen pedig egyelőre a németek, Cornelius Jan az utolsó emberük, hát ki tudja, hogy ő mire lesz elegendő. Egyelőre úgy néz ki, hogy a négyesen kifejezetten tapad az ötösön lévő Duncan Scottra Jan, de egyelőre még a briteknél az előny. Csak úgy zárójelben a tavalyi világbajnokságon épp a britek nyertek, 7 percen belőle tudtak jönni, amúgy a világcsúcsot pedig az amerikaiak tartják Rómából, 2009-ből, az oroszok pedig a budapesti Európa-bajnokságon úszták az Európa-bajnoki csúcsot 7:03:48-al, hát valószínűleg ezt meg fogják majd dönteni, gondolom én. De hát az előző VB-n Kína lett a második, Ausztrália a harmadik, 2 évvel ezelőtt pedig például a magyar váltó ezüstérmes lett, német Nándorral, Holló Balázssal, Márta Rihárdal és Kós Hubertel a soraiban, akkor a litvánok tudtak diadalmaskodni. Egyelőre úgy néz ki, hogy a záró 20-50 méter felé tart éppen az ötös pályán lévő Duncan Scott, és akkor, amikor már tényleg csak 50 méter van hátra a 4x200-as döntőből, akkor Duncan Scott az élen, a második helyen a német Jan Cornelius. Egyelőre Jan tapad továbbra is, illetve nagyon jön, ott az egyes pályán Fuchs, ő a harmadik, a francia, megőrülnek, a párizsi közönség megőrül, mert jön előre Fuchs, akár még meg is lehet onnan a surranó pályáról, az egyes pályáról az aranyérem, de nagyon jól jön James Guy, az utolsó embere, nem bocsánat, Duncan Scott a britektől, és ő lesz az Európa-bajnok, valami Nagy-Britannia, a második hely pedig a németeké, nem?

0: Kisiaki! És Németország a bronzérmes, ezt is elveszítik, igaz? A nőknél negyedikek lettek, most harmadik helyen zárnak, most 500-addal kaptak ki a franciáktól, a britek pedig 7-0-1-52-vel új Európa-bajnoki csúccsal nyerik meg a 4x200-as gyorsváltót a férfiaknál. Franciaország a második, a németek pedig a harmadik helyen zárnak, úgyhogy a britek elvitték a női és a férfi 4x200-as gyorsváltó aranyérmeit, a hölgyeknél Magyarország ezüstérmes lett, illetve eddig a férfi 4x100-as vagy a 400 vegyes döntőjén osztottak aranyérmet, itt a semlegesként induló orosz Ilja Borodin diadalmaskodott 50 pillangón, a férfiaknál Milák Kristóf országos csúccsal 7. vagy 8. idővel, de döntős. Itt Pekárszkival századra azonos időt repesztett Kristóf, illetve 200 háton Szabó Feltóti Eszter holnap döntős 6. idővel, Kokas Fanni pedig 16-ként zárt összesítésben. Ez a mai nap termése, holnap is lesz egészen vasárnapig úszó Európa-bajnokság itt a Nemzeti Sportrádióban. A szó most Budapestél.
1: Úgyhogy halljuk még Katona Lászlót ezen a héten bőven. Köszönjük neki egyelőre Párizsból a közvetítést. Futballal folytatjuk, Elbert Gábor és Simon Zoltán visszatért a stúdiónkba. A labdarúgó NB1 hétvégi csonka fordulójának az eredmény sorát, hogyha megemlítem, akkor azt látjuk, hogy 4 gólos átlag fölött végül is az a gólszám, ami összejött erre a játéknapra. MTK Puskás Akadémia 2-3, Vasas Zalaegerszeg 5-0, Kisvárda Újpest 2-4, Paks Kispest Honvéd 2-2 és Debrecen Nyíregyháza 1-0, és hát nagyon régen látott dolog a tabellán, első az Újpest, második a Puskás Akadémia, harmadik a Vasas, és 12. a két mérkőzést játszó Ferencváros 1 ponttal. Azt hiszem, hogy erre nagyon régen volt példa, hogy a két ősi rivális, az Újpest és a Ferencváros így foglaljon pozíciót a tabellán. Hogyha végig gondoljátok ezt az eredménysort a hétvégéről, valamint a tabella jelenlegi állását, amiből tényleg 2-3 mérkőzés után semmit nem lehet leszűrni, akkor mi jut eszettek be először?
2: Az első, nekem amikor néztem, meg figyeltem a hétvégi bajnoki történéseket, hogy nekem itt önkritikát kell gyakorolnom, mert hogy azt mondtam, hogy jó eséllyel a Felcsút és a Kisvárda fog kiesni, mert hogy az MTK nem tud olyan rossz lenni, hogy a Felcsút mögött végezzen, és a hétvég alapján azt kell mondjam, hogy tévedtem. Tehát valamit ott elkaptak. Nyilván 3 forduló után nehéz hosszú távú következtetéseket levonni, különösen úgy, hogy egyik forduló a másikkal semmilyen összefüggésben nincsen. Tehát ha megnézed azt, hogy a Paks megverte a Fradit, utána kapott egy 5-öst a Zetétől, aztán a Zete kapott egy 5-öst a Vasastól, tehát hogy nagyon nehéz azért hosszú távú következtetéseket levonni, de hogy az MTK-nál tavaly tél óta valami nagyon nem jó irányba megy, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik nekem, amit ott látok. Szerintem Babó Levente valamit itt az elején elkapott, tehát hogy az nagyon sokat gyengült az a keret. Én nagyon örülök, hogy Németh András kezdi bebizonyítani, hogy nem voltunk néhányan, akik nagyon hittünk benne, vagy hiszünk benne, úgyhogy nem ismerem személyesen, hogy ott az valamit elkapott a játékosokkal, mert hogy az ott jól néz ki, és ugye kint beszéltük, hogy azért sajnos megint a játékvezetésről majd muszáj lesz néhány szót ejteni.
3: Babó Levente szerintem azt kapta el, hogy nagyon jól kommunikál a játékosokkal, amiket én a televíziós közvetítésekből leszűrtem, és ilyen információk is jutottak el hozzám. Ugye megfiatalodott a Felcsútiak kerete, és ő az utánpótlásban dolgozott, ismeri ennek a korosztálynak az igényét arra, hogy hogyan, milyen hangnemben és stílusban működjenek a hétköznapi munkavégzés során együtt ugye az ott lévők, és szerintem modern felfogású edzőként nagyon jól elemzik az adatokat, ugye amikor kinevezték, és a szakmai stáb tagjai is bejelentésre kerültek egy héttel később, akkor ez egy fontos kitétel volt a Felcsútiak közleményében, hogy minden szegmensre igyekeznek odafigyelni. Ez eddig jól működik. mert voltak egyéni villanások, egyéni döntések, és természetesen hibák is ezen a mérkőzésen, de Németh András és Kóli nagyon jól kiegészíti egymást, ugye a döntő gól az egy nagyon szép támadás, nagyon szép mozdulat eredménye volt, együtt is tudnak játszani.
1: Ez van Kollival, hogyha a játékra koncentrál.
3: Igen, meg hogyha tudnak vele beszélni, az ennyit tud számítani, mint ahogy az is, hogy kellenek a hibák is a mérkőzésekhez, amiket, hogyha a saját csapatod játékosai követnek el, akkor az nyilván bosszantó. De itt volt ennyi gól megint a fordulóban, ennyi fordulat, mert voltak ám fordulatok, és nem is akármilyen gólok voltak, a Paks, Kisvárda, Újpest mérkőzésen is, a Vasason is nagyon szép gólok voltak, hogy fordulatosak a mérkőzések, és az a jó, hogy teljesen felesleges előre fejben lejátszani mindent. Ez egy nagyon jó játék, ugye. Én például imádok mérkőzés meg forduló beharangozókat írni, nem azért, mert hogy okoskodjak, hanem azért, mert próbálok rájönni, hogy mi várható majd a mérkőzésen, és mindegyik találkozón van legalább 3-4 olyan szegmens, vagy 3-4 olyan karakter. Vannak most állandó szereplők, mint például Szalai Józsi ugye Pakson, akikre lehet számítani, de mindig vannak új és új játékosok is, akik tudnak dönteni. Dzsudzsák Balázs pályafutása első fejes góljával győzte le ugye a Loki a Nyíregyházát. Sokáig emlékezetes mérkőzés marad a Kelet szerintem legnagyobb rangadója. Bódog Tamás szenvedélyessége, ugye az sokáig beszédtéma lesz. De az a mérkőzés is hiába lett 1-0, én nem tudtam volna elviselni, hogyha el kell kapcsolnom, vagy nem nézhetem meg ezt a mérkőzést. Én a magyar focit szeretem a legjobban. Szerintem tök rendben voltak ezek a mérkőzések a magyar labdarúgás szintjén, és azon a szintjén, hogy engem ez szórakoztat a legjobban.
1: És hogyha már így említetted a keleti rangadót, a Debrecen-Nyíregyház összecsapást, ugye Dzsuzsák döntött el végül egy fejes gollal, de ott azért voltak olyan játékvezetői ítéletek, amelyek, fogalmazzunk úgy, hogy döntően befolyásolták a végeredményt, és Rusz Mártont, illetve az ő teljesítményét illette kritikával Bódog Tamás, a Nyíregyháza szakvezetője, aki elsősorban nem is azt emelte ki, hogy tévedett a játékvezető, hanem a stílust. És itt a konkrét eset, amiről beszélünk, az Temesvári Attilának és Batik Bencének az összeakaszkodása a 16-oson belül. Nem is a pozíció a lényeges, hanem az, hogy végül is a visszajátszások alapján az látszott, hogy Batik Bence előbb megrúgta ellenfelét a földön fekve, majd felkelve, könnyékkel, felkarral el is találta Temesvári Attilát. Az ítélet itt az lett, hogy mind a két játékos kapott egy-egy sárgalapot. És ebből végül is azért lett igazán nagy sztori, mert Temesvári Attila a mérkőzés hajrájában kapott még egy sárgát, és emiatt kiállították őt.
2: Szerintem a probléma az ennél mondjuk úgy átfogóbb. Tehát arról beszélünk hétről hétre, hogy nézted a világbajnokságot, szerintem nem láttál magyar játékvezetőt.
1: Nem volt sajnos.
3: Szerintem, nagyon néztem, de
2: szerintem tavasszal nézted a különböző európai kupáknak a végkifejletét, szerintem nem láttál magyar játékvezetőt. Háromszor egymás után kint volt a magyar labdarúgó válogatott az Európa-bajnokságon, szerintem nem láttál magyar játékvezetőt. Miközben szerintem vannak jó magyar játékvezetők, még nagyon tisztességesek, de hogy összességében azt gondolom, hogy az egésznek a menedzselése, a kezelése az teljes tévúton van. És ez lehet bármiféle százalékokat meg eredményeket felmutatni, a mérője ennek ez, hogy a magyar játékvezetők milyen mérkőzéseket kapnak. És az sajnos beárazza az egészet, és enélkül nem fog tudni a magyar labdarúgás fejlődni. Tehát én nem hegyezném ezt ki Rusz Márton, vagy nem is neveket mondani, egy nevet szoktam mondani, amikor játékvezetés szídok, most nem fogom. De hogy összességében szerintem az egész magyar játékvezetésnek a tetejét kéne valahogy átgondolni, mert hogy az irány jó, néhány éve rossz. És nem azért, mert nekem tetszik, vagy nem tetszik, nem azért, mert azon lehet vitatkozni, hogyha hátulról egy méterről ráfejlik a felkarodra, az 11-es vagy nem, vagy miért nem hívják ki a játékvezetőt, hogy nézze meg, mert végül is az ő nevén megy a buli, és akkor legalább döntsön már, és nézze meg, hogy miről dönt, aztán dönthet rosszul. De azért direkt nem mondtam, mert nem az a lényeg, tehát nem a Rusz Márton személyében van a probléma. Én egyébként őt ismerem, még amikor Nyíregyházán dolgoztam 2017-18-ban, ő ott vezetett NB3-as meccseket, kiváló stílusban, nagyvonalon, tehát nagyon jó volt. nem tudom, hogy mi történik sokukkal, amikor oda kerülnek profi játékvetőnek, mert az egész az sajnos nem segíti a magyar labdarúgást, és ezt lehet erről olyan visszafogottabban beszélni, lehet olyan statisztikákat előhozni, hogy mennyivel csökkent a hiba, meg a nagy hiba, meg minden. Az a baj, hogy nincs magyar játékvető nemzetközi szinten, ami azt jelenti, hogy a magyar játékvezés nem elég jó. Miközben női vonalon például Kulcsár Katalin, meg a múlt héten a játékvezés abban, hogy Urbán Eszter olimpián, VB-n, EB-n mindenhol ott volt, a Vadanita asszisztensként szintén meghívást nyer. Szerintem a magyar férfi vonalon a legmagasabban jegyzett Bognár Tamás volt, aki valamelyik női világversenyen varos játékvetőként volt, ami óriási dolog, tehát ez, és a mai magyar férfi játékvetésben ez nagy dolog, de hogy látszik az, hogy szerintem vannak jó játékvetőink, akiket valamiért nem menedzselnek megfelelőképpen, a fiatalok közt is vannak jók, a múlt héten vezette a Honvéd MTK? Figyelj, hibátlan, tehát szenzációs.
3: Ott voltam, az volt,
2: szenzációs. Igen. A Berke Balázs szerintem megint csak rendkívül intelligens, szenzációs, és tudnám sorolni a jókat is, Csonka Bence nekem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy van ebben potenciál, de valamire a rendszer rossz.
3: Ott van a hiba én szerintem, hogy a profi játékvezetést fel kellene tudni dolgozni, mert te is azt mondtad, nekem is azt mondják edzők, meg játékosok, hogy a stílus. És ugye a stílus maga az ember, és nagyon sok tehetséges fiatal játékvezető van, vannak középkorúak is, ugye ez egy ilyen állandó velejárója a labdarúgásnak és a játékvezetésnek, de szerintem a bíróknak a meccsen, ha odaszólnak nekik, azt el kell tudni viselni, és érzelem nélkül kell döntéseket hozni, meg fegyelmezni. Ugye én nem csak magyar futballt nézek, és nem is csak futballt, és mindig az NBA-hez és az NHL-hez lyukadok ki, ott eleve tekintélye van mindegyik játékvezetőnek, pedig multimilliárdos sportolók állnak, vagy korongoznak, vagy csúsznak, vagy ugranak, vagy dobnak velük szemben, és ott még csak meg sem próbálják azt, hogy olyan heves reklamációk legyenek, és most mindegy, hogy jogos volt vagy sem, mint ami Boldog Tamástól láttunk. Nekem ezzel nincsen semmi bajom, én argentimániás vagyok, tehát szerintem szenvedély nélkül nincs értelme semminek.
1: Ez még nálad belefér, mármint Boldog Tamás.
2: Nem a fenyegetés, és az a... lett volna
3: figyelj, a szenvedély belefér, az ok, az okozat, az alapreakció és a reakcióra adott válaszok, ezek ilyen összetett témakörök. Én abból indulok ki, hogy nincs tekintélyük a játék vezetőknek, azért, mert még néha túl fiatalok is, erről nem biztos csak a játékvezetők tehetnek, nincsenek mögöttük futballista múltak, hogy föl tudják mutatni, ugye, hogy nem kell válogatott futballistának lenni, mert akkor nincs időd játékvezetőnek lenni, de vannak olyanok, akik el lehet tudni, hogy életükben nem futballoztak, és az, hogy a stílus, amikor lekezelően szólnak vissza, akkor pedig csak arra azt lehet válaszolni, amit az előbb a Gábor felsorolt, hogy hol vagytok a nemzetközi porondon.
2: Igen, de hogy a másik oldal is megközelítsem.
3: Az nagyon helyes, igen.
2: Én szeretek egyébként játékvezetőkkel is foglalkozni, coachként vagy mentáltrénerként, már több megyében voltam előadást tartani, meg van is olyan, ha nem is labdarúgásban játékvezető, akivel dolgozom. Szóval, hogy addig nem lesz magyar labdarúgás, amíg a szereplők ellenségnek tekintik egymást. Tehát amíg a sportvezető ellenségnek tekinti a játékvető, és fordítva, vagy az edző, vagy a játékos, vagy a szurkoló, tehát azt meg kell érteni, hogy ez végül egy közös termék. Addig, amíg ennek a szereplői nem egy irányba tolják a szekeret, abból nem következik, hogy ne lehetne konfliktus vagy nézeteltés, hogy ne láthatnánk másképpen a dolgokat. Engem bárhol dolgoztam, mindenhol úgy hívtak, hogy véded ezeket, mármint a játékvetőket, de hogy nem, hát ahogy a Tamás is elmondta egyébként dühösen, a játékvetős ember azzal nincs baj, ha téved. Ha szándékosan téved, azzal van, de ez egy másik kategória.
1: Ez már büntetőjogi.
2: Igen, ez egy másik kategória, de hogy tehát mindannyian tévedünk, én mindig azt mondom sportvezetőként, hogy akkor szídom a játékvezetőt mérkőzés után, ha többet hibázott, mint a csapat. Az elég ritka. Itt valóban, amit a Tamás kiemelt, hogy a stílus. Tehát hibázol, oké. Van nagyon sok játékvezető van, akivel jóban vagyok, és nagyon sokat kéne nekik segíteni. Mert a ma egy játékvezető egy zérsportoló. Tehát egyszer a Kassai Viktor elmesélte nekem, hogy talán egy Barcelona-Milán meccset vezetett, és közel 15 kilométert futott, ugye, mert neki átlót kell futni. És mondjuk azokkal a játékosokkal nem kocogás volt ez. Tehát, hogy fizikailag föl vannak készítve, mert tesztek vannak, a szabályból föl vannak készítve, és akkor itt jön az, hogy ahogy egy élsportnak is szüksége van arra, hogy hogy fejben, lélekben el tudja viselni azt, amivel ez jár. A játékvetőket is föl kéne készíteni. Nagyon izgalmas, hogy amikor előadásokat tartok játékot, csillogó szemmel figyelik a fiatalok, hogy úristenre, nem is gondoltam, hogy nekem is a dietetika, hogy nekem is le kéne feküdni időbe, hogy ugyanazzal az alázattal megyek ki egy lány U15-ös bajnoki meccset fújni, mint egy NB2-es férfi felnőttet. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, de szerintem a két helyen biztosan van probléma, egyrészt a szereplők viszonya rendszerében, másrészt a játékvezetés színvonalában, és mondom, ez nem azért van, mert nekem tetszik vagy nem tetszik, hanem azért, mert sem Európában, sem világszinten nem használják a magyar játékvezetőket, és ez komoly kritika.
1: Még egy téma itt a leges legvégére, mert úgy igazságos, hogyha amikor élve boncoljuk őket, akkor beszélünk róluk sokáig. Most, amikor jól fut a szekér, akkor beszéljünk róluk. Újpest, erről van szó, és az Újpest most már egymás után két mérkőzést nyert meg 4-2-re, tehát két forduló alatt 8 rúgott gól, és hát bár a Debrecen, Kisvárda, Nyíregyháza ellenfeleken van túl eddig a lila-fehér együttes, de mégiscsak ott vannak a tabella tetején, legtöbb rúgott góllal, és a mutatott játék az egyre meggyőzőbb. Hogy látjátok, hogy Szélesi Zoltán végre megtalálja azt a nyomvonalat, amin végig kell haladni?
3: Nem csak Szélesi Zoltán, hanem a teljes szakmai stáb, ugye Dárdai Pál sportigazgató irányításával. Két és fél héttel kim voltam Újpesten, egy napot ott eltöltöttem, és Dárdai Pál és Bencédi Balázs ügyvezető is mondta, hogy Újpesten ugye azért nehéz, mert azonnal kellenek az eredmények, egy forduló telt el, tehát a bajnokság nem egy fordulóból áll, ez egy folyamat része, és pont előtte egy héttel mondták el a szurkolói ankét, hogy jönnek még játékosok, szerintük olyanok, akik segíteni tudnak majd a csapaton, ennek megvannak ugye a jelei. És most már az van, hogy ugye két éve van a MOL az Újpest tulajdonosi körében, és akkor számoljuk azt, hogy hány átigazolási ablak telt el, amiért most már ők felelnek. Ez most már 100%-osan így van Dárdai Pállal is. Van egy hátránya az Újpestnek, hogy ugye nem volt kiemelt akadémia, ez olyan nagyjából 10-15 milliárd forint hátránya többiekkel szemben, ugye akik kaptak támogatást, tehát a saját nevelésű fiatalok képzésére nem futotta, ezért kell játékosokat igazolni, miközben szükség lenne az Újpest nevelésekre is, de Dárdai Pál egy olyan koncepciót akart kialakítani, amely az Újpest hagyományaira épít, és itt vannak ugye a sok gólos mérkőzések, a támadójáték, de volt, akit ugye el kellett küldeni játékosokat, most a nevek teljesen mindegy, hogy ugyanúgy, mint a játékosok vagy a bírók esetében, hogyha kvalitásokat nézünk, tehát 3-4 olyan játékos távozott Újpestre, akik lehet, hogy más kluboknál maradtak volna, viszont ott van mögötte az az anyagi lehetőség, nem a leggazdagabb, legnagyobb költségvetésű csapat az Újpest az NB1-ben, de tudnak hozni olyan játékosokat, akik egyből tudnak segíteni, és a kulcs Horváth Krisztofer, mert ugye volt a BVSC-ben is ugye felkészülés alatt kis büntetés gyanán, de én szerintem, ha vele tudnak bánni, akkor ő nem csak az Újpest, hanem az egész bajnokság egyik legjobb és legfontosabb játékosa.
1: Gábor?
2: Ahogy mondottad, volt 3 forduló telt el, tehát azért én óvatos lennék, olyan 6.-7. forduló után mondanék általános véleményt. Én nagyon szurkolok, ezt régóta mondom annak, hogy az Újpest projekt, ez működjön. Vannak annak jelei, hogy jó fiatalokat igazoltak, magyarokat, ennek én örülök. Látszik az, hogy igazoltak olyan támadót, aki eltalálja a kaput, ráadásul Pimasz higgadsággal, de hogy én várnék erre, tehát hogy ez, amit felolvast az elején tabella, hogy az Újpest az első, Fradi az utolsó, hát egy korábbi vitapartnemet idézném, hogy csodálkoznák, hogyha ez lenne a vége. Tehát én azt gondolom, hogy 3 forduló után, különösen úgy, hogy minden fordulón értékeltünk, és aztán egyik fordulón, amint mondottam volt, nem függ össze a másikkal, tehát hogy semmiféle logikát nem látni, vagy én nem féltem még felfedezni a csapatok egyik vagy másik heti teljesítmények között. Így azt gondolom, hogy én várnék ezzel, tovább is nagyon szurkolok, hogy a projekt az működjön, mert kell a magyar labdarúgásnak.
1: És biztos vagyok benne, hogy egy hét múlva teljesen más lesz majd a lányzó fekvése, és az, ahogyan a tabella kinéz. Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
3: Köszönjük
1: szépen.
3: Köszönjük.
1: Ez volt a Foci Óra, a Körkapcsolást viszont folytatjuk 2 perccel múlt 20 óra.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 5 perccel vagyunk 20 óra után, a mikrofonnál Tóth Béla. 5 tusával folytatjuk, ugyanis a hétvégén zárult Európa-bajnokságon Isztambulban 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett a magyar válogatott, ezzel pedig az éremtáblázat élén végzett. Belák János szövetségi kapitány Cserés Bendegúznak értékelt.
3: Mielőtt kiutaztunk volna, már nyilatkoztam, hogy érmekért megyünk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó sikerült a felkészülés. Nagyon sok tehetséges sportolóval rendelkezik a magyar ötös, mind a női, mind a férfi mezőnyben. De ezek az eredmények azért engem is egy kicsit megleptek. Nagyon örülök, hogy ilyen kiváló eredményeket tudtunk elhozni, mind a váltó, mind pedig az egyéni számokban, illetve mindkét nemnél sikerült a csapatversenyt is megnyernünk.
4: Térjünk ki a 3 aranyéremre, ugye a férfi csapat, a női csapat, illetve a vegyes váltó az, amelyik aranyérmet tudott szerezni ezen az EB-n.
3: Mind a 3 aranyéremre nagyon büszkék vagyunk, ugye nagyon erős versenyszám az egyéni versenyszámokban, de talán nem meglepő, hiszen az egyéni versenyszám alatt is sikerült ezüst és bronzérmet hozni. Én azt gondolom, hogy a csapat többi tagja is nagyon jól teljesített, így állt össze ez a csapat aranyérem, illetve utolsó napon is magyar himnusz volt, hiszen a mix váltó, amikor egy férfi és egy női versenyző alkotja a csapatot, azt is sikerült megnyerni Guzi Blanka és Kolesár Mihály révén. Tehát az éremtáblázat tetején végeztünk, és magyar himnusszal tudtuk zárni a felnőtt Európa-bajnokságot.
4: Ráadásul mixváltóban úgy tűnik, hogy különösen jó vagyunk, hiszen hogyha minden igaz, akkor sorozatban a 3. aranyérmünket szereztük meg Európa-bajnokságokon.
3: Előző évben is Guzi Blanka és Kolesár Mihály alkott ezt a mixváltót, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy címvédőként érkeztek ki, és meg is tudták védeni ezt az Európa-bajnoki aranyérem, illetve az Európa-bajnoki címüket, úgyhogy mindenféleképpen 2 kiváló versenyzőről beszélünk. Nagyon hosszú volt a hét, azért azt ki kell emelni, hiszen az egyéni versenyszámoknál van selejtező, elődöntő, döntő, és egy ilyen hosszú hétnek a végén a vegyes váltóval zárult az Európa-bajnokság, de még ott is nagyon magas és kiemelkedően jó eredmény elérésére voltak képesek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon örülünk az eredménynek.
4: Be kell ismerni, hogy valószínűleg egy ilyen siker után azért elég magasak az elvárások. Mennyire szoros egyébként a mezőny, tehát mennyire tud csalóka lenni az, hogy most ennyi érmet szereztünk?
3: Én azt gondolom, hogy a stopperóra nagyon sok minden megmutat. Tehát azt, hogy milyen futó teljesítménye van a magyar versenyzőknek akadálypályán, milyen teljesítmény elérésére képesek a medencében, úszás során, ezek mind előrevetítik, hogy a magyar ötusa továbbra is nagyon sok kiváló versenyzővel rendelkezik. Én azt gondolom, hogy most már látható, hogy jönnek fel a fiatalok, zárkoznak fel a felnőttekhez, az olimpikonjainkhoz. Ki kell emelni Tamás Botondot, aki 2-szeres junior Európa bajnok, és most a felnőttek között is letette a névjegyét. Mindenféleképpen előremutató a közelgő kínai világbajnokság előtt ez az eredményesség. Bizakodóan vagyunk, de ugye azért azt ki kell emelni, hogy talán kicsit könnyednek mutatkozik, hogy ilyen sok érmet tudtunk nyerni. Egy világbajnokságon azért több mint 100 versenyző áll rajthoz, és folyamatosan ugye egyre csökkenő létszám mellett kerülnek ki majd a legjobbak, de optimisten várjuk a világbajnokságot, és nagyon bízom benne, illetve a magyar delegáció többi része is, hogy a világbajnokságon szintén eredményesek tudunk lenni.
4: Ha már említetted, valóban elég fiatal a névsor, amely most érmeket szerzett és szerepelt ezen az Európa-bajnokságon. Anélkül, hogy bármit elkiabálnék, azért úgy tűnik, hogy a jövő sem lehet rossz számunkra.
3: Nagyon optimisták vagyunk. Én azt gondolom, hogy a magyar ötusa kiváló hagyományokkal rendelkezik, nagyon jó szakemberek dolgoznak, kiváló klubfelkészülés, egy széles utánpótlásbázis van a magyar ötusában, tehát folyamatosan jönnek fel a fiatalok U17-ből, U19 korosztály, mindig vannak előttük példaképek, mindig vannak előttük olimpikonok, illetve a felnőtt válogatott számára is nagyon motiváló, hogy jönnek már mögöttük a további kiváló fiatal versenyzők. Tehát egyfajta folytonosság mutatkozik a magyar ötusa eredményességében. És ugye jövőre lesz 100 éves a magyar ötusa, világbajnokságot fogunk rendezni, jövőre indul az olimpiai kvalifikációs időszak, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az idejében mutatott teljesítmények is már mind-mind kiváló előjelek arra, hogy optimisten várhassuk a jövőt.
4: Guzi Blanka ugye 1 aranyérmet és 1 bronzérmet szerzett, Kolesár Mihály 2 aranyérmet, és Tamás Botont pedig egy aranyat, illetve egy ezüstet. Tehát azt lehet látni, hogy személyekre is lebontva ugye több érem is született. Őket hogyan értékeled az ő teljesítményüket?
3: Több érem is született. Ugye az első napon nemenkénti váltók voltak, ott két fiatal versenyző, az egyik az még junior, másik pedig U19-es korosztályú, tudott nagyon szép eredményt elérni és dobogóra állni. Ennek kimondottan örülök, hogy hasznos tapasztalatot tudtak szerezni a éremszerzés mellett felnőtt mezőnyben. Uzi Blanka egész évben nagyon magas színvonalon és kiválóan teljesít. Nagyon örülök, hogy olyan meghatározó személye a magyar női öttusának. Ugye a csapatban is a legerősebb volt jelenleg az Európa-bajnokságon, de hát mellette ki kell menni Bauer Blankát és Erdősitát is. Úgyhogy a női mezőny nagyon erős, kiváló sportolókkal rendelkezünk. Kimondottan örülök Tamás Botonnak, aki még utolsó éves junior, hogy most a felnőttek között útszintén le tudta tenni a névjegyét és dobogórát, de mellette ott van Böhm Csaba olimpikonunk, egyéni világbajnok, Koleszár Mihály szintén junior világbajnok, többszörös világkupa dobogós. Én azt gondolom, hogy így a neveken végig megyünk, nagyon sok kiválósággal rendelkezik a magyar öttusa.
4: Kitérnek még Rancsák Diánára, illetve Varga Orsolyára, akik a női váltóban ezüstérmet szereztek. Az ő nevükkel még talán annyit nem lehetett találkozni a felnőtt mezőnyben, ahhoz képest gyönyörű eredmény az ezüstérem.
3: Igen, ugye két fiatal versenyzőről van szó, junior, illetve U19 korosztályban. Varga Orsolya ugye junior Európa és világbajnokság után jött ki a felnőtt Európa bajnokságra, ezért váltószámba indult. Rajcsák Diánának pedig még hátra van még egy U19-es világbajnokság. Nagyon hosszú a szezon a számukra, de azt gondolom, hogy szükséges is, hogy a fiataloknak lehetőséget adjunk, hogy a felnőttek között is meg tudjanak méretetni és hasznos tapasztalatokra tegyenek szert. A hosszú távú sportolói karrierjük érdekében ez mindenféleképpen hasznos. És hát, hogy az előbb is elmondtam, nagyon sok kiváló ötösrázóval rendelkezik a magyar válogatott. Ezért is van, hogy többen is képesek jó eredményt elérni.
4: Ahogy már szó esett róla, hamarosan világbajnokságot rendeznek Kínában, Kuyangban. Ez, hogyha minden igaz, két hét múlva lesz. Mivel fog telni ez a következő két hét, és mik a várakozások azzal a VB-vel kapcsolatban?
3: Nagyon hosszú volt a felkészülési szezon, illetve a világkupa sorozat. Most az Európa-bajnokság után néhány nap pihenő következik, de jövő héttől már több részletben folyamatosan utaznak ki a versenyzők. Itt speciálisan egyénre hangolt utazási és akklimatizációs terve van már a versenyzőinknek, és körülbelül 5 nappal a verseny kezdete előtt fog összeérni a teljes magyar válogatott. Egy helyi nemzetközi edzőtáborból fognak majd a versenyre megérkezni egy akklimatizációs időszakot követően.
4: Ha már erről van szó, még egy részletre szeretnék kitérni, hogyha minden igaz, Koleszár Mihály Törökországból az EB helyszínéről rögtön Kínába utazik, ez is emiatt van, hogy jobban tudjon akklimatizálódni?
3: Koleszár Mihálynál az idejében több változás is történt a felkészítési metodikában, néhány új edző és új szakember van, és igen, most egy külön eljárást próbál. Isztambulból utazott volna el a mai nap, de sajnos törölték a járatát, úgyhogy 2 nappal később fog utazni, de ő lesz igen az első, aki kiérkezik majd Guangzhouba, és megkezdi ott a nemzetközi edzőtábort az edzőivel. Ezt követően pedig 2-3 nap késéssel ugye fognak érkezni a válogatott többi tagja is.
2: Belák Jánossal, az öttusázók szövetségi kapitányával Cserés Bendegúz beszélgetett. Az U20-as női vízilabda válogatott drámai 5 méteres párbajban nyert a spanyolok elleni döntőben, és Európa-bajnoki címet szerzett Portugáliában pénteken. A történelmi sikerről a válogatott szövetségi kapitánya Biros Péter beszélt Erdei Márknak.
5: Elsőként mindenképpen az érdekelne, még mielőtt belemegyünk a mélyebb szakmai elemzésbe, hogy milyen is volt ez az Európa-bajnokság, hogy Biros Péter számára így szövetségi edzőként hol helyezkedik el az olimpiai világbajnoki, valamint Európa-bajnoki címek mellett ez az U20-as Európa-bajnoki aranyérem a hölgyekkel?
6: Hát ezt nehéz összehasonlítani, kettőd ugyan a Lisszabon az egyik játékosként adatott meg nekem, ez meg mint edzőként. Szerintem nem lehet összehasonlítani. Boldogságban nyilván lehet elhelyezni. Szerintem azért nem ér fel egy olimpiai boldogsággal, de azért egy európai boldogsággal mondjuk felér.
5: De edzőként abszolút mondhatjuk, hogy ez az, amit ahogy eltervezted annó 10 éve, hogy te edzőként mit szeretnél elérni, ez egy nagyon jó állomása annak?
6: Én úgy gondolom, minden siker jó. Tehát lehet válogatott el klub szinten. Igazából a siker az ugyanán jó így is, meg úgy is, hogyha tényleg a lényeg az, szerintem az, hogy győzzél. És az, hogy én úgy gondolom, hogy nyilván itt is utána el lehet kategorizálni, hogy klubszint, az klubszinten utánpótlás esetleg, vagy bármilyen, aztán utána nyilván válogatott, abban is lehet kategorizálni, hogy felnőtt válogatott, utánpótlás válogatott, úgyhogy bárhogy be lehet osztani, de úgy gondolom, hogy a vízilabdának, a magyar vízilabdának a siker az mindig jól jön, hogy legyen az túl, vagy válogatott, most hál' Istennek válogatott volt. Nyilván szerettem volna előbb-utóbb magam úgy is kipróbálni egy válogatottal, hogy lehet dolgozni, hogy lehet haladni, van-e különbség, nincs különbség, úgyhogy én élveztem ezt a igaz csak 5-7-es utazást a lányokkal, amúgy ez egy sokkal hosszabb út volt, mert ez nem innen indult, hanem ez egészen a Covid évéből, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a csapat, ez és a körülöttek lévő játékosok, akik bent voltak, itt voltak, nagyon szép utazáson mentek keresztül, általában boldog utazás volt.
5: Nehéz volt egyébként az a része, hogy többen a válogatottból nem sokat tudtak együtt készülni, mert a felnőtt válogatottól kaptátok meg őket szinte, vagy ez inkább jó volt, hogy meccsben voltak?
6: Mind a két oldal igaz, nyilván nincs öt meghatározó játékosod, vagy legyen öt játékosod, aki tudod, hogy utazni fog veled. Nagyon nagy dolgok, én úgy gondolom, és nem is akartunk, és azt beszéltük meg ugye egymás között a stáb, hogy ilyen nincs értelme, nagyon bonyolult vízilabdát játszanak, az alapot kell játszani, de azt jól kell csinálni. Nyilván ebben, akik jöttek felnőtt válogatottól, igazából csak be kellett őket integrálni. Szerintem a legnehezebb, meg legaprólékosabb dolog, amit össze kell rakni egy vízilabda csapatnál, úgy gondolom, hogy az az ember előny. Nyilván arra volt neki kevesebb idő, de hát itt is próbáltál az alapot játszani. Én úgy gondolom, hogy olyan dolgot nem csináltál, amit egy klubban nem csinálsz. Nyilván csak itt a játékosok klubból való érkezését kellett egy kicsit összegyúrni, nem kicsit, hanem igazából mindig ez számít. De én előbb mondtam, hogy ugye ők nagyon sokat játszottak együtt már utánpótlásban, sokat nyertek, nagyjából ismerik az egyiknek, vagy a másiknak a jó és rossz oldalát. Mondhatjuk úgy, hogy szerintem már egy összecsiszolt társaság, hogy ez szerintem nagyon sokat segített nekik abban, hogy most Európa-bajnokságot nyert.
5: Egyébként ez az öt játékos, akiről már kérdeztem, ők ugye Hajdukat, a Horváth Zsófi, Lendvai Zói, Tiba Panna, valamint Varró Eszter, akik a felnőtt válogatottal kint voltak a világkupán Sydneyben. Az ő mentális felkészítésükön egyébként kellett valamit csiszolni, mert azért mindenki elmondja, hogy ez a világkupa ez alapvetően egy felkészülési állomás majd a későbbi világbajnokságra, vagy éppen az olimpiára, de azért mégiscsak egy magyar női vízilabdázó, vagy éppen férfi mindig győzni szeretne, tehát nekik azért valamennyire csalódásként élték meg ezt a hetedik helyet a világkupán?
6: Nem tudom, én nem kérdeztem tőlük, Ez nem az én dolgom. Az én dolgom az volt, hogy Európa-bajnokságon minden jobbul szerepeljünk. Én elmondtam nekik, hogy jártam már ilyen cipőben, hogy idézőjelben ez évközben volt. Még vasárnap világbajnoki döntőt játszottam, a következő szombaton meg kellett játszani egy magyar bajnoki mérkőzést, ahol voltak 10-en a lelátón. Na én ezt hoztam példának nekik, hogy örülök neki, hogy kint voltak a felnőtt válogatott világeseményen, de most eljöttek egy szerintem pont az alatt a lévő legfontosabb világesemény. Egyik legfontosabb nyilván a világbajnokság lett volna, Akkor ugyanezt mondom rá, de itt a korosztályt kell eltalálni, hogy ugye ez a legutolsó szint a felnőtt válogatotthoz, és én azt kértem, hogy nyilván találja meg mindenki ebben a Európa-bajnokságban azt a fajta motivációt, ami miatt ő tud jól játszani és segíteni a magyar válogatottan, az legyen az, hogy ő akar valamit kiavítani, ami a felnőttben nem sikerült. Igazából találja mindenki motivációt ebben az Európa-bajnokságban. Nyilván a legfontosabb motiváció egy, hogy nyerjél a végén, kettő, az, hogy saját szintet alatt ne vízilabdázzal, van én úgy gondolom mindenkinek a szintje, és a fölött próbálja megjátszani. Három, meg hogy nyilván meccsre próbáljunk meg, mint csapat, jobban funkcionálni. Nyilván mindenki elmondja, hogy az utolsó három mérkőzés számít, de én úgy gondolom mindegyik mérkőzés számított most nekünk, azért, hogy a végére tényleg úgy vízilabdázunk, mint egy csapat. Ez azt a célt tudta szolgálni, de mondom, nem ez volt az elsődleges cél abból, hogy most ők az első három meccsen hogy játszanak, hanem azt, hogy vízilabdázunk úgy, hogy nyilván egy magyar válogatott mindig járni szeretne, meg járni akar, és ez volt a cél. Nem azt mondtam, hogy egyből Európa-bajnokságot fogunk nyerni, hanem első meccsen csak a hollandot tudtuk megnyerni, úgyhogy lépésről lépésre. ne nézzük annyira előre, én úgy gondolom, mindig csak egy napot kell figyelembe venni az adott mérkőzést, mert csak azt az egy meccset csak akkor tudom megnyerni.
5: Úgy gondolom, ez a motiváló beszéd, ez eléggé jól sikerült a hölgyeknek, mert ahogy említetted, valóban a csoportkörben a hollandokat 17-5-re sikerült legyőzni, valamint a horvátokat is simán 12-vel, a franciákat pedig 20 góllal. Nyilván itt a három ellenfél közül inkább a hollandok elleni teljesítményre és az annak értékelésére vagyok kíváncsi tőled, hogy azért ez a 12 gólos különbség egy holland válogatottal szemben, ha mondjuk a felnőtt mezőnyt nézzük, akkor az enyhén szólva nem megszokott. Ez olyan annak köszönhető, hogy a mieink vannak egy picivel följebb, úgy néz ki, mint a mezőny, az U20-as mezőny, vagy gondolok itt nyilván a hollandokra, vagy egyszerűen mindenkinek kijött a lépés ezen a meccsen, vagy éppen a hollandoknak nem olyan jó az utánpótlásuk, mint most akár a felnőttjük.
6: Szerintem nem szabad összehasonlítani a két nemzetet. Szerintem a hollandoknál én azt látom, hogy folyamatosan mindig akkor vannak jó játékosok, akik már itt is játszanak a felnőttben, de nem annyira meghatározóak, mondjuk legyen a magyar válogatottban. Ők a 21-22-kor éves kornál után vagy akkörül lesznek igazán jó játékosok, nálunk már sokkal hamarabb vannak esetleg olyan játékosok, akik bevezhetünk. Úgy gondolom, a holland meccsre visszatérve, szerintem az első helyet azért még leszámítom, de a második, harmadik, negyedikbe én úgy gondolom, hogy nagyon jól játszottunk, ezzel elbizonytalanítottuk a holland csapatot. Tehát van egy ilyen lelki oldala is az egésznek, te minél jobban játszol, annál magabiztosabb vagy az ellenfél, annál jobban elbizonytalanodik, utána már a 80%-os helyzet sem megy be az ellenfélnél, vagy sőt a 100 se, és így mész egyre lejjebb is, akkor nálunk meg pont fordítva emelkedik ugyanaz a százalék, úgyhogy szerintem itt a lelki tényező borzasztosokat számított. Ele lehet menni, hogy így védekeztünk, vagy úgy védekeztünk, de igazából ezt határozza meg az egészet, ha lelkileg valaki fölé tud kerülni, akkor te biztos, hogy nyerni fogsz.
5: Az oroszok ellen a negyed döntőben ott mi eredményezhette az, hogy nem sikerült igazán jól a rajt? Már az első negyed ugye az oroszoké volt, azt ők 4-2-re tudták megnyerni, utána a következő kettőt az összesen 6 góllal nyerte meg, nagyon simán 9-3-ra a magyar válogatott. Vajon minek lehetett ez köszönhető, az első negyed ennyire nem jött össze? Lehet éppen a jó csoportkörös teljesítménynél hitték azt a hölgyek, hogy na akkor most már tényleg ide nekem az oroszlánt és bárkit legyőzünk, aztán jött egy ilyen nagy kiózanító pofon az elején, vagy éppen azt, hogy az oroszokról kevesebbet tudtatok az elmúlt évek miatt?
6: Én úgy gondolom, hogy az oroszlánt minden meccsen ott van, tehát ez nem volt probléma. Azért más videó megnézni valakit, meg utána bemész és megfogosni, és élőbe viszi labdázni vele. Szerintem ez volt az első negyed sok hatása, időzőjelben mondom a sok hatást, mert azért gyorsan fölkeltünk belőle. De én úgy gondolom, hogy más volt, amit én nem mondtam és megmutattam videóban, és amit átéltek azért egy kicsit másra. Én úgy gondolom, azért vezettek 4-2-re az oroszok. Mindenki megnyugodott, jó van, oroszokkal játszunk, ők is emberek, és tudnak vízilabdát, ezt azért tegyük hozzá. És én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve minden helyére került, hogy tudtuk őket hova tenni. Én elmondtam a mérkőzésre, hogy minden poszton jobbak vagyunk, tehát az adott mérkőzésen, az előtt egy órában mindig be kell bizonyítani. Igazából nem csináltunk varázsot, és csak elkezdtünk úgy vízilabdázni, ahogy egy tudunk. Nyilván egyénileg, vagy csapatként, és utána egyénileg is, hogy mennek tudható be az egész. Azért más, akivel nem játszottál, ugye mi játszottuk ezzel a korosztállyal még 2001-ben a Covid után, a 2021-ben, bocsánat, az Európa bajnoki döntőt, és azóta nem találkozott ez a korosztály se egy orosz csapattal, egy orosz válogatottal, úgyhogy muszáj volt őket test közelből megfogdosni, időzelve, úgy nem mondom, megtapogatni. Érezzük, hogy milyen is egy orosz vízilabdázó, meg hogy tényleg nem láttuk őket játszani, és nem is érezték a test közelből azt, hogy milyen velük vízilabdázó. Aztán utána, amikor megtapasztalták, rájöttek, hogy nagy orosz és ugye semmi nem változik, vagy változott ugyanúgy emberek, és ugyanúgy jobbak vagyunk tőlük, csak hát be kell bizonyítani.
5: Ha már az elődöntőre előre nézünk egy picit, mert pedig ott tartunk, az ugye az olasz válogatott volt az ellenfél. Egy szövetségi kapitánynak vagy egy szövetségi edzőnek van annál nagyobb büszkeség, mikor ennyire kevés idő alatt ennyi meccset lejátszik a válogatott, és egy ennyire kiélezett helyzetben az utolsó negyedet 2-0-ra sikerül úgy megnyerni, hogy gyakorlatilag ott kijön tényleg az a fizikális fölénye a válogatottnak?
6: Hát én kicsit nyugodtabb elődöntőre számítottam, nem csak én szerintem a stáb is, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy ez lesz a legszorosabb meccsünk az Európa-bajnokságon. Azt láttuk, hogy jó játékkal tudunk nyerni, hát most bizonyítottuk a rosszal is. nem azt mondom, hogy rosszul játszunk, bocsánat, ez nem igaz, hanem azok a fajta helyzetek nem mentek be, amiket én úgy gondolom, hogy ez szerintem is az jellemző volt az egész Európa-bajnokságra ránk, hogy nagyon-nagyon sok helyzetet kidolgoztunk, viszont nagyon keveset. Ez is arányban értékesítettük ezeket, az 5 méteresről már nem is beszélek. Szóval ennyi 5 méterest én még nem láttam kihagyni egy csapatot se, és még őket se. Úgyhogy engem is nagyon meglep úgy, hogy minden nap gyakoroltam, nem csak az Európa-bajnokságon, hanem még a felkészülés során. Szóval szerintem sok bennünk marad, de én azt mondtam, hogy felőlem bárhogy nyerhetünk bármilyen mérkőzést. Hát most megtettük a bárhogy nyerhetünk bármilyen mérkőzést, tehát rossz játékkal, úgyhogy nem rossz játékban, sem rosszul fogalmaztam, hanem inkább nincs keservesen, popcsikorgatva. Szerintem ugyanannyit ért az a győzelem. Nyilván a mi idegrendszer kicsit másabb volt, mint a lányoké. Ezt elmondtam nekik, hogy köszönöm a győzelmet, de azért az edzők sorsát most megtapasztaltam igazából. Tudtam, hogy milyen, csak hogy most tényleg igazából egy világeseményen is. De mindig azt mondom, hogy a deután van elég, de mi nyertünk.
5: Hát ha erre az elődöntőre azt mondod, hogy itt tényleg megtapasztaltad mindenféle rossz oldalát az edzőségnek, akkor mit éreztél a döntő alatt, ami ugye döntetlennel zárult a spanyolok ellen, egy végletekig kiélezett párharc. Említetted, hogy az oroszok ellen is már döntőztetek, és legutóbb kétszer ugye a spanyol válogatott volt az ellenfél, és valamennyire egy mumusnak is volt tekinthető a hispán együttes. Aztán végül ugye döntetlen lett, 13-13 a rendes játékidő, és 11 kör kellett ahhoz, hogy végül sikerüljön beúzni az Európa-bajnoki címet. 8 hét lett 5 méteresek után, a hős pedig Tormel utca volt, hiszen 3-5 méterest is hárított.
6: Az elődöntés a döntő között óriási különbség volt az, hogy kivel játszott a magyar válogatott, vagy ki volt az ellenfél. Az elődöntőben én úgy érzem, hogy a vízilabdának nem a szépségét láthatták a nézők, hanem a küzdőszellemet, a birkózás színészkedést, ami nem egy magyar vízilabdázói. Viszont a spanyolok, ők vízilabdázni akartak, szóval pont ugyanazt akarták, mint mi játszani, hogy játsszák ezt a vízilabdát szépen, és eredményesen, na hát ebből lett egy szép mérkőzés, nyilván emlékezetes mindenki számára, főleg nekünk, hogy 5-ösökkel nyertünk, de hát úgy gondolom voltunk 3-szor a pokolban, meg 3-szor a mennybe, hál' Istennek a végén a mennyben lettünk, az utolsóban, úgyhogy szerintem ez szép mérkőzés volt, nyilván kihívás edzői szemben, nem csak az én oldalam, szerintem az ellenfél oldaláról is voltak benne fantasztikus dolgok, aztán az ember csodálkozik, úgyhogy lehet ilyet megcsinálni, de hát ez a szépség az egésznek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy közönség szemmel élvezhető mérkőzés volt. Ha én azt mondom, akkor az már tényleg jó mérkőzés lehetett, mert azért eléggé kritikus szoktam lenni, de tényleg, ha két csapat tényleg vízilabdázni akar a nőibe, akkor egy a bírónak is könnyen dolga van, a nézőknek is jobban megértik, és egy szép vízilabda jön ki belőle, úgyhogy most ezt prezentált a spanyol és a magyar válogatott.
5: Ha már a játékvezetést említed, azért sokszor szokta kritika érni, hogy szépen fogalmazzak a játékvezetést. Most milyen volt ezen az Európa-bajnokságon? Ki lehet mondani, hogy elégedettek voltatok ezzel a részével is a tornának?
6: Mindenen lehet találni csomót, mondjuk azért az utolsó negyed 5-0-as kiállítás aranyanér nem tetszett az ellenfélnek, úgyhogy még a végén kaptunk egy kontrát, ők az utolsó 20-18 másodon kaptak egy fort, hogy még azért nyerjenek, szóval ez így nem tetszett, de alapjában véve a bírókkal nem tudsz mit csinálni, az egy külső tényező, azt ki kell zárni, azzal időzőjelben az edzőknek kell foglalkozni, a játékosoknak csak vízilabdázni kell. Tudnék rosszat is jót is mondani erről, de igazából most fölösleges. Kibosszantottuk magunkat a kispad mellett, úgyhogy a rosszat ott hagytuk, a jót hazahoztuk magunkat.
5: Így is van, Hajdu Kata lett egyébként a torna MVP-je, vagyis a legértékesebb játékosa, ugye Hajdu Kata az UVS-e sapkáját hamarosan lecseréli majd az olimpiakos sapkájára. Értesüléseink szerint már vasárnap Pireuszban van jelenés, hogy az új csapatánál őt bemutassák. Mit gondolsz arról, hogy ő kapta meg az MVP címet, látva azért a fejlődését, illetve azt, hogy mennyire fiatalon került bele akár a felnőtt létbe az UVS-nél, talán megérdemeltnek tűnik ez így külső szurkolói szemüvegen keresztül.
6: Igazából én erre mindig azt mondom, hogy ez a szubjektív dolog, megkapta. Nem kell ezen mit magyarázkodni. Nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy esetleg ő már lehetett volna hamarabb meghatározó felnőtt játékos a válogatottban, ez nem valósult meg. De én úgy gondolom, hogy ami késik nem múlik, de nem csak ő az egyetlen, hanem vannak még így egy páran, akik ugye most jelen pillanatban is ott vannak a felnőtt válogatók, de még ezek között után is tudnék mondani még párat. Úgyhogy szépen alakul. Én úgy gondolom, borzasztó jót fog tenni neki szerintem a váltás. Egy más kultúra, más
7: felfogás, tengerpart, azt azért ne felejtsük el. Jó levegő, jó idő, úgyhogy szerintem ez borzasztó jó hatással lehet a sportolóra. Szerintem nagyot fog még lökni az ő fejlődésen, nyilván ezzel kamatoztatni tudja a magyar válogatottban. Úgyhogy szerintem ez egy óriási nagy lépés, és jó lépés a Katáék részéről, vagy Kata részéről. Nem tudom, hogy ki volt még benne, de Kata részéről inkább így mondom.
5: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy kíváncsi voltam, hogy hol helyezkedik el Bíros Péter számára ez az Európa-bajnoki cím, ez az 20-as Európa-bajnoki cím. Most pedig arra lennék kíváncsi itt a beszélgetésünk zárásaként, hogy vajon ezzel megelégsz-e, avagy mondjuk idővel majd szívesen látnád magadat, mint felnőtt női szövetségkapitány. Vannak-e ilyen terveid, céljaid a közeljövőt, vagy éppen a jövőt tekintve? Nem megbántva Cseh Sándor szövetségkapitányt.
7: Én úgy gondolom, hogy azért még hozzátennék pár dolgot ez az U20 csapat. Én elmondtam, hogy ők honnan indultak, ugye? Uh-huh. Ez a korosztály, akivel én elkezdtem legelőször dolgozni, és őket végig is kísértem, ugye most léptek ki a 2006-os korosztály ebből. Ahonnan indult, ugye elmondtam azt is nekik, hogy egy keretes szerkezetet most bemutathatunk, ugye mivel kezdtétek a utánpótlás korosztályotokat, hogy Európa-bajnokságot nyertek, mivel tudjátok befejezni, de Európa-bajnokságot nyertek, hál' Istennek megtették. Én úgy gondolom, hogy azért másoknak is itt meg kell köszönni a munkát. Nagyon sokat dolgozott itt velük a Siker Józsi, sok sikert hoztunk így össze, hogy ő volt a vezetőedző, de úgy gondolom, hogy a klub szinten is meg kell említeni az edzőket, akik folyamatosan velük dolgoznak, mert mindenki ez a siker, annak ellenére, hogy én álltam ott a parton. Nyilván jól esett őket dirigálni, és tényleg felemelő volt az a fajta siker, amit véghez vittünk. Úgyhogy nem csak az én munkám, itt azért sok embernek a munkája van benne. Az, hogy most hál' Istennek én állhattam ott, az egy nagyon jó dolog számomra. Hogy leszek-e a jövőben? Egyelőre ez még túl karé. Nyilván én úgy gondolom, megvan hozzá az erőm, a tudásom, meg a tehetségem. Az idő megoldja, meglátjuk. Egyelőre nem kell ezzel foglalkoznom. Amit csinálok, azt élvezem, úgyhogy egyelőre itt jó, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Soha nem mondasz, hogy soha. Van egy ilyen mondás, úgyhogy én sem mondom azt.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 5 perccel múlt 8:30 a mikrofonnál Tóth Béla, ez továbbra is a körkapcsolás augusztus 10-én hétfőn. Ma rendezik az első versenynapot a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, és Nagy-Britanniában ma délelőtt már jó néhány magyar versenyző lépett rekordtárra, lépett dobókörbe. Jó néhány olyan versenyző is kiharcolta a részvételét a döntőben, akire számítottunk és akire nem. Regős László Pál ott van a helyszínen, és szia Laca, egyrészt a délelőtről mondd el a benyomásaidat, a magyar versenyzők szereplését hogyan látod, és most már zajlik bőven az esti program, milyen fejleményekkel magyar részről.
3: Szia Béla, köszöntöm a kedves hallgatókat! Ebben a pillanatban lőtték el az első előfutamot a női 100 méteres gátfutáson, amelynek majd a harmadik előfutama lesz számunkra igazán érdekes Tóth Annával. 12.80-nal nyerik meg az előfutamot. Ez azért fontos, mert csak idővel lehet tovább jutni. A legjobb 12 idő a három előfutamból ott lesz majd az elődöntőben, kiegészülve még a kiemelt versenyzőkkel, köztük Kozák Lucával. De akkor kezdjük a délelőttel. Én tulajdonképpen azt kaptam, amit vártam, talán egy picit még többet is, hiszen kalapácsvetésben Halász Bence és Szabados Ármin is bejutott a döntőbe. Halász Bence elsőre megdobta a 78 méteres döntős szintet, míg Szabados Ármin hatodik legjobb eredménnyel jutott a fináléba. Celler Gábornak ez sajnos nem sikerült, ő a 26. helyen zárt. Ami a futóinkat illeti, Takács Boglárka egy fantasztikus futással, 10,93 század másodperccel, futamgyőzelemmel, sőt az egész előfutam legjobb idejével jutott tovább az elődöntőbe. Igaz, ez nem országos csúcs, mert hogy túl erős volt a hátszél, de először futott 11 másodpercen belül, hátszél ide vagy oda az MTK kiválósága, és önbizalommal telve várja az esti elődöntőt. Aztán Enyingi Patrik 400-on, szintén egy remek futással, mindössze 300-addal maradt el az egyéni csúcsától, ami azért is óriási eredmény, mert hogy télen több sérüléssel is bajlódott, és a felett pályás szezont ki is hagyta Enyingi Patrik, most viszont 44,87 század másodperccel idei legjobbjával, és ahogy Takács Boglárka, úgy ő is futamgyőztesként és az egész előfutam legjobb idejével jutott a következő körbe, hozzá majd holnap este az elődöntőben Molnár Attila is csatlakozik. Sajnos nem mindenkinek sikerült tovább jutni a férfi távolugrásban, például Papp Kristóf 3 érvénytelen kísérletet mutatott be, így ő nem lesz ott a következő körben. Aztán a női súlylökésben Beregszászi Renáta a 20. helyen zárt 16 méter 9 centivel, és a női 400 gátasok között Mátósára 19. helyen végzett az Európa-bajnokságon. Ami pedig az esti programot illeti, ma is többeknek szurkolhatunk. Összesen 5 atlétánk lép majd rekordtárra vagy dobókörbe. Németh Jeanette ezt már meg is tette, női kalapácsvetésben a selejtező A csoportjában. Az első próbálkozása sajnos eredménytelen volt, illetve érvénytelen, úgyhogy bízunk benne, hogy a másik kettőben majd javítani tud. Aztán, ahogy mondtam, Tóth Anna majd a 100 méteres gátfutás előfutamaiban fog pályára lépni 20 óra 49 perckor, majd ezt követően 9:30 előtt 4 perccel jön Takács Boglárka elő.

0: dolga semmiképpen Takács Boglárkának. Ami pedig azokat a versenyszámokat illeti, ahol nincs magyar induló, éppen zajlik a női súlylökés döntője, ez az első döntő az EB-n. Egyelőre az esélyes Jessica Schilder vezet Hollandiából 20,5 méterrel. A második helyen is egyébként egy holland egyéni csúcsot ért el Jorinde van Klinken. Aztán amit remélem, még érdemes lesz figyelni ma este, az a férfi 5000 méteres síkfutás. Hiszen hosszú idő után Jakob Ingebrigtsen újra versenyezni fog. Egyébként egy futamba került testvérével Filippel, úgyhogy az sem elképzelhetetlen, hogy összedolgoznak majd. De hát Ingebrigtsen neve azért még mindig megmozgatja, azt hiszem, az atlétika rajongók fantáziáját, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mire lesz képes ő, na meg mire lesznek képesek a magyar atléták.
1: Regős László Pálnak egyelőre köszönjük, még 10 perc, sőt most már csak 9, és elrajtol majd tehát az a futam, amelyben Tóth Anna lesz ott női 100 gáton. Ezzel folytatjuk majd itt a körkapcsolást, addig viszont Cserháti Zsuzsa.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: kapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Egy perc múlva 3:49 itt a körkapcsolás mikrofonjánál Tóth Béla. Labdarúgás, mert hogy friss hírekkel szolgálhatok. Ronald Araújóval erősített a Liverpool csapata. Az uruguayi hátvédet egy évre kölcsönbe szerezték meg a vörösök, így aztán a következő idényben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lesz majd Ronald Araújó. Ugye ő 27-szeres uruguayi válogatott középhátvéd, és Európában csak a Barcelona színeiben futballozott, több mint 200 tétmeccset játszott a katalán együttesben, a legutóbbi idényben még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, vele erősödött tehát a védelemben a Liverpooli gárda. És egy sajtóinformáció méghozzá a Nemzeti Sport értesülése. Úgy vélik az NS-nél, hogy Szabó István karrierje az FK Csíkszereda csapatánál hamar véget érhet, ugyanis román értesülések szerint Inoga Kispad a román labdarúgó élvonalban szereplő együttes vezetőedzőjénél. Az 59 éves szakvezető ugye nyáron csatlakozott a székelyföldi klubhoz, viszont az idényt a csapat 4-ből 4 vereséggel kezdte, legutóbb a Farul Konstanca vendégeként maradt alul 3-2-re, és ez nem az a szezon kezdet, amiről álmodoztak Csíkszeredában, úgyhogy emiatt lehet, hogy megválnak Szabó István szakvezetőtől. Atlétikával folytatjuk, mert hogy a Birminghami Európa-bajnokságon hamarosan rajtgépbe áll az a Tóth Anna, aki nőknél 100 gáton selejtezik azért, hogy tovább jusson a középfutamba. Regős László Pálhoz kapcsolunk. Minden további tehát Birminghamből.
3: Köszönöm szépen. Németh Janettnek megvan az első érvényes kísérlete, közben most lépett ki a dobókörből. A dobóese atlétája 64 méter 94 cm. Németh Janett második dobása. Ugye az első az érvénytelen próbálkozás volt, ezzel a 9. helyen áll most jelenleg a selejtezőben. Azért bízunk benne, hogy tud majd javítani Janett, mert hogy ő ennél azért jobb atléta, jobb kalapácsvető, mert 70 méter fölötti eredménye is van. 71,5 méter egyébként az a szint, amivel egyből döntőbe lehet jutni, ezt eddig egyedül Beatrice Snedberger Lano, a norvég versenyző érte el. Janettnek pedig szurkolhatunk, hogy majd a harmadik körben még tovább javítson az eredményén, és egy olyan dobást mutasson be, amivel esetleg döntőbe juthat, mert a tehetsége alapján azt hiszem, hogy ott lenne a helye, és ne felejtsük el, hogy ma Csatári Jászmin is dobókörbe lép még a mai este folyamán, ő majd a B csoportban. De akkor jöjjön a női 100 méteres gátfutás, amely most már hamarosan tényleg elindul. Két futamot rendeztek eddig, ugye említettem korábban is, hogy a legjobb 12 időeredmény mehet tovább majd az elődöntőbe. Négyen már biztosították a helyüket, 12,8 másodperc a legjobb idő itt az előfutamban, ezt az olasz Celeste Polzonetti futotta, ami pedig Tóth Annát illeti, a futamában az egyik fő esélyes az idei legjobbak alapján. Egyedül a mellette a 8-ason futó német Rosina Schneidernek van idén jobb eredménye, mint Tóth Annának. Egyébként az egyéni csúcsok alapján pedig ők ketten holtversenyben az elsők itt ebben a futamban, úgyhogy bízunk abban, hogy Anna egy kiváló futással majd bebiztosítja a helyét az elődöntőben. Az időeredmény, amivel egyelőre még tovább jutó helyen állnak, a holland Mira Groot Romein, az 13,13 másodperc, de én azt mondanám, hogy 13 másodpercen belüli idő kellhet majd talán ahhoz, hogy meglegyen az elődöntős szereplés az atlétáknak, mert hogy most egyelőre úgy állunk, hogy 8 már célba ért versenyzőnek van még esélye tovább jutni, közülük 4-en 13-on belül, 4-en 13 másodpercen kívül, ugye a matematika alapján is azt gondolhatom, hogy 13 belüli eredmény kell. A kettes pályán fut majd a svájci Larissa Bertényi, aztán a hármason Annika Baun-Haldbó Dániából, a négyesen Lerato Fahés Spanyolországból, az ötösön a cseh Tereza Elena Sinová, aztán a hatosan Elena Carraro, a hetesen Tóth Anna, a nyolcason mellette Rosina Schneider, akiről említettem, hogy talán a másik főesélyese ennek a versenyszámnak, na meg Carraro, aki Tóth Anna másik oldalán, a bal kezénél fut, és a 9-esen még egy norvég versenyző, Lovis Skarbovik Andersen, de nekünk a 7-es pályára kell figyelni, és Tóth Annára kell figyelni, mert hogy már a rajtgépben a versenyzők, és akkor hamarosan ellövik a harmadik előfutamot női 100 méteres gátfutáson. Elcsendesül az egész stadion, nincsen teltház itt Birminghamben, így a startpisztoly is kiválóan hangzik, és Tóth Anna remekül rajtol, talán az élen van, de ott mellette a német is nagyon jól tartja magát, és az egész mezőny nagyon egyben van, most a német fogja megnyerni, Tóth Anna pedig negyedik-ötödik hely környékén jön be, az utolsó gátban elesett a norvég Andersen, ő még mindig ott van a földön, számára véget ért a verseny, az biztos, Tóth Annát a negyedik helyre hozzák, mégpedig 13,10 század másodperccel, ez pedig nem biztos, hogy továbbjutást fog érni Tóth Annának, de már is nézem, hogy mi lesz az eredmény. Ugye 13-10 és 13-13 eddig azok a továbbjutó idők, úgyhogy azt hiszem, hogy mivel most még hárman biztosan bejöttek Tóth Anna elé, hogyha ez már hivatalos, ez a 13,10 század másodperc, akkor lehet, hogy Tóth Annának nem lesz meg sajnos a továbbjutás, de meg kell várni azért itt a hivatalos eredményeket, mert hogy van olyan, hogy a tájékoztató óra nem tökéletes időt mutat, és nem azt az időt mutatja, amit valóban elért egy-egy versenyző. Végül az ötödik helyre hozzák ki, és valóban 13,4 század másodperc, ez azért jobban néz ki a 13,1-nél, de kérdés, hogy mire lesz elég összesen, már is nézem 13,4 századdal, hogy hányadik helyen áll Tóth Anna az összesített rangsorba. Azt mondja, hogy van egy 13,4 százados Emma Nwofor, négy ember az, aki ennél gyengébben teljesített az összesített listában, és sajnos pont ki esik Tóth Anna épp hogy a határon. 13,1 másodperc, egy század másodperc kellett volna a továbbjutáshoz. Így Tóth Anna búcsúzik a női 100 méteres gátfutás előfutamát követően. A 13. helyen zár az előfutamban, és a legjobb 12 jut tovább. Sajnos Tóth Anna számára így véget ért a verseny, véget ért az Európa-bajnokság, már ami a 100 gátat illeti, mert lehet, hogy a 4x100-as váltóval rajthoz áll. Mi pedig majd Kozák Lucának szurkolhatunk magyar szempontból a női 100 méteres gátfutás további futamaiban, további köreiben. Stúdió.
2: Még egy kérdés, Laca, ezzel kapcsolatban. Női 100 gáton van-e még magyar érdekeltség?
3: A mai napon nincsen, Kozák Luca majd az elődöntőben futhat, mint kiemelt versenyző, mert most ez, ahogy Molnár Attila is 400-on, férfi 400 sífutásban, így Kozák Luca is kiemeltként szerepel itt az Európa-bajnokságon.
2: Köszönjük szépen egyelőre Regős László Páltól Birminghamből. Folytatjuk majd a közvetítésünket atlétikával 21 óra után 26 perccel, úgy is mondhatnám, hogy 4 perccel fél 10 előtt Takács Boglárka elődöntőjével női százon. Tehát síkfutásról lévén szó, ott is a száguldásé lesz a főszerep. Megkezdődött egyébként ma a vízes Európa-bajnokság medencés, hogy fogalmazzam meg, blokkja a medencés úszószámokban, ugyanis ma már szerzett egy érmet a magyar küldöttség, méghozzá a női 4x200-as gyorsváltó, a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Kése Jajna, Ugrai Panna összeállítású négyes, ezüstérmes lett tehát a párizsi Európa-bajnokságon, és ez az összetétel a célba 7 perc, 49,9 század másodperces időeredménnyel csapott be, a britek mögött, nagy csatában megelőzve az oroszokat és a németeket, ahogyan ezt a közvetítésünk során hallhatták már itt a körkapcsolásban. Na de azoknak, akik most csatlakoztak be, még egy friss hír a röplabda világából. A csapatkapitány Bagyinka Fanni távozott a kaposvári élvonalbeli női röplabda csapattól, méghozzá a mai híradás szerint a következő szezonban két hasonló játékerőt képviselő, ugyanakkor eltérő stílusú feladóval szeretne együtt dolgozni a kaposvári csapatnak a szakmai stábja, emiatt megvált tehát közös megegyezéssel Bagyinka Fannitól. Helyét a fiatal Kristóf Luca veszi át a keretben, aki már a tavalyi szezonban is a KNRC játékosa volt. Labdarúgással folytatjuk, ugyanis nagyon érdekes fordulót hozott az előző hétvége az NB2-ben. Ugye a harmadik fordulónak az összecsapásait rendezték szombaton és vasárnap. Vasárnapra jutott például a Diósgyőr mérkőzése is Soroksáron. Ez is szóba kerül majd Marosréti Ervin összefoglalójában.
4: Váratlan különbségű eredmény, sárga és piros lapözön, valamint kevés eseményt hozó mérkőzések is voltak a Merkantil Bank Liga harmadik fordulójában. A mögöttünk hagyott hétvége után a másodosztályban már nincs 100%-os csapat, veretlen mutatóval azonban még 7 együttes is rendelkezik. Jól csengő párosításokból több is akadt. Ebbe a körbe tartozik a Gyirmót Kazincz-Barcika összecsapás, ahol két NB1-es múlttal rendelkező klub feszült egymásnak. Ráadásul mindkét fél jól kezdte a szezont, hiszen a Gyirmót 2-t nyert, a Barcika pedig 2 forduló után 4 ponttal állt a táblázaton. Fél óra játékot követően Szőke Gergő góljával a vendégek álltak jobban, de később Novák Csanád duplájával fordítottak a hazaiak. A 90 plusz 5. percben azonban jött Okorovko, aki pontot mentett a borsodiaknak. 2-2 lett a vége. Kuttor Attilát a barcikaiak vezetőedzőjét hallják.
5: Hát azt gondolom, hogy egy harcos, férfias mérkőzés volt. Talán egy kicsit igazságos az eredmény így a vége felé. Az nem volt talán igazságos, hogy hátányra kerültünk, de ettől függetlenül mind a két csapat megtett mindent a győzelem érdekében, úgyhogy küzdelmes X-et játszottunk.
4: Közel volt a Gyirmót ahhoz, hogy 3-3-as mutatóval kezdje újoncként a Merkantil Bank Ligát. Végül a ráadásban 2 pont kicsúszott a zsebükből. Vejtner Ádám vezetőedzőt kérdeztük.
6: Rosszul kezdődött a mérkőzés, mert egy ajándék 11-est ajándékoztunk, hogy adtunk az ellenfélnek, amiből megszerezték a vezetést. Utána nagy energiákat mozgósítottunk annak érdekében, hogy egalizáljunk. Hál' Istennek sikerült is. A kezdeményezés nálunk volt az egész meccsen végig. Próbáltuk feltörni az ellenfél szervezet védelmét. Sokszor nem tudtuk, és a fölényünk az meddő volt, de a második fél időben volt egy perzős, amikor helyzeteink is voltak. Megszereztük a vezetést, ott meg az utolsó 5 percben pedig egy szabadrugás utáni keveredésből kaptunk egy gólt, ami bosszantó, így nem jó döntetlen játszani, mert olyan vereség íze van az egésznek, hogy vezetsz 2-1-re és nem tudod megtartani, ebből tanulnunk kell. 7 gólt rúgtunk 3 meccsen, ami kimagasló, de viszont 4 olyat kaptunk, ami nagyon elkerülhető az összes, tehát hogy ezzel mindenképpen fejlődnünk kell a jövőben. A pontok számával természetesen elégedettek vagyunk, amit eddig szereztünk.
4: Talán kevesen számítottak arra, hogy újoncként a Gyirmót 3 mérkőzésen 7 pontot tud gyűjteni, még akkor is, hogyha ezt a 3 mérkőzést kizárólag hazai pályán játszottátok.
6: Itt mondták, hogy hazai pályán könnyebb, szerintem mindenhol nehézebb a bajnokságban, és ahogy látjuk az eddigi eredményeket, bárhol, bármilyen eredmény előfordulhat. Tavaly nehezebb volt nekünk hazai pályán játszani, egy kicsit talán jobb is volt a mérlegünk idegenben, majd idén meglátjuk, ez sikerül, de az mindenféleképpen nagyon örömteli, hogy van 7 pontunk 3 mérkőzés alatt.
4: Nyilvánvalóan így a heti munkát is megkönnyíti, mert egyfajta jó alapot, jó lendületet adhat a bajnokság további részére, ez a jó kezdés.
6: Igen, a morál az mindenféleképpen hasznos, bár most ez ilyen vegyes volt. Tehát mindenhol megtaláljuk a hibákat is, és tudjuk jó, hogy meccsről meccsre és edzésről edzésre fejlődni kell, tehát ez nem csak móka és kacagás, hanem azért vannak mélyebb pontok is a hétbe, de hát próbálunk megfelelően értékelni, és ugyanúgy a pozitívumokra, mint a negatívumokra is felhívni a figyelmet, de mindenféleképpen ad egy jó kezdeti előnyt.
4: Székesfehérváron is rangadót rendeztek, hiszen a Videóton vendége a Szeged volt. A meccsen csupán 1 gól született, amit Murka Benedek szerzett az 58. percben. A Vidi ezzel tartotta otthon a bajnoki pontokat.
7: Volt minden, és sajnálom, hogy így alakult, és nehézé tettük a mérkőzést, mert ebből tudtunk volna egy olyan meccset csinálni, ami viszonylag nyugodtan le tudunk hozni. Hozzáteszem, hogy egyáltalán nem érzem jogosnak a piros lapomat, sőt egyik sárga lapomat se. De ez már a múlt, sajnálom, hogy nehéz helyzetből hoztam ezzel a csapatot, de szerintem ma megmutatta a csapat, hogy ha ilyen küzdős meccset játszunk, akkor abban is jók vagyunk, és tudunk egymásért harcolni a pályán. Ma ebbe ennyi volt, de ennyi kellett ahhoz, hogy itthon tartsuk a 3 pontot, és készüljünk a következő meccsre. Nyilván nagy öröm ez minden játékos számára, ha a góllal tudja segíteni a csapatot. Nekem nem ez a legfontosabb, nyilván az, hogy a csapat tényleg 3 pontot szerzett. Most ez egy fontos gól volt, mert egy nulla nyertünk, úgyhogy örülök neki, de nem ez a legfontosabb. Biztos, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Kecskeméttel soha nem játszunk könnyű meccset, ez se lesz az. de én azt gondolom, hogy fel tud készülni úgy a csapat erre, hogy jól vegyük az akadályt, és hazahozzuk a pontokat. Szerű, mert tényleg most többen kiestek a csapatból, jó magam is, de ezért bő a keret, ezért van olyan játékosunk a padon is, aki be kell szállni, akkor tudja azt a színvonalat hozni, ami elég.
4: A Videoton Szeged mérkőzés nem feltétlenül a játékról és a hazaiak 1-0-ás sikeréről marad emlékezetes. A találkozón ugyanis a játékvezető 10 sárga és 4 piros lapot osztott ki, még Pető Tamást a hazaiak vezetőedzőjét is kiállították. A Videoton szakvezetője ezt szóvá is tette a meccs utáni sajtótájékoztatón. Pető Tamást hallják.
8: Nagyon röviden tudom értékelni, megküzdöttünk ezért a 3 pontért. Ma ez volt a legfontosabb, az elmúlt 2 meccsen játékban nagyon jó voltunk, az egyiket megnyertük, a másikon kikaptunk a végén, de lesznek ilyen mérkőzéseink még a szezonban, hogy így kell hajtanunk, így kell harcolnunk egy győzelemért, az összes többi az nem számít, úgyhogy sajnos rossz lett így a vége, ugye mondhatom azt, hogy 3 játékossal kevesebben vagyunk, az egyébként sem túl bő keretünk, de hát megyünk tovább, csináljuk. Én úgy érzem, hogy azért ez a kicsit labilis állapot, ami most a klubot jellemzi, ez a csapatra is egy kicsit rányomta a bélyegét, de a játékosok teszik a dolgukat. Nyertünk, és ez a legfontosabb. Nem értem a játékvezetőt. Egyszerűen nem értem, hogy mi történt. Tehát először azt mondta, hogy én megtámadtam az ellenfél játékosát. Én a saját játékosomat védtem. Lögtem el onnan a játékosokat, hogy ne történjen verekedés. Nem is volt. Azért nem is értettük az ellenfél másodedzőjét is kiállította. Ő ugyanezt csinálta, amit én. Védtük a saját játékosainkat, az övüket meg toltuk el. Utána meg a meccs végén, amikor megjön le, akkor meg azt mondja, hogy azért kaptam a piros lapot, mert bementem a pályára. Hát de hogyha lefújja a mérkőzés, és van egy ilyen szituáció, és az egyik ember sárgát kap, a másik piros, akkor miért nem 2 sárga? Tehát össze-vissza. Teljesen indokolatlan volt ez, amit csinált az egész mérkőzés alatt. 11 sárga és 5 piros lap ezen a mérkőzés. Semmi nem indokolta. Mi a 95 perc alatt egyetlen egyszer nem foglalkoztunk a játékvezetővel. A mi kis padunk egyetlen egyszer nem foglalkozott a játékvezetővel. Egyszerűen, hogy ebből a mérkőzésből egy ilyet csinált, én nem tudom, hogy mi történt vele, pedig én egy jó játékvezetőnek tartom, és én úgy gondolom, hogy jó kapcsolatunk is volt ez idáig. Szerintem ezután is az lesz, mert ha mást mond és mást ír le, akkor nem az igazat írja. Én nem bántottam az ellenfélját, amit ő mondott az elején, hogy az ellenfélját én megtámadtam, lehet látni a felvételeken, én sajátomat fogtam. Utána meg azt mondja, hogy azért kaptam a pirosat, mert bementem a pályára. De hát, hogyha egyszer lefújja a mérkőzést, akkor már be lehet menni a pályára. Igazából most én ezzel nem nagyon foglalkozom. Örülök a csapatomnak, a 3 pontnak, dolgozunk tovább. Lesz majd, aki helyettem a jövő étele meccseli a mérkőzést.
4: A Szeged Tiszakécsként döntetlennel kezdett, majd a BVSC elleni hazai meccse elmaradt az MLS időpont módosítása miatt. Az alföldiek tehát egymás után másodszor léptek pályára vendégként. Székesfehérváron viszont nem tudtak pontot szerezni. Lackó Zsolt vezetőedző értékelt.
9: Jól kezdtük a mérkőzést, úgy gondolom az első fél időben kontrolláltuk a meccset, helyzeteink voltak, ezeket a helyzeteket be kell rúgni ahhoz, hogy pontokat és pontot szerezzünk. A második fél időben a Mikló Rolinak ugye a sárga lapjait vissza kell nézni, nagyon-nagyon kérdéses volt az első, itt több olyan bírói eset volt, ami 2-es volt, vissza kell nézni, nehéz most ítéletet mondani. Az tény, hogy a kiállítás után gyakorlatilag kaptuk a gólt, ami nem volt benne a játékban, nem volt benne a mérkőzésben, és utána egy nagy káosz alakult ki az utolsó 30 percben. Nálunk is voltak fegyelmezettségek, ellenfélnél is voltak, nem akarok bíroznni, gólt kell szereznünk, és akkor tudunk pontokat szerezni. A játékosoknak elmondtam most is, hogy azt gondolom, hogy megmutattuk a karakterünket, ezt kell folytatni tovább, természetesen fejlődnünk kell és javulnunk kell. Ezen a mérkőzésen úgy gondolom, hogy ez egy nyert mérkőzés volt, de biztos, hogy nem vesztett. Tehát nem érdemeltünk vereséget, de sajnos lesznek ilyen mérkőzések. Remélem, hogy minél kevesebb.
4: A Kecskemét viszont megszerezte az első győzelmét az új bajnokságban. Ez sem volt egyszerű, hiszen a BVSC Zugló otthonában 70 percig 0-0 állt az eredményjelzőn, majd egy vendégszögletet követően Szépe János kotorta a kapuba a labdát, így az ajkai vereség és a Tiszakécske elleni hazai döntetlen után a lilafehérek győzni tudtak. Szépe Jánost hallják.
10: Nagyon örülünk természetesen, hiszen sikerült megszerezni az első győzelmet. Egy kicsit azt érzem magunkon, hogy így lélegeztünk, végre 3 ponttal térünk haza. amire már nagyon régóta vágytunk. És a másik pozitívum pedig az, hogy végre sikerült lehúzni egy olyan meccset, ahol nem kaptunk gólt, úgyhogy ez megint csak egy pozitívum. Ezen az úton kell tovább haladni, és reméljük, hogy minél több ilyen sikerünk lesz a szezon folyamán. Örülök a góljainknak természetesen, de a legfontosabb az, hogy tényleg a három pontot be tudjuk gyűjteni. Az mindig jó érzés egy játékosnak, hogyha gólt tud szerezni. Örülök, hogy tudok ezzel segíteni a csapatnak. Bízom benne, hogy még sok örömet fogok tudni szerezni a szurkolóknak. Először még szeretnénk élvezni a siker pillanatait, utána pedig holnaptól a Fehérvárra fókuszálunk. Hát egyértelmű, szeretnénk megszerezni úton is az első győzelmünket. Remélem majd, hogy minél többen kilátogatnak a meccsünkre, és bízok benne, hogy a három pontot sikerül majd otthon megtartani.
4: A szőnyi úti mérkőzéshez hasonlóan ugyancsak egyetlen gól döntött Tiszakécskén, ahol a Mezőkövesd vendég szerepelt. Viszonylag hamar már a 10. percben vezetést szereztek a hazaiak, ekkor Pataki Bence talált a kapuba. A Kövesd pont nélkül maradt, de Máté Péter vezetőedző így sem marasztalta el a csapatát.
11: Első körbe szeretnék az vajnak Tiszakécskének. Azt gondolom, hogy ettől függetlenül a saját csapatomnak is tudok gratulálni. Nagyon sokat tettünk a pontszerzésért, illetve a három pont megszerzésért. A Tiszakécske végül is egyből egyet berúgott, meg ugye voltak a Bódi Ádénak a pontrugásai, ami veszélyt jelentettek persze, miután kinyíltunk, majdnem 10 emberrel támadtunk, a kontrái veszélyesek voltak, de hogyha a csapatomat szeretném értékelni, akkor rengeteget tettünk azért ebben a meccsben, hogy legalább döntetlenre mentsük, meg is voltak a lehetőségeink. Első félidőben is azt gondolom, másodikban meg bőven. Sajnos még nem jó döntést hozunk a kapu előtt, ebben mindenféleképpen javulnunk kell, viszont az megbiztató volt, amilyen attitűddel és reakcióval játszottunk. Úgyhogy összességében nem tudom elmarasztalni a játékosaimat, gratulálni tudok nekik is, ettől függetlenül nagyon fájó ez a vereség.
4: Tiszakécskén fontos volt a három pont megszerzése még akkor is, ha a csapat eddig is stabil teljesítményt nyújtott. Szegeden és a KTE ellen ugyanis egyaránt 1-1-es döntetlent értek el, ezért vártak már az első sikerre. Pintér Csaba, a Tiszakécske vezetőedzője értékelt.
12: Nagyon-nagyon fontos volt, hogy a hazai mérkőzésre megszerezzük az első győzelmünket, illetve az első három pontot. Korán vezetést szereztünk, és azt gondolom, hogy az első fél időben kifejezetten jól is játszottunk. Ugye a másik fél időben a Mezőkövesd próbált ránk erőltetni az akaratát, ez részben sikerült, ott azért voltak nehezebb periódusaink, de mi azt gondolom, hogy a csapat tartását mutatja, hogy ezeket túléltük. Sőt, hát le is zárhattuk volna a meccset, a hajrában több lehetőségünk is volt erre, nem tettük, ezért egy kicsit nehéz sikerült a vége, de tulajdonképpen megéltük, és a csapat abszolvált a mérkőzést.
4: Két döntetlen után sikerült győzni, így nagyjából helyére került a bajnoki rajt?
12: Igen, abszolút, tehát nagyon fontos volt, hogy az első győzelmet megszerezni mindig nagyon nehéz, de én azt gondolom, hogy a helyén vagyunk, tehát nagyjából megfelelően zajlanak a folyamatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen jó úton járunk, ugye azért az első két meccs az nem volt egy egyszerű, tehát a két egyik legfizikálisabb csapattal találkoztunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy azokon is reális eredmény született, meg tulajdonképpen most is. Tehát nagyjából, ahogy terveztük, úgy haladunk szépen előre.
4: A pontok jönnek, most már 5-5 szerzett három mérkőzés alatt a Tiszakécske, a játék is kezd alakulni, illetve csapattaktikailag is sikerül összerakni a társaságot?
12: Épülnek a folyamatok, folyamatosan fejlődünk, ugye napról napra, hétről hétre. Nyilván látjuk még azokat a hibákat, amiket javítani kell, dolgozunk rajta, és bízunk benne, hogy idővel minél örülékenyebb lesz a játékunk minden játékfázisban.
4: Kiegyenlített küzdelmet hozott az Ajka és a Karcag összecsapása is, ahol a hazaiak a második félidő közepén Tóth Gergely találatával jutottak előnyhöz. Sokáig úgy nézett ki, hogy ezt meg is tudják tartani, a ráadásban viszont Egri Imre egyenlített, így a Karcag ismét egy pontot szerzett. A bajnokság során már harmadszor. Varga Attilát az Alföldiek vezetőedzőjét hallják.
13: Örülök, hogy fel tudunk állni, és nem esünk össze, akár idegenbe, akár hazai pályán hátrányba kerülünk. Jó lenne már, hogyha végre mi kerülnénk egy-két gólos előnybe. De ez a meccs, ez egy igazi harcias meccs volt. Nem a finomkodásáról volt híres a mérkőzés. Férfias küzdelem zajlott, karakterekről szólt. Minden párharcban megvolt a szándék, és a csapat megmutatta, hogy képes beleállni az ilyen típusú mérkőzésekbe is. Az intenzitás rendben volt, egyébként mind a két csapat jó intenzitással futballozott. Senki nem húzta ki magát a párharcban. harcok alól, a küzdelem mellett nagyon örültem annak, hogy megmaradt a szervezettség a nehéz pillanatokban is. Sajnos körberúgtuk az ellenfél kapuját, 4 nagyon komoly helyről volt szabadrúgás lehetőségünk, amit azért illet volna kihasználni, legalább a 4-ből 2-szer el kell találni a kaput, de még egyszer mondom, inkább a küzdő jellem dominált a mérkőzésen, mind a két csapatnak voltak lehetőségeik, és a slusszpoén egyébként a 93. percben benne volt a játékunkban, hiszen ha azt a helyzetet értékesítjük, akkor mi megnyertük a meccset 3 perc alatt. Sajnos kimaradt, így azért szereztünk egy értékes pontot, egy nagyon jó csapat otthonában.
4: Harmadszor játszott döntetlent a Karcag a Merkantil Bank Ligában. Ebből a szempontból milyen benned az összkép?
13: Nyilván jobb nyerni, viszont a legrosszabb veszíteni, tehát a arany középút az megvan, hogy a döntetlennel azért csak szerzünk pontot. Hazai pályán be kell húznunk a következő mérkőzést, és akkor 4 meccs 7 ponttal mi tökéletesen megvagyunk. A tervek szerint alakult akkor minden, tehát továbbra is ugye az van, hogy debreceni fiatalok későn érkeztek, Könyves Norbit az utolsó pillanatban tudtuk leigazolni, nincs azonos taktikai és fizikai állapotban a keret, de igyekszünk kisimítani a dolgokat, és törekszünk arra, hogy a Tiszakécskét mindenféleképpen legyőzzük a vasárnapi hazai mérkőzésen.
4: Vasárnapra 3 mérkőzés maradt. A Soroksár a DVTK-t látta vendégül, és tartotta otthon magabiztosan a pontokat. Az első félidőben ugyan nem született gól, a sárga-feketék azonban a fordulás után 4-szer is betaláltak, amire nem érkezett diósgyőri válasz. Takács Péter a DVTK vezetőedzője szerint komoly hibákat vétettek, és naívan futballoztak.
14: Elcsúsztunk egy olyan szituációba, ahol talpon kell maradni, megpattant egy lövés, gól 1-0. Mindig hangsúlyozom, hogy minden egyes gól lélektanilag megfordítja a mérkőzést. Próbáltunk ritmus váltani, utána nem koncentráltunk, megint kaptunk egy gólt, és az ibószünetben megbeszéltük, hogy mit kell változtatni. Erre rá 2-3 percre megint kapunk egy gólt. Bosszús vagyok, mert gyakoroltuk a boxvédekezést, gyakoroltuk a pontrugások levédekezését, és abból kaptunk gólt. Ezek mind olyan hibák, olyan puta kapott gólok, amiket simán el lehet kerülni. Naívak voltunk, és még egyszer mondom, ezt mi nem engedhetjük meg magunknak. Tehát a Diózsa címeres mezébe mi nem adhatunk ilyen könnyű gólokat az ellenfélnek, és ezzel konkrétan a végére már egy ilyen örömfocit tudott játszani a Soroksár. Sokkal jobban játszottak utána, már természetesen 4 gól után, és azt éreztem, hogy lélektanilag teljesen elveszítettük a fonalat.
4: Minden összejött a hazaiaknak, viszont nagyon veszélyesek voltak a pontrugásaik, nagyon veszélyesek voltak a beadásaik, de hát ezt tudtuk előre.
14: Tudtuk előre, készültünk rá, tudtuk, hogy a Daniel Kuznyecov, illetve a Lovrencsics Balázs életveszély a 16-oson belül. Végig hangsúlyoztuk. Nehéz ilyenkor bármit is mondani, de ennek a csapat, akkor is én vagyok az edzője, hogyha győzünk, akkor is, hogyha döntetlen játszunk, és akkor is, hogyha vereség van. Én vállalom a felelősséget, és el is mondtam a játékosoknak az öltözőben, hogy mindig meg fogom őket védeni. Addig, amíg csúsznak, másznak ezért a mezért, mert azt nem engedem meg, hogy egy pillanatra is feladják, és ne legyen meg bennük ez a csak azért is megmutatom dolog. De még egyszer mondom, nem lehetünk naivak, nem lehetünk ennyire amatőrök, hogy ilyen buta gólokat kapjunk.
4: A Soroksár kapujában Jova Leventének nem volt sok dolga, a rutinos kapus azonban amikor kellett, stabilitást adott a csapatának, ez pedig szükséges volt ahhoz, hogy a Soroksár hazai pályán ismét begyűjtse a pontokat.
15: Az első fél időben ugye eléggé kiegyensúlyozott volt a találkozó. Mondhatjuk, hogy ez volt a célunk, hogy az első fél időben lefárasztjuk őket, de akkor hazudnék. Jó focit játszott a Diósgyőr is. Azt szeretnénk elérni ebbe az évbe, hogy kellemetlenül érezzék magukat az ellenfél csapatai itt Soroksáron. Megyünk, ameddig bírunk. Szerencsére ültek a pontrugásaink is, és tényleg jól érkeztek, a csapat lehozta nullára hátul. A mester is jól összerakta a taktikát már szerintem, úgyhogy emelem kalapomat az egész csapat előtt.
4: Az első 3 fordulóban azért megfigyeltő volt, hogy szögletek és oldalról érkező labdákat követően azért rengeteg veszélyt kialakított a Soroksár, így történt ez ma is.
15: Igen, mondta ezt egy volt edzőm, hogy ez egy pontrugás liga az NB2, hogyha ott rendben vagy és masszív vagy hátul, akkor meg tudod nyerni a meccseket és ott tudsz lenni a bajnokságba elől. Úgyhogy erre is rámegyünk, hogy a pontrugásaink veszélyesek legyenek. Szerencsére a Krisznek extra lába van, jól rúgja be, és van még egy Hidi Patrikunk is, akinek ugyancsak jó a bal lába, jók az érkezőink, úgyhogy össze van rakva a Szűcs Misi jól összerakta ezt a brigádot szerintem.
4: A második félidő elején egy átlövés lendítette a Soroksárt. Egy valóban kiegyenlített mérkőzésen ezzel tudtatok vezetést szerezni. Nyilván ez nagyon kellett, hogy a javatokra billenjen ekkor a találkozó, hiszen a Diós Győr utána nem nagyon tudott már reagálni.
15: Igen, mondhatni, hogy a mederből kimozgatta a Szili a mérkőzést, mert tényleg kellenek klasszis teljesítmények, ilyenkor egy-egy extra. A Szili ezt hozta, tényleg addig úgy voltak, az első gólt rúgja, az meg tudja nyerni a találkozót. Hál' Istennek mi rúgtuk, és egy olyan erőt adott ez nekünk, hogy rárúgtuk a másikat, harmadikat, negyediket. Úgyhogy tényleg gratulálok a srácoknak, és gratulálok a Diós Győrnek, sok sikert a jövőben nekik.
4: Aztán mindenbe jött, mert igazából minden helyzetét szinte góra váltotta a soroksári csapat.
15: Mondani szokták, hogy amit múlt héten elvett tőlünk a sors, múlt héten kihagytunk mindent, amit lehetett, most mindent berúgtunk, amit lehetett, úgyhogy azért, hogyha teszel érte, a Jóisten visszaadja a futballba is, úgyhogy most visszaadta, úgyhogy köszönjük innen is.
4: Veretlen a csapat, a két hazai mérkőzést sikerült megnyerni, ennek szellemében a karcagi döntetlen is már talán jó eredménynek számít.
15: Azért szomorúak vagyunk a karcagi döntetlen miatt, de minden meccset nyilván meg akarunk nyerni, de tényleg, hogyha ezt az év elején ezt mondják, hogy így fogunk indulni az első három mérkőzésen, akkor szerintem aláírta volna mindenki. Bízok benne, hogy erőt ad ez a srácoknak, mindenkinek, nekünk is, úgyhogy megyünk és megyünk tovább az úton. Jövő héten nagyon nehéz mérkőzésünk lesz Kanizsán, láttuk, hogy azért a Diós Győr is megszenvedett ott, úgyhogy győzni megyünk oda is.
4: A Soroksár vezetőedzője két lábbal a földön állva értékelt. Koloroszki Gábor szerint nem volt ennyi különbség a két csapat között, de ezen a délutánon a lehetőségeiket nagyszerű százalékban használták ki.
16: Talán a kaput jobban támadtuk, direktebben támadtuk a kaput, mint az ellenfél, és ezekből jól jöttünk ki, de mondom még egyszer, ha 0-0-nál mi kapunk volt, akkor lett 4-0 oda, és akkor is azt mondtam, hogy a Diós Győr jobban játszott, és mi pedig próbáltunk védekezni jobban, letámadni és abból többet menni. Úgyhogy igazából örülök, meg szerintem jól játszottunk, de nem volt csak két csapat között semmiképpen sem 4 gól különbség. Egy szöglet, egy megpattanó labda odaszólás, vagy öngól, és az átírja az egész mérkőzést. Ugyanúgy fáj még a mai napig, mondom, mert szerintem sokkal jobban játszottunk Karcagon, mint ma, és megérdemeltük volna a győzelmet, de azért nem kell, 3-7 pont miatt nem kell szomorkodni, de amikor a csapat meccset tudna nyerni, azt én szeretném megnyerni, mert lesz még olyan meccsünk, amikor sanszunk nem lesz az ellenfél ellen, és akkor fogunk kapni, talán mi is 4-0-ra lehet, nem is egyszer, benne van az is. Amikor az ellenfélnél jobb vagy, és dominálsz, és ott a lehetőségek ott vannak a kapuját, akkor azokat a meccseket szinte meg kell nyerni, mert az jövő májusban sokat tud számítani.
4: Itt a Diós Győr ellen a második félidőben minden úgy alakult, ahogy terveztétek, mindent megvalósított a csapat abból, amit gondoltál?
16: Amit érzek, inkább azt mondom, hogy az első félidőben nagyon kapkodóan, türelmetlenül, idegesen, sok elrúgott labdával játszottunk, a másik félidőben nekünk nem ez a játékunk, én nem ezt szeretném játszani. Az első gól, de a másik után meg aztán teljesen sokat passzoltunk, labdát birtokoltunk, bátrabban letámadtunk, élvezték a játékosok. Nagyon örülök, hogy itt volt sok diósgyőri szurkoló, olyan futball hangot csináltak NB2-ben egy soroksári pályán, ami ritka, és így érzi a játékos igazából a játékosnak, és így tud egyébként többet beletenni ő is mentalitásban, motivációban, és ez ki is jött nálunk. Persze 2-0-3-nak könnyebb motiváltabbnak lenni az ellenfélnek. Ott már láttam szellemes, magabiztos, kreatív, nyugodt, jó futballt. 0-0-nál ez nem jött. Igazából ezt történt a második fél időben, és minden ült, amit te is mondtál, egy szöglet jól sül el, egy odaszorulás jól sül el, és mondom, ez átírja bárki ellen játszol, bármilyen kis csapat, bármilyen csapat ellen játszik, ez átírja a játékot, nem csak az eredményt.
4: A Szentlőrinc az újonc Nagykanizsát látta vendégül. A baranyaiak ebben a bajnokságban másodszor léptek pályára, ismételten hazai környezetben. A szoros meccset végül Szolgai Máté gólja döntötte el a hazaiak javára. Az 1-0-ás szentlőrinci siker után Nikházi Márk a hazaiak vezetőedzője értékelt.
17: Nagyon örülök a győzelemnek, első győzelem a bajnokságban, az mindig nehéz. Egy nagyon-nagyon erős, önbizalomtól duzzadó Kanizsát fogadtunk, akik nagyon jól játszottak az első félidőbe. Meg kell mondani, hogy ott azért gólokat rúghattak volna, de valamiért a szerencsém a mellénk állt. A félidőbe pedig sikerült rendezni a sorokat. Azt gondolom, a második félidő, ha már te nem emelted ki, de a második félidő az már teljes mértékben miénk volt. Tehát ott már nem is volt kapura lövésük. De ettől függetlenül nagyon-nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy egy ilyen első félidő után ezt meg tudtuk nyerni, és azt gondolom, hogy akkor bármire képesek vagyunk. Bemész most az öltözőbe, ki van rakva a pályamunkásoknak, meg itt a létesítményben, aki dolgoznak napi szinten 8-10 órát a 40 fokba, és azt kértem, hogy csak azt a melót tegyék bele, amit ezek az emberek a hétköznap mi ebbe a 90 percbe, de már sajnos csak ez a 45 percbe a második félidőbe. Hát ezt a melót beletették a második félidőbe, és hát még egyszer mondom, nagyon büszke vagyok, hogy ezt a mérkőzést meg tudtuk nyerni.
4: A Kanizsa egymás után másodszor játszott vendégként. Csákváron győzni tudtak, most viszont nem. Annak ellenére sem, hogy az első félidőben rengeteg helyzetet kidolgoztak. Ezeket viszont ki is hagyták, a futball pedig most megbüntette őket. Jenei Gyula vezetőedző.
18: Tipikus MB2-es mérkőzés volt, azt gondolom, hogy az első fél időben megvoltak azok a helyzetek, amivel el tudtuk volna dönteni a mérkőzést, nem tettük. Tudtuk, hogy a második fél időben a cserék után egy másik mérkőzés fog kialakulni. Minket a sok kiadott helyzet az mentálisan épített lefelé, még az ellenfelet hozta föl, és ilyen a futball, hogy egy jól eltalált lövéssel hátrányba kerültünk, az teljesen leforrázta a csapatot. Próbáltunk váltani, próbáltunk olyan dolgokat, amikkel talán tudunk helyzeteket kialakítani. Oda is értünk nagy bedobásból, egy-két rögzített játékhelyzetből, átlövésből a kapu elé, de igazán nem volt benne a csapatban az, hogy ezt a mérkőzést döntetlenre hozza.
4: A Kozár Michelin már harmadszor kapott ki a bajnokságban, ezúttal Csákváron maradtak alul 2-0-ra. A Baranyai Gárda így a Mezőkövesdel együtt még pontatlan a Merkantilbank ligában. A Csákvár viszont értékes győzelmet aratott, amit csak a ráadásban tudtak bebiztosítani. A 2-0-ás győzelmet követően Bert András vezetőedző nyilatkozott.
19: Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, ami nagyon fontos volt számunkra lélektanilag, mert önbizalmat ad a folytatásra, különösen, hogy gólt se kaptunk. Igazából mindkét csapat nagyon kezdeményezően futballozott labdával és labda nélkül is. Teljesen más volt a játék képe ilyen szempontból, mint az előző fordulóban. Jár az elismerés a Kozár Michelinnek, mert egy nagyon modern focit játszó csapat, és a tabellán elfoglalt helyezésük nem tükrözi a valós játék erejét a csapatnak.
4: Az első fél óra végén Radics Márton góljával szerzett vezetést a Csákvár, de nagyon sokáig nyílt maradt a mérkőzés, csak a ráadásban a hosszabbításban sikerült a második találat megszerzésével bebiztosítani a 3 pontot.
19: Igen, Radics bekerült a kezdőcsapatba és meghálálta a bizalmat. Nagyszerű gólt lőtt, végig nagyon stabilan játszott, a mezőny egyik legjobbja volt. A fél időben átbeszéltük a veszélyeket, és igazából egy kicsit tudatosan is átadtuk a kezdeményezést az ellenfélnek. Ebből sok gyors átmenetünk volt labdaszerzés után. Nem sikerült lezárni korábban a mérkőzést, viszont egy gyönyörű szabadrúgásból a szintén csereként beállt Sipos eldöntötte a találkozót, és nagyon örülünk az eredménynek. Minden kezdet nehéz, igazából meccsről meccsre javulunk és fejlődünk. Most annyi a különbség, hogy ez eredménnyel is párosult. Teljesen meg vagyok elégedve az edzésen mutatott teljesítménnyel, és mindannyian érezzük, hogy ennek meg lesz az eredménye.
4: A Merkantilbank ligát a 7 pontos Soroksár vezeti, az ugyancsak 7 pontos Gyirmót és a 6 pontot gyűjtött Videóton előtt. A korábbi NB1-et is megjárt klubok közül a Kazinc Barcika a 4., a Kecskemét a 8., a DVTK a 11., a Mezőkövest pedig a 15. helyen áll. De mint ismert, 6 csapat, nem 3, csupán 2 mérkőzést játszott eddig.
2: Marosréti Ervin NB2-es összeállítását hallottuk. A mikrofonnál továbbra is Tóth Béla, a pontos idő 21 óra 21 perc. Folytatjuk méghozzá atlétikával. Zajlik ugyanis nagy üzem a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, és már a női kalapácsvetés selejtező csoportjai közül az elsőnek a küzdelmei be is fejeződtek. Német Zsanettel a mezőnyben, Regős László Pál mondja el a részleteket.
20: Német Zsanett 66-11-el most jelenleg a 8. helyen állsz az A csoport után. Milyen volt ez a 3 dobás, hogy értékeled?
21: Hát nem volt a legjobb. Az jobb lett volna, hogyha ezzel a 66-tal kezdek. Melegítőre egész jól dobtam, és akkor az első dobásomnál igazából nagyon el akartam kezdeni, hogy nagyon nagyot akartam dobni, és elrontottam így az egészet. Ott egy kicsit az nem volt jó, és akkor utána hát így próbálkoztam feljebb-feljebb vinni, és hát sajnos csak ekkora sikerült.
20: A második dobás nem jó volt a probléma?
21: Hát az meg olyan volt, hogy így meg akartam ott is csinálni, de mégis egy kicsit ilyen biztonsági dobás volt, hogy jobb legyen, nagyobb legyen azért.
20: Sikerült végül a harmadikkal javítani valamennyit. Hogy érzed az esélyeidet most a B csoport előtt, ugye a 8. helyen állsz jelenleg?
21: Hát nehéz megmondani, mert nem lehet tudni, hogy kinek milyen napja van, ki mekkorát fog dobni a B csoportba. Hát nem tudom, reménykedünk a legjobbakban.
2: Német Zsanett tehát reménykedik a legjobbakban. Regős László Pál vajon reménykedik-e abban, hogy a következő percekben Takács Boglárka bejuthat a döntőbe női 100 méteren? Szia, Laca!
20: Szia Béla, reménykedni természetesen reménykedek, sőt bízom is benne, mert hogy Takács Boglárka délelőtt egy szenzációs futással nyerte meg az előfutamát, sőt az egész, vagy az összes előfutamból ő futotta a legjobbat, igaz hátszéllel 10,93 másodpercet, életében először futott 11 másodpercen belül, hátszél ide vagy oda, azt mondta utána, hogy őt ez most annyira nem mozgatja meg, hogy hátszél volt, őrül annak, hogy képes 11 másodpercen belül időre, és ezt most ő bizonyította is magának. Jelen pillanatban már alakul, hogy kik lesznek ott a döntőben. Négyen már bejutottak 100 méteres síkfutásban. A brit Amy Hunt, a svájci Geraldine Di Tizio Frey, a luxemburgi Patricia van der Weken, illetve az olasz Zainab Dosso. Ők helyezéssel, mert hogy minden futam első két helyezettje automatikusan kvalifikál a döntőbe. Rajtuk kívül, ez összesen 6 futót jelent, rajtuk kívül még 2 futó lehet ott a fináléban, az összes többi tovább nem jutott futó közül a 2 legjobb idő. Jelenleg Dinesher Smith, valamint Salomé Kora áll a idő alapján továbbjutó helyen 11,10, valamint 11,12 század másodperccel. Takács Boglárkának tehát vagy az első két hely egyikét kéne megszereznie a futamában, vagy pedig ezeknél az időknél jobbat futnia, úgyhogy túl sokan azért nem előzik meg itt a harmadik elődöntőben. Ami az esélyeket illeti, itt van az ötös pályán a lengyel Eva Svoboda, aki a fő esélyese talán ennek az elődöntőnek, illetve még Takács Boglárka mellett a bal kezénél fog futni a szlovák Karolina Manasova, aki idén már 1 század másodperc, ilyen 11 másodpercet is futott, ez az egyéni legjobbja a cseh versenyzőnek, elnézést, hogy a szlovákot mondtam, de az biztos, hogy ő is egy kiváló futó, és akkor még itt van természetesen Takács Boglárka, akire szintén nagyon figyelünk, vagy akire igazán figyelünk, és akit éppen most mutat be itt a hangos bemondó, a magyar bajnok Takács Boglárka. Hallhattuk itt a Birminghami arénában, Bogi pedig mosolyogva integetett a kamerának, ahogy azt tőle megszokhattuk. A kettes pályán a portugál Arielis Gandulla, a hármason a svájci Natasha Kuni, a négyesen Ausztriából Krisztánia Williams, az ötösen Eva Svoboda Lengyelországból, a hatoson a belga Delphine Kansa, a hetesen a cseh Karolina Manasova, aztán a nyolcason Takács Boglárka, és a kilencesen az olasz Gloria Hooper. Ami az egyéni csúcsokat illeti, Takács Boglárkája Holt versenyben a harmadik legjobb, Eva Svoboda és Manasova az, akikre említettem is, hogy akiknek jobb ideje van, mint Takács Boglárkának, de mondom, a délelőtti futás az nagyon-nagyon nagyon-nagyon nagy bizalomra adhatok ott Takács Boglárka részéről. És ebben a pillanatban el is rajtolnak, középen Svoboda rajtol talán a legjobban, illetve mellette a belga versenyző, de Takács Bogi is egyelőre nagyon jól tartja magát 10 méterre, amíg hát, és Bogi most érkezik be, talán a második helyre. A második, harmadik hely környékén érkezett meg Takács Boglárka, fotó fog dönteni a győztes, illetve a második hely kilétéről, mert hogy Svoboda megnyeri a futamot, és a második helyen vagy a belga Kansa, vagy pedig Takács Boglárka. Úgy tűnik, hogy Kansa, őt hozzák ki második helyre, Takács Boglárka pedig így a futamában harmadikként végez. Hát itt most már csak az a kérdés akkor, hogy milyen idővel, mert hogy itt akkor ezek szerint az idő fog dönteni. Nézem, hogy mik a továbbjutó idők. Még egyszer 11,10 század másodperc Dinesher Smithnek, most 11,12 század másodperc Zainab Dosszónak. Ezeknél kellene jobb idő Takács Boglárkától. Kihajolok oldalra, hogy lássam a nagy kivetítőt, mert azon vannak nekünk az eredmények. Azon látom meg leghamarabb. Egyelőre a tájékoztató időt mutatják. Ez alapján 11,2 másodperc, abból biztosan faragnak majd néhány századot, mert ez egy elég durva becslés itt ilyenkor. Tóth Annánál meg tapasztalhattuk itt az imént az előfutamban. Harmadik helyen végezte hát az elődöntőjében Takács Boglárka. A reakció időt már látom, de az azért ilyenkor sokat nem mond. A nagy kérdés az, hogy mi lesz a hivatalos időeredménye a magyar bajnoknak, hogy meg lehet-e az, hogy a 11,16 század másodpercnél jobbat fut, illetve a 11,12-nél, bocsánat, mert hogy Zainab Dosszónak az eredménye, Takács Bogi idei legjobbja a 11,16, annál azt hiszem, hogy ez jobb eredmény, de egyelőre nem látjuk a hivatalos eredményeket, mert hogy még mindig csak ezeket a kerek számokat látjuk,
3: tizedre kerekítve látjuk az elődöntő végét, és még mindig dolgozik itt a számítógép, hogy megmutassa nekünk, hogy mi is itt a végeredmény. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert azt gondolom, hogy Takács Bogi nagyon-nagyon megérdemelné azt, főleg a reggeli futása alapján, mert az tényleg szenzációs volt, és azról ő is hosszan beszélt itt az interjúzónában utána, hogy ő is mennyire jól érezte magát, és mennyire sokat számít, hogyha úgy áll oda egy versenyző, hogy annak ellenére, hogy azért ez a szezonja nem úgy sikerült, ahogy ezt ő szerette volna, és nem is igazán voltak kimagasló, kiugró eredményei, de mégis eljött az Európa-bajnokságra, úgy érezte, hogy mentálisan is rendben van, és a hite is rendben van, és akkor ez a gyönyörű 11 másodpercen belüli futás kijött az elődöntőben. Nézek megint oldalra, de most a hármas ugrás selejtezőinek az eredményeit mutatják. Nézek a számítógépemre, 11,13 század másodperc Takács Bogi eredménye. Ez pedig azt jelenti, hogy 9. helyen végez az Európa-bajnokságon. Nincsen meg a döntő, 1 század másodperc hiány. 1 század másodperccel kellett volna jobbat futni a Boginak, hogy meglegyen a legjobb 8, és hogy Zainab Dosszót, illetve Salomé Korát, bocsánat, megelőzze itt a rangsorban, az idők rangsorában. Így ez sajnos nincs meg, úgyhogy az est záró számában nem lesz magyar érdekeltség. Takács Boglárka tehát Európa-bajnoki 9. helyezett a női 100 méteres síkfutásban a birminghami Európa-bajnokságon. Stúdió.
2: Azok a fránya századok. Ezen múlott tehát az, hogy Takács Boglárka ott legyen a ma esti utolsó döntőben, női százon tehát, viszont 9-ként tényleg 1 századdal lemarad erről, és Tóth Annának is mindössze 3 század hiányzott ahhoz, hogy tovább jusson a női százgát előfutamaiból a középdöntőbe. Hát ennyi múlik ett néhány század, illetve tized másodpercen, hogy ki hol végez. 21 óra 30 perc a pontos idő, folytatjuk majd a körkapcsolást, most viszont hírekkel megyünk tovább.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától. Vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
22: Megkezdték a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának felterhelését. Megújulnak az ivóvízhálózatok. Marad a hőség. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
22: Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának úgynevezett fokozatos felterhelése, vagyis az utolsóként még működő 4-es turbinája mellett beindították a 3-ast is. A blokk várhatóan este 10 órakor éri el a névleges teljesítményét. A 4 Paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Két turbinája összesen 500 megawatt áramot termel. Nem volt terve a Paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, kiváló szakértők dolgoznak idehaza a kritikus infrastruktúráknál, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. Ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren, Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a Tiroli Alpokban indult a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsikban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
0: Közlekedés.
22: Baleset történt az M0-as keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon, Gyál térségében. A 33-as kilométernél sávzárás nehezíti a haladást, 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
22: Marad a napos idő, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A mikrofonnál Tóth Béla, 21 óra 35 perc a pontos idő. Úszással folytatjuk, mert hogy ma megkezdődött az Európa-bajnokság, méghozzá a medencés versenyszámokat illetően Párizsban, méghozzá azonnal egy magyar ezüstéremmel. A 4x200-as női gyorsváltó lett ugyanis második a saját döntőjében, méghozzá Pádár Nikolett, Ábrahám Ninna, Kése Jajna, Ugrai Panna összetételben. Az ezüstérmes négyessel Katona László beszélgetett.
6: Pádár Nikolett kezdte, miközben ugye délelőtt meg te végeztél. Ez csak technikai dolog, nem olyan nagy probléma?
7: Igen, ez így volt megbeszélve a kapitány úrral, hogy mivel reggel duplát úsztam, ezért mehetek utoljára, és akkor reggel előre megyek. És a lányok is belementek, úgyhogy így volt a felosztás, és tényleg odaálltam, és megpróbáltam mindent kiúszni a lányokért, mint mindig. Pont mondtam nekik, hogy talán ez az egyik kedvenc számom, ez a váltó, ez a 4x200-as váltó, úgyhogy mindig nagyon nagy szeretettel ússzuk ezt, és örülök, hogy végül egy az istérem emeltünk innen is tovább.
6: Gondolom tökéletes bemelegítés idézője a bemelegítés az egyéni számra.
7: Igen, jó volt. Próbálom felépíteni ezeket a 200-akat, és ez már sokkal jobban esett, mint a reggeli, de szeretnék még ebből az időből lefaragni. Hát holnap után már kezdődik a 200 gyors, úgyhogy nagyon várom.
6: Ábrahám Ninna, ezüstérem a váltó tagjaként. Milyen volt számodra másodikként beugrani a vízbe?
23: Örültem ennek a pozíciónak, úgymond általában első, meg utolsónak szoktam menni, most kicsit más volt a felállás, és így beugortam, láttam, hogy ott a Niki hozta elől, nyilván a britek nagyon erősek voltak, de hozta elől, és akkor mikor észrevettem, hogy amúgy nem az van, hogy utolérnek, hanem én is tolom elől, ez még nagyobb lendületet adott, és tényleg az utolsó 50-en is azon gondolkoztam, a lányokért mindent, már még egy tempó, ezért edzettem, úgyhogy teljesen jó úszás volt, hát nagyon jól úsztunk mindannyian. Igazából szóval a championship rekord alatt úsztunk mi is, nyilván a britek sokkal jobban voltak, de azért ez számunkra is egy elég jó úszás volt, hogy ezt így össze tudtuk rakni.
6: Cápadressz lett volna rajtatok, akkor még meg is van az országos csúcs. Ez is már ott van a fejetekben, hogy mindjárt meg lesz hamarosan?
23: Persze, hát azt mindig követjük, országos csúcs, az mindig a cél. Közel vagyunk, úgyhogy egyszer tényleg összerakjuk jól, és mindenki, hát ja, most a szezonunkban azt hiszem a legjobbakat úsztuk, úgyhogy majd jövőre a hazai VB-n akkor felállunk, és ott.
6: Kése Jajna, harmadikként adtad át a stafétát. Mindent beleadtál, úgy nézett ki.
24: Igen, meglepő, mert az elmúlt időszakban 2 percen belül nem nagyon tudtam úszni, és most hála Istennek sikerült. Reggel kicsit elbizonytalanodtam, hogy megint 2 perc, de a lányok nagyon szépen motiváltak, úgyhogy igazából jól éreztem magamat így az egész 200 alatt. Igazából szeretném azért úgy végérvésen megemlíteni Virt Balázs, meg Márta Ricsit, meg az edzőmet Kovács Ottót, mert az elmúlt időszakban így négyen edzettünk nagyon sokat együtt, és az ő segítségük így sokat adott most ez az 1.58-as időmhöz, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik is, meg persze még a Pannával is, meg a Minnával is tudtunk így edzeni az edzőtáborban. Hálás vagyok így a csapatnak, és egy 10 év után is itt lehetek.
6: A kezedben lévő plüss az valójában mit ábrázol? Ez a hivatalos kabalája az Európa-bajnokságnak?
24: Igen, ez egy vízcsepp, és ahogy látom az ezüstéremnek is a formája, az egy vízcsepp, úgyhogy hát vízben úszunk, úgyhogy nem mondanám azért kreatívnak a vízcseppet, de ez nagyon cuki. Régen volt ez a tűzvíz játék, emlékszem gyerekként, fent az interneten, és amúgy tök olyan szerintem.
23: Igen.
24: Emlékszel? Igen.
6: Amit Panna, te nyújtottál, az viszont nem játék, hanem az kőkemény úszás volt. Tudtad, hogy hányadik helyen veszed át ilyenkor a lehetőséget, vagy ilyenkor nincs is információ az ember fejében?
8: Hát láttam, hogy ott az angolok eléggé elmentek, de viszont mögötte ez az orosz

0: célba érkezésem, és felénk hajlottak a századok. Sokszor, hát nem is tudom, szerencsém múlik, vagy egy-egy tökéletes célba érkezésen. Most tényleg nekünk jött ki jól, úgyhogy kezen is dolgozni kell minden egyes edzésen, hogy tényleg a végén, a döntő pillanatban te jöjjél ki győztesként, úgyhogy egyre több olyan helyzet van, ahol tényleg én jövök ki győztesként, úgyhogy ennek örülök.
1: Siklottál a vízen, vagy egyből rá tudtál csapni a falra?
0: Hát egy minimális siklás volt persze, de hát ugye egy törzsből ráfordul az ember, és nyújtott ujja célba érkezik, ha kell, akár eltörik az ujja is, úgyhogy én is érzem egy picit, de ezt a pár századot bőven megérte.
2: Gratulálunk természetesen a 4x200-as női gyorsváltónak, Pádár Nikolettnek, Ábrahám Minnának, Kései Ajnának, valamint Ugrai Pannának. Kézilabdával folytatjuk, ugyanis a kínai ifjúsági válogatott a 7. helyen zárta a romániai világbajnokságot, méghozzá úgy, hogy vasárnap a helyosztón 3 góllal 30-27-re verte meg a magyar csapatot. Egy éve dolgozik már Kínában az a Zsadányi Sándor, aki az ifjúsági válogatottnál kezdett, de ma már a felnőtt válogatottnak, méghozzá a női felnőtt válogatottnak a szövetségi kapitánya. Zsadányi Sándorral Szabó Szilvia beszélgetett.
3: Tegnap véget ért a Romániában rendezett U18-as női kézilabda világbajnokság, amelyen a magyar válogatott a 8. helyen zárt, azok után, hogy a végső helyosztón Kínától 30-27-es vereséget szenvedett Kun Attila együttese, ezzel el is dőlt, hogy a kínai válogatott történelmi 7. helyet szerzett meg. Gondolom ezt én, de ezt egy olyan embertől fogjuk vagy megerősíteni, vagy cáfolni, aki hónapok óta Kínában él és dolgozik. Nagy szeretettel köszöntöm Zsadányi Sándor. Szia, Sanyi, köszönjük, hogy beszélhetünk.
4: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Természetesen végigvesszük majd a te munkádat. Dolgoztál többek között ezekkel a fiatal lányokkal is, de jelenleg a felnőtt női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya vagy. Szóval erről is fogunk beszélgetni, de elsőként az érdekelne, hogy mekkora siker ez, ahogy a videókon, a képeken lehetett látni a kínai lányok örömét. Ez fantasztikus, nagy horderejű dolog, hogy 7. lett a kínai válogatott az U18-as VB-n?
4: Abszolút igen, hiszen ez történelmi siker, nem csak az U18-as korosztályban, hanem úgy összességében az egész kínai női utánpótlás kézilabdában. Soha a közelében sem volt még az utánpótlás válogatott ennek a legjobb 8-nak, és most konkrétan a 7. helynek. Tehát igen, ez egy óriási nagy dolog, főleg úgy, hogy azért egy évvel ezelőtt, amikor ide kerültem, még senki nem gondolta volna ezt, hogy erre reális esélyünk lesz. De már előtte a junior világbajnokságon is a 14. helyel, amit megszereztünk a hazai rendezésű junior VB-n, akkor még egy kis rövid ideig azt számított Kína történelmének a legjobb helyezésének, aztán ezt most gyorsan fölülírták a fiatalok, de én ezt nem bánom, ennek nyilván nagyon örülünk.
3: Hát és gondolom, hogy nagyon sokan örülnek, hiszen egy 1,5 milliárd lakosú országról beszélünk, Kínáról, és ebből rögtön adódik a kérdés, hogyha ekkora merítési bázis van, ennyi kézilabdázó van, akkor mi hiányzott eddig az eredményekhez? Megfelelő szakmai háttér, valamiféle olyan rendszerben gondolkodás, ami ezeket a legtehetségesebb gyerekeket összerántja? Szóval mi volt eddig, ami hiányzott?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez sok összetevős, nem lehet egyetlen egy okra ezt ráhúzni, hogy mi volt eddig a probléma, sőt azért tovább viszem a gondolatot, hogy probléma az még most is van rengeteg, és attól függetlenül, hogy ugye az átlagember, aki annyit lát ebből az országból, hogy rengetegen vannak, közel 1,5 milliárdan, és akkor biztos nagyon sok mindenki kézilabdázik. Hát ez nem igaz, hiszen a kézilabda azért még nem tartozik a legnépszerűbb sportágak közé Kínában, közel sem, úgyhogy nincs azért akkora a merítési lehetőség, nagyon kevés idézőjeles klubcsapat is van, itt tartományi csapatoknak hívják, ami megfelel Európában egy klubcsapatnak. Nincsen rendszeres bajnokság sem jelen pillanatban még, hiszen a kevés csapatból adódóan nem lehet egy

0: Egyelőre nem találták még ki a megfelelő versenyrendszert, hiszen óriási különbség, vagy nem különbségek, hanem távolságok vannak a városok között. Repülővel is mondjuk van olyan két tartományi csapat, aki között 7 óra repülőút van, tehát nem egyszerű egy mérkőzést lebonyolítani. Úgyhogy hát gyerekcipőben jár még a kézilabda, de azt gondolom, hogy azért meg amennyire most már belelátok így több mint egy év után, hogy mit zajlott ezelőtt, meg mi zajlik jelenleg. Rengeteg erőfeszítést tesznek azért, hogy népszerűsítsék a sportágat, és próbáljanak minél több gyereket bevonzani a sportágba, de gyerekcipőbe jár még abszolút. Arra viszont szintén van törekvés, hogy azért azt is felismerték, hogy nyilván az európai kézilabda a világ kézilabda hatalma, ezáltal azért nyilván azt is mondhatom, hogy az európai edzők jelen pillanatban többet tudnak erről a sportágról, mint bárhol máshol a világon, és ezt is felismerték, hogy szükségük van külföldi szakemberekre, és azért, tehát nem csak én dolgozok itt egyedüli európaiként, akár válogatottnál, akár tartományi csapatnál, női, férfi szakágat nézve, több európai edző is van, úgyhogy próbálnak lépkedni előre, rengeteg erőfeszítést tesznek érte, ahogy mondtam, mert jó példája ez, hogy az idei junior világbajnokság is ugye Kínában volt, hazai rendezésű volt, és őrületes érdeklődés volt, hiszen minden csúcsot, ha jól tudom, minden csúcsot megdöntött az IHF-nél az utánpótlás rendezvények között, mert közel 122 ezer jegyet adtak el összesen a világbajnokságra, és mi a hazai csapat az összes meccsünket teltház előtt játszottuk, 4500 ember előtt, úgyhogy szerintem ez is most népszerűsítette azért jócskán itt a kéz labdát ebbe a picike országba, úgyhogy reméljük, hogy minél több gyerkőc kezdi el a kézilabdát, és véleményem szerint egy pár évben belül el fog indulni azért itt komolyabb szinten a versenyeztetés is, kialakul majd a versenyrendszer is, stb. Stb. De egyelőre azért, ha mondhatom így, sok sebből vérzik még, de azért is vagyunk mi is itt, hogy próbáljunk minél többet segíteni és kialakítgatni ezeket a dolgokat, hogy minél jobban működjön.
1: Hú, nagyon sok kérdésem lett, így, hogy hallgattalak téged. Az első rögtön az, hogy én ott tartottam, vagy talán a hallgatók többsége, hogy Balatonbogláron dolgoztál, utánpótlás képző akadémián a NEKÁN, majd néhány nap, vagy hét, vagy hónap leforgása alatt hirtelen Kínába szerződtél, méghozzá a junior válogatott másodedzőjeként. Hogy jött a megkeresés, és te hogy kerültél képbe?
0: 3 évvel ezelőtt a kínai junior női válogatott a magyar U20-as első osztályban versenyzett,
1: Igen.
0: ugyanúgy, mint bármelyik hazai klubcsapat, és akkor ugye ott egy csoportban voltunk a NEKA és a kínai válogatott a magyar bajnokságban, és játszottunk egy más ellen. Ebben az időszakban még a Szuzana Lazovics volt az edzőjük, aki jelenleg a fehérvári női felnőtt csapatnak a vezetőedzője és montenegrói szövetségi kapitány, és ő, amikor tulajdonképp elvállalta ezt a pozíciót Székesfehérváron, és utána szerintem ő utána lett talán szövetségi kapitány, előbb jött neki a Székesfehérvári lehetőség, akkor
1: Megőrült a
0: ugye
1: helye.
0: tulajdonképpen így van meg megürült a helye, és hát Fehérváron, aki mindent szervezett a kínai csapatnak, és a kapcsolattartó volt a kínai csapat és a Magyar Kézilabda Szövetség között, az Kinzburg Zoltán, aki szintén Székesfehérváron dolgozik amúgy a női felnőtt csapat kötelékében, és hát hogy még tovább folytassam a szálakat, ő kereste meg először a City Beát, hogy a Beának nincs-e valami ötlete arra, hogy nem lenne magyar edző, olyan fiatal edző, akit érdekelne ez a lehetőség, és ha Bea tudta akkor, hogy én kacérkodok ilyen gondolatokkal, hogy szeretném külföldön kipróbálni magam, így kötött össze Zolival, és hát tulajdonképpen onnantól kezdve már minden ment a maga útján. beadtam az önéletrajzomat, felvették velem a kapcsolatot, és tulajdonképpen megegyeztünk arról, hogy a nyáron elkezdem a munkát az előző nyáron a junior válogatottal.
1: Na most kikerülsz egy országba? Gondolom, hogy kínaiul nem beszéltél. Ez is kérdésem, hogy jelenleg hogy állsz a kínai nyelvvel. Ez mekkora hátrány neked? És említetted, hogy itt hatalmas távolságok vannak. Tehát oda kerülsz egy idegen országba, amikor az a feladatod, hogy a legjobb játékosokat egy junior keretbe összegyűjtsd, akkor milyen lehetőségeid vannak? Gondolom, hogy nem utazgatsz, amit mondjuk egy magyar szövetségi edző meg tud tenni, hanem akkor mire hagyatkoztál? A saját szemedre, tanácsadóid voltak, tehát hogy kezdted el ezt a munkát?
0: Hát igen, összetett és nehéz, hát hogy elsőnek válaszoljak a nyelvi kérdésedre, vagy a nyelvi nehézségekre. Természetesen nem beszéltem kínaiul, és sajnos még most sem beszélek kínaiul. Egy pár dolgot már értek, meg szavakat tudok, de nem használom igazából, mert 0-24-ben egy tolmács van mellettem, aki angolról fordít kínaira, és kínairól angolra, tehát a kommunikáció az így működik, és hát ugye úgy kerültem ide az előző év júliusában, hogy másodedző leszek a női junior válogatottnál. Akkor ugye semmiféle beleszólásom nem volt abba, hogy a játékos keret az hogyan néz ki, és hogyan terülődik össze,
1: Kaptál
0: hanem...
1: egy kész keretet?
0: Így van, így van, így van, így van, és akkor hát tulajdonképpen, ahogy megérkeztem, azonnal bedobtak a mély vízbe, mert hát volt kinevezve egy szövetségi kapitány, tehát én másodedző szerepkörbe érkeztem meg, de ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy mindent a nyakamba zúdítottak, és mindent nekem kellett csinálni. Amikor megjött a mérkőzés, akkor cseréltünk, ami nyilván egy kicsit furcsa helyzet volt, de úgy voltam vele, hogy ezzel is meg kell birkóznom, ez is egy kihívás, aztán hát így utólag bebizonyosodott, hogy végül jól sült el, és visszatérve megint csak a kérdésedre, a kiválasztás kérdésére, hogy utána, amikor január 1-től kineveztek már hivatalosan, hogy akkor a női csapatnak tényleg én vagyok a szövetségi kapitánya, én akkor kértem meg a szövetséget, hogy én szeretném föltérképezni, aki csak szóba jöhet, a fiatalabbakat is, akik tényleg junior korúak, meg a junior kornál fiatalabbak is, az egész országba tulajdonképpen szeretnék egy teljes képet kapni róluk, és hát kapóra jött, mert áprilisban volt egy kupa a junior csapatoknak, ahol játszott tulajdonképpen az összes junior korú és fiatalabb kínai női játékos ezen a kupán, és én oda elutaztam, ott akkor megnéztem az összes meccset, nem is tudom, 7 napon keresztül mentek folyamatosan a mérkőzések, és akkor én utána választottam ki már azt a csapatot, amivel utána a junior világbajnokságon is részt vettünk, és hát ott jött tulajdonképpen az a nagy változtatás az eddigiekhez képest, hogy én rengeteg olyan játékost kitettem a keretből, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, akiről azt gondolom, hogy nem a jövőt szolgálja a kínai kézilabdának, viszont rengeteg olyan fiatalt hívtam be a junior keretbe, akik még hát közelében sincsenek a junior éveknek, de azt láttam, hogy ha velük foglalkozunk és energiát fektetünk beléjük, akkor ők viszont szolgálhatják a kínai női kézilabda jövőjét.
1: És akkor
0: úgyhogy
1: bocsáss meg,
0: onnantól...
1: ők most az U18-as VB-n ott is voltak, ugye? Tehát ott olyan játékosok léptek pályára, akiket esetleg már te választottál ki.
0: Hát tulajdonképpen a csapatnak hát jóval több, mint a fele, mert 11 játékos volt nálam áprilistól. Datálható ez a történet, amikor már ugye én választottam ki, és nem azzal a kerettel dolgoztam, amit örököltem, vagy kaptam. Úgyhogy igen, 11 játékos ment utána az U18-as világbajnokságra.
1: Na most a kínai válogatottat, aki már látta játszani, azt tudjuk, hogy nagyon gyorsak, nagyon dinamikus játékosok, talán technikailag nem annyira képzettek, viszont ahogy te is fogalmaztál a közösségi média felületeden, az a munkamorál, az az alázat, ami ezt a népet jellemzi, az abszolút így a kézilabda sportban is kijön, és talán erre lehet alapozni?
0: Hát abszolút. Érdekes kérdés nagyon, és úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy talán mindenki megértse, hogy az, amit mi gondolunk róluk, hogy óriási munkamorál és munkabírás, a munkabírás és a monoton tűrő képesség az igaz. Uh-huh. A munkamorál az akkor igaz rájuk, hogyha értsd jól a szó jó értelmében, hogyha a kés a torkukhoz van. Uh-huh. Fogva, és rá van kényszerítve, vagy rájuk van kényszerítve minden percbe, hogy nagyon keményen dolgozzanak, mert hajlamosak amúgy bőven a komfortzónán belül maradni. Arra képesek 0-24-ben, tehát ha 24 órán keresztül kell a sportcsarnokban lenni, akkor se szólnának egy szót se, de ha nem noszogatja őket az ember, akkor abból a 24 órából 24-et csak úgy szépen elvannak, uh-huh, és uh-huh. nem szakadnak meg a munkától. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes, de meg lehet találni velük, én azt gondolom, meg lehet velük találni azt az arany középutat, hogy ne is bántsa őket az ember, vagy terrorizálja, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hanem motiválja őket, és akkor valóban annak az edzésnek legyen értelme, és mozduljanak ki a komfortzónájukból. Úgyhogy lehet őket terhelni, de kell is noszogatni őket bőven azért a jó teljesítmény érdekében.
1: Gondolom, hogy te a szőke hajaddal azért elég különleges embernek számítasz Kínában, és mindig felkapják a fejüket, bármerre jársz. Beszéljünk egy picit a jövőről, vagy inkább még annyit hadd kérdezek, hogy jól érzed-e magad. Nyilván távol van az otthon, biztos honvágyad van, a barátokat itthon hagytad, de úgy érzed-e, hogy jól döntöttél annó, amikor elvállaltad ezt a felkérést?
0: Hát Szilvi, megmondom őszintén, hogy amikor megérkeztem és leszállt Pekingbe a repülőm 17 óra utazás után, akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy mégis mi a jó Istent keresek én itt, és az első pár hónap az úgy is telt el, hogy nem igazán találtam a helyem, de én szerintem, aki kipróbálta már magát külföldön, hasonlókról tud beszámolni, hogy azért egy új kultúrában, egy új közegben nagyon nehéz megtalálni azért egyből a helyét az embernek, főleg úgy, hogy ugye a tolmácson kívül tulajdonképpen senki nem beszél körülöttem angolul, úgyhogy a közvetlen kommunikáció is nagyon nehéz. Úgyhogy az első hónapok nagyon nehezek voltak, és hát azt mondom neked, hogy a túlélésre játszottam, legyen vége egy napnak, legyünk túl rajta, megcsinálom a munkámat, és akkor egy nappal már kevesebb, és mehetek haza nem sokára, tehát az nagyon így telt, és hát én arra datálnám azt, amikor azt éreztem magamból, hogy megérkeztem, és ez egy jó döntés volt részemről, és megtaláltam itt is a számításomat és a helyemet, az tulajdonképpen egybefügg ezzel a junior csapatnak a történetével, amit az előbb elmeséltem, ami nagyjából ez a március-áprilisra tehető. És hát utána, amik történtek, akár a junior VB, akár ez az U18 szereplés, akár az, hogy most kineveztek a felnőtt csapat szövetség kapitányának, hát ez már mind olyan, ami persze nagyon, nagyon nagy öröm, és most már nyugodt szívvel azt tudom mondani, hogy minden nehézség ellenére nagyon jó döntésnek bizonyult.
1: Hát szívből gratulálunk ez az új munkádhoz is, és nyilván büszkék vagyunk rád, és mindig arra, amikor egy magyar szakember, sportszakember külföldön bizonyít, úgyhogy jó munkát neked, Sanyi, és említetted, hogy majd lehet, hogy ősszel hazatérsz, és akkor mindenképpen személyesen is várunk ide a Nemzeti Sportrádióba. Zsadányi Sándornak, jelenleg a női kínai felnőtt válogatott szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
2: Egy perc múlva 22 óra, a körkapcsolásban pedig atlétikával megyünk tovább. Zajlik az Európa-bajnokság első napja Birminghamben. Kapcsolunk a helyszínre Regős László Pálhoz.
3: Köszönöm szépen, Urbán Zita következik majd. a mai utolsó magyar, aki bemutatkozik. 3000 akadályon a selejtezőben jön majd Urbán. És azért mondom, hogy a mai utolsó, mert hogy női kalapácsvetésben Csatár Jászminnak megvolt az első kísérlete, 64 méter 55 centit ért el, ezzel jelenleg a 12. helyen áll a selejtező csoportjában, és nem továbbjutó helyen. Ami pedig Németh Jeanettet illeti, ő sajnos már kiesett, mert hogy a 66 méter 11 centinél már 9-en is nagyobbat dobtak ebben a B csoportban. Ez egy erősebb csoportnak tűnik így az eredmények alapján, sőt, hát nem annak tűnik, hanem az az eredmények alapján. Egyedül Szilja Koszonen, a finn versenyző dobta meg a B csoportban ugyan a nagy Q betűt, azaz a döntős szintet, de ha mondjuk csak annyit mondok, hogy Anita Vlodarczyk is itt van, a lengyelek klasszisa, aki hát már évtizedek óta a női kalapácsot és meghatározó alakja, akkor azért nem meglepő, hogy itt többen túldobták Németh Jeanettet, aki tehát búcsúzott ezzel az Európa-bajnokságtól. Csatár Jászminnak még egy nagy bravúrral akár meg lehetne a továbbjutás, de ahhoz tényleg nagy bravúr kéne a fiatal versenyzőtől. Ami a nemzetközi versenyszámokat illeti, az első Európa-bajnoka a birminghami EB-nek, a holland Jessica Schilder lett, női súlylökésben 20 méter 73 centiméterrel nyert aranyérmet a hollandok versenyzője, honfitársa Jörint van Klinken előtt, aki egyéni csúcsot ért el 19.64-el. Az első bronz pedig a németek versenyzőjé, Jemisi Mabrié, ő lett át a harmadik női súlylökésben. És a férfiaknál is zajlik a súlylökés döntője, mégpedig Leonardo Fabri vezet itt egyelőre a férfiaknál. A honfitársa a másik olasz Zane Weir előtt, itt sem lenne meglepetés, hogyha nem lenne nagy változás már itt a következőkben, mert hogy Fabri egyrészt címvédőként, ugye 2 éve Rómában ő nyerte az Európa-bajnokságot, egyrészt címvédőként van itt, másrészt pedig hát amúgy is nagy esélyesként, ugye őt láttuk a Gyulai Memoriálon is még a nyár folyamán a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, és ebben a pillanatban elkezdődött a női 3000 méteres akadályfutás, az első selejtezőkör, illetve hát az első selejtező futam a mezőnyben Urbán Zitával. Ugye nagyjából 9 és 10 perc között fogják valahol lefutni a versenyzők ezt a távot, ami Urbán Zitát illeti. Neki 9 perc 35,88 század másodperc az idei legjobbja. Egyébként 24 éves már Urbán Zita, és most hát egyelőre együtt van a mezőny, úgyhogy most pont őt nem is látom itt a nagy sűrűjében az eseményeknek, de most, ahogy a közelembe érnek, most látom, hogy kívül futja az első, illetve a második kanyart, és egyelőre a mezőny hátsó felében, de hát 3000 méter a táv, úgyhogy ez egyelőre nem jelent semmit. Ezt már csak azért is mondhatom, mert az imént ért véget az első futódöntője az Európa-bajnokságnak. A férfi 5000 méteres síkfutása, ahol nem rendeztek elődöntőket, előfutamokat, csak a döntőt. És a hosszú év után, hosszú idő után visszatérő Jakob Ingebrigtsen nyerte meg az aranyérmet, mégpedig úgy, ahogy azt régen is sokszor tette, sokáig hátul futott a mezőny végében, egyébként bátyjával, Filip Ingebrigtsennel, a három Ingebrigtsen testvér közül a középső és a legidősebb volt itt, tehát most az Európa-bajnokságon 5000 méteren, tehát Filip sokat segítette az öccsét, Jakobot, és ennek is köszönhető talán, hogy a többszörös olimpiai és világbajnok norvég sztár visszatérésével rögtön egy Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. 13 perc, 15,29 század másodperc az ideje egyébként. Florian Brem lett a második a németek versenyző, és Etienne Daguinoa a franciáktól a harmadik helyen végzett. Ami meglepő, hogy Jimmy Gressier lemaradt a dobogóról, pedig sokan azt gondolták, köztük voltam én is, hogy esetleg Gressier lehet az, aki Ingebrigtsentől elveszi a visszatérés igazán édes örömét, és megfosztja őt az aranyéremtől. De hát Ingebrigtsen úgy tűnik, hogy kiváló formában van. Azt sajnálhatjuk, hogy nem fog összecsapni majd Josh Körrel 1500 méteren, mert az egy nagyon-nagyon remek verseny lett volna. Urbán Zita továbbra is a mezőny második felében, de együtt van mindenki, úgyhogy ezzel kapcsolatban egyelőre azért nem kell levonni semmiféle következtetést. Ami a férfi súlylökőket illeti, a harmadik körben Leonardo Fabri javított, úgyhogy most már 22 méter 31 centivel vezeti a férfi súlylökők döntőjét, mezőnyét. Ez 1 méterrel és 19 centiméterrel jobb, mint a második helyen álló Zane Vire, aki most érvénytelen dobott ráadásul, úgyhogy nem is tudott közelebb kerülni Fabrihoz. Ebben sincsen semmi meglepetés egyelőre. Jönnek megint felém a női 3000 akadály versenyzői, van még hátra 2000 méter, tehát 1000 méternél járnak. 3 perc 10,82 század másodperc a részidő. A német, két német versenyző elől, ők viszik a mezőny, Urbán Zita pedig megint kívül fut a kanyarban, ami annyira nem jó hír, hiszen ugye annyival többet kell futni, a kettes pályán fut a magyar versenyző, de hát bízunk abban, hogy ő tudja, hogy mi a dolga, tudja, hogy mit kell tennie, és így is valahogy oda fog érni majd a legjobbak közé. A legjobb 8 helyezés jut tovább mind a két előfutamból, ebbe a 8-ba kéne bekerülnie. Korábban rendezték a női 100 méteres síkfutás elődöntőjét, ahol Takács Boglárka futamában harmadik lett, és mindössze egyetlen egy század másodperccel maradt el attól, hogy bejusson a fináléba. 11,13 század másodperces időeredményt ért el, 11,12-vel jutottak be előtte a 8. helyen, amit hát nagyon sajnálhat ő is, és nagyon sajnálhatunk mi is. Takács Boglárka így Európa-bajnoki 9. lett, a szó pedig most a stúdiói.
2: Egyelőre köszönjük Regős László Pálnak, ugyanis hallgassuk meg, hogy Takács Boglárka hogyan értékelte ezt az elődöntős futását, a riporter Péter Ágoston.
4: Bogi, minden tekintetben borzasztó közel volt a továbbjutás. Tényleg, ha még 1-2 méter van, akkor valószínűleg a helyezés is megvan. De a futás valószínűleg nem volt annyira tökéletes mind délelőtte. Milyennek érezted belül?
5: Megmagyarázhatatlan az időeredmény, meg az egész. A videón nem is látszik az 1/10-nek. Szerintem jöttem a Kanzára. Nem tudom, mellettem a cselány úgy elkapta rajtad, hogy talán az lehet megzavart, vagy fogalmam sincs egyébként. Én belülről nagyon higgadt voltam, nagyon nyugodt, nagyon úgy megítettem, hogy biztos voltam benne, hogy nem csak úgy megnyerem, de utána döntővel se lehet gond. Úgyhogy nagyon nehéz erre mit mondani, mert még az egy dolog, hogy ha ott maradok, de hogy utána egyébként szerintem maga a futás az jól épült fel belülről. Talán lehet, hogy icipicit több feszülés volt benne azért, mert kaptam egy picit az elején, de azért nem lehet, mert a végén olyan sebességem volt, hogy ebben a mezőnyben vagyok a leggyorsabb. Tehát, hogy azért nehéz, mert erre most mit mondani, mert 11, majd két év múlva megyenem.
4: Szabad szemmel is látszott az, amiről beszélsz. És ránézve, látom, hogy nézegetted az eredményjelzőt, mi van benned?
5: A távolságot sem értem a kijelzőn, hogy az nem egy tized, szerintem. De mindegy, igazából teljesen mindegy, most 11, 16 vagy 11-20, nyilván pontosan mérnek, szóval ez most felesleges ezt nézegetni. Én úgy jöttem ide most délután, ma reggel is, hogy szerintem mentálisan soha életem nem voltam felkészültebb, mint most. És fizikálisan is a reggel szerint szélcsendet éreztem nagyjából, de ekkora különbség nem lehet. Fogalmam sincs, értelmezhetetlen számomra ez a futás.
2: Takács Boglárkát hallottuk, aki azon értetlenkedett első körben, hogy a helyszínen az első tájékoztató idő, ami megjelent, a számára 11,2 tized másodperces időeredményt írt, míg az előtte célba érő belga és lengyel versenyzőnek pedig 11,1 tized másodperces időeredményt, tehát ezt az 1/10-es különbséget nem értette a magyar futó, és végül ugye ez csak tájékoztató időeredmény, ezt már hivatalossá úgy írták át, hogy Takács Boglárka 11,13-as idővel ért a célba, még ellenfele az a belga, aki a második helyen végül tovább jutott, 11,9 század másodperces idővel jutott be a döntőbe, tehát itt mindössze 4 század döntött a két versenyző között, összességében pedig Takács Boglárka 1 századdal csúszott le a fináléről. Emiatt tehát Takács Boglárkának a némi értetlenkedése, és hát az, hogy 1/100-addal lecsúszott a fináléről, az mind megmagyarázza, hogy miért volt ennyire feldúlt és csalódott. 9 perccel múlt 22 óra, és közelítenek azért akadályfutásban a végéhez az első előfutamban, úgyhogy megyünk vissza Birminghambe Regős László Pálhoz.
3: Köszönöm szépen, 500 méter van még hátra azoknak, akik elől vannak. Hárman szakadtak el a mezőnytől, két német versenyző, Meyer és Krause, valamint a francia Renoir, ami pedig jó hír számunkra, hogy őket követi további 6 versenyző, és ott van ebben a bolyban Urbán Zita, aki tehát jó eséllyel pályázik arra, hogy meglegyen esetleg a 8. helye. Kicsit visszatérve egyébként Takács Boglárkára, és hát főleg erre a kijelzős mizériára, ez nem csak a versenyzőket, az újságírókat is megzavarja, szerintem nem szabadna ilyen kerekített időeredményt kiírni, tájékoztatásul sem, mert hogy ez hát senkinek sem jó, senki nem tud meg belőle igazából semmit. Urbán Zita a 6. helyen, akkor amikor 350 méter van hátra, és meg is előzi ráadásul a spanyol Serranót, úgyhogy most már az 5. helyen fut, előtte a lengyel Sorzepa, de közelítenek ők is az élen futó 3 versenyzőre, talán ott még a lengyel is messze van, de ez az 5.-6. hely, ez nagyjából stabil Urbán Zitának, ami nagyon jó hír, hogy a 9. helyen futó versenyző, aki nem más, mint a Dan Hvid, ő egy jó 15-20 méterrel már lemaradt az élbolytól, illetve hát inkább azt mondom, hogy Urbán Zitától, mert azt kell figyelni, hogy Zita ott legyen a legjobb 8 között, mert azzal tovább jutna a döntőbe a Honvéd atlétája, aki ugye ott volt már Rómában is 2 évvel ezelőtt, akkor még csak 22 évesen, ott nem sikerült a továbbjutás az előfutamból. Most viszont a célegyenesre ráfordulva remekül tartja magát Zita, ott van a 6.-7. helyen a két német továbbra is az élen, őket úgy tűnik, hogy nem lehet elkapni Meyeréket, és a francia jön be Renoir a 3. helyen, Krause a 2., 4-5-6, és Urbán Zita a 7. helyen beérkezik, 9 perc 32,21 a győztes idő, Urbán Zita ezektől, vagy ettől az időtől maradt el néhány másodperccel, 9.35-88 egyébként a legjobbja, ebben akár még egy egyéni csúcs is benne van Urbán Zitának, de ahogy itt Takács Boglárkától emlékezhetünk rá, azért egyelőre ne higgyünk semminek, csak annak, amikor majd a végleges időeredményt írja ki esetleg a számítógép, mert az lesz a teljesen egyértelmű idő. Az biztos, hogy Meyer az első, Krause a 2., Renoir a 3., az is biztos, hogy Urbán Zita a 7., és ezzel ott van a legjobbak között, és nagy Q betűvel tehát tovább jut. 9 perc 35,57 század másodperc, egy új egyéni csúcs Urbán Zitától, és egy Európa-bajnoki döntős szereplés 3000 méteres akadályfutásban. Az egy fantasztikus teljesítménye Honvéd atlétájától, és most, ahogy itt figyelem, ő is észreveszi a kijelzőn azt, hogy ott van a neve mellett a PB, azaz az egyéni csúcsot jelző, personal bestet jelző kis felirat, vagy jelzés. Urbán Zita tehát egyéni csúccsal futamában 7., és Európa-bajnoki döntős a birminghami EB-n 3000 akadályon. Stúdió.
2: Örömteli hír tehát, és a nap tehát Urbán Zitának a döntős szereplésével zárul, mármint hogy kivívta a szereplést a döntőben, ugyanis ezt majd holnap rendezik, ezt a finálét. Atlétika után pedig labdarúgás, mert hogy szombaton rendezték meg a Ferencváros Real Madrid felkészülési mérkőzést, amelyet 2-1-re nyert a spanyol sztárcsapat. Lipcsei Péter, az FTC legendás játékosa, a helyszínen tekintette meg a találkozót, és régi ismerősével, José Mourinhoval is találkozott. Lipcsei Péter Szabó Bencével beszélgetett.
6: Különleges mérkőzés volt a hétvégén, a Real Madriddal játszott a Ferencváros, 31 év után egy felkészülési mérkőzésen találkozott egymásra ez a két csapat. Számodra milyen volt ez az összecsapás, volt ott lenni a helyszínen, ráadásul ugye a Real Madridnak egy olyan edzője van, aki a te pályafutásodban is gondolom azért igen kedves helyet tölt el.
7: Abszolút. Én azt gondolom, hogy egy jó mérkőzést láthatott a közönség, ugye lehetett látni, hogy azért teltház van. Nyilván ugye ez a Madrid kérése volt, és én azt gondolom, hogy a Ferencváros eleget tett, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszottak. Nyilván szerettem volna, mivel ez egy, tudom, hogy egy edzőmérkőzés vagy gálamérkőzésnek nevezhetik, én szerettem volna látni több gólt, de én azt gondolom, hogy nagyon stabil volt a Fradi, tehát jól védekeztek, ugye találtunk még egy gólt is, vagy tudtunk rúgni egy gólt is, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem valószínű, hogy a Ferencváros. Ugye, és utána a nyilatkozatokban meg lehetett azért azt hallani, hogy ugye, hogy a José megdicsérte a Ferencvárost, és köszöni szépen, hogy azért egy nem flagmán, hanem teljesen beleálltak a meccsbe, és egy jó mérkőzést tudtak játszani.
6: Szerinted egyébként ismerve azt, hogy mekkora érdeklődés volt ezután a mérkőzés után, lehetett volna ebből egy olyan, hogy beviszik a Puskás Arénába?
7: Hát nem tudom a részleteket, de egy pletyka szinten azt hallottam, hogy ugye sokkal drágábbak voltak ott a bérleti díjak a Puskásba, ha jól emlékszem, de mondom még egyszer, szerintem ez így jó volt itt a Grupamában, én azt gondolom, ez mégis azért egy kis katlan, egy kis hangulatos stadion, és én azt gondolom, hogy akik kilátogattak, azok jól érezhették magukat.
6: Nem tudom, ilyenkor lehet-e bármit levonni a Ferencváros játékából, számodra milyenek voltak, hogy nézett ki ez a csapat? Nyilván az első fél idő után volt egy teljes sorcsere, de mi az, amit te le tudtál vonni egy ilyen nagy kaliberű ellenfél ellen?
7: Igen, ugye, ahogy a Balázsra beszéltem, ott a mérkőzés elején, ugye, hogy 26 játékos volt, és minden játékosnak szeretett volna játék lehetőséget adni. Tehát ez így volt, hogy az első fél időben teljesen sort cserélt, tehát az első fél idő brigád az 45 percet játszott, és ott ugye a ivószünetnél utána megint tudott cserélni, tehát ott már azért a második fél időt megfelezték. Én azt gondolom, hogy minden játékosnak egy óriási élmény volt játszani ez a csapat ellen, hiszen ez egy világhírű csapatról van szó. És hát nyilván a legfontosabb az volt, hogy itt se, és a Real Madridnál se sérüljenek meg a játékosok, és én azt gondolom, hogy ez jó sikerült.
6: Mit szóltál Kodró góljához? Elképzelhető, hogy ezek után visszakerül úgy rendesen a Ferencváros keretébe?
7: Hát igen, az egy szélről bejött labda volt, és nagyon jól érkezett a rövidre, én azt gondolom, hogy egy tipikus csatárgól volt. Nyilván már majd a Balázs eldönti, vagy ott a stáb el fogja dönteni, hogy van neki a helye a keretbe. Én azt hiszem, hogy biztos, hogy lesznek sérült játékosok, úgyhogy de most a legfontosabb meccs, ugye nekünk a csütörtök, a lengyeleknél a visszavágó, nyilván van előnyünk, de nagyon nehéz mérkőzés várunk.
6: Majd akkor természetesen rá kérdezek erre is. Neked milyen volt Mourinhóval találkozni személyesen? Mi az, amit elárulhatsz a beszélgetéseitekből?
7: Hát semmi extra nem volt, tehát ez egy óriási dolog, tehát az ember, én azt gondolom, hogy a pályán és a pályán kívül teljesen más, úgyhogy ahogy bejött az öltöző folyosón, és ott átölelt megint, és ugye megint azt kérdezte, hogy hogy vagyok, mit csinálok, mivel foglalkozom, tehát ezeket kellett mondani, utána természetesen ugye a portugáloknál rámennek a családra, úgyhogy egyből a család volt a fontos, úgyhogy megkérdezte, hogy hogy van a családom, úgyhogy ez volt az elején, a mérkőzés elején, ugye fél időben igazából nem nagyon lehet vele beszélgetni, hanem a mérkőzés után tudtam vele még beszélgetni, úgyhogy igazából ennyi volt, tehát nem olyan nagy dolgok voltak. Ugye sajnos volt két haláleset, a Zsors Kosta és a Szilvina, akik mi közösen együtt voltunk. Róluk volt szó, és hát nyilván a meccs végén pedig egymásnak sok sikert kívántunk, és hát remélem, hogy fogunk majd tudni még találkozni.
6: Mit szóltál egyébként még korábban ahhoz, hogy őt kinevezték újra a Real Madrid kispadjára? Ugye azért, hogyha a karrierjét figyeltük, talán gondolhattuk volna az, hogy ő már ennyire magas pozícióba nem kerül. Te meglepődtél ezen, hogy ő végül is Real Madrid edző lett újra?
7: Igen, abszolút, de utána azért végig gondoltam az egészet, hogy szerintem talán ő lehet az ember, aki meg tudja változtatni ezt az öltözőt. Ugye lehetett hallani a hírekből, hogy ott az öltöző nem volt rendben, és ugye a tavalyi évben azt hiszem kettőt is cserélt vezetőedző poszton a Real Madrid, és én azt gondolom, hogy ő lehet az ember, aki ott meg tudja változtatni ezeket a dolgokat. Nyilván most már lehet olvasgatni, hogy sok szabályt lefektetett egy papírra, és ezt mindenkinek be kell tartani, és azt gondolom, hogy ha az öltöző rendben lesz, akkor ő is sikeres lesz.
6: Hogy látod egyébként a Realnak a keretét? Némi átalakulás volt benne, ők mire mehetnek ebben az évben? Azért a Barcelona is nagyon erősnek tűnik, főleg azzal, hogyha a Rodri tényleg odaigazol.
7: Igen, hát nincs rossz kerete szerintem, nincs rossz kerete, ugye azért lehetett látni, hogy még akik a világbajnokságon voltak, azok még nem jöttek, a Mbappé, Bellingham nem voltak itt. Én azt gondolom, hogy ők velük kiegészülnek, akkor szerintem azért egy jó Real Madrid lehet. Biztos vagyok benne, hogy ez a két csapat fogja eldönteni megint a bajnoki címet, vagy a Barca, vagy a Real Madrid.
6: És akkor beszéljünk a Ferencvárosról. Ugye te is említetted, hogy a legfontosabb mérkőzés az majd most következik. Csütörtökön ugye Lengyelországban játszik majd a Ferencváros. Mit vársz attól a mérkőzéstől 1-0-ás előnyben?
7: Abszolút, ahogy az előbb elmondtam az elején, hogy ugye most előny van nálunk, de ez még nem azt jelenti, hogy itt tovább jutott a csapat. Itt mindenféleképpen én azt gondolom, hogy ugyanazt a stabil játékot kell játszani, főleg hátul, ami itt volt az első mérkőzésen, hiszen nagyon stabil volt a védelem, a középpályásor, tehát annak ellenére, hogy egy nagyon jó csapatról van szó. Én azt gondolom, hogy egy döntetlennel el tudunk jönni, és ez akkor sikerülni fog a továbbjutás.
6: Egyébként ez a mostani hétvégi Real Madrid elleni mérkőzés szerinted milyen hatással van a felkészülésre? Ugye mindenki kapott némi terhelés, de ez szerinted jó, vagy adott esetben jobb lett volna egy bajnoki?
7: Hát figyelj, most erről mindenki beszél, és ugye én azt gondolom, hogy egy magyar csapat, egy Real Madridnak a felkérését én azt gondolom, hogy nem utasíthatja vissza. Úgyhogy én most hiába gondolkodunk, hogy mi lett volna, ha, vagy mi lesz most a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy azért van 5 napja a csapatnak, hogy rendbe tudja magát rakni. Ahogy te is említetted, nem kaptak a játékosok 90 perces terheléseket, hanem csak a nagy többsége 45-öt. Én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet probléma. Itt most pedig azt lehetett kell most ugyanúgy megcsinálni a Balázsnak, hogy ez mindenféleképpen a visszavágóra jó legyen.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: It's not right, but it's okay szólt az elmúlt percekben itt a rádióban, és valóban mi is így érezzük a körkapcsolással. Nem igaz, hogy mindjárt vége, de hát ezzel most nem tudunk mást kezdeni, beletörődünk, de előtte még kapcsolunk Birminghambe az atlétikai Európa-bajnokságra Regős László Pálhoz.
3: Köszönöm szépen, a női kalapácsvetőket figyeljük most magyar szempontból, mert már csak Csatári Jázmin van a mai nap, aki még egyet dobni fog. Egyelőre a 13. helyen áll a B csoportban, és 64-55 a legjobbja. Egyébként, ha egyéni csúcsot dobna, az 69 méter fölötti eredményt jelentene, akkor még a továbbjutásra is lehetne esélye. Hát jó lenne, hogyha itt a formaidőzítés kijönne a harmadik dobására a női kalapácsvetés selejtezőjében. Egyébként továbbra is Szia Kosszonen az egyetlen ebből a csoportból, akinek megvan a döntős szint, tehát ő az egyetlen, aki már biztosan finalista, és nem kell várni a többi eredményekre, vagy a többi eredményre. Az pedig ugye már korábban kiderült, hogy német Janetnek nem sikerült sajnos döntőbe jutni azzal a 66 méter 11-jel. Zajlik még a férfi súlylökés döntője, továbbra is Leonardo Fabri az élen, 22 méter 31 centiméterrel, a negyedik kísérlete az érvénytelen lett, hát és továbbra is 1 méter 19 centi az előnye Fabrinak, aki egyébként éppen most van dobókörben, de kilépett, úgyhogy egy újabb eredménytelen, érvénytelen kísérlet, az utolsó kör van már csak hátra a férfi súlylökők döntőjében. Csatári Jázmin pedig egyelőre még nem készülődik a dobókörbe állni, úgyhogy mivel azt hiszem a műsoridő végéhez közeledik a körkapcsolás, ezt majd a sportvilágban osztom meg a kedves hallgatókkal, hogy hogy sikerült a harmadik dobása. Stúdió.
2: Regős László Pálnak köszönjük, de ő már jelezte, hogy ez a búcsú tényleg csak átmeneti. 4 perc múlva 10:30 véget ért tehát a körkapcsolás, amelynek mai szerkesztője Szabó Szilvia volt, a hangér pedig Bredák József felelt. A műsorunk teljes egészében visszahallgatható a MediaClick-en, tehát a MediaClick.hu weboldalon. Következik a Sportvilág Nyágói Gergellyel, a műsorvezető Tóth Béla búcsúzik, viszont hallásra.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Don't tell the gods.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Európa bajnoki ezüstérmes a női 4x200-as gyorsváltó Milák Kristóf országos csúcsot úszott 50 pillangón. Halász Bence és Szabados Ármin döntős kalapácsvetésben Takács Boglárka 9. A hangmérnök Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Sportvilág.
1: Adásunkat élő kapcsolással kezdjük, hiszen zajlanak a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság nyitónapjának küzdelmei. Kommentátorunk Regős László Pál figyeli az eseményeket. Szia Laci, hogyan szerepeltek ma atlétáink?
2: Szia Gergő, köszöntöm a kedves hallgatókat! Nagy átlagban azt mondhatom, hogy jól, mert hogy továbbjutások, sőt egyéni csúcs is szerepel itt a mai magyar eredményeket tekintve. Kezdjük rögtön a délelőtti programmal, mert ott állt dobókörbe az egyik legnagyobb éremvárományosunk, Halász Bence, a férfi kalapácsvetés selejtezőjében első próbálkozásra megdobta a döntős szintet 79,58 centivel, ott lesz a fináléban majd holnap este, ahogy Szabados Ármin is, aki a hatodik legjobb eredménnyel 77 méter 6 centivel jutott tovább a fináléba. Szeller Gábor a 26. helyen végzett. Takács Boglárka is tovább jutott a selejtezőből egy szenzációs 10,93 század másodperces idővel 100 méteres síkfutáson, de sajnos az elődöntő az már nem sikerült ennyire jól. A 10,93-at egyébként hátszéllel érte el Takács Boglárka, úgyhogy ez nem számít országos csúcsnak, de életében először futott 11 másodpercen belül. Ez egy nagyon szép teljesítmény. Aztán az elődöntőben mindössze egy századdal maradt le a 8. helyről, a továbbjutó helyről, így nem jutott döntőbe százon Takács Boglárka, ő majd más versenyszámokban javíthat. Tovább jutott viszont Enyingi Patrik a 400 méteres síkfutás selejtezőjéből idei legjobb futásával, mindössze 300-addal elmaradva egyéni csúcsától. Ráadásul az övé volt a legjobb idő az egész selejtezőben. Ami az egyéni csúcsot illeti, ez Urbán Zita nevéhez fűződik, nemrég ért véget a női 3000 méteres akadályfutás selejtezője. Urbán Zita futamában 7. helyen 9 perc 35,57 század másodperces idővel jutott tovább, és csütörtökön ott lesz majd a fináléban a Honvéd atlétája. Női kalapácsvetésben is imént fejezte be a versenyzést Csatári Jászmin, német Jeanette és Csatári Jászmin is búcsúzott a selejtezőben, előbbi 17. utóbbi a 23. helyen végzett, ami pedig még a délelőttöt illeti Beregszászi Renáta női súlylökésben a 20. helyen zárta a versenyt Pap Kristóf, 3 eredménytelen, érvénytelen kísérlettel zárt férfi távolugrásban, és női 400 méteres gátfutáson Mátósára 19. helyen végzett az idei Európa-bajnokságon. Ők tehát nem jutottak tovább. Az első aranyérem Jessica Schilder élet női súlylökésben, holland arany tehát, míg a hosszú idő után visszatérő Jakob Ingebrigtsen megnyerte az 5000 méteres síkfutást, úgyhogy a norvégoknak is már van egy aranya, és valószínűleg az olaszoknak is lesz, hiszen Leonardo Fabri az utolsó körben, akkor amikor már csak 3 dobása van hátra, vagy 3 versenyzőnek van hátra egy-egy dobása, akkor maga biztosan több mint 1 méterrel vezet férfi súlylökésben. A napzáró száma pedig majd a 100 méteres síkfutás döntője lesz a hölgyeknél. Mi pedig várjuk a holnapot, hiszen, ahogy említettem, Halász Bence és Szabados Ármin is ott lesz a döntőben, férfi kalapácsvetésben. És Molnár Attila is bemutatkozik egyébként holnap este az elődöntőben 400-on, úgyhogy izgalmas program várható holnap is. Stúdió.
1: Regős László Pálnak köszönjük szépen, akárcsak a következő interjúkat is, hiszen sorrendben Halász Bencét, Szabados Ármint, Enyingi Patrikot, végül Takács Boglárkát hallják.
3: Nagyon jól éreztem magam igazából már a melegítésnél is, jól laza voltam, és igazából nekem ez számít a jó eredmény eléréséhez. Ugye 78 méter volt a szint, ami az utóbbi évekhez képest erősebb elvárás. Természetesen nekem az volt ettől a cél, hogy ezt első dobásra teljesítsem, hogy minél több energiát tudjak átmenteni holnapra, ne kelljen idegeskedni azon, hogy fú, nem sikerült az első dobás, és utána már ott van az abszem, ahol kell neki. Tehát ezeket elkerülni mindig sokkal jobb, szóval összességében örülök, hogy teljesítettem a szintet ilyen hamar. jó dobás volt, összeszedett dobás volt, volt benne kellő keménység is, ahol kellett, mert így lehet igazából jó dobást elérni. A körnek van egy kicsit furcsa része az induláskor, ahova én teszem a jobb lábam, ott, hogyha nem figyelek, ott akár el is lehet csúszni, de most igazából ezzel a három dobással, amit ugye ma itt tudtam dobni a melegítéssel együtt, kitapasztaltam, hogy hogy lehet ezt kiköszönülni, és így jó lett minden.
4: Ilyenkor nem probléma, hogy elsőre megdobod, és nincsen még két plusz dobásod esetleg a holnapi döntő előtt?
3: Örülök neki, hogy nem kell még kettőt dobni, azért, mert ott már a selejtezőben semmit nem lehet nyerni, de mindent el lehet veszteni. Ez egy olyan harc, ahol gyakorlatilag egy olyan feladat, ami rossz, de kötelező teljesíteni. Mert természetesen sokkal jobb lenne, meg kevésbé lenne, tehát ideges az ember, hogyha egyből a döntőbe kellene menni, de hát ez nem így van. Itt ezt teljesíteni kell, örülök, hogy nem kell tovább izgulni, elsőre sikerült, ez egy technikálisan jó dobás, magabiztos, és még tovább neveli az önbizalmat az, hogy korán reggel azért ekkora dobást elérni, ez szerintem mindenképp jó, ezt több méterrel meg lehet fejelni holnap.
4: Akkor most nyugodtan készülsz a holnap esti döntőre.
3: Így van, nyugodtan készülök, most itt gyakorlatilag már meg van beszélve a szakmai stábból, hogy a csapat sátornál várnak, ülünk fel a buszra és már megyünk is haza. Lassan kezdek éhes lenni, hiszen a megszokottnál azért korábban kellett kelni, de nem volt semmi gond, csak szeretnék már lepihenni.
4: Szabados Ármin 77-08-al 6. helyen jutottál a döntőbe. Milyen volt ez a selejtező? Első dobásra meg volt egy olyan biztató eredmény, amivel talán te is érezted, hogy meg lesz a döntő.
5: Előre tudtuk, hogy meg lesz. A második dobásom az ugye hálóba ért, az azért 75 valami. Azt nem mertük megcsinálni, hogy nem dobom végig, de senki nem csinálja meg. Aztán a második után, amikor láttuk, tudtuk, hogy senki nem fog tudni engem kiejteni, de egy második dobás után, amikor láttam már, hogy ez az 5.-6. hely ez reális, akkor a harmadikat ugye már ki is húzattam. Én azt gondolom, hogy csak előre kell menni.
4: Akkor semmi sérülés, hogy ilyesmi a harmadik dobás, ez csak a...
5: Nem, az csak kiúzattam magam, semmi értelme nem volt tovább. A selejtezőt nem lehet megnyerni, úgyhogy én azt gondolom, hogy értelme nagyon nem lett volna.
4: Milyen a dobókör körülmények?
5: Fura egyébként, gyorsnak tűnik a kör, de mégsem az. Fura, nem véletlenül német se. Neki idén van közel 82-je, de nekem csak 81-em közel, majdnem. Senki se szárnyalt most selejtezőbe, két emberek kívül, a Mészítsük meg a Halász Bencén kívül. Én azt gondolom, hogy így az első hatban ott mindenkiben benne van az, hogy holnap pirítson egy nagyot.
4: Eredményben van benned valami?
5: Felesleges teret nem akarok magamra tenni, mert 20 éves vagyok, de ahogy mondtam, az első hat az tud lenni dobogós. De ott mindenkiben benne van az, hogy egy 80 fölötti. És azt gondolom, hogy 80 fölötti dobással az a dobogóra lehet kerülni.
4: Ennyi Patrik, egy remek idővel, 44-87-tel idei legjobbaddal jutottál tovább, ráadásul az egész mezőnyből te voltál a leggyorsabb itt az előfutamokban. Milyen volt ez a futás?
6: Nagyon örültem, mert újra ráéreztem a ritmusra, és ez az, amit kerestem, hogy tényleg fel tudjam építeni az egész futást, legyen eleje, legyen vége, tudjam tartani a sebességemet. Úgy gondolom, hogy ez most megvolt, ez egy önbizalmat fog adni az elődöntőre, amit már most nagyon várok.
4: Az, hogy délelőtt sikerült ilyet futni, az mennyit pluszt ad az egészhez?
6: Igazából nekem majdnem mindegy, hogy délelőtt vagy délután. A délutánt jobban szeretem, de igazából az edzések mindig délelőtt vannak, szóval én hozzá vagyok szokva. Nem volt baj nekem a felkeléssel vagy a felébredéssel. Én igazából tudok alkalmazkodni a környezethez meg a viszonyokhoz.
4: Az, hogy egy évvel azután a madridi 44-84 után most 300-ra megközelítetted, az mennyit jelent egy selejtezőben?
6: Ez nagyon sokat, főleg amiatt, mert volt két komolyabb sérülésem télen. Először decemberben volt bokaszalag szakadásom, utána hallító szakadásom februárban. Áprilisban tudtam elkezdeni alapozni. Nagyon kevés időm volt, két hónap, mielőtt elkezdődtek volna a versenyek. De szerencsére a formaidőzítés úgy látszik, hogy jól ment.
4: Bogi, minden tekintetben borzasztó közel volt a továbbjutás. Tényleg, ha még 1-2 méter van, akkor valószínűleg a helyezés is megvan. De a futás valószínűleg nem volt annyira tökéletes mindél előtte. Milyennek érezted belül?
7: Megmagyarázhatatlan az időeredmény, maga az egész. Nem tudom, mellettem a cselány úgy elkapta rajta, hogy talán az lehet megzavart, vagy fogalmam sincs egyébként. Én belülről nagyon higgadt voltam, nagyon nyugodt. Úgy megítettem, hogy biztos voltam benne, hogy nem csak úgy megnyerem, de utána döntővel se lehet gond. Még az egy dolog, ha ott maradok, de hogy utána egyébként szerintem maga a futás az jól épült fel belülről. Talán lehet, hogy icipicit több feszülés volt benne azért, mert kaptam egy picit az elején, de azért nem lehet, mert a végén olyan sebességem volt, hogy ebben a mezőnyben vagyok a leggyorsabb. Azért nehéz, mert erre most mit mondani. Én úgy jöttem ide most délután, ma reggel is, hogy szerintem mentálisan soha életem nem voltam felkészültebb, mint most. És fizikálisan is a reggel szerint szélcsendet éreztem nagyjából, de fogalmam sincs értelmezhetetlen számomra ez a futás.
1: Utóbbi interjúban Takács Boglárkát Péter Ágoston kérdezte, no de atlétika után úszás, hiszen Párizsban megkezdődtek a vizes Európa-bajnokság medencés versenyszámai, Katona László tudósít a helyszínről.
8: Megvan a medencés csapat első érme Párizsban. Az esti programban Milák Kristófért szoríthattunk először, aki 50 méteres pillangóúszásban egyéni csúcsot úszott az elődöntőben, ami egyben országos rekord is. 22,75 század másodperc, majd egy tizedet faragott a kétszeres olimpiai bajnok korábbi idejéből. A fehér orosz Pekárszki is hasonló időt úszott, hetedik vagy nyolcadik idővel döntős Milák, a lényeg a szélső pályák valamit.

0: az egészet, az volt a cél. Ez most is azt hiszem, hogy sikerült, ahogy közel voltak egymáshoz az 50-ek. Nekem mindig ez a célom, mert ez a legenergiatakarékosabb, ugye, ha az ember nem lassít le, illetve nem gyorsul fel közben nagyon. Úgyhogy szerintem azt teljesítettem jól, de majd nyilván kielemzem még most.
1: 400 vegyesen a férfiaknál a semlegesként induló orosz Ija Borodjin az Európa bajnok. A női 4x200-as váltó esetében a magyar csapat Pádár Nikolett Ábrahám Minna Késhejajna és Ugrai Panna összetételben ugrott a vízbe. Az utolsó emberhez érve harmadikként adta át a stafétát Késhejajna.
2: Ugrai Panna pedig jön, az utolsó 200 méter az övé, ő pedig hát reménykedjük abban, hogy egy kicsit tud változtatni majd azzal kapcsolatban, hogy akár érmes reményei is lesznek a magyar csapatnak a világbajnokságon. Ez a 4x200-as váltó a negyedik helyen zárt, akkor is volt még Molnár Dóra, de Ugrai Panna ott volt, illetve Pádár Nikolett is, meg Ábrahám Minna, ahol 7:49.66-tal lett negyedik. Szóval a lényeg az, hogy ezek a hölgyek tudják, milyen az, hogy a fináléba kell kerülni az elmúlt időszakban, és ott jót kell úszni, és jelenleg úgy néz ki, hogy a bronzéremért megy Ugrai Panna, de még ezüst is lehet belőle. Az szinte bizonyos, hogy Freya Anderson a britekkel megnyereti majd ezt az Európa-bajnokságot, Nicole Mayer pedig hozza a németeket a második helyre, és most már egészen biztosan tisztán harmadik Ugrai Panna révén a magyar váltó. Az oroszok pedig Klepikovát dobták a vízbe, a forduló után egy kicsit jobban jön ki az orosz, de ebből meg lehet az érem. Freya Anderson nagy valószínűséggel, amikor 150 méterhez érnek, vagy valójában 750 méterhez ér, akkor ő megfogja az utolsóhoz úgy nyomni, hogy Európa bajnok lesz majd a brit váltó. De magyar oldalról Ugrai Panna sikerül-e jól kijönni a faltól? Ez a kérdés. Elég jónak tűnt a váltás. Harmadik helyen egyelőre a magyar váltó. És bizony jön az utolsó 25 méter. A britek Európa bajnokok, de lehet ebből egy ezüstérem is akár, vagy akár országos csúcs, 7:48.04, 2009-ből, az lehet eléggé messze van, ettől függetlenül a második helyen Ugrai Panna, meg lehet az ezüstérem, fej-fej mellett, az orosz, valamint a némettel együtt, csak a benyúlás fog dönteni, talán egy kicsit a német előrébb. Ugrai Panna múlik, lesz-e érem a magyar úszóknál 4x200-on? Lehet lesz! Van, bizony, második, 7:49.09. Európa bajnoki csúccsal a brit váltó, második Magyarország és a harmadik helyen az oroszok, 400-addal, de sikerül legyőzni az oroszokat, és hiába a nagy úszás a németektől, az elejét elrontották, ők a negyedik helyen zárnak, és a második, valamint a negyedik között 500-ad mindössze, 7:49.09-el a magyarok, 7:49.14-el a németek. Ezüstérmes, a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késhejajna, Ugrai Panna összetételű magyar csapat. Kereken 1 perc, 56 másodpercet úszik Ugrai Panna az utolsó záró, vagy a saját 200 méterén. Ez egészen elképesztő. Európa-bajnoki rekordon nyertek egyébként a britek, szóval nehéz lett volna őket legyőzni, de ez az időeredmény, amit a hölgyek most repesztettek, ez a 7:49.09, ez közel volt, hát mondjuk egy másodpercre a 2009-es országos csúcs. Megvan az ezüstérem, bravo! Még egyszer Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késhejajna és Ugrai Panna. Nagy dolog ez.
1: Pádár Nikolett kezdte, miközben ugye délelőtt meg te végeztél. Ez csak technikai dolog, nem olyan nagy probléma?
0: Igen, ez így volt megbeszélve a kapitány úrral, hogy mivel reggel duplát úsztam, ezért mehetek utoljára, és akkor reggel előre megyek. És a lányok is belementek, úgyhogy így volt a felosztás, és tényleg odaálltam, és megpróbáltam mindent kiúszni a lányokért, mint mindig. Pont mondtam nekik, hogy talán ez az egyik kedvenc számom, ez a 4x200-as váltó, úgyhogy mindig nagyon nagy szeretettel úsztuk ezt, és örülök, hogy végül egy az istére emeltünk innen is tovább.
1: Gondolom tökéletes bemelegítés idézője a bemelegítés az egyéni számra.
0: Igen, jó volt. Próbálom felépíteni ezeket a 200-akat, és ez már sokkal jobban esett, mint a reggeli, de szeretnék még ebből az időből lefaragni. Hát holnap után már kezdődik a 200 gyors, úgyhogy nagyon várom.
1: Ábrahám Minna, ezüstérem a váltó tagjaként. Milyen volt számodra másodikként beugrani a vízbe?
3: Örültem ennek a pozíciónak, úgymond általában első, meg utolsónak szoktam menni, most kicsit más volt a felállás, és így beugortam, láttam, hogy ott a Niki hozta elől, nyilván a britek nagyon erősek voltak, de hozta elől, és akkor mikor észrevettem, hogy amúgy nem az van, hogy utolérnek, hanem én is tolom elől, ez még nagyobb lendületet adott, és tényleg az utolsó 50-en is azon gondolkoztam, a lányokért mindent, már még egy tempó, ezért edzettem, úgyhogy teljesen jó úszás volt, hát nagyon jól úsztunk mindannyian. Igazából szóval a Championship rekord alatt úsztunk mi is, nyilván a britek sok

0: kajakok voltak, de azért ez számunkra is ez elég jó úszás volt, hogy ezt így össze tudtuk rakni.
1: Cápadressz lett volna rajtatok, akkor még meg is van az országos csúcs. Ez is már ott van a fejetekben, hogy mindjárt meg lesz hamarosan?
0: Persze, hát ezt mindig követjük. Országos csúcs, az mindig a cél. Közel vagyunk, úgyhogy egyszer tényleg összerakjuk jól, és mindenki, hát ja, most a szezonunkban azt hiszem a legjobbakat úsztuk, úgyhogy majd jövőre a hazai VB-n akkor felállunk, és ott.
1: Késő Ajna, harmadikként adtad át a stafétát. Mindent beleadtál, úgy nézett ki.
2: Igen, meglepő, mert az elmúlt időszakban 2 percen belül nem nagyon tudtam úszni, és most hála Istennek sikerült. Reggel kicsit elbizonytalanodtam, hogy megint 2 perc, de a lányok nagyon szépen motiváltak, úgyhogy igazából jól éreztem magamat így az egész 200 alatt. Igazából szeretném azért úgy végérvésen megemlíteni Virt Balázs, meg Márta Ricsit, meg az edzőmet Kovács Ottót, mert az elmúlt időszakban így 4-en edzettünk nagyon sokat együtt, és az ő segítségük így sokat adott most ez az 1.58-as időmhöz, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik is, meg persze még a Pannával is, meg a Minnával is tudtunk így edzeni az edzőtáborban. Hálás vagyok így a csapatnak, és egy 10 év után is itt lehetek.
1: A kezedben lévő plüss az valójában mit ábrázol? Ez a hivatalos kabalája az Európa-bajnokságnak?
2: Igen, ez egy vízcsepp, és ahogy látom az ezüstéremnek is a formája, az egy vízcsepp, úgyhogy hát vízben úszunk, úgyhogy nem mondanám azért kreatívnak a vízcseppet, de ez nagyon cuki. Régen volt ez a tűzvíz játék, emlékszem gyerekként, fent az interneten, és amúgy tök olyan szerintem.
3: Igen.
2: Emlékszel? Ja. Igen.
1: Amit Panna te nyújtottál, az viszont nem játék, hanem az kőkemény úszás volt. Tudtad, hogy hányadik helyen veszed át ilyenkor a lehetőséget, vagy ilyenkor nincs is információ az ember fejében?
4: Hát láttam, hogy ott az angolok eléggé elmentek, de viszont mögötte ez az orosz, német, és mi elég szorosan vagyunk egymáshoz. Az egy feladatom volt, hogy éremre hozzam be a csapatot, amit szerencsére sikerült is teljesítenem, úgyhogy tényleg ez egy jó idő, nagyon örülök neki. Én most kiadtam mindent magamból, és nagyon örülök, hogy úgymond a legjobbat ki tudtam hozni, mert nagyon szoros volt itt a vége, és nem harmadikok, meg negyedikek lettünk, hanem másodikok, úgyhogy ez szerintem most a helyzethez képest ki lett maxolva mindenki részéről.
1: 500-on múlt, hogyha annál rosszabbat úsztok, akkor, vagy úszol, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, akkor negyedik hely. Az az 500 az mit jelent valójában? El tudod mondani, fizikailag valójában mit jelent? Egy új percnyi?
4: Hát, még lehet annyi sincs. Szerencsére most jó volt a célba érkezésem, és felénk hajlottak a századok. Sokszor, hát nem is tudom, szerencsém múlik, vagy egy-egy tökéletes célba érkezésen. Most tényleg nekünk jött ki jól, úgyhogy kezen is dolgozni kell minden egyes edzésen, hogy tényleg a végén, a döntő pillanatban te jöjjél ki győztesként, úgyhogy egyre több olyan helyzet van, ahol tényleg én jövök ki győztesként, úgyhogy ennek örülök.
1: Siklottál a vízen, vagy egyből rá tudtál csapni a falra?
4: Hát egy minimális siklás volt persze, de hát ugye egy törzsből ráfordul az ember, és nyújtott ujja célba érkezik, ha kell, akár eltörik az ujja is, úgyhogy én is érzem egy picit, de ezt a pár századot bőven megérte.
1: A férfiak 4x200-as gyorsváltó döntőjét szintén a britek nyerték Európa csúccsal.
5: És két versenyzőnk ma csak délelőtt ugrott medencébe, női 800 méter gyorson, Jakal Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva harmadik helyen jutott a holnapi fináléba, míg 100 méter gyorson Pádor Nikolettnek az előfutam jelentette a végállomást, 28. helyen zárt. Megkezdődtek tehát a medencés számok a párizsi úszó EB-n, a nyíltvízi úszók pedig már haza is érkeztek a részükről 1 arannyal, 5 ezüsttel és 1 bronzzal záruló viadalról. Ma a Nemzeti Sportrádió vendége volt Mihályvári Farkas Viktória, aki már nem csak vissza, de előre is tekintett. A riporter Szabó Szilvia.
6: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a teste elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
3: tele van
6: leszek.
3: A naptárad.
6: Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
5: És még mindig előre tekintünk, egy év múlva kezdődik ugyanis Szegeden a kajakkenu világbajnokság, amelyet 5-5-ször rendeznek meg a Matyéren. A szervezés már elkezdődött, szeptemberben pedig összeáll és megkezdi munkáját a szervezőbizottság is. Szeged 1998, 2006, 2011 és 2019 után 5. alkalommal ad otthont a VB-nek, amely a Los Angeles-i ötkarikás játékok utolsó kvótaszerző eseménye lesz. A mai sajtótájékoztatón a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökét, Schmidt Gábort, Szilágyi Dóra kérdezte.
8: Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke minden év világbajnokságon ott lehetett a szervező bizottságában. Hogyan látta egyébként ennek a rendezvénynek, illetve a létesítménynek a fejlődését az elmúlt években, hogy 2027-re milyen rendezvényre számíthatunk majd?
9: Hát fantasztikus az a fejlődés, amin a Matyér, a szegedi pálya végig ment 1998 óta is. Én nagyon örültem, hogy már részes lehettem akkor is, hogy az akkori egyébként olasz elnök, Sergio Orsi, azt mondta az záró ünnepség, hogy ez volt minden idők legjobb világbajnokság, és akkor ez még egy nagyon-nagyon nagy kuriózum volt Szegednek, hiszen a Duisburg, a Mechelen, ezek a helyszínek voltak nagyon erősek, és aztán természetesen mi következő VB-ken mindig túlszárnyalni akartuk saját magunkat valami újdonsággal, és hát ez sikerült 2006-ban is, 2011-ben is, ahol elsősorban a televízió közvetítés révén hoztunk újakat, a sportprezentáció kapcsán hoztunk újakat, és én mindig nagyon örültem annak, hogy az aktuális sportkormányzat is mindig partner volt abban, hogy a Matyér tovább fejlődjön. És hát mára el lehet mondani azt, hogy ez tényleg a világ legjobb pályája, és ezt nem mi mondjuk, ezt a nemzetközi kajakkenu élet minden egyes tagja elmondja, sportvezetők, a versenyzők, az edzők, hogy nagyon-nagyon szeretnek Szegedre jönni, mert ezen a pályán minden adott ahhoz, hogy csak a sport teljesítményre kelljen figyelni. Szerintem a sportban ez a legfontosabb, úgyhogy egyébként most 27-re már nagy fejlesztésben nem is gondolkozunk a Nemzeti Sportügynökséggel közösen, hiszen 19-re én azt hiszem, hogy ez a pályafejlesztés ez befejeződött, ezt minden évben csak korszerűsíteni kell, de innen is hagy emeljem ki, hogy milyen fantasztikus munkát végeznek az ott lévő kollégák, hiszen minden a helyén van, most rendeztünk a TIFI U23 Európa bajnokságot, és a fiatal versenyzők, akik először voltak a Matyéren, nem csak magyar versenyzők, hanem a külföldi ország versenyzői is teljesen odáig voltak, hogy egy olyan környezetben versenyezhettek, ahol egyébként a legnagyobbak versenyeztek az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy 27-ben természetesen arra készülünk, hogy megint fokozzuk a nézői élményt a helyszínen, a televízió előtt, hiszen ma már látjuk azt, hogy egy élmény maximalizáló verseny zajlik az online térben. Mindenki szeretne minél több élményt megosztani másokkal, amit ő átélt. Mi azt szeretnénk, hogy abban az 5 napban rengeteg olyan élmény érjen mindenkit, és én most nem csak a versenyzőkre és az edzőkre gondolok, nem csak a nézőkre gondolok, hanem akár az ott dolgozókra is, sajtóképviselőire is, hogy olyan sok-sok élmény érje őket, amelyek meg szeretnének osztani másokkal, és vigyék egyrészt a jó hírnevét az eseménynek, másrészt pedig szeretnénk mindenkinek elmondani, hogy a kajakkenu sport az nem egy egyszerű mozgásforma, egy sportág, hanem ez egy életérzés. Ott lenne a vizen, megnézni egy naplementét, akár csak itt Magyarországon, bármelyik gyönyörű vízpartokon. Ez azt hiszem, hogy egy olyan egyedülálló érzés, egy olyan lelki feltöltődés, amellett, hogy természetesen a sporttal, az egészségünknek is áldozunk, hogy igenis ez ott kell legyen a mindennapjainkban, az életünk részévé válni. Én nagyon örülök annak, hogy a professzionál sport mellett nagyon nagy tömegeket tudunk megmozgatni a Balaton áttevezésen, rengetegen járják a vizeket abban a programban, amelyben megújítottuk a víziturisztikai hálózatot szerte Magyarországon. Én azt hiszem, hogy ez egy igazi szabadidősport, ami sportágunk, hogy ebben is szeretnénk még a következő években még inkább előrelépni, de hát most azért a legfontosabb a poznáni világbajnokság 2 hét múlva, hiszen ez az 5. állomás, ahol erősítenünk kell a kvalifikációs pontjainkat, és hát pontosan 1 év múlva pedig megnyitó ünnepség a Matyéren, úgyhogy én már most azt kérem mindenkitől, hogy ezt a programot úgy rögzítse a naptárjába, és legyen ott velünk, és szurkoljon a magyar csapatnak.
5: Zárásként labdarúgás. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lesz Ronald Araújo. A Liverpool 1 évre vette kölcsön az uruguayi válogatott középhátvédet a Barcelonától. És, mint ismert, az AEK Athénnál Varga Barnabás csapattársa lett a Győrből távozó Vitális Milán is. Az átigazolás kapcsán Szabó Bence kérdezte az egykoron a görög csapatban játszó Eszterházi Mártont.
3: Az elmúlt napoknak a híre volt, hogy Vitális Milán az AEK Athén csapatában folytatja, így most már 2 magyar labdarúgó is szerepelhet az athéni együttesben. Ráadásul Vitális góllal mutatkozott be. Te mit szóltál ezekhez, mint egykori athéni játékos?
10: Igen, én elég régen voltam az AEK Athénban, 81 decemberben igazoltam oda, de hát nem túl sok magyar játékos volt az igaz azóta az AEK-ban, de hát még rá mindig emlékeznek, sőt a múzeumban is kint van 1-2 fényképem a stadionban. Ez egy nagyon nagy dolog, mert komoly pénzt fizettek a Vitálisért. Az AEK nagyon komoly pénzt fizetett a Győrnek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség mind a két játékosnak, mert ismerik egymást, mégiscsak mind a kettő magyar, tehát jobban tudják segíteni egymást, jobban megértik egymást, nincsenek nyelvi nehézségek. Én azt gondolom, mivel nagyon jó játékosról beszélünk, hogy biztos megéri az árát, és biztos jól fog játszani.
3: Így egyébként a játék stílusára vonatkozóan szerinted beleélhet majd az AEK-nek a játékába, vagy nem tudom, mennyire néztél adott esetben Barni miatt is külön mérkőzésüket, tudsz erről valamit esetleg mondani?
10: Tudod, egy csapatnak a stílusa, most láttam őket egyszer, most egy idén voltak igazolások, mennyit változnak, fogalmam nincs, hogy most zárt védekezés, vagy letámadás, vagy lesse játszanak, tehát nem tudok erről mit mondani, hogy biztos fog játszani, biztos, hogy beleillik a bármilyen szerkezetben játszik az AEK, egy nagyon jó támadó középpályás, tehát nem gondolnám, hogy problémája lesz a beilleszkedéssel.
3: És hát ugye ez azért válogatott szempontból is elég jó lehet a Rossi mesternek, hogy azért 2 olyan játékos hívhat majd be a válogatottba, akik ugye adott esetben magas szinten játszanak, másfelől pedig azért ez a, te is mondtál, ez a kettős kapcsolat, ez mindenképpen jónak tűnik majd.
10: Igen, utóbbi időben kevés görög bajnokit néztem, 1-2 magyar bajnokit néztem, hát annál a magyarnál biztos erősebb a görög, mert sokkal nívósabb külföldi játékosok vannak, van vagy 4-5 csapat, amelyik hajt a bajnokságért, majdnem minden mérkőzés teltházas, tehát 12-3000 nézős mérkőzéseket nem lehet elképzelni. Erre csak mondott példát, amikor annak idején az AEK-ba játszottam, és a Honvéddal játszottunk egy nyári edzőmeccset, és a srácok kérdezték meccs előtt, hogy hány néző lesz. Mondom, hát mennyi a teltház, hát az hogy lehet? Hát, és az olimpiai stadionban játszottunk, és 70000 néző volt egy augusztusi AEK-Honvéd barátságos meccsen.
3: Hasonló volt egyébként most is, hogy a Vitális játszotta, hogy bemutatkozott, ott is egy teltház fogadta őt. Karrier szempontból szerinted mennyire jó döntés egy 24 éves magyar középpályás, vagyis egy magyar válogatott középpályásnak odaigazolni, hogyha majd a hátralévő éveit nézzük, ami a pályafutásából hátra van, mennyire jól beilleszthető egy ilyen tervbe, amit elképzel magának szerinted?
10: Ha segítesz, hogy hány évet írt alá?
3: Hát én úgy emlékszem, hogy 2030-ig írt alá.
10: Hát akkor 4 évet írt alá. Nézd, ez egy komoly bajnokság, bajnokok ligájában játszanak, nyilván, hogyha játszik a nemzetközi porondon, és ha jól játszik, akkor arra felfigyelnek, esetleg nívosabb országokból is, de én azt mondom, hogy ez, akire ennyi pénzt fizettek, akkor azt gondolom, hogy az ő szerződése is nagyon komoly. Fogalmam nincs, hogy mennyit keres, nem is érdekel, de nyilván akiért több millió eurót kifizetnek, annak nem 10000 euró a havi fizetése. Tehát úgy anyagilag szerintem, mint sportszakmailag is szerintem ez egy jó döntés volt. Mindenképp erősebb bajnokságban és erősebb csapatban és jobb játékos társakkal játszik, mint itt Magyarországon. Tehát szerintem ez a válogatottnak is előnyére válik. Ezt majd ő is el fogja mondani, hogy mennyivel intenzívebbek az edzések és a mérkőzések. Tehát ennek megfelelően lényegesen jobb kondícióba fog majd hazajönni a magyar válogatotthoz.
5: Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclip.hu weboldalon. Élőadásunk ezzel már a véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
7: Ez volt a Sportvilág. Budapest podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljött.
2: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
1: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyíltvízi úszásé egyértelműen a főszerep.
2: Igen, ez így van. Jelenleg a nyíltvízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült kiharcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyílt víz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
1: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyíltvízes úszása, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
2: Igen, sajnos még benne van, ez így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
1: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
2: igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt. És igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
1: Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam. Tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
2: Igen. Tehát 10 kilométeren ben vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más híven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
1: megesik az embere 2 óra alatt.
2: Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy
1: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
2: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
1: az etetni. Eddigi 6 helyet, most 8-at, ugye, ha jól igen. emlékszem? Tehát még számolnod is kellett,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Úgyhogy fárasztó egyébként.
1: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
2: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy... Ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnyben, azok mindig ott lesznek az élmezőnyben, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
1: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás mondjuk.
2: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
1: Ezt így belegondolva. Viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb? Tehát, hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt. És akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
2: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy...
1: Minél több szituációban.
2: Igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
1: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
2: Nagyjából igen.
1: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasoszki Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
2: Igen, tudtam. Ugye én Rasoszki Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulónknál, hogy hogyan kell rámenni.
1: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
2: Igen, igen, igen, és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben, és ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
1: igen, ez elég jó motiváció.
2: Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így kvázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
1: Amikor Rasovszky Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
2: Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és mi most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúsztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-el kaptam ki, akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy
1: ez egy jó omen a gyerekei előtt azért.
2: Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalmam, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
1: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
2: Igen, és én egyébként inkább az a versenyző voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
1: Motivációt gondolom, hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
2: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és mikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem, meg volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél itt teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én na, voltam volt a pókhálószedő.
1: Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, ami edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, az zokszó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni, mert ahogy említette, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
2: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát, hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
1: nagy
2: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit hát, ha tudjak még én is, De igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, azért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
1: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
2: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen igen, kell átúsznunk, tehát hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
1: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
2: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
1: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy szállj ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után megvolt benned ez?
2: Igen, megvolt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz az a kettő, úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa-bajnokságra készültek, Úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről, egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
1: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
2: Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnyben jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vizen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vizen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én, és jobb helyen, mint mondjuk tavaly, úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyíltvízi versenyeken, mind az Európa-bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
1: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy két éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
2: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már én túlzás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízbe mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát.
1: Igen.
2: Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk. De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak. Van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
1: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
2: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető. És ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
1: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
2: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkba, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
1: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
2: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzni.

0: olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek.
1: Akkor ez, tudsz tervezni.
0: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
1: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
0: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralónk, úgyhogy Sarudon oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téliesített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
1: Sokan ez milyen egyetem?
0: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg azt, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda-amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
1: Egyébként mindenki azt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet, és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy tudsz belőle táplálkozni.
0: Igen. Én kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté. Igen, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
1: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a Váltó, a szép bronzérmet szerző Váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristóffal ti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen Váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban? Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
0: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurka, hurkaszerűen, milyen búja, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos.

0: fontos az, hogy most tized másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor négyen egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
1: Azt hiszem azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrendem.
0: Igen, igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. Uh-huh. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, uh-huh. mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. Uh-huh. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
1: Például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
0: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vizen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Mm-hmm. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
1: Uh-huh. A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, a Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged. Kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
0: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
1: Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
0: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika, azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom, bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyezhetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokba, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
1: Mik, egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
0: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a teste felejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni, úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét, ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
1: tele van
0: leszek.
1: A naptárad.
0: Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flash-ek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
3: Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök át. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportos, az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
2: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról. De kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták. És tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a budapesti Honvédba atletizálni.
3: Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagynám ki ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anya ebbé bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye ő elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyerek nevelésében, és 16-17 éves voltam, akkor úgy látta jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stupics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
2: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futott el 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
3: Így van, akkor, amikor ez megtörtént, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek, mégiscsak azért az anyapja atléta volt. Igen, és akkor jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, azt értem, de van, csütörtök van, és arról volt szó, hogy csak hétfőn szerint pénteken kell jönni. Ja, eddig. Mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
2: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
3: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett Honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a Honvédnál, és az akkori szakosztervezete azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a Honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrra vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor ilyen nagyképűen ezt kijelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanár úrhoz. Szóval, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizzel a TF-ről én ezzel a múltal. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult. Be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési most mondom, hogy kényszer volt, de ugye akkor ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság. És végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-es sportolója.
2: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
3: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
2: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
3: Igen.
2: Elhajtottad.
3: Igen. Amire nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna abban a helyzetben, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
2: 2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
3: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
2: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
3: Én Soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az aténi olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a Soproniakot jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor, de és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, hát csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem, de azt a leszúrást azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ebben a névvel, ezzel a névvel ezt nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott az elején is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És aztán 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori állami sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
2: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, Elbert Gábornak
3: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején is. És aztán eljutottunk oda, hogy a pekingi olimpia előtt milyen furcsa visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
2: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
3: de
2: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
3: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azért azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a pekingi londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, ott a kis langyos vízbe eltapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valamikor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyébkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, hogy nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor így megkapta a Magyar Atlétika Szövetség, nem, egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán hátteret biztosítanak, segítenek, talán a név, a Gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldött gyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
4: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbach Ildikó volt a szövetségi kapitány, és amikor lecserélted, vagy lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
3: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek, tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem, tényleg nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatba is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akikkel én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ő képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. Gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Tehát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
4: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirjev Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirjev Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
3: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt, volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat, ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelona Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben már is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetésem, semmi, és a utolsó telefon, hogy Marci öcsémmel néztem, és akkor ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Ez nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. Ugye, és mondom, ugye jött ez a elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik meg tudják, le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
4: És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az atlétikai szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
3: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítményhelyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan, amilyen, de mégiscsak van, tehát edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
4: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
3: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sport élet, de ha nem, akkor az úgy jó.
4: Gyulai Miklós, köszönjük szépen! Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Kronika. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
0: Bajnokok a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Bajnokok, legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsolyázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskorcsolyás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
5: Abszolút, abszolút. Még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyorskorcsára, de abban a két évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor picikoromban a szerelmem.
4: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett.
5: Igen.
4: Miért döntöttél a Kori mellett?
5: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatosult bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla, és ez is nagyon így tetszett.
4: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak, egymást föllökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
5: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
4: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban, pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyors korcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
5: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat. Az egy nagyon jó pár év volt.
4: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
5: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
4: Bániti Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nem hogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
5: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
4: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
5: Hú, igen, igen. Az elmúlt hónapok, az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még igen, még próbálom ezt így feldolgozni.
4: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
5: Igen, igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik, vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemessek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlen csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és picikorodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
4: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom, hová szokott utazni a rövid pályás gyorskocsia válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
5: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy a hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy az ők végigkövetik a mindennapémat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
4: Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
5: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sáriában magában, most biztos nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
4: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
5: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de... fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy ilyen sportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal, de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kisértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy passzus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közrejátszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában.

0: Adban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed, százalékos arányban inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
1: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazzak, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túlépni.
0: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
1: Abszolút. Reménykedem ebben. Most, ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy.
0: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írod, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom, mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
1: 14. 14.
0: Az egy ilyen gimnázium eleje?
1: Igen. Gimnázium első osztálya. De rég is volt már amúgy. Most muszáj
0: 13
1: csak...
0: éve, nem?
1: Igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt egy jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
0: Titkolni kellett?
1: Abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell, de rá egy 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
0: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
1: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. Tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla. Amikor megállt a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
0: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez így... bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
1: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert... Igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlenül fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell. Tehát ez egy nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, az nem vett rám jó fényt.
0: Még egy érdekes videódra emlékszem,

0: és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
1: Tehát igen, nagyon lassan ment, igen.
0: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
1: A lassúság?
0: Nem. Hogy, hogy lebecsülöd magad.
1: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé, de azért ez is végigkövette eléggé a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy min kell változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel ezt most már megértettem, de lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
0: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazol, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
1: Akkor?
0: Akkor igen.
1: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, okay. De ettől függetlenül...
0: Ne spoilerezzünk.
1: Jó, beszéltek róla egy kicsit. Volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt. Ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel. De egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított. És egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
0: Kínai.
1: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétál, meg elkezdek sírni. Tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientált, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
0: Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
1: Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális, a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló, tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsára volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnénének is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bombatestem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott az volt, az a januárban volt egy EB, ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
0: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Dresdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na, én arra kíváncsi lennék, amikor Bácska és Ári megél egy hétvégét.
1: Mármint akkor, az 18-ban, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda meg nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
0: Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beér elsőként, valaki másodikként, valaki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
1: Nagyon nehéz volt. Igazából azok a három-négy perc konkrétan óráknak tűntek. Úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, folyamatosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepelhetek, de közben nem, nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy jöltem neki.
0: Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
1: Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontanát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelölnem egy embert. Ezt az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom, igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam folyamatosan, meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
0: Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
1: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés, emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiailag biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt, mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég, és akkor miért is csinálom ezt, hogy kinek akarok jó, csak magam? Na, szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen, mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
0: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
1: abszolút,
0: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
1: Igen.
0: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD játszó sem nagyon van, audiokazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, és milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
1: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésémet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, hogyha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban. Hát az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasút adott az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, hogy konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már így utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
0: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed, tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akik eddig nem szerettek.
1: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet is.
0: Török László, aki a legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
1: Nincs. Nincsenek képek, gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel, nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne, tehát egy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
0: Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
1: Pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalosan is ki tudom jelent, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem az a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani, meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ez is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy ez erről tudjunk beszélni.
0: Sokat változtál az elmúlt években?
1: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
0: Bácska és Ára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika következik.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: is. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti neket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 15. részét hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. Románia az 1960-as, 70-es években a kontinens egyik vezető kézilabda hatalmának számított. Férfi csapata 1961-ben, 1964-ben, 1970-ben és 1974-ben is világbajnoki címet szerzett, míg az 1976-os olimpián ezüst, az 1980-ason pedig bronzérmes volt. A román válogatott egyik magyar játékos, a Kicsit Gábor 2019-ben Gulyás Lászlónak beszélt arról, hogy az említett érmek közül melyik a kedvence.
3: Tulajdonképpen ez két különböző érték, az olimpia az olimpia, világbajnokság, világbajnokság, a világbajnokság közül a 1970-es, az volt az első, és ugye, hogy a szerelemben az elsőt nem lehet elfelejteni, ugyanúgy van a sportban is az első aranyérmet, főleg egy olyan döntő után, ahol kétszer meghosszabbítás volt, és fantasztikus nagy volt a feszültség. Utána kezdtük értékelni, és akkor kezdtük élvezni, hogy tulajdonképpen mit csináltunk. Az olimpiai érem a világon, hol tudja, mindenki veri a világbajnokságokat. Nagyon szerettük volna, hogy bronzérmen van, ezüstérmen van, de a szívünk vérzik, mert hülye módra elvesztettük az aranyérmet Montrealba. Az oka, hogy elvesztettük az aranyérmet, az, hogy az orosz csapat sose vert, legalábbis a mi generációnkat 15 éven keresztül nem vesztettünk se a mérkőzést, se a klubcsapatokkal, se még otthon Moszkvába is megvertük őket, és lehet, hogy ezért egy kicsit túl önbizalommal léptünk pályára. A második oka, hogy nem nyertük meg az aranyérmet, én most is hibáztatom a Dinamo edzőjét, azért, mert nem szabadott volna a döntőmérkőzést más felállítással kezdje, hanem ugyanazt a 100%-os csapatot kellett volna hagyja a pályán, amelyikkel bejutottunk a döntőbe.
2: Az 1970-es évek román válogatottjában szerepelt átlövő, a háromszor is a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Birtalan István ugyancsak 2019-ben nyilatkozott Gulyás Lászlónak. Többek között arról, hogy a pályafutása során elért sikerek közül mire a legbüszkébb.
4: Büszke vagyok abban, hogy egy román válogatottban játszottunk, amiben egy fantasztikus éveken át fent voltunk az élvonalban, és megmutattuk a világnak, hogy ten Romániában csinálnak egy szép kézilabdát. Természetesen, hogy ebben egy csapat szuper barátok maradtunk még mindig. Ezelőtt tegyük fel, nem 50 éve megkezdtük, és még most is mondhatom azt, hogy együtt vagyunk, és emlékezünk a szép életre, ami volt.
2: A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédők érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
5: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
2: Szilágyi István a magyar válogatott akkori beállója felidézte, hogyan reagáltak, amikor megtudták, milyen nehéz csoportba kerültek a világbajnokságon.
6: Nagyon népszerű volt a kézlabda, ez a csapat magunktól is nagy volt az elvárás, meg a közvéleményben is, mert nagyon jó eredményeink voltak a világbajnokság előtt. Szinte mindenkit megvertünk, aki csak létezett az élmezőnyben, több tornán, és nagyon jól szerepelt a csapat. Utána a Tatán az edzőtáborban tudtuk meg, hogy nagyon gyilkos csoportba kerültünk. Mi gyakorlatilag a franciákkal, az NDK-val és a románokkal kerültünk egy csoportba, és a 74-es VB-n NDK-Románia játszott a döntőt, tehát a lehető legerősebb csoportba kerültünk. Nagyon keményen edzettünk ebbe az időbe, hát a Faludi, amikor megtudta ezt a sorsolást, azt mondta, hogy még többet edzünk, tehát nagyon jó állapotban volt a csapat, nagyon elszántak voltunk, meg nagy önbizalommal is mentünk a világbajnokságra.
2: Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
7: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A románok azok egy fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
2: A válogatott egyik kulcsemberének számító, akkor 23 éves Kovács Péter egy érdekes, mai fejjel hallgatva értelmezhetetlen sztorit idézett fel. Előbb azonban arra a kérdésre válaszolt, mennyire volt népszerű esemény Dániában a férfi kézilabda világbajnokság.
8: Nagyon népszerű volt, a teltházas mérkőzéseket játszottunk, de azt is el kell mondani, hogy a skandináv kézilabda még akkor nem volt ezen a szinten, mint ami ma, tehát a dánok, hogy egyedülalkodók, már nem tudom hány éve, akkor is jó játékerőt képviseltek, de bennük volt egy olyan kisebbségi érzés, és ők mondták ezen, mint a várom ki, hogy a magyarok meg a szocialista országokban profika játékosok napi kettőt edzenek, általában náluk meg csak ugye munka után amatőr szinten volt a kézilabda, és úgy gondolták, hogy ez akkora előny a szocialista országok csapatai számára, amit ők nem tudnak behozni. Még egy érdekességet elmondanék, tehát amikor volt az első mérkőzés, volt a román NDK mérkőzés, tehát ezen a világbajnokságon a mi csoportunkban, akkor a román tévé nem közvetítette a meccset, mert ezen a napon volt Ceausescu elvtárs születésnapja, és ha kikapott volna, mint ahogy ki is kapott a román válogatott, akkor elszomorította volna a nagyvezér. Ezek ma már elképzelhetetlen dolgok, de ezt a román csapatban lévő magyar játékosok mesélték nekünk, ezen kitaláció.
2: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva, hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
9: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
2: Pau Tiedemann, az NDK csapatának szövetségkaptánya elsősorban a magyar együttest dicsérte. A szöveget Szegő Tibor olvassa fel.
10: Gratulálok a magyar csapatnak, és elismerem, hogy a sok kiállítás ellenére sem volt sportszerűtlen a mérkőzés. Ez a keménység már a mai kézilabdához tartozik. Vigasztal azért minket, hogy még semmi sem dőlt el a B csoportban.
2: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
8: Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla szeniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és akkor vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna a közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
2: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
7: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt nyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
8: Ilyenkor nagyon nehéz, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradal egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit 10-valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
2: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartalos Béla nem volt felkészülve.
7: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát. Fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, ebben biztos vagyok.
2: A dopingvizsgálat egy ilyen eseményen természetesen megszokott, ezzel nincs is semmi gond. Bartalos pekjes volt, hogy ilyen lassan tudott szabadulni az ellenőröktől.
7: Az az igazság, hogy általában kiválasztják azt a játékost, aki jól teljesít. Pekhemre idézővel betéve Pekhemre én teljesítettem a legjobban, ezért vittek engemet. Csak hát az ember kiizzadt, hiába ittam bármit is, már olyan értelemben bármit, hogy vizet, kólát vagy bármit, mert én amíg be nem fejeztem a pályafutásomat, egy kortya alkoholt nem ittam. Tehát összességében még a sör se segített volna, mert sört meg még életemben nem ittam, mert azt mondták, hogy keserű, és azóta meg se kóstoltam. Tehát tulajdonképpen ez benne van a kézilabdában, meg a sportágakban, hogy elviszik az embereket dopingra. Csak vagy sikerül, vagy nem sikerül a doping vizsgálatot gyorsan letudni.
2: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbításhoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt, sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgólkirályi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
5: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
2: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
9: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
2: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
10: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
5: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
2: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintettnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
6: Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát egy kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc alatt vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc alatt vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is, úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
2: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
10: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
9: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Duráu kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
2: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
7: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így test közelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
6: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát, én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda, már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűriasztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Duraj jobb szélső a gólt, mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négy, tehát így kerültünk volna a 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Éliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Éliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Éliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Éliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk óvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, a mai technikai lehetőségekkel az egyértelműre lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodpercében is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.

0: zenéjével, Johnny Kunz German eszköl, valaki szintén az IHF végrehajtóbizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ezzel, még Erik Eliász úr, a svéd úriember visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-val mentünk volna tovább, akkor két pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
1: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
2: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta is, mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunznak volt a barátja. És egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
1: Ezzel még nem volt vége a sztorinak. Meglepő helyről érkezett a támogató segítség. A felolvasó Tóth Béla.
3: A magyar televíziós stáb nem nyugszik bele a döntésbe. Szőnyi János kommentátor kérésére Budapesten még azon az éjszakán visszanézik és lemérik a felvételt. A sarokdobás elvégzése és Dureu gólja között a mérés szerint több mint 6 másodperc telt el. Ha valóban csak 3 másodperc volt hátra, egyértelműen kizárható, hogy a gól a rendes játékidőben esett.
1: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súlya esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, márpedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
0: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EHF, vagy az IHF végrehajtó bizottságra, Madarász István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést, először megóvtuk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, és másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez állt, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
4: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugyanígy a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
0: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsinyították.
1: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
2: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
1: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
5: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem

0: sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
1: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Elias, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja, Kurt Wadmark Elias álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Elias kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
1: Érdemes megjegyezni, hogy a mérkőzés 3 IHL felelőre eredetileg Wadmark, a svájci Carlin és az NSK-beli Perrey lettek volna. Az utolsó pillanatban azonban Perreyt Eliasra cserélték le, amire Madarász István, a Magyar Szövetség főtitkára is meglepetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Szegő Tibor.
0: Nem tudom, miért került erre sor. A szabályok nem mondják ki, hogy mindhárom ellenőrnek más-más nemzetiségűnek kell lennie, de általában ez a gyakorlat, és az eredeti forgatókönyvben is ezt az elvet követték.
1: A történtek után kijelenthetjük, ebben a helyzetben a magyar sportdiplomácia, árnyaltan fogalmazva is, alul teljesített. Ennek okairól Szilágyi Istvánt, a csapat egyik játékosát kérdeztük.
3: Egyértelmű, hát a románokkal mindig meggyűlt a bajunk. Mindig féltünk, hogy a románokkal kerülünk össze, mert tudtuk, hogy nem mindig tiszta eszközzel játszanak, főleg az ilyen, ez a Johnny Constot ismerve, meg amiket terjedtek róla, meg amiket hallottuk, ezek minden eszközt bevetettek sportdiplomácia terén, tehát itt nem csak azzal, nem az ellenfélet, nem csak a románokkal a játék, hogy a ellenféleket megküzdeni, hanem ezzel a hátránnyal is, hogy ez a Johnny Kunz vezetésével ez egy kicsit enyhe túlzás, de szinte ilyen maffia rendszerű IHL befolyás történt, de hát ez kicsit túlzás, de az biztos, hogy nagyon erős volt a sportdiplomáciájuk.
4: Megállítottad az idő, és a kerekasztalra tetted.
1: Örök az újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ahhoz képest, hogy a Nemzetközi Szövetség viszonylag gyorsan döntése jutott, érdemes megnézni, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó mennyire eltérő módon látta a hatalmas visszhangot kiváltó esetet. A dánok jelentős része a magyar álláspontot támogatta. A Jyllands Posten időn túli román gólról írt, a Berlingske Tiden de óriási botránynak nevezte a történteket, hozzátéve, hogy a magyarok időn túli góllal veszítettek, a BT című napilap pedig egy Alfred Hitchcock filmhez hasonlította azt, ami a végjátékban történt. Az AFP francia hírügynökség is egyértelműen fogalmazott. A leírtakat Szilágyi Dóra idézi.
2: A győztes román gól körülbelül 2 másodperccel a játékidő lejárta után esett. Így bírói döntés befolyásolta a tényleges eredmény kialakulását.
1: Talán mondani sem kell, a románok a saját szemszögükből kommentálták az eseményeket. Narrátor Tóth Béla.
5: Skinte Jettinere Tulúj. Drámai mérkőzés és kedvezőtlen játékvezetés után Románia az elődöntőben.
1: A román kommunista ifjúsági lap tehát nem csak, hogy nem kérdőjelezte meg a győztes gólt, úgy fogalmazott, hogy a játékvezetés Romániát sújtotta. Duró találatát látványos, illetve fantasztikus gólnak nevezte, amely néhány másodperccel a befejezés előtt született. Az óvásról, az időmérő jelzéséről és az órák közötti ellentmondásról a tudósításban egyetlen szó sem esett. A Sportul című országos sportlap ugyan beszámolt a magyar óvásról, de egyértelműen elutasította annak jogosságát. A tudósítás szerint Románia megérdemelte a továbbjutást, már csak azért is, mert 10 percen át olyan nagyszerűen játszott, amire a csoportban Magyarország és az NDK sem volt képes. A Sportul emellett határozottan állította, az időmérő megerősítette, hogy Durao 60 percen belül szerezte a gólt, s mivel Erik Elias IHL felelőre a játékvezetőkkel való egyeztetés után középkezdést rendelt el. A lap ezt a gól szabályosságának bizonyítékaként értelmezte. Nikolaj Nedev, román szövetségi kapitány, nyilatkozatában viszont igyekezett kerülni a vitás esetet. A felolvasó Szegő Tibor.
0: A csapatunk napról napra jobban mozgott, köszönhetően a fiatalok közül Duraunak, Stingának és Folkernek, de a rutinosabb Penu és Birtalan is sokat tett hozzá az együttes teljesítményéhez.
1: A Népsport helyszíni tudósítója Kő András azért csak kipréselt egy a hajrára vonatkozó mondatot a románok kapitányából, Nikolaj Nedevből. Ismét Szegő Tibort hallják.
0: Az utolsó gólunk után az óra azt mutatta, hogy még van hátra 3 másodperc. Csodálkoztam is, hogy miért nem játszanak tovább.
1: A Népsportot tudósító Kő András ezt egy megjegyzéssel kiegészítette, miszerint Nikolaj Nedev félhetően megfeledkezett arról, hogy az óra 30 perc elteltével újra visszafelé számlál, amit a jelek szerint nem csak ő nem vett figyelembe. A Sportul című román sportlapnak viszont a mindent eldöntő gól szerzője, Kornél Durau saját szemszögéből nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
5: Mit éreztem a meccs végén? Nehéz megmondani. Ránéztem az órára, és még egy másodperc volt hátra a meccsből, amikor megkaptam a labdát Draganicától. Azt mondtam magamnak, hogy nincs más esélyem, és teljes nyugalommal elindultam a kapu felé. Alaposan megnéztem Bartolos kapust, aki jól láthatóan félt. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy legyőzöm.
1: Bartolos Béla szűkszavú volt, amikor Kő András, a Népsport munkatársa, a mindent eldöntő gólról kérdezte. Szegő Tibor idézi az értékelést.
0: A hosszú sarokra vártam a lövést, de a rövidre kaptam.
1: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Ami a magyar sajtóban megjelenő reakciókat illeti, azok természetesen másként közelítettek a történtekhez. Az országos és a megyei lapok is többnyire értetlenül álltak a végső döntés előtt, ám jellemző korabeli reakcióként Faludi Mihály viselkedésével is kiemelten foglalkoztak. Elítélték, hogy a szövetség kaptány egy széket rúgott a nézőtér felé. A Népszavában Vándor Kálmán rendkívül élesen, kritikusan fogalmazott. A felolvasó Szegő Tibor.
0: Nem segített rajtunk az óvás sem, mint ahogy az sem vált dicsőségünkre, hogy Faludi Mihály edző a közönség közé rúgta a székét, és utána, mint egy megvadult bakkecske, ugrált a levegőbe. Ez nem volt méltó sem egy szakvezetőhöz, sem pedig a magyar színek tekintélyéhez, így nem lehet elodázni a felelősséget esetlegesen rosszul sikerült cserékért.
1: A Magyar Hírlap hasonló hangnemben írt az esetről, sőt azt is megemlítette, hogy a játékosoknak kellett lefogniuk a feldúlt kapitányt. A magyar sajtó és a sportvezetés tehát összességében nem igazán állt ki a válogatott mellett, ami Kovács Péter elmondása szerint hatással volt a csapat további hangulatára is.
6: Szerintem soha nem léptünk ezen túl igazából, de a VB folytatódik, azt hiszem, hogy egy nap szünet volt, hogy jöttek a következő mérkőzések, persze, de a jó helyezésekért játszottunk. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megemészteni. Tehát az, hogy az egyik az, hogy így elcsalták a mi további jutásunkat, a másik meg az, hogy senki hivatalosan nem állt kiértünk. Még akkor, én akkor beszéltem, az akkor nem mondom meg a nevét, nem állt, ő sincs közöttünk, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság egyik vezetője volt, és ő ott volt a mérkőzés, a meccs után én mondtam, hogy hát tegyünk már valamit, hát óvjunk, hát menjünk, hát ne hagyjuk magunkat. Ő meg azt mondta, hogy te fogva szállt, te a játékkal törődjél a pályán, ez nem a te feladatod. Tehát ő sem csinált semmit.

0: kezdtük el. Nem egészen egy hónappal később, február 25-én a Képes Újság megszólaltatta Faludi Mihály szövetségkaptányt, akit elsősorban a sokat bírált székrugásról kérdeztek. Narrátor Tóth Béla.
1: Elöljáróban leszögezem, igenis fegyelmezett embernek tartom magam, de aki még sosem ült a kispad tájékán, nem tudhatja, hogy ez mennyire feszültséggel telített hely. Annál a bizonyos jelenetnél a végső lökést az adta, hogy egy teljesen szabályos gólt nem ítéltek meg csapatunknak, előtte viszont, véleményem szerint, egy szabálytalant a románoknak igen. Abban a percben úgy éreztem, hogy egyedül maradtunk. Hiába tettünk meg mindent, elvették tőlünk a bizonyítás lehetőségét. Egyébként a Jylland Posten című dán sportlap ezzel kapcsolatban a következőket írta. 1200 izzadt tengerű néző megértése fogadta a magyar edző felháborodását.
0: Az interjú igazán érdekes része az lehetett volna, amikor a kapitány friss emlékként felidézi a találkozó legvitatottabb másodperceit, ám meglepő módon erről az interjút készítő Gyenes András kérésére nem beszéltek. Ami pedig a magyar csapatot illeti, a felvetés természetesen elméleti, de érdemes eljátszani a gondolattal, mi lett volna, ha a románok elleni találkozó végén korrekt döntés születik. Szilágyi Istvántól, a válogatott beállójától azt kérdeztük, csapatunk mire lehetett volna képes azon a világbajnokságon.
2: Bármire meggyőződésem, hogy plusz két ponttal mentünk volna tovább, a másik hát sokkal gyengébb volt, azokat már mindenkit megvertünk a VB előtt, mondom. Én egyedül az oroszoktól tartottam, azt mondta az oroszokat, azokat nagyon nehéz megverni, de ott a Vládó Stencil a döntőbe nagyon okos taktikát talált ki, tehát nem lőttek abszolút két méteres fal fölött, hanem bepróbálták csípő mellett, meg azért kaptak a németek óriási segítséget is. A döntő az egyértelmű, de mint mondtam, a világbajnokság előtt 10 gól megvertük őket egy tornán, és én nem akartam elhinni, hogy ezek világbajnokok lettek, tehát azon az ágon szerintem bármi lehetett volna. Ezért is fáj nagyon. Az volt a legborzasztóbb, hogy utána a NSK megnyerte a világbajnokságot, akiket gyakorlatilag pár héttel a világbajnokság előtt Bécsbe egy döntőn a komplet NSK csapatot 11 góla megvertük. Tehát ez is jelezte, hogy milyen erős volt ez a csapat. És utána együtt néztem a öcsével, a Kovács Petri haverommal, együtt néztük a meccset, tehát nem akartam elhinni, hogy mondom, ezek lettek világbajnokok, ezeket úgy megvertük, hogy az nem igaz. Tehát ebből is látszott, hogy nem jött ki belőlünk az, ami tudott ez a csapat már az eredmény szempontjából.
0: A mi lett volna, ha kérdésre Kovács Péter még bátrabb választ adott.
3: Nézd, ezt most olyan egyszer azt mondani, hogy akár világbajnokok is lehettünk volna, de én úgy gondolom, hogy tényleg dobogóért játszhattunk volna valamelyik, bármelyik fokáért. Én úgy gondolom, hogy képes volt a csapat, tényleg jó volt a csapat, jó volt az összhang, régebb óta együtt játszottunk, fiatalok voltunk, tehát fiatalok idősek, Brian nagyon jó volt, az edzőnk nagyon jó felkészült, jó szakember volt, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy jó eredmény, tehát akár dobogóra is állhattunk volna. De még egyszer mondom, ezt most már könnyű mondani 50 év elteltével.
0: Kovács Péter szavaival Bartolos Béla is egyetért. A klasszis kapus szerint is elérhető lett volna a világbajnoki cím.
4: Szerintem meg tudtuk volna nyerni ezt a világbajnokságot. Olyan szinten volt a csapat. Mert abban az esetben, hogyha eleve döntetlen már, olyan eufóriát okozott a csapatba, ami vitte volna előrébb a csapatot végig.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. A mi számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata a vitatott vereséggel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Erzsik Lempelle holt versenyben a torna gól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
3: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséggel töltött el, hogy 100 gól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: Bartalos Béla csapatkapitánytól végre azt kérdeztük, a dániai világbajnokságon történtek, hogyan hatottak rá, és milyen tanulsággal szolgáltak a későbbiekre nézve.
4: Soha nem szabad feladni, még így se, hogy az embertől elvesznek valamit. Tehát egy 2-3 nap feldolgozás után tenned kell a dolgodat tovább, és előre nézel, és mindent elkövetsz annak érdekében, hogy a következő világversenyen, vagy a következő mérkőzésen tudjál nyerni. Ez egyértelmű, tehát ez vitán felüli, és természetesen rengeteget fejlődött az ember belőle, akaraterőbe, tudásba, mindenbe az ég egyet a világon. Ezek a szomorú és igazságtalan pillanatok, ezek sokkal jobban hatnak az embernek az egyéniségére, mint akkor, amikor győz, vagy nagyon jó játszik, vagy nagyon jó véd. Tehát ezek jobban segítik előre az embereknek a pályafutását. Nagyon nehéz megélni, mert kell hozzá egy megfelelő akaraterő, meg a szív is, meg a társaknak, meg a környezetedben levő embereknek a támogatása. Ezek segítenek, tehát minden további nélkül, tehát rengeteget szenved az ember, sőt magába, mert mondom, én inkább magamat hibáztattam, mint a játékosaimat, játékostársaimat, de rengeteget profitáltam belőle hosszú távon is.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugvást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
3: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondanom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsor 15. részét hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben az epizód felkeltette az érdeklődésüket, akkor hallgassák meg az Újra töltve korábbi részeit a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreis Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.